0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Rendhagyó módon egy kvízzel kezdjük a körkapcsolást a labdarúgó világbajnokság bronzmérkőzése és döntője előtt. Úgy gondoltunk, hogy játszunk, méghozzá a szerkesztőség három tagjával, akik részt vállaltak ebből a világbajnokságból riporterként, Edvi László, Katona László és Regős László, aki Pál is, úgyhogy a Lászlók csatájában van egy Pál is. Sziasztok!
3: Szervusztok, sziasztok!
2: Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hát reméljük, hogy ezen a kvízen, ahol bizony komoly viadal lesz háromótok között, tényleg a legjobb fog győzni. Még egy picit azért a világbajnokságról, itt a bronzmérkőzés és a döntő előtt mi a várakozásotok, hogyan tekintetek előre, ki lesz szerintetek a világbajnok? Laci, Edvi Laci, akkor legyen az, hogy te vagy a Laci, Katona Laci és Laca.
4: Jó, Spanyolország. Ugye a világbajnokság előtt én Brazíliát tippeltem, ez nem jött be, ellenben a másik három elődöntős csapatot eltaláltam, tehát Anglia helyett vártam Brazíliát a négy közé. Ez ugye bejött három csapat esetében, most azt mondom, hogy Spanyolország lesz a világbajnok.
3: Engem lenyűgözött a spanyol válogatottnak az elődöntőbeli teljesítménye, ez a taktikai futball, ami aztán végül két góllal is párosult a franciák ellen, úgyhogy én őket gondolnám, hogy majd megnyerik a világbajnokságot. A bronzmeccsen meg, hát amelyik futballt akar egyáltalán mutatni a pályán, mert ugye arról szólnak a hírek, hogy nem feltétlenül akarják ezeket a bronzmeccseket a csapatok lejátszani, hát a francia meg az angol válogatott egyáltalán nem, ott talán jó lenne egy kicsit a angol futballnak kedvezni, hogy valamiféle gyógyír legyen nekik is, mert ha már 8 évvel ezelőtt nem sikerült, akkor most legalább összejöhetne egy érem nekik.
2: Laca?
5: És 1990-ben sem sikerült.
3: Tehát ez még nem a játék része.
5: Nem kapok egy pontot?
2: Ezért nem.
5: Én azt gondolom, hogy Argentina nyeri, a VB előtt Spanyolországot tippeltem, nem a szerkesztőségi tippjátékban, hanem egy másik tippjátékban, ott Skóciát, de ők már nem lesznek világbajnokok idén. Én azt mondom, hogy hosszabbításba fog torkolni ez a VB döntő, és
2: 11-esek nem lesznek?
5: Még akár az is, de hogy a mentális részét a végén az argentinok fogják jobban bírni.
2: Túl vagyunk már a világbajnokságnak a jelentős részén, és jó néhány mérkőzést közvetítettetek. Ezek közül melyik a legemlékezetesebb? Laci?
4: Hát nekem teljesen egyértelműen az Algéria-Ausztria, mert ilyen undorító bundát nem láttam, 82 óta nem láttam, ugye? Ez ilyen lázító volt. Tehát mikor leültem, is biztos voltam benne, hogy döntetlen lesz, és nehogy is, és döntetlen lett. És azóta is elmondtam többször, hogy felejtsük el, hogy mi történt 82-ben, akkor éppen Algériát pörgette ki, pont Ausztria, csak akkor az NSK-val karöltve. Ez olyan undorító volt, hogy örökre emlékezni fogok rá, de egyébként meg kell, hogy mondjam, ez riporteriként egy szép feladat. Tehát ugye sokat szoktunk erről vitatkozni a szerkesztőségbe, én vagyok talán az egyetlen, aki azt mondom, hogy rádióriporterként egy 0-0-ás unalmas meccs is nagyon jó tud lenni, mert...
2: Na, de itt 3-3 volt.
4: Itt 3-3 volt, viszont előre borítékolható 3-3 volt. Tehát amikor a 94. percben véletlenül gólt rúgott Algéria, utána abban a pillanatban vártuk, hogy természetesen Ausztria azonnal egyenlíteni fog, és ez így is történt. Tehát riporteri szempontból egy nagyon hálás mérkőzés volt, még egyszer mondom, én szerettem az ilyeneket, mert egy 7-6-os mérkőzés elviszi saját magát, egy ilyen bunda mérkőzésen így derül ki, hogy mit tud az ember hozzátenni.
2: Laci?
3: Nekem nagyon sok olyan találkozó jutott, ahol voltak gólok, tehát valahol kiszámoltam magamnak, hogy ilyen 4,6-es gólátlag jött össze abból a 11 mérkőzésből, de lehet abban nincs benne az elődöntő, tehát a lényeg az, hogy sok gólos meccsekre voltam beosztva, és mondjuk a német Curaçao találkozó volt az egyik ilyen, vagy az angol-horvát, ami szintén 6 gól, de a portugál üzvégen is volt 5 gól, Úgyhogy nehéz kiemelni, de talán ez az elődöntő, ami legutóbb volt a spanyol-francia, már csak azért is, mert a tét, valamint ott én azt gondolom, hogy a mi párosunk ott jól működött, hát gól nekem nem jutott, neked igen, de ettől függetlenül ott azt éreztem, hogy a helyén volt minden, tehát a statisztika, a gólok, maga a helyzet úgy jól volt megkomponálva, de például volt egy USA Törökország hajnali 4-es kezdéssel, még a csoportkör során, ott a törökök nyertek az utolsó pillanatban, annak is megvolt a bája szépsége.
2: Laca?
5: Nekem az Angol-Mexikó 8-at döntő. Az volt az egyetlen ilyen nagyon hajnali vagy éjszakai mérkőzésem, ez ugye 2-kor kezdődött volna magyar idő szerint.
4: Hogy végül. Minden másnak éjszaka itt voltam.
5: Végül 3 óra lett belőle, úgyhogy nem volt egyszerű azt végig csinálni. De maga a meccs az nagyon tetszett, mert elképesztő volt a hangulat. Az angolok ahhoz képest, hogy mit csináltak előtte a kongóiak ellen, ahhoz képest nagyon jól játszottak, és a mexikóiak is remekeltek, úgyhogy nekem az egy nagyon jó élmény volt azt végig közvetíteni, és minden gól nekem jutott, mert egyedül csináltam.
2: És ráadásul te vagy az a 3 játékos közül, akinek már van tapasztalata ilyen kvízjátékban, mert már korábban részt vettél, most hirtelen nem jut az eszembe, hogy volt a téma. Igen.
5: Labdarúgó NBA.
2: Úgyhogy te valamelyest előnnyel indulsz ebben a versenyben, de a Lászlók mit várnak ettől a csatától, illetve milyen esélyekkel szálltok harcba szerintetek, Laci?
4: Neki, amikor idejöttem, eszembe jutott egy 31 évvel ezelőtti esemény, 1995-ről beszélünk, akkor volt egy sportriporter kerestetik vetélkedő, ahol 343-on indultunk el, és végül én bejutottam a legjobb 6 közé, tehát a 6-os döntő ott voltam, ehhez 7 adáson keresztül kellett menni. Ott a végén volt mindig egy ilyen kvízjáték, tehát annak az 6 különböző feladatból állt, 5 olyan feladat volt, ahol meg kell mutatni, hogy milyen sportriporter lehet ne belőled. Közvetítések, riportkészítés, hírolvasás, hírszerkesztés, stb. Majd a 6. rész volt az, amikor azt hiszem 10 kvíz kérdést tettek fel, és aki gyorsabban nyomta a gombot, 4-ünk közül, az válaszolhatott. Én is mindig megbuktam. Még állandóan megbuktam, úgyhogy biztos meg benne, hogy most se fog sikerülni ezek a kvíz kérdéseknek a megválaszolása.
2: De itt most nem lesz gombnyomogatás.
4: Nem, de akkor is mindig megbuktam. Valaki legendás srác, akikkel nem az, hogy tartom kapcsolatot, de tudok róluk, akik mindent tudtak, én meg ott álltam szerényen. Az volt mindig a szerencsém, az előző 5 feladatban szereztem akkor előtt, hogy tovább tudtam menni.
2: László?
3: Én arra számítok, hogy egy kicsit visszaigazolást tud talán nyerni az, hogy van valamilyen tudásom, a sportlexikális tudásra gondolok. A barátok, ismerősök között természetesen kiemelkedek, de amikor mondjuk itt házon belül vagyunk, akkor néha előfordulhat az, hogy valami nekem nem jut eszembe, más megtévesztő módon, de egy másik irányba vezet, és akkor elbizonytalanodom, de attól függ, hogy milyen korszakról lesz szó, még akár sziporkázhatok is.
2: Meglátjuk. Játszhatnak velünk a hallgatók is, egy kérdésre várjuk a helyes választ SMS-ben, illetve Viberen, és a helyesen válaszolók közt egy Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot sorsolunk majd ki, és a kérdés a következő: melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? Erre várjuk a helyes válaszokat a plusz 3630 55 5 56 05-ös. SMS vagy Viber számra. Ugye itt lehet választani, hogy az SMS-t vagy a Viber üzenetet választják. Még egyszer a telefonszám plusz 3630 555 56 05, és a kérdés: melyik válogatott szerepelt ez ideig a legtöbb világbajnokságon? Várjuk a válaszokat.
4: De kár, hogy nem nekünk tetted fel, ez például véletlenül.
2: De ne áruljátok el.
4: Tudom.
2: Lesz viszont most alkalmatok jó néhány helyes választ adni, ugyanis következik az első feladat. Villámkérdések a most zajló világbajnokságról, és a formátuma jól megszokott, sorban haladunk majd, a feltett kérdésre 5 másodpercen belül lehet választ adni. Újdonság, hogy ugye itt minden helyes megoldás 1 pontot ér, és lehet majd rabolni is hogyha egy játékos nem tudja a választ, vagy helytelenül válaszol, akkor van lehetőség rabolni, és itt a gyorsaság számít majd, tehát a másik két játékos közül, aki hamarabb felteszi a kezét, miután lejárt az 5 másodperc, vagy elhangzott a helytelen válasz, akkor neki van lehetősége akkor egy helyes válaszsal rabolni. Balról kezdjünk, tehát Laca, téd az első kérdés, ami a következő. Milyen végeredmény született a mexikóvárosi nyitómérkőzésen?
5: 2-0.
2: Kinek?
5: Mexikó Dél-Afrika 2-0.
2: Nagyszerű. Egy pont tehát Lacának. Laci, melyik válogatott ellen szerzett Mester 3-ast Lionel Messi?
4: Az első mérkőzése volt, de nem ugrik be a...
2: Letelt az 5 másodperc, és itt Laca tette fel szerintem hamarabb.
5: Algéria.
2: Nagyszerű. Még egy pont Lacának. László, kinek az eltiltását törölte a FIFA az amerikai elnök közbenjárására?
3: Balogán. Amerikai játékos csatár.
2: Egy pont. Laca, melyik válogatott cserélt szövetségi kapitányt egyetlen csoportmérkőzés után?
5: Tunézia.
2: Nagyszerű, helyes a válasz. Laci, hány újonc szerepelt ezen a világbajnokságon? 5, 4, 3, 2, 1.
4: 6.
2: Nem jó a válasz. Laca?
5: 3.
2: Nem jó, ez sem. Neked még van egy lehetőséged.
3: 5.
2: 4. Körbe lőttétek. Ugye Zöldfoki köztársaság, Jordánia, Üzbegisztán, Curaçao. Ez a 4. Úgyhogy most nem kap pontot
3: ja,
2: senki.
3: És Haiti meg ilyen leánykori
2: nevén. Haiti már volt. Meg Zaire, ugye kongói déke. László? Ki hibázta el Németország utolsó 11-esét Paraguay ellen a legjobb 16 között?
3: Jonathan vagy Jonathan Tá.
2: Jó, helyes a válasz. Laca, hol rendezik meg a bronzmérkőzést?
5: Az Egyesült Államokban.
2: Város kell, város.
5: Miami.
2: Nagyszerű.
5: Tényleg?
2: Igen. Utolsó másodpercben te meg volt a válasz. Laci? Kit állítottak ki először szájjeltakarás miatt?
4: Fogalmam sincs.
2: Úgyhogy a rablásra itt a lehetőség.
3: Miguel Almirón, Paraguay.
2: Nagyszerű. Lászlónak jár a plusz egy pont. És a következő kérdés is. Hány gólt kapott ezen a VB-n a spanyol válogatott ez idáig?
3: 1. Nagyszerű. Ausztria ellen. Nem is. Nem is Ausztria.
5: Ez mínusz pont.
2: Ez nem számít bele.
3: Túl sokat akartam.
2: Igen, igen, úgyhogy egyelőre inkább. Hallgassuk a következő kérdést. Laca, ez neked szól. A korábbi világbajnok

0: mind a két csapatban volt egy legalább 40 éves játékos.
1: Argentína, Zöldfoki, Szigetek.
0: Nem jó, nem jó. És akkor a rablás?
2: Nem ezt tippeltem volna.
0: Laco?
2: Nem tudom.
0: Nem? Portugália, Horvátország, ugye Ronaldo Modric. És Modric.
2: Valóban.
0: Ez még volt a világkérdések
2: mondta is, hogy örül, hogy...
1: Ez nekem jól ment szerintem.
0: Na, most egyelőre még nem számolunk pontokat. Jön a második feladat, és itt látok magatok előtt jó néhány színes cédulát. Hát, akinek a leghosszabb akarja, az el tudja érni. És igazságosan anélkül, hogy megnéznétek, osszátok el, kérlek. 12 cédula van, a színek nem számítanak, tehát húzzatok mindenki magának 4-4 cédulát, és hogyha majd megforgatjátok ezt a cetlit, akkor ott különböző színekben, ugye van fehér, zöld, kék és rózsaszín, találtok mindegyik cédulán számot, ezek a számok mind-mind különbözőek. És a játék az a számháború nevet viseli, ha jól megnézitek, akkor látjátok, hogy milyen számok szerepelnek a cédulákon, és mindegyik egy-egy VB rekordhoz fűződik. A játék a következő, különböző csúcs teljesítményeket fogok említeni, és a ti feladatotok az, hogy a kezetekben lévő cédulákon szereplő számok közül eldöntsétek, hogy melyik tartozhat ehhez a VB rekordhoz. Mivel mindegyik szám, illetve mindegyik cédulán szereplő szám különbözik, így hát egy adott csúcs teljesítményre egy játékos tudja felemelni a megfelelő pillanatban a cédulát, hogyha sikerül a megfelelő cédulát felemelni, akkor az 2 pontot ér, és további 2 pont gyűjthető be, ha azt is megmondjátok majd, hogy hát kié ez a csúcs teljesítmény. Stim, van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
2: 2+2 pontot így lehet szerezni.
0: Akkor jöjjön az első, a legtöbb világbajnoki cím. Erre keressük a megfelelő számot. A legtöbb világbajnoki cím, nagyszerű, Laci az öttel.
3: Brazília, mondjam az éveket is?
0: Hát, hogyha tudod.
3: Hát persze, hogy tudom. 1958, 62, 70, 2002, és mit hagytam ki? 94-et Amerikát.
0: Nagyszerű, igen. Tökéletes. 2+2 pont, úgyhogy jár a maximális 4. Következő. És ugye erre a cédulára már nincs is szükséged. A legtöbb gól egy játékostól egy világbajnokságon.
2: 13-as, Gilles Fontaine, Franciaország, 1958.
0: Év. Nagyszerű, itt is 2+2 pont. A legtöbb VB ezüstérem. A legtöbb VB ezüstérem.
2: 4.
0: Ha meg tudod mondani, hogy...
2: Németország.
0: Nagyszerű. Akkor itt is a 2+2 pont jár Lacának. Ugye ezzel a németek azért elég jól állnak, mert a világbajnoki címeket tekintve is 4, a bronzérmeket tekintve is 4, és ezüstből is 4 van nekik. A következő kategória a legtöbb védés egy világbajnoki mérkőzésen.
3: Legtöbb?
0: A legtöbb védés, kapus védés egy világbajnoki mérkőzésen.
2: 90 perc alatt, vagy akár 120 perc alatt.
0: Egy teljes mérkőzés lehet 120 perc is. A legtöbb védés egy világbajnoki mérkőzésen.
1: Na jó, felmutatom.
0: László
1: 12.
0: felemelte a 12-t.
1: Livakovic, Horvátország valamikor, valamilyen formában?
0: Nem jó a válasz.
1: Ja.
0: A 12 az marad nálad, mert az nem jó. De még 16, van egy esély.
2: Szerintem, és Tim Howard Belgium ellen 2010. 4-8-at döntő.
0: Ez is tökéletes válasz, 2+2 pont.
2: És ezt közelítette meg most a kuraszaui
1: Room.
0: Uh-huh. Csak neki ugye 90 perc állt rendelkezésére a 120 helyett, ami Howardnak. Nagyszerű, úgyhogy túl vagyunk 4 csúcs teljesítményen. Jön az 5. A legtöbb gól, amit egy nemzet válogatottja szerzett a világbajnokságokon, tehát az összes világbajnokságon, a legtöbb gól, amit egy válogatott szerzett. Na, várjuk a cédula emelést.
2: Gyanítom, hogy ez a 247, ez
1: kicsit helyes, sok.
0: Melyik válogatotthoz fűződhet?
2: Brazília.
0: Nagyszerű. Itt is 2+2 pont. Nálad elfogytak a cédulák,
2: úgyhogy
0: az összes pontot megszerezted, ami szerezhető ebben a játékban. A következő kategória a legtöbb részvétel világbajnoki döntőben csapatszinten. Tehát melyik csapat szerepelt a legtöbb világbajnoki döntőben, és mennyi?
3: Németország 8 világbajnoki döntő szerepel, 4 aranyérem, 4 ezüstérem, elmondjam.
0: Segítettem neked azzal, igen, hogy elmondtam.
3: Hát azt, hogy tudom, ezt én magam.

0: Okay. Elmondom, hogy tudjam. De a világbajnoki címek ugye sajnos 54, ezt pontosan tudjuk. Igen? 74, 90 és 2014. Ezüstérmek 66, 82, 86.
1: Igen.
0: És mikor buktak még világbajnoki döntőt? Azt mondja, 82...
2: 21.
0: A brazilokkal szemben 2002-ben.
1: Nagyszerű, ez is 2 plusz 2 pont. Következik az a G jelű feladat, ugye? A legtöbb gól egy világbajnoki mérkőzésen. Tehát a legtöbb gól egy világbajnoki mérkőzésen. A két válogatott góljainak a számát, hogyha összeadjuk, akkor megszületik.
2: Valószínűleg a 12-es lesz az.
1: Na de melyik mérkőzés lehet?
2: Ugye a magyar NSK az 8-3, az nem elegendő, oda még kellene egyet pluszba tenni.
1: Na?
2: 8-4, 9-3, 10-1, az csak 11 gól. Volt egy 8-4 valahol, valamikor?
1: Itt azt mondtuk, hogy nincsen rablási lehetőség. A 12-re megadom neked a 2 pontot, tehát az helyes, de Laci fogja...
0: 7-5 Ausztria-Svájc. Igen, Ausztria-Svájc 7-5-54-ben, igen.
1: Úgyhogy csak 2 pont, László.
2: Az is elég.
1: Következő. A legtöbb gól, amit egy válogatott szerzett egy világbajnokságon. Egy tornán a legtöbb gól egy válogatottól. Na melyik lehet ez? Hogyha végignéztek a cédulákon, ami előttetek van.
0: Én nálam van.
1: Igen?
0: Csak nem tudom, melyik közül.
1: Megmondod, hogy melyik az a két szám, ami ott van előttetek?
0: 26 előtte? És 27-es. Hát könnyű lenne, hogyha 26 és 84 lenne nálam.
2: De nálam van egy 28-as.
1: Na?
2: Tehát még az is játszhat.
1: Igazán izgalmas. Na ki lesz a bátrabb és ki lesz a gyorsabb? 5, 4.
2: Jó, én bevállalom, hogy 28, és akkor talán a 2002-es brazil válogatott?
1: Nem, nem jó, sem a 28, sem a brazil válogatott. Neked még van egy lehetőséged akár, Laci? Na, 26 vagy 27?
3: Hát ez csak be a szemed.
0: Ez csak tippod lenni. Ez mint a Polip annak idején a világbajnokságon, aki tippelt azt hiszem a Németország.
1: Póla Polip.
3: Póla, ja. Igen, 2010-ben.
0: Igen.
1: De jól tippelt.
3: Sajnos.
1: Na, 26. Mondd a válogatottat. Melyik lehet az? Hmm. Nagyon gondolkodni kell.
0: Ez az, igen, mert a Brazíliát mondanám, de 70-ben túl kevés mérkőzés volt. Túl kevés mérkőzés volt 70-ben.
1: Kevés mérkőzés volt akkor, amikor ez megszületett, ez a rekord.
0: Magyar válogatott 54-ben szerzett 9-et, plusz 8-at, az 17, meg 8 az 25, meg 2 az 27.
1: Na, most legalább így jár a 2 pont, mert azt eltanáltad, hogy a magyar válogatott, viszont a 26-os helyett a 27-es az cserél majd ki.
3: Viszont én megadnám Lacinak a 28-ra legalább egy pontot, mert Puskás gólya szabályos
1: volt. Jó, beleszámoltad, igaz? Nagyszerű. Következő. A legtöbb megnyert 11-es párbaj a világbajnokságokon. Egy csapat természetesen. A legtöbb megnyert 11-es párbaj.
2: Jó, ez mindenféleképpen én leszek, akkor szerintem legyen csak a 6-os.
1: Uh-huh. Ez eddig jó 2 pont.
2: Hát, világ a németek nem jók ebben, de azért mégis.
1: Jók a németek egyébként, de nem az övék a legtöbb.
2: Akkor Olaszország.
1: Nem.
2: Francia.
1: Na, nincsen rablási lehetőség.
0: Argentina.
1: Így van. 7-11-es párbaja volt Argentinának, és abból csak egyet buktak el. 1990-ben 2-11-es párbajt nyertek meg, 1980 és 2014-ben egyet-egyet, és 2022-ben ugye 2-11-es párbaj a hollandok elleni negyed döntő, és a fináléban is egy. Úgyhogy az argentinok ebben a kategóriában kiemelkedőek.
2: Akkor a 7-est eldobom.
1: Nem, az...
2: 6-ost?
1: A 6-os az. Igen, tehát az jó, 2 pont jár, mert a 6-ot azt eltaláltad. Maradt még 3 cédul előttetek. A legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként. Ez ezen a tornán frissült. A legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként.
2: Hát akkor gondolom, hogy ez talán ez, de nem biztos, hogy Didier Deschamps.
1: Az jó, tehát arra jár a 2 pont, de nem 28, hanem 26. Úgyhogy Lacitól elvetted azt a lehetőséget.
2: Ja.
1: Maradt még 2, és már csak nálad van cédula.
2: Akkor kinek jár a pont?
1: Hát Lacinak jár a 2 pont azért, mert tudta Didier Deschamps. Hát de felemelt a céduláját.
3: Hát nem tudom.
1: Itt most a szerkesztőre tekintek, rázza a fejét, nem adunk pontot. Illetve a rablás az megvalósult, és adjuk a 2 pontot. A legtöbb piros lap egy világbajnokságon. Már csak te vagy játékban, László.
2: Akkor gondolom, hogy a 28 lesz.
1: Igen,
2: az.
1: És akkor azt kellene megmondani, hogy melyik világbajnokság ez.
2: Szerintem az már 32 csapatos lehetett. 2006.
1: Nagyszerű. Hát ez eltalálta.
3: Nürnbergi csatával.
1: És akkor így, mert neked könnyű dolgod van, de azért nem feltétlenül lesz könnyű kitalálni a játékost. Ugye most 4 pontot szereztél, jön az utolsó. A legtöbb fejes gól egy játékostól a világbajnokságokon.
2: Miroslav Klose.
1: 7-tel. Nagyszerű. Ez 4 pont megint csak. Miroslav Klose
3: ez összesen?
1: Összesen, igen. De szerintem meg tudjátok mondani azt a mérkőzést, amikor egy mérkőzésen 3-at ért el.
3: De Kocsi Sándornak hány fejes gólja van VB-ken?
1: Abban 11-ből nagyon jó,
0: egy VB-n szerepelt, 5 meccse volt.
1: Ugye de ezt a kategóriát fejet, 66 óta számolják, úgyhogy valószínűleg Kocsi Sándor lehet, hogy még nem esik számításba ebben.
3: Szóval minden esetre nézni, hányat fejelt a 11-ből.
1: Lehet most összesíteni kettő játékot követően, hogy hogyan áll a sorrend. Nagyon szoros az élmezőny. Regős Lászlónak van eddig 21 pontja, Katona Lászlónak 19 pontja, és Edvi László sincsen messze a maga 10 pontjával, úgyhogy még itt minden lehetséges. Kettő játék, amin túl vagyunk, jön még további 3, és az utolsó játékban korlátlan számú pontot lehet kistúzásra szerezni, de azért nem ez az igazság, és itt hívom fel a figyelmet, megint a hallgatók figyelmét, hogy lehet játszani velünk. Egy kérdésre várjuk a helyes választ SMS-ben, illetve Viberen. A kérdés a következő: melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? A telefonszámunk, illetve az SMS számunk +36 30 555 56 05. Érkeztek már helyes válaszok, úgyhogy tudunk majd sorsolni egy ajándékcsomagot a Nemzeti Sportrádió kínálatából. Még egyszer a telefonszám +36 30 555 56 05, és melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon. A harmadik játékunk pedig a döntő dömping. Több részes a feladat. Első körben egy zenei összeállítást fogtok hallani olyan dalokból, amelyek a világbajnokság évében uralták a különféle népszerűségű listákat, és ez alapján kellene majd kitalálnotok, vagy megsatszolnotok, hogy melyik évről van szó. Itt a gyorsaság és a bátorság dönt, tehát aki, hogyha befejeződött a zenei összeállítás, hamarabb felteszi a kezét, az tippelhet majd először.
3: Tehát három végig pontot, kell hallgatni.
1: Végig kell hallgatni, igen. 3 pontot szerez az, aki az évszámot helyesen eltalálja, és további 5 pont gyűjthető majd, hogyha az adott kérdésekre helyesen válaszol. Jöjjön akkor először az A jelű zeneszám.

0: Hú, most itt nem tudom eldönteni, hogy kiemelte hamarabb. Átadom
1: a lehetőséget, mondjad a...
0: Várjál, Márk szerinted kiemelte hamarabb.
1: De hol,
0: László,
1: mikor?
0: László, akkor a tiéd a lehetőség.
1: Egy évszámot kell mondani, 2002?
0: Nem jó, úgyhogy
2: 2006.
0: Van. Tökéletes.
2: Sakirától a Hips Don't Lie.
0: Nagyon jó.
1: Mester Tamás Altassel.
0: Nagyszerű. Bár ez nem volt kérdés maga. De ha 2006, melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
2: Olaszország, Franciaország 1-1, 11-es párbajt követően 5-3.
0: Nagyszerű, tehát ez már plusz egy pont a három mellé, és van még három további kérdés. Hányadik világbajnoki címét szerezte meg Olaszország?
2: Negyediket.
0: Nagyszerű. Ki végezte el a mindent eldöntő 11-est?
2: Fabio Grosso.
0: Nagyszerű ez is. És ki volt a mérkőzés játékvezetője?
2: Horacio Elizondo.
0: Maximális pontszám, begyűjtötted mind a 8-at, és ugye érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy nem Elizondo volt az, aki észrevette Zidán fejesét,
2: hanem az asszisztens.
0: Aki? Ki volt?
2: A kollégája.
0: Az már nem hangzik el, hogy mi a neve, meghagyjuk ezt a hallgatóknak, meg a balladai homálynak.
2: Aki tudja, írja meg SMS-ben.
0: Igen, van mihez felzárkóznotok, akkor így látva ezt a teljesítményt. Következik a B jelű zeneszám.

0: Márk, megint segítséget kérek. Na, Laci?
1: Egy évszám.
2: Viszont a Bon Jovit kell helyre raknom.
0: Igen.
2: A Pray, ez a New Jersey albumon van a
0: igen.
2: Bon Jovitól, és 80 és 90 között gondolkozok. Azt mondja, hogy 90-nél korábban jelent meg a New Jersey album. 86.
0: Nagyszerű, eltaláltad végül, és kizártad igen a lehetőségek közül, és jót választottál. Igen. Ugye Bon Jovi Kft. Igen. És Falco Rock Me Amadeus volt az.
2: Nem az, én, az nem az én műfajom. A Bon Jovi, igen.
0: Az biztos, hogy a következő kérdések már a te műfajod lesznek. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
2: NSK Argentina, Argentina nyert 3-2-re, 2-0-ra vezetett Argentina, utána jött a németek, kiegyenítettek, és buta módon, hát, hogy ő hosszabbításig mentek volna, adott egy zseniális paszt Valdánónak, Maradona, egyszer szabadult meg 20 másodpercre a Mateusztól, és ezzel 3-2-re nyert, még a rendes játékidőben Argentina.
0: Nagyszerű, bár ezért most csak egy pont jár, de ha megmondod azt, hogy melyik stadion adott otthont ennek a finálénak, akkor még egy pontot kapsz.
2: Ez már
0: melyik stadion lehetett ez?
2: Viszont Mexikó, akkor nyilvánvalóan a Mexikó City, az Azteca stadionban kellett rendezzék.
0: Igen. Plusz egy pont. Hányadik gólját szerezte címeres dressben az a José Luis Brown, aki ugye a döntő első gólját lőtte? Na de hányadik volt az Argentin?
2: Már az Argentin válogatottban?
0: José Luis Brown. Talán segít az, hogyha tudod, hogy milyen játékos volt ő. Csatár, Argentin. Középpályás, védő, kapus.
2: Az elsőt.
0: Így van, az elsőt. Az elsőt. És egyébként az egyetlen, tehát igen, többet nem is
2: igen,
0: lőtt.
2: Igen.
0: És nagyon jó pillanatban tette. És még egy kérdés 2 pontért. Ki volt a két szövetségi kapitány?
2: Hát a németeknél egyértelműen a Franz Beckenbauer volt.
0: Igen.
2: Ugye, és Bilárdó volt az argentinoknál, igen, Bilárdó.
0: Te is begyűjtötted a maximális pontszámot, jár a 8 pont. Hát eddig nagyon jól állunk. Van hova zárkózni, Laci. Jön a C.

0: csak azért teszem fel a kezembe, hogy legalább a tipp meg legyen. 58?
1: Nem. Úgyhogy maradt nálatok két lehetőség. Na, ki lesz a bátrabb? Edvi László vagy Regős László Pál?
2: Akkor mondok egy 54-et.
1: Tökéletes. Igen, 1954. Mambo Italiano volt az egyik, a másik meg Rock. Igen. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt 1954-ben, és milyen eredmény született?
2: Magyarország és NSK, és 3-2-re győzött a német csapat.
1: Ez egyrészt plusz egy pont a három mellé, és van még további három kérdésem. Hol tért el a döntőben pályára küldött magyar válogatott összeállítása az aranycsapat klasszikus felállásától?
2: Budai kettő nem kezdett.
1: Igen, ki kezdett
2: helyette? Tóth Mihály.
1: Nagyszerű, ez tökéletes. Egy pont. Melyik német játékos duplázott?
2: Döntőben?
1: A döntőben, hát természetesen hol máshol.
2: Hát az egyik támadó. Helmut Rán.
1: Tökéletes. Jó a válasz. És az utolsó kérdés. Ki volt a partjelző, aki elérte, hogy Ling játékvezető érvénytelenítse Puskás Ferenc, hát mondjuk úgy, hogy második gólját 2-3-nál?
2: Velszi volt, az biztos.
1: Na, de mi lehetett a neve?
2: A kereszt vagy a vezeték neve?
1: A vezeték neve nekem tökéletesen elég. Ez a nehezebb.
2: Olvastam.
1: Igen.
2: Már.
1: Na, ma adok még 5 másodpercet rá. 5, 4, 3.
2: Griffith.
1: Tökéletes. Benjamin Marvin Griffith. Ő volt, és 8 pont ez így. Úgyhogy a döntő dömpinget egyelőre viszed, és hát Katona Lászlónak
0: de van. De azért nem szerzek pontot, mert alálövök éppen mindig. 4 évvel alálövök.
1: Na, jöjjön a D lehetőség.

0: Na, Katona Lászlónak itt a lehetőség, hogy?
1: Hát szerintem ez most már 94 kell, hogy
0: nagyszerű, legyen. Eltaláltad! 1994, melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és megint csak az eredményre is kíváncsiak vagyunk.
1: 0-0 lett a brazil-olasz döntő, aztán 11-es párbajt követően nyertek a brazilok. Kell a gólszám?
0: Hát figyelj, én 3-2. Úgy emlékszem, hogy nagyszerű.
1: Jó.
0: Ki volt a brazil válogatott szövetségi kapitánya?
1: Jaj, ez...
0: Aha, ez de a nehezem.
1: Nem, Zagallo.
0: Nem.
1: Pereira.
0: Igen, Carlos Alberto Pereira. Következő kérdés, eddig van ugye mindent összevetve 5 pontod. Helyi idő szerint hány órakor kezdődött a mérkőzés?
1: Hát.
0: Hogyha tudod a helyszínt, akkor az azért segít, hogy nagyjából hány órakor lehetett a kezdés.
1: Legyen egy délután 3 óra.
0: Az nem jó. Talán itt a többiek tudnak segíteni, hogy mi volt a helyszín.
2: Hát Los Angeles.
1: Akkor
2: dél. De ott 9 óra az eltérés, ugye, magyar idővel.
0: Majdnem dél, igen. Fél egy volt. És hát nem lesz kérdés, de azt hiszem, hogy azt mindenki tudja a résztvevők közül, hogy kifújta a sípot.
1: Púl Sándor.
0: És nem ez a kérdés, hanem az, hogy bár mindenki Roberto Baggio hibájára emlékszik, de melyik két olasz hibázott még a 11-es párbajban?
1: Massaro az egyik.
0: Ő volt az egyik.
1: De valamiért azt hiszem, hogy
0: Baresi. Nagyszerű, ő volt az első, aki odaállt, és kihagyta ugye a csapatkapitány. A 8-ból 7 pontot megszerezték sikeresen, úgyhogy ez is derekas teljesítmény. Van a döntő dömpingből még egy lehetőség játszani, és eltalálni a zenei összeállítás szerint az évszámot, jön tehát az utolsó.

0: Katona László volt, aki hamar
1: bemelte. Ezeket mindig el fogom vinni, 2022.
0: Nem jó.
1: Miért?
0: Nem jó.
1: Dua Lipa dal előbb volt már.
2: Szerintem na, sokkal Laca, korábbi. Emelted
3: még. De lehet, hogy nem sokkal. 2014.
0: Nem jó, hát nem jó. Várjál, így már csak egyedül.
4: 2018.
0: Nagyszerű. És megvan a nevető harmadik.
3: Te lejön otthon vagy a 21. század üzenében.
4: Hát nem. Ti vagytok kevésbé otthon.
0: Ugye Dua Lipa és Calvin Harris One Kiss, és Majka mindenki táncol. Ezek és ez 2018. Így van. Hát 2022, de ugye Laca volt az, aki még messzebb tette. Na minden esetre 2018,
3: hát ugyan,
0: és akkor Edvi Lászlón a világ füle. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
4: Franciaország, Horvátország 4-2.
0: Nagyszerű. Ki szerezte az első gólt?
4: Az öngól volt, szerintem Mandzsukicsnak az öngólja volt.
0: Tökéletes. Melyik két szakvezető példáját követve lett világbajnok játékosként és szövetségi kapitányként is természetesen, Didier Deschamps?
4: Zagallo, illetve Franz Beckenbauer.
0: Nagyszerű, és 2 pontért az utolsó kérdés. A rendes játékidőben 2 további VB döntő zárult 4-2-es végeredménnyel. Melyik kettő volt az?
4: Rendes játékidőben?
0: Uh-huh. Itt hagyunk azért több gondolkodási időt, mert ezt végig kell pörgetni.
4: Uruguay-Argentina 30-ból.
0: Nagyszerű, igen.
4: Egyik 4-2-es, és
0: na, még egy
4: mi kaptunk ki 4-2-re, 38-ban.
0: Tökéletes, igen, megvan mind a 8
4: magyar
0: pont.
4: Olasz, igen.
0: Tökéletes. 8 pont, és akkor 3 feladat után azt hiszem, hogy anélkül, hogy elárulnánk, hogy hogyan áll, hogyan fest valójában a sorrend a játékosok között, de egyre izgalmasabb. Nem is áruljuk még most el, majd a 4. feladat után, de itt megint csak játékra invitálom a hallgatókat, mert látjuk, hogy jó néhány helyes válasz érkezett már, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy 2 játékos között is, illetve 2 játékos is ajándékcsomaggal gazdagodhat helyes válasszal. A kérdés az, hogy melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon. Az SMS számunk +36 30 555 56 05. Ide várjuk továbbra is a helyes választ a kérdésre, hogy melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon. Már jó néhány helyes válasz érkezett. És menjünk tovább a 4. feladattal, amely során a magyar válogatott világbajnoki szereplését vesszük gorcső alá. Ehhez kapcsolódóan kell majd feladatokat megoldanotok. Magyaros 9-es, ez a fantázia neve ennek a feladattípusnak. Közvetítés részletet, újságcikkeket, valamint kezdő felállást fogtok látni, hallani, és ez alapján kellene majd beazonosítani a magyar csapatnak a VB mérkőzését, tehát ki az ellenfél, és melyik évben történt maga a mérkőzés, és mi lett a végeredmény. Ha ez sikerül, ez már 3 pontot ér, és további 2 pont szerezhető még egy-egy helyes válaszsal, ami ehhez a mérkőzéshez kapcsolódik. 1-től 9-ig lehet majd számot választani, és mivel a második feladat után Regős László állt az élen, így övé az első választási lehetőség, tehát 1-től 9-ig tudsz mondani egy számot.
3: A magyaros 9-es, akkor kezdjük a 9-essel.
0: 9-es, és én nézem gyorsan a papírlapomat, hogy ez egy közvetítés részlet lesz, úgyhogy Jámbor Tamás hangmérnök kollégánk már mutatja is ezt a közvetítés részletet.
5: 3-2-re vezetünk, 5 perc van még hátra. Kocsis lefejeli a labdát a kapus kirúgása után. Ott van Palotásnál, Palotás kifordul vele, tovább adja Nándihoz. 35 méterre vagyunk a kaputól, lőd rá Nándi, hiszen olyan bombáid vannak. Nem, Kocsisnak híveli, Kocsis fejel! Gól! Gól! Gól! Nem van a hálóban! A 4. magyar gól! Nem van! Bravo, fiúk! Grosics felugrik! Nagyszerű, tudja, hogy itt vagyok, infelé, most már hallgatóim, 4-2, Kocsis, 2 csodálatos fejes volt, jaj, de szép!
0: Na, melyik mérkőzés?
3: 1954, és picit gondban vagyok, mert 4-2-re vertük a brazilokat és Uruguayt is a negyed döntőben, illetve az elődöntőben, úgyhogy tippelni fogok, szerintem ez Uruguay és a hosszabbítás.
0: Így van, ugye az azért segített, hogy kiszerzett 2 gólt. 4-2 Magyar-Uruguay 1954, ez stimmel, és arra vagyok még kíváncsi, hogy Kocsison kívül kilőtt még gólt ezen a mérkőzésen. 2 magyar játékos, melyik az a 2?
3: legyen Hidegkuti.
0: Nagyszerű.
3: És Cibor.
0: Eltaláltad. Vagy hát fogalmazunk úgy, hogy tudtad. Úgyhogy ez 5 pont. Ez is maximális pontszám. Katona László, te voltál a második a sorrendben. A 9-es kivételével tudsz választani még az 1 és 8 között.
1: Legyen akkor az 5-ös.
0: 5-ös, és nézem a papírjegyzetemet. Itt egy nemzeti sportból, egy lapszámból hallhatunk egy tudósítást.
6: Sokáig nem lehet elfelejteni ezt a Rancaguai mérkőzést. Amikor Leo Horn játékvezető a félidő végét jelezte, nem csak a szurkoló sereg tapsa kísérte az öltözőbe esőtől csapzott, pihegő játékosainkat, hanem a körülöttem lévő külföldi újságírók is lelkesen ünnepelték fiainkat. Általánosan az volt a vélemény, hogy ha a második félidőben is így bírja a magyar csapat, mint az első félidőben, akkor nem veszítheti el a mérkőzést.
0: Ez a nehezebb talán. Laci?
1: Tehát egy döntőt keresünk.
0: Nem, a magyar válogatottnak egy VB mérkőzését.
1: Aha.
0: Azért itt...
1: A Leo Horn neve az...
0: Igen, az segíthetett, és nem tudom az elejére, az első mondatra mennyire figyeltél fel.
1: Nem nagyon.
0: Azt elismétlem akkor, hogy ne essen kárba végül is a lehetőség. Sokáig nem lehet elfelejteni ezt a Rancaguai mérkőzést.
1: Lehet, hogy a Svédországban van és egy 58-as mérkőzés? Nem, mert akkor nem, 62-es vagy 66-os valami.
0: Hát a kettő közül kell most
1: hol legyen
0: választani.
1: A
3: Rancagua.
0: Hát az Rancagua.
3: Gondolom.
1: Hát, akkor 62.
0: Nagyszerű. De akkor melyik mérkőzés lehet itt?
1: Hát melyik, igen. Hát melyik.
0: Ez eddig csak egy pont, mert az évszámot azt eltaláltad.
1: Hát, melyik mérkőzés?
0: Ez nehéz, mert túl sok konkrétum nincsen természetesen ebben.
1: Ki kellene találnom az ellenfelet első körben, vagy egyáltalán játszottunk.
0: No.
1: Szovjetek ellen, nem tudom.
0: Nem, ez nem sikerült. Anglia volt az ellenfél, úgyhogy egy pont írható egyelőre a számládra. De van még lehetőség itt, hogyha válaszolsz arra helyesen, hogy meddig jutott a magyar válogatott.
1: 62-ben? Csoportkör.
0: Nem. A negyed döntőben kapott ki Csehszlovákiától. Ugye Anglia, és ez volt az első mérkőzés. Nézek rátok, hogy pluszpontot nem adunk, de 2-1.
4: 2-1 után, és ugye utána ott az Argentina elleni 0-0 a csoportkör végén, ami már nem osztott, nem szólt.
3: Ezt talán Bulgária.
4: És utána
3: ekkor játszott először Anglia és Argentina egymás ellen világbajnokságon. Ebben a csoportban.
0: 5-ös, 9-es kilőve, Edvi, Laci, te következel, válaszok számot. 3-as, itt pedig megint csak egy tudósítást hallhatunk a nemzeti sportból.
6: Teleki és Toldi góljaira kétszer Fauci válaszolt, de Vince és Toldi újabb gólja válasz nélkül maradt. Napos, meleg idő, 6000 néző. Az olasz Barlaszina jó bíró volt, a nápolyi közönség hevesen szurkolt ellenünk.
0: Nem könnyű ez sem, de azért itt volt néhány árulkodó név.
4: Toldi, hogy volt Toldi? Mert igen.
0: Toldi, Vince, Teleki, Fauci, Barlaszina, és volt egy nápa is, ami azért sokat segíthet. Na itt azt hiszem, hogy igazából...
4: Vagy az elődöntő, vagy a negyeddöntő, ugye, és a... Vagy az elődöntő, vagy a negyeddöntő 38-ból, ugye ez a 38-as VB, nem
0: lehet... Biztos? A helyszín az azért sokat segít.
4: Nápoly.
0: Na még 5 másodperc. 5, 4, 3, 2, 1...
4: 38-as VB Magyarország...
0: Nem, a 38-as VB-t azt nem Olaszországban rendezték, hanem Franciaországban. Ugye az, ami segíthetett volna, hogy Nápoly.
4: Mert 34-es VB.
0: És ez a 34-es VB, az évszám ugye az megvan, igen. És ki lehetett az ellenfél, még azért járhat egy pont.
4: 34-es VB-n egy meccset nyertünk.
0: Igen.
4: Egy meccset nyertünk.
0: De melyik volt az a mérkőzés, és ki volt az ellenfél? 5, 4, 3, 2, 1... Nincsen rablás, pontért,
3: de... Ez az volt, amelyiket megnyertük? Hát mert Holland-Kelet-India ellen Holland-India nyertünk, vagy hát Indonézia, de ez nem az a meccs szerintem a nevek alapján.
4: Igen.
0: Ez nem, ez az Egyiptom elleni mérkőzés, és itt már lelövöm a vonat. Egyiptom ellen játszottunk Nápolyban, nyert a magyar válogatott.
3: Akkor kettőt nyert.
0: És az lett volna még a kérdés, hogy ugye itt a nyolcad döntőben találkoztunk Egyiptommal, de ezen túljutott a magyar válogatott, hol fejeződött be végül a szereplés? Hát Laci, talán kettő pontért ezt még meg tudod mondani.
4: Hát ugye 16 csapatos volt a VB, Egyiptomot megvertünk 4-2-re, és Ausztria verte meg bennünket a következő körben, tehát a negyed döntőben Ausztria verte meg Magyarországot. Tehát igen.
0: Erre jár a Holland maga India, kettő lehet, pont, igen.
4: Igen.
0: Na de hát nem menjünk bele a részletekbe, mert lehet, hogy lesz majd szó a továbbiakban arról a döntőről, vagy arról a világbajnokságról is. Laca, megint visszatérünk hozzád. 1, 2, 4, 6, 7, 8 ezek közül kell választani.
3: Kettő.
0: Kettes pedig egy közvetítés részlet. Megint csak Jánbor Tamás kollégánk segít.
5: Fazekas többlete a jobb oldalról, meg középen nyilatzi fel, gól, gól, gól! Fazekas nagyon jó labdával szökteti Pölöskei meglódul! Egyedül vezeti a labdát a kapura, nehéz szögből lő, gól, gól!
0: Na Laca, melyik év, melyik mérkőzés lehetett?
3: 1982.
0: Igen, ez eddig jó.
3: És legyen az El Salvador elleni 10-1.
0: Kizárásos alapon, mert nagyon sok sikerélményünk azért nem volt összességében. Végeredményt mondj még.
3: 10-1 Magyarország javára.
0: Tökéletes, szerintem fel tudnád sorolni a magyar gólszerzőket, de én nem erre vagyok kíváncsi.
3: Szerencsére.
0: Ki szerezte a salvadori?
3: Ó, na erről volt szó az NBA
0: kvízben. A salvadori gólt ki szerezte, igen. Hát Elbert Gábor biztosan, hallgat minket,
3: és tudja. Sajnos nem fogom tudni, de mondok egy nevet.
0: Mondjál egy random salvadori nevet.
3: González.
0: Nem. Luis Baltazar Ramirez Zapata. Szerezte a salvadori a gólját, úgyhogy ez csupán 3 pontot ér. Nagyszerű. 1, 4, 6, 7, 8 László.
1: 4.
0: 4-es, és ez megint csak egy közvetítése részlet.
5: A fejek közül a legmagasabbra Enrique feje emelkedik, olyan, mint egy gumilabda, de az oldalvonalon kívülre került a labda. A bedobást Matesz átemeli, és aztán bizony Gerzon megkapta a fölszabadító rugást. Benn középít, Mátrai a labda. Mátrai egyből előre, oldalt, ott áll Matesz Imre megint. Lapos labda, Albert ki jobbra, Bene elmehet a labdával. Egy csel, még vár egy gondolatnyit, átlövési kísérlet, Farkas lő, gól! De nagy gól!
1: Magyar-Brazil 66-ból 3-1 a végeredmény.
0: Tökéletes, jár a 3 pont. Hányszor talált be Bene Ferenc ezen a világbajnokságon? Megint csak azért hosszabb gondolkodás hát legyen időt kapsz.
1: 6. Sok?
0: Sok.
1: 5.
0: Pontot erre már nem kapsz. Szabadon rablás nem pontért.
3: 3-at mond. Tannék, vagy tippelnék.
0: Laci?
4: Ugye ezen lőtt egyet, a bulgárok ellen biztos, hogy lőtt, egy szovjetek nem, a bulgároknak biztos, hogy lőtt.
1: Portugáloknak
4: is ő lőtte a gólt.
1: Korea?
4: Ott nem volt. Nem. Nem, ez 4 meccsünk volt összesen, ugye a Portugál, Brazil, Bulgár és a szovjetek elleni.
3: A szovjeteknek biztos lőtt, mert ezt
4: négy.
3: Ferenc mondta, hogy ő a legutóbbi egyenes kieséses szakaszban
0: szerzett. Aggódtam, hogy itt állandó szakértőnknél, Bene Ferencnél mind a hármótoknak lesz jelenése, de megmentettétek a becsületeteket. Maradt még, Laci, Edvi Laci, rád nézek, 1, 6, 7, 8 ebből a 4 számból kellene választani egyet. 1, és végre egy kezdő felállást kapsz. Ez eddig nem volt. Még adok neked egy cédulát, egy kezdő felállással, és hogyha megteszed, felolvasod nekünk ezt a kezdő 11-et, ami alapján be Biztő kellene
4: Péter,
0: azonosítani a...
4: Kardos, Rót Antal, Garaba Imre, Sallai, Bognár, Nagy Antal, Détári, Péter, Eszterházi, Kiprik. Na, ez akkor az 86, ez egészen biztos.
0: Nagyszerű, de melyik meccs?
4: Ugye a 80-an, ami 3 mérkőzést játszottunk, Kiprik, ez a Kardos, Rót, Garaba, Sallai, Péter, Szonya, Bognár, Gyuri, Nagy Antal, a franciák ellen már nem így kezdtünk, Kanada ellen nem tisztelő volt a kapuban, akkor ez a 0-6. Tehát ez a szovjetok igen. elleni 0-6.
0: Kizárásos alapon, igen. tökéletes. Ugye két gólt szerzett a magyar csapat ezen a VB-n, nem többet. Ki igen. volt a két gólszerző?
4: Hát a Kanada ellen szereztük, ugye Eszterházi, illetve Détári, amit azóta is emlegettünk, az utolsó gólunk, amit világbajnokságon szereztünk. Remélem, hogy ti még megéritek.
3: Legutóbbi.
0: Igen, legutóbbi.
4: Remélem, hogy ti még megéritek, hogy a magyar válogatott valaha gólt szerezzen világbajnokságon. Én már nem bízok benne.
0: 5 pont, ezért jár a maximális pontszám, és maradt még 3 világbajnokság és 3 magyar válogatott szereplés. 6-7-8, Laca egyet választ ezek közül.
3: 8-as.
0: 8-as, ez azt látom, hogy megint egy kezdő felállás. Adok neked egy cédulát, és rajta 11 névvel, és hogyha ezt a 11 nevet felolvasod, kérlek szépen.
3: Gujdár Sándor a kapuban, Török, Kocsis, Kereki, Tóth a védelem, Csapó, Nyilasi, Pintér, Zombori a középpálya, elől pedig Törőcsik és Nagy László.
0: Na mikor állhatott fel így a magyar
3: csapat?
0: Szerintem
3: ez 78. Uh-huh. És melyik meccs legyen az argentin? Az legyen, mert Nyilas és Törőcsik kezdett, és őket ugye eltiltották utána. Argentina ellen 2-1-re kikaptunk.
0: Tökéletes megoldás, 3 pont, egy kérdés.
3: Egy Garrido nevű portugál hazavezette a mérkőzést.
0: Nem ez lesz a
4: az
0: kérdés.
4: Az utolsó fordulóban játszott mind a kettő egyébként, tehát a franciák ellen játszottak, mert csak egy-egy meccs eltiltást kaptak, tehát kétesélyes volt a dolog.
0: De megnéztem, és valóban igen, ebben az összeállításban csak az argentinok ellen játszottunk, de az a kérdés, hogy ki szerezte a magyar csapat egyetlen gólját? Ezen a találkozón, igen.
3: Nagy László.
0: Nem jó, nem jár a plusz 2 pont.
4: Csapó.
0: Így van.
4: Ez klasszikus, igen, igen.
0: Maradt még a 6-os és a 7-es, Katona László választhat egyet.
1: 6-os.
0: Itt a Nemzeti Sportból hallhatunk egy tudósítást. Tehát a 6-ost választotta, igen. Bocsánat, igen, itt most mea culpa, ez az én hibám, kapsz egy kezdő felállást.
1: Na végre.
0: Egyenlőlegen valóban a feltétel.
1: Kapuban Szabó Antal. Hát két fős védelem, Bolgár Gyula, illetve Bíró Sándor, a középpályán Szalai Antal, Szűcs György, Lázár Gyula, és a támadó ötös Sas Ferenc, Vince Jenő, Sárosi György, Zsengelér Gyula és Titkos Pál. Gondolom ez a 38-as VB csapat kell, hogy legyen, és a döntőben az olaszok elleni 4-2-es vereséggel záródó találkozó.
0: Nagyszerű, ez eddig 3 pont.
4: Tudtam, hogy tippelted?
1: Tudtam, mert hogy a Toldi nem játszott. Toldi nem játszott.
0: Na, és jó helyen járunk, mert hogy ez lesz a kérdés, Toldi. Hogy melyik 3 játékos kimaradása keltett meglepetést. Tehát 3 játékos, aki addig a világbajnokságon azért főszereplő volt, kimaradt, melyik ez a 3 játékos. Az egyiket megmondtad?
1: Ugye azért keresztnevet nem mondtam, úgy zárójelbe hozzáteszem, mert abban már gondjaim lennének, de Cseh létezik, hogy volt egy támadó, akit Cseh évvel illettek, nem?
0: Nem. Toldi az egyik, aki nem játszott ezen a döntőn. Igen, ez eddig jó.
1: Tehát volt a titkos Toldi, és még egy.
0: Na, ki volt a másik? Toldi Géza megvan. Ugye itt azért, akik pályára kerültek, Polgár Gyula, Szűcs György és Vince Jenő. És kimaradt egyrészt Toldi Géza, és ki volt a másik T-betűs. Megint csak nincsen rablás pontért, de van
1: Tóth.
0: Még... Öt... Nem. 5 másodperced még van, akár egy jó válaszra.
1: Nem élek ezzel.
3: Turay.
0: Turay, így van. Na és még Kohut. Egy játékos. Nem, pedig jó a kezdés.
1: Mint a K-betű.
0: Igen. És akkor már nagyon nagy.
3: Pedig a T-betűs csatásorban Kohut is benne volt. Tényleg. Ugye na? Szóvégi T-t számították.
1: Korányi.
0: Nagyon jó, megvan. Végül is, hát 2 pontot nem kapsz maximálist erre, de egyet adunk, és akkor így 3+1 a 4 pont, és Edvi Lászlónak nem maradt más, mint a 7-es. Itt következik akkor a tudósítás.
6: A 77. percben Grosics túl röviden rúgja Sárosihoz a labdát, a hátvéd nem tudja átvenni, Medvin éri el, ő 13 méterrel Grosics mellett a kapu bal oldalába lövi a Velsziek győztes gólját, 2-1.
4: Ezek 1958, amikor ugye kétszer találkoztunk a Velsziekkel, a csoportmeccs során ugye döntetlent játszottunk velük, és utána az a furcsa kiírás volt, hogy hogy mi azonos pontszámmal végeztünk velük, nem is tudom, milyen pótselejtezőnek hívhatták ezt, vagy nem is tudom, milyen körnek, ott kikaptunk 2-1-re tőlük. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy ugye a világbajnoki ezüstérmünk után 4 évvel a lepusztított szerencsétlen csapatunk nem tudott tovább jutni a csoportból. Tehát,
0: igen, azt is megtaláltad, hogy ez az a meccs, amit a csoportkörön túl kellett.
4: A 2-1-es, amikor kikaptunk tőlük.
0: Wales volt az egyik csoport ellenfél, melyik másik két csapattal szerepelt még egy kvartetben a magyar együttes.
4: Tudni kéne, de nem fog beugrani.
0: Ez is viszonylag nehéz kérdés.
4: Igen, döntetlent játszottunk Wales-szel, valakit legyőztünk. Hú, ez nem fog menni, az 58 a legsötétebb számomra. 58...
0: Na még néhány másodperc gondolkodás idő. Hát ha 5-4-3-2-1, akkor most már játékon túl. A házigazda talán segíthet.
4: Svédországgal játszottuk, igen, és nem tudom, ki volt.
3: Mi. Svédektől kaptunk ki, ugye?
0: És még egy együttes kellene.
3: És valakit megvertünk.
0: Mexikó. Így oldan fel, tehát ezt a Gordiusi csomó. Túl vagyunk 4 játékon, már csak egy maradt, ahol azért még jó néhány pont szerezhető, és akkor most érdemes rátekinteni arra, hogy hogyan állunk. Edvi Lászlónak most ugye 3 pont járt azért, mert megfejtette kiválóan, hogy 1958-ról és a Velszi magyar összecsapásról van szó, addig pedig megint csak játékra invitálom a hallgatókat. A plusz 30-at 30-555-56-05-ös SMS számra, illetve Viber üzenetben erre a telefonszámra várjuk a helyes válaszokat a következő kérdésre. Melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? A helyes válaszadók közt Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot sorsolunk ki, és az utolsó feladatot megelőzően a sorrend a következő. A harmadik Katona László 34 ponttal. A második Edvi László 36 ponttal. Az első 48 ponttal Regős László Pál egy picit ellépett, de még utolérhető, mert a következik az utolsó feladat, a pontvadászat, és itt jó néhány pont gyűjthető. Itt nagyot lehet nyerni, és még akár Lacát is utol lehet érni. 3 kategóriát hallhattok majd, azok közül kell választanatok egyet, és a feladat, hogy a korábbi kvízekből jól ismert bélyeggyűjtés mintájára az adott kategória minél több szereplőjét kellene összegyűjtenetek. Adott majd egy skatulya, és az alapján kell tehát összegyűjteni a lehető legtöbb elemet. A 3 választási lehetőség a következő. Holnaptól már szebben csillog, a 10-es mágiája, kispad koptatók. Katona László, te vagy a harmadik, úgyhogy tiéd az első lehetőség. A 3 kategória közül holnaptól már szebben csillog, a 10-es mágiája, kispad koptatók.
1: Holnaptól már szebben csillog?
0: Legyen akkor ez, és itt a feladat az, hogy sorolt fel az eddigi világbajnokságok bronzérmeseit.
1: Jaj, de jó. Amióta
3: ez
1: van.
3: Is te számítottál.
0: Amióta van, igen.
1: Hát akkor mikor volt a legelső? Az első kérdés leginkább.
0: Volt már a legelső VB-n is bronzérem, bár ott nem bronzmérkőzésen osztották ki. Annyit segítek.
1: De nem onnan indulok, hanem 22-ből.
0: Igen.
1: Horvátország, Belgium. Szerintem a hollandok is nyertek egy bronzérmet 2014-ben, 2010-ben.
0: Not ki volt.
1: Van. Az egy, pedig nemrég volt. Ugye a döntő a spanyolok nyerték.
0: Igen.
1: Brazilok?
0: Nem. Még akár visszatérhetsz ide, hogyha esetleg nem jut az eszedbe.
1: Jaj, 2010. Na jó, nem. 2006-ban a németek.
0: Igen.
1: 2002-ben törökök. 98-ban is a horvátok, 94-ben, és ez már a nehezebbik része, a svédek.
0: Igen.
1: A bolgárokat verték talán. 90-ben nem az angolok, az biztos.
0: Nem.
1: Akkor az olaszok.
0: Így van.
1: És akkor 86,
0: egyre nehezedik.
1: Nyugat-német, argentin döntő, és akkor, hogy ki volt valójában az elődöntő, a franciák.
0: Tökéletes.
1: És akkor 82, valamiért azt hiszem, hogy a házigazda spanyolok?
0: Nem, jó. Olyan csapat, amely eddig még nem hangzott el egyszer.
1: Belgák?
0: Az már elhangzott.
1: Ja, tényleg.
0: 82. Itt azért egy olyan korszak, egy korszakos kelet-európai csapat, ennyit segítek.
1: Lengyelek.
0: Nagyon jó.
1: És akkor 78.
0: Igen.
1: Ott ugye holland döntő a argentinokkal.
0: Igen.
1: Valamire nyugatnémetek?
0: Nem.
1: Akkor olaszok.
0: Nem.
1: Nem.
0: Visszatérhetsz még ide. 74.
1: Az is Lengyelország.
0: Nagyon jó.
1: És akkor 70. Na, itt 70. Már. 70-nél, igen. Olasz győzelem, nem, az olaszok voltak a döntőbe a brazilokkal.
0: És a többieknek azért mondom, hogy van a végén rablási lehetőség, tehát amit Laci nem tud, azt ti mondhatjátok majd magatoknak.
1: Nyugatnémetek.
0: Nagyon jó, 70.
1: 66. Portugália.
0: Igen.
1: 62.
0: Nem könnyű feladat, igen, ez a szépsége. Itt az
1: 58 az már Svédország.
0: Nem.
1: Nem? Nem lettek harmadikok a svédek? Ja, mert döntőbe voltak. Jó, akkor 62. Csehszlovákia? Nem.
0: Menjünk tovább, 62 nincs meg egyelőre.
1: 58-ban akkor legyen nem Szovjetunió? Nem.
0: Menjünk tovább.
1: 54. Hát ott az...
0: Volt szó róla itt korábban az adásban, tehát
1: most vagy Uruguay, vagy az osztrákok. Uruguay.
0: Hát, hogyha megmondom, hogy mi a helyes válasz, akkor segítek.
1: Akkor Ausztria.
0: Igen.
1: 50. A döntő megvan, de hogy végül is...
4: Mert nem volt döntő.
0: De ez nem számít.
1: De akkor még vannak bronzérmesek.
0: Van, persze.
1: Valamiért azt hiszem... De tudom, hogy nem, mert most vagy az 50-es, vagy a 30-as Egyesült Államok? Egyik se valójában.
0: Elfogadom a 30-asnak.
1: Köszönöm. Az 50-es meg akkor legyen a... Biztos egy európai ország talán átment oda.
0: Na hát voltak európaiak, igen.
1: Németek, ők akkoriban nem nagyon futballozgattak. Magyar válogatott nem volt... Ausztria?
0: Nem, akkor 38 és 34 maradt még.
1: 38 valamiért a házigazda franciák?
0: Nem.
1: Éppen a franciák voltak 58-ban a bronzérmesek?
0: Jól mondtad, igen, hát azt meg bepótoljuk, igen. És akkor 34.
1: De akkor a 38-at nem tudtam.
0: 38-at azt nem tudtam.
3: Valamit valamiért.
1: Jó, legyen a 38, nem, a 38 legyen Csehszlovákia.
0: Még nem. Továbbra sem tudod.
1: Jó, akkor a 34 viszont a csehszlovákok döntősök voltak, ha minden igaz, tehát akkor ők nem lehettek.
0: 34.
1: Argentína.
0: Nem jó.
1: Brazília.
0: Nem, jó. Figyelj, ami kimaradt, és azt hiszem, hogy itt a közelmúltból kiindulva a 2010-es talán még meg tudott találni. Hogyha azon gondolkodsz egy picit.
1: Igen. Nem Uruguay, mert ők veszítettek. És a holland-spanyol döntő volt, ahol meg németek?
0: Nagyon jó, megvan. Jó. 17 pontot számoltam össze, Márk, megerősítesz ebben, és akkor kimaradt végül is itt az 1978-as, a 62-es, az 50-es, a 38-as és a 34-es bronz érmes. És hát itt most van rablási lehetőség, de bátornak és minél gyorsabbnak kell lenni.
1: Aki én is visszatérhetek? Hát, én is?
0: Nem.
3: 78 Brazília.
0: 78 Brazília, igen, plusz egy pont Lacának, és Laci, neked is van egy rablási lehetőséged. Maradt ugye 34, 38, 50, 62. No? Hogyha nincsen bármilyen tipp, akkor azt hiszem, hogy megyünk tovább. Megyünk tovább. 34 Németország, 38 Brazília, 50 Svédország, 62 Chile, mint házigazda. Odaértek a dobogó legaljára. Ez volt tehát, hogy a holnaptól már szebben csillog kategóriában össze kellett gyűjteni a bronzérmeseket. És maradt ugye két kategória, úgyhogy nem is fordítom meg magamnak a papírlapot. Edvi László választhat. A tízes mágiája vagy kispadkoptatók? Na melyik?
4: A kis patkoptató, félek, hogy szövetségi kapitányok lesznek, vagy cserejátékosok, abból nem leszek jó. De tízesben se leszek jó, de na próbáljuk meg ezt a tízest.
0: Tízes mágiája?
4: Bár én a szám, sosem tudom, hogy senkem, csak nem tudom, egyetlen futballistársa, hogy milyen számú mezbe játszik.
0: Már pedig itt most ezt kell
4: igen,
0: majd.
4: Gondoltam.
0: Tízes mezben hány labdarúgó, illetve jó néhány labdarúgó nyert már világbajnokságot. A második világháború után rendezett VB-ken már volt messzám, úgyhogy 1950-től indulóan össze kellene gyűjteni azokat a játékosokat, akik tízes mezben lettek világbajnokok.
4: Tehát 50-től kellene indulnunk, ugye nyilvánvalóan fogalmam nincs az uruguayiaknak, ki volt a tízese.
0: A rablási lehetőség lesz a végén, úgyhogy
4: már most mondhatják, mert fogalmam nincsen. 54-ben nálunk Puskás volt a tízes.
0: De a világbajnokra vagyok kíváncsi.
4: Ja, bocsánat, a világbajnokra. Ja.
0: Hát, ez igen, már nehezebb.
4: Igen, tudtam, hogy ez...
0: Ez, igen, ez a nehezebb. Az NSK válogatottjából ki volt vajon tízesben?
4: Fritz Walter lett volna tízes. Nem tudok velek, mert nyilván nem, de ezt nem találtam.
0: Mehetünk tovább, talán a következő az könnyebb lesz.
4: 58-ban Pelé volt a tízes.
0: Nagyszerű, és akkor itt azt hiszem, hogy további három.
4: 62-ben szintén Pelé volt. Igen? A tízes. Az angoloknál
0: 66. Ja, arról van szó, arról a tornáról.
4: Bobby Moore volt a tízes? Bobby Charlton.
0: Nem.
4: Oké, okay. Jó, nem tippelek. 70-ben nyilván ismételten. Pelé volt a tízes. Uh-huh. A németeknél a tízes, mert hú, ki volt?
0: 74-ben. Volt?
4: 74-ben ugye Gerd Müller 13-asban játszott.
0: Megkímélek a...
4: Nem volt tízes.
0: Igen, van, nem volt tízes.
4: 40, nem volt tízes.
0: Nagyon érdekes, a németeknél nem osztották ki a tízes.
4: 78-ban, az egy érdekes volt, mert azt hiszem volt betűrendben kapták az argentinok akkor az izét a
0: betűrend szerint is egy nagyon jó játékosra jött ki a tízes.
4: Igen. Kempesz volt a tízes.
0: Uh-huh,
4: Kempesz volt a tízes. 82-ben ugyebár az olaszoknál
0: ez nagyon nehéz.
4: Ez nagyon nehéz.
0: Meg nem mondanám.
1: Melyik a kérdés? Biztos.
4: 82-es az olaszoknál ki volt a tízes.
0: Olasz tízes. Hogyha nincsen meg, akkor mehetünk tovább.
4: Cabrinit mondanám azért.
0: Nem Cabrini.
4: 86-os Maradona.
0: Tökéletes.
4: Maradona, azon nincs miről beszélgetni. A 90-ben Mateusz volt a tízes.
0: Ez is olyan, hogy 94-es az, hát, hogyha engem megnyúznak sem.
4: Hajlát, ha te nem tudod, akkor én sem. 94-ben vagy brazil volt a tízes.
0: Nem egy klasszis játékos, fogalmazunk úgy. Akkor
4: hogy került tízes mezbe? Na mindegy. Lehet, hogy visszatérek rá, de nem biztos. 98-ban a franciáknál Zidane volt a tízes.
0: Uh-huh. Tökéletes.
4: Zidane volt a tízes. 0-2-ben a braziloknál a...
0: Ez már talán könnyebb.
4: Hát ő a Ronaldo volt. A...
0: Nem.
4: Nem Ronaldo volt.
0: Mehetünk tovább.
4: Igen. Ki volt a tízes a braziloknál? Uh-huh. Na mindent, elviszik a srácok. 06-ban az olaszoknál fogalmam nincs, ki volt a tízes mezben.
0: Ez sem könnyű. Nem, nincsen még rablás, majd a végén.
4: Jó, nem is tippelek. Tízesbe.
0: 2010.
4: A spanyoloknak ki volt a tízese?
0: Ez sem könnyű amúgy.
4: Igen.
0: Minden esetre azért mondjuk korábbi spanyol válogatott tagból is fel lehet idézni akár. Tehát a 2012-esben is azt hiszem, hogy ő volt a tízes. Menjünk tovább?
4: Menjünk tovább.
0: 14.
4: Németeknél ki volt tízes mezbe?
0: Na.
4: Schweinig, Rose.
0: Igen, azért, hogyha itt számokkal végig haladsz, akkor talán könnyebb.
4: Igen. Hátvédek közül nem. Schweinig, Rose, Klose nem tízesbe játszott. 18-esbe játszott a végig a pályafutását. A válogatottban Klose 18.
1: 11-esben a válogatottban.
0: 10. 2010, 10-es, illetve 2014, bocsánat, 10-es mez. Na mondj egy tippet. Azért néhányat most kizártál itt fejben. Hogyha esetleg a kizárt, azok közül, akiket nem zártál ki, azok közül tudsz mondani egy támadó játékost. Annyit elárulok, hogy támadó játékos. 10-essel.
4: Nyilván támadó játékos volt.
0: Gólt is szerzett, azt hiszem, ezen a VB-n. Most csak emlékekből próbálkozom.
3: Szerintem nem.
0: Nem szerzett gólt? Akkor nem akarlak átverni.
3: Viszont korábban igen.
0: 2010-ben igen, azt tudom.
3: Na. Meg 6-ban is.
0: Na jó.
4: Jó, ezen még lehet, hogy elgondolkoznék, akkor lehet, hogy meglennem. 18-ban a fiatal franciáknál Bappé még nem volt 10-es. Bappé volt a 10-es. Bappé már megkapta fiatalon. A 10-est 22...
0: Hát ez egyszerű lesz.
4: Ben pedig Messi persze.
0: Tökéletes.
4: Messi. Egy másodpercet gondolkozhatok.
0: Visszatérhetsz, a többire
4: nincs esélyem.
0: Jó, akkor a 14-esen gondolkozzál.
4: Gondolkozok, hogy ki lehetett a 14-es a 14-ben, ki lehetett a németeknél.
0: Ez eddig 7 pont egyébként a javadra.
4: Támadó játékos.
0: Illetve volt. Igen, mert a Pelét azt háromszor elhangzott, igen, az végül is hozzájárul még az a 2 pont. Én viszont úgyis csak 9-et számolok össze, mert nem hangzott el.

0: Nem.
1: Mondjam, nyugodtan most tudnám, de most eljössz.
2: Na utolsó van, egy lehetőség.
3: Hogy jó, hogy 82, lehet, hogy rosszul is mondom a nevét, Boni Szenya?
2: Nem.
3: Jó.
2: Laca?
1: Senki. Nincs több.
2: 54, Werner Librich. Nyolcvankettő,
1: hát
2: Giuseppe Dossena. 94,
3: Romário.
2: Rai.
1: 11-es volt Rai. A Romário.
2: 94-es brazil válogatottban Rai volt a 10-es. Hát ott a 10-esnek
0: Pelé után.
1: Pelé három Rai és
2: erre mondta azt, hogyha megnyúznak sem. Nagyszerű. És azt hiszem, hogy most, ha megint számolunk egyet, akkor tudunk Lacának segíteni abban, hogy mennyi pontot kell mindenképpen szereznie a győzelemhez. 52 pontnál tart most Regős László, 54 pontja van Katona Lászlónak, és 46 pontja Edvi Lászlónak. Úgyhogy, hát ha három pontot összegyűjtesz, akkor már
1: közül.
2: Kispad koptatók, ami nem lesz meglepetés, a világbajnok válogatottak szövetségi kapitányát kellene megnevezni.
0: Tudta, hogy nem szabad választani ezt.
2: Okay. Utolsó feladat, ha három pontot összegyűjtesz, akkor megvan a győzelem, de azt hiszem, hogy itt fölényessé is lehet tenni.
0: Miért? Rabolhat, Laci, még rabolhat.
2: Illetve igen, rabolhat.
0: Rabolhat, Laci, hát, ha csak hármat mondasz.
2: Nagyon jó.
1: Szóval 2022 Lionel Scaloni.
2: Uh-huh, tökéletes.
1: 2018 Didier Deschamps. 2014 Joachim Löw. 2010 Vicente del Bosque. 2006 Marcello Lippi. 2002 Luis Felipe Scolari. 98 Aime Jacquet. 94 Carlos Alberto Pereira.
3: Jó, igen.
1: 90 Beckenbauer.
2: Igen.
1: 86-os is elhangzott, Biraldo? Valami ilyesmi, de erre mindjárt visszatérek. 82 Olaszország, arra is visszatérek. 78 Menotti,
2: uh-huh.
1: Cesar Luis Menotti. 74 Németország, illetve NSK, ezt is tudom, nyilván
2: majd,
1: tudom.
2: Igen.
1: De jövök még, 70 Zagallo.
2: Tökéletes.
1: 66 Alf Ramsey.
2: Nagyon jó. Mindig egyelőre kiváló.
1: Igen, ott a két brazilt, azt nem tudom, a 58-62, de nem ugyanaz volt, azt tudom.
2: 54 akkor.
1: 54, igen. Németeknél. Arra is visszatérek.
3: Német fóbiád van, ahogy...
1: Hát most még 4-ből 2-t már elmondtam.
2: 50.
0: Nem sok kapitányuk volt a németeknek.
1: Az 50-es Uruguayt nem tudom. Azon gondolkozom, hogy a olasz úriembert hogy hívták, aki kettőt nyert, és...
2: Uh-huh. Eddig... Az sokat segít, hogyha tudod, hogy hívják.
1: Mert hogy ez a kérdés, igen.
3: És a 30-as nem tudod.
1: A 30-as Uruguayt sem tudom szerintem.
3: De jó.
1: Mert te igen?
2: Nem. Na de hogyha...
3: De négyet, amit te nem, azt igen.
2: Itt a sor végére értél, és még azt mondtad, hogy visszatérsz néhányra.
1: Igen.
2: Egyre van lehetőséged, egyre visszatérni.
1: Mert?
2: Hát a többit átugortad.
1: Bárhol visszatérhettek. Hát bármikor, bármit mondhattak.
2: Na akkor.
1: Jó.
2: Még hogyha átgondolod.
1: Még a két németet azt illene tudni.
2: Uh-huh. Addig számolok egyet, legalább. Hogy hány pontnál tartasz.
1: Jó, köszönöm.
2: 12-t számoltam.
1: 12.
2: Úgyhogy ez már a mennyi?
1: Na jó.
2: 4 pont hátránya volt, vagy 2 pont hátránya?
1: 2 volt.
2: Úgyhogy már 10 pont előnye vagy.
1: Tehát ha minden tud a Laci, akkor lesz X, mert 22 igen. VB volt. Tehát ha még egyet mondok.
2: Ha egyet kitalálsz, akkor...
3: Jó, játsszuk addig, amíg kitalálod.
1: Nem. Próbáljátok.
3: Most a Lacit egy kicsit...
2: Nem, várjál. Először még Lacának akkor van egy lehetőség arra, hogy egyet mondjál, egyet még megnyerheted.
1: De nem jut eszembe sajnos.
2: Akkor itt viszont rablási lehetőség
1: van. Szólhatok majd, ha
0: esetleg felváltok, én akkor mondanunk.
2: Igen, mind a ketten akartok rabolni.
0: Jó.
2: Akkor ki kezdje?
3: Helmut Schön, 74.
2: Nagyszerű, tehát akkor egyet kipipáltunk. Edvi Laci.
0: Sepp Herberger, 54.
2: Nagyszerű.
3: Itt van a papíromon, és a 34-38-asnál megint a keresztnébe vagyok. Problémás, Pioli.
2: Nem.
0: Nem. Pozzivónak hívták azt. Pozzi.
2: Pozzó. Hát ez nem lesz pont egyikőtök számára sem, de Pozzó, igen. Vittorio Pozzó.
1: Pozzó.
2: Így van.
0: mondhatod?
2: Mondhatod, igen.
0: Ezó beárzott 82.

0: Az
1: Katona László.
2: Ja, hogy nekem
0: 86-os maradt.
1: 86, 62, 58,
2: azt nem mondtam.
1: És a 30-as is kimaradt. Na?
2: A brazilokat nem, sajnos nem.
1: 86.
0: Akkor a adásban mondtam.
3: De valami hasonló, mint amit
2: én mondtam. Te valami Viráldót mondtál, ugye?
1: Igen. Néhány más a hangzó nem stimmel.
3: Bilardo?
1: Bilardo, igen.
0: Carlos Bilardo.
1: Carlos Bilardo, így van. Akkor Laci, neked már, mint Edvi Laci, a brazil kapitányok közül, meg az uruguayi kapitányok közül megvan-e bárki? Nem. Nincs? Laca?
3: Nincs.
1: Akkor itt véget ért a játék, a pontszerző hadjárat, igen, elmondom. 30-ban Alberto Supici volt az uruguayi szövetségi kapitány, 50-ben Juan López Fontana, 58-ban Vicente Feola, és 62-ben Aymoré Moreira volt a brazilok szövetségi kapitánya. Úgyhogy, urak, nagyon szépen köszönöm a játékot. Következik az ünnepélyes eredmény hirdetés. A harmadik helyen végzett 48 ponttal Edvi László. Jár a gratuláció, jár a taps. A második lett, és ezüstérmesként zárt, holnaptól már szebben csillog. Katona László 55 pont.
2: Valójában utolsó előtti.
1: És az első lett, és ezzel a kvízjátékunk nyertese 64 ponttal Regős László Pál.
3: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek és játszottatok, remélem élveztétek.
0: Köszönjük.
1: És még egyszer játékra invitálom a hallgatókat a plusz 30-at 30-555-5605-ös számon, SMS-ben és Viberen lehet velünk játszani 19 óra 30 percig, tehát még 8 percen át. Egy helyes választ várunk a következő kérdésre. Melyik válogatott szerepelt ezidáig a legtöbb világbajnokságon? Még egyszer, a telefonszámunk SMS-ben és Viberen lehet üzenni plusz 30-at 30-555-5605. Én Edvi László, Katona Lászlónak és Regős László Pálnak nagyon szépen köszönöm a részvételt.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A számomra a legemlékezetesebb az volt, amikor a női egyes döntőjében ilyen drámai küzdelem alakult ki, és drámai csata. Persze, hogy ez a legfrissebb élmény, mondhattam volna talán azt is, hogy Serena Williams is pályára lépett, de azt hiszem, hogy ha azon túllépünk, akkor mindenképpen ez a drámai fordítás volt, ami végül is a végén nem lett az, de lehetett volna, és ebből is látszik, hogy a Wimbledon az Wimbledon, ahogy mondani szokták, és bármi megtörténhet. Történhet.
3: Ugye volt olyan korszak a teniszben, amikor úgy körülbelül borítékolni lehetett, hogy ki fog eljutni a döntőig, gondolok itt az Alcaraz-Sinner csatákra. Azért ezen is túlmutat Wimbledon, és például a nőknél talán senki nem gondolta, hogy két cseh játékos jut el a fináléba, ugye? Tehát jó ez a korszakváltás, hát nem tudom, ez erős szó-e, de mindenképpen jó, hogyha újak is odaérnek.
2: Így van, de pontosan voltam egy rádióműsorban a torna előtt, és ezt a két női játékost megneveztem, hogy a sötét lónak lehet, hogy ilyenkor elnézést, hogy hölgyekről így beszél az ember, de benne volt a pakliban, hogy valamelyikük esetleg odaérhet akár a döntőbe is, hogy most ketten voltak, ráadásul két cselány, akik ugye félig meddig barátnő, két különböző korosztály, hiszen Noszkova csak 21, míg Muhova 28-29 éves, szóval benne volt a pakliban, hogy ők odáig eljutnak, de az biztos, hogy nem ez volt a legvalószínűbb.
3: Fogunk mindenről beszélni. Azzal egyetértesz-e, hogy túl azon, hogy mindig is számított a tenisztudás, számított a mentális állapot, de minthogyha mostanában ez a lelki felkészültség, ez a motiváltság, ez a mentális erő, ez nagyobb szerepet kap, főleg ilyen sorozatterhelésnél. Tehát nagyon sokszor beszéltek ti is arról, hogy jó-jó a tenisztudás, amikor közel hasonló, akkor igenis, aki éppen aznap jobb formában van, és lelkileg fókuszáltabb, azt tud nyerni. És az egész Wimbledonon vannak ilyen példák, negatív és pozitív példák is.
2: Igazat adok, de Wimbledonban mindig is így volt. Tehát, hogyha visszagondolunk, voltak olyan mérkőzések, ahol sokszor megtörténtek ezek az esetek, ilyen nagy fordítások, ugye ezen a pályán, ami talán a legfontosabb, ugye a centerpálya a teniszben, a legkülönlegesebb a millió, és itt az a torna, vagy ez az a torna, amit hogyha megnyersz, akkor a halhatatlanok csarnokában mindenképpen ott leszel, persze ez sem feltétlenül igaz, de az biztos, hogy itt mindig nehezebb nyerni, mint bárhol máshol, és talán ennek van a legnagyobb értéke a teniszben. Ez is közrejátszik abban, hogy vannak olyan helyzetek, ahol talán sokkal nehezebben tudják a játékosok megoldani a bizonyos szituációt, vagy bizonyos szituációkat megoldani. És erre is volt példa ezen a tornán, és ezek nagyon jó ezeket látni, persze nem annak, aki ugye azon az oldalon van, akinek éppen ugye nyernie kellene, és nem sikerül. Mindig vannak meglepetés emberek, de azért a férfi oldalon, hogyha csak azt nézzük, hogy kik nyertek az utolsó, hát ki tudja, hogy mennyi, vagy hány évre kellene visszamenni 30-40 évben, ott általában a férfiaknál az esélyesek nyerték meg a tornát, és majdnem mindig ugyanazok, tehát hogy egy Federer, egy Djokovic, most már ugye egy Alcaraz, egy Sinner, tehát az lenne az igazi meglepetés, hogyha rajtuk kívül valaki tudna nyerni ezen a tornán a férfiaknál, aki még nem nyert korábban. Erre lehetett volna példa a tegnapi döntőben, nem úgy alakult, nem, szerintem nem véletlenül. A hölgyeknél meg ott azért sokkal több meglepetés van, és az évek során megtanulta az ember, hogy a hölgyeknél az igazi esélyes szinte soha nem nyer, vagy legalábbis nagyon ritkán, és idén is úgy alakult, hogy két olyan játékos jutott a döntőbe, akik természetesen ugye olyan teniszt tudnak nyújtani, amivel hatékonyak lehetnek füvespályán, de nem feltétlenül ők voltak a legnagyobb esélyesek.
3: Nem csak a győztesek, de szinte valamennyi játékos nyilatkozatában kiemeli ennek a pályának, ennek a tornának a különlegességét. Te is említetted, hogy nem csak a füves borítás, nem csak az egész millió, ugye a hallgatók biztos látják, akik nem követik a teniszt, hogy az, hogy tiszta fehérben kell, tehát tradíciók vannak. Ezen kívül mi adja még ennek a jelentőségét, ennek a különlegességét ennek a Grand Slam tornának?
2: Hát az, hogy füvön játszák, ez az első, ugye a füves pályás szezon az, hogyha jó esetben is 5-6 hétig tart. A játékosok a legjobbak talán 1-2 versenyen vesznek részt. Vannak, akik mondjuk 3-4-en, de inkább 3 versenyen, mondjuk egy Taylor Fritz, aki top 10-es játékos Stuttgartban, meg Halléban is döntőt játszott, itt kifogyott a benzin, egy picit sérült volt, és a negyed döntőben kikapott Zvereftől, de a legjobbak maximum egy felvezető tornát játszanak. Nehéz úgy játékba lendülni, hogy tényleg kifogástalan mérkőzéseket játszál rögtön a torna kezdetétől fogva, viszont vannak, akik annyira jók, mint például egy Djokovic vagy egy Sinner, akik nem is vállalnak be, vagy csak nagyon-nagyon ritkán felvezető tornát a füves pályás szezonban, és kell nekik egy-két meccs, amíg belelendülnek. Sinner például 5 szetben nyerte meg az első szettes meccsét Kecmanovic ellen, de túlélte, és nem volt igazán veszélyben a győzelme. Ettől függetlenül ezen a borításon a legnehezebb teniszezni abból a szempontból, hogy itt azért kevesebbet játszanak a teniszezők, van akinek fekszik, van akinek kevésbé, de kevesebb idő van arra, hogy igazán belegyere a játékba, és lehet, hogy ezért is volt egy nagy meglepetés a férfiaknál, egy brit fiú, aki azért a környéken nőtt föl és sokat játszott füvön, ő szabadkártyásként, Arthur Ferryről beszélek, el tudott jutni egy elődöntőig, ami azért tényleg úgy gondolom, hogy egy óriási meglepetés volt.
3: És egy óriási reklám, gondolom, a tornának és a hazai nézőket bevonzotta még jobban, ha lehet a Teltháznál többen követni.
2: Így van, tehát hogyha egy brit játékos sokáig jut a verseny, ugye Andy Murray többször is megnyerte Wimbledont x év után, ha jól tudom, Fred Perry volt utoljára a 30-as években előtt, amikor nyert, a 77 év volt a különbség. Ez egy óriási dolog. Persze, hogy reális esélye nem volt Ferrynek, hogy megnyeri a tornát, de azzal, hogy bejutott az elődöntőbe, azzal felkeltette a figyelmét a briteknek is, még jobban a szokásosnál is. Ugye ezt a versenyt úgy hívják Angliában, hogy The Championships, azaz a bajnokság, tehát nem is Wimbledonnak hívnak, hanem a bajnokságnak, és figyelemmel kísérik a britek minden esztendőben. Most egy kicsit jobban alakult a többi sporthoz képest a versenyprogram, mert ugye, ha jól tudom, a Silverstone-i Forma 1-es futam az első hétvégén volt, van, amikor ugye egybeesik a két döntő, és akkor az így megosztja a figyelmet. És
3: hát zajlik a világbajnokság.
2: Zajlik a foci világbajnokság, de azért a döntő napján az angolok nem játszottak, hanem egy nappal korábban, szóval azt hiszem, hogy nagy figyelem ugye övezi mindig a wimbledoni tornát, ebben az esztendőből talán még nagyobb, mint korábban.
3: Kezdjük akkor mondjuk a női mezőnnyel, és ahogy már említette, cseh házi döntőt rendeztek, ugye a 21 éves Linda Noskova, a 29 esztendős Karolina Muhova ellen játszotta a döntőt, 6-2-5-7-6-3-as győzelem született, Noskova nyert, és ahogy említetted, ők nem csak vagy nem vetélytársak csupán, hanem barátnők is. A 2024-es Párizsi olimpián egymás mellett indultak párosban. Szóval milyen lehet így játszani, amikor egyrészt honfitársaddal lépsz pályára, illetve lehet, hogy már edzésen is nagyon sokszor, vagy meccsen egymás oldalán játszottak, és jól ismerik egymást.
2: Hát nem lehet könnyű, de hát le kell játszani ezeket a mérkőzéseket, és mindenki a legjobbját próbálja nyújtani. Ami érdekesség volt, hogy mindketten úgy jutottak el a döntőig, hogy hárítottak mérkőzéslabdát az odáig vezető 6 mérkőzésük egyikén. A második körben volt meccslabdája, ha jól emlékszem, Kirsteának Noskova ellen, és az elődöntőben volt meccslabdája Coco Gauffnak Muhova ellen a döntőszett rövidítésében, ez is egy érdekesség volt, meg az is ugye, hogy két honfitárs játszhatta itt a döntőt. Ez elég ritka egyébként Wimbledonban, persze, hogy a Williams nővérek vagy testvérek játszottak döntőket korábban, és cseh győztese is volt ennek a tornának jó pár a női mezőnyben az utolsó 20-30 évben, de ez tényleg egy ritka dolog, és hogyha egy barátnő áll a másik oldalon, akkor hát nem tudom, hogy ez mennyivel teszi könnyebbé valakinek a dolgát, vagy nehezebbé, de az biztos, hogy abszolút sportszerű mérkőzés volt, és ami még érdekesség volt, hogy nagyon simán győzelemre állt Noskova, de megijedt a lehetőségtől, elveszítette a második játszmát szinte biztos vezetésről, ugye 6-2-5-2-je volt, elveszített 5 játékot, és ugye a közvetítés során mondtam, hogy ha itt a döntőszett elején tovább tart ez az összeomlás, akkor akár zsinórban elveszíthet, akár 11 játékot is, mint mondjuk Anisimova veszítette el Siontek ellen tavaly a 12-t, 6-0 volt a döntő, mert ha valaki belekerül ebbe a spirálba, és nem tudja magát mentálisan összekapni annyira, hogy jobban teniszezzen, akkor ott beleragadsz, és nem tudsz belőle kijönni. Szerencséje volt Noszkvának, hogy az első gémet meg tudta nyerni a döntőjátszmában, és így megfordította a meccset. Azt hiszem, hogy elég nagy dráma lett volna, hogyha ez nem történik meg, mert tényleg a kezében volt ez a mérkőzés, és nem az első eset lett volna a történelemben, hogy valaki szinte biztos nyerő állásból elveszíti a finálét itt Wimbledonban.
3: És ugye itt is mondtad, hogy Muhova 5 meccs labdát hárított, ha jól emlékszem, a döntőben. Ez a 29 évének a rutinjának köszönhető? Tehát egy 21 éves játékos meg tudta volna ezt csinálni?
2: Szerintem nem. Tehát ez mind azon múlik, hogy az a játékos, aki nyerő pozícióban van, az mennyire izgul. És Wimbledonban ugye nagyon sokszor a játékosok is bevallják, hogy sokkal nehezebb egy ilyen mérkőzést mondjuk kiszerválni, vagy megcsinálni, megnyerni. Ez nem olyan, mint a hoki meccsen, hogy vezetsz 2 góllal, és akkor elengeded a történetet, és az óra kifut, vagy egy kosármeccsen vezetsz 10-zel, és akkor vége. Ilyen nincs, itt meg kell nyerni az utolsó pontot is, és ez a legnehezebb. Noszkovának 5 meccs labdája volt, és szinte minden a kezében volt, óriási lehetőség volt, hogy befejezze a meccset, saját szervánál 30 semmi, és még sorolhatnám, de nem sikerült, elizgulta, és innen jön az a történet, hogy a döntőszett elején, akkor ugye abszolút a másik játékosnak áll már ez a meccs, de csak addig, amíg ugye az ellenfele nem tud végre nyerni egy játékot, és ezért volt szerencsés Noszkova abból a szempontból, hogy az első gémben bréklabdákról tudta hozni a sajátját, és ezzel talán meg tudott annyira nyugodni, hogy hasonló teljesítményt tudott nyújtani, mint az első 2 játszmában, vagy az első másfélben, és így a teniszével tudta megnyerni a meccset.
3: Talán nem tévedek, ha arra tippelek, hogy az elmúlt napokban a legtöbb kérdés, ami téged ért, az az, hogy mi a cseh tenisztitka, és mi az, amitől ők évről évre, és ahogy mondtad már, szerintem idősebb hallgatók, ugye Martina Navratilova vagy Iván Lendl nevére, teljesítményére pontosan emlékeznek, szóval mi az, amit a cseh tenisz, és ez a rendszer ezt tud?
2: Hát azt gondolom, hogy vissza kell, hogy lépjünk jó pár évet egy Navratilova-Lendl idejére, ahol sőt, még talán korábbra is mehetnénk, volt egy Jan Kodes, volt jó pár jó játékosuk még rajtuk kívül is, de az igazán nagy teniszezőik a 80-as években játszottak, ugye, vagy 70-es, 80-as években, akkor akárhogy is nézzük, ugye Navratilova idősebb egy picit, 9 Wimbledon nyert zsinórban, és azt tudni kell, hogy a legnépszerűbb női sport Csehországban a tenisz, semmi más, a tenisz. És ugye sok fiatal gyerek, én úgy gondolom, hogy ezáltal kedvet kap ahhoz, hogy kipróbálja ezt a sportot, és nagyon jó műhelyeik vannak a cseheknek, jó edzőik vannak, és mivel minden egyes szinte évente jönnek ki olyan játékosok, akik a világon is számottevő eredményeket érnek el, most gondoljuk vissza, inkább a női teniszről beszélek, ugye volt egy Navratilova, volt egy Mandlikova, volt egy Novotna, aztán volt egy Kvitova, és még egy páran, Vondrusova és Krejcsikova, tehát ők nyertek wimbledoni bajnokságot, és így sok gyerek ragadt teniszütőt, olyan helyszíneken, ahol nem feltétlenül kell a szüleiknek mondjuk rááldozni milliókat arra, hogy teniszezhessenek, vannak ilyen műek, többek között a leghíresebb az a Prostejovi teniszcentrum, és nem véletlenül egyébként erről a környékről származnak nagyon sokan, akik befutottak, és van egy több száz fős teniszcentrum, ahol ugye több száz gyerek játszik, a legjobbakat kiragadják, és kitűnő edzők tudják őket felkészíteni, megvan már ennek a sémája, hogy milyen stílus, ami megfelelő a cseheknek, és nem feltétlenül a pörgetett játékról híresek, és én úgy gondolom, hogy minden évtizedben legalább 1-2 olyan teniszezőt ki tudnak termelni idézőjelben onnan, akik megállják a helyüket világszinten. Most a férfiaknál is van egy Lehecska, van egy Mensik, tehát nagyon jó játékosaik vannak, nem csak a hölgyeknél, hanem a férfiaknál is, és azt hiszem, hogy ennek a nyitja az, hogy rengeteg a merítési, vagy nagy a merítési lehetőség a fiataloknál, és szakképzett edzők foglalkoznak velük már kiskoruktól kezdve, így a legtehetségesebbek tehetségesebbek elérnek oda, ahova predesztinálja az ő tehetségük őket erre. Most nem azt mondom, hogy 20-an vannak az első 100-ban a csehektől, mert van olyan nemzet, ahol van mondjuk 10 játékos egy amerikaiaktól vagy franciáktól, de egy kis nemzettől ez egy fantasztikus teljesítmény, és tényleg le a kalappal, hogy ilyen eredményeket tudnak elérni, és ilyen szinten tudják tartani a teniszüket.
3: Hát ha jól láttam, a top 50-ben a nőknél 8 cseh játékos van, a junior világranglistán is számos cseh játékos van, és arról például van információt, hogy ezek a legendás játékosok, akik korábban jó teljesítményt nyújtottak, ők benne vannak a rendszerben, tehát akár edzőként foglalkoznak egy gyerekekkel, akár ilyen élmény beszámoló, vagy nem tudom, közös edzés erejéig ők jelen vannak-e?
2: Hát biztosan, de én úgy gondolom, hogy a régi nagy játékosok inkább a profiknak lesznek az edzői, ugye mondhat azt, hogyha visszanézünk, hogy Berdych volt edző a legjobbaknál, és visszapróbálják adni az ő tudásukat a mostani játékosoknak, és hát nem csak ő, most persze említhettem volna másokat is, viszont akik szintén profik voltak, de talán nem a legjobbak, ők az idősebb junior játékosokkal foglalkoznak, a gyerekekkel nem tudom megmondani őszintén, hogy pont kik kezdik a játékot, de ott is szakképzett edzők vannak, és utána tolják föl egyre tovább, átadják a különböző korosztályokban játszó teniszezőket azoknak, akik talán hatékonyabbak lehetnek bizonyos szinteken, és mondom, hogy az igazi nagy profik, akik korábban játszottak, akár mondjuk párosban volt valaki jó játékos, akár egyéniben például ugye Noszkovának Krupa az edzője, az megint más kérdés, hogy Muhovának pont egy külföldi edzője volt Grönevelt személyében, de nagyon nagy igazság az, hogy a cseheknél általában cseh edző dolgozik a játékosokkal, és nagy többségében olyanok, akik korábban szintén profik voltak, és tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki odaérjen a legjobbakhoz.
3: Szabalenka és például Swiatek viszont nem ért oda a legjobbak közé. Ennek mentális okai voltak-e, amit már említettél, hogy mennyire fontos? Szabalenka esetében hallottam olyan véleményt, hogy az a régi vagányság eltűnt a játékából, és megpróbál stabilabb játékos lett, de valahogy úgy rágörcsöl egy kicsit, vagy elizgulja a meccseket, nem tudom, ezzel egyet értesz-e.
2: Hát én úgy gondolom, hogy inkább rágörcsöl, mint hogy elizgulná, ő egy elég vagány játékos, de ez az a borítása, ahol talán nem érzi magát annyira komfortosan, mert soha nem ért el igazán jó eredményeket, talán elődöntős volt kétszer Wimbledonban, de nem tudta átlépni a saját árnyékát, és ez így volt ebben az évben, és most az külön pekhes szituáció az ő számára, hogy az az Osaka, aki szintén négyszeres Grand Slam bajnok, mint ő, egy szenzációs mérkőzést játszott ellene, tehát ebből a szempontból nem volt szerencséje, mert azért vannak olyan szituációk, amikor még nem is vagy, nincs is akkor önbizalmad, nem is játszol annyira jól, de túl tudsz jutni bizonyos ellenfeleken. Ez nem így volt, mert Osaka tényleg zseniálisan játszott azon a napon, viszont a következő meccsén Osakát meg Muhova megverte, szóval egy ilyen furcsa szituáció volt. Nekem az volt a legnagyobb meglepetés, persze, hogy néha ugye hullámzik a játéka Ribakinának, de ő már nyert itt Wimbledonban, és viszonylag korán búcsúzott, ami szerintem nagyobb meglepetés volt, mint az, hogy Szabalenka a 8 közé jutásért veszített. Hogy Swiatek nem nyert, az nem volt meglepő, mert nagyon kevés önbizalommal játszik már nagyon régóta, alig-alig nyer versenyt, sőt nem is tudom, hogy nyerte idén, illetve hát még az is óriási meglepetés volt, hogy tavaly meg tudta nyerni ezt a tornát. Én nem gondoltam volna, hogy ez bármikor sikerülhet neki az ő játék stílusával, meg ütőfogásával, de tavaly minden összejött neki, mentálisan nagyon jó állapotban volt, ez az utóbbi időben nem mondható el róla, nincs önbizalma, nem is játszott jól, és ez meg is látszott a teljesítményen, szinte lesöpörték a pályáról a második játszmában, ő neki hosszabb idő kell, amíg újra fölépíti az önbizalmát, és akkor lehet igazán jó, hogy ez megtörténik-e valaha is, vagy sem, azt nem tudom, de aki fiatal játékosként ezzel szembesül egy idő után, szerintem van annyira jó, hogy összekapja magát, és újra akár a legjobbakkal is föl tudja venni majd a versenyt.
3: Naomi Osakát már említetted, amikor a Roland Garroson és most is ugye a ruhakölteményével hívta fel magára a figyelmét, voltak olyan vélemények, hogy jó, hát ő már nem is a játékkal foglalkozik, ő már egy termék, megpróbál a PR-ra, a reklámra fókuszálni. Ehhez képest, hogy említetted, biztató teljesítményt nyújtott, és végül csak a döntős játékos tudta megállítani őt, szóval tőle várhatunk még szerinted kiugró teljesítményt?
2: Ez egy jó kérdés. Szerintem sokat javult a játék. Azt tudni kell róla, hogy édesanyja, és azért elég sokat kihagyott a négy Grand Slam győzelme után. Meg azt is tudni kell róla, hogy japán színekbe versenyez, és óriási reklámösszegek folynak be a számlájára. Talán a mezőnyben ő keres a legjobban a teniszezők közül, bár ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Az első kettőben vagy háromban mindenképpen benne van. És persze mondhatnánk azt, hogy ruhakköltemények ide-oda-amoda, van akinek tetszik, van akinek kevésbé, hogyha ő kimegy így a pályára, akkor az az ő dolga, és most, hogyha arra gondolunk, hogy ez kiknek veri ki a biztosítékot, meg kiknek nem, ő ezzel nem törődik, megpróbálja a legjobbját nyújtani. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól fölkészült a tornára, jó tenisz nyújtott, de volt nála jobb, és legyőzte őt a legjobb 8 között. Persze, hogy a Grand Slam trófeákra hajt mindenki, aki már nyert egyet korábban, meg aki nem az is, de aki nyert, az egészen biztosan. És hogy valaha is eljut újra egy Grand Slam döntőbe, azt ugye nem látja előre az ember, azt viszont igen, hogy a minősége a játékának megvan. Az, hogy 7 meccset meg tud nyerni zsinórban egy Grand Slam tornán, hát egyelőre ezt nem látom, de megnehezítette a legjobbak dolgát is, és akár ő is bekerülhet ott volna a döntőbe itt Wimbledonban, hogyha egy picivel jobban játszik.
3: Volt egy másik nagy visszatérő Serena Williams, aki már 23 Grand Slam győzelmet számlál. Az ő motivációja mi? Egyrészt ez a kérdésem, másrészt az, hogy miért most tért vissza, miért nem mondjuk Amerikában a US Open-en?
2: Hát térjünk vissza arra, hogy mi lehet a motiváció, itt több dologról beszélhetünk, ugye én nem gondolom, hogy neki a bankszámláról akkor a pénzösszeg hiányozna, hiszen még a férje is milliárdos dollárban. A lényeg az, hogy szerintem talán egy picit szerepelni is akart, de nem hiszem, hogy ez volt a legfőbb motiváció, hanem az, hogy az 44 évesen meg akarta mutatni, hogy két gyerek kell ugye a háta mögött, hiszen két lány, kislánya van, szülés után vissza tud úgy jönni 44 évesen, hogy megfelelő teljesítmény nyújtson ahhoz, hogy fölvegye a fiatalabbak a versenyt. Ez nem tudom, persze sérülés is volt benne, sok minden volt benne, de ami érdekes volt az, hogy nem vállalt felvezető tornát egyéniben, és hogyha 4 évet kihagysz, és úgy állsz oda a pályára, az mindig nagyon nehéz.
3: Főleg egy füves pályán, hogy említetted, hogy az nagyon-nagyon speciális.
2: Nagyon-nagyon különleges, de ő itt sokszor nyert, és úgy gondolhatta, hogy az ő adogatásával, meg a gyors játékával talán itt lehet egy olyan eredmény, vagy olyan, itt jobban tudja kezelni ezt a szituációt játékminőségben. Talán a gyorsabb borítások kedvezhetnek neki, viszont ugye meglátszik, hogy ha valaki nem játszik 4 évet, meg nincs felvezető mérkőzése, akkor szinte törvényszerű, hogy nagyjából hasonló teljesítményt fog nyújtani, mint ő. Kikapott egy olyan játékostól, aki alig nyert meccseket idén, viszont ugye füvön nem egy rossz teniszező, egy ausztrál lánytól döntőszedben. Ugye arról is szó volt, a mérkőzésen kevésbé láttam, hogy a térdével volt probléma, és így nem tudott úgy mozogni, ahogy szeretett volna. Lehet, hogy ez is benne volt, és talán ennél jobb eredményt tudott volna elérni, hogyha teljesen egészséges, de visszalépett a párostól a nővérével, és gondolom, hogy nagyon szerettek volna játszani. Én két dolgot mondanék. Az egyik, hogy nem volt felvezető versenye, ez azért rányomta a bélyegét a teljesítményére. Wimbledon kedvez neki a fű, ezért is választotta azt, hogy ott tér vissza, és hogyha idézőjelben szerencsénk van, akkor egészséges lesz, vagy eléggé egészséges lesz ahhoz, hogy vállalja a játékot mind egyéniben, mint párosban a US Open-en, vagy vegyes párosban, majd meglátjuk, biztos, hogy nagy felhajtás lesz miatta.
3: Vendégünk továbbra is Köves Gábor, teniszszakértő, korábbi szövetségi kapitány, és elsősorban wimbledoni tenisztorna tapasztalatairól beszélgetünk. A hírek után legyen téma a férfi mezőny, hiszen nyilván a legnagyobb figyelmet talán az urak kapták. Jannik Sinner és Alexander Zverev játszotta a döntőt. Egy olyan döntő előtt voltunk, amelynek egyik résztvevője élete első Grand Slam tornáját néhány hete a Roland Garroson aratta, ő volt Zverev. Jannik Sinner pedig egy éve ugye nem nyert Grand Slam tornát, viszont címvédőként érkezett Wimbledonba. A döntő előtt neked milyen előérzeteid voltak, és ehhez képest mit kaptál, hogyan alakult?
2: Azt gondoltam, hogy Zverevnek lehet egy kis esélye, hogy megnyerje a wimbledoni tornát, de a mérkőzés előtt azt mondtam, hogy Sinner, hogyha minden úgy alakul, ami, ahogy ugye az ember várja, meg ami ugye a realitás, akkor tiebreak, egybreak, egybreak, ugye ez három szetben megnyeri, tiebreak, egybreak, egybreak, ez majdnem úgy is alakult, az első szetet megnyerte tiebreakban Zverev, és utána jött tiebreak, egybreak, egybreak, de Zverev szerintem önmagához képest nagyon jól játszott, sokat fejlődött abból a szempontból, hogy bátrabban teniszezett fűvön, és ennek meg is lett az eredménye már azzal is, hogy a döntőbe jutott, hiszen őt korábban talán még a legjobb 8 között sem járt itt Wimbledonban, és ez volt magasan a leggyengébb Grand Slam tornája a 4 közül, és azt nem mondom, hogy meglepő módon, de szinte az idézőjebben az esélytelen nyugalmával, ezt azért is mondom, mert az utolsó 9 meccsét elveszítette Sinnerrel szemben, és nagyon-nagyon kikapott az utolsó 4-en, szóval esélytelen nyugalmával játszhatott, és amíg felszabadultan tudott teniszezni, és a tenyeresét jól ütötte, addig abszolút egyenrangú ellenfele volt Sinnernek, sőt, ott nem lehetett közöttük szinte választani. Egyetlen egy breaklabda volt csak az első 2 játszmában, és eljött 2 tiebreak volt, egy ide ment, egy oda, viszont miután ez megtörtént, és Sinner megnyerte a második játszmát, utána egy picit megnyugodott, ő tudta tartani a szintet, ahol teniszezett, sőt, talán még emelni is, míg Zverevnek az a maximális teljesítménye, amit nyújtott önmagához képest, főleg ugye az első másfél szetben, az egy picit alábbhagyott, ez kompenzált ugyan az adogatásaival, de a játékban azért volt különbség a két játékos között, és ugye, ami a végső soron ilyenkor dönteni szokott, és most is szerintem ez döntött, hogy erősebb volt fejben Sinner, és Zverev a testbeszédével, meg most azt nem mondom, hogy a hozzáállásával mindenki küzd az utolsó pillanatig, de ez egy jó 5% handicap volt a számára, és 5%-kal, hogyha visszaesik valakinek a teljesítménye, vagy 10-zel a világ elsőn, az azt jelenti, hogy nem jut el a rövidítésig, hanem mondjuk elveszít egy szettet egy vagy két brékkel.
3: Ugye voltak olyan pontok, ahol Sinner elcsúszott, vagy legalábbis elveszített az egyensúlyát, és mégis behúzta azt a pontot. Az mind-mind egy olyan forduló pontnak tűnt, legalábbis a televízión keresztül, ami Sinnert lendületbe hozta, az Zverevet pedig még jobban elbizonytalanította. Tehát voltak ezek a döntő momentumok, ahogy említetted, itt fejben Sinner volt az erősebb.
2: Így van, és hát persze, hogy ez egy pluszt ad annak a játékosnak, aki elcsúszik, mégis pontot tud nyerni, és nem úgy, hogy az ellenfele elrontja, hanem bravúra halmozva valahogy visszaad olyan labdákat, amelyek ugye szinte nem is lehetnének másoknak megjátszhatóak. Ami érdekes volt, és nagyon szerencsés, hogy többször is olyan csúszás volt, ami azért sérülést is okozhatott volna. Volt ott a T-vonalon egy előre való csúszása, nem is tudom, hogy nem törte ki a bokáját Sinner, és az aztán nagyon drámai lett volna, és nagyon sajnálatos, de szerencsére annyira jól vannak felkészítve ezek a srácok, hogy ilyen helyzetekben is ugye megúszszák az izomsérülést, vagy esetleg mondjuk a csonttörést. Ez azért a füves pályán elég veszélyes, hogy a játékosok így csúsznak, és Sinnerre nagymester ennek, nem csak azért, mert amúgy is nagyon jó a lábmunkája, hanem ő kiskorában síelt, talán 14 éves koráig, és nála ez sokkal természetesebb, mint bárki másnál. Egészen elképesztő módon tud egyensúlyban maradni, amikor kicsúszik bizonyos labdákért, és ezért is nehéz ellene igazán pontot szerezni, még akkor is problémád lehet, hogyha már tényleg abszolút biztos vagy benne, hogy megcsinálod, aztán mégis valahogy visszajön tőle a labda. Egészen különleges teljesítményt tud nyújtani ebből a szempontból, és különleges az a mozgás, még koordinációs képesség, ami neki van.
3: Tanyi Gábor kiváló kézilabda szakértő, edző, de nagyon szereti a teniszt, és például a római tenisztornán kint volt, és látta a Jannik Sinnert edzeni. Azt mondta, egyébként több ezren ott ültek a lelátón, csak az edzésen, és ő azt látta, jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy 2,5 óra az gyakorlatilag az előkészület volt. Tehát a bemelegítés, a nem tudom, ilyen olyan felkészítő gyakorlatok, és mind-mind, amit mondasz, ez az egyensúly biztosítása, tehát olyan precíziós felkészülés van csak arra, hogy elkezdi az edzést, hogy ez lehet a titok, és ez mennyire jellemző egyébként a mezőny többi tagjára is?
2: Hát ezt szinte mindenki csinálja, az megint más kérdés, hogy milyen szinten. Uh-huh. Egy Novák Djokovic, aki 39 éves, még mindig le tud menni Spárgába, most persze, hogy a játékosoknak a 99%-a valószínűleg nem fogja azt meg se próbálni, de nagyon-nagyon fontos a fizikális felkészültség, és hát főleg a nyújtás, és ez a része a tenisz sportnak, meg az összes sportágnak rengeteget fejlődött az utóbbi 10-15 évben mindenképpen, és ezért is kitolódott a kor határa, hogy szabad így fogalmaznom a sportágakban. Most persze, hogy van 40 év fölötti kosárlabdázó is az NBA-ben, még LeBron James talán még játszik egy-két szezont, de nem vagyok benne biztos. Abban viszont igen, hogy nagyon kell vigyázni a játékosoknak a testére. Nem csak a táplálkozás számít, hanem az is, hogy mennyi időt áldozol arra, hogy nem feltétlenül csak az erősítéssel mennyi időt töltesz, hanem azzal is, hogy a rehabilitáció milyen profi módon van csinálva, hogyan lazítasz, hogyan pihenteted a testedet, hogyan regenerálódsz, és a többi. Szóval ezek rettenetesen fontosak minden egyes játékosnál. Persze, hogy akiknek mondjuk több milliós dolláros keresete van, évente a lehető legjobb szakembereket tudják maguk mellé megnyerni arra, hogy foglalkozzanak velük ebből a szempontból, de ugye van külön kondícióedzés, vagy edzője a játékosoknak, azaz tehát fitness edzője, és ugye mellette még van fizió is, tehát aki a sportrehabilitációval és mondjuk a játékosoknak a fizikai felkészítésével az edzéseken kívül foglalkozik, tehát nyújtással és a többi. Persze még beszélhetnénk sportpszichológusokról is, de a

0: Tehát ő vezeti, és nem volt ott a mezőnyben Alcaraz, sem a Roland Garroson, sem itt. A Roland Garroson ott ugye ismert körülmények miatt is, ugye ott a, talán a második fordulóban búcsúzott Juan Manuel Serundolo ellenében, egy olyan meccsen, ahol 2-0 szett 5-1-je volt, tehát itt nagyon-nagyon ritkán veszít valaki onnan, de hát megfogta őt az időjárás, és abból a szempontból mindenképpen volt rajta nyomás, hogy hát ha már világelső vagyok, és megnyertem 5000-es tornát, akkor ott az esély, hogy miért én nyerném a Grand Slameket, vagy a Grand Slamet, és jól megbirkozott ezzel egyébként, nagyon nyugodt fiú, és jól kezeli ezeket a szituációkat, sokszor azt mondják, hogy olyan, mint egy gép, vagy egy robot, akár érzelmileg is, persze, hogy ez nem így van, de nagyon-nagyon jól kezeli ezeket a helyzeteket, és azok után, hogy kiesett a Roland Garroson, úgyhogy abszolút top favorit volt, volt rajta biztos nyomás, hogy ezt a wimbledoni tornát megnyerje, de szépen végigcsinálta, és azt nem mondom, hogy abszolút maga biztosan hozta a döntőt, mert nem három szedben nyert, és azért Zverev ott volt a nyomában, de összességében én úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesített, és végül is abszolút megérdemelten nyert újra Grand Slam tornát egy év után.
1: Azzal egyetértesz-e, hogy Zverevnél egyfajta mérföldkő, vagy egyfajta gát átszakadás lehetett az, hogy élete első Grand Slam tornáját megnyerte. Azt hiszem 125 Grand Slam mérkőzés után átszakadt benne valami, és akkor most a következő lépés már az lehet, hogy mondjuk egy ötszettes Grand Slam döntőt is idegileg elbírjon, és ez is egyfajta műfaj, amihez fel kell nőni, és amihez elég jónak kell lenni.
0: Hát mindenképpen jónak kell lenni hozzá, csak a nagy probléma az az, hogy egy játékos nem igazán tud kibújni a saját bőréből. Itt láthattuk azt, hogy amíg felszabadultan játszott a döntőben egy olyan játékos ellen, aki ellen nem sok sikere volt az utóbbi időben, addig minden rendben volt, de amikor jöttek a problémák, akkor kijött az, hogy az ellenfele higgadtabban tudja kezelni ezeket a szituációkat, magyarul jobb versenyző, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és nem feltétlenül csak a tenisz döntött ebben a fináléban, hanem az is, hogy valaki erősebb volt a másiknál fejben, de ez igaz volt, hát nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt is, akár egy Djokovic-Nadal meccsen, vagy egy Federer-Nadal meccsen, vagy rengeteg ilyen példa volt, és hát Zverevnek persze, hogy átszakadt a gát ott a Roland Garroson, nem vert meg olyan játékost, aki igazán előbb lett volna a ranglistán nála, de ezt sem könnyű megoldani, amikor te vagy az esélyes, és az első alkalommal kell, nézőjelbe a kell, egy ilyen szituációt megoldanod.
1: De bocsáss meg, ott voltak olyan hangok, hogy jó, de hát nem volt ott Alcaraz, Sinner már kiesett, nem azt mondom, hogy könnyű dolga volt, de jó, hát oké, így sikerült. Tehát voltak ilyen visszhangok?
0: Visszhangok lehet, hogy voltak, de ezt senki nem jegyzi, hogy nyertél meg egy Grand Slam tornát, nagyon nehéz ezt megcsinálni, és Sinner ott volt, csak kikapott, Alcaraz nem. A lényeg az, hogyha egy ilyen szituációban vagy, és 29 éves, és még nem nyertél Grand Slam tornát, amikor egyszer volt, két pontra volt, te akkor sem tudtad föltenni az íra a pontot, akkor neked mentálisan ez egy olyan teszt, amit még ugye soha nem teljesítettél, hibátlanul biztos nem, és ezt megoldotta, ötszedben megverte Kobollit, és utána én úgy gondolom, hogy ez felszabadultát tette itt Wimbledonban abból a szempontból, hogy megfelelő módon taktikailag, technikailag teljesített, és kihozta magából majdnem a maximumot, a tenyeresét nagyon jól ütötte, jól adogatott, és több önbizalommal léphetett pályára, és ennyit is számít az önbizalom meg, hogy higgyél benne, hogy akár ezen a borításon is tudsz teljesíteni, annak ellenére, hogy még talán a 8 közé sem jutottál soha. Korábban pedig a játékod jó lehet hozzá, és ez most nagyon kijött Zverevnél. Azt nem mondom, hogy hajszára volt a győzelemtől, de nagyon jól játszott, és még egy Sinnernek is megnehezítette a dolgát, aki idézőjelben agyonverte az utolsó 5-6 meccsükön, tehát alig-alig tudott szetteken belül 4 gémet csinálni Zverev. Itt meg tényleg egyenrangú ellenfél volt majdnem az egész meccsen.
1: Sinneren esetleg láttál olyan türelmet, hogy jó, az első 2 szett a szoros volt valóban, de majd eljön az én időm, és hogyha ez 5 szettig megy, vagy 4 szettig megy, akkor meg fogom nyerni a meccset?
0: Hát a hozzáállás mindenképpen megvolt, az megint más kérdés, ugye mindig viccelünk ezzel, hogy Sinner még nem nyert olyan mérkőzést a pályafutása során a profik között, ami 3 óra 48 percnél tovább tartott, tehát mondjuk hogy leegyszerűsítve egy 4 órás meccs, akkor tuti, hogy kikap. Uh-huh. Ez a tegnapi meccs, ez 3 óra 46 volt, tehát hogyha mondjuk egy 5. szettig eljutott volna Zverev, akkor lehet, hogy ő lett volna az esélyesebb, mert az esetek nagy többségében Sinner

0: ilyen helyzetekben elfogyott. Persze, hogy volt 3 meccslabdája tavaly a Roland Garros döntőjében Alcarazzal szemben, ami 5 óra fölötti meccs volt, tehát a fizikumával nincs gond, csak ugye neki is át kell szakadnia egy gátnak ahhoz, hogy egy ilyen meccset megnyerjen, és akkor lehet, hogy utána soha többet nem fog elveszíteni egy olyan mérkőzést, ami 4 óránál tovább tart. Szóval én úgy gondolom, hogy Sinner fejben nagyon-nagyon jó, és nem is gondolta arra, még esetleg, hogyha 6-7-6-7 lett volna az első két szett, hogy nem marad semmiféle esélye, hogy a mérkőzést megfordítsa. Persze, hogy az esély kevesebb lett volna, mint egy-egy szettnél, de én azt hiszem, hogy abszolút pozitívan áll mindig ezekhez a helyzetekhez, és ez is a feladata.
1: Novák Djokovicról mondj még kérlek egy-két mondatot, ugye, ahogy lehetett olvasni, már a 106. wimbledoni győztes meccsénél tart, megelőzve Roger Federert, akinek 105 volt. Ezen kívül mennyit láthatjuk, meddig láthatjuk őt még a pályán? Ugye azt látjuk, hogy az 5-szettes meccsek már nem az ő világa talán, de minden másban abszolút felveszi a versenyt a fiatalokkal.
0: Hát ugye egy picit csalók ez, hogy az 5-szettes meccsek nem az ő világa, ugye megnyert egy 5-szettes meccset az elődöntőbe jutásért Ozsi Aliassim ellen. Mm. Szerintem azt érdemes megjegyezni, hogy a sorozatos 5-szettes mérkőzések, vagy akár 2 egymás után, az neki valószínűleg már sok lesz. Gondoljunk vissza, hogy az Ausztrál Open elődöntőjében 5-szettben verte Sinnert, aztán utána szenzációsan játszva megnyert egy szettet Alcaraz ellen, de aztán elfogyott a benzin. Szóval neki reálisan akkor lehet esélye egy, hogyha több tornát játszik az év során, és fizikailag jobb állapotban van. Persze nem tudom, hogy a teste ezt bírja-e még, ugye 39 esztendős Novák Djokovic. A másik meg az, hogyha esetlegesen el tud jutni a végjátékig úgy, hogy friss vagy frissebb. Ez Ausztráliában ugye nagyjából így volt, hiszen volt egy olyan meccs, amit föladtak ellen egyen, meg nem kellett kiállnia, mert visszalépett az ellenfél. Szóval eljutott így odáig. Nagyon nagyot játszott, de nem tudta megnyerni a tornát. Nem mindegy, hogy kik jönnek vele szembe és mikor. Ugye az elődöntőbe 5 meccs elődöntőig vezető úton 5-öt kell nyerni, és akkor még ott jönnek szembe azok, akik a legjobbak a mezőnyben, szóval ebből a szempontból nagyon nehéz helyzetben van. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolog lenne, hogyha még látnánk őt mondjuk 2 éven keresztül, mondjuk egy Los Angeles-i olimpiáig. Meddig bírja a teste, meg meddig bírja a motivációja, az nagy kérdés. Egyelőre még ott van a mezőnyben, hogy meddig, az azt hiszem, hogy csak rajta múlik.
1: Reméljük, hogy minél tovább, hiszen nagyon sok rajongója van itt Magyarországon is. Ne feledkezzünk meg a magyar játékosokról is. Stollár Fanni kiemelkedő teljesítménnyel zárt Wimbledonban, ugye női párosban 8-at döntőig jutott, vegyes párosban pedig elődöntőig. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó vegyes páros legyen? Ugye a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy ott van olyan labdamenet, amikor férfiak szerválnak és a hölgyek fogadják. Tehát kell ehhez egy fizikai erő, kell ehhez egy állóképesség Fanninak. Mi az a pont, ami miatt neki annyira fekszik? A páros is, és a vegyes páros is.
0: Hát igazából ő elég tisztán üti a labdákat, és elég gyorsan játszik, és jó adogatása is van, annak ellenére mondom, hogy ugye a gerincével vannak problémái, és voltak is korábban. Egy olyan játékos, aki sebességben sokszor föl tudja venni a versenyt a férfiakkal. Persze, hogy ugye azt ne várjuk tőle, hogy 210-es szervákat visszaadjon, hogyha sarokra mennek, de ugye nem ijed meg a saját árnyékától, jó, ki tud egészíteni egy férfi játékost is, és nagyon is jól csinálta a vegyes párosban is itt Wimbledonban. Máté Pavicsal, aki döntős volt férfi párosban is, korábban ugye Grand Slam tornákat nyert, egy balkezes horvát játékosról van szó, nagyon jó párt alkottak. Az külön pech volt, hogy amikor elveszítették az elődöntőt, akkor a partnere Pavic szegény 3-2-s hibát ütött egy adogató játékon belül, és azzal ment el egy sorsdöntő játék. Szóval Fanninak megvan a tenisze ahhoz, hogy kiegészítsen egy férfi játékost a vegyes párosban, illetve hogy szinte bárkikkel fölvegye a versenyt női párosban, hogy persze, hogy jó pár is kell mellé. Én úgy gondolom, hogy Asia Mohamed személyében egy olyan teniszező volt mellette, az adogatásaival mindenképpen tudta őt segíteni, és hát ezen is sok múlik. Az biztos, hogy fölnőtt a feladathoz, és külön gratulálok neki, mert azért Wimbledonban vegyes párosban egy elődöntő, illetve párosban is ugye több mérkőzést nyertek, az egy nagyon szép teljesítmény.
1: Fucsovics Márton a harmadik fordulóban búcsúzott, az ellen a spanyol játékos ellen kapott ki, aki Marozsán Fábiánt is búcsúztatta. Az ő teljesítményükről mit gondolsz?
0: Azt hiszem, hogy kimaxolták a tornából azt, ami benne volt. Marciról tudni kell azt, hogy ugye 35. életévét tapossa, hogyha szabad így fogalmaznom, és azért voltak fizikai problémái, sérülései a korábbiakban, nehezebb ilyenkor fölkészülni a tornákra, de ugye nagyon kedves verseny ez a számára, hiszen negyeddöntős volt korábban itt Wimbledonban. Két meccset tudott nyerni, nem is akár milyen mérkőzéseket, a második fordulóban Lerner Tient verte, aki talán top 25-ös játékos jelenleg, és tényleg egy féljövőben lévő nagy név a mezőnyben, lehet, hogy egy picit sérült volt az amerikai, de teljesen mindegy, ezt nem jegyzik. Aztán utána hogy Davidovics Fokinától kikapott két ilyen meccs után, az azért nem volt annyira meglepő abból a szempontból, hogy azért sok kilométer ebben a szezonban nem volt benne, tehát minél hosszabb egy torna, főleg amikor három nyert szetre játszanak, neki is azért limitált a kondia. A spanyol fiú jobb volt nála azon a napon. Fábiról meg annyit, hogy füves pályán egyre jobb teljesítmény nyújt minden szezonban. Voltak biztató mérkőzései még akár Halléban is, illetve itt Wimbledonban is tudott nyerni egy mérkőzést. Ami fontos vele kapcsolatban is, hogy ugye a szezon hosszú, és vannak olyan problémák mondjuk neki a térdével, amelyek limitálták a teljesítményét, nem tudott 100%-osan teljesíteni, és ez meg is látszott Davidovics Fokina ellen a második fordulóban. Az a lényeg, hogy feltöltődjön, sérülésmentesen tudjon teniszezni, és akkor szerintem mindketten a szezon második felében jó eredményeket fognak tudni elérni.
1: Hogy említetted, a regeneráció nagyon-nagyon fontos, hiszen olyan zsúfolt a versenyprogram egy teniszező számára, hogy egyrészt sakkoznia kell, hogy milyen tornákon indul, másrészt az utazással is gondolom, hogy számolni kell, függetlenül attól, hogy valaki fiatal vagy idősebb, szóval ebből a szempontból a magyar versenyzők versenyzése séről mit gondolsz, hol láthatjuk őket legközelebb, és például a US Open előtt, ugye az már kemény borítás lesz, lesz-e olyan torna, vagy olyan felvezetés, ahol a magyarok sikeresek lehetnek?
0: Hát az igazság, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak mind a ketten, mert Marcin különleges nyomás lesz amiatt, hogy tavaly Winston-Salemben meg tudott nyerni egy 250-es tornát, ami ugye 250 pontot is jelent a ranglistájában, és hát addig, hogyha idézőjelben folytatni akarja olyan szinten a pályafutását, ahol most van, hogy a top 100 az egy vízválasztó ebből a szempontból, addig vagy meg kéne védeni a pontjait, vagy akár több pontot szerezni, viszont ez egy különleges nyomás lehet rajta, hogyha valaki nem 100%-os fizikai szempontból, akkor még nehezebb lesz így teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ugye nem tudom a verseny programját, de biztosan rajthoz fog állni esetlegesen az ezres tornákon, hogyha a ranglistája engedi, akkor főtáblán, ha nem, akkor a selejtezőben. Remélhetőleg a válla annyira rendben lesz, hogy több tornát is fog tudni vállalni, és hát majd meglátjuk, hogy ebben az utolsó egy hónapban milyen teljesítményt tud nyújtani. Ő nehezebb helyzetben van, mint Fábi, vagy Marozsán Fábián. Ugye azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy Fábi a beceneve. Szóval ő neki viszont vigyáznia kell, ő fiatalabb, és nem szabad túlerőltetni a térdét akkor, hogyha fájdalmai vannak. A regeneráció és minden más, ami ezzel jár, azt hiszem, hogy több hétig fog tartani. Én nem gondolom, hogy őt látni fogjuk a pályán a következő két hétben, és hogy hol fog először játszani, az attól is függ majd, hogy mennyire jön rendbe, és mennyire lesz fájdalommentes. Reménykedem benne, hogy mindketten hát közel 100%-os állapotban tudnak majd játszani a kemény pályás szezonban. De hát ez attól is függ, hogy milyen állapotba tudnak kerülni, szóval ez rettenetesen fontos lesz számukra. Hogyha fizikailag jók, akkor benne van a jó eredmény, hogyha nem, akkor bizony ugye vannak olyan játékosok, akiknek nincs problémája, és hogyha egyenlő erőviszonyok vannak, akkor bizony itt nehéz lesz mérkőzéseket nyerni, főleg ugye egy US Open-on három nyert szettre játszanak majd.
1: Izgalmas heteken vagyunk, tehát túl a wimbledoni tenisztorna rengeteg izgalmat szolgáltatott. Gábor, ilyenkor telítődsz tenisszel, és kis pihenésre vágysz, vagy már alig várod a következő versenyt?
0: Hát pár napig ugye egy kis pihenés belefér, de az élet nem áll meg a tenisztornákon, és már ezen a hétvégén is közvetítek majd egy umági döntőt, meg a következő hetekben is valószínű lesz program, vagy lesznek olyan meccsek, amelyeken meghívást kapok a közvetítésre. Ugye a szezon nem áll meg, szinte minden héten, sőt minden héten vannak versenyek, az megint más kérdés, hogy mekkorák, és hát ezért mondom azt, hogy ugye nekem szabad napom soha nincsen szinte, mert ugye a hétvégeken kapok általában szerepet, negyeddöntő, elődöntő döntőket szoktam közvetíteni, és hát jönnek sorozatban a versenyek, tehát úgy gondolom, hogy lesz munkám.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! We go together.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, lendületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

Információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Folytatódik a Sportreggel Kovács Erikával, Gyurta Gergellyel, Erdei Márkkal és Szabó Szilviával, és egy kedves vendéget köszönhetünk itt a stúdióban, akinek még nem árulom el a nevét, és annál is inkább, mert még kávézik.
3: Kis Béla vagyok.
2: Kis Béla.
3: Lőttem a poén.
2: Lebuktál. Nem, de gondoltam, hogy amíg kávézol, addig elolvasok valamit méghozzá. Azt a laudációt, amelyet Monc Attila írt és olvasott fel a Dunaszerdahelyi konferencián. Simán.
3: Aranyos vagy, szerintem az annyira ilyen, hogy mondjam, ilyen belsőséges, vagy ilyen belső, de majd utána beszélünk
2: róla.
3: Szerintem
2: ti rólad.
3: Nem fogjátok érteni, de aki nem fogja érteni, főleg az a kedves hallgató, de hát...
4: A kedves hallgató még azt se tudja, hogy ki a vendégünk.
2: Zsolti, egy óránk van rá, hogy kifejtsük ezt.
3: Milyen Zsolti? Frigyes vagyok.
4: Nem, ez így jó lesz.
3: Mondjuk el a nevemet.
2: Nem hosszú, gyorsan elmondom, addig kávézgass, vizet igyál. Bátyuska, te most komolyan írtál rólam 1500 karaktert. Nincs ebben ennyi, és nem tudok ennyit írni magamról, ne hülyeskedj már. Na de bátyuska, hogyan lehet azt rövidebben összefoglalni, hogy a nemzeti sportnál már a legjobb háromban vagy a megszakítás nélkül ott töltött idő alapján, hogy belekóstoltál a televíziós szakértői munkába, és abban szerintem még az újságírásnál is jobban vagy önmagad, és. És te erről csak 1500 karaktert bírsz írni, ne hülyeskedj már. Ennél csak a szegedi indulás, meg a Szent István a Rutka Rudival eltöltött idő többet ér, és akkor még az újságírás a fasorban sem volt. Nem tudták ezt valaki jobbra bízni? Te most hülyéskedsz velem? Bocs, bátyuska, de nem. Nincs még egy olyan hülye, akiről ennyire le tud peregni, bármivel kapcsolatban is elégedetlenkedsz. Láttalak én már az 1900-as évek végén közelharcot vívni a vezeték és keresztnevek leírása miatt. A fontos fradi és válogatott meccsekkor tűzben égve, ügyeletben olvasni, vagy éppen kis pályán egy hektáron megfordulni, aztán meg villámgyorsan kapura lőni és gólt szerezni. Sőt, minden külsőséget...
3: Ezt a szemetet.
2: Sőt, minden külsőséget lehántva érzékeny témákhoz is kiváló érzékkel hozzányúlni. A Fülöp Marci édesanyjával készült anyag után még rád is írtam, hogy na, ez rendben volt. Csodák csodájára és fájdalmak fájdalmára akkor még te is elégedett voltál. Most nem tudom, az lesz-e, bár ismerve téged nem hiszem. Majd kitalálsz valamit, miért moroghatsz. Ettől még rögzítenem kell, díjat kapsz. Mert hogy 2025-ben a Magyar Sportújságírók Szövetsége egyik feleki díjasa, Somogyi Zsolt. Szia Zsolt,
3: sziasztok! Jó reggel!
4: Szép,
3: köszönöm. Köszönöm Monc úrnak ezt a...
4: Igen, Monc Attila kiváló kollégánk,
3: ugye egy rovatban voltunk, bár akkor még ugye magyar foci, külföldi foci, ugye el volt választva, de hát egy, közelültünk egymáshoz, úgyhogy...
2: Sokat
3: dolgoztunk együtt.
4: Soma, persze, ez az első háromba vagy, ez mit jelent évben? Mióta vagy a Nemzeti Sport igazolt tagja?
3: Fú, ez tudod, hogy vitatott.
4: Jó, akkor mikor?
3: Hivatalosan 1996 május, 99-ről van valahogy papír, ez valami adminisztratív hiba, amit már többször ott a HR-en próbáltam rendezni, de hát volt, hogy a kolléganő mondta, hogy hát ne arra, ugye én akkor születtem. De én mondom, jó, oké.
4: 96 május.
2: A másik feleki díjas, Spiller István, itt elmondta, Edvi Lászlónak, hogy ő nem tudta, hogy milyen díjat kap, csak annyi volt a meghívóban, hogy díjazott
3: vagy. Én sem tudtam, persze.
2: És ott ült ő, de akkor majd elmondod a te verziódat, és ugye egyre fogytak a díjak, egyre jöttek az egyre komolyabb díjak, azt sem tudta, hogy ki fogja mondani a laudációt, pedig Máté Pál jó barátja, szóval ez nálad, hogy történt.
3: Én sem tudtam, nem mondják meg, hogy milyen díj. Szerencsére azt se indokolják, hogy miért kapod. Vagy hogy kapod, vagy ezt ki ítéli, vagy tehát, hogy mi az oka. Hát a korábbi stációkat, azokat már megkaptam.
4: Persze, tehát nagyjából te tudhattad, mert a Nívó díjat azt hiszem megírják, hogy
3: a Nívó díj az volt a Fülöp Marci édesanyjával készült cikk, az Nívó díj, az ott Nívó díj, és előtte megkaptam Gyulai díjat, igen.
5: De hát akkor csak sejtetted, hogy most akkor mi következik.
3: Sejtettem, ugye még van az életmű díj, amit...
2: Ahhoz még azért nem vagy elég idős.
3: Köszönöm, még nem akartam, igen.
4: De amúgy ez egy jó kérdés, nem tudom, te mit szóltál, hogy Monc Attila, mert egyébként nehéz.
3: Meglepő volt, mert előtte El Pap István írt, aki vele együtt jártam az újságíróiskolába, és amikor 1993-ban, mert én nevelő egyesületemben voltam 3 évet a Sportpluszban, az első cikken megjelent Pul Sándor játékvezetővel, még több mint egy évvel a VB döntő előtt, amit vezetett volna. Akkor azt még megjelenés előtt Pistának mutattam meg, aki ugye a Sportrádió, Nemzeti Sportrádiónak a alappillére.
4: És erről akkor... szólt a laudációt?
3: Ne, csak hogy régóta ismer, meg végigkövette, és aztán utána ugye én, amikor a Nemzeti Sporthoz átigazoltam, akkor Pisti ott volt, és akkor megörültünk egymásnak, és azóta is ugye jó a kapcsolat, úgyhogy az talán nem, azt se tudtam, nem, de nem volt annyira meglepő, most fogalmam se volt.
4: De amúgy ez furcsa, mert Dunaszerdahelyen Tóth Anitával voltam ott, aki Szalmás Pétert laudálta, ugye ő kapta a segíts Farkas József díjat, mint
3: Farkas,
4: fotós, és ők például hát együtt is utaztak, és ott egyik jobb oldalon, másik bal oldalon, és nem tudom, melyik izgul jobban, az Anita, aki megélt mások, minden sok ember előtt beszélt, izgult, hogy milyen lesz a laudáció, hogy fogják fogadni, Peti meg hát nyilván meghatottan, de ez a ritkább, hogy egymással is tudják az emberek, hogy ki laudálja, szerintem ez az egyik
3: lehet,
4: jó rész.
3: Meg is beszélték, hogy mi legyen benne.
4: Mi legyen benne.
3: Mert nagyon aranyos, beírta, hogy Rutka Rudival, ugye egy középiskolában jártam, de hát Vince Otto, Lisztes Krisztián.
2: Ez a Szent István.
3: Ez a Szent István. Tegnap
2: ugye?
3: Volt Istvános baráti kör, és tegnap pedig Jancsics Dáviddal találkoztam, az osztálytársammal, szerencsé, hogy beengedték. Jancsics Dávidra azt kell tudni, hogy a Leukémia Együttes basszusgitárosa, és a San Diego-i Egyetemen társadalom tudományokat kutatja, és szociológus. De ugye rövidújúban, mint leukémia gitáros full tetoválása, persze, megkérdezték a portát. Megkérdezték, mi? A Szent István?
2: Nem, de hogy mondod, hogy alig engedték be. Azt hittem,
3: az
2: hogy a iskolánkba,
3: az iskolánkban volt ilyen öreg diákok baráti kör, és megkérdezték Dávidot, hogy hova tetszik menni. Úgyhogy, de itt a tablónkat megkerestük, és csináltunk egy közös képet, csak most lehet róla készült egy nagy interjú, egy korrupció kutató, úgyhogy neki is messzire vezetett az. Mondtam neki, nem úgy öltözöm, mint egy szendégói professzor, akkor ne csodálkozz, nem engednek be, rövid gatyában megtehet hova, úgyhogy de inkább csak rögcséltünk, úgyhogy nagyon jó volt a középiskola, de hát Sebők Vili osztálytársam is volt, aki ugye több mint 50-szeres válogatott lett, vagy Rakonca Imre, aki a ismert zongorista, úgyhogy
4: jó. De szerintem Monci azért nem kis... érte ezt velem, 1500 karakterem belőle.
3: Nem volt ennyi hely. Igen, nem volt ennyi hely. De Rudival is persze, nagyon jó a kapcsolat.
2: Na de akkor beszéljünk
3: aki
2: egy kicsit.
3: Aki ott volt a BL döntőn.
2: Igen.
3: Nagyon csodál.
5: De szép volt.
2: Voltak még páran a BL döntőn, de majd.
3: De Szent Istvánosok azok nem tudom mennyien, de Rudi ott volt.
2: Na beszéljünk egy kicsit akkor a gimnáziumi évekről, akkor ott
3: szakközépiskola.
2: Ott már bimbózott-e a fejedben ez a terv, hogy te sportújságíró szeretnél?
3: Én általános iskolában, én már a sporthíreket szerkesztettem az iskola rádióba.
4: Csak és kizárólag a sporthíreket?
3: Ott csak is kizárólag.
5: És melyik sportág szeretete volt? Bocsánat.
4: Foci.
3: Nekem a foci volt, és emlékszem, hogy ugye most volt a szörnyű évfordulója, meg hát ez az életkoromra is kiderülhet majd, hogy ez pont akkor volt a helyzel, igen. És ugye én akkor már nagy futball rajongó voltam, és akkor másnap az osztályfőnöknő ugye bejött, és hát ugye mindenkit sokkolt ugye az előző esti szörnyűség, és akkor így, hogy ez az én kedvenc sportágam, és így kérdezte, hát az én még gyerek voltam, így utólag visszanézve, hogy mi volt ez? Hát ez, hogy te ezt szereted, ezt a sportot, és ugye ennyien meghalnak, és ugye én voltam a hibás. Nekem magyarázatot kellett volna adni, hogy mi történt Brüsszelben, és hát ez egy gyerekként nem nagyon tudtam, de éreztem a szégyen, tehát a tanárnéni elérte a célját. De egyébként ez a Komédiusz Odeosz közeli Bemutcai általános iskola volt, és sok úszó meg vízilabdázó járt oda, de én már akkor is focizni akartam, és valahogy, pedig csak 7.-8. kerültem oda. Előtte Szegeden nevelkedtem, és akkor érkeztem a fővárosba, és de valahogy, nem tudom, az a iskola rádió, tudod, úgy volt, hogy mit tudom, egy hónapban egyszer, mert mindenki benn volt a teremben, kezdődött az óra, és akkor 10 perc, be kellett mondani a mikrofonba, tettél már akkor a Nemzeti Sportrádió elődjébe.
4: De mondd már a történetet, mert olyan sokan így találták, találd már ki, hogy a Nemzeti Sportban egy hirdetést láttál a médiaiskoláról, és úgy jelentkeztél? Vagy
3: szóval... Az úgy.
4: Nem, olyan sok mindenki mondja ezt, tudjátok, régen azért.
3: Akar sportúságíró lenni, vagy valami ilyesmi volt.
4: Igen.
3: És akkor szeretem a sorkatonai szolgálat, mert a haza mindenek előtt.
4: Hol voltál sorkatonai?
3: Irány a sereg, Tatta a helyőrségből.
2: Hány évig voltál?
3: Egy gyerek, 91-92-es.
5: És akkor hogy tudtál olvasni híreket?
4: Az már
3: újságot lehetett kapni.
4: Ja, 91-92-ben melletted ülő meg se született.
5: De 91.
3: Újságot lehetett kapni, meg amikor néha hazajöttünk, akkor anyujék azért félrerakták az újságot, és akkor nem tudom, bevittem, és Plajner Feri haverommal felváltva, cserégetve olvasgattuk.
4: És akkor te legyedes, eseres egy voltál?
3: Dehogy is, öt.
4: Öt?
3: Öt.
4: Mi az eseres? Sportriporter
3: stúdió, az egybe volt Hajdú B. Faragó.
2: Ja, de ez már a komlósi féle?
3: Ez a komlósi, ez a komlósi.
4: Csak az még nem az volt a neve.
3: Csak más volt a neve, igen. Ez a Kos.
2: Mert én Kos 27 vagyok.
3: Mi Kos 5
2: te
3: akkor. Eset,
2: aha.
4: Csak, ez, ők, és csak, fél... ők, csak ők olyan büszkén mondják, hogy ők eseresek.
2: Uh-huh.
4: Mert az egy már...
3: Kereszt fél éves volt, és 90-ben kezdtek a Pistiék, és akkor 90...
4: Már most 9... Hajdú Pistiről beszél.
3: Hajdú B-nek Faragó Ricsi, igen, az a Subakattáik, az a klasszikus első évfolyam. És akkor ugye 91 tavasz volt a második, 91 ősz a harmadik, és mi 92 őszén mi voltunk már az ötödikek.
4: Az a mi? Kik voltak vele?
3: El Papista például, nem győzöm, Mezei tehát, Dania.
4: Tehát kik maradtak a pályán, erre gondoltam.
3: Károlyi Anikó, az Andinak a nővére, uh-huh. Persze.
2: És az egyből eldőlt, hogy te írott sajtós leszel, és nem a tévé felé orientálódsz?
3: Na, hát nem tudom, hogy ez hogy volt.
2: Mert volt a hangod jó volt egyébként.
3: Cuki tehát vagy, most édes vagy, mit is szól. Volt egy olyan kritikám, hogy ezzel a fejszerkezettel nem menjek a tévébe. De aztán csak bekerültem az M4 gólkettőbe.
4: Nem volt már hova nyúlni. Muszáj volt.
3: Itt, én maradtam utoljára, igen, köszönöm. Milyen kollégáim vannak az embernek, ugye?
2: Na, nem akarom, hogy saját magadat dicsérd, úgyhogy Erikát kérdezem, hogy szerinted mi Somának a titka, hogy azért úgy mindenki szereti, és azért nem a... Mindig
4: de
2: a
4: én nem szeretem.
2: Ja, hát akkor Gege.
5: Igen, nagyon jó hangja van. Mert és nagyon jó az írása.
2: Nem sablonokat mond ez és így ír, ugye?
4: Ez így van, hogy ő nem az a típus, uh-huh. aki sablonokat ereget. Én ennyire nem ismerem őt, de én azt gondolom, hogy nagyon jó, tehát hogy szeretik őt a sportolók szerintem, mert ha bírál is, jogosan bírál, tehát hogy ő nem, én azt szoktam látni az írásaiban, hogy nem dübölcsapkodsz, vagy szóval, hogy nem, tehát hogy nem ilyen indulatból.
3: Képzeld, ezt mondták már, hogy az szerintem lehet, hogy tévéadás volt, és valami nem tudom a szituációt, de elmondtam a véleményem. És hogy kicsit karcos volt, és hogy másnap a Magyar Labdarúgó Szövetségben meeting volt, és téma volt, hogy ki látta az adást, és hogy hát ott valamit ott terveztek bevezetni, vagy bevezettek, és hogy egy kicsit megcsipkedtem őket, és az egyik magasrangú vezető, nem az elnök, de magasrangú vezető azt mondta, hogy igen, én is láttam az adást, hallottam, hogy Soma mit mondott, de én mindig hallom rajta, hogy úgy kritizál, hogy szeret minket, és igen. jót akar a futballnak, jobbító szándéka, uh-huh. tehát, hogy elfogadja. És ez nekem tök jól esett akkor.
4: Szerintem ez a kulcs. Én szerintem egy jó újságírónál ez a kulcs.
3: Amikor a Kosba felkértek tanítani, akkor azt már rám bízott fiataloknak Zsoldos Barna, Cserháti András.
4: Csak a hallgatóknak mondanám, hogy az első két ember jelenleg is ott van a Nemzeti Sportnál.
3: Hát akkor kerül, igen. Nekik is azt mondtam, hogy nagyon könnyű összetéveszteni, hogy a teljesítményt bírálod, vagy az embert.
2: Uh-huh.
3: Például, amikor csapatot kikap 5-0 a BL-döntőbe, hogy akkor könnyű átcsúszni abba, hogy
2: hát, érzelemből...
3: El kell választani, hogy az aznapi teljesítményt bírád úgy, hogy az embernek a tiszteletet akkor még megadod. Ez könnyű, ez főleg nehéz, hogy senkiféle szurkolóknál összemosódik.
4: Igen, és gondold el, hogy például nem akarok ezt most különbséget tenni, gondold egy egyéni sportolónál, ahol még a csapattárs fel sem menthet. Szóval érted, ő van ott, ő úszik, hát gondold el, hányszor szittam én őt a vízben. Nem. De nem, hogy azért nehéz.
3: Na most... Igen, csak hogyha nem hozza például az eredményt, hanem csak mit tudom, én második, akkor egy szemétlád a csaló gazember holott, csak pont valamiért az a verseny nem sikerült.
2: És neki fáj az a legjobban, persze, tehát nem kell még az, hogy még az újságíró az orra alá dörgölje.
4: De ugyanakkor az sem jó, ha nem mutatod meg a valóságot, tehát hogyha agyba főbe dicséred, holott látnivaló hibák vannak, most nem arra, nem nekünk kell feltétlenül.
3: Ha úgy kritizálod, amit ő is tud, akkor az oké. Okay. Tehát, hogy most felhánytorgatni, de hát kihagytad a 11-est, jó, tudom én is, de hanem, hogy föltesz olyan kérdéseket, amin esetleg ő is elgondolkozik, és
4: ezek
3: azzal segíted.
4: Hoztak konfliktust az életedbe?
3: Parancsolsz?
4: Hoztak olyan konfliktust az életedbe, hogy mondjuk x ideig egy játékos, vagy egy sportoló, vagy egy edző nem állt veled szóba?
3: Figyelj, volt olyan. Voltak félreértések. Uh-huh. És na, volt, amit nehezen évekig kellett rajta dolgozni.
2: Erika sportágaiban szerintem nem változott olyan nagyon az évek során az a közvetlen személyes viszony, amely mondjuk úszókkal, vívókkal, tornászokkal összeköt téged, de azért a ti szakmátokban, a labdarúgásban nagyon más 10-20-30 évvel ezelőtti helyzethez képest most, tehát akkor, amikor be tudtál menni az öltözőbe, amikor esetleg baráti kapcsolatot ápolhattál egy játékossal.
3: Kimehettél az edzésre.
2: Igen. Tehát, hogy ott egyrészt biztos, hogy nehezebb volt megtartani ezt, hogy az embernek ne okoz fájdalmat egy-egy szóval, vagy egy-egy kritikával. Most viszont már teljesen ilyen mechanikus, vagy nagyon ilyen gépies ez a szakma, nem? Tehát nem engednek most már be annyira, mint régen.
4: És nem persze. Azért, mert őt nem, hanem
2: senkit.
3: Persze, valahol hallottam, hogy klubok falakat építettek maguk köré, és nagyon megválogatják, szűrik az információkat. Nyilván ezek a régiek, akiken én kezdtem, nyilván sokkal könnyebb volt a munka, hogy mondjuk Liszt és Krisztián, amikor német bajnok és kupagyőztes lett egyszerre, és ünnepel sztár volt. Egy héten háromszor fölhívtam, egyrészt fölvettem mindig, soha nem mondta, hogy most nem akar nyilatkozni, soha nem mondta, hogy nem az volt a cím, nem ezt mondtam, miért ez a kép, hanem mindig rendelkezésre állt, 1500-szor, és nem kellett elküldeni, nem kellett engedély, vagy Dárdai Pál, vagy Király Gábor, hát ezekről tényleg 10 000 cikket írtam, és most meg sokkal jelentéktelebb játékosok MB2-ben olyan közelharcot kell vívni, hogy...
4: És még vissza is kérik, és még bele is nyúlnak, és...
3: De figyelj, oké, visszakérik, bele nyúlnak, oké, de mikor egy játékos beáll 0-1-nél a 75. percben, rúg 2 gólt, és nyer a csapat a 2-1-re, majd másnap dél fölhívom, hogy akarunk egy cikket veled csinálni, mert jól sikerült a beszállás, és mondja, hogy persze, persze, csak a sajtófőnökkel kell egyeztetni, hív föl. És speciál az egy új sajtófőnök volt, még soha nem találkoztunk, fölhívtam, és mondtam, hogy hát ezzel az XY-nal szeretnék beszélni. Mi lenne a téma? Mondom, a édesanyám, hát a űrkutatás, a mezőgazdaság aktuális kérdései. Hát mi az Isten lenne a nemzeti sportban téma, nem a tegnap esti 2 gólja? Ja, jó, nekem ezt meg kell kérdezni. Mondom, nekem is sok mindent meg kéne kérdezni, de azért baromságot megpróbálok nem kérdezni.
4: És aztán jött az, hogy küld el a kérdéseket?
3: Akkor jött, hogy küldjem el a kérdéseket e-mailben. Na mondom, azt még szeretem, azt még Vitrai tanár úr is tanította annak idején. És akkor írtam, hogy tisztelt XYFC. A XY-nak tervezett cikkbe az alábbi kérdéseket tervezem. 1. Szia, hogy vagy? Gratulálok a gólodhoz. Gondoltad, hogy ilyen jól sikerül, amikor beszállták? Kérdője. 2. Pont. Az 1 pont kérdése adott válaszból következik majd.
4: És ez leírod?
3: Új bekezdés. 3 pont. Az 1 pont és a 2 pont kérdés alapján válaszok és kialakult beszélgetésre adott válaszból következik majd. 4 pont, az 1 pont, 2 pont, 3 pont.
2: Nagyon jó.
5: De volt, hogy visszadobtál ki pont emiatt?
3: Egy másfél perc van az ügyvezető igazgató hívott, hogy akkor beszéljünk, mondom. Szerintem is beszélni kéne, mert elképesztő, hogy akadályozzátok a munkámat. Jó, hív föl, csináld meg az anyagot. Na, mondom, ez kár volt, ezért 40 percet küzdenem, de mindegy.
4: De ezt becsülöm, mert hogy beírja, mert van, aki emiatt elmegy a kedve, vagy így újjából kiszop 10 kérdést.
3: Én értem, hogy vigyáznak, de most gondolj bele, most azt mondod, hogy bejön a Soma, fölírjuk előre a kérdéseket. 1 pont. Mit szólsz az Inter?
2: Igen.
3: Borzasztó vereség ez. 2. Hogy élted meg ezt a kudarcot? De most én az egyesre azt mondom, hogy nem láttam a mérkőzést,
4: akkor nem tudsz tovább menni.
3: Mert fél órával a meccset leszaladtam a boltba, és elgázolt egy kamion, akkor nem fogod a kettest föltenni, hanem azt kérdezed, hogy úristen, megsérültél? Tehát, hogy azért valamennyire élő beszélgetésnek kell legalább tűnnie.
2: Persze.
3: Tehát, hogy mindegy.
4: Sose írtam fel kérdést.
3: Várjál, COVID alatt az volt. Nem lehet bemenni a sajtótájékoztatóra, küld be a kérdéseket 80-85. Percben e-mailbe. Jó. Szegény Puskás Akadémia kikaptak, ilyen sok covidos volt, meg egy ilyen alkalmi védelem, kikaptak 3-0-ra. Írom a Hornyák Zsoltnak, hogy hát ez a védelem összeállítása, ezek szerint akkor biztos ő is úgy látta, hogy mi a véleménye, hogy És közvetítették interneten.
4: Tehát feltették, hogy Somogyi Zsolt, igen.
3: Először értékelje a mérkőzést. Hát sajnos a védelmünk annyira alkalmi volt, és hát annyira hiányoztak, hogy jó, mondod, akkor hogy... nézzük a kérdéseket e-mailben, Somogyi Nemzeti Sportban. Mi van a védelemben? Hát most mondtam el! Én meg így ültem, hogy kösz a segítséget.
2: Epa Pistán a múltkor azt mondta, hogy amikor Marco Rossi keretet hirdet, az előtt a Nemzeti Sportban ti, hát nem tippeltek, mert ez nem tippelés, hanem összeállítjátok a ti általatok elképzelt
4: csapatot.
2: És hogy te rendszeresen mind a 11-et eltaláld, mert olyan infóid vannak.
3: Ja, nem kell, ez a kezdőcsapat. Kezdőcsapat. Hát azért azt nagyjából lehet lehet tudni, nyilván vannak kisebb-nagyobb meglepetések.
2: Rutin és az évek? De nem, ilyen informátoraid vannak? vagy a rutin évek? Tehát akkor ez még megőrződött abból, amit beszéltünk, hogy már nem olyan közvetlen, meg nem engednek, neked azért megvannak a forrásaid.
4: De Soma, neked a...
3: Múltkor fölhívtak a stábba, hogy nem igaz, honnan tudod?
2: Na,
3: mondd már
2: ez
3: meg,
2: az,
3: mondom.
2: Ez az.
3: Nem, hát
4: de neked
3: erről
4: be kell mutatkozni? Be kell mutatkozni a futball közegbe?
3: Persze. Minden alkalommal, ha a kérdést teszek föl. A
4: nem így gondoltam, hanem mondjuk a belépsz valahova, tehát hogy inkább olyanok.
3: Én beszoktam.
4: Azt értem, de értem, mit akarok mondani, inkább olyanokkal találkozol, akik tudják, hogy ki vagy, nem?
3: Figyelj, én azért nem próbálom, vagy hát én nem tartom olyan jelentősnek magam, vagy hogy is mondjam, tehát hogy én úgy gondolom, én erre rácsodálkozom, hogy engem megismernek.
4: Pedig azt hittem a Feleki díjjal járkázz körülbelül a stadionokban.
3: Az egy más dolog, hogy azt viszem, meg elküldtem mindenkinek, nem. Te, meglep, hogyha megszólítanak, vagy megkérdeznek, vagy van ilyen, de
2: azért az M4 Sport biztos dobott
3: az rengeteget, Onnan tudom, hogy előtte 20 évig simán írtam úgy, hogy tök nyugodtan mászkáltam mondjuk a stadionokba, de a tévé elkezdődött ott egyből.
4: Köpködne?
3: Volt olyan is.
4: Tényleg?
3: Persze.
4: Tehát és ez hogy visel? Nem a köpködés, hanem hogy viseled, amikor személyesen beléd állnak egy stadionba?
3: Nagyon érdekes, mert hogyha van rá lehetőség, akkor azt mondom, hogy jó napot kívánok. Én Somogyi Zsolt vagyok, hogy tessék mondani, hogy mi a probléma. Vagy, hogy, és akkor így nagyon, néha e-mailbe is jön egy ilyen, és vissza is, hogy üdvözlöm, hogy én ezt és ezt gondolom, és hogy értem, hogy mi a probléma, de ebben nem értünk egyet, abban viszont igazat adok önnek, hogy. És akkor mi 10-ből 10-szer az a, nem is gondoltam, hogy válaszolni
4: hát fog. Hát már kihúzod a méret.
3: Igen, és van olyan, aki azóta írogat, és tök normálisan beszélgetünk évek óta, pedig azzal kezdte, hogy a jó édes anyámat, aki talán hallgatja az adást, innen is üdvözlöm.
4: Mi is üdvözlőjük
3: ma. És így drága mama út.
2: És milyen labdarúgó voltál, milyen szintig
3: jutottál. Nagyon jó. Hát ilyen messzi. Messzi voltam a Ronaldótól, nagyon.
2: Na, de egyrészt milyen szintre jutottál, és az, hogy focisztál, az más szemszögből, ezáltal más szemszögből tudod-e nézni mondjuk
3: igen. Nagyon. Én szerintem egyébként igen, és hogyha sokszor azt gondolom, amit Erika pedzegetett, hogyha valamiért szeretnek, vagy valamiért talán jó újságíró vagyok, akkor azt mondanám, hogy a független attól, hogy én amatőr futballista voltam, az ifibe komolyabb szinten játszottam ezekkel a iskolabajnokságban, mondjuk ezekkel az említett játékosokkal, hogy azt látták, hogy érzéken van a játékhoz, de én jó, ebben a szempontból jó önismeretem volt. Nekem van szerencsére egy bátyám, meg egy húgom is, az mindegy, de jó, ő most már...
2: Mi az, hogy mindegy?
4: Szegény édesanyjár most erre mit szól?
3: Őt is, az ő csémet, vagy
4: nem,
3: a húgomat?
4: A húgomat? Négyen vagytok testvére?
3: Figyelj, a húgom megszületett 76-ba, egyből mondtam, vigyétek vissza. Cseréljük el egy disznóra.
4: Ezt most komoly.
3: Hát persze, sonka, kolbász, szalámját, mondom, ez teljes rossz ötlet. Egy pikpak eszett egy ilyen 38 év. Anyám fölhívott, hogy összevesztünk meg a húgod, meg van valami feszkó, és nagyon csúnyán beszélt vele, és kértem ott azt, hogy anyukám, nekem ne panaszkodj, 76-ban szóltam. Szóltam, hogy vigyétek vissza. Ti akartátok annyira, akkor most edd meg, amit főztél, mondta anyám, jó, hogy megvigasztaltál.
4: Egyébként visszakavarodva, amit mondtál, értem, hogy téged azért is szeretnek, mert azt kezdted el mondani, hogy focisztál. Ugye én úszni se tudok igazán.
3: A tesóm nagyon jó focista volt. A tesóm Fradiba focizott, a második csapatba, és jó játékosokkal, meg jó szinten. És azt rögtön láttam, hogy igen.
2: Na sokat de téged azért szeretnek, mert?
3: Azért, mert az öltözői közeget ismerem, meg az öltözői létet ismerem, és azt tudom, hogy a Vasas Ikarusz ellen nulla néző, teljesen tét nélküli meccsen, egy-egynél kihagyod a 11-est, hogy ez annyira rossz érzés, hogy nem tudsz aludni. Hogy akkor a Puskás Arénában 60 ezer ember előtt, amikor az a tét, hogy kijuss a VB-n és azt a 11-est hagyod ki, azt nem tudom elképzelni. De meg tudom kérdezni, és tudom azt mondani a XY-nak, hogy figyelj, Ja, nem aludtam, de cserében, amikor a Pitch TV beadásában a csatornázási műveknél 0-0-nál berúgtam a gólt, az egy hétig egy olyan öreg fiúkban, aki meccset tényleg élő ember nem látta, és akik ott voltak, a 4 perc alatt elfelejtették, én egy hétig lebegve, úgy éreztem, hogyha szétárom a karom, repülni tudok. Tehát nem tudom elképzelni, de nagyon érdekel, hogy milyen lehet egy ilyen gólt rúgni 60 ezer ember előtt, amit ad a tévé, meg nagyon fontos meccs, és engem ezért érdekel mindig, de valamennyi kis érzésem van.
2: Melyik tehát, volt tudom, az a szabálytalanság?
3: Tudom azt, hogy van, hogy berúgsz egy olyan gólt 25 méterről, mert ilyen megtörtént, igaz, hogy csak egyszer, hogy csukott szembe belerúgsz egyet, és mind a két kapufát érinti, tehát annyira pipába megy, de következőnek csak meg egy méterről a tök üres kapuba, csak oda teszed a lábad, és fölé megy, és nem érted, hogy ez mitől van. Vagy...
2: Segíts nekem, volt az a fiatal játékos, aki sérülést okozott, és 4 meccses eltiltást kapott, és te akkor is megvédted.
3: Kaczynski Dominik, Újpest, igen.
2: Hogy miért kapott 4 meccses eltiltást, fiatal, nem volt visszaeső, beszéltél labdát, vele, és a szülőket, tehát az emberi vonalat is behoztad, és nem csak a szabálykönyvet.
3: És egy meccset nem
2: és
3: miattam,
2: azt megváltoztatták.
4: De higgyük már, azt jobban esik, nem?
3: Mert egyértelmű a futball, aki érzi a futballt, a labdára irányuló szerelési kísérlet volt, kemény volt, ez egy sportbaleset volt, nagyon-nagyon, hát eltört a lába Szatmári Csabinak, és nagyon-nagyon rossz szituáció volt, de tudom, hogy a srác is nagyon rosszul érezte magát utána, úgyhogy most még büntetni meg, hogy, tehát, hogy nem volt szüksége arra, hogy nevelő célzatú, van, amikor van rá szükség, úgyhogy mennyi sztorit meséljek?
2: Hírek után még rengeteget, de most meg kell szakítanunk egy picit az adást. Jó,
3: most
2: hírek után jövünk vissza.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Folytatjuk a sportreggelt, vendégünk továbbra is az újdonsült feleki László Díja, Somogyi Zsolt. Szia Zsolti, remélem jól érzed magad.
3: Sziasztok.
2: És mondtad, hogy,
3: szüleid látod?
2: Is hallgatják, úgyhogy anyukád biztos.
3: Legalább valaki, igen.
2: Na és akkor ha kezdjük egy olyan

0: Urin Tibiékkel.
1: Olyan neveket sorol. Idefelé azon gondolkoztam, hogy Maronyai Péter kollégánk szokta azt mondani, hogy a napilapozás az nem is egy szakma, az egy életforma. Ugye 94-ről beszélünk, szóval, hogy azért az majdnem minden nap topon lenni, figyelni, nyilván vannak szabadnapok, vannak könnyebb időszakok, ezt hogy bírod?
2: És az, hogy a lefújás után rögtön kell adnod, mert ugye most már egyre közelebb vannak a labzártákhoz a...
3: Ó, hát akkor még azért kulisszatitkokat elárulhatok, nem lefújás után.
1: Fújásra. Én azért irigyem a fociról tudósítókat, mert én egy úszóversenyről nem tudok fújásra adni, csak fújás után majd.
2: Na jó, de az este 8-ra véget ér, amikor jó, mondjuk amikor egy hosszabbításos BL döntő
3: tudom,
2: van.
3: Tudom, egyrészt.
1: Azért tudnék mondani, jó, oké, igazatok van.
3: Csak könnyen lehet, hogy mondjuk a Milán-Liverpool szünetben 3-0, akkor meg is vagy a tudósítása, aztán ír a tudó újra.
1: Így van, ebben ezzel is egyetértek.
3: Ez a veszélye megvan.
1: Mondom, hogy amúgy oké, hogy labzárta van, de nem az összes oldal labzárta, akkor megy el az újságba, tehát igazából vagy a labnyomdába, tehát mindegyikkel sietni kell. Valójában.
3: Igen.
1: Ezt akartam csak kihozni.
3: De úszóként is lehoztam volna, hát megírom már előre, hogy ez egy gyúrta nyer, és kész. Hát és megvagy.
2: Még az időt is megírom. Ezt
3: mi ebben
4: azért. Egyszer bejött volna.
3: Igen. Nagyszerűen kapta el a rajtot. Utána szépen tempozott, fordulás extra, és mindenkit meg delfinezés, tanítani való, és beütött a célba, és együtt örültünk vele.
1: Nem fásulsz el ebben az
3: életben vagyok.
1: Ezzel az életformával nem fásulsz el néha?
3: Volt olyan egyébként Diós György Vidi, vezetett a Diózser 1-0-ra, és tényleg 90. perc, és diktáltam, mert olyankor már végén az a leggyorsabb, és ünnepel a közönség, és óriási hangulat, és fantasztikus, és emlékszem, Komam Vladimir a ellenfél térfelőről akarta hazaadni, és nem ment haza a labda, és valaki elcsípte kicsi ezt a kapust, gól 1-1, teljes döbbenet, mondtam Editnek, a gépironőnek. Mondom, az utolsó bekezdést vegyük ki. Már úgy tűnt. Már ünnepelt a közönség. Amikor Komam Vladimir ne. Mondat végére értem, középkezdés elvesztették, Vidi elment, beadás, gól 1-2.
1: Akkor
3: mondom, ezt a bekezdést is vegyük ki.
2: De ez akkor... ott ül melletted és diktál.
3: Nem, ő a szerkesztőségbe ül, és olyan fülhallgató van rajta, mint most rajtad. És én mondom neki, ő megírja, és akkor gyorsan benn van a szerkesztőségben a cikk.
1: Én sose diktáltam. Soha.
3: Múltkor viszont figyelj, ezt nem akarom tényleg a nagy közönség előtt, mert az már sérti szinte az újságírói, amit gondolhatnak a hallgatók, jegyzetet diktáltam autóvezetés közben M7-esen, mert Vidi Debrecen meccsen voltam, és hívtak, hogy nagyon kevesen vagyunk, és bajnoki címről jegyzet. Nem mondom, nem is látom a meccseket, hát most indulok az a Fehérvárról.
2: Fejből lenyomtad?
3: És akkor elindultam, hát mondom, hazamegyek, és ilyen 80. percben fogok bekapcsolódni, és akkor gyorsan, akkor esetleg valamit. És akkor jött egy üzenet, hogy Győr FTC 01, Szalai Gábor. Nem mondom, Szalai Gábor, ez már negyedik gólja, és hogy egész össze nem játszott. És autóvezetés közben sötétbe, kresszabályokat betartva, fölhívtam a gépironőt, akivel összeszokott párosaink, és mondtam, hogy nagyon figyeljen, szóismétlés, meg értelemzavaró, fésülje meg az anyagomat, írja meg rendesen.
1: De látod, mondta, hogy persze. Ez az életforma, hogy és nincs kikapcsolódás.
3: Ott volt, akkor így egy órával hamarabb a 10:30-11:30-kor ott volt a jegyzet.
4: Ez pont a múlt vasárnapi volt.
1: Igen, most akartam mondani, hogy mert fel is konferáltat a Somogyi Zsolt jegyzete. Ugye vasárnapon.
2: Tehát bírod ezt a stresszt? Tehát, hogy
3: nem tűnt fel a minőségén?
2: Nem, dicsértem már.
3: De aranyos
2: vagy. Igen.
3: Arra büszke
1: voltam. Én erre utaltam, hogy ez egy olyan életforma, amikor azért van, amikor hat felé kell figyelned, írnod, interjúznod, telefonálnod, szóval, hogy azért ez pörgés.
3: Ez váratlanul szombat este történt, és ugye hétfőn mentem Dunaszerdájra, és most először nagyképpen ott akkor arra gondoltam, amikor másnap elolvastam a jegyzetet, hogy na, megérdemlem a kitüntetés. Mert az azért tényleg, de hát érdemes volt inkább sietni. És még akkor meg benne volt a kockázat, hogy nem a Fradi lesz a bajnok. Ugye?
1: Hát akkor mondtad volna Karinak, hogy akkor ezt most húzzuk ki.
3: Akkor kezdjük újra, és akkor Puskás Akadémia, Bravo Hornyák Zsolt, akkor kellett volna egy másikat írni, de ezt az esélyt megadtam az újságnak, hogy ha a Fradi lesz a bajnok, akkor a jegyzet egy órával hamarabb is bekerülhet. Annélkül, hogy láttam volna bármit abban a meccsből, vagy a gólban. Reméltem, hogy jól küldi az applikáció.
1: Most nem hallja senki.
3: Néha ilyen helyzeteket is

0: hoz, hoz az élet. Én szerettem, én ebben jól érzem magam, meg komfortosan érzem magam.
1: Nyilván úgy, ezért csináljuk ennyi ideje. Mert hogy még mindig hoz adrenalin bombát. Vagy löketet.
2: Hát nem sok napilap van most már, tehát nem. Ti már...
3: Én most
2: azon, üdítő kivételek vagytok.
3: Én most azon gondolkozom, hogy ugye mondtad, hogy régebben ugye diktáltad, amiket le akartál írni, hogy akkor volt egy hölgy, aki gyorsíróként vagy...
0: Gépíróként gépelte egyből be.
3: És most ilyen profi volt, és egyből...
0: Ez mindig is volt, és most is van.
1: Hát régen,
0: én most is alkalmazom.
1: De régen 4-5-6-an voltak, mert egyszerre többen diktáltak.
0: Mert mindenki diktált, mert nem volt más eszköz, hogy a cikket eljutasd a szerkesztőségbe. Csak a telefon. És akkor egy nagy létszámú, most már kevesebb, de még van, és utána bejött a laptop, és akkor mindenki elkezdte használni a laptopot, én is, és akkor az volt, hogy írtam szépen a laptopba a cikket, és akkor hallottam, hogy morajlik a közönség, fölnéztem, valaki feküdt az ötösön, és mindenki nézett rám, hogy ugye megírott, hogy 11-es volt, én még és rájöttem,
1: hogy
0: én azt, hogy már ünnepelt a Diós Győri közönség, és úgy tűnt, hogy megszerzi a 3 bajnoki pontot, és óriási meglepetésre a bajnoki címvédő Videótont legyőzi a Borsodi együttes, amikor Kóman Vladimir kissé felelőtlenül legalább 60 méter a kapujától megpróbálta hazadni a labdát, de Filipe Oliver lecsapott rá, kicselezte a kapust és egyenlített, teljes döbbent csend a Diós Győri stadionban, míg én ezt legépelem.
1: Addig történne.
0: Az 10 perc, cserébe Edit... ezzel a sebességgel is le tudja írni, és ami a legnagyobb, hogy én nem a laptopot nézem el mindeközben, hanem a pályát. Úgyhogy én visszatértem a diktálásra, és sokkal, sokkal gyorsabban haladok. Tehát én ezeket a tudósításokat, ha szegény olvasok, ha ezen túl úgy olvassák, akkor némi empátiát várok, hogy én ezt nem írom le, hanem teljesen.
1: Csak mert hogy erre van egy teljesen mindegy, hogy hol történt, nem én voltam úszáson, hanem egy kollega, és próbáltam neki segíteni, hogy mondom, most született egy világcsúcs. Azt mondja, hogy hol? Hát mondom, te nem az uszodában vagy? De igen, de írom az anyagomat. De hát mondom, ott történt előtte. Szóval, hogy azért az tényleg nehéz egyébként, hogy figyeljél is, meg reagáljál is, meg le is írd.
2: Nem akarunk ünneprontók lenni, de muszáj beszélni a tegnapi Bajnokok Ligája döntőről.
0: Ja, figyelj!
2: És mivel aztán, nem készültem rá. Szurkoló vagy, gondolom, hogy nem nézted olyan túl jó szívvel, vagy...
0: Ja, teljesen jó szívvel néztem.
2: Reális eredmény
0: látom
2: született?
1: Részvétel a fontos.
0: Sajnos igen. Egyébként sajnos igen. Azt tudtam, hogy a Párizs jobb csapat, erre készültem, de arra gondoltam, hogy azért a Barcelona is jobb csapat, szerintem, mint az Inter és a Bayern is, szerintem. Úgy gondolom, hogy jobb csapat. És hát eszembe jutott, hogy a két Párizs-Liverpool mérkőzés közben volt lehetőségünk néhány médiumnak, hogy a Liverpoolban a Dominikkal találkozni, és ha emlékeztek, a Liverpool nyert Párizsban. És utána jött a visszavágó Liverpoolban, és mondtam a Dominiknak, hogy szerintem ez egy nagyon különleges dolog volt, és szenzációs volt a csapat, és mutatom, hogy a válasz lett a cikk.
2: Itt Gyurta a sportkörben el is mondtad. Válasz?
3: PSG a legjobb csapat, amely ellen valaha is játszottam.
0: Mondta Dominik erre, tehát az, hogy a Párizsban valami zajlik, és nyilván ő azért már Bundesligában, meg Premier League-ben, meg a válogatottban is azért jó csapatok ellen már játszott, de azt mondta, hogy ez a Párizs ez teljesen más minőség, és brutálisak, úgyhogy ők is tartanak a visszavágótól, de bíznak az, hogy pályába, de ott már látszott, hogy ez egy nagyon-nagyon erős csapat. De akkor lehetett volna jó meccs, hogyha az Inter szerzi az első gól, de túl nagy volt a fölény, és rögtön a meccs elé már annyira megbénította a Párizs az Intert, és egyszerűen a labda kihozattal teljes mértékben nem működött, így próbálták, de nem tudtak arról leállni, de azt a Párizs arra nagyon rákészült, és nagyon intenzíven, egyszerűen nem tudtak egymáshoz passzolni a saját térfélen se, nem hogy előre vinni a labdát, úgyhogy ennek volt a következménye az első gól. A második az egy nagyon pekés dolog volt, mert ott ugye egy hajszálon múlt, hogy nem az Inter jutott szöglethez, de ott egy pár centim múlt ugye varozták, és akkor egy 100 méteres kontra, és akkor a lövés megpattan egy védő lábán, és úgy megy be, szóval az egy pekés dolog volt, és egy ilyen jó csapat 2-0-ra vezet, megnyugszik, elkezdi élvezni a játékot, érzi, hogy megy neki, a másik amúgy is egy kicsit fáradtabb, amúgy is idősebb, és akkor kontrászott orba szájba, úgyhogy ott én már éreztem, hogy vége volt. Egyébként nekem az volt a fura, és én úgy láttam, és azzal is kicsit felmentettem a csapatot, hogy amikor Bissek nevű német játékos beállt az Interbe, játszott 5 percet, és ott volt egy olyan megindulása, ami egy kicsit látszott, hogy megzavarta a Párizst, csak megsérült bele. Tehát a cserejátékost le kell cserélni, és ott volt az, hogy teljesen összeomlott minden, hogy akármit próbál, az Inter az nem megy, 2 perc múlva 3-0, ott volt egy kis esély, hogy esetleg 2-1 legyen, kis szerencse kellett volna hozzá, de akkor is a Párizs nyerte volna a BL-t, úgyhogy az meg mindegy, hogy most 2-1-re kapsz ki, most statisztikailag nem, hogy ez történelmi veresség, meg minden, de én úgy gondolom, hogy ez a csapat ugye 2023-ban is döntőben volt, most 25-ben is, az odavezető út az fantasztikus volt, csodálatos élményeket ezt adott, úgyhogy én büszke mondod. Vagyok a csapatomra, én azt mondtam, hogy én éjfélkor jobban szerettem ezt a csapatot, mint este 8-kor.
1: Akkor láttam, nem húztad le az ágyneműdet.
0: Ezeket nem.
1: Az interes ágynemet mosásba.
0: Ezeket a hiányosságokat, a fizikai fáradtságot én egész évben láttam a csapaton, és örültem, hogy egyáltalán így ebben az állapotban ideig jutottak és versenyben voltak, de mivel mindenben versenyben voltak, mindenben oda kellett tenni magukat, mert mindenhol egy kis lépés kellett volna a végső győzelemhez.
2: Nem kellett volna súlyozni
0: valamelyikkel. Hát a Nápoly hamar kiesett az olasz kupából, és nem indult a BL-ben, és így vert meg egy ponttal. Miközben a Milán meg a Juventus ellen 10 pontot elszórtunk.
2: De akkor és milyen azért, ez az idén soma?
0: Szenzációs.
2: Amellett, hogy mindenhol
0: szenzációs, de nem az a mint. Tehát, és itt meg szét kell választani, mondjuk, ha lehet ilyet a szakírót, vagy a, nem tudom,
2: a
0: szurkolótól, igen. Aha. Tehát én másfajta szurkoló vagyok. Nekem nem az eredmény a legfontosabb. Én azt akarom látni, hogy amikor kimentem az olasz válogatott edzésére, akkor előtte egy hónapig nem nyert az Inter. Az az olasz válogatott, amikor a Puskás Arénában nyertek. Mm-hmm. Egyébként is, ahogy a kijut be a Nemzetek Ligába a döntőbe. Amikor az angolokat vertük meg a németeket.
4: Olyan nagyon bólogatott itt melletted. Ő Real Madrid szurkoló egyébként, és ő is, hogy most nem számított az eredmény idén.
3: Én viszont azért azt gondolom, hogy ha az Inter szempontjából kilőhetett a Barcelonának, akkor azért...
0: Örültem, igen. És a 2010-es BL győzelem is úgy volt, hogy a Barcelona az elődöntőbe, ott meg fokozottan a Real Madrid támogatta az Intert, mert a Bernabeu-ban volt a döntő, és azt aztán nem akarta a Real, hogy a Barca ott nyerje meg a BL-t, úgyhogy inkább az Inter. És kimentem az edzésre, ugye 15 percet lehet nézni az edzésre, és azt láttam, hogy Barella, Bastoni és Di Marco hárman együtt, ott vannak 30-an, de ők hárman együtt, és röhögnek, és látszott, hogy szeretik egymást, és így mondom, jó lesz az Inter, mert látom, hogy jó az öltözői légkör a Milánóba, és hogy most is együtt vannak, most is látszik, hogy szeretik egymást, pedig aztán egy válogatottban lehetsz a többiekkel, akikkel gyerekkorodban játszottál, meg ifi válogatott voltál rég, láttad a korábbi klubodban, haverod ott találkozott, tehát éppenség, ott simán lehet, nem, az interesek egybe voltak, és ez tök sokat jelentett nekem, és ez jelent annyit, mint egy nagy trófea. De figyelj, itt a konkrét példa. A nagy rivális, a Milán 9. lett. Oké, elvesztették az olasz kupát, minket kivertek az elődöntőbe, és kikaptak a Bolognát, de képzeljük el, hogy megverik a Bolognát 1-0-ra, és megverték a szuperkupa döntőbe az Intert, akkor nekik 2 trófeájuk van, és 9-ek, nekünk meg egy se. De a legnagyobb Milán szurkoló barátom is azt mondta, hogy anya, akkor is cserélnék veled, mert nekünk szörnyű volt a 2 trófeával az idény, nektek meg a 0 trófeával, és mindenhol ott voltatok, mindenhol volt esély, felismerhető a csapat, szerethető a csapat, az ő Milánja neki nem szerethető, és ő irigykedik. Uh-huh. Szóval, hogy mi a fene az eredmény? Uh-huh. Nem csak a trófea, nyilván nagyon fontos, hogy nagyon örültem volna, meg minden, de nekem ez a csapat rengeteg örömet adott.
1: Látod, Lando Norris, ugyanezt mondom.
0: Kihoztam, messze erőn felül teljesítettek. Én szeretem ezt az edzőt, a toporzékkal benne a pályán. Teljesen.
1: Amúgy ez megragadta a fejem, vagy a fülem, vagy ahogy kell az agyam, a 15 percre lehetett bemenni edzésre, és utána kiterelne.
0: Persze, ez inkább az csak a fotósoknak szól. A meccs előtti nap, sajtótájékoztató, és 15 percet nézhetsz az edzésből. Van egy erre szakosodott stopper óra, Puskás Aréna kivetítőjén elindul 15-0-0, és kijön az első játékos, és az elindul visszafelé. És aztán jön egy biztonsági, és mondja, hogy viszontlátásra.
2: Hát a női kézi válogatottnál is ez van fél órád sajtónak.
1: Csak olyan fura, hogy régen az, nem te fura.
0: Régen minden edzésen ott voltunk. Hát persze.
2: Változik a világ, Soma, te viszont ne változz, maradj mindig ilyen. És még egyszer szívből gratulálunk a Feleki László díjhoz.
0: És a Bajnokok Ligájában, és az olasz bajnokságban elért második helyhez.
2: Ahhoz mindenképp, és valahogy nem tudom, így fogalmazta, hogy minket megvert.
1: Igen, ezt mondta.
0: Ez az én kis csapatom, persze.
2: Van. maradj akkor Interszurkol.
1: Lejárt az
0: idő. Az biztos, hogy marad.
1: Lejárt az idő.
2: Sajnos lejárt az időnk, pedig szerintem
0: most kezdtünk bemelegedni.
2: Így van, még sok-sok sztorid lett volna.
0: Jövök
2: még egyszer is. Gratulálunk és köszönjük, hogy eljött, és Somogyi Zsolt volt a vendég.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt, drága hallgatók! Itt vagyunk 6 óra után, 8 perccel a 109 Nemzeti Sportrádióban. Hát ez a 100. adás! Jó reggel, ciao Andi, hello!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És itt van Geri, hello Patai Geri, jó reggelt!
3: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Szalai Kristóf, százados úr, szervusz!
1: Százados úr, igen, hello! Szia, Artalicsi, hangmérnökünk, ciao Ricsi, jó reggelt, neked is! Hát itt vagyunk a 100. Pont azt beszéltük, hogy hosszú volt az út idáig, de itt vagyunk és elértük, úgyhogy századosok vagyunk. Nem csak én, hanem mind a három azok vagyunk. Hogy éltétek meg ezt a 100-at? Mennyire vártuk? Nagyon vártuk már, nem?
2: Nagyon vártuk, és folyamatosan azon gondolgattam, hogy hova tűnt az előző 99?
1: Igen.
2: Hogy olyan gyorsan eltelt ez a több mint 2 év, amióta itt vagyunk a rádióban, vagy egészen fantasztikus.
1: Igen. Úgyhogy készültünk egy nagyon jó kis Venten Pakár Ricky Martintól, azzal kicsit bulisztunk, picit táncoltunk, úgy jöttünk be, de aztán szóltunk Gergőnek, hogy ne erőltesse ezt a táncot, mert nem lett jobb. Január óta mindig nem lett jobb a tánc
3: hát
1: és a lépés.
3: Ez is egy érdekesség, hogy január óta ebben a felállásban nem voltunk itt a rádió stúdiójában, és azért mégis, hogy pont úgy jött ki teljesen véletlenül, hogy a 100. adás így veletek, úgyhogy részemről az a szerencse és a megtiszteltetés.
1: Igen, bízunk benne, hogy mi is elmondhatjuk majd ezt a végén.
3: Hát bízunk.
1: Tudjátok-e, milyen nap van ma?
2: Kristóf!
1: És az is ott van. Úgyhogy igen, ezt már annól kiszámoltuk még januárban, hogy ez most pont most egészen véletlenül egybeesik, és ez így is van szerencsére vagy nem szerencsére. Én annyira nem vagyok ez a nagy névnapos, de a köszöntéseket ezt mindig várom. Úgyhogy
3: Boldog névnapot! Köszönöm szépen! Írjatok Kristófnak üzenetben akár egy kis névnapi kedvességet.
1: Igen, és tök jó, hogy mondod a 0630 55 55 605-ösre, bármit, tehát mindent lehet nekünk írni a századásról, legjobb emlék, kedvenc emlék, nem tudom, a tortát várunk, sütit várunk, úgyhogy várunk mindent erre a különleges 100. adásra. Még, Ricsikém, még annyit hadd kérek már tőled, és kamerát kapcsolsz meg, köszi szépen, mert akkor azért kérjük, mert lehet látni, aki stúdiós kamerán keresztül néz minket, hogy Andi nagyon aranyos, nagyon kis rendes volt, és 100-as lufit hozott be ide nekünk a stúdióba, úgyhogy az látható itt mögöttünk. Majd még picit majd lejjebb vesszük a következő blokkra, és akkor még tökéletesebben látszik. Szóval nagyon aranyos, nagyon kedves volt. Andi hozott nekünk ilyen 100-as lufit. Gergő, te nem tudom, mit hoztál?
2: Magát.
3: Kiderül majd egyébként, az utolsó blokkra tartogatom, de én sem érkeztem üres kézzel, ennyit elárulok.
1: Na, nagyon király, kis király, olyan kis sejtelmes voltál. Jó van, de semmi probléma, de ez aranyos, ez jó. Ez aranyból, úgyhogy... Úgyhogy készülünk, sőt, már elindítottuk itt a századik adást. Na, nektek mi volt a legjobb emléketek ebből a százból? Azon gondolkoztam, hogy nehéz nekem személy szerint legalábbis, hogy egyet kiemelni, de hogyha ez a kérdés, hogy egyet meg kellene nevezni, vagy mondjuk kettőt, ami azonos, egyenértékű, akkor melyiket mondanátok?
2: Nekem hirtelen most, ami beugrott, az a karácsony volt most. Igen? Az előző karácsony, vagy télapón, nem tudom, de lehet, hogy karácsony, amikor itt beöltöztünk, hát karácsonyi ruhába próbáltunk jönni, az volt ilyen maradandó, az is.
3: Igen, egyértelműen nekem is az ugrott be, illetve az 50. nyilván, hát az emlékezetes volt.
2: Igen.
3: És nem szeretnék senkit kiemelni, de nagyon sok olyan vendégünk volt, és olyan akár telefonos, akár stúdióbeszélgetés, amire ugye az ember nagyon szívesen emlékszik. Egyrészt ugye Danyi Gábornak köszönhetően Bánki József mellett lett egy állandó telefonos vendégünk, igen, tehát ez már megszépítette az adásokat hétről hétre, meg hát bekapcsoltunk a vonalba olyan sportolókat, edzőket, olyan teljesítményt elé érő klasszisokat, akiktől mindig lehetett inspirálódni, szóval nagyon jó volt ebből a szempontból is ez a századás, még ha én ugye ebből a szempontból, ha visszagondolunk, nem is a százból nem is tudom mennyit volt, amit talán 50-60, de hát Kristóf, visszadobom a labdát, mert te voltál a legtöbbet ilyen szempontból, és nyilván neked van így a legtöbb emléked. Van valami, ami hirtelen beugrik? Tudom, hogy nehéz.
1: Emlékszem, hogy az 50-nél bejátszottuk az első beköszönést, ha jól emlékszem, akkor volt első beköszönés, és akkor is emlékeztük, hogy mikor volt a legelső adás. Volt persze, de nekem valóban több volt, tehát nekem a legelső, ahogy beköszöntünk, akkor még egy teljesen más felállással, nekem az volt nagyon különleges, akkor utána már az 50. ami extra volt, hogy az a tortás jelent, az zseniális volt, hogy jöttek fel a portáról, hogy hoztak nekünk egy tortát, ez nagyon-nagyon kedves és aranyos dolog volt. Nekem azok is jól esnek, amikor ha vagyok valahol kommentálni, vagy egy eseményen, és akkor valaki azt mondja oda jön, hogy tök jó reggeli, tök jól csináljátok, nyomjátok, így folytassátok, nekem azok is pozitív élmények, és akkor, és ezek, amit te is mondtál, beöltözések, azért mi mindig törekedtünk arra, hogy Mikulásnál, karácsonykor, nem tudom, húsvétkor valahogy úgy legyen valami kis az asztalon, valami kis díszítés, a nem tudom, szülinapoknál valami, legyen valami kis kedveskedés a másik irányába, úgyhogy szerintem ez egy tök jó kis...
2: Ha már névnapoknál, nem?
1: Ha már névnapoknál.
3: De jó, hogy említetted a hallgatói visszajelzéseket, mert ezt is szerintem érdemes kiemelni, hogy a hallgatók is teszik ezt a műsort ilyenné, hogy mi megéljük, hiszen te rendszeresen teszel fel kérdést, érkeznek üzenetek, van, hogy hallgatók, ugye, akinek szurkol a magyar VB rovat, tehát, hogy meg is szólalnak itt a rádióban, vagy a naphallgatója játék, szóval nekik is nagyon-nagyon köszönjük, mert miattuk ilyen interaktív, és volt ennyire élménydús ez az elmúlt 99 adás, és reméljük, hogy a századik sem lesz külön.
1: Igen. Mindig próbálunk valahogy készülni, és újdonsággal előrukkolni, mindig az új témához, vagy új világeseményhez, új tényleg rendezvényhez adódóan valami kis különfajta játékot kitalálni, belevonni tényleg a hallgatókat, úgyhogy írjatok, és ugyanúgy csináljunk ilyen hívóst, megint ilyen betelefonálóst, ilyen VB-le zárós betelefonálóst csináltunk, nem? Tehát hogyha elkezdtük, akkor persze. Ezzel le is zárhatjuk, mert nekünk a VB óta ez az első adásunk, úgyhogy próbálunk mindig interaktívak lenni, valami kis újat mutatni, mindig újat hozni, úgyhogy ez eddig így volt, hogy viszont a jövőben már nem lesz így, mert csak eddig csináltuk. Csak századásig terveztünk, úgyhogy igazából ez. Nem. Na, úgyhogy igen, itt 6:45-kor itt kicsit visszaemlékezünk, visszalamentálunk az elmúlt századás legjobb emlékeire, úgyhogy írjátok meg ti is, hogy nektek esetleg volt-e valami olyan vicc, olyan poén, olyan játék, olyan üzenet, olyan téma, ami tetszett, amit lehetne folytatni esetleg. Ti is adjatok majd nekünk ötleteket, hogy mivel folytassuk, mivel lehetne még többet, vagy akár kevesebbet foglalkozni. Na, úgyhogy meséljetek még, hogy telt nektek a hét, merre voltatok, merre jártatok, én szabadságomat szakítottam meg, úgyhogy...
3: Csak a századik adás kedvéért,
1: nem volt kérdés, de meséljetek nektek, milyen volt a hét, hogy telt, merre jártatok.
2: Én egész héten Szolnokon voltam, vagyok, mert megyek is vissza most adás után.
1: Szolnokon de onnan is jöttél?
2: Tegnap jöttem fel, igen, mert délután pihenője volt a lányoknak, és akkor hamarabb fel tudtam jönni. A Tiszai Hajósok terén 3x3-as fesztivál van, vagy lesz. Ez most már a 10. év, hogy ott rendezik, úgyhogy jubilálnak. Mindig egy nagyon jó rendezés, tényleg maximálisan oda teszik magukat a szervezők. Ez az U21 és U23-as korosztálynak egy nemzetközi tornasorozata, most 3 állomás lesz jövő héten, hétfőket szerda az U23-nak, és péntek, szombat, vasárnap az U21-nek, és már így erre van a készülődés. Már szerintem egy hónapja nagyjából le van zárva a tér, és a pályát rakják föl, most már kész van minden. Mi meg kedd óta ott edzőtáborozunk.
1: Kedd óta ott megy az edzőtábor
3: Szolnokon,
1: igen, és aztán meg vissza egyből innen Szolnokra, és aztán folytatódik a hát az már nem is ilyen akklimatizáció, hanem az már a beintegrálódás a szolnoki mindennapoknak. Gergőkém, neked hogy telt a hét?
3: Na hát köszönöm kérdésed, aktívan, eseményekkel természetesen. Hát,
1: nincs olyan poszt, vagy nincs olyan sztoria, hogy nem más városban vagy megyében lenne.
3: Pont ezt beszéltük itt az adás előtt, hogy jövő héten akkor irány Szolnok, nem kérdés, mert hogy annyira jók ezek a nyári események. Megmondom őszintén, még a hétfőked volt talán olyan, hogy ugye a világbajnokság döntője után az ember egy kicsit siratta, hogy vége annak az eseménynek, amit 40 napon keresztül.
1: Hát én még mindig siratom, nekem olyan
3: hiányzik. Igen, de aztán, ha körülnéz az ember, és látja azt, hogy milyen kínálat van, és mennyire aktív ebből a szempontból a nyár is sportterén, akkor lehet találni itthon bőven-bőven. Ugye nyilván én elfogult vagyok a labdarúgó NB1-jel, de mégiscsak tegnap elkezdődött az is. Nyíregyháza Újpest 2-1, ugye ez volt az első mérkőzés.
1: Én ott nem voltam, nemzetközi
3: meccsen voltam, ugye Debreceni játszott a Jerevánnal. Ez egy konferencia liga mérkőzés volt. A múlt héten a Fradi játszott itthon. Őket is megnéztem, most a debreceniek voltak soron. És hát szeretnék eljutni még egy Paks nemzetközi meccsre is, de ez egy óriási bravúr kellene, ugye a Panathinaikosz idegenbeli kiejtése, hiszen a paksiak hátrányba kerültek. A Loki viszont Cibla góljával megnyerte az első meccset 1-0-ra, hogy jó esélyük van a továbbjutásra, és ott ugye a Ferencváros pedig jövő héten játszik megint itthon, most idegenben egy bravúr győzelem a Twente ellen. Úgyhogy alapvetően nyilván labdarúgás, csak más minőségben, nem világbajnokság, hanem ez is egy nagyon érdekes része az évnek, amikor a magyar csapatok elkezdik a nemzetközi szereplésüket, és tegnap pedig egy kicsit a benzingőz szagát éreztem meg a Hungaroringen, mert hogy ezért mégiscsak Forma 1-es magyar nagydíj van, elkezdődött az is, úgyhogy így telt a hét nagyon sok eseménnyel és mozgalmasan, és szerintem a hétvége sem lesz külön.
1: Akkor hány helyen voltál? Tehát most voltál akkor a Hungaroring, Debrecen, ez eddig kettő, de még láttam legalább még kettőt, nem? Vagy igen. Ez a kettő volt, mert nekem már csak összefolyódik.
3: Nem tudok visszagondolni, most már csak csütörtök. Tényleg az, hogy mi volt hétfőket szerdán, az már nincs meg, mert annyira sok esemény van. De tényleg így azért a közelmúltban, ha már budapesti versenyek, a birkózóknak volt egy nagyon-nagyon nívós rangsor versenye. Beszéltünk
1: is voltál,
3: az adásban, hogy a strandröplabdázók ugye nemzetek kupája itt volt szintén a Városligetben, tehát tényleg egymást érik az események, úgyhogy mindenkinek azt mondom, hogy ne csak sportoljunk, hanem fogyasszunk is sportot élőben, mert tényleg annyira jó ezeket, főleg a szabadban nyáron jó időben átélni. Képzeljétek el, hogy Debrecenben most alakult úgy, szerintem 10 éve nem volt ilyen, hogy egy időben rendezik egy könnyűzenei fesztivállal a Lokinak a mérkőzése egy beesett csütörtökön. Tehát ez még növelte, fokozta az élvezeti értékét az eseménynek, hogy bent a meccs, és kívülről behallatszott az, hogy dübögnek a dobok, és zajlik a fesztivál.
1: Na, én pedig így, hogy megkérdezted, Gergő, köszönöm szépen.
2: Nincs ideje az embernek.
1: Na, én pedig, én Balcsin voltam a héten, úgyhogy pici kikapcsolódás, pici wellness, kicsi feltöltődés. Annyira nem volt jó idő, tehát én mondjuk a Balatonban nem fürödtem, tehát annyira nem volt jó idő, de simán lehetett wellnessezni, úgyhogy arra tök jó volt az idő. Nem volt ez a fületmeleg, ez a 20, ez a 30-35 fok, ez most elmaradt, de ez nem is feltétlenül probléma. Ez a 25-26 volt, ez a pont kellemes, hogy kint tudsz ezért sétálni kikötő résznél, illetve a sétányon, de úgy nagyon nem égett le a nap, meg nem zavar az a fületmeleg, az nem volt. Úgyhogy bent wellness végig, kis masszázs, kis humor, kis folyékonyság, úgyhogy jó volt.
3: Meglátogattad valamelyik teniszpályát, amit Danyi Gábor ajánlott, vagy padel, ugye?
1: Nem, ilyenkor nincsen semmi sport, ilyenkor teljesen még az argentin VB vereség hatása alatt próbál teljesen elzárva, kikapcsolva az e-mailektől kezdve telefon mindent, úgyhogy nem, teljesen sportmentes volt gyakorlatilag ez az elmúlt hét, ez a mostani hét. Úgyhogy nem volt se tenisz, se padel, semmi. VB döntő óta semmi.
2: Nektek nincsen hiányérzetetek, vagy lelkiismeret furdalásotok, hanem edzetek?
1: De. Ja, azért nem.
3: Hát aki ilyen formában van, kérlek szépen, ott nincs erről.
2: Nekem
3: szó.
2: A nyarak mindig olyanok, hogy keveset tudok nagyon edzeni, és mindig olyan lelkiismeret
1: minden
2: nap
1: végén, vagy úgy nyár végén? Vagy...
2: Ugye nyaram olyan, hát a minden nap amikor, igen, amikor úgy
1: lefekszel,
2: elmondom, ma kéne, de nem jön össze, akkor olyan lelkiismeret furdalásom van.
3: Nem állsz bedobálni edzés végén a lányokhoz?
1: De tényleg, hát ott a lehetőség.
2: Előfordult már olyan, hogy idén még nem, hogy edzettem velük, mert éppen nem volt meg a létszám, de nem, hát azért nagy a korkülönbség.
1: Na jó van, drága hallgatók, igen, nincs meleg ma sem, tehát kifejezetten hideg van, én bevallom férfiasan és őszintén, végigülésfűtéssel jöttem. Tehát olyannyira, 13 fok az nekem hideg volt, most így elsőre, Nem tudom, ti hogy jöttetek, Gergőköm, te mivel jöttél?
3: Én vegyes közlekedési módokat alkalmaztam.
1: Az mit jelent?
3: Lábbusz és ugye busz, metró, villamos.
1: Aha, értem. Jó, hát ott is ideg van ilyenkor.
3: Persze, de én hozzászoktam, tehát én Stockholmban voltam fél évet, hogy emlékeztetnélek.
1: Hogy akkor neked ez most... igazából pólóidő.
3: Igen, tehát amikor te most panaszkodsz a 13 foknál, ott ugyanez volt, csak mínuszban.
1: Igen. De nem? Tehát hideg volt, amikor elindultunk.
2: Hát hűvös, nekem ez... most kifejezetten jól esett. Jó, nekem jól esett, de igen, hát teljesen felborult az időjárásunk, és ugye ez a második hőkupola, amit ígértek, ez
1: jött, vagy hál' Istennek nem jön?
2: Nem jött. Nem jött? Hát, nem tudom, az előrejelzések egyelőre nem írnak olyan...
1: Én is olvastam, hogy lesz,
2: veszett meleget, de... ez bármikor megváltozhat.
3: Lehet, hogy pont a jövő héten nem kívánjuk,
2: nagyon örülnénk, igen.
3: De ugye az tényleg beszélgettünk erről, hogy milyen jó érzés kiülni a szabadtéri rendezvényekre, hát 40 fokban nem biztos, hogy annyira jó, és pláne a sportolóknak, tehát azért ez csúcs teljesítménynél. Nem tudom egyébként, hogy Szolnokon van de, ugyanez a kupola?
2: Nincs fedés a pályán, hiányoltam. Augusztus 1-2, 40 fok.
3: Nem mondod.
1: Az jövő hét 40 fok.
3: Ugye Debreceni Kosárfesztiválokon megszoktuk ezt a kupolát, vagy ezt a fedést, ahogy Andi mondja, hogy kicsit talán az segít a pályán, de Szolnokon 41 fokban
1: kemény. Jön akkor az a hőkupola, csak kicsit lassabban jön. Lassabban ér ide. Valahol megfogták a határon ezt a hőkupolát, hogy nem. De 40 fok lesz akkor jövő héten.
2: Az csodálatos.
1: Jó, semmi probléma, nincsen azzal gond. Nincsen azzal...
3: Hát, amíg nem, neked
2: amíg
3: kell,
2: nem kell benne szaladgálnod,
3: igen. Igen, kosárlabdáznod 40 fokban a téren, addig nincs
1: igen.
3: Gond.
1: Nincs, van egy érzetünk, hogy hi, hello. Jó, köszönjük szépen. Úgyhogy ébredezzetek ti is. Lesz Danyi Gáborunk 7.40-től, két hetes szabadság után. Gábor visszatér. Itt a 100. adásunkra lesz Dodi, lesz Bánki Dodi, majd 9-től kicsit összeesküvés elméletezünk is majd 8 óra után. Ugye az argentin VB döntő kapcsán rengeteg összeesküvés elmélet látott napvilágot, és egyébként a belegondolsz, látsz is benne valamit, tehát még akár igaz is lehet.
2: Természetesen, Még argentin szemüvegen keresztül is.
1: Pici, és hogyha beleérzi magát az ember, beleteszi magát abba a szituációba, mintha ott lenne, akkor teljesen a hatás alá tud kerülni, hogy valóban egyébként ez lehet, hogy így történt. Foglalkozunk majd 7 órától ugye LeBron James-el, mindig foglalkozunk picit az öreggel, a királlyal, ugye most csapatot váltott, a tegnapi nap folyamán bejelentették hivatalosan, úgyhogy mi még nem is jelentjük be, hogy hova, majd 7 órakor bejelentjük, hogy hova igazolt LeBron James, addig senki ne is nézze meg, viszont most akkor elmegyünk picit hírekre, picit zenélünk, és aztán majd jövünk vissza, úgyhogy a 06-30-55-55-605-ösre pedig írjatok nekünk legjobb emlékeket a századásból, olyan témákat, amikkel foglalkozunk, amikkel kevesebbet foglalkozunk, olyat is lehet, hogy írjatok nekünk, hogy kinek van kedve még picit a VB rovattal foglalkozni, beszélni a világbajnokságról, és hát naphallgatójának is lehet ugye jelentkezni egy-egy jó vagy frappáns üzenettel 06-30-55-55-605-ös. Mindjárt jövünk vissza rögtön a hírek után.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: hírekkel jelentkezünk.
1: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó ég, az a hajrá!

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Szakmai egyeztetés kezdődik a közmédia megújulásáról. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. Folytatódik a napos, meleg idő. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Ságodi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Szakmai egyeztetés kezdődik a közmédia megújulásáról. A párbeszéd célja, hogy észrevételekkel segítse a pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium ebben a szakaszban a többi közt média szervezeteket, nemzetközi szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint civil, kisebbségi és vallási csoportok képviselőit keresi meg, de bármelyik szakmai szervezetben nyújthat írásos véleményt. A beküldés határideje augusztus 20-a. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése, a napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt 2 napban több mint 140 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét. Gironde megyében 53 lakóház leégett. A hatóságok elrendelték a turisták körében népszerű Cap-Ferré félsziget kiürítését. A Westminster hídnak ütközött a brit folyami rendőrség egyik hajója Londonban. 5 rendőr megsérült. A baleset a brit főváros szívében a parlament és a híres Big Ben óratoronynál található átkelőnél történt. Az eseményeket az ott tartózkodó tömeg a hídról figyelte. A rendőrség közölte azt is, hogy tudomásuk szerint a rendőrökön kívül más nem sérült meg. A hidat később kiürítették, a forgalmat pedig leállították. Itthon folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es magyar nagy díj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket és csak a kijelölt parkolókat használják.
3: Közlekedés.
4: A Forma 1-es magyar nagydíj miatt már mától erősebb forgalomra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén. Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap többfelé 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak.

0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Nyíregyházi győzelem az NB1-es nyitányon, Ferrari fölény a Hungaroringen és Pogacsár klasszis teljesítménye a Tour de France-on. Jó reggelt kívánok, a sporthíreket Csík Dánieltől hallják. A Nyíregyháza győzelmével kezdődött a labdarúgó NB1 2026-27-es szezonja. Bódog Tamás együttese az Újpest ellen nyert 2-1-re hazai pályán. Ugyan a vendégek szereztek vezetést Bodnár Gergő góljával, de a Spartacus egy öngólnak, valamint Marco Kvasina találatának köszönhetően fordított. A nyírségi vezetőedző Bódog Tamás értékel.
2: 90 perc alapján, amit beletettek a játékosok, és ez tényleg úgy volt, hogy ez kívülről is jól nézett ki, és elégedett vagyok, mert egy nagyon jó erőkből álló Újpestet vertünk meg, akit nem hiszem, olyan sokan meg fognak verni, és a játékosokon lehetett látni azt a tüzet, azt a szenvedélyt, ami kell ahhoz, hogy igenis belemész a párharcba, ha fáradt vagy, akkor tovább mész, jön a következő. Voltak beindulások mélységbe, lehetett érezni, hogy valaki párharcot veszít, ott van a másik és segít neki. Stabilak voltunk, úgy gondolom.
1: Az Újpest tehát vereséggel kezdte az új bajnokságot. Szélesi Zoltán vezetőedző érezhetően csalódott is volt a találkozót követően.
3: Arról beszélgettünk, pláne a vezetés birtokában, hogy több labda birtokban maradjunk, abból próbáljunk meg előre játékot, kezdeményezni bontásokat a széleken, a pálya közepén, onnan próbáljunk veszélyeztetni. Néhány játékos azt gondolom, hogy nem legjobb teljesítményét hozta a pálya tengelyében, úgyhogy ez is hozzásegített ahhoz. Volt néhány beteg játékos, aki még szépen lassan utoléri magát, és jobb teljesítménye is képes lesz a jövőben.
1: Ma Kisvárda Honvéd mérkőzéssel folytatódik az OTP Bankliga első fordulója. Vasárnap a címvédő Eto a másodosztály bajnokával, a Vasassal találkozik. Utána pedig lesz egy Debrecen Puskás Akadémia meccs. A Ferencváros Pakson kezdi a bajnoki idényt, hétfőn pedig az MTK és a Zalaegerszeg zárja az első fordulót. A Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti a hétvége eseményeit. A vasárnapi mérkőzéseket az M4 Sport Pluszon, a többit az M4 Sporton láthatják élőben. Egy szenzációs hír a Ferencvárossal kapcsolatban, hogy augusztusban a Real Madriddal játszik felkészülési mérkőzést a magyar rekordbajnok a Grupama arénában. A két csapat legutóbb 1995-ben találkozott egymással, akkor a madridi 6-1-es vereség után az Üllői úton 1-1-es döntetlent játszott az FTC a Reállal a Bajnokok Ligájában. Az augusztus 8-án 19 órakor kezdődő mérkőzés miatt az aznapra kiírt Győr-Ferencváros bajnokit elhalasztották. A 7. helyen zárt a világkupa szuperdöntőjében a magyar női vízilabda válogatott. Cseh Sándor együttese a helyosztón 12-8-ra verte Kínát. A két Ferrari volt a leggyorsabb a 41. Forma 1-es magyar nagydíj tegnapi szabad edzésein. Az első gyakorlást Charles Leclerc, a másodikat Lewis Hamilton zárta az élen. Hamilton egyébként teljesítményen kívül arra is büszke lehet, hogy a Hungaroring egyik kanyarját róla nevezték el. Tegnap ünnepélyes keretek között kaptak nevet a Hungaroring kanyarjai. Hamilton mellett többek között a szintén 7-szeres világbajnok Michael Schumacherről is elneveztek egyet, de hasonló megtiszteltetésben részesült az 1-szeres futamgyőztes Jean Alesi is. Most őt halljuk.
4: Nagyon megtisztelő, hogy az én nevemet fogja viselni a 11-es kanyar. Nagyon sokat jelent nekem. Egy barátom kérdezte, hogy mivel érdemeltem ki, mondtam, hogy nem csináltam semmit, de fantasztikus meglepetés volt. A Ferrari versenyzője voltam 1995-ben, keményen nyomtam a gázt, és elvesztettem az uralmamat az autó felett ebben a kanyarban. Nagyon magas volt a rázókő, és amikor rámentem, kicsúsztam. Komoly becsapódás volt, meg is vizsgáltak az orvosok, hogy történt-e valami a gerincemmel, de szerencsére nem lett komoly bajom. Mostantól Alesi kanyarnak hívják, hát legyen.
1: Káprázatos versenyzéssel az összetettben vezető és címvédő Tadej Pogacsár nyerte a francia kerékpáros körverseny 19. szakaszát, ezzel óriási lépést téve az 5. Tour de France győzelme felé. Az etap a legendás Alpe d'Huez hegyen ért véget. Pogacsár úgy zárt az élen, hogy 1,7 km-rel a cél előtt még 3,5 perces hátrányban volt az élen tekerő mögött. Innen előzött a szlovén klasszis. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: nem kopi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: És már itt is vagyunk, drága hallgatók, 7 óra lesz néhány perc múlva. Előtte viszont még meghallgatunk egy nagyon érdekes beszélgetést Pécsi Árminról, ugye a Liverpool fiatal kapusa, az osztrák bajnokságban szereplő Hartberg csapatához igazolt, tehát kölcsönbe egyelőre csak ezzel kapcsolatban Gyedecsik Ferenc beszélgetett vele.
3: Első körben gratulálok, második körben pedig azt szeretném kérdezni, hogy amikor a Liverpool jelezte, hogy a következő lépés az egy kölcsönjáték lehet neked, akkor mi győzött meg az osztrák csapatról, a Hartbergről, hogy ők lesznek a legjobb választás, vagy így történt-e ez a folyamat?
4: Így van, igazából ez volt a tervnek a része, hogy ezt a szezont ezt kölcsönben töltem. A Hartberg igazából az osztrák Bundesliga azért egy elég jó színvonal, jó csapatokkal. A Hartberg pedig, amit beszéltem a vezetőséggel, a vezetőedzővel, a stábbal, az elképzeléseikről, az igazából meggyőzött, hogy itt meg tudom mutatni magam ebbe a csapatba, hogy tudok fejlődni, tudok segíteni a csapatnak, úgyhogy ez a klubnak is egy tetszetős ajánlat volt a Hartberg részéről, és nekem is, úgyhogy így esett rájuk az, hogy az a döntés, hogy most ezt a szezont ezt itt fogom tölteni kölcsönben.
3: Első benyomásaid vannak már? Tudtál valamennyire így tapogatózni, vagy valami, ami így, hát nem is feltétlenül mint játékosként, mint labdarúgóként, hanem mint így emberként, mentális oldalról már tudtál valamit tapasztalni abból, hogy mi vár rád?
4: Nagyjából igen, elég frissek azért még az élmények, ilyenkor az első napokban mindig sok minden történik, sok a kérdés, sok az új arc, de amit elsőre már mindenképpen érzékeltem, az, hogy egy befogadó, pozitív közegbe érkeztem, ahol idáig mindenki próbált segíteni, úgyhogy mindenképpen pozitívan fogadtak, a pályán pedig elkezdődött az ismerkedés. Igazából egy fiatal csapatról beszélünk, úgyhogy még azért nem mondom azt, hogy láttam mindenkit rendesen, mert ma tudtam először edzeni a csapattal, de mindenképpen pozitívak az első benyomások.
3: Ugye a vezetőedző, a Hartberg vezetőedzője úgy fogalmazott, hogy Európa egyik legnagyobb kapus tehetsége érkezett most hozzájuk. Ez a bizalom, ez inspirációt ad, vagy inkább egy plusz nyomást jelent számodra? Hogy éled ezt meg?
4: Igazából a hasonló, vagy az ilyen kijelentések igazából úgy nem foglalkoztatnak. Ezt amikor beszéltem a vezetőedzővel, akkor igazából úgy éreztette, hogy amikor még csak a beszélgetésen mentek, hogy szeretné, hogyha az ő kezei alatt tudnék játszani, és számítana rám. Úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív dolog volt nekem is. Beszéltünk, elmondta az elképzeléseit, hogy hogyan tervez játszani, hogy milyen szerepem lenne a csapatban. Úgyhogy ezek voltak azok a dolgok, amik így meggyőztek. Igazából egy ilyen kijelentés az inspiráció, tehát hogyha már így felhoztad, semmiképpen sem teher, próbálok majd segíteni a csapatnak, szeretném megmutatni magam, szeretném a játékomat ezt egy magasabb szintre emelni ebben a szezonban, úgyhogy azt gondolom, hogy adott lesz minden.
3: Hogyha nem tudom, mennyire kiadható, majd elmondod, hogy miket mondott neked a vezetőedző, de hogy milyen szerepet szánnak neked ebben a csapatban, és egyáltalán ez az osztrák Bundesliga, ez kapusként, ez milyen kihívást jelent számodra? Azért ez nyilván egy nagyon intenzív liga, és azért fizikális is, de nem tudom, hogy kapus szempontból a játékodnak melyik az a része, amin szerinted ez a bajnokság, vagy ez a következő egy év csiszolhat?
4: Igen, az, hogy a liga az mindenképpen intenzívnek számít, azért sok jó csapat van a bajnokságban, lehet jó meccseket játszani, ahol tényleg ki lehet emelkedni. Igazából annyira nem térképeztem még föl a bajnokságot, majd ahogy mennek a meccsek, úgy szépen az ellenfeleket, de azt a feladatot, amit majd így a stáb azt így elvár tőlem, azt igyekszem maximálisan teljesíteni, és azt gondolom, hogyha az sikerülni fog, akkor mindenféleképpen tudok fejlődni. Úgyhogy ez az, ami motivál.
3: Első számú kapusként számítanak rád, vagy ez a következő időszak zenéje, hogy ki kell harcolnod a helyedet egyértelműen?
4: első számú kapusként hoztak ide, de természetesen ezt a teljesítményemmel ezt szeretném majd mutatni a meccseken, hogy én vagyok az első számú kapus.
3: Bemutatkoztál ugye a magyar labdarúgó válogatottban is az elmúlt időszakban. Mennyire volt neked személyesen szempont az, hogy most egy olyan klubba kerülj, ahol rendszeres játék lehetőséget kapsz, és volt-e a szemed előtt az, hogy azért ez a rendszeres játék lehetőség, ez a válogatott beli szereplésedet is segítheti, vagy elősegítheti a jövőben?
4: Talán azt mondhatom, hogy ez volt a legfontosabb szempont a kölcsönjátékban. Mindenképpen ugye azért ez a válogatott szempontjából is célom, hogy ott legyek a keretben, és ahhoz pedig muszáj azt gondolom, hogy jól teljesítenem hétről hétre. Úgyhogy remélhetőleg, hogy ez itt ugye akkor meg lesz igazából, de a saját karrierem szempontjából is ez volt a legfontosabb lépés, hogy ahol folytatom, ott hétről hétre tudjak egy jó bajnokságban játszani.
3: Lehet, hogy most szaladok előre a legjobban, de hogyha ez az egy év úgy sikerül, ahogyan azt te tervezed, és iszonyatosan szurkolunk, hogy ez úgy sikerüljön, akkor benne van az a pakliban, hogy visszamész Liverpoolba, és ott már akkor az első csapattal, hát hogyha azt nem is mondom, hogy kezdőkapusként, de hogy az első csapat körül dolgozhat sokkal többet majd, tehát hogy van egy, inkább így fogod most fel ezt az egy évet klubszinten, hogy az legyen a cél, hogy Liverpoolba vissza, és ott már egy felsőbb szinten, vagy benne van az, hogy ez a kölcsön szerződés és a kölcsönjáték ez még a következő években is így marad, és így lépkedsz egyre feljebb.
4: Igazából lehet erről beszélgetni, de azt gondolom, hogy ennek most még nincs itt az ideje. Nekem, ami most a legfontosabb és a legjobban foglalkoztat ez a szezon, ami még ugye a bajnokság el sem kezdődött. Nagyon várom, hogy tudjak játszani. Remélem, hogy a csapattal sikeresek leszünk, az nagyon fontos. Aztán, amikor remélhetőleg lesz ilyen aktuális téma jövőre, de ezzel most még nem szeretnék foglalkozni, mert ennek még nincs itt az ideje, úgyhogy most vannak fontosabb dolgok szerintem.
2: Dedecsik Ferenc volt a riporter, Pécsi Ármint lehetett hallani az elmúlt percekben, mi pedig hamarosan jövünk vissza.
1: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És itt vagyunk, drága hallgatók, 7 óra után 5 perccel a szombat reggeli kezdjük a 100. adásában a 105.9 Nemzeti Sportrádióban július 25-én. Élőben itt vagyunk a stúdióban, gyönyörű stúdiós kameránk pedig már pörög, és Él Gergő nem is tudnál ennél lejjebb ülni. Most oda pillantok a kamerára. Jó reggel, gyerekek, hello, hello, szia Andi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia Gergő, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt mindenkinek, szia Kristóf, Szalai Kristóf a mikrofon mögött.
1: Így van, a 0-30-55-55-605-ösre pedig érkeznek az üzenetek. Szép számmal, úgyhogy írjatok még nekünk folyamatosan ugye témáinkhoz. Egyrésztről, másrésztről jelentkezzetek, hogy a VB-t zárjuk le valamilyen szinten, ugye beszéltünk sokat, a Kinek szurkol a magyar című VB-rovatunkban zárjuk le azt is, illetve naphallgatójának is jelentkezzetek, írjatok valami frappáns jó kis üzenetet, és akkor adunk Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot, ami hogy néz ki? Te már rég mondtál, miből áll az ajándékcsomagunk, Gergőkkel.
3: Hát olyannyira rég, hogy 6 hónapja szerintem. Úgyhogy még azért megvan, mert hallgattalak titeket természetesen minden héten az applikáción keresztül.
1: Hát ebben is jelentkeztél sokszor.
3: Hát ilyen is volt, igen. Úgyhogy pontosan tudom, hogy van egy törülköző benne, van egy Nemzeti Sportrádiós baseball sapka, van egy kihúzó, van egy kulacs.
1: Á, igen, észrevettem.
3: Ugye? Ami most igen. Az asztalon nincsen, és természetesen egy tornazsák, hátizsák, szatyor, ki hogy nevezi. Várjuk az emlékeket is, ugye? Kicsit ez az adás a nosztalgiázásról szól, úgyhogy ha van olyan emléketek a századásból, ami kimondottan megmaradt, és emlékeztek rá, és szeretettel gondoltok vissza, akár egy-egy beszélgetés, vagy egy-egy adásrészlet, akkor igen. Írjátok meg, úgyhogy örömmel olvassuk az üzeneteket.
1: Igen, ezt is 0-30-55-55-60-5-ösre írjatok nekünk, és hát itt van mögöttünk egy nagyon szép kis 100-as lufi, amit Andi hozott nekünk. Ezt hol vetted? Milyen ötletből kifolyólag?
2: Megmondom, hogy történt? Milyen ötletből kifolyólag? Aha. Hát, hogy 100. adás.
1: Igen.
2: Hát nagyon egyszerű volt az ötlet. Meg kell, hogy mondjam, hogy ezt a lufit a családom szerezte be.
1: No csak.
2: Mert hogy ugye én lent voltam Szolnokon, és nem tudtam, hogy pénteken, amikor visszaérek, akkor még hogy tudnám ezt összehangolni. Aha. És csütörtökön ők megvették ezt a 3 darab lufit.
1: Ezt a 100-as 3 darab lufit, akkor neki kell megköszönni. Köszönjük hát szépen,
2: ötletem
1: hogy...
2: volt.
1: Meg az ötletem,
3: is,
1: meg az
3: ötletem is. De azért ez nagy logisztikai kihívás, a tárolása és a szállítása is, nem? Tehát azért méretes lufikról van szó.
2: Hát azért elfért, de igen. A csomagtartóban be szuszakolni, hogy az benn is maradjon, igen.
3: Tehát ha 3-ból 1 kidurrant volna, akkor onnantól kezdve már oda a igen. Meglepetés. És
2: igen,
3: azon
2: izgultam, hogy nehogy kidurranjon, de szerintem ezek remélhetőleg
1: ezek azért. Vélek,
2: igen, mert ez nem ez a klasszikus lufi anyag.
1: És ott a homokot az alján, ami lehúzza azt a...
2: Szerintem víz van az aljában.
1: Az sárga színű víz.
2: Igen, víz van az aljában.
1: Hát jó. Mi ez meg? Pödült, Gergőké? Mit láttál?
3: Nem, csak féltem, hogy a reflektorhoz hozzá.
1: Ja, hogy kidurranjon. Igen. Nagyon szép, nagyon szépen köszönjük.
3: Gyönyörű, tényleg.
1: Andinak az ötletet, illetve a kivitelezés kis családjának.
3: Andi minden értelemben az adást, úgyhogy igen. Köszönjük szépen ezeket a szép igen. Lufikat.
1: Még annyi, hogy milyen indítatásból vetted? Hogy... Mi volt az apropó?
2: Még mindig a 100. adásunk.
1: A 100. adást üljük itt a szombat reggeli kezdőkörben. Igen, ugye folyamatosan számolgatjuk szépen, és nagyon jól néz ki a kis 100-as lufink. 50-es is volt, azt hiszem, 50-re kis...
2: Igen, az pont a születésnapom után nem sokkal volt, igen. És akkor abból ilyen...
1: Igen.
2: Mindenféle ilyen
1: az is, ott arra is készültünk, ez pedig a... 150-re, hogy mire készülünk, az még a jövő zenéje.
3: Az még ott is van egyébként az 50-es állatszmaszt a szerkesztőségben. Annyira díszes, hogy voltam a velencei karneválon idén, hát megirigyelhetnék tényleg annyira szépen kidekorált maszkkal érkezett Andi. Úgyhogy tényleg valami különlegesség minden kerek alkalomra. Dukál, mondtam ugye az első blogban, hogy nekem is van egy kis meglepetésem.
1: Kíváncsi leszek.
3: Kiderül majd 9:30-tól.
1: Kíváncsi leszek, hogy az micsoda, de tényleg, drága hallgatók, írjatok nekünk ti is emlékeket itt az elmúlt századás bármelyikéről, egy-egy jó pillanatról, egy-egy poénról, vagy éppen témáról, ami tetszett a 0-30-55-55-6-05-ösre. No de, nem csak mi készülünk itt az adásokkal, meg a témákkal, meg a történésekkel, hanem azért a tengeren túlon azért ott mindig foglalkozunk egy picit, ezt soha nem engedjük el, már csak azért sem, mert ugye van itt NBA meg NHL rajongó is körünkben, illetve most volt ott világbajnokság, labdarúgó világbajnokság, de nyilván nem véletlenül az időzítés, hogy most, amikor úgy nagyon nem történik semmi, ha már nem történik semmi, a mi 100. adásunk is pont akkor esett, amikor gyakorlatilag uborka szezon a rádió, a reggeli rádiózás világába, tehát nem ősszel, nem tavasszal, amikor indulnak az emberek mondjuk valahova kocsival, nem baj, viszont a tengeren túlon beidőzítettek pont tegnapra egy olyan bomba hírt, ami pedig abból állt, hogy LeBron James elhagyja a Los Angeles Lakers-t, és ugye lehetett olvasni sokáig, hogy Golden State Warriors-ban folytatja, esetleg visszamegy valamelyik volt csapatához, vagy a Clevelandbe, vagy a Miami-ba. Nem. Ehhez képest egy teljesen új név lett hivatalosan bejelentve, számomra meglepő módon, nem tudom, hogy ti mennyire lepődtetek meg rajta, de LeBron áthelyezi székhelyét Los Angelesből Philadelphia-ba, és a 76ers-nek a játékosa lesz a következő 2 darab évre. Tehát ez azt jelenti, hogy most már 41 éves LeBron?
2: 41 elmúlt,
1: tehát 43 éves koráig biztosan kosárlabdázni fog. Mennyire lepődtünk meg ezen a transferen? Én megmondom őszintén, azt hittem, hogy ez valami kis tréfa.
2: Alapvetően nagyon megdöbbentem magán az, hogy még mindig folytatni akarja, mert azért már őt se kerülték el a sérülések az elmúlt időszakban, de azt nem szabad elvenni tőle, hogy ő még mindig az a típusú játékos, aki szereti ezt a játékot, amit játszik. Valaki 40 fölött, pont a Ronaldóval kapcsolatban mondtam egy múlt héten, vagy az előtti héten, hogy azért az, hogy te 40 évesen olyan fizikai formában tartsd magad, ami alkalmassá tesz az ilyen szintű sportolásra, az nagyon-nagyon sok munka. Az is, és nem csak az edzések, az, hogy lemész edzeni, nem csak az a sok munka, hanem az egész életedet úgy kell felépíteni, a mindennapjaidat úgy kell élni, hogy erre képes legyél.
1: De arra készüljél.
2: Igen.
1: Ja, igen. És akkor, és ezt csinálta Cristiano egyrésztről, és akkor LeBron szintén ehhez hasonló. Sőt, LeBron gyakorlatilag már is hagyta ezzel Ronaldót, mert egyrésztről egy idősek, Ronaldo talán egy picivel fiatalabb, mint LeBron, de mind a kettőjük, tehát amit művel mind a testével, mind a pályafutásával, az valóban zseniális. Gergőkém, te igen?
2: Ugyanakkor azért LeBront, hát most mondanám, hogy ismerve, de nem ismerem, csak ami így a médián keresztül lejön belőle, azért ő és a különböző csúcsok hajszolása, különböző mindenféle statisztikai mutatókban a legjobbnak lenni, az szerintem benne van a pakliba, és az, hogy a 24. szezonját kezdi, 24 szezon alatt megdönteni bármit, azért jóval egyszerűbb, mint ha játszol 15-16-ot. Úgyhogy szerintem nála ez is maximálisan benne van.
1: Igen. Miért pont a Philadelphia? Tehát számomra az volt megdöbbentő, hogy Los Angeles az egy központi város. Tehát ott élnek azok, akik igazán élnek. Tehát ott gyakorlatilag bármi is megtörténhet. És abból átköltözni Philadelphiába, hát az már nem ugyanaz a
2: millió. Ugye azt nyilatkozta, hogy bajnokságot akar nyerni, hogy gürizni akar azért, hogy elérje a célját, de hát ha nagyon őszinték vagyunk, akkor ha a Philadelphia 76ers bajnokságot nyer, akkor ez nem miatta fog megtörténni, hanem mondjuk azok miatt, mondjuk Joel Embiid, Jaylen Brown, nem olyan csapathoz igazolt, ahol mondjuk a fia játszik.
1: A fia az ő maradt.
2: Hát gondolom maradt, igen. Meglepne, hogyha olyan transfert sikerült volna összehozniuk, hogy csomagban érkeznek. Igen.
1: Tehát 4-szeres bajnok eddig James, ugye?
2: Igen.
1: Igen, 4-szeres bajnok, és akkor rámegy az 5. Ezt akartam kérdezni, hogy ki van, aki ott tudná vinni a 76ers-nek a bajnoki címre. való pályázatát. Joel Embiid, azt mondtad.
2: Igen,
1: James, Jaylen, de úgy nagyon...
2: Brown, Maxi, hát ezt nem feltétlenül fogom tudni kimondani azt, ezt a nevet.
1: Maxi is ott van, Embiid, Jaylen Brown, Maxi, és Wade, Edgecomb, Anthony Simons, és akkor még LeBron. Igen, kaptunk egy olyan üzenetet, hogy füvet kell majd nyírni a edzés helyett LeBronnak, Spiller Pistától. Köszönjük szépen. Igen.
3: Üdvözlünk Pista, szeretettel. Igen, de igen, jó, igen. Hogy hallgatsz minket így korra reggel. Én annyit tudnék ezt talán
1: na,
3: csak
1: végre,
3: hozzátenni.
1: Na végre, azt hittem, hogy te erre semmit
3: kívülállóként minden szempontból, de hogy így az, amikor az ember nyilván csapatot választ, akkor nagyon sok tényezőt mérlegel, és benne van az, hogy nagyot bukni talán ezzel nem lehet, viszont tudsz valamit fölépíteni. Tehát ha nem is miatta lesz bajnok, vagy miatta ér el nagy sikereket, azért tevékeny részese lehet még.
2: A nevét tudja adni, igen.
3: Igen, ebben a csapatban.
1: Ez a 76ers nem bajnok esélyes csapat.
3: Hát persze, hogy nem, de ezért nem is tud nagyot bukni. De ha olyan csapathoz ment volna, amelytől elvárják a bajnoki címet, és aztán mondjuk nem úgy alakul az idény, akár egyéni mutatókban, akár csapatként, szerintem ott...
1: a vizes lepedőt.
3: Igen, akár az is lehet volna, hogy a neve miatt volna? Elviszi. Én azt gondolom, hogy amit mondott is Andi, és ez annyira jó volt hallani ezt, vagy olvasni ezt a nyilatkozatot, meg ahogy interpretáltad, hogy ez a gürizés, tehát hogy még mindig benne van ez a szándék, hogy egy úgymond melós csapatban akar lenni, hát meglátjuk, hogy mennyire meghatározó játékos, mert nyilván az ember a korát nem tudja meghazudtolni, de tényleg az, hogy még láthatjuk játszani az elmúlt években is, és én nem vagyok megszállottja az NBA-nek, úgy, mint mondjuk Kristóf, tehát nem követem hétről hétre, de az, hogyha bekapcsolja az ember a televíziót elalvás előtt, és még mindig ott van, és még mindig hozzá tud tenni, azért egy-egy olyan megmozdulás van, amit élményszámba megy, hogyha nézhetünk, ez szerintem nagyon jó. Úgyhogy ebből a szempontból nekem mindegy volt, hogy hova igazol, csak játszom még, és nyilván ő is van benne egy ilyen hajtóerő, hogy szerette volna nem csak a rekordok miatt, hanem az élmény, a játék élvezete miatt nyújtani a pályafutását. Ez egy olyan döntés volt, amivel talán csak nyerni lehet, bukni nem. Legalábbis én kívülről így gondolom, ismerve ennek a csapatnak valamelyest az erősségét, így elmondtátok a neveket, de azért én is azt gondolom, hogy nem tartozik akár LeBronnal, akár előtte nélküle, nem sorolhatjuk a bajnok esélyes gárdák közé.
1: Igen.
2: Igen, de szerintem az ő esetében a legnagyobb kérdés az lesz, hogy a, nem, most 80x mérkőzés az alapszakasz, hogy abból hányszor fog rendelkezésre állni. Szerintem nála ez a legnagyobb kérdés.
1: Van egy olyan üzletünk, hogy LeBron addig játszik, amíg meg nem nyeri az ötödiket. Köszönjük szépen, illetve van megint egy Spiller Pista kommentünk, hogy csak úgy, mint Ovechkin, ezek bírják. Ezek a mai amerikai sportolók. Egyszerűen bírják.
2: Hát bírják, minden feltétel adott ahhoz, hogy bírja. Úgyhogy...
1: Sziasztok, gratulál a 100. adáshoz, egyedül még ez még a VB gólkirályi, hogy van VB tipjátékban egy komment, egy visszaemlékezés, egyedül az Mbappé gólkirályi címre tippeltem jól. A döntőben az argentinok elég gyengén játszottak, messziről volna még egy anekdótám. A Lyon Barcelona BL meccs előtt mondták azt, hogy nem jut a Lyon el messzire, ha nem figyel Lyon el messzire.
3: Nagyon jó, nagyon jó.
1: Remélem, nem ismertitek, ősagatot a Gábor. Köszönjük szépen.
3: Nem ismertem.
1: Nem ismertitek?
3: Nem ismertem. Viszont nagyon szeretem. Minden szóvic és közmondás, közhely, ezek jöhetnek.
1: A szeretet. Bármennyi mennyiségben.
3: Igen. Nem lehet túl sok.
1: Igényeljük így a 100. adásra, és köszönjük szépen egyébként a gratulációt, meg hogy ennyien hallgattok minket. Na, volt egy külön kérése a Gergőnek nekem 7 órakor, és most ezt elmondom, bár azt mondta, nem mondjam el, de elmondom, hogy szeretne egy minimum 5 percet beszélni arról, hogy mi volt tegnap az ebédnek. Nem. Tehát, nem, miről szeretnék, Gergő,
3: hát
1: kibeszélni?
3: Vízilabda, nyilván, igen, hát világkupa van. Ugye ebben az évben gyakorlatilag ez a világesemény, mert hogy itt legalábbis a nyári időszakot, hogyha nézzük, nincs világbajnokság, nincs Európa-bajnokság, hanem világkupa 8-as döntő van, és 10 óra 30-tól játszanak a srácok elődöntőt Ausztrália ellen, tehát a férfi válogatottunk már ott is van a 4 között, a lányok pedig hajnalban játszottak helyosztó mérkőzést, de nem is ez a kérdés feltevésnek a lényege igazából, hanem elsősorban az jutott eszembe, így ahogy láttam az, a negyeddöntő mérkőzésünket, hogy talán példanélküli, de lehet, hogy tudtok mondani más sportágból ilyet, hogy egy felnőtt világversenyre egy válogatott a teljes U20-as keretét küldi a felnőtt csapat helyett azzal a szándékkal, hogy amolyan felkészülési lehetőségként, összecsiszolódási lehetőségként szolgáljon egy U20-as világverseny előtt. Ugye a horvátokkal volt ez a helyzet, le is győztük a horvát válogatottat a negyeddöntőben, de nyilván ez ugye sok kérdést felvet. Én nekem az az emlékem van még a zágrábi Európa-bajnokságról, amikor mi mentünk idézőjelben Csikó csapattal, de ott voltak rutinos vezérek, és hát ugye a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya ugyanúgy Varga Zsolt irányította a csapatot. A horvátok viszont úgymond teljesen elengedték, hogyha erre az eredményességet nézzük, ezt a világkupát, hanem rámentek arra, hogy egy teljes U20-as keretet kiküldjenek a felnőtt mezőnybe. Mennyire jó döntés, Andi, szerinted ez?
2: Hát az első gondolatom az a torna komolyságát kérdőjelezi meg, hogyha ha Horvátország úgy dönt, hogy meglépi ezt. Az U20-as csapat kapcsolatában mindenképpen egy jó dolog. Az, hogy felnőtt világversenyen részt vehetnek, az az ő sportkarrierjük szempontjából egy szerintem egy meghatározó lépés. Az ország megítélését nem feltétlenül javítja, de hát nem tudom. Lehet, hogy egyébként ezzel véleményt is formáltak a felnőtt csapatukról.
3: Hát érdekes, mert ugye pont a horvátoknál hangzott el a sokszor velük kapcsolatban úgymond kritikaként, hogy nagyon idős a csapat szerkezete, főleg centerposzton, azért egy 38-39 éves játékosaik voltak még az előző évadban is, de hogy a fiatalitásnak is azért azt gondolná az ember, hogy van egy mikéntje, egy ilyen átmenet, igen, egy folytonosság, ez meg most egy elég drasztikus megoldásnak tűnik. El tudja venni egyébként egy fiatalnak a kedvét, hogyha nem úgy alakul egy ilyen torna, és mondjuk nagy pofonokba szalad bele, vagy ez a kor már az, amikor egyértelműen meg kell ezt lépni, mert úgyis ugye pont a kézilabda esetében is beszélgettünk arról, hogy mennyire tekinthető egy U20-as kontinens viadal mondjuk az előszobájának a felnőtt válogatottnak, hogy akár vízilabdában is már ugye arról beszélhettünk, hogy sok U20-as tehetség játszik a felnőtt csapatban, de most itt tényleg egy teljes keretről van szó.
2: Nagy valószínűséggel azért ezek az U20-as játékosok már edződtek a top ligában, vagy legalábbis a horvát első osztályban. Nem hiszem, hogy maga a felnőtt közeg az nagyon nagy újdonság lenne a számukra. Aki eljut válogatott szintre, hogyha egy ilyen mélyvízbe dobás nem lehetőségként él meg, hanem az esetleges olyan eredmény az kudarcként hat rá, akkor lehet, hogy nem odavaló. Szerintem ezek a játékosok azért meg most már, ami egy-egy válogatottat körülvesz, stáb, mindenféle, legyen pszichológus, bármi, ha nem tudja erre felkészíteni, akkor szerintem ott gond van.
1: Ott lehet, hogy gond van, valóban. Viszont kicsit a vízilabdáról visszavickélünk a kosárlabdára, LeBron James irányába, aztán majd még nyilván folytatjuk, még rátérünk erre a kis pólós témánkra is, hiszen ugye Jamesről beszélgettünk, Ronaldóról, Ovechkinről, az amerikai sportban szereplő nagy gigászokról, hogy 40 pluszosan is még ugyanazt a teljesítményt tudják nyújtani, és hogyha már hozzászólt és írt nekünk üzenetet Spiller Pista, akkor fel is hívtuk. Jó reggel, szia Pista, hello, hello!
4: Szia, ez egy merénylet volt.
1: Ugye csak egy két perce, tényleg, mert kíváncsiak vagyunk, hogy mit tudhatnak ezek a nagy amerikai sportolók, hát idézőjelben Amerika, ott sportolók az NBA-ben, NHL-ben, Jamesre, Ovechkinre értendően, vagy itt a nagy vízilabdázókra, hogy mi hajtja őket még mindig?
4: Ugye egyrészt baromira szeretik, és baromira tudnak. Utána pedig minden, ami ezen kívül van, a háttér, amire gondolok, a háttérre gondolok, orvosi stáb, mindenféle táplálkozás, tudomány, meg amit írtam neked poénból vett, hogy fél attól, hogy füvet kell majd nyírni a holnaptól, és nem, hogy egyébként szerintem egy pici 1-2 százalék benne lehet az is, hogy mi lesz az új élet. Uh-huh. És több-több ilyen világsztárról olvastam könyvet sportáktól független, és mindenki azt mondta, aki már mondjuk előrébb járt egy visszavonulással, mindenki meg fogja érezni azt a pillanatot, amikor elég neki. És szerintem az, hogy reggel, van-e egy életciklusa, egy reggel hánykor kell, ha meccsnap volt előtte, ha nincs meccsnap, mikor kell mennie, ez gyakorlatilag, mint már egy robotok mennek szinte. Most például Erik Hollandról van az, hogy tudod, hogy be van azt a terve, hogy ő még nem 40 pluszos vígan, nem, de ez a mögötte levő, a sportteljesítmény mögött levő tudomány, és nem szabad elhanyagolni ilyen korban már, amikor valaki a csapaton belüli meccse már az apukák csapat, tehát erősítés nem a... Hogy a férfi sportolók a feleség, meg a... Hogy mondja, hogy te most akkor pihenjél, én elviszem a gyerekeket például.
1: Aha.
4: Hogy csönd van. És akkor a női sportolóknál ugyanígy lehet, hogy akik már mondjuk anyukaként játszanak még mindig világszínvonalon, akkor a férj vagy a nagyszülő, amíg a pihenőidőt tölti, vagy akkor az anyukának ne kelljen ott reggel mosogatni, nem tudom, porszívozni. Aha. Van olyan sportoló, aki szeret kikapcsolódást, hogy ő versenyőt kiporszívozni. Ideális.
1: Még nincs előtte, majd LeBron James porszívozik a meccsen.
2: Vagy füvet nyír, igen.
4: Ott van előttem, hogy ül a LeBron James, és egy távirányítóval irányítja a fűnyírót, meg a porszívót. Olyan lehet, mint egy drónnak.
1: Az inkább, igen, az inkább.
4: De szerintem mind összetevődik, ami egy 100%-os sportteljesítménynek kell, megvan benne a szeretet, mert ha nem lenne szeretet, akkor jönne az a pillanat, hogy érzed, hogy vissza kell lépned. És nyilván az Ovechkin most adhatja, hogy egyrészt még látja, hogy tud, tehát egy 20-30-40 gólos csatár még mindig úgy, hogy 40-es. A James-t beszéltetek erről az esetleges ötödik bajnoki címre, azért baromi nehéz most megszerezni bármiféle bajnoki címet azon a szinten. És mellette pedig a háttér, amelyik maximálisan beszegít, legyen az feleség, legyen az masszőr, legyen az bármiféle dietetikus, az egész környezete, és akkor majd el fog jönni az az idő, hogy le kell tenni a lantot, de amíg ő érzi magán ezt a kell az ötödik cím, esetleg hozzon egy 15 pontos átlagot, kitűzi magának, most nem akarok bele gondolni az ő fejébe. Ovechkinnél meg az, hogy legyen meg az 1000 gól.
1: Mindig van valami cél, aha, ami motiválja
4: és
1: őket.
4: És akkor kiszámolod, hogy két szezon alatt Ovechkinnek összejöhet, ha nincs sérülés. Mondtátok reggel, hogy a LeBron is kettő idényt írt még alá.
1: Igen.
4: Nem is egyet. Nem oda nézik be a könyv mögé, hanem még egy könyvet el akar olvasni. Úgyhogy nagyon gratulálok a reggeli műsorhoz, meg a százashoz.
1: Köszönjük szépen.
4: Szuper. Nagyon jó, hogy rátok ébredni most így.
1: De
4: jó a téma is. Nagyon szeretem ezeket az ideális Messi. De szóval sem volt róla a visszavonulások kapcsán.
1: Igen.
4: Úgyhogy ő is ilyen 40-es. Úgyhogy
1: köszönjük, Pisti.
4: 50 fölött is van élet, higgyétek el nekem.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük.
3: Szia, Pisti.
1: Spiller Istvánnal beszélgettünk az elmúlt percében. Picit hozzá kellett, hogy egy szakértő is szóljon a kis LeBron James, illetve Lionel Messi-t, Ovechkint körül ölelő témánkhoz. És hát igazából... Majd picit eltünk róla, hogy Lewis Hamilton is ebbe a társaságba tartozik, aki ugye, akiről elneveztek egy kanyart most a Hungaroringen, szabad edzést hozott el, gyakorlatilag második reneszánszát kezdi el élni.
3: Igen, hát egyelőre Ferrari uralom, igen, ugye a Hungaroringen az első nap alapján.
1: Egyelőre vörös uralom van a Hungaroringen. Na de, ami biztos, hogy most elmegyünk hírekre, aztán pedig 7 óra 40-től Danyi Gáborral, sőt zene nélkül hírek után egyből fogunk jönni Danyi Gáborral, minél többet tudjunk vele beszélgetni, hiszen azért neki is van mesélni valója, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni a folytatásban is.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órán

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: A Nyíregyháza nyerte a labdarúgó NB1 új idényének első mérkőzését. Feljelentést tett Négyekszín bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Folytatódik a napos, meleg idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: A Nyíregyháza nyerte a labdarúgó NB1 új idényének első mérkőzését. A nyírségiek hazai pályán egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re győzték le tegnap az Újpestet. Az első fordulóban ma a Kisvárda az újonc Honvédot fogadja, majd holnap a bajnoki címvédő Eto a frissen feljutott Vasas vendége lesz. Szintén szombaton rendezik a Debrecen Puskás Akadémia és a Paks FTC találkozót, hétfőn pedig az MTK Zalaegerszeg összecsapással zárul az OTP Bankliga első fordulójának programja. Budapestre látogat a Real Madrid labdarúgó csapata, a Ferencváros ugyanis augusztus 2. hétvégéjén felkészülési mérkőzésen látja vendégül a spanyol sztárcsapatot. Az augusztus 8-án 19 órakor kezdődő találkozó miatt elhalasztották az erre a napra kiírt Győr FTC bajnoki rangadót. A 7. helyet szerezte meg a világkupa szuperdöntőjében a magyar női vízilabda válogatott. Cseh Sándor együttese a helyosztón 12-8-ra nyerte a kínai csapat ellen. A két Ferrari fölényét mutatta a 41. Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napja. Az első szabad edzésen Charles Leclerc, a másodikon a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb. A Forma 1-es magyar nagydíj programja 12 óra 30 perctől a harmadik szabad edzéssel folytatódik. A címvédő és összetettben is vezető Tadej Pogácsár nyerte a francia kerékpáros körverseny 19. szakaszát.

0: A szlovén klasszis a hajrában előzött a legendás hegyi befutóval záruló etapon, ezzel nagy lépést téve a végső győzelem felé.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Feljelentést tett négy Eximbankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt, nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Ságodi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét, a kultúráért is felelős miniszter. A döntést megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. A tárca közölte azt is, elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Donald Trump amerikai elnök részvételével Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérelt miatt fejbeszakadt fehérházi tudósító gála vacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó épület előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen a kormányzat számos tagja jelen volt. J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter azonban nem vett részt.
1: Közlekedés.
0: A Forma 1-es magyar nagydíj miatt már mától erősebb forgalomra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén. Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap többfelé 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
3: És itt vagyunk, drága hallgatók, fél nyolc után. 8 perccel folytatódik a 100. adásunk itt a szombat reggeli kezdőkör műsorán a Nemzeti Sportrádióban július 25-én, szombaton reggel, Kristóf névnapján, úgyhogy köszöntjük magamat. A 0630 55 55 605-ösre pedig lehet nekünk írni, így tett Jenei Feri állandó hallgatunk is. Hello 100 évesek! Gratulálunk, jó reggelit, jó pezsgőzést, jó kávézást, vidám boldog évtizedeket. Irgum burgum, ölellek benneteket. Hajrá Nemzeti Sportrádió, utóirat, szóljon a rock and roll, 100, 100, 100. Köszönjük,
4: köszönjük szépen. Mi is öleljük üzenetet. Jenei Feri barátunkat, így köszönjük van, az üzenetet.
3: És hajrá Körmend.
4: Pontosan, pontosan.
5: Hajrá, egyszer most már tényleg el kéne jutnunk Körmend mérkőzésre.
3: Igen. Mint ahogy Tisza, hova? Tisza Újvárosra, vagy Tisza Földvár?
4: Kécske, nem?
3: Tisza Kécskére a Szeged elleni.
4: Hát ugye nem csak az NB1 kezdődött el tegnap, igen, hanem az NB2 is.
3: Sőt, az NB3 is. Úgyhogy minden elkezdődik
4: indul
3: most
4: hétvégén. Indul a nagy üzem alapdarúgásban.
3: Indul a mandula, de nem csak elindult, hanem már haza is érkezett Danyi Gábor az Umagi ATP tenisztornáról, úgyhogy itt van velünk Gábor. Halló, jó reggelt, szia Gábor!
6: Jó reggel, szervusztok!
5: Szia!
6: És mindenek előtt Isten éltessen mindenkit, akinek K-val kezdődik a neve.
3: Köszönöm szépen! Na mi újság, Gábor, hogy vagy először is, még mielőtt Umagra átérnénk, hogy vagy? Két hétig nem voltál addig, mi történt veled? Merre jártál? Milyen az idő a Balatonon? Mesélj, kérlek!
6: Volt egy először egy családi nyaralásunk, Krik-szigetén voltunk, az egész család fantasztikus volt, és akkor hazajöttünk, és akkor én pedig visszamentem szintén az Isztia legészakibb részére, Umágba, most már hagyományosan járunk oda barátokkal, ez talán az ötödik alkalom volt, amikor megnéztük a élőbe az Umági 250-es versenyt, és hát hogy mondjam, nem csalódtunk, ismételten fantasztikus volt, maga a környezet, nyilván a tengerpart az csak pluszba emeli a nívóját, a szintjét, meg az ember, hogy tenisz és jó emberekkel, barátokkal van együtt. Ez, tehát minden adott volt, és ez így is lett, úgyhogy nagyon-nagyon sok élmény volt. Jó meccseket láttunk, mi is tudtunk egy picit teniszezni, ismerősökkel találkoztunk, sütött a nap, hideg volt a sör, minden, tehát minden klappolt, és most már itt a Balaton partján is kezd visszaállni az a, hát hogy mondjam, volt itt az elmúlt napokban, ami talán nem is baj, hogy ez a rekkenő hőség néha egy picit így megszakad, de azért ugye nyilván az az érzés, amikor belemegy az ember a Balatonba, ne az legyen, hogy úristen, valami regenerációs kádba kell lépnem, vagy a másik véglet, amikor meg annyira meleg, és ez most pont a kettő közt van, az a hideg, frissülős, úgyhogy kezd minden visszaállni a kerékvágásba, és ugye ne felejtsük el, még csak július végét írunk, még bőven van vissza a nyárból. Ajaj, úgyhogy minden rendben.
3: Ajaj, sőt, jövő héten érkezik az a hőkupola, amit néztünk, az a 40-41 fokos idővel. Előttem van, ahogy ott az Umagi tenisz tornán, ott Gáborék a hátsó pályán, ott a centerpályán mögött teniszeznek, és játszanak. Így történt? Így kell elképzelni? Vagy hogy kell az Umagi tenisz versenyt?
6: Igen, ugye Umagba meg általában hogy mondjam, az ilyen tenisz paradicsomokba vagy teniszversenyeken még rengeteg olyan lehetőség is van, ahol amatőrök tudnak játszani, és megszámlálhatatlan. Ott egyébként van egy teniszakadémia is, rengeteg pályával, télen-nyáron egész évben működik, meg van úgy építve és ki van alakítva, hogy az esti órákban is, vagy amikor hidegebb van, akkor is lehessen játszani. Úgyhogy aki akar, az tud is játszani, és talál is lehetőséget. Hát mi akartunk is, és tudtunk is.
3: Ennyi. Az Umagi tenisztornát pedig Merida a bátor nyerte meg, hogy egy filmcímből idézze, hogy Merida Aguilar nyerte meg Zsumurt döntőszedben. No, de itt a századik adásra nem csak Gábor tért vissza, Danyi Gábor, vele beszélgetünk, hanem kezded el, Gábor, itt van Patai Geri is, úgyhogy már át is adom neki a szót.
4: Jó reggelt, jó reggelt.
6: Rengermély tiszteletem.
4: Szervusz, Gábor.
6: Nagy öröm hallani ismét.
4: Igen, így, hát nekem nem különben. És ahogy mondtad ezt a Umagi sztorit, meg a tenisztornát, az jutott eszembe, hogy tényleg évek óta beszélgetünk erről, hogy mennyire fontos az, hogy itthon például a Nemzeti Atlétikai Központot tudom példának említeni, ahol a szabadidősport találkozik a versenysporttal, és kialakították ezt a futókört, de hogy akkor ennek ott ilyen nagy kultúrája van, nem? Hogy tényleg mennyire jó az már, hogy elmegy az ember szurkolni, megnézi a nagyokat, és emellett maga is kikapcsolódhat, sportolhat, egy kicsit kedvet kaphat akár ahhoz, hogy kipróbáljon új sportágakat is, bár a tenisz esetében és a te esetedben ugye nem új keletű a szerelem.
6: Igen, és ez abszolút így van, és nem csak a teniszre van így, meg ahogy említetted, az atlétikára. Ez a kombináció, hogy valaki valamilyen sport vagy a múltjából, vagy a szimpátiájából adódóan nagyon szoros a kapcsolata, vagy egy ilyen alakuló kapcsolat, hogy tetszik neki, kipróbálnám, még sikerélménye is van, örömét is leli benne, még el is fárad benne, meg felszabadulnak olyan, hát hogy mondjam, érzései, hogy hú, de jó, hogy itt voltam, és mikor tudok jönni legközelebb, hogy ez mindenben így van, És hát talán nem árulok el titkot, épp a Károly Andinak is írtam egy üzenetet, hogy annyi ilyen kosárlabda, 3x3-as streetball pályák tele az egész olyan, és nem kell nagy dolgokra gondolni, nem kell a legújabb, hát hogy mondjam, márkákban ezt előadni, hanem lemegy ott még mindenki hagyományosan délelőtt, délután, játszanak, dobálnak, de ugyanez a dühöngökbe, futball, a kikötőkbe föl vannak állítva, a vízilabdakapuk, és minden pálya tele van. És ez annyira jó látni, és szomorú tudomásul venni azért, hát hogy mondjam, hogy nálunk inkább ez elfogyóban van, vagy inkább a divatból kimenőben vannak ezek a hogy mondjam, lehetőségek, meg egyáltalán ez a gondolkodás, ott még megvan ez, és ezt nagyon-nagyon jól látni.
5: Egyébként Umagban most férfi felnőtt verseny is volt. A horvátoknál nagyon sok tornát rendeznek, és a fiúk...
3: Amit 3-3-3-3.
5: 3-3-as, igen, tornát rendeznek, abban az ére környéken, azon a környéken. Aha. Igen, szerbek, horvátok, szlovénok nagyon sokat, és a magyar válogatott is két csapattal vett részt ezen a tornán, úgyhogy lehet, hogy még őket is láthattad.
6: Igen, és ugye az Andi most itt a talán fogalmazhatok így, az elitről beszél.
5: Igen.
6: De ott reggel, tudom én, amikor 8 órakor megittuk már a negyedik kávénkat, akkor láttunk ilyen helybéli fiatalokat is, akik
3: szintén kávéznak.
6: Akik szintén kávéznak a kedében, dobálták a 3 pontosokat, meg zicsereztek, és nagyon, nagyon jó volt, hogy nem a telefonjukat nyomkodó fiatalokat, vagy nem tudom én miket, hanem azokat a ilyen tényleg ilyen hagyományos standard mozgásformákat művelő gyerekeket, meg falra rugdosták a labdát, meg dobálták, meg ez nagyon jó, most gyerekkorom jutott eszembe, pedig az tényleg nem most volt, hogy hú, ezen mi így nőttünk föl, és milyen jó, hogy még vannak ilyenek, és hát tényleg ez az alapja. Arról nem beszélve, hogy aki ezt megszerette, és utána csinálja 50-60, ne talán tám még 70 éves korra fölött is, akkor az is ezt adja át a környezetének, a családjának, ezt a gondolkodásmódot, meg ezt az utat is megmutatja, hogy lehet így is. Így meg teljes a, hogy mondjam, a kör, vagy a halmaz, és minden lehetőség is, mindenki megtalálja benne a szerepét, meg azt a fajta lehetőségét, hogy mit jól szeretne csinálni magát, az életének melyik szakaszában.
4: Igen, tényleg így említed a gyerekkori emlékeket, és nekem is eszembe jutott, hogy nem kell igazából sok minden, elég egy fal, és elég egy labda, és onnantól kezdve, hogy az emberi kreativitás mennyi mindenre képes, mennyi különböző játékot ki tudunk találni, és akár tényleg... napestig.
3: Például.
4: Bármit csinálhatunk. Igen, tehát hogy igen. Annyira jó és nagyon fontos, hogy így digitalizáció, meg mesterséges intelligencia, most messzire mehetünk, de hogy ezt a kreativitást, ezt ne hagyjuk elveszni magunkban, mert tényleg nem kell sok hozzá.
6: Nem, így van. És ezek a legalapvetőbb dolgok, amiről most itt beszélünk, tehát ezek ne tűnjenek el, és legyen meg rá az igény, és nyilván úgy lehet tehát valamit megpróbálni, vagy kipróbálni, és utána milyen élményed marad belőle, és igen. Az úgy nem hagy nyugodni, hogy mikor tudom legközelebb is csinálni. Ha tudtam 2 vagy 3-at csinálni valamiből, bedobni, vagy rárugni, vagy eltalálni, akkor legközelebb meg szeretnék többet, és akkor ez így generálódik, meg így kialakul, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Most én a falra falhoz közel 20 centire húztunk egy vonalat, és akkor oda dobáltunk először kavicsot, aztán amikor volt az embernek apró pénze, akkor apró pénzt, és akkor abból is versenyt csináltunk, és akkor ez is egy formája volt annak, hogy lehet versenyezni, vagy hogy lehet egy picit úgy kialakítani olyan dolgokat, amiről egyébként hát szól az élet is, hogy én szeretnék jobb lenni, szeretnék valamiben fejlődni, úgyhogy hát ezek jó dolgok, csak remélem, hogy nem csak esetleg a délszláv országokban, bár hozzáteszem, hogy azért Spanyolországban és Olaszországban is azért ebből jócskán van, jócskán vannak ebből a lehetőségekből. Egyre több lesz azért mindenhol, vagy kezd visszajönni.
5: De milyen érdekes gondolatmenet ez, hogy újra meg kéne tanulnunk unatkozni ahhoz, hogy a kreativitásunk fejlődjön.
6: Abszolút.
5: Mert ugye azáltal fejlődik, de egyébként Horvátországban ott a tengerparton egészen elképesztő, hogy milyen sportlétesítmények vannak kiépítve. Mi tavaly ősszel Splitben voltunk, és fantasztikus volt, hogy ott a tengerparton milyen, egyrészt, hogy milyen tömeg volt, még este 10-kor is, és hát, hogy milyen kosárpályák, röplabdapályák, kispályás foci, fantasztikus tényleg.
6: Igen. Talán azt gondolom, hogy az utóbbi években már itt a Európa több északi, nyugati felén is azért ez, meg a keleti részen is azért a fejlődés ment, és azért valljuk be őszintén nálunk is rengeteg sportlétesítmény épült, csak a kihasználtsága, illetve hogy mondjam, a tartalommal való megtöltésével van egy pici lemaradásunk, én azt gondolom, de hát ezért szép, és hát talán nem árulok egy titkot, hogy én azért testnevelő tanár vagyok, és nagyon sokat, hogy mondjam, tanítottam most még annak idején Pécsen, és hát egész más most a szemlélet, akár itt a Nemzeti Kézilabda Akadémián, pedig aztán ide hozzánk az akadémiára tényleg azok a gyerekek jönnek, akik a legjobbak akarnak lenni, meg válogatottak, meg világbajnokok. De azért a...
3: Gergőt akkor ezért nem vettétek föl, mert tavaly jelentkezett.
4: Én még a kiválasztóig se jutottam.
6: De van pótfelvételi. Tehát van pótfelvételi. Talán egy picit a szemlélet és a gondolkodás módba kellene változnunk, úgy mindenkinek ámblok. Ugye nyilván nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek, a társadalomnak, a többi résztvevőjének is, hogy ez kialakuljon, és úgy visszamenni egy picit az egyszerűség felé, az alapvetések felé, akkor talán nagyon jól mondta az Andi, hogy így van, meg kell tanulni azt, hogy ha unatkozom, akkor megtaláljam azokat a dolgokat, meg főleg a motivációmat, hogy mit szeretnék csinálni, vagy mit szeretnék kipróbálni.
3: Így van. Gábor, most már csak azt nem értem, hogyha nekem is írtam meg az Andinak is, akkor miért nem lettünk meghívva erre az umagé kirándulásra?
6: Mert az már nem volt térerő, hogy elküldjem a SMS, de legközelebbre már is áll a meghívás, és válok benneteket szeretettel.
3: Jól lenne, elfogadjuk, köszönjük szépen. Na de viszont, ami még érdekel, ugye lezárult a világbajnokság, a foci VB, és beszéltünk múlt héten, hát veled nem, de legutóbb, amikor beszéltünk arról, akkor még mindenféleképpen terve volt az, hogy Argentina odaérhet a döntőbe, stb. Oda is ért, és ugye lement a döntő, gondolom nézted a világbajnokságnak az utolsó meccsét, a fináléját. Hogy láttad, megérdemelten nyertek-e a spanyolok?
6: Abszolút megérdemelték, ugye a két, nem szeretném megint felhívni a figyelmet, legendás, a jó tippelő vagyok, de most véletlen ráéreztem, hogy spanyol.
3: Pedig én annyira örültem, amikor spanyolt, mondtam.
6: Igen, spanyol-argentin, ugye mind a kettő nagyon szimpatikus, ráadásul nagyon jó focit játszik, de el kell ismerni, én is a kettő szimpatikus közül az argentinoknak drukkoltam, nem titkolván a Messi iránti csodálatomat, de el kell ismerni, hogy jobbak voltak a spanyolok, és jobb futballt játszottak. Az a védekezés és az a fajta játékrendszer, egyszerűen nem nincs lehetőség föltörni azt a védelmet, meg helyzetet kialakítani. Nem csökkentve a világbajnoki ezüstérem, de azért mármint azt elérni, ez egy fantasztikus dolog. De itt el kell mondanom, hogy azért a egy-két argentin játékos, hogy mondjam, reakciója.
3: Teljesen rendben volt, igen.
6: Köszönöm, ezeket a szavakat kerestem. De lehet azért másképp is reagálni véleményem szerint. Itt ez nem történt meg, de semmit nem von le az argentin csapat iránti szimpátiámból.
3: Így van, teljesen rendben volt Paredesnek is, és ha már Paredes azért is tiszteletre méltó az ő játéka, hiszen a VB döntő után nem elment pihenni, hanem 4 napra rá már lejátszott egy Boca Juniors-szal egy mérkőzés, egy nemzetközi kupa mérkőzést, úgyhogy elképesztő.
4: De nem, ez az ember. Az elképesztő, hogy nekem is ez jutott volna eszembe Paredesről, az első jelző, hogy tiszteletre méltó. Tehát, hogy... Na jó.
3: Hát de nem.
4: Nem, az a jobb, hogyha inkább nem szólok ezt hozzá.
3: Teljesen rendben volt, teljesen.
4: Gábor, veled értek egyet, meg szerintem nagyon sokan, hogy nem azokban a percekben szerettük meg az argentin csapatot, viszont amit a pályán mutattak, és most nem a döntőre gondolok, hanem addig az a menetelés, és azok az izgalmas meccsek, gyakorlatilag a VB legjobb meccseit játszották az argentinok. Abszolút, ezt meg kell hagyni, mert ott aztán igen. Volt fordulat, és volt gól is bőven.
3: Azóta sem hevertem ki sajnos.
6: Abszolút egyetértek, és főleg az a, talán nem is tudom ki elleni, utolsó 15 perces fordításuk. Az,
3: Egyiptom ellen, igen.
6: Igen, tehát az a mérkőzés, vagy a VB legjobb szituációi voltak ott, hogy tényleg amikor kell, amikor ott, akkor így focizni és így fordítani meg mérkőzést, az fantasztikus. Most az, hogy ez lett a vége, ezüstérem, nagyon szimpi volt egyébként, nagyon emberi volt utána a sajtótájékoztató is, ahogy az argentin kapitány ott reagált, viselkedett, de azért azt gondolom, hogy tényleg én most a Gergővel értek egyet, hogy nem, hát tényleg nem volt úgy szimpatikus a fiatalember viselkedése ott a végén. El kell tudni viselni a vereséget is, én azt gondolom. Hát ez most nem sikerült.
3: Én most nem értek egyet Gergővel, teljesen rendben volt Paredesnek, azon a szinten az megfelelő elfogadása volt a dolgoknak. Na de viszont, ha már így Gergőre nézek, akkor folyamatosan fészkelődik, és mutogat nekem, hogy szeretne valamit kérdezni tőled, Gábor. Nem tudom visszafogni, mert eddig tudtuk azt tartani, nem kérdezünk téged ilyenről. Sajnos most látom a mosolyt az arca, hogy valahogy bele akar köpni a levesünkbe.
4: Muszáj bele kontárkodjak. Hát egyrészt azért azon a vasárnapon nem csak labdarúgó világbajnoki döntő volt, hanem egy magyar szempontból sokkal fontosabb és szívmelengető finálé is. A másik pedig, hogy azóta a felnőtt válogatottnál is történt egy bejelentés szövetségi kapitányi poszton. Szerintem kitaláltad, hogy melyik sportágról és kiről van szó.
3: Igen, de nagyon röviden, tehát egy percben maximum.
4: Direkt a műsoridő végére hagytuk.
6: Igen, itt talán szakítok a hagyománnyal, mert erről ráadásul azért, mert a fiatalokról van szó, utánpótlásról, egy fantasztikus sikerről, az U20-os klubról. Mellette pedig ugye a Sótonyi Lászlóról, akit kollégám is nagyon régóta, hát talán mondhatom, baráti viszonyban vagyunk, lett a szövetségi kapitány. Abszolút hatalmas öröm, teljesen jogos a Sótonyi Laci megválasztása a felnőtt szövetségi kapitányi posztra. Az U20-as fiatalok győzelme, az pedig tényleg egy fantasztikus teljesítmény. Látván, átélvén azt a döntőt, ahol azt a svéd válogatottat verték meg, akiktől 16 góllal kaptak ki a csoportmérkőzések során, egy fantasztikus meccs tervel és egy olyan játékkal, ami nagyon-nagyon ritkán látni utánpótlásba, és fantasztikus, tehát a Bajnokok Ligája döntő, szurkoltam, és éreztem magam ilyen állapotba, és nagyon-nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok a fiúkra, és a Sótonyi Lacira, és az összes többi stábtagra, mert az Irenko hagyomány egy picit elfeledkezni róluk, ez nagyon sok ember munkája, élén nyilván a főnökkel, a Sótonyi Lacival, és hát bebizonyította itt évek óta, hogy tudja nevelni a fiatal magyar tehetségeket, és most ott a lehetőség, hogy megkapja a felnőtt szinten is. Én azt gondolom, ez példaértékű lehet az összes többi sportágban.
4: Pontosan ez ugye.
5: Azért ez jelzés arra is, hogy a fiatalitást akkor neki sokkal könnyebb véghez vinnie.
4: Hát nagyon ismeri ezt a közeget, meg ezt a csapatot, igen, igen.
6: Hát ugye gyakorlatilag az összes, aki most a válogatottban, a Fazekas Gergőtől kezdve, a Palasics Kristófon át, az Imre Bencén, az összes, tehát az ő kez alatt dolgoztak. Tehát abszolút, és a mostaniak beépítése szintén egy garancia és egy olyan opció, aminél jobbat nem lehet választani. Még egyszer mondom, csak felsőfokban tudok beszélni róluk is, az élményről is, úgyhogy nagyon nagy jó, és nagyon örülök, hogy ezt most itt kivételesen szóba hozta a Gergő.
3: Megtudtuk, van egy piros pont neki, egy piros pont neki.
6: Piros pont, nem tudom félre még a rublikába, piros pont, de valahogy...
3: Igen, sok fekete mellé vagy befér. Gábor, köszönjük szépen, hogy tudtunk beszélni veled, szép hétvégét, szép napot, és jövő héten hívunk majd, jó? Szia Gábor, szia. Dani Gáborral beszélgettünk az elmúlt percekben, most pedig elmegyünk egy szünetre, ébredezzetek, kávézzatok, és aztán jövünk vissza egy kis összeesküvés elmélettel.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Most pedig jön a Nemzeti Sport jegyzet benne Kamler János gondolataival.
3: Fényesebb a láncnál akard. Kamler János jegyzete. Nagy formátumú futballedzők jutottak eszembe a Ferencváros csütörtöki Európa Liga selejtezős mérkőzése közben, amelyet acélos játékkal nyert meg a holland bajnokság legutóbbi idényében a dobogóról egyetlen ponttal lemaradó Twente enszkédei otthonában. Legelébb Pep Guardiola. Egy éves feltöltődős időszaka után 2013 nyarán vette át a Bayern München irányítását, és egészen döbbenetes volt látni, hogy néhány hét leforgása alatt teljesen átalakította a tavasszal még Jupp Heynckessel bajnokok ligáját nyerő együttes játékát. 4-5 gyors és pontos átadásos gólhelyzet teremtésből, időnként szemmel is alig követhető rövid passzos nyomásgyakorlás. Aztán Jürgen Klopp. Hirtelen nem is tudom, van-e nála hatékonyabb edző a futballistákban rejlő lehetőségek és a teljesítmény elővarazsolásában. Lásd a dortmundi bemelegítések alkalmával a labdát sokszor Gelsenkirchenbe átrúgó Robert Lewandowski világklasszissá avanzsálását. A szemüvege szakember két német bajnoki címe egymás után, valamint a 13-as bajnokok ligája döntőbe jutása a Dortmunddal, az aktuális merítési lehetőségére tekintettel nálam magasabb polcon szerepel a BL-t is beszippantó liverpooli trófea halmozásánál. És most itt van a magyar labdarúgásnak Borbély Balázs. Túl az Eto'o élvonalba vezetésén, némi európai kupa tapasztalat megszerzésén és az NB1 aranyérmének besöprésén, június elején átvette a Fradi irányítását, és kevesebb mint két hónappal a kinevezését követően letette az asztalra edzői pályája eddigi legnagyobb győzelmét, a Twente idegenbeli megverését, csapata és a teljes magyar első osztály legjobbja, a Liverpool-al 2019-ben BL győztes, jelenleg sérüléssel bajlódó Naby Keita nélkül. Figyelték az FTC védekezését, a labdát a 16-os környékén megkapó Twente játékos letámadásakor? Figyelték a labdaszerzés utáni már-már beidegződést csugalló mozgásokat? És megfigyelték Gabriel Kanikovszki észjárását munka közben, Christopher Zakariasen sokoldalú futballját, óz az átlépős csel? Vagy a nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően gyors és robbanékony Lenny Joseph gól veszélyességét? Akárhogy alakul a jövő heti budapesti EL visszavágó, a láncnál és az aranynál is fényesebb edzői tulajdonságok fedezhetők fel a jónál is jobbá válni akaró 46 esztendős Borbély Balázsnál. Ez a szemlélet pedig nem két vagy három labdarúgóra lesz, sőt talán már van hatással, hanem az egész csapatra, amely a hadvezérével együtt tapasztalhatja a fejlődés motiváló érzését. Hogy innen is van feljebb.
0: Ez volt a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Nyíregyházi győzelem az NB1-es nyitányon, Ferrari fölény a Hungaroringen, és Pogácsár klasszis teljesítménye a Tour de France-on. Jó reggelt kívánok, a sporthíreket Csík Dánieltől hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Nyíregyháza győzelmével kezdődött a labdarúgó NB1 2026-27-es szezonja. Boldog Tamás együttese az Újpest ellen nyert 2-1-re hazai pályán. Ugyan a vendégek szereztek vezetést Bodnár Gergő góljával, de a Spartacus egy öngólnak, valamint Marco Kvasina találatának köszönhetően fordított. A nyírségi vezetőedző Boldog Tamás értékel.
2: 90 perc alapján, amit beletettek a játékosok, és ez tényleg úgy volt, hogy ez kívülről is jól nézett ki, és elégedett vagyok, mert egy nagyon jó erőkből álló Újpestet vertünk meg, akit nem hiszem, olyan sokan meg fognak verni, és a játékosokon lehetett látni azt a tüzet, azt a szenvedélyt, ami kell ahhoz, hogy igenis belemész a párharcba, ha fáradt vagy, akkor tovább mész, jön a következő. Voltak beindulások mélységbe, lehetett érezni, hogy valaki párharcot veszít, ott van a másik és segít neki. Stabilak voltunk, úgy gondolom.
1: Az Újpest tehát vereséggel kezdte az új bajnokságot. Szélesi Zoltán vezetőedző érezhetően csalódott is volt a találkozót követően.
3: Arról beszélgettünk, pláne a vezetés birtokában, hogy több labda birtokban maradjunk, abból próbáljunk meg előre játékot, kezdeményi bontásokat a széleken, a pálya közepén, onnan próbáljunk veszélyeztetni. Néhány játékos azt gondolom, hogy nem legjobb teljesítményét hozta a pálya tengelyében, úgyhogy ez is hozzásegített ahhoz. Volt néhány beteg játékos, aki még szépen lassan utoléri magát, és jobb teljesítménye is képes lesz a jövőben.
1: További 5 mérkőzést rendeznek még az OTP Bankliga első fordulójában. A programról Vasvári Lili és Csanádi Kristóf készített összeállítást.
4: Szombat este az élvonalba 3 év után visszajutó Honvéd az előző idényben újoncként 8. helyen végző Kisvárda otthonában mutatkozik be. Mindkét csapat edzőt váltott a nyáron. A kispestiek a svájci Maurizio Giacobacchit szerződtették, míg a várdaiak régi új vezetőedzőjükkel Subka Attilával vágnak neki a szezonnak. A Kisvárdánál egyenlőre több a távozó, mint az érkező. Hasonló a helyzet Kispesten is, ahol eddig kizárólag külföldi játékosokkal erősítettek, de továbbra is építenek az olyan fiatalokra, mint a 19 éves védekező középpályás Szamosi Ádám.
5: Egy jó kezdés megalapozza az egész szezont akár, mind a nyári, mind a téli kezdés. Egy nagyon jó felkészülés van a hátunk mögött, és ezt szeretnénk most tovább vinni. Nagyon fit a csapat, rá kell menni a Kisvárdára, szeretnénk a fizikális előnyeinkkel dominálni, ugyanakkor futballba is meg szeretnénk mutatni, hogy minket nem lehet lebecsülni, és hogy attól függetlenül, hogy mi egy feljutó csapat vagyunk, attól függetlenül mi egy jó csapat leszünk az NB1-be.
6: The achievements last year have been clear. The squad did a great performance.
4: Az elmúlt év sikerei önmagukért beszélnek. Ezt mondta a bajnoki címvédő Eto'o FC nyáron kinevezett sportigazgatója, a belga Sander van Praat a klub idényító sajtótájékoztatóján. Az új bajnokság egyik nagy kérdése, hogy a Győr képes lesz-e megvédeni címét. Ez 44 éve sikerült a Rába Parti együttesnek. A győriek vasárnap délután az élvonalba szintén 3 év után visszajutó, az MB2-ben bajnok, így újonc Vasast fogadják, amely kizárólag magyar játékosokkal vág neki az új szezonnak. Az immár a mexikói Efrain Juárez irányította Eto'o hamar búcsúzott a Bajnokok Ligája selejtezőjétől az izlandi Víkingur Reykjavík ellen. A Konferencia Liga selejtezőjében ugyanakkor 6-2-re nyert hétközben a luxemburgi Atterdvissen otthonában. A DVSC kispadján is új vezetőedző mutatkozik be az NB1-ben Gert Remmel személyében. Nem lesz azonban könnyű dolga, hiszen az észt vezetőedző a Puskás Akadémia elleni nyitányon már nem számíthat a 3 magyar válogatottra, az eligazoló Bárány Donát, Szűcs Tamásra és Szuhodovszki Somára. A csapat segítségére lehet ugyanakkor többek között a korábban a Barcelonát is erősítő spanyol Sergi Samper. Vasárnap este a Borbély Balázs irányította ezüstérmes Ferencváros, a bronzérmes Paks ellen kezdi a szezont. Az FTC-ért a bajnok Győrt elhagyó vezetőedző igencsak átalakított kerettel vág neki az idénynek. 8 meghatározó légiós mellett Gróf Dávid és Szalai Gábor is elhagyta az együttest. Eközben Bognár György csapata továbbra is kizárólag magyar játékosokra épít. A forduló hétfőn az új Hidegkúti Nándor stadionban zárul, ahol az MTK a Zalaegerszeget fogadja. A tavasszal a kupadöntőig menetelő zalai klub a távozó Nuno Campos vezetőedzőt honfitársával, a szintén portugál Filipe Cserikájával pótolta. A fővárosi kékfehéreknél nagy volt a játékos mozgás a nyáron. A hét távozóból az 57-szeres magyar válogatott Kádár Tamás és a 37 válogatottsággal rendelkező német Krisztián visszavonult. Hegyi Krisztián már a cseh Sparta Praha kapuját védi, míg Átrok Zalán a belga Zulte Waregem játékosa lett, és Lengyelországba igazolt az előző idény házigol királya, Molnár Ádin. Az OTP Bankliga első fordulójának vasárnapi mérkőzéseit az M4 Sport Plus, míg a szombati és a hétfői találkozókat az M4 Sport közvetíti élőben.
1: Egy szenzációs hír a Ferencvárossal kapcsolatban. Augusztusban a Real Madriddal játszik felkészülési mérkőzést a magyar rekordbajnok a Krupama arénában. A két csapat legutóbb 1995-ben találkozott egymással, akkor a madridi 6-1-es vereség után az Üllői úton 1-1-es döntetlent játszott az FTC a Reállal a bajnokok ligájában. Az augusztus 8-án 19 órakor kezdődő mérkőzés miatt az aznapra kiírt Győr-Ferencváros bajnokit elhalasztották. Leginkább a felnőtt válogatott miatt fontos, hogy egy olyan csapatba került, amelyben folyamatos játék lehetőséget kap. Erről beszélt a Nemzeti Sporthíradónak Pécsi Ármin, aki a következő idényt kölcsönben az osztrák első osztályú Hardberg csapatánál folytatja. Tölti. A 21 éves magyar kapus Dedecsik Ferencnek beszélt a klubváltásról.
7: Mikor beszéltem a vezetőedzővel, akkor igazából úgy éreztette, hogy szeretné, hogyha az ő kezei alatt tudnék játszani, és számítana rám. Úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív dolog volt nekem is. Elmondta az elképzeléseit, hogy hogyan tervez játszani, hogy milyen szerepem lenne a csapatban. Úgyhogy ezek voltak azok a dolgok, amik így meggyőztek. Próbálok majd segíteni a csapatnak, szeretném megmutatni magam, szeretném a játékomat ezt egy magasabb szintre emelni ebben a szezonban, úgyhogy azt gondolom, hogy adott lesz minden.
8: Nem tudom, mennyire kiadható, majd elmondod, hogy miket mondott neked a vezetőedző, de hogy milyen szerepet szánnak neked ebben a csapatban, és egyáltalán ez az osztrák Bundesliga, ez kapusként, ez milyen kihívást jelent számodra? Azért ez nyilván egy nagyon intenzív liga, és azért fizikális is, de nem tudom, hogy kapus szempontból a játékodnak melyik az a része, amin szerinted ez a bajnokság, vagy ez a következő egy év csiszolhat?
7: Sok jó csapat van a bajnokságban, lehet jó meccseket játszani, ahol tényleg ki lehet emelkedni. Első számú kapusként hoztak ide, de természetesen ezt a teljesítményemmel ezt szeretném majd mutatni a meccseken, hogy én vagyok az első számú kapus.
8: Bemutatkoztál ugye a magyar labdarúgó válogatottban is az elmúlt időszakban. Mennyire volt neked személyesen szempont az, hogy most egy olyan klubba kerülj, ahol rendszeres játék lehetőséget kapsz, és volt-e a szemed előtt az, hogy azért ez a rendszeres játék lehetőség, ez a válogatott beli szereplésedet is segítheti, vagy elősegítheti a jövőben?
7: Talán azt mondhatom, hogy ez volt a legfontosabb szempont a kölcsönjátékban. Mindenképpen ugye azért ez a válogatott szempontjából is célom, hogy ott legyek a keretben, és ahhoz pedig muszáj, azt gondolom, hogy jól teljesítenem hétről hétre, úgyhogy remélhetőleg, hogy ez itt ugye akkor meg lesz igazából, de a saját karrierem szempontjából is ez volt a legfontosabb lépés, hogy ahol folytatom, ott hétről hétre tudjak egy jó bajnokságban játszani.
1: Jürgen Klopp lett a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, ezt tegnap jelentette be a Német Labdarúgó Szövetség. Az 59 éves tréner 2 éve távozott a Liverpooltól, azóta először vállal edzői munkát, és Julian Nagelsmannt váltja a kapitányi poszton, akivel a világbajnokságon a legjobb 32 között estek ki a németek. És új szövetségi kapitánya van a belga labdarúgó válogatottnak is. A világbajnoki negyed döntőben búcsúzó Belgium menesztette a francia Rudi Garciát, akit a holland Mark van Bommel vált a kispadon.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 7. helyen zárt a világkupa szuperdöntőjében a magyar női vízilabda válogatott. Cseh Sándor együttese a helyosztón 12-8-ra verte Kínát. Az észak-amerikai kosárlabda bajnokság keleti főcsoportjában szereplő Philadelphiához igazolt LeBron James. a Los Angeles Lakers-t elhagyó 41 éves négyszeres bajnok klasszis. Két idényre írt alá a Sixersnél, ahol ősszel a rekordot jelentő 24. szezonját kezdi meg az NBA-ben.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A két Ferrari volt a leggyorsabb a 41. Forma 1-es magyar nagydíj tegnapi szabad edzésein. Az első gyakorlást Charles Leclerc, a másodikat Lewis Hamilton zárta az élen. Hamilton egyébként teljesítményén kívül arra is büszke lehet, hogy a Hungaroring egyik kanyarját róla nevezték el. Tegnap ünnepélyes keretek között kaptak nevet a Mogyoródi pálya kanyarjai. Hamilton mellett többek között a szintén hétszeres világbajnok Michael Schumacherről is elneveztek egyet, de hasonló megtiszteltetésben részesült az egyszeres futamgyőztes Jean Alesi is. Most őt halljuk.
9: I've been extremely honored today.
10: Nagyon megtisztelő, hogy az én nevemet fogja viselni a 11-es kanyar. Nagyon sokat jelent nekem. Egy barátom kérdezte, hogy mivel érdemeltem ki. Mondtam, hogy nem csináltam semmit, de fantasztikus meglepetés volt. A Ferrari versenyzője voltam 1995-ben, keményen nyomtam a gázt, és elvesztettem az uralmamat az autó felett ebben a kanyarban. Nagyon magas volt a rázókő, és amikor rámentem, kicsúsztam. Komoly becsapódás volt, meg is vizsgáltak az orvosok, hogy történt-e valami a gerincemmel, de szerencsére nem lett komoly bajom. Mostantól Alesi kanyarnak hívják, hát legyen.
1: Káprázatos versenyzéssel az összetettben vezető és címvédő Tadej Pogacsár nyerte a francia kerékpáros körverseny 19. szakaszát, ezzel óriási lépést téve az 5. Tour de France győzelme felé. Az etapa legendás Alpe d'Huez hegyen ért véget. Pogacsár úgy zárt az élen, hogy 1,7 kilométerrel a cél előtt még 3,5 perces hátrányban volt az élen tekerő mögött. Innen előzött a szlovén. Most halljuk az ő értékelését.
10: Ha 3 évvel ezelőtt kérdezed meg, hogy melyik hegyet szeretném megnyerni, azt mondtam volna bármelyiket a Tour de France hajrájában. Ezután a nap után látva, hogy mennyi őrült szurkoló volt az úton, igen, talán jobban becsülöm ezt a győzelmet, mint bármelyik másikat. Káprázatos volt átélni ezt az egészet. Teljes gázon mentünk az elejétől kezdve, tudtam, hogy jó segítséggel nyerhetek, és végül sikerült.
1: Zárásként tenisz. A tavaly döntős Bondár Anna ezúttal is bejutott a négy közé a hamburgi tornán, miután 6-1, 7-6-ra verte az örmény Csarajevát. Bondárral szintén örmény Avanesian vár az elődöntőben. Adásunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A Nyíregyháza nyerte a labdarúgó NB1 új idényének első mérkőzését, feljelentést tett négy Eximbankos hitel miatt a gazdasági és

0: augusztus második hétvégéjén felkészülési mérkőzésen látja vendégül a spanyol sztárcsapatot. Az augusztus 8-án 19 órakor kezdődő találkozó miatt elhalasztották az erre a napra kiírt Győr FTC bajnoki rangadót. A hetedik helyet szerezte meg a világkupa szuperdöntőjében a magyar női vízilabda válogatott. Cseh Sándor együttese a helyosztón 12-8-ra nyerte a kínai csapat ellen. A két Ferrari fölényét mutatta a 41. Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napja. Az első szabad edzésen Charles Leclerc, a másodikon a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb. A Forma 1-es magyar nagydíj programja 12 óra 30 perctől a harmadik szabad edzéssel folytatódik. A címvédő és összetettben is vezető Tadej Pogacsár nyerte a francia kerékpáros körverseny 19. szakaszát. A szlovén klasszis a hajrában előzött a legendás hegyi befutóval záruló etapon, ezzel nagy lépést téve a végső győzelem felé.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Feljelentést tett négy eximbankos hitel miatt a Gazdaság és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Jövőre 11-korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Gyesevnél, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a klímás, alacsony padlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. Hozzátette, a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Évekig tarthat az újjáépítés a földrengések után Venezuelában, ahol több mint 5000-en vesztették életüket a júniusi földmozgás következtében, közölte a Nemzetközi Vörös Kereszt szóvivője, összesítve az egy hónappal ezelőtti katasztrófa következményeit. Szakértők szerint a legsürgetőbb feladatok közé tartozik az egészségügyi ellátás biztosítása, a mentális egészség támogatása és az ivóvízhez való hozzáférés javítása. Itthon tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán, a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni.
1: Közlekedés.
0: Erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani az M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és a Herceghalom között kiépített terelésben. Mindkét sávban araszolnak a gépjárművek. A Forma 1-es magyar nagydíj miatt már mától erősebb forgalomra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén. Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap többfelé 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na és már el is repült ez a kis rövid szünet, itt vagyunk. Mosolyogva, boldogan, kedvesen, ugyanúgy a 100. adásunkban, drága hallgatók, a 109 Nemzeti Sportrádiónak a szombat reggeli 100. adásával július 25-én élőben Károly Andival. Hello Andi, csáó,
2: jó reggelt! Sziasztok!
1: És nagy visszatérünkkel Patai Gerivel. Hello Geri!
3: Sziasztok, ciao, csibészek, jó reggelt mindenkinek! Szalai Kristóffal együtt ünneplünk, jó reggelt neked is!
1: Jó reggelt, hello, sziasztok! Igen, és a hallgatókkal együtt írjatok nekünk 06 30 55 55 605, és itt kapjuk és érkeznek a gratulációs üzenetek a 100. adáshoz. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, írtok nekünk, hallgattok minket, lehet nyerni ajándékcsomagot, Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot teljes felszerelésével, és lehet nézni minket a Nemzeti Sportrádió TV-re rákeresve, a stúdiós kamerán keresztül becsatlakozva nézni, és nem csak hallgatni tudtok minket, és lehet látni, hogy Andi nagyon aranyosan szerzett nekünk, vett nekünk egy 100-as számot jelző mutató lufit, így ünnepel, így ünneplünk a 100. adás jó voltából, ugye? Úgyhogy egyelőre így nézünk ki, 6 órától egészen 10 óráig itt leszünk. Kicsi reggeli, kicsi kávé, ugye a Gyenei Feri drága barátunk írta nekünk, hogy jó pesgőzést, jó kávézást, jó reggelizést, azt hiszem most ennek eleget.
3: Hát a pesgő kivételével, igen.
1: Igen. Vidám, boldog évtizedeket, így szólt még az az üzenet. Köszönjük szépen. Na, hogy vagytok? Hogy érzitek a 100-at?
2: Kicsit köszönjük furcsa. Furcsa, hogy már itt tartunk, de nagyon jó. Nagyon jó érzés. Százas. Pont így tegnap gondolkodtam azon, amikor jöttem föl edzőtáborból, hogy én annyira élvezem azt, hogy így jönnöm-mennem kell, hogy ott is nagyon szeretek lenni, de ide is nagyon szeretek jönni, és bárhol vagyok, bármit kell esetleg abba hagynom azért, mert jövök ide, sosincs bennem az, hogy de maradnék még, hanem jól éreztem magam, de már alig várom, hogy jöhessek.
1: Igen.
2: Ez tök jó érzés.
1: Neked, Gergő, szintén?
3: Igen, nekem is.
1: Ezért
3: szintén.
1: Ezért mentél le Stockholmba fél évre?
3: De látod, minden csak nézőpont kérdése, mert hogy ez az ember döntése, hogy éppen azt éli meg, ahol van azt a pillanatot, vagy az iránt vágyakozik, ahol éppen nincsen. Tehát nekem is nyilván az embernek volt honvágya az alatt a fél év alatt, de próbáltam kihozni a lehetőségekből a legtöbbet, rengeteg eseményre járni, nagyon jó volt, nagyon mozgalmas volt, és hát visszatérni meg még jobb, egyrészt hozzátok, másrészt a magyar események világába, mert hogy tényleg beszélgettünk is arról, hogy bár lehet, hogy a rádiózásban uborka szezon van, meg lehet, hogy néhány csapatsportág bajnoksága még nem indult el, de vannak egyre inkább azok a klasszikus nyári sportágak, szabadidős elfoglaltságok, amelyeket ilyenkor a legjobb űzni. Persze nem 40 fokban, lehet a jövő héten miatt kivétel lesz, de ezen a héten ugye te is voltál a Balatonnál, megtapasztaltad, hogy azért ilyen 25-30 fokban nagyon jó kín lenni a szabadban, és ez ideális szerintem.
1: Igen. Na, hogy álltok az összeesküvés elméletekkel? Hisztek-e benne, keresitek-e, olvassátok-e, nézitek-e? Egyáltalán létezik-e összeesküvés elmélet a sportban?
2: Szerintem mindenben lehet találni, hogyha nagyon akarsz.
1: Tehát akkor igen.
2: Igen, alapvetően igen.
1: Gergő?
3: Szerintem nekem
1: most nem jogsz, kell. Mirek szól ez a vigyor?
3: Nem kell mondanom, hát ismersz, hogy minden ilyet eleve elutasítok. Tehát semmi.
1: De miért?
3: Mert eleve kizárom. Tehát valahogy, ha én elkezdenék ezeken gondolkozni, az annyira messzire vezetne, és annyira szövevényes lenne, hogy még az elejét veszem. Tehát, hogy véletlenül sem látok bele olyanokba összefüggést, amiben nincs.
2: Tisztaság örömét veszed el.
1: Igen.
2: Hogy tisztán tudjál örülni annak, ami esetleg a sportban megtörténik, hanem már
3: pontosan,
2: azon gondolkozol,
3: pontosan.
2: Hogy ez meg az miért történt.
3: Pontosan, és azért a labdarúgó világbajnokságot körüllengték ilyen történetek, de én ezeket próbáltam takaréklángon tartani. Tehát vagy nem vettem róla tudomást, vagy volt egy cáfolatom rá rögtön a fejemben, és onnantól kezdve nem gondoltam túl. Egyébként megint más az, hogyha összeesküvés elméletet gyárt az ember, vagy ha olyan számmisztikai érdekességekkel jön, ami meg ugye Kristóf említett már korábbi reggeli adásokban, előrevetít valamit, ami aztán nem biztos, hogy megtörténik, de ettől függetlenül megértem azt, hogy ha valaki abban hisz, vagy próbál kapaszkodót keresni, és mindig lehet valamit találni. Példa és ellenpélda is van, de hát erről majd úgy is beszélünk.
1: Igen, de mi van akkor, hogyha az egész sportot, meg az eredményeket, egyébként ezek a számisztikai adatok, a múlt, a történelem, ahogy ismétli önmagát, és ezek a képek, ahogy összeállnak szépen mozaikkal a torna végére, mind végig ezek alakítják ki, ami megtörténik.
2: De egy ilyet felvázoltál nekünk múlt igen. héten, hogy miért az argentinok igen. nyerik a VB-t.
1: Igen, és azzal sincsen probléma, ezt azt tudom rámondani, hogy mindig van valaminél...
2: A kivétel erősíti a szabályt.
1: Egy erősebb. És a spanyol összefüggés ebből a szempontból ezek szerint erősebb volt, mint az argentin. De az is egy összefüggés alapján jött ki. Nem is egy összefüggés alapján, ezt majd Gergő, te fogod elmondani, melyik spanyol összefüggést találtad. De még nem most, hiszen most még az argentinokról beszélünk, picit VB döntő, ugye? És ugye elkezdtünk picit arról a témáról beszélgetni, hogy van-e összeesküvés elmélet. Na, nem tudom, hogy láttátok-e az argentin arcokat a játékos kiáróban, ahogy jönnek ki, mindenki lesápadt arc, érzelemmentes, mindenki csak nézett maga elé, vagy a fejét lehajtva. Összehasonlítva a 4 évvel ezelőtti katari VB döntő játékos kiárójában, amikor mindenki nagyon motivált volt, nagyon szerette volna már, hogy elkezdődjön a döntő, már ott óriási volt a kontraszt. Ahogy ezt elkezdtem ezzel jobban foglalkozni, egyre inkább jöttek bele azok a kis képek, azok a kis videó részletek, amik ezt erősítették. Scaloni miért szállt le a buszról, amikor megérkeztek a stadionba, hogy könnyezett, sírt? Vajon akkor kaptak ott valami hírt, mondtak-e nekik valamit ott, hogy mi történhet, vagy mit, hogy kell lejátszani ezt a mérkőzést? Aztán ahogy jönnek ki a játékos kiáróban Messi, visszaszól a játékosoknak, hogy felejtsetek el mindent, csak játszunk. Ne foglalkozzatok semmivel, csak próbáljátok meg játszani. Az öltöző folyosóból kijöve Enzo Fernández sír, Lisandro Martínez sírva jön ki, Emiliano Martínez törölgeti a szemét. Furcsa dolgok, miért sírna egy ember a VB döntő előtt az öltözőben?
2: Szerintem ez nagyon egyszerű. Szerintem az edző, és ez nálam is előfordult már látva a játékosaimat, hogy az a mérkőzés előtt egy olyan beszédet mond neki az edző, ami olyan szinten hat rá, hogy elsírja magát.
1: De akkor az edző miért sír a buszról leszállva? Na ugye. Na igen.
3: De várjál, mit akarsz ezzel mondani?
1: Várjátok, még nincsen vége. Még nincsen az egésznek vége. És akkor lehetett látni, hogy Argentin olyan játékot játszik, amit soha előtte Scalonival. Nem volt olyan meccs, amikor nem akart volna focizni Argentina semmit. A labdát átadta a spanyoloknak, és visszaálltak 10 emberre védekezni, előhagyva egyedül azt a Messit, aki a vajuk bele kontrázni már igazából nem nagyon tudsz, mellé kell még valaki, akit ő kiugrat. Oké, tehát nagyon passzív argentin játék, soha nem lehetett még ilyet látni. Lautaro Martínez valahogy nem jön be, sőt, egyébként a kivetítőn sem mutatták egyszer sem, hogy ő melegítene. Nem cserélték be Lautaro Martínez, hiába volt hátrányban az argentin válogatott. Tovább megyek a nézőtér, ha már óriás kivetítő. Lionel Messinek a családja nem jelent meg a döntőn. Soha nem volt olyan mérkőzés, amin a Lionel Messinek a családja ne jelent volna meg. Tovább megyek az argentin...
2: Nem jelent meg, vagy nem mutatták?
1: Nem jelent meg, nem voltak ott. Nem voltak ott. Minden meccsen ott voltak eddig, természetesen a katari döntőben, itt is az egész tornán, most a döntőben pont nem voltak ott. Tovább megyek. Az argentin miniszterelnök csak úgy megvan hívva, mint a spanyol kér, stb. Mindig minden államfő képviselteti magát a lelátókon. Az argentin miniszterelnök is bojkottált, a távol maradt a döntőtől. Diego Simeone, aki az összes argentin meccsen ott volt, szintén nem ment el a döntőre, mint hogyha bojkottálnák az argentinok ezt a világbajnoki döntőt valamiért, és akkor, hogyha hozzuk azt eddig, amit mondtam, hogy sírva jöttek ki a játékosok az öltözőből, falfehér arccal, az edző is sírva szállt le a buszról. Messi azt mondta nekik, hogy felejtsetek el minden, ne törődjetek vele, csak próbáljunk megjátszani. Plusz a nagyon passzív argentin játék. És még az, hogy nem jelent meg a senki, akit Argentinát képviselni, az visszavezethető talán, és találtam egy olyan összefüggést, összeesküvés elméletet erre, ami talán az egészet megmagyarázza, az pedig az, hogy nem tudom, emlékeztek-e, drága hallgatók, hogy az Anglia elleni meccsen, az elődöntőben, miután nyert Argentina, egy Molinót feszítettek ki, emlékszem, Paredesék, vagy Otamendi, vagy azt most nem tudom pontosan, amin ugye a Malvin-szigetek, amiért harcoltak annó Anglia és Argentina. Most lehet, hogy ezt pontosan rosszul mondom, akkor azért elnézést kérek, de a lényege az igazából nem ebben van, hanem egyébként Falkland-szigetek, igen. Szóval a lényeg az ott van abban, hogy a FIFA ugye tilt minden egyes politikai vagy háborús jellegű molinót, kifejezést, gól, mindent. És ezzel kapcsolatban képzeljétek el, hogy ezt valaki mégis valamely ország megszegi, az 10 éves büntetéssel kell, hogy sújtsák a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség által. Vagyis Argentinának ki kellene hagynia hát minimum 2 világbajnokságot az országnak. Na mi van akkor, hogyha bementek a FIFA részéről az öltözőbe, vagy történt egy telefonhívás az argentin válogatott részére, hogy hát ezt csináltatok, ki kell, hogy zárunk titeket 2 világbajnokságról, 10 évre el kell tiltsunk titeket.
2: Volt már erre példa valaha?
1: Így. Várjál. És mi van akkor, hogyha azt mondták az argentinok, hogy jó, menjünk bele egy üzletbe, nem szeretnénk, hogy eltiltsatok minket 10 évre, mert akkor mi lesz a következő generációnkkal? 2 VB nincs Argentinának, úgyhogy ők rendező ország, társrendező ország 4 év múlva, hanem azt mondták, hogy jó, akkor veszítsük el ezt a világbajnoki döntőt, nyerjenek a spanyolok, és akkor gyakorlatilag meg nem történté próbálják tenni azt a Falkland-szigetekes esetet, és...
2: Hát azt már elég nehéz lesz.
1: És ebbe a dealbe, mármint azt a kis molinót, hogy azt kifeszítették, és így megpróbáltak egyességre jutni a FIFA-val. És ez született meg ez a döntés, akkor Argentina elveszíti a világbajnokságot, de a döntőt, de viszont indulhat, és nem tiltják el a következő 10 évben őket. Na, ez sokkolt titeket?
3: Hát figyelj, az a helyzet, hogy nekem nem összeesküvés elmélet jutott erről eszembe, amit mondtál, hanem egy pszichológiai elmélet, a trauma feldolgozás fázisai, ez most a tagadás nálad.
2: És tényleg.
3: Tehát jelen pillanatban ott tartunk, hogy ugye eltelt a világbajnoki döntő óta 6 nap. Nagyon jó volt az elemzés, annyit még hozzátennék, hogy azért volt egy ellenfél is a pályán. Tehát itt most argentin szemszögből közelítetted meg, hogy nem akartak játszani.
1: De ezek
3: nem
1: véletlenek föl, szerinted, hogy... amiket itt soroltam, de az nem véletlenek?
3: Hogy az nem vetődött föl, hogy nem tudtak kibontakozni, mert annyira jól kontrollált
1: a
3: spanyol válogatott.
1: A Coventry City játszik a Manchester City ellen.
2: Igen, múlt hét szombaton, amikor mondtam, hogy Argentinának kéne lőni az első gólt, az első mondatotok az volt vissza, ha náluk lesz a labda? Hát a spanyol válogatott volt az, aki...
1: De nem is akarták az argentinok, hogy náluk legyen. Annyira hát visszahúzottak, annyira védekeztek.
2: Vagy szerették volna, de nem ment. Mert pont ezt beszéltük, hogy a spanyol válogatott úgy védekezik, hogy nála van a labda.
1: Elhiszitek, hogy nincs kapura lövése egy argentin válogatottnak egy VB döntőben? Te ezt elhiszitek?
3: Láttuk. Egyébként nyilván ez egy nagyon érdekes statisztika, és ebből a szempontból meg jó, hogy ezt kiemeled, mert tényleg 118. percig 0,0-as XG-vel, várható gól mutatóval lejátszani egy világbajnoki döntőt, de én még mindig a másik oldalról közelítem meg. Tehát annyira jól reagál ez a spanyol válogatott labdavesztés után, azonnal visszatámad, azonnal visszaszerzi, majd beszélünk róla 9 óra után nyilván egy pár mondatot, hogy a szélső hátvédeknek a játéka, ahogy bemozognak a félterületbe, amilyen középpálya van. Tehát én természetesen most nem akarok az összeesküvés elméletbe belemenni, mert nyilván ez én arra, hogy mit mondjak erre, az, hogy nem igaz, vagy nem látok összefüggést, amellett, hogy szépen levezetted. De alapvetően én ezt az egész döntőt a spanyol oldalról közelítettem meg, és nem azért, mert nekik szurkoltam volna, hanem mert annyira jó nézni egy ilyen labdabiztos csapatot, hogy én alapvetően azt gondolom, hogy itt nem az argentinokat kell hibáztatni, hanem egyszerűen a spanyolok erénye volt az, hogy nem osztottak lapot már az elődöntőben a franciáknak sem, és aztán az argentinoknak sem.
1: Di Maria a meccs után posztolt, hogy Argentinát kényszerítették a vereségre, ezért nem nyerhetett.
3: A spanyolok kényszerítették, mert jobban játszottak.
2: Figyelj, az könnyen lehetett, hogy bementek az öltözőbe, hogy gyerekek, eddig annyit segítettünk már nektek. Volt egy kutatás a Northeastern Egyetemen, hogy Argentina volt a legtöbbet szabálytalankodó csapat, és náluk volt, hogy második legtöbbször változtatták meg a varítéleteket.
1: Jó, de a szubjektív, hát a falt van, akkor falt van. Tehát az ott tiszta abból a szempontból. Hogyha falt van, akkor falt van, nincs falt, akkor azon nem tudsz változtatni. Tehát, csak akkor tudják megváltoztatni, ha ellenük szabálytalankodnak.
3: Ezt akkor most elengedjük, akkor ha jól értelmezem, mert hogy amit Andi mond, gyakorlatilag a legtöbb összeesküvés elmélet az épp, hogy az argentinok ellen vetődött föl a döntőig, hiszen azt lehetett hallani, hogy a VAR, meg ilyen döntések, olyan döntések, jó, Argentina hátszele.
1: Jó, de az nevetséges. Az szimplán oda visszavezethető, hogy Messi annyira jó játékos, vagy mindenki azt hiszi, hogy az egész VB megvan neki rendezve, vagy ő megnyerje.
2: Hát akkor hát most... lett azért felépítve a javarészt.
1: És akkor most mi volt a döntőben? Ott nem lett?
2: Hát azt mondták, hogy mi eddig segítettünk, innentől tiétek.
1: Aha.
3: De ha megdől egy összeesküvés elmélet, akkor nem az a megoldás, nem, hogy fölépítünk egy másikat. hanem én abban sem hittem, tehát én örülök, hogy az megdőlt ebből a szempontból, mert nem gondolnám azt, hogy tehát, na jó, mindegy, nyilván ilyenekről is beszélgethetünk, meg ezek érdekességek, és akkor hadd mondjam el ezt a számmisztikát, mert nagyon, azok vagyok. Is nagyon érdekesek kíváncsi voltak, vagyok. Amit még annak idején az argentin győzelem mellett hoztál, és tényleg vannak összefüggések, és tényleg ilyen az ember néz nagyokat, hogy ez hogy, de hát aztán mindegyik megcáfolódott, ami meg beigazolódott, az, hogy nem jó előjel Angliát megverni 2-1-re, mert az előző 3 világbajnokságon mindig az lett a döntőben a vesztes, tehát az ezüstérmes, aki a döntőig vezető úton 2-1-re nyert az angolok ellen. Na tessék, itt van akkor egy olyan összefüggés, ami meg ebből a szempontból spanyol győzelmet vetített elő.
2: De egyébként ahhoz mit szóltok, hogy az elmúlt 14 világverseny döntőjét olyan csapat nyerte, aki többet pihent. 14-ből 13-szor az fordult elő, hogy az a csapat nyerte meg a döntőt, aki egy nappal többet pihent.
3: Na
2: a döntő
3: ez már egy
2: előtt.
3: Olyan, amiben sportszakmai összefüggést is lehet
1: látni. Én
3: ebben
1: nem látok semmit.
2: Azért gondolnám, hogy 14-ből 13 az már egy elég tetemes szám.
3: Meg azért, és... ha az ember belegondol, ugye, hogy 8 meccset játszanak, vagy eddig 7-et, tehát sorozatterhelés, ott tényleg 24 óra is számít.
2: Hát
3: tehát
2: hogyne.
3: Ez biztos.
1: VB döntőben ott már mindent kiteszed, ott nem számít egy nap, vagy két nap, vagy három nap, ott az egy meccs, és ott mind ott.
2: De a 14-ből 13 az már egy olyan adat, amire akár odafigyelhetnének a FIFA-nál.
3: Igen, az szignifikáns. Arra azt lehet mondani, hogy odafigyelhetnek, de mit lehet tenni? Tehát most azt lehetne esetleg, hogy egy napon rendezik a két elődöntőt, nyilván a közvetítési jogok, meg a piac, meg a szurkolók azt mondatja az emberrel, hogy egy időben soha nem fognak két elődöntőt rendezni.
2: Hát egy időben rendezni. Nem, most azt mondom, hogy ha az egyik kezdődik 3-kor ebben a városban, a másik 5-kor abban a városban, uh-huh. 17:30-kor, hogy még a hosszabbítás is beleférjen, azon a 2,5 órán már nem múlik semmi.
3: Persze, de akkor ugye megint ott van, hogy szeretnék két napra kibérelni inkább a főműsoridőt maguknak, és mind a két nap ugye európai idő szerint 9 órakor kezdeni, mint hogy egy napba belesűríteni, de egyetértek Andival abban, hogy ha ez számít sportszakmailag, mert hogy azért a 14-ből 13 tényleg jelentős, akkor el kéne gondolkodni mondjuk ilyen szempontból, hogy melyik a fontosabb, a versenyegyensúly, vagy az, hogy minél több közvetítési díjat tudjanak bezsebelni. Hát alapvetően ezt a világbajnokságot azért körüllengték olyan anomáliák, hogy nyilván itt ugye a bővítéssel kapcsolatban is, az amerikai show-val kapcsolatban is, hogy nyilván a pénz az fontos, sok szempontból a bevételek, az, hogy növelni a labdarúgásnak az elérését, és persze az is benne van, hogy esetleg ez a sportszakmai résznek a rovására megy. Te ilyen szemmel egyébként hogy láttad ezt a VB-t? Kell ez a show, és ezeket az amerikai hagyományokat át kell ültetni majd mondjuk 30-ban, spanyol, portugál, marokkói rendezésbe is, vagy ez Amerikában működik, de a labdarúgástól azért elég közel.
1: Nekem ez tetszett, hogy volt halftime show, tetszett a hidratációs szünet minden elemével együtt, ugye nekem ez nagyon tetszett, ez a VB minden újításával. Aha, nekem
3: azt mondod,
1: ez bejött.
3: 29 perces szünet.
1: A jövő az ez, a döntőben.
3: A döntő. Hát a legfontosabb mérkőzés, pont erről beszéltünk, így. De akkor ez belefér? Tehát de legyen 29 perc.
2: Ez egy globális szórakoztatóipar, ez a foci és a játékos, az nem játékos, hanem erőforrás.
1: De az miért probléma, hogy megnézel egy Shakira koncertet, megnézel egy J-Lo koncertet, egy BTS koncertet, egy foci meccset, még jobban szórakozol, még inkább lekötél, még inkább ott maradt.
2: A néző.
1: A játékos meg tud közbe pihenni.
3: Nekem nem probléma, inkább az a kérdés, lehet, hogy úgy értelmezik a játékosok, hogy tudnak pihenni fél órát, de az is lehet, hogy miután nem ehhez vannak szokva, mert hogy a szervezetük ahhoz szokott, hogy minden egyes mérkőzésen 15 perc a szünet, nem biztos, hogy jól jön a 30. Meg nem biztos, hogy jól jön az, hogy negyedekre osztják és hidratációs szünet. Azt is lehet úgy értelmezni, hogy taktikai lehetőség, az edző tud mondani néhány gondolatot, és addig úgy mehetnek kell, a reklámfilmek.
2: Hát egyébként a 15 perces szünet lehet, hogy nagy valószínűséggel arra elég, hogy kipihenj magad, a 30 meg arra, hogy kihűlj. Azért a kettő között óriási különbség van.
1: Van nagyon szép bemelegítő szoba ott az öltözők mellett, ott újra lehet melegíteni, hogy fenntartani.
3: De nem ehhez szoktak hozzá, tehát lehet példálozni, és én ezt teljesen megértem, hogy az Egyesült Államokban most ez a divat, mert alapvetően ugye az amerikai futballban
4: de
3: is ezt látjuk.
4: De akkor ne legyen semmi.
3: De ők tehát ehhez szoktak. Tehát az amerikai futballnak ez a kultúrája. Játék megszakításokkal, hosszabb szünettel,
1: én azt értem,
3: műsorral.
1: Én azt értem, hogy ez
2: szerintem
1: a kultúrája. De...
2: Szerintem a legjobb reakció az, hogy az UEFA nem veszi át ezeket.
1: Az lehet, hogy nagy hiba lesz. Nem veszi át valóban, tehát nem veszi át a BR-re, meg semmilyen selejtezős mérkőzési UEFA rendezvényre.
3: Marad le, úgymond ebben a globális szórakoztatóiparban az európai labdarúgás?
1: Igen. Azért így a VB után szerintem összességében sokkal kevesebb ember gondolja azt, hogy ezek szükségtelen eszközök voltak, mint a VB előtt. Mind a hidratációs szünet, mind a halftime show.
2: Szerintem alapvetően,
1: ezek jó, kell, hogy ezek
2: alapvetően
1: legyenek.
2: A nézők, amit még itt Leo is mondott múlt héten, hogy tök jó volt ez a két perc, mert ki tudtam menni
1: így
2: a konyhába.
1: Így.
2: De hogy ezt a sport oldaláról senki nem közelíti meg, hogy most ez jó, nem jó, tényleg kell, de mondjuk az, hogy a sárgalapodat ne vidd át egy másik meccsre, hanem legyen ott egy kétperces kiállítás, azon nem is gondolkodnak, mert szerintem az, hogy egyik meccsen kapsz egy sárgát, majd a másikon nem játszol, mert már volt kettő, hogy tök másik ellenféllel teszel jót, szerintem ez teljesen bolond szabály, most arról nem beszélve, hogy ugye itt előfordulhatott olyan, hogy piros lap után játszhatott.
3: Na igen.
2: Játékos.
3: Ha már anomália. Igen.
1: Na jó, erről megkérdezzük majd Bánki Dodit, Bánki Józsefet, ugyanis most elmény picit zenélünk, aztán majd ő is már beül ide a stúdiónkba, és vele folytatjuk az utolsó egy órát, maradjatok velünk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú! Úszogumi!
7: Pontos! Ó, magyarul!
8: Még a nyelvújítás előtt!
9: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
11: Na és már itt is vagyunk, 9 óra után 6 perccel, július 25-én élőben a 109 Nemzeti Sportrádió szombat reggeli kezdőkönyek 100. adásában ülünk itt 6 órától egészen 10 óráig, úgyhogy megkezdtük az utolsó óránkat. Károly Andival, hello Andi,
12: ciao, ciao,
11: jó reggelt. Batai Csucsú, hello Gergő.
13: Jó reggelt, sziasztok,
11: a visszatérő.
13: És Szalai Kristóffal továbbra is boldog névnapot még egyszer.
11: Még egyszer köszönöm szépen, drága vagy, és Bánki József is itt van most már köreinkben. Szia Dodi, jó reggelt.
14: Sziasztok, jó reggelt. Óriási dolog ez a 100. adás.
11: Igen.
14: Elmondom őszintén, boldog vagyok, hogy soknak a részese lehettem, mert ez is egy olyan erős közösség, amelyikben így a futballpályafutásom után ugye a Népszavánál, a Stársportnál, aztán a Fradi hivatalos magazinjánál is nagyon jó közösségbe kerültem, meg veletek is. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ezt meg tudtuk élni.
11: Köszönjük szépen. Igen, nagyon boldogok vagyunk, és szerencsére van sok üzenetünk is, a hallgatók is így látják. Sziasztok, gratulálok a 100. adáshoz, köszönjük nektek, a stábnak, a szerkesztőnek, hogy vagytok nekünk, feldobjátok a napjainkat, üdv egy hallgató, van egy ilyenünk, illetve sziasztok, boldog születésnapot a 100. adáshoz, végül is valamilyen szinten az, igen, még sok ilyet. Úgyhogy köszönjük szépen nektek, és írjatok még nekünk a 06 30 55 55 605-ös számra, illetve Viberen is lehet nekünk írni a kedvencek fül alatt, a Nemzeti Sport Rádióra rákeresve tudtok nekünk ott azon a platformon is üzeneteket küldni, illetve nézni is tudtok minket a Nemzeti Sport Rádió TV-re rákeresve. Lehet látni, milyen szép kis lufi van itt mögöttünk Andival, beszerezte, készült rá, úgyhogy köszönjük szépen, nagyon jól néz ki, és szép ez a kis lufi. Gergőként, te is készültél valamivel?
13: Én is készültem, ugye említettem, hogy majd az utolsó blogban egy kicsit megajándékozlak benneteket. Már az 50. adásnál egyébként felvetődött az, hogy valamit hozok, akkor pólóról, ugye
11: nem
13: pólóról volt szó, aha, meg bögre, meg ilyesmi, aha, de hát hóvége van, úgyhogy egy kicsit szerényebb. Szerényebb ajándék, de remélem, hogy örülni fogtok neki.
11: Örülni fogunk biztosan. Dodi, neked, hogyha ezt már kérdeztem Anitól is, meg Gergőtől is, hogyha azt mondom, hogy a legemlékezetesebb, nem tudom, Momentum Poén adás, olyan történés, ami itt volt ez alatt a 100 adás alatt, akkor neked mi az, ami megmaradt? Mi az, amit fel tudnál sorolni, vagy el tudnál mondani?
14: Nincs egy-egy momentum, hanem ugye az egész... Az őszinteség, a nyíltság, az, hogy nem akarunk megfelelni senkinek, nekem ez imponál, és ez tetszik az egész szerkesztőségi munkába, a közösségbe, hogy nincs modorosság, nincs manír benne, hanem mindenki, amit a csövön kifér. Például az előbb is ez a hülyeségekkel jöttél, hogy a hidratálás, meg ez a ivószünet. Az Andi megmondta a Frankot. A 15 perc az arra jó, hogy pihenjél, a 25 perc meg, hogy kihűljél. Na, például ilyen pillanatok, ebből volt 1000. Igen. És ez a nagy dolog ebben a századásban.
13: Szerintem össze is lehetne állítani egy adást, hogyha a nap pillanatait egymás mögé tennénk. Annyi olyan volt, amin nevettünk, hogy kijönne egy teljes 4 órás műsoridő a századásból. Úgyhogy teljesen egyetértek Dodival, és ha te megköszönted nekünk, hát mi is hadd köszönjük meg neked, mert nélküled nem lett volna olyan ez a századás. Úgyhogy szerintem nem véletlen, hogy minden közösségben, ahol voltál, jó hangulat, mert tevékeny részese vagy. Tehát ez rajtad is múlik minden szempontból. Úgyhogy,
14: közösségen.
13: Igen, hát egyébként ez ugye Danyi Gábort is említettük, aki állandó vendégünk 7 óra 40-től telefonon, és hát ami elmaradhatatlan, és mindenki tudja, ha szombat reggel bekapcsolja a rádiót, hogy ha 9 óra, akkor Bánki József.
14: Hát meg az, hogy Danyi Gabi is, hogy köszöntött téged? Tengermély tisztelet. Beérdeti pincébe, én nagyon igen, bírom.
11: Igen,
13: pontosan,
11: igen.
13: Pontosan.
11: Igen.
2: Meg egyébként szerintem az is nagyon jó, hogy nem egyszer volt, akár most az előző témánál is, hogy nem egyeztek a vélemények.
14: Persze.
2: És ennek mind a két fél hangot adott, de hogy ebből utána sosincs feszültség.
11: Igen. Annyi, hogy a Gergő egy-két pofont. Utána, hogyha ő nem ad nekem igazad, de nincs feszültség.
13: Nincs feszültség.
11: Nem, vicc. Természetesen igen.
14: De ez így van, mert persze, például itt van, amit igen. Az előbb is említettél, hát nem vagy a csemeg ezeknek a globális ürgéknek, ezeknek az üzletembereknek a ivószünetnél, mert te vagy a legnagyobb fogyasztó, egy igazi konzú példa vagy.
13: Képzeld el, Dodi, elmeséltem itt a hétközben is a reggeli műsorban, hogy az ember a rossz szokásokhoz is mennyire tud alkalmazkodni. Kim voltam a Fradi meccsen múlt héten, és a 22. Nem, hát arról szó sincsen, viszont az, hogy a 22. percben már úgy mozgolódtam, hogy na most megyek a büfébe, aztán ugye rájött az ember, hogy hála Istennek, én azt mondom, hogy szerencsére nem vette át az UEFA ezt a szokást.
14: Meg az MLS sem. Úgyhogy szépen maradtok a helyeteken.
13: Itthon nem lesz hidratációs szünet.
11: Igen, közben pedig, hogyha minden igaz, akkor megérkezett egy torta? Megint a szerkesztőségünkbe, ide az asztalra? Elképesztő, zseniális. Megint lefagyott mindenki, megvan a tortánk most is.
14: Ki lehet bontani?
11: Persze, hogy ki lehet bontani. De nagyon szépen köszönjük, bárki is volt, megint 50. után a 100.
13: Azt a mindenit.
11: De jó, és megint ott van a Nemzeti Sportrádiós logó, Nemzeti Sportrádiós... De jó! Ez igen, nagyon szépen köszönjük.
14: Gratulálunk a Kezdőkör című műsor 100. adásához. Hát erről csinálj egy
11: fotót. Így van, gratulálunk a Kezdőkör című műsor 100. adásához, így van rajta a fejet. Emlékeztek, hogy úgy így volt, hogy gratulálunk az 50. Kezdőkör adásához, Nemzeti Sportrádió. De jó! Hát itt a torta, amit mondtunk 6 órakor.
14: Ez az enyém lesz, pohár! Kofola!
11: Kofola? Az micsoda?
14: Az a felvidéki, az ottani kóla.
11: Tényleg?
14: Lehet, hogy felvidékről.
13: Elképesztő.
11: Van olyan hallgató, aki felvidékről van egyébként, rendre ír.
14: Figyelj, evőeszközök, tányérok.
2: Tényleg?
11: Oh. Gyerekek, hát nagyon szépen nagyon köszönjük. Hálásan köszönjük. Na hát ez most az élő műsor olyan hatása, hogy itt most élőbe kaptunk egy ilyet.
14: Nagyon nagy.
11: Móni behozta kintről megint. Megint kintről a kis tortánkat, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hálásan, hogy 50. után a 100.
14: Fitti nem esélyes, vagy olyan egy felé?
11: Gyakorlatilag bármi lehet, bárki lehet.
14: De hát ez a kofola, ez nekem nagyon gyanús.
11: Felvidékről több hallgatónk van, igen.
2: Aki küldte.
11: Akkor egy üzenetet, igen. Úgy, mint az 50-re.
2: Így is meg tudjuk köszönni.
14: Hát ismeretlenül is, igen.
11: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, majd akkor a közösségi oldal, a Nemzeti Sportrádió Facebook oldalára majd töltünk fel egy képet megint, mint legutóbb, ahogy falatozunk belőle. Nagyon szépen köszönjük. Megérkezett, itt van már nálunk a stúdiós kamerán keresztül, lehet látni, hogy ott van az asztal közepén a torta. Hálásak vagyunk, köszönjük szépen.
13: Igen, kicsit felborította most a műsorstruktúra, de nem bánjuk, azt igen. Gondolom, hogy ez legyen a legnagyobb.
14: Most erőszünet lesz, nem így volt.
11: Igen.
13: Mi is tartunk egy hidratációsat, igen.
11: Igen. Na, egyébként, amíg nézegetjük, meg falatozunk, eszegettünk, iszogatunk, addig közben még, ha már elkezdtünk egy picit, úgymond a szórakozás, az itt lehet a torta, de a szórakozás mondjuk a VB döntőben az a halftime show volt, 28 percesen koncertek voltak.
14: Nem nyugszik a gyerekok, de nem nyugszik.
11: Mire akarok kiukadni? Néztük?
14: Na.
11: Megnézte mindenki? Madonnát, Ronaldót, Ronaldinhót.
2: Azt mondjuk, ugye? Egy felvett rész volt a madonnás rész, az nem akkor történt, amikor leadták.
11: Jaj, aztán élőbe kisétáltak, ott voltak. Szóval megnéztük, nem? Tehát megnéztük, hogy a halftime show-t.
13: Én őszintén szólva nem. Tehát mi azt az időt arra használtuk ki, hogy elemezzük az első fél időt. Nem nagyon volt mit, de hogy így átbeszéltük azt, hogy mi volt eddig, és mi lesz majd a másodikban.
2: Én, aki az NFL nagy döntőt is addig bírom nézni, hogy a halftime showig, hogy azt még megnézzem, ültem, néztem, ugye azt mondtam, hogy tök jó, hogy úgy nincs túltolva, jó volt látni egy-két sztárt, és amikor vége lett, így ültem, hogy de mégis olyan hiányérzetem van. Hogy olyan kaptunk valamit, de valahogy...
11: Ez most?
2: Igen. Nekem olyan hiányérzetem maradt utána.
11: Tehát a Madonna, BTS, Justin igen. Bieber, Shakira után maradt még hiányérzet.
2: Igen, hogy nekem olyan az a nesze semmi fog meg jól.
13: Sok bába közt elvész a gyerek, nem? Mert hogy itt most felsoroltál 4-5 világsztárt, meg tényleg olyan produkciókat, amelyek magukban is megállnák a helyüket, de hogy kicsit az volt az ember érzése, és mondom, én csak felvételről láttam, és visszanéztem, de az se kellett volna feltétlenül, mert nekem is ez volt, amit Andi mondott, hogy pont azért maradt hiányérzetem, mert annyira össze akartak sűríteni mindent egybe, hogy nem nagyon értette az ember, hogy pontosan mi merre akar ez kifutni, és én még mindig azt mondom zárójelben, hogy és bocsánat ezért, hogy ez szükségtelen és közekidegen a labdarúgásban.
14: Én veled vagyok, teljesen szükségtelen, az európai futballtól távol áll ez az egész, én ki is mentem. Mozgás koordinációban is jó volt a hosszú lépés, meg hidratációban is. A végében belenéztem Shakirába, még ő ugye elment, de zagyvaság ez az egész így európai. Ha meg zagyvaság, akkor zagyva van, de egy turai zenekar. Nem a mi világunk ez az egész, ez amerikanizálódik az egész. Remélem nem fogják bevezetni ezt sem, meg a ivószünetet sem, és ahogy hallom az UEFA nem fogja, meg igen. Az MLS sem, úgyhogy igen. Mindenki nézze a futballt, mert az a lényeg.
11: Igen, igen. Na, ha már futballa viszont, akkor a döntő. Te találtad el egyedül, hogy mennyi lesz a végeredménye a döntőnek, az 1-0-as spanyol győzelem. Hogy láttad, Dodi, a döntőt? Ezt vártuk-e? Ettől a VB döntőtől.
14: Ezt egy picit többet vártam az argentinoktól játékban, mert addig nagyon szimpatikusan játszottak, nagyon nagy egységük volt, egymásért, hazájukért tudtak küzdeni a kapitányukért.
11: De most miért nem volt, ugye? Igen, ez a nagy kérdés.
14: Azért több hosszabbításos meccset játszottak, el voltak fáradva, és nagyon megnyomta őket a történelmi súly. Tehát, hogy történelmet írhatnak meg, Messinek a búcsúztatása, hogy méltó legyen. Lehetett érezni, hogy ezért sírtak, ezért könnyeztek a meccs előtt, ezért könnyeztek a meccs után, de a viselkedésükkel mindent elrontottak. Ez egy ilyen régi, rossz bevett durvaság, szokás az argentinoknál, volt már ilyen sok ilyen játékosuk, Passarella agyba főberúgta Törőcsik Andrást, Nyirasi Tibit 78-ba, tehát ennek is van tradíciója az argentinoknál. Szerintem belerondítottak az egész világbajnoki szereplésükbe, de valamilyen szinten az ember megérti a feszültséget, mert tényleg történelmet írhattak, viszont egy ritka szimpatikus kapitányuk van Scaloni személyében, aki méltósággal tudta elviselni a vereséget is, a végén békítő szándéka volt. Azért ehhez hozzájárul, hogy ő Spanyolországban él, spanyol a családja, a Majorokán él, és Luis de la Fuente volt a mentora az edzői szakmában is. De maga az ember tudott maradni, és még ő még együtt játszott Lionel Messivel.
11: Igen.
14: Tehát egy tanulságos döntő volt, nem mondom, hogy felejthetetlen volt, mert felejthető volt, de a spanyolok sokkal jobban játszottak. A spanyol futball pedig fantasztikus, ahol eljutott az elmúlt 20 évben ezzel a stílussal. Egyszerűen kíméletlen, hogy elveszik az ellenféltől a labdát, és utána
11: nem adják oda.
14: Nem.
11: 5 percig tartják.
14: Most komolyan mondom, ha ez kézilabdában van, már passzív. Többször. Ahogy ők tartják a labdát.
2: Egyébként itt van a megfejtés, amit Dodi mondott, hogy miért sírt mindenki, és miért nem voltak jelen, mert Messi utolsó mérkőzése volt, és én ezt simán megértem mondjuk a családja esetében, hogy egy olyan emléket akarnak róla őrizni utolsó momentumként, ahol örül, ahol teljes szenvedéllyel tud játszani, míg mondjuk egy spanyolok elleni találkozó az nem feltétlenül predesztinálta ezt.
14: Így van.
11: Abszolút. Ez is lehet, én hiszek abban, amit mondtam az összeesküvés elméletekben, ha ez bérendség, ha nem, akkor is.
14: Mi volt? Azt lehet, hogy nem hallottam.
11: Az összeesküvés elmélet? Hát
13: jaj,
11: az, hogy
13: ne kezdjük.
11: Nem kezdem előre az egészet. Csak azt, hogy a Falkland-szigetek táblát kifeszítettek, hogy az a miénk hozzánk tartozik, az argentinok az Anglia elleni győztes meccset. Azt
14: már szonsz argentinus.
11: Így, igen. És emiatt, mivel a FIFA minden ilyesmi politikai vagy háborúval kapcsolatos Molino tilt az ő rendezvényein, és ezt mivel mégis megtették az argentinok, ha minden igaz, van egy olyan szabály, hogy 10 évre el kell tiltsák őket a BB eseményekről, tehát két világbajnokságról kizárnak őket, és emiatt születhetett az az egyesség, hogy jó, nem, ne legyen akkor 10 éves eltiltás, akkor odaadjuk a BB győzelmet.
2: Szerintem ilyen még nem fordult elő a sporttörténelemben, és meglepne, ha ezt Argentínával kezdték
11: Lionel
2: volna.
11: Lionel Messinek a családja nem volt ott a meccsen például. Tehát azt nem tudom, te hova vezeted vissza, hogy miért nem voltak ott?
14: Nem hiszem, hogy emiatt.
2: Te mit hallgattál eddig?
14: Nem hiszem, hogy emiatt. Egyébként pedig nekünk már 106 éve örök fájdalom Trianon, a Nagy Magyarország zászlóval ugyanezt az eltiltásokat kapjuk. Túszul ejtik a 5 millió honfitársunkat, és akkor még büntetésekre szembenézni. Vagy menjünk tovább. Most van ez a magyar szabály, ugye itt nálunk. És van a Fradiba Marius Korbu, aki csángó magyar, és nem számít magyarnak. Tehát van akit azért nagyon komoly furcsaság a nemzetközi, meg a magyar futballban is.
11: Ha már magyar futball, és picit áttértünk arra, akkor voltak itt magyar érdekeltségű nemzetközi meccsek a héten is. Ha már így a VB döntő gyakorlatilag befejeztük, hiszen nagy szomorúság ez nekem, de ahogy látom nektek is, hogy nem az argentinok nyertek. Viszont nyerni tudott a Győr, nyerni tudott a Fradi, és nem kapott ki nagyon a Paks, tehát önmagához képest ők is szép teljesítményt nyújtottak a pályán. Fú, Bödének milyen zseniális gólja volt a Panathinaikosz. És nyert a Debrecen is, így van.
14: A Böde gól az valami parádé.
11: De szép volt.
14: Az egy Panathinaikosz ellen.
11: Igen. Úgyhogy összességében egy jó hetet zárt most a magyar klubfoci, itt a nemzetközi klubok
14: oldalon.
11: Csak a jövő héten osztják a lapokat. Igen, a
14: tyúkokat jövő héten számolják.
11: Igen. Vagy egy tanulbarátom mondja a bárányokat. A nap végén. Szóval, hogy láttad, Odi, ezeket a meccseket?
14: Bárányt eladták már a Lokina.
11: Tessék?
13: Bárányokat már nem számolják Debrecenben.
11: Igen. Fradi kiment Twentébe játszani, Hollandiába, és megint nyert. És megint jól játszva, és megint nyugodtan lehetett nézni a meccset, mert nagyon érzése volt az embernek.
14: Nagyon nyugodtan volt az
2: embernek.
14: Te mit csináltad?
11: Mondta is egyik cimborám, aki
2: eltűnt, hogy mozit néz.
11: Mondta is egyik, téged ilyen higgadtam, még Fradi meccset nem láttalak nézni. Mondom, látom, hogy nyerni fogunk sokkal jobban.
13: De várjál, te az argentin-egyiptom meccsen se izgultál elmondásod szerint a 78. percben.
11: Ott nagyon izgultam.
14: Mit csináltál az első 8 percben? Én magas térdemeléssel izgultam. Úgy benyomott a Twente minket, a Fradit oda a kapuja elé. Momentumunk nem volt. A gól mindig jókor jön, baromi jókor, de ez most aztán pláne. Az első percekben a Fradinak nem volt megmozdulás, és nyomoztuk a labdát, nagyon benyomtak minket, nagyon jókor jött a gól, és utána azért helyreállt a rend, meg a másik félidőben több helyzete is volt a Fradinak, de mindkét félidőben az első 10 perc az nem volt az igazi.
11: De összességében nyertek?
14: Hát, nagyon nagy dolog.
11: Na,
14: és ráadásul idegenben. És egy nagyon jó csapat ellen.
13: És jó játékkal, tehát ez fontos kiemelni, hogy nyilván még az idény elején vagyunk, és össze kell szokni sok szempontból, de már a Vojvodina elleni párharcban is lehetett azt látni, hogy mi az elképzelés, és most is egyrészt ugye Leni Zsozefet lehet dicsérni, hogy nagyon könnyen megjátszható, meg is találták labdákkal, és nekem még Kadu játéka volt az, aki, minthogyha ebben a rendszerben, és kérlek, egy kicsit ezt bontsuk ki, mert nyilván szakmailag máshogy látod, mert én laikusként, vagy kívülállóként valahogy azt érzem, hogy ő megtalálta most a helyét, és nagyon kellenek az ő beadásai, és kell az ő játéka, de hogy néz ki ez a formálódó Borbély-féle Ferencváros, Dodi?
14: Egyetértek, de nem akarom mutatni a hallgatókat ezekkel a szakmai elemzésekkel, mert én azért sok emberrel beszélek, és érdekli őket, érdekli, de csak egy bizonyos pontig. Tehát mert mélységében nem akarok, mert vannak olyan kifejezések, hogy támadja a mélységet, meg Nem szereti nélkülözni a labdát, meg olyan baromságok vannak. Na, ilyennel nem szeretném mutatni a hallgatókat, de tény, hogy ez, hogy átállt négy védős rendszerre, ez valamivel stabilabb és biztonságosabb, mint az a három belső védős rendszer. És ahogy meghoztott, levette Mariano Gomez meg Rémékhez, az is tanulságos igen. volt. A labda kihozatalokban azért még előre kell lépni, és nekem is az tetszett Kadunak a játéka, főleg támadásban ugye a második gólnál is döntő szerepe volt, ahogy Odovdát kiugratta, és nem tudják, hogy bal lábára cserez, vagy jobb lábára, mert ugye ő jobb lábas is, ilyen tükörszélsőként játszik védőként is, de ugyanígy említhetjük a középpályán nagyon-nagyon jól játszott Philip Romance, aki rengeteg kritikát kapott, és most bizonyította be, hogy miért van a Fradiba. Most Kanikovszki volt egy picit gyengébb, de ő is egy meghatározó alak, és Korbu bejátszotta magát a csapatba, tehát nagyon komoly hátország van. A szélső játékban Krisztián Zakariasen és Yusuf is nagyon sokat tett a védekezésben, nagyon-nagyon sokat harcoltak, tehát kivették a közmunkából is a részüket, tehát maga a rendszer jó, és ami tetszett, az a Vojvodina elleni visszavágón az utolsó negyed órában klasszikus szélsőket is bedobott a Akoláce meg Szevikán személyében Borbély Balázs, tehát több rendszer tud alkalmazni, és nagyon jó hatása van a csapatra, nagyon komoly fegyelmet is érzek a csapaton belül.
13: Meg is találta az alapcsapatot szerinted? Mert azért Győrben jellemző volt rá, hogyha kialakított egy magot, akkor általában őket játszatta, és hitt azokban a játékosokban, akik mondjuk stabil kezdőnek számítottak. Mennyire van ez így mondjuk a Ferencváros esetében is?
14: Ha várjuk meg a holnapi Paksi meccset, hogy hány magyart játszhat, hogy a Fradi dolgok és
13: hát igen,
14: a magyar
13: igen, ugye a bajnokság
14: alkalmazza el, mert akkor más, mert Győrben könnyű volt, mert több volt a magyar játékos, és főleg az akadémiáról, tehát ott könnyebben variált.
2: Erre a szezonra is csak olyan lesz szintjén maradt
14: igen,
2: meg?
14: Igen, és kevesebb pénz uh-huh. jut a csapatoknak.
11: Igen. Na, még mielőtt elmennénk megint hírekre, sziasztok, gratulálok a 100. adáshoz, nagyon jó a műsor, hiánypótló a műsor szakmaisága és egyben szórakoztatása a hazai rádiós piacon.
13: Wow. Na.
11: Gratulálok.
13: Köszönjük szépen.
11: Beszéljetek a Borbély-féle új Fradiról az összeesküvés elméletek helyett.
13: szóba került, igen.
11: Pont, gyakorlatilag szinte pont ugyanilyen kérdésre. Jó az az összes, kell a bulvár meg az érdekesség hallgatónak.
13: De ez az elmúlt 5 perc, ez meg ja, nekem
11: persze,
13: szólt.
11: Az viszont
13: amikor azt mondod, Dodi, itt a szakmai elemzések, amikor én téged hallgathatlak ilyen mélységekbe belemenni, az felüdülés. Úgyhogy tényleg ez a jó abban a műsorban szerintem, hogy mindannyian megtaláljuk a számításunkat, és csak remélni tudjuk, hogy a hallgatók is így vannak ezzel. Egy kicsit ebbe, egy kicsit abba is belenyúlunk, belekóstolunk, és aztán majd a tortába is
14: remélhetőleg. Ez a lényeg, az arányokat kell megtalálni, hogy szakmailag is elmondjuk a véleményünket, mert azzal se kell egyetérteni, csak persze, mondjuk persze. El, de ne ilyen tömény módon nyakon önteni az embereket ezekkel a taktikai variációkkal, mert nem mindenki kíváncsi erre, hanem inkább ilyen háttér
11: szótár
14: informál.
11: Kell hozzá egyébként, hogy mi az, amit mondtál te is a két szakifejezés, hogy mi az, hogy támadni a mélységet. Hát. Na mindegy is. Hajrá, Fradi, meglepetés, győzelem, de megérdemelt. Üdv, Gábor, köszönjük szépen. Nekem ez meglepetés volt? Nekem ez annyira nem volt meglepetés.
14: De,
11: meglepetés
14: de,
11: volt?
14: De.
11: Jó.
13: Erre mondhatjuk, hogy bravúr.
14: Bravúr. Meg háromszor annyiba kerülnek a Twente játékosai a Transfermarkt alapján, amit én engem nem szokott érdekelni, mert a pályán azt el lehet igen. tüntetni, és el is lett tüntetve. De ettől még tény.
11: Így. Na jó, van, elmegyünk hírekre, és aztán az utolsó blokkra ráfordulva lezárjuk majd a 100. adásunkat, és tortázunk, majd eszegettünk, úgyhogy jövünk majd zene
14: és
11: után.
14: És akkor fejezzük be ezt a blokkot, úgyhogy Twente baba Twente legyen jövő héten.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: pedig az MTK Zalaegerszeg összecsapással zárul az OTP Bankliga első fordulójának programja. Budapestre látogat a Real Madrid labdarúgó csapata, a Ferencváros ugyanis augusztus 2. hétvégéjén felkészülési mérkőzésen látja vendégül a spanyol sztárcsapatot. Az augusztus 8-án 19 órakor kezdődő találkozó miatt elhalasztották az erre a napra kiírt Győr FTC bajnoki rangadót. A két Ferrari fölényét mutatta a 41. Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napja. Az első szabad edzésen Charles Leclerc, a másodikon a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb. A Forma 1-es magyar nagydíj programja 12 óra 30 perctől a harmadik szabad edzéssel folytatódik. A címvédő és összetettben is vezető Tadej Pogácsár nyerte a francia kerékpáros körverseny 19. szakaszát. A szlovén klasszis a hajrában előzötte a legendás hegyi befutóval záruló etapon, ezzel nagy lépést téve a végső győzelem felé.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Nevelőszülői hálózatok vezetőivel egyeztettek a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárai. A találkozón szóba került a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása, valamint a nevelőszülőket érintő problémák, mint az elhúzódó alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció és a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya, közölte a Kátai Német Vilmos tárca vezető. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán, a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. 3 napos szinkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az újszegedi Erzsébet-ligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon egy 7 állomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a bábszínház történetét.
1: Közlekedés.
0: Felborult egy kis teherautó az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a komáromi terelésben. A 85-ös kilométernél a saját oldalán haladó külső sávot zárták le. Az átterelt sávon forgalmi akadály nincs, a torlódás 1-2 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap többfelé 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na és már itt is vagyunk, 3:10 előtt, 5 perccel az utolsó blokkot kezdjük el, pedig most kezdtünk, most ültünk ide be reggel 6-kor és elindítottuk, de már zárjuk az utolsó blokkot, de hát tovább nem menjek, az első adás is nemrég volt, most pedig már itt van mögöttünk egy 100-as és a 100-adikat üljük, úgyhogy jó reggelt mindenkinek, drága hallgatók, július 25-én itt vagyunk élőben a 105.9 Nemzeti Sportrádióban, és itt van Károly Andi, szokásos csapatunk állandó tagja.
2: Jó reggelt, sziasztok, bocsánat, csak a tortát forgattam itt a kamerába.
1: Rendhagyó az adás, a periféria szélén. Patai Geri, csúcsú!
3: Jó reggelt, hello, sziasztok! Hello. És az események centrumában Szalai Kristóf.
4: A névnapos!
1: Igen, köszönöm
4: az,
1: szépen.
4: Az azért tetszett ma, amikor ünnepelted önmagadat.
1: Ma szoktam. Nekem van az.
3: És ki van még itt velünk, Kristóf?
1: Bánki József, szia Dodi!
3: Szia Dodi, jó reggelt!
1: Hello. Na itt van a tortánkat, meghagytuk, még egy picit lehet nézni ott a stúdiós kameránkon keresztül, a Nemzeti Sportrádió TV-re, ha rákerestek. Csodálatos, gyönyörű tortát kaptunk egyik hallgatónktól, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és még egy üzenetet tőle várunk, hogy kinek kell személyesen, hát úgymond személyesen megköszönni, úgyhogy még azt várjuk, nagyon-nagyon szépen köszönjük, rá lehet nézni.
4: Az 50-et, amit kaptunk, az jelentkezett, az a hallgató?
1: Igen, rögtön utána. Igen.
4: Reméljük, hogy most is fog.
1: Igen, úgyhogy az ünnepi díszben van a stúdiónk itt a 100-as lufival, illetve a tortával, és Gergő, azt ígérted, hogy te is átválasz valamit, mondasz, hogy valamit átnyújtasz.
3: Igen, te átvágtalak. Nem. Nem. Én is hozzájárulnék egy kicsit az ünnepi díszhez.
1: Na.
3: Készítettem, képzeljétek el mindenkinek egy ilyen kulcstartót, ami az egyik oldalán egy közös kép van. Andi emlegette ugye ezt a Mikulás karácsonyi beöltözést, talán pont akkor készült. A másik oldalán pedig kezdőkör 100 felirattal. Úgyhogy ezt akkor átadnám nektek. Legyen egy emlék.
4: Stílusos, mint amilyen vagy. Csucsukám.
3: Parancsoljatok.
1: Köszönjük szépen.
4: De jó. De nagy fazon vagy.
2: Igen, ez pont ez a karácsony.
4: De jó.
1: De pont ez a tavaly karácsony, amikor az egyik utolsó adásod volt, amikor még nem köszöntél el, és ott vagyunk rajta mindannyian, igen. És a másik oldalán pedig kezdőkör 100, és hát a színelosztás, én azt szeretem kifejezetten, a színelosztás, ugye kék és fehér, amely az argentin válogatottnak.
3: Mondanám, hogy szándékos volt.
4: Gaucho.
3: De nem, az MTK-ra gondoltam közben.
1: Ja, akkor Dodi vissza is adja.
3: Nem, viccelem. Nem volt semmi, a színválasztásnak nincs köze semmihez, klubszimpátiához vagy válogatotthoz, de fogadjátok szeretettel, és akkor legyen ez egy közös emlék így erről a századásról.
1: Köszönjük szépen, nekem nagyon tetszik, kifejezetten tetszik, ötletes. Van benne ötlet, úgyhogy Gergőkém, köszönöm szépen.
4: Ungaro gaucsoló jut eszembe, most lesznek ungaro madridisták is.
1: Igen.
3: Mit szóltál, Dodi, amikor meghallottad a hírt, hogy jön a Real?
4: Hát én örültem neki.
1: De te váratlanul ért, vagy már tudtad, hogy valami hasonló nagy csapat érkezik, tudtad?
4: Volt róla sejtés, igen.
1: Engem teljesen vár, hogy Real Madrid, wow.
4: Igen, és eljönnek előtte meg Klagenfurtba játszanak a Fiorentinával, mert Ausztriában vannak edzőtáborban. Uh-huh. Nagyon nagy dolog lesz. Nagyon nagy.
1: Ugye, 31 év után?
4: Igen, hát azon a meccsen ott voltam. Flória Bujónak beemelte, azzal vezetett a Fradi a Madrid ellen, az 1-1, az nagyon jó eredmény volt.
1: Hát persze, abszolút. És most Grupa Marinában, tehát nem a Puskásban,
4: igen,
1: a Grupamában jön a Real Madrid.
4: Igen.
1: A Mbappé nélküli Real Madrid, ugyan a VB miatt ő még nem lesz.
4: Bellingham se lesz,
1: de a Real Madrid az Real Madrid, igen. Mourinho. Mourinhónak van szerepe, hogy ő visszajön, mert a Grupa Marina, a Fradi Chelsea megnyitóval nyitotta
4: meg. Fehér magazint, ugye 12 évig főszerkesztettem, és címlapon is voltam, mint Lipcsei Petivel, ahogy találkoztak. És meg is ismerte, és szerintem most is összejön ez a találkozó, mert Portóban edzője volt, ugye Bobby Robson mellett segítő volt José Mourinho, és nagyon szépen beszélt a Petiről, meg jó emlékei vannak róla.
1: Igen, tehát ott Mourinho a Chelsea edzője volt akkor, amikor így megnyitották van, a grupa
4: Marinát. 2014. augusztus 10.
1: Így. Most pedig szinte napra pontosan
4: augusztus 8.
1: 12 évvel 98. később visszajön. José Mourinho most már a Real Madridot vezetve. Emiatt halasztott is a Fradi, de ez igazából nagy dolog. Ez jó,
4: hogy a Győr is belemen. Különben is, mert a Győr is versenyben van a nemzetközi kupában, meg a Fradi is, tehát eleve lehet, hogy halasztás lett volna. De így meg szerintem ez a magyar futballnak is jó reklám. Meg a Fradinak is.
1: Hát teltház lesz ilyenkor, Gergőként, te nagy eseményre járó vagy. Most Tisza Kécskét tervezed MB2-re, augusztus 8-án tervezed a Grupa Marinát.
3: Tehát minden meccset tervezek, ami ilyen nagy, és aztán nyilván az ember reménykedik egyáltalán, hogy tud jegyet szerezni ilyen eseményekre, mert tényleg óriási lesz az érdeklődés. Ugye most említettem reggel, hogy a héten pedig Debrecen volt nekem a program, ahol egy könnyű zenei fesztivállal egybekötve rendezték meg a Jereván elleni mérkőzést. Úgyhogy ha már a többi nemzetközi porondon szereplő csapatunkat érintettük, ugye a Paks az, amely egyébként nagyon szépen helytált, és egy 2-1-es vereséget szenvedett a Panathinaikosz ellen. A Fradiról hosszabban is beszéltünk, a Twente elleni bravúr győzelem. A Győr még a hét elején gyakorlatilag eldöntötte a párharcot. De mi a helyzet a Debrecennel, Dodi? Ugye ebből a párharcból azért a papírforma alapján szerintem mondhatjuk, hogy tovább kellene jutni a Lokinak, de mennyire győzött meg, amit itt az első meccsen láttál, ugye az 1-0-ás sikere alkalmával, és egyébként Cibla Böde Danihoz hasonlóan nagyon szép gólt szerzett a Lokiban.
4: És fontos gólt, de...
1: Hát mondjuk az egyik nemzetközi kupa meccsen volt. Mármint olyan nemzetközi kupa meccsen, ahol az ellenfél is olyan minőségű volt, amely... felér egy nemzetközi kupa meccs rangjához, úgy értettem.
3: Ilyen gólt nem kell megmagyarázni, tehát ez...
1: Persze, de azért a Panathinaikosznak lőni, azért vannak olyan játékosok, akik át tudják venni a labdát. Na igen.
4: Bizony. De nagyon fontos győzelem volt, és nagyon-nagyon nehéz visszavágó lesz. Tehát papírforma ide vagy oda, a Pjunik ez egy nagyon erős ellenfél, tehát jobb félni, mint megijedni. Nagyon szurkolok a Lokinak, hogy jusson tovább, mert fontos lenne. Én szerintem sokkal jobb lesz még a Debrecen, mint amit most látunk. Ez ilyen... A győzelem volt a nagyon fontos, és hogy előnyel mehetnek.
3: Ugye vannak olyan igazolások, akikre így fölhúzta az ember a szemöldökét, pont Kristóffal itt beszélgettük, úgy Számpert említetted, ugye?
1: Szerzsi Számper, igen.
3: A szünetben.
1: Hát az hihetetlen. Tehát aki a Barcelonában játszott Guardiola alatt, és 15-ben BL-t is nyert Luis Enriquével, le tudta igazolni a Debrecen, hogy?
3: Sok az új arc a Lokinál, össze kell még érjenek, de voltak, én is azt gondolom, hogy voltak olyan periódusai a mérkőzésnek, amikor ezzel a kispasszos játékkal meg tudták bontani a jereváni védekezést, és ha ebben lesz egyfajta tudatosság is, meg nyilván össze szokik ez a brigád, akkor akár a Debrecen, most így a bajnokságra is kicsit rátérve, lehet egy meglepetés csapata az idénynek. Nem tudom, mennyire lehet oda meglepetésnek nevezni egy előző idényben is már kupaporondra jutó együttest, de azért az elmúlt években már kopogtatott a Debrecen, aztán mindig jött egy olyan idény, hogy visszaesés és középmezőny. Lehet ez a szezon, amikor ők akár odaérnek a dobogóra megint, vagy akár a bajnoki cím felé kacsingatnak?
4: Lehet, és Szűcs Tomi és Bárány Donát pótlása az mindenféleképp fontos. Egyébként Számper meg cukorbeteg, azt azért tudni kell, hogy kezelnie kell magát, de ettől még lehet élni, és lehet élni a lehetőséggel is, meg a...
1: Na, ezt kevesen tudják, szerintem.
4: Igen, de vannak más játékosok is. Ez azért érzékeny nekem, mert nekem is az édesapám cukorbeteg volt, ezt lehet kezelni, és tudják is magas szinten, de mindenféleképp erősítés lesz a Lokinak. Egységes jó csapatnak tűnik, és én is oda várom az első 4-5-be mindenféleképp a Fradit, a Győrt, a Paksot, Debrecent meg az Újpestet is. Még akkor is, ha tegnap
1: kikapott. Újpestet is?
4: Újpestet is, oda várom, igen.
3: Tehát akkor azt mondod, hogy nem lesz nagy földindulás, égszakadás itt ebben a mezőnyben, mert hogy gyakorlatilag az elmúlt idényben is ezek a csapatok versenyeztek a nemzetközi kupa indulást érő helyekért, viszont itt most az Újpest talán az, amelyet említettél, amely mindig kérdőjel az új idények előtt. Ebben az évadban akkor többet várhatunk a lilafehérektől, mint korábban?
4: Hát az nem lesz nehéz, mert nagyon veszélyesen és gyengén 7. helyen végeztek talán. Onnan azért előrelépni nem olyan nagy dolog, tehát szerintem jobb lesz az Újpest, mint az elmúlt években. És nagyon tetszett a Nyíregyháza tegnapi játéka egyébként, pont épp a Lilák ellen, egy nagyon stabil, jó csapatot hozott össze Bódogtól. Milyen nagyon érdekes volt, mert a Hertánál ugye Dárdai Palival csinálták a szakmai munkát, és Boldog Tomi, én régóta ismerem, emberileg is, meg szakmailag is top szinten van, egy rendkívül tisztességes, becsületes ember, és egy nagyon szép karrier van mögötte. Nem akárkikkel játszott, vagy dolgozott együtt, Thomas Tuchel, vagy Jürgen Klopp, Marco Rose, tehát azért nagyon komoly tapasztalat van mögötte. Én a Sparit sem féltem, a Nyíregyházát sem, tehát egy stabil középcsapat lesz.
3: Hát nem a könnyített edzés munkáról híres Bódog mester, ő azért megdolgoztatja a csapatait, és fizikailag is ez látszik a Nyíregyházán, hogy egy nagyon jól felépített, erőnlétileg is nagyon masszív együttesnek tűnik. Mi a helyzet a két újonccal? Ugye a Honvéd az bemutatkozik ma, holnap játszik a Vasas a Győrrel, és 5 fővárosi csapat van most, ami rég fordult elő az élvonalban, 12-ből ráadásul 5, tehát majdnem a felét teszik ki a budapesti együttesek. Egyrészt mennyire tartod ezt üdvözítőnek a bajnokság szempontjából, másrészt mennyire érzed a két újoncban, hogy meg tudnak ragadni az élvonalban?
4: Nem lesz egyszerű, mert a Vasas például egy rendkívül tehetséges, jó edzővel, Erős Gáborral, csak magyar játékosokkal. Igen. Ez nagyon szimpatikus, mint ahogy a kispestieknél is, az a hűség, amit a szurkolóik adnak ennek a csapatnak, az rendkívül nagy erőt ad. Hát, majdnem mindenki megkönnyezte, ahogy Feckó Tamás mellett is kiálltak, aki visszahozta az NB1-be a csapatot. Nem tűnik úgy, hogy mint a túlzottan sokat erősödött volna a kispest, úgyhogy nem lehet más céljuk, mint a bennmaradás, de a Vasasnak sem. Szerintem üde színfolt lesz most mind a két patinás klub, de nagyobb céljaik nem lehetnek a bennmaradásnak.
2: Bocsánat, ezt jó változtatásnak találod, hogy most egy a stabil kieső, és a 11. az osztályozót játszik az MB2 másodikjával?
4: Hát ez igazságtalan az MB2-vel szemben, hogy csak egy jut föl, mert hát ott az kőkemény. Meg ráadásul itt most az anyagiakban szűkölködnek a klubok, és nem is az MB1-et érinti annyira érzékenyen, hanem az MB2-t. Tehát az MB2-nek arculcsapás ez inkább, hogy csak egy jut föl, a másik osztályozott játszik. Azt veszem, hogy a 12 csapatból az meg úgy reálisnak tűnne, de nem tartom túl igazságosnak az MB2-es csapatokkal szemben.
3: De ez jutott eszembe nekem is, amit most kicsit itt Andi pedzegetett ezzel a változtatással, hogy tavaly ilyenkor, amikor itt ültünk, emlékszem, hogy én nagyon kardoskodtam a Kazincz Barcika mellett, hogy valahogy a barcikaiak legalább igen, elkerülik az utolsó pontokat, helyet.
1: Én mondtam, hogy 10 pont körül. Igen.
3: Igen, de hogy akkor azért nyilván a sportszakmai érvek amellett szóltak, hogy nekik nem lesz nagyon esélyük megragadni az első osztályban, de most, amit mondott Andi, hogy egyrészt van ez a változtatás, másfelől nem nagyon érzi az ember így kívülről, hogy bármelyik csapat annyira kilógna ebből az elég masszív sűrű mezőnyből, hogy ne lenne esélye megkapaszkodni. Így adódik a kérdés, hogy akkor ki lesz a biztos kieső? Van-e olyan csapat, amelyikben azt érzed, hogy nehéz helyzetbe kerülhet ebben az idényben?
4: Hát említetted a Barcikát, Kazincz Barcelona, ahogy magukat hívják, Erős Gabi hozta föl, mint ahogy Erős Gabi hozta föl, igen, ezt a Vasast is, úgyhogy ez is ritka, hogy egymás utáni évben két csapatot is fölhoz valaki. Én nálam a felcsút oda kerül most szerintem a kiesés elleni harcba.
1: Igen?
4: Igen. A Kispestnek is, a Vasasnak is nem lehet más célja. Úgyhogy,
1: mint a bennmaradás. Igen. Aztán lehet, hogy tegnap játszott az egyik kieső.
4: Kisvárda elég stabilnak tűnik, de kíváncsi vagyok erre a Kisvárda Kispest meccsre.
1: Na, drága hallgatók, legyen ez az egyik végszónk. Hogy néz ki, mármint ami itt a szakmát meg az NB1-et illeti az előttünk álló fordulókat, napokat. A mai program az még hogy néz ki gyorsan? Ki merre jár, ki mit csinál? Gergőként te mész le Tiszakécskére, ha jól tudom, a Szeged elleni mérkőzésre, ugye?
3: Igen, ezt beszéltük.
1: Fűzöl engem, hogy menjek én is.
3: Vagy fordítva.
1: Vagy fordítva. Igen, Dodi, neked? Ti már
4: megyünk az öreg fiúk a Kóspallagra. Szob mellett. Nagyon nagy futballünnep lesz, 4-kor kezdődik. Uh-huh. Holnap megyünk Felvidékre, Vízkeletre. Ott is nagy futballünnep lesz. Hát óriási népszerűségnek örvend a Fradi öreg fiúk csapata. Rengeteg meghívásunk van. Hát látod, mind múlt héten is indultunk, most is indulunk.
1: Igen. Igen, úgy folyamatosan, minden nap gyakorlatilag, ami a hétvégét
4: illeti.
3: Igen, és hát ugye holnap lesz azért egy Paks-Ferencváros rangadó, nyilván igen, azt is követed majd figyelemmel, illetve ha már az adás elején beszéltünk róla, hogy tegnap meglátogattam a Hungaroringet, érdemes kimenni ma is, vagy holnap is.
1: Hungaroring, akár, igen,
3: hiszen
1: Hamilton,
3: magyar nagydíj.
1: Igen.
3: izgalmakkal, és egyelőre úgy tűnik, hogy Ferrari dominanciával.
1: Hamiltonról el is neveztek egy szép kis kanyart.
4: Ez az, ami engem nem tud tűzbe lázba hozni, pedig nekem nagyon jó barátom volt Kessiár Csabi.
1: A Forma 1?
4: Katonatársam volt, nagyon jó, olyan csajai voltak, hogy... nem tudom, nem akarom...
1: Mondjad.
4: De egy nagyon érdekes történet, talán nem sokan tudják, hogy az Ergónak a gidái közül Varga Évával nagy szerelembe volt.
1: Ez nagyon... Köszönjük szépen ezt az információt.
4: De nem ez az információ, hanem van egy ilyen, hogy szerelmes vagyok, mint a nagy ágyú, egy ilyen sláger. Na most ez Szikora Robi a Varga Éva Kessiár Csabi szerelemre.
1: Aha. Oh,
4: de azért ennek már van bulvárértéke.
1: Ennek így már viszont igen. Ugye?
4: Látod, elkapkodtad.
1: Ez így viszont jó volt, ilyen bulváron vele. Na jó van, köszönjük. Andikám, te mit csinálsz ma?
2: Én ülök a utóba, és megyek vissza Szolnokra, hogy ebédre visszajérjek.
1: Mész vissza Szolnokra. Na, drága hallgatók, elköszönünk.
4: Igen. Tiszakécskéig.
1: Tényleg, igen.
3: Köszönjük. És fél úton egy jó halászlé volt.
1: Nagyon szeretem.
4: Az hogy jön a legjobb.
1: Így. Nagyon szépen köszönjük a tortát. Még egyszer a hallgatónak, aki behozta megint a 100-ra, csak úgy, mint az 50-re. Drágák vagytok, köszönjük szépen, és jövő héten jövünk ugyanígy, próbálkozunk ugyanezt hozni, mint eddig is igyekeztünk hozni, 101, igen.
3: Furcsa lesz.
1: Vigyázzatok magatokra, jó rádiózás, sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Hétfőn ünnepelte 50. születésnapját Kásás Tamás olimpiai bajnok. Vízilabdázunk, ezzel kapcsolatban beszélgetett vele Gerge István.
3: Leginkább a sport teljesítményéről ismert, de van egy csodálatos világnézete, amit véleményem szerint nagyon jó, hogyha nagyon sok mindenki, vagy minél több emberre meg tud osztani. Ő Kásás Tamás.
4: Köszönöm a hallgatókat.
3: Ismerem a sportolói emberi oldalad egy részét. Nagyon-nagyon sokat játszottunk együtt, aztán hazajöttél a Vasasba, akkor egymás ellen, de mindig volt egy kellemes érzés. Nem csak azért, mert egy kiváló játékos voltál, hogy a világ egyik legjobb játékosa voltad. Még akár azt is mondom, hogyha gólt lőttél nekem, még az se zavart, mert te lőhettél nekem gólt. Van egy olyan természetes kisugárzásod, ami egyrészt misztikussá tesz, másrészt pedig iszonyatosan vonzóvá, mint ember.
4: Ez de egy kicsit talán... sok így egyszerre, Pisti.
3: Jó, nem akarok udvarolni nekem, mert nem ez, de valóban így van. És először, amikor láttalak vízilabdázni, az Komárnóban volt, a nagyon-nagyon hideg medence.
4: Egy tornán.
3: Igen, és a volt edző mondta, hogy abból a fiúból, ott abból a tízesből szerintem nagyon játékos lesz, az te voltál. És mondom, ebből te Jézus Isten, ez ilyen vékony gyerek, magas, mondom, jó passzol, meg jó lába, jól ugrágat, de hát mondom...
4: Kajla.
3: Hát igen, meg ő, hát vízilabdából megütni senkit nem fog, ez biztos, hát így azért nehéz érvényesülni, aztán tessék.
4: Megalszik a tej a szájában. Hát ilyen nem, voltam fiatalon.
3: Ne. Ilyen voltál?
4: Hát ilyen, persze. Hát te is láttad.
3: A vízilabda neked ösztönösen jött, hogy neked vagy egy az apu révén, Zoli bácsi révén automatikusan jött neked a vízilabda?
4: Hát teljesen, persze. Igazából 6 éves korom, de hogy is, 1 éves voltam, amikor, 6 éves, akkor már öreg voltam. 1 éves voltam, amikor szó nélkül beugrottam apuhoz a vízbe, tehát pont lábtempózott edzésen, és mondta, hogy Kási, gyere, ugorjál, és nem is gondolkodtam, hanem beugrottam hozzá, tehát nem féltem a víztől már egészen kiskorom óta, és aztán megszerettem a uszodák világát, és igazából soha nem volt kérdés. Tehát soha nem volt kérdés, hogy...
3: Hogy vízilabdázni fogsz?
4: Hát, hogy vízilabdázni fogok, igen. Ugye úszással kezdtem én is, az sem volt soha kérdés, hogy úszó leszek, vagy nem. De biztos, a úszást azt nem szerettem soha. Túlságosan monotonnak tartottam, mint ahogy szerintem egyébként mindenki. De a labda az mindig is nagyon vonzott, és nagyon jó barátságban voltam mindig a labdával. Jó labdaérzékem volt kiskoromban, és ez nyilván nekem is egy plusz motivációt adott, és örömöt a játékhoz, és igazából mondom, soha nem volt kérdés, hogy hosszabb vízilabda pályafutás fog állni előttem.
3: És mindenki apujának, Zoli bácsinak mekkora köze volt abban, hogy te vízilabdázni szeretnél? Erőtette, vagy csak támogatta, vagy hozzátett, vagy egyengedte?
4: Abszolút támogatta mindig is, nyilván ő is látta bennem a tehetséget, és azt, hogy szeretek vízilabdázni, szeretek játszani, szeretem a víz közegét. Ő a maga csendes módján, ugye nem az a túlhangos karakter, a maga csendes módján a háttérből mindig támogatott, és mindig nagyon izgult a meccseimen, és szerette volna, hogy jól teljesítsek, de soha nem nyomott, és soha nem próbált valahogy bármilyen csapatba beerőszakolni, csak azért, mert ő a Kásán Zoltán, hanem szerény ember lévén a háttérből próbált engem menedzselni mindig.
3: Aki amúgy vízilabda edző?
4: Apukám.
3: Igen,
4: hát meg világbajnok, olimpiai ezüstérmes játékos, Európa bajnok, tehát neki is egy szép karrierje volt, mint játékos is.
3: Igen, de hogy úgy gondoltam, hogy mint vízilabda edző, hogy téged hogy nézett, hogy már mint tanítványát nézte, vagy játékost akart belőled faragni?
4: Hát mint a fiát, úgy nyilván egy apukának ez teljesen más, igen. Tehát biztos, hogy szakmai szemmel is nézte, és pont a Vasas évben ő nagyon örült szerintem annak, hogy végre egyszer együtt dolgozhatunk, aztán utána évvégén mellett, hogy annyira nem örült neki, amikor tőletek kikaptunk a bajnoki döntőben és az Euroliga negyed döntőben is. Mi ugye nem volt soha ránk jellemző, hogy nagyon sokat beszélgettünk volna, nagyon mély beszélgetések zajlottak volna le közöttünk, de mindig volt egy-két olyan szava, vagy olyan mondata, ami azért egy picit úgy elgondolkodtatott és motiválni tudott, úgyhogy sokat köszönhetek neki.
3: Végigkísérte szinte a teljes pályafutásodat, ugye kicsikorod óta bele voltál, belementetek ki Ausztráliába, utána Olaszországba, amikor a válogatottban már Dénes átvette az edzősködést, akkor Zoli bácsi került oda mellé, tehát akkor is ott volt mellette, utána Vasasba lett edző, tehát azért valahol mindig nem csak mint édesapád volt ott mellettet, hanem edződ. A vízilabdás pályafutásodnak a nagy részét Olaszország tette ki. Először mentél.
4: Hát Szirakuza, ugye akkor még aput követtük csak családilag, mert az Ortiz a Szirakuza edzője volt, és akkor kimentünk vele, és ott éltünk 2 évig. Ott tanultam meg olaszul, jártam iskolába, utána vissza, és amikor hazaértem, akkor bekerültem egy Budapest bajnokság nevű, egy ilyen alacsonyabb színvonalú bajnokságba, mert hát a szirakuzai évek alatt nem mondhatnám, hogy túl sokat fejlődtem volna, ott nem volt a vízilabda túl magas színvonalon. Úgyhogy visszakerültem, és ott tényleg ismét alulról kellett fölfele építkeznem, de aztán Fecsó bácsi meglátta bennem a tehetséget, és minden előzmény nélkül behívott az ifi válogatottba. Ez adott nekem egy nagy lökést. És ott meg ugye olyan játékosok között lehettem, akiket ugye te is jól ismersz, a 75-76-os generáció, aztán ott az mindent megváltoztatott, és talán ott éreztem először azt, hogy itt ez egy sikeres pályafutás lehet. Ugye a szirakuzai évek alatt ügyes voltam ott is a sok, hát mondhatom, hogy ügyetlen, tehetségtelen gyerek között az nagyon kitűntem, magas is voltam, szőke is, ők ilyen pici, fekete szicíliaiak, de hazajöttem, ugye a magyar vízilabda az egész más kávéház, és sokkal nehezebb volt kitűnni, főleg ilyen tehetséges generáció között, de az egy állás
3: csak
4: volt.
3: Sikerült azért a
4: sikerült, köszönhetően ugye a csapattársaimnak is, és annak a rendkívüli közegnek, úgyhogy utána minden szuper volt.
3: Viszonylag korán kimentél Nápolyba, fiatalon, és akkor azért már nem arról kell beszélgetnünk, hogy akkor érezted, hogy ott tehetséges, hogy a vízilabdával. Én emlékszem arra az átigazolásra, az egy nem úgy volt meglepetés, hogy meglepődtünk, hogy kimegy a Kásás Tamás, hanem hogy akkor már azt rebesgették, hogy ha te oda kimész, akkor vissza se jössz. Körülbelül ez a hír jött vissza, mert egy olyan jó játékos lettél.
4: Hát azt, hogy tehetséges vagyok, azt szerintem már kiskoromban éreztem. Azt mindenki érzi, hogy viszonyul a labdához, hogy mennyire, miket tud a labdával megcsinálni, amiket mások esetleg nem, vagy sokkal nehezebben. Tehát a tehetséget azt érzi magában az ember, de amikor kimész Olaszországba profiskodni, ott az már nem elég, tehát ott meg is kell mutatni egy komoly szinten. Tehát
3: nehéz volt?
4: Nem. Valahogy olyan természetes volt minden, ott is a város is, ugye Nápolynak a vidám és laz embereke voltam körülvéve, egy fantasztikusan szimpatikus és emberi, jó emberi kvalitásokkal rendelkező edző volt az edzőm, a Paolo De Crescenzo, ott is rengeteg jó játékossal voltam körülvéve. Akkor a Posillipo az a legjobb csapat volt, mert ugye előző évben nyertek BL-t, úgyhogy ez egy 21 éves srácnak ez egy nagyon motiváló érzés volt, és utána az elejétől fogva tök jól játszottam, bár nem nyertünk, a bajnoki döntőt elveszítettük, ami elég nagy csalódás volt, bár a Pescara akkor egy nagyon jó csapat volt, ezt értével az élén. De ahogy mondtad, egyre jobban megszerettem kint élni, és aztán tényleg 14 éven keresztül játszottam kint.
3: Utána volt a Savonában.
4: Igen, hát 6 év Nápoly, utána 1 év Vasas, utána Savona, és utána még 6 év Recco.
3: Melyik volt a legjobb kint Olaszországban?
4: Hát figyelj, mindegyik csapat más volt, és más miatt volt jó. Nápoly azért volt fantasztikus, mert a helynek az energiája az egy teljesen egyedi életérzés, és egy 21 éves srácnak Nápolyba, ebben a nyüzsgő városban, ugye akkor még azért az edzések mellett elmentünk esténként ide-oda, jól éreztük magunkat még, és ez egy nagyon-nagyon jó korszak volt, és azóta is rengeteg barátom van onnan, és tényleg nagyon szeretem a várost, és ők is még mindig nagyon szeretnek engem, és jó emlékeik vannak.
3: Figyelj, szabad ne feled, gyorsabban megnyíltál ott, mint mondjuk Budapesten megnyílsz?
4: Persze. Igen? De ez nekem általában ilyen.
3: De miért?
4: Hát nyilván, mert ott nem ismertek. Vízilabdás belkeken belül nyilván ismertek, de azért nagyon pici kis buborék volt. Úgyhogy ott azért az utcán tudtam úgy sétálni, hogy bemenni egy étterembe, hogy ne nézzenek furán, vagy ne lepődjenek meg, hogy mit keres itt ez a 2 méteres ember. Tehát nekem mindig az az érzésem volt, amikor itthonról kimentem, hogy szabad vagyok. Uh-huh. És akkor most önmagam lehetek. Itthon mindig volt egy ilyen, eleinte egy ilyen megfelelési kényszer, hogy most akkor vajon mit néznek belé, most az ismert sportolót látják, nem látják az embert mögött. Tehát a szokásos ilyen. Ugye alapvetően van egy introvertált részem is, amit nyilván közöttetek ez abszolút nem így volt, mert az introvertáltakra egyébként jellemző az, hogyha viszont komoly barátságokat alakítanak ki, akkor viszont teljesen meg tudnak nyílni abban a közegben. Tehát köztetek nyilván nem voltam az, de arról is tudnám mesélni, hogy mi volt, amikor bizonyos meccsek után az öltözőből ki kellett menni, és ott várt a tömeg, és mennyire próbáltam menekülni ettől, és mennyire nem szerettem kimenni az emberek közé. Tehát ez egy ilyen, volt ez a fura kettősség bennem.
3: De ez látszódott rajtad, amikor itthon játszottunk, vagy külföldön, hogy teljesen másképp viselkedtél. Mind a kettő teljesen rendben volt, és én abszolút értem is ezt. Nápoly után ugye Vasas Savona, Recco. Recco azért az egy teljesen más dolog volt, ott azért sokkal több légiós volt, több magyar játékos volt. Ugyanazok a célok voltak, csak valahogy máshogy. Ez egy ilyen kívülről egy sokkal katonásabb rendszer volt, tehát hogy ott nem is kellett minden meccsen játszanatok, de lehet, hogy neked pont igen, meg egy kisebb város volt, mint Nápoly.
4: Igen, egész más volt nyilvánvalóan, mondjuk 30 évesen mentem Reccóba. Az első 1-2 év az még mondjuk úgy, hogy motiváló volt, egy nagyon jó csapat volt Reccóban, de akkor még a dúsgazdag elnökünk még nem veszítette el a fejét annyira, hogy ne akarná világ összes játékosát, de kétszer. Tehát, hogy mondjuk ilyen 24 nagyon jó játékost összevásárolni, ami szépen lassan azt eredményezte, hogy kicsit elveszítettük a kihívásnak azt a jó érzését, hogy most akkor meg kell küzdeni valamiért, mert egy idő után az olasz bajnokság az gyakorlatilag tutira a miénk volt, és a BL-ben is mindig döntőbe jutottunk, kikaptunk kétszer, ami egyébként nem egy kicsit meglepetés volt akkor, de ahogy mondtad, nagyon katonás volt egy idő után, és én is úgy éreztem, főleg az utolsó 2-3 évben, hogy már csak az anyagiak miatt vagyok ott, mert ugye akkor már nyertünk 3 olimpiát, akkor már nyertem BL-t, és igazából mindent. Most, hogy egyet több olasz bajnokság lesz, vagy olasz kupa, vagy még egy BL, az már nem volt annyira motiváló. Főleg úgy, hogy körülnéztem, és gyakorlatilag a horvát, a szerb, az ausztrál, a spanyol válogatottból a legjobbak ott voltak körülöttem, és még arra sem volt szükség, hogy esetleg én játszam bizonyos meccseken, vagy jól játszak, hanem nyertünk biztos. A pályafutásomnak ez egy kicsit tényleg ilyen zsoldos feeling volt.
3: És milyen érzésre hagytad abba?
4: Kiégtem egyszerűen, fejemben azt éreztem, hogy nem szeretném folytatni, nem szeretnék nekivágni egy újabb évnek. Ugye még amikor Londonban vége volt az olimpiának, akkor nem is tudtam, hogy hol játszhatnék, tehát nem tárgyaltam egyetlen egy csapattal sem. Az biztos volt, hogy Reccóból eljövök, de nem tárgyaltam senkivel, mert valószínűleg még nem is érdekelt, hogy bárhova is tartozzak, és akkor ez valahol ott egy teljesen ösztönös döntés volt. Tehát nagyon, nagyon elfáradtam fejben. Még talán bírtam volna, de ugye fizikálisan is akkor bírja az ember, hogyha fejben ott tud lenni. Jelen tud lenni. Én meg utolsó évemben Reccóba, tehát még mindig imádtam játszani. Tehát a meccseket nagyon élveztem. Egyébként jól is játszottam, de hogyha nem játszom jól, akkor is nyertünk volna valószínűleg. Tehát ez nem volt motiváció. És viszont rengeteget edzettünk. Tehát a Pino Porciónál keményebb edző, vagy hát mondjuk úgy, hogy monotonabb edző nem volt az én pályafutásom során, és minden egyes edzés ugyanúgy nézett ki, és ez egy 36 éves játékosnak, aki olyan karakter, mint én, mert azért tegyük hozzá, hogy ott volt a Tibi meg a Norbi, akik viszont robotszerűen végigcsinálták a melót, tehát ők élvezték azt, hogyha 180-as a pulzusuk, és meghalnak minden edzésen, tehát ez egy olyan profi mentalitás, ami egyébként irigyelni való, tehát hogy mindig is felnéztem rájuk emiatt, de én más voltam, tehát én nem lettem volna jó szerintem ugyanazzal a karakterrel, vagy akkor az nem tudom, az tényleg túl tökéletes lett volna. Tehát az tényleg, tehát, hogyha a Tibi kap egy olyan tehetséget, mint mondjuk én kaptam.
3: És úgy dolgozik, ahogy dolgozott.
4: És úgy dolgozott, olyan sincs, tehát az nem létezik, mert akkor mindenkinél annyival jobb, hogy az nem lenne reális. Úgyhogy szerintem vagy így volt jó, ahogy volt.
3: Már jó is volt.
4: És jó is volt.
3: Ugye említetted, hogy a játékot szeretted, azt a monoton edzést már nem szeretted, de mellette azért ment a válogatott. Hogy tudnál különbséget tenni a kettő között? Ugye van egy csapatnak hangulata itt is, ott is. Volt olyan időszak, amikor kivetted a szabadságodat a válogatottból, mert azt mondtad, hogy fáradt, és szerintem ezen a szinten a sportoknak teljesen normális. A hosszú távú teljesítés miatt egy teljesen logikus döntés. De még azt megelőzően, hogy érezted magad a magyar válogatottban? Volt valami különleges érzésed a legjobb magyar játékosokkal együtt játszani egy EB-n, VB-n, olimpián, vagy hasonló lehet az olasz, mondjuk a Rekkóban, amikor játszott, ahol szintén ott voltak a világ legjobb játékosai a csapatban, hogy...
4: Igen, hát a válogatott az mindig egy egészen különleges közeg volt, és mindig imádtam. A klubszezonból elkezdeni a válogatott szezont, az mindig egy felüdülés volt, nyilván amíg el nem kezdtük a kemény melót, de az első nap, amikor meglátod az ismerős arcokat, akikkel ifikorod óta elkezdted az egészet, az mindig egy olyan érzés volt, mint egy családba bekerülni. Nyilván a klubban is körül voltam véve elképesztő játékosokkal, de a válogatott valahogy más volt, tehát ott egytől egyig mindenkire felnéztem, és úgy éreztem, hogy megbízhatok bennük, hogy számíthatok rájuk, hogy itt biztos, hogy jó hangulat lesz, hogy itt jól fogom érezni magam. Aztán persze a DNS néhány edzéssel ezt el tudta rontani, de kellettek azok az edzések. De egy magyar válogatottban lenni és játszani, az nem lehet összehasonlítani egy klub béli szerepléssel. Tehát ott nyilvánvalóan egy országért is játszol, azért magadért is játszol, mert nyilván az ego az dolgozott bennünk, és szerettünk volna minél több címet elérni, ami ott lesz a nevünk mellett. Szerencsénk volt, hogy egy ilyen különleges társaság jött össze, és valószínűleg ezért is volt mindig jó érzés elkezdeni a felkészülést a válogatottban. Nyilván, hogyha a klubszezon sikerült, és mondjuk nyertünk valamit, akkor sokkal motiváltabban érkeztem meg. Hogyha nem sikerült, akkor pedig ott volt a lehetőség, hogy a válogatottal lehessen valami címet elérni, amire mindig volt szansz. Úgyhogy nekem mindig egy elképesztő megtiszteltetés volt, és jó érzés volt veletek együtt játszani.
3: És ugye azt hozzá kell tenni, hogy az utánpótlás válogatott bármelyik korosztályban, amióta összeállt ez a korosztály, ez a 75-76-77-es kiegészítve, egy döntetlent játszottatok, az összes többi mérkőzést megnyertek, 60x győzelem.
4: 66,
3: igen, és egy döntetlen volt azért. Benne volt ebbe az, hogy utána felnőtt korban is lehetnek még nagy eredmények, ugye kiegészítve Tibivel, Zsoltal, Kozz Zolival, és a többi nagyokkal, és akkor végül Dénes vett át a csapat irányítását. Neked azért külön mondjam, kapcsolatod volt Dénessel és a csapaton belül is. Nektek ilyen...
4: Úgy érzed?
3: Én úgy érzem, igen, és szerintem te is úgy érzed, hogy bármit kellett üzenni a Dénes felé, azt azért aktív részt.
4: Egy pofavágással elintéztem.
3: Igen, és amit nagyon kevesen tudnak rólad, hogy a megbeszéléseket azért kellő szigorral ültük végig, amiket a Dénes tartott, leszámítva téged. És ezt valahogy mindig elnézte neked Dénes, és mi meg nagyon vártuk mindig, hogy...
4: De nem minden megbeszélés.
3: Nem minden megbeszélés, de nagyon sok megbeszélés volt valamilyen hozzáfűzni valód, akár testbeszéddel, akár mimikával, bárhogy a Dénesnek, és ezt ő amúgy szerintem jól is fogadta. Még akkor is, amikor hajnalba kellett bemenni a tengerbe, mert mondjuk 11-kor volt a mérkőzés, és akkor Dénes kitalálta, hogy nem tudom, 6-kor menjünk, sétáljunk le be a szanába a tengerpartról, és mártozzunk meg a vízbe. Szerintem csak te nem jöttél bele.
4: Biztos, hogy volt még valaki más, nem lehet, csak én egyedül.
3: Persze, igen, de ezt ő nem vette észre, természetesen.
4: De utána leszúrás volt emiatt. Nem, behívott minket a szobába két vagy három embert, és ott leszúrt minket emiatt. Meg volt a következménye, na.
3: Nagyon-nagyon komoly lehetett. De a kérdésem, milyen volt a kapcsolatod Dénessel?
4: Hát ugye Dénes apunak volt nagyon, nagyon sokáig csapattársa, és kiskoromból vannak emlékeim, hogy ő is ott van az uszodában, főleg Tatabányán, ahol együtt játszottak. De nem számottevő emlékek ezek, tehát nem túl sok mindenre nem emlékszem, csak arra, hogy volt a kemény Dénes is. És utána KSI-vel voltunk kint Komóban, a Dénes csapatánál. Akkor ott egy picit így felelevenítettük a régi kapcsolatot, akkor megismert engem már majdnem kamaszként. Ott elég sokat beszélgettünk nyilván, és ugye amikor kiderült, hogy ő lesz a szövetségkapitány, akkor volt egy ilyen ösztönös érzésem, hogy ez jó lesz. Ez jó lesz nekem, ez jó lesz nekünk. Valami azt súgta, hogy jó energiákat fog hozni a csapathoz. Valószínűleg azért, mert egy egészen más kultúrából érkezik, sokkal lazább felfogással, és ez így is volt, főleg az első években, tehát tényleg hozott egy olyan megújulást a vízilabda.
3: Sevilla volt első?
4: Hát Athénban volt világkupa előtte, és hát Sevillát ugye egyből megnyertük, és ott elindult ez a csapatnak ez a hosszú története. És a Dénes nagyon jól fogott meg minket a legelején. Nagyon laza volt, tehát nem volt megfelelési kényszer, mindenki a saját játékát játszhatta. Volt ugyan taktika, de hagyatkozott a klasszis játékosokra, hogy ha úgy adódik, akkor oldják meg. Kicsit olyan apuka feeling volt, vagy egy nagyon jó barát, akivel le lehetett ülni sörözni, és hogyha ha úgy adódik, főleg a Bíros Peti nagyon szeretett vele sörözgetni. És szóval meg volt ez a laza hangulat, és aztán nyilván, amikor jöttek az eredmények, és ezzel együtt jöttek az elvárások is, jött a stressz, amit ő Olaszországban nem érzett, valószínűleg, mert Olaszországban miért érezte volna, ugye nem bajnokcsapatnál volt. Így ő is egy picit megváltozott, úgy érzem, és ami érthető, mert nyilván olyan elvárások vannak, főleg egy Európában, aki arany után, hogy ott muszáj nyerni. És ott ő is elkezdett picit feszültebb lenni, voltak hullámvölgyek, de azért mindig valahogy megoldottuk.
2: Az elmúlt percekben Gergely István beszélgetett a Nemzeti Sportrádióban Kásás Tamással, aki hétfőn ünnepelte az 50. születésnapját.
0: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: A Nyíregyháza nyerte a labdarúgó NB1 új idényének első mérkőzését. Újabb román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő. Folytatódik a napos, meleg idő. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: A Nyíregyháza nyerte a labdarúgó NB1 új idényének első mérkőzését. A nyírségiek hazai pályán egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re győzték le tegnap az Újpestet. Az első fordulóban ma a Kisvárda az Újonc Honvédot fogadja, majd holnap a bajnoki címvédő Eto a frissen feljutott Vasas vendége lesz. Szintén szombaton rendezik a Debrecen Puskás Akadémia és a Paks FTC találkozót. Hétfőn pedig az MTK Zalaegerszeg összecsapással zárul az OTP Bankliga első fordulójának programja. Budapestre látogat a Real Madrid labdarúgó csapata, a Ferencváros ugyanis augusztus 2. hétvégéjén felkészülési mérkőzésen látja vendégül a spanyol sztárcsapatot. Az augusztus 8-án 19 órakor kezdődő találkozót miatt elhalasztották az erre a napra kiírt Győr FTC bajnoki rangadót. A két Ferrari fölényét mutatta a 41. Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napja. Az első szabad edzésen Charles Leclerc, a másodikon a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb. A Forma 1-es magyar nagydíj programja 12 óra 30 perctől a harmadik szabad edzéssel folytatódik. A címvédő és összetettben is vezető Tadej Pogácsár nyerte a francia kerékpáros körverseny 19. szakaszát. A szlovén klasszisa a hajrában előzött a legendás hegyi befutóval záruló etapon, ezzel nagy lépést téve a végső győzelem felé.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Újabb a román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő ma reggel 10 kilométerre a Dunadelta legdélibb településétől, Szentgyörgytől, közölte a román államfő. Nikus Ordán tájékoztatása szerint a pilóta nélküli szerkezetet egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt, nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Ságodi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán, a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófavédelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. Megdőlt az országos napi hidegrekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lénárdarócon hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Gaja-tetőn. Sikeres volt a SpaceX vállalat új generációs rakétájának tesztrepülése. A visszatérés során a Starship, mielőtt az Indiai óceánba zuhant, újraindította fedélzeti motorjait, hogy talpra álljon, azt szimulálva, hogyan kellene landolnia a szárazföldön egy valódi küldetés során. Emellett szakértők sikerként értékelték, a Starship hővédő pajzsa minimálisan károsodott. Elon Musk űrvállalata ugyanis olyan külső pajzsot próbál létrehozni, amelyet használat után nem kellene felújítani, így az űrhajó a repülőgépekhez hasonlóan rutinszerűen repülhetne.
0: Közlekedés.
5: Baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabánya és Herceghalom között kiépített terelésben Bicske térségében. A 37-es kilométernél lezárták a Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávját. Mindkét sávban arra szólnak az autók, aki teheti, az válasszon másik útvonalat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap többfelé 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó napot kívánok, Erdei Márk vagyok, és hát valóban ilyenkor a Sport délelőttben általában a hét legfontosabb és legjobb beszélgetéseit szoktuk ismételni. Ezzel szemben most ugye a férfi vízilabdázóknál világkupa szuperdöntőt rendeznek, és vízilabda válogatottunk még javában versenyben van. Következzék tehát az elődöntő a házigazda Ausztrália ellen. Már kint vannak a csapatok, hamarosan beugranak majd a vízbe, még az utolsó fogadkozások zajlanak természetesen, és a csapat bemutatások hamarosan majd, tehát jön a mérkőzés. Ausztrália-Magyarország vízilabda világkupa szuperdöntőjének az elődöntője. Mi is történt ugye a negyed döntőben a magyar válogatottal, hiszen valahogy el kellett ugye idáig jutnia az együttesnek. Horvátország volt ott az ellenfél, gyakorlatilag a horvát U20-as csapat, hiszen ők az U20-as Európa-bajnokságra készülésnek gondolták, hogy felhasználják ezt a világkupát, emiatt nem is a szövetségi kapitányuk ült, hanem a szövetségi edzőjük ült a padon, és hát teljes mértékben a horvát U20-as játékosok alkotta csapat volt akkor a magyarok ellenfele. Egy simának tűnő 16-11-es győzelmet sikerült akkor aratni, de korán sem volt az annyira egyszerű, hiszen azért eléggé jó erőkből állt az a horvát U20-as válogatott. Akkor Fekete Gergő 4-szer és Vígvári Vendel is 4-szer volt eredményes, Manhert a csapatkapitányunk 3-szor köszönt be, ugye a nagy visszatérője ezen a tornán a válogatottnak, az az Alánki

0: Gergő, akivel kapcsolatban ugye voltak hírek, hogy nem biztos, hogy a legjobban jön ki a társakkal, valamint Varga Zsolt szövetségi kapitánnyal. Ezzel szemben most élvezi a bizalmat természetesen, ő is visszatért, és a kiváló balkezes játékos óriási erőssége lehet a magyar férfi vízilabda válogatottnak. Közben már megvannak a csapatok, hogy kik is maradtak ki. A magyaroknál most a kimaradó az nem más, mint Dala Döme, az ő helyét most Nagy Ádám vette át a csapatban. Az ausztráloknál pedig most hatos sapkában Tristan Glensnick lesz az, aki nem ugrik vízbe. Úgyhogy ők is természetesen 14 játékossal vágnak neki ennek a mérkőzésnek, csak úgy, mint a magyar férfi vízilabda válogatott. Az ausztrálok óriási meglepetésre egyébként a negyed döntőben a spanyolokat győzték le, miután 4 gólos hátrányból is visszakapaszkodtak a világbajnokkal szemben, és akkor végül 18-18-as rendes játékidőt követően a szétlövés a büntetők döntöttek, amelyben egy darab spanyol hiba volt, emiatt 5-3-ra az ausztrálok tudták kiharcolni azt, hogy tovább menjenek a legjobb négybe. Azóta egyébként már a spanyolok is lejátszották a maradék 2 mérkőzésüket, mármint ugye az 5.-8. helyért játszottak, és végül az 5. helyen végeztek. Most nemrég ért véget a Montenegro elleni találkozójuk, emiatt van egy kisebb csúszás itt ezen a magyar-ausztrál mérkőzésen is. Az is büntetőkkel dőlt el, viszont ők le tudták győzni Montenegrót, úgyhogy az már biztos, hogy az 5. Spanyolország, a 6. Montenegro, a 7. a horvát együttes, amelyről ugye már elmondtam, hogy azért az 20-as játékosok voltak itt ezen a tornán, a 8. helyen pedig Georgia végzett. Már csak az az igazi kérdés, hogy az első 4 hely az hogy fog alakulni. Ugye hamarosan kezdődik az Ausztrália-Magyarország elődöntő, és majd 12 óra 15 perctől Olaszország-Görögország lesz a másik ágon, úgyhogy reményeink szerint majd a döntőben vagy egy olasz, vagy egy görög csapat jöhet majd szembe, de természetesen egyelőre még túl kell esni ezen a korántsem könnyűnek ígérkező mérkőzésen, hiszen ahogy már említettem, Sydneyben zajlik ez a szuperdöntő. Ilyenkor az ausztrálok meccsein szépen megtelik ez a kis vízilabda park, ez a vízilabda medence tér, és ilyenkor azért nyilván az összes szurkoló kíváncsi a sajátjaira, és nyilván óriási szurkolás lesz majd, de nem hiszem, hogy ez a magyar játékosokat majd túlzottan kizökkentené. Már csak azért sem, mert legutóbb 8 nappal ezelőtt találkozott egymással a két válogatott, még ugye 17-én, július 17-én, akkor is nyilván itt már kint Sydneyben, hiszen a felkészülés zajlott erre a szuperdöntőre, és végül egy nagyon sima 9 gólos magyar győzelem jött össze, 20-11-re sikerült akkor legyőzni az ausztrálokat. Az sem volt egy könnyű meccs, tehát az is úgy nézett ki, hogy a negyedik negyed előtt még csak, hogyha lehet így fogalmazni, 3 gól volt az előny, aztán egy parádés 7-1-es utolsó negyednek köszönhetően végül sikerült elhúzni az ausziktól, és így legyőzni őket 20-11-re. Azon a mérkőzésen is 4 gólt vállalt Fekete Gergő, Manherz szintén 3-at, mint a legutóbbi negyed döntőn a horvátok ellen. Most pedig már megvoltak az utolsó fogadkozások, éppen Manherz, a csapatkapitány hívta össze az övéit a kapunk előtt, hogy még egy utolsó nagy buzdítás legyen, és meg is beszéljék, hogy milyen tétje van ennek a találkozónak. És hát valóban mi már tudjuk, hogy óriási, hiszen ugye a férfi válogatottunk kimondva kimondatlanul az 5. világkupa aranyérméért utazott ki ide Sydneybe. Ugye sikerült már egyet nyerni még 79-ben annó Belgrádban, 95-ben Atlantában, aztán 99-ben szintén Sydneyben, tehát van már tapasztalata abban a válogatottnak, hogy hogy kell itt Ausztráliában nyerni, valamint legutóbb 2018-ban Berlinben jött össze egy nagyon szépen csillogó aranyérem. Óriási kérdés szokott az lenni, hogy ennek a világkupának milyen szerepe is van a vízilabdában, de egyre inkább úgy tűnik, hogy kezdik felértékelni a csapatok, hiszen például a jövő évi világkupa az majd az olimpiára is, illetve a világbajnokságra is kvalifikálhat, csak úgy, mint ugye ez a világkupa is már a jövő évi budapesti világbajnokságra kvalifikál, és fél a magyarok bejutottak a legjobb négybe, emiatt eldőlt, hogy az első 4 csapat, vagyis Ausztrália, Görögország, Olaszország és Magyarország természetesen már biztos, hogy ott lesz a jövő évi budapesti világbajnokságon. Elindult időközben a mérkőzés, az első labdát az ausztráloknak sikerült elhozni. Ők voltak egy picit gyorsabbak, mint a magyar játékosok, úgyhogy az első támadás a hazai pályán játszó ausztráloké. Most jobb oldalon van a labda, aztán rögtön átkerül a bal oldalra. Egyelőre még balkezes játékos nincs bent az ausztráloknál. Most jobb hátsó pozícióban jön egy lövés, egy óriási kapufa csoma azonban rajta volt ezen a lövésen, úgyhogy ha rajta múlt volna, akkor meg tudta volna azt fogni. Annyi pekünk van, hogy sajnos az ausztrálokhoz pattant vissza a labda, Blake Edwards kezén van, aztán ültette tovább Berehulákhoz, Berehulák berakná centerbe, ott pedig természetesen benn van a nagy növésű Merszeb, de őt sikerül elválasztani szerencsére a labdától, úgyhogy az első 2 ausztrál támadást megúszta a magyar válogatott, amely már jöhet is előre, Manherz Krisztián kezén van a labda, ő passzolja tovább a jobb oldalra a csapatba bekerülő Nagy Ádámhoz, aki szerencsére felépült a kisebb sérüléséből. Most már Vis megtüzelhet jobb hátsó pozícióból, jobb oldalról, most pedig visszapasszol inkább Nagy Ádámnak, bemegy a labda centerbe, és következnie kell minden bizonnyal, 5 méteresnek mondom én, ezzel szemben viszont Szalai Péterrel szemben fújnak a játékvezetők Szalai Péter ellen, szerintük ő víz alá vitte a labdát, hát ez kérdéses volt, de hát így is meg úgy is meg lehetett ítélni. Egyébként a spanyol Buk, valamint a kínai Zhang fújja ezt a mérkőzést. Jönnek most előre az ausztrálok, már egy balkezessel rohamoznak, ott a jobb oldalon, és egy lövőhelyzetet is próbál magának kialakítani az ausztrál játékos. Egyelőre nem eszik meg a vergődését a bírók, most másodjára sem, aztán végül kap egy szabad dobásra lehetőséget. Ellövides csúnyán fölé megy szerencsére, itt most nem volt szerencséje Nathan Powernek arra, hogy betaláljon, ő volt az, aki most harcolt ott távol a magyar kaputól, nagyjából 6-7 méterre és jobb oldalról tüzelt. Nem volt egy rossz szög, de szerencsére a lövése az csúnyán fölé ment. Jöhet most előre a magyar férfi vízilabda válogatott, a második támadásból jó lenne azért most már megszerezni az első gólt. Szalai kezén a labda, aki Nagy Ádámot játsza meg, Nagy Ádám pedig lerakja a jobb oldalra, gyorsan vissza is kapja Zalánkitól, aztán megint Szalai lőhet, Szalai pedig tüzel, de sajnos megvan az első védés is az ausztrál kapuban. Természetesen Nick Porter kezd, a 28 éves hálóőr 201 centiével azért komoly fesztávja van, nem egyszerű mellette ellőni a labdát, és ez most sajnos Szalai Péternek nem is sikerült, aki egyébként az első nagy tornáján vesz részt. Ami ennél is nagyobb, hogy a labda az bekerült centerbe, és a jó ismerésünk Konstantin Bikari volt az, aki kapura fordult, de szerencsére Csoma tudta védeni az ittszerét. Szépen lefordult Vismegről a bekünkről, de a lövését azt Csoma fölé tudta ütni. Emiatt egy csalódobással jöhet Ausztrália, de már egy kontra centerben, úgyhogy a miénk a labda, ez a lehető legjobban alakult. Csoma Kristófnak nem volt a legjobb meccse legutóbb a horvátok elleni, szerencsére itt most rögtön egy védéssel tud kezdeni, akkor egyébként a kapuban a hős, nyugodtan mondhatjuk, az Gyapjas Viktor volt, aki a félidőben állt be, és nemes egyszerűséggel megbabonázta a horvát lövőket a második félidőben. Most már megint nálunk a labda, Nagy Ádám lő, és megvan az első gólja. Nem csak Nagy Ádámnak, hanem a magyar férfi vízilabda válogatottnak is itt az elődöntőben. Na, ez kiválóan alakul. A sérülésből visszatérő Nagy Ádám rögtön kap egy labdát, önbizalomtól duzzadva. Jobb hátsó pozícióból, nagyjából 6 méterre az ellenfél kapujától, 2-3 blokkal előtte plusz a kapussal. Át tudja ezt lőni, és a rövid felső sarokba vágódik be a labda Nick Porter kezéről. Nagyon szép lövés volt, láthatjuk a visszajátszásban, illetve láthatom a visszajátszásban, hogy szépen el is hajolt a blokkoló kezek mellett, és így elhajlásból aztán végképp már senki nem maradt előtte, csak a kapus keze, de hát ez egy akkora bomba volt, hogy még azt is átvitte bőven a labda. Úgyhogy 2,5 perccel a kezdés után megvan az első gól, szerencsére a kék sapkában játszó magyar válogatott szerezte, így 1-0 az ausztrálok elleni mérkőzés állása. Most éppen megint a hazaiaknál van, akik magukat nemes egyszerűséggel cápáknak becézik. Most Konstantin Bikari kapja meg a labdát, aki most kiforgott centerből, kapás oldalon helyezkedik el, bal oldalon, és lehet, hogy majd hamarosan lőnie kell. Megint forra víz középen, bent centerben. Egy lövés jön kintről, de szerencsére ez is fölé megy a felső létről. Csoma ezen is rajta volt, de ehhez sem kellett hozzáérnie. A felső kapufa már másodjára segíti ki a magyar válogatottat ezen a mérkőzésen. És most szól a bírói síp, ami azt jelenti, hogy nem kontra következik, hanem egy kiállítás ausztrál részről. Ha jól látom, Konstantin Bikarit látták szabálytalannak a játékvezetők, végül nem ő, hanem Nathan Power, úgyhogy az első ember előnyt, ezt jó lenne rögtön kihasználni. Vígvári Vendelkezén van középen a labda, aztán Fekete a bal oldalon, Fekete nagyon jól játszott a horvátok ellen. Most Nagy Ákos sajnos a lövésébe beleblokkolnak. Jobb oldalról érkezett hátulról, 5 méter az ausztrál kaputól, és sajnos a blokkról kipörgött oldalra a labda, még a kötelet is érte, de teljesen mindegy, mert mellé is ment igazából. Jöhetnek előre az ausztrálok, akik most kivédekezték tehát ezzel az első ember hátrányukat. Porter dobja most már előre a labját, aztán most már ott van a 12-es számú Blake Edwardsnál, aki tovább rakta még egy sorral feljebb, és sajnos megvan az első magyar kiállítás is. Lembihez került be a labda centerbe, és rögtön jól akciózott, nem törekedett arra, hogy gólt lőjön, mivel elhúzta őt a magyar bek. Varga Vincének is megvan tehát az első kiállítása, ezt most kötelező lenne kivédekezni, és akkor azzal tényleg el lehetne venni az ausztrál önbizalmat. Lekerül a labda a bal szélre, és ez is felső lét szerencsére. A lövés jó volt, aztán az ismétlés pedig csúnyán fölé megy. Óriási szerencsénk volt, ezt mondhatom nyugodtan, mert gyorsan észrevették az ausztrálok, hogy középen Lembi ott maradt teljesen egyedül, aki csak belepöccintett, belepöckölt a labdába, és az viszont csak a kapunak a tetejére ment, úgyhogy szerencsére ezt is megúsztuk. Kiváló a kezdés védekezésben, ami nem volt elmondható a horvátok elleni meccsen, az most abszolút elmondható. Manherz kezén a labda, egy blokk, egy lóba, kettő lóba, aztán sajnos a kapusba lövi a labdát, ez egy szép védés volt most Nick Portertől. A kapunak a bal alsó sarkát célozta meg a csapatkapitányunk, de Porter erre számított és odarakta a bal kezét, ezzel pedig neki is megvan már a második védése a mérkőzésen. Jöhetnek most előre megint az ausztrálok, Glensingnél van a labda. Kint a jobb szélen, ő teszi most már tovább Berehulákhoz, Berehulák pedig puttot játsza meg középen, aztán megint Berehulák, most ők adogatnak, putt úgy látszik nem akarja berakni centerbe, nem is tudja, kiváló feketének a blokja. Annyi pekünk van, hogy sajnos visszapattant az ausztrálokhoz, ezt követően a labda. Edwardnával van most lent a bal szélen, két centerre állnak át az ausztrálok, hiszen beúszott Konstantin Mikali, és most nincs szerencsénk. Sajnos kintről érkezik egy óriási bomba. Tim Puttól, neki a második lövése most már bepattan a felső lécről. Ugye az imént még ő volt az, aki kísérletezett emberelőnyben az ausztráloknál. Akkor még nem ment be, akkor még kijött a labdája a felső lécről, most viszont egy óriási bombát követően bepattant, kapásból ellőtte, és oda ment Csoma Kristóf feje fölé. Ezt nem egyszerű védeni, Csoma talán még a bal kezét bele tudta tenni a labda útjába, és azon pattant meg a labda. De hát mondom még egyszer, ez bevitte őt is szinte a kapuba. Úgyhogy Tim Putt révén megvan az ausztrálok egyenlítő gólja. Nagy Ádám szerezte még ugye nálunk az elsőt ezelőtt nagyjából 2 perccel, most pedig 3 perc 20 másodperccel az első negyed vége előtt ki tudnak egyenlíteni a hazaiak. Jöhetünk természetesen előre, Burián teszi most már tovább a labdát, Fekete Gergő harcol ki egy szabaddobást, jó helyen el is lövi, de sajnos ez is egy szép védés volt Nick Portertől. Bepróbálkozott Fekete Gergő egy pattintott lövéssel, oda ment volna a lövés valóban Porter feje fölé, de sajnos erre az ausztrál kapus számított, és ami ennél is nagyobb baj, hogy jönnek előre az ausztrálok, de szerencsére mellé tüzelnek Zitzerből, ez is egy óriási lehetőség volt, ennek köszönhetően viszont le lehet fordulni, kap egy jó labdát Jancsik Szilárd, akivel szemben szabálytalankodnak, 5 méteresnek kellene következnie, így is van, Csoma Kristófot kell dicsérni, aki egy egész pályás indítással indította a társát, Jancsik Szilárdot, aki szépen megúszott, az ausztrálok vitatják ezt, lehet, hogy majd a kis challenge labda bekerül a kapuba, vagy illetve a pályára, az azt jelentené, hogy az ausztrálok azt kérik, hogy ezt videózzák meg. Nathan Power volt az egyébként, aki szabálytalankodott, a 33 éves rutinos center, ő volt az, aki visszarántotta hátulról Jancsik Szilárdot, nem is az a kérdés igazából, hogy visszarántotta Jancsikot, az egyértelmű, az a kérdés, hogy a másik védekező társa, az ausztrál játékos, aki nem volt más, mint Glensnik, ő vajon visszaérte időben, és a Jancsik Szilárd valamint a kapu közé be tudott állni, mert csak abban az esetben nem lenne ebből büntető. Hát bekerült a kis teniszlabda a pályára, ami azt jelenti, hogy most egy kis videózás fog majd következni. Én meg lennék lepve, hogyha visszavennék ezt a büntetőt, ezt a jogosan, szerintem jogosan megítélt büntetőt, de hát ki tudja, hogy a spanyol buk játékvezető majd mire fog jutni. Az látszik a visszajátszásban, hogy valóban Jancsik egyesélyedül vitt a labdát a kapura, ezt követően Power visszatépte, és hát szerintem Jancsik teljes mértékben zicserbe volt, ezt általában megszokták adni büntetőnek. Szerintem elsőre helyes játékvezetői ítélet született mezőnyben. Meglátjuk, hogy majd most a videózás után mire is jutnak, és azt is vizsgálhatják szerintem, hogy vajon Power volt szabálytalan, vagy a másik visszaúszó ausztrál, aki nem volt más egyébként, mint Glensniget mondtam elsőre, de végül Tim Putt volt az, aki egy picit gyorsabban ért vissza. A játékvezető már tudja, hogy mit fog ítélni, sétál vissza oda a medence partjára. Még egyszer mondom, a spanyol bírótól várjuk most azt, hogy eldöntse, hogy szerinte ez megére egy 5 méteres, belefúj a sípjába, mutatja az egyezményes jelet, és nincsen. Ezek szerint nincsen 5 méteres, ő azt mutatja, hogy szerinte ez nem ért meg egy büntetőt, emiatt jó volt az ausztrál videóbíró segítségkérés, és mivel az ausztrálok még egy kiállítást sem kaptak ezért, emiatt ők birtokolhatják most a labdát, és ami még nagyobb baj, hogy van egy kiállítás backből tőlünk, a kiállított az a Jancsik Szilárd, aki az imént még majdnem büntetőt harcolt ki, de végül nem őt állítják ki, pedig ott forrt a víz középen, hanem egy másik magyar játékos jut a kiállítás sorsára. Ez már a második előnye az ausztrál válogatottnak, lekerül a labda a jobb szélre, aztán visszajönne a bal oldalra, de sajnos nem, jobb hátsó pozícióba jön egy lövés, Berehulák az, aki kapásból tüzelő is elhajolt a blokk mellett, és hát be tudta bombázni a labdát a kapunak a jobb felső sarkába. Ez is hasonlóan oda ment, mint az első lövés Csoma feje fölé. Nyilván videózták az ausztrálok azt, hogy vajon Csomának hova érdemes lőni, és hát egyelőre jól találják meg ott a feje körüli pozíciókat, ott a feje körüli helyeket. Ezen majd nyilván a Csoma is változtatni fog, és érezni fogja, hogy oda jönnek a lövések, akkor ő is inkább oda fog mozdulni, sokkal inkább ki fog emelkedni, és gyorsan felrántja majd a kezét a feje fölé, de hát erről sem tehetett igazából, közelről, 5 méterről jött a lövés, és nagyon-nagyon jól volt helyezve, ez egy parádés bomba volt az ausztrál 10-es számú játékostól, Markus Berehuláktól, úgyhogy megvan ezzel a második gólja. Ausztráliának, és először vezet meg tehát ezzel. A mérkőzésen 2,5 perccel az első negyed vége előtt Ausztrália Magyarország 2-1. Ott van labdamos Zalánkinál, akivel szemben szabálytalankodnak, és szerencsére nem engedik elvégezni a szabaddobát sem. Emiatt egy újabb kiállítás, Lembi jut most a kiállítás sorsára. Buriához kerül a labda a jobb szélre, aztán Manhertz visszakapja középen. Anótól kellene egy jó lövés, inkább Zalánkit játsza meg, Zalánki vissza Manhertznek. Manhertz pedig továbbra ki most a bal oldalra Vígvárihoz. Vígvári pedig lő, és egy óriási bomba. Kiegyenlít a magyar férfi vízilabda válogatott. Szerencsére nem hagyjuk azt, hogy sokáig vezessenek. Az ausztrálok megvan ezzel az első gólja. Vígvári Vendelnek is, aki nagyon-nagyon jól játszott, mint már említettem a horvátok ellen. Ott 4-szer volt eredményes, de most nem csak őt kell kiemelni, hanem azt a Vismek Zsombort, aki kiválóan tüntette el előle a blokkoló kezet. Emiatt a rövidbe szépen be tudta dobni a labdát Vígvári Vendel bal oldalról, hátulról. Gyakorlatilag visszahúzta oda a felsőbe, ez parádés lövés volt, elhajolt a blokk mellett befelé a jobb keze felé, és így lőtte ki a kapunak a jobb felső sarkát. 2-2, tehát 2 perccel az első negyed vége előtt az Ausztrália-Magyarország világkupa elődöntő mérkőzésnek az állása. Megint jöhetnek előre a hazaiak, most ők birtokolják a labdát, centerbe egyelőre még nem tudják betenni, aztán bekerül, de kiváló a magyar védekezés. Így van, egy kontrafalt ráadásul az ausztrálokkal szemben, Konstantin Bikeli volt túl erőszakos, miközben próbált menni a labdáért, szerencsére a Nagy Ádám el tudta előle vinni, és most már ő az, aki szaporázza és viszi fölfelé a labdát a jobb oldalon, jobbkezes játékosról van szó, onnan nem fog lőni, nyilván középen megpróbál bemozdulni, Viss meg, aki ezzel úgy látszik, hogy kiharcol egy kiállítást, nagyon jó, megint emberelőnyben játszunk majd, Manhertz kezén van a labda, Nagy Ádám megy be most mellé, aztán Vígvárihoz kerül le a labda a bal szélre, Negusz egyébként, akit kiállítottak. Ezután most megint Manhertz, aztán megint Vígvári, aztán Nagy Ádám a labda útja, Nagy Ádámnál van hátul, most pedig már bevonják a passzokat ebbe a Zalánkit, aki lő, illetve lőtt volna, de sajnos a blokkról lejött ez a próbálkozása, nem volt ez egy igazán jó lövés, a blokkról kipattant oldalra, emiatt az ausztrálok kiegészültek, és már jöhetnek megint azért előre, hogy újra átvegyék a vezetést, Porter kidobta a labdát most már a bal oldalra, ahol Maximovic érkezik meg nagy lendülettel, aztán Powerhoz passzol, Power van középen, aztán megint ott van a labda, természetesen Maximovicnál, lehet, hogy Portert majd arra biztatják, illetve Powert arra biztatják, hogy lassan majd lőjön, ezzel szemben most kapja meg a labdát, és lő, szerencsére ez csúnyán fölé megy, itt sem kellett most hozzáérni ehhez a labdához csomának. Elmondható az, hogy a 6-6-ban arra kényszerítjük az ausztrálokat, hogy gyakorlatilag felállt fal ellen kelljen támadniuk, akkor azért közel sem annyira hatékonyak, mint mondjuk ember előnyből. Vígvári Vendelnél van most már a labda, 45 másodperc ebből a negyedből, abból 21 másodpercet egészen biztosan nálunk lesz a labda, ha és amennyiben korábban nem lőjük el. Vígvári Vendel beladja a centerbe, és egy kiállítás, megint kiváló a center munka középen, és kiáll emiatt az ausztrál 5-ös számú játékos, Nathan Power, neki is megvan az első kiállítása, illetve már a második, bocsánat, ezen a mérkőzésen. Manhertz lőhet középről, nagyon üres előtt a hely, sajnos elsőre nem jó a lövés, a másodjára pedig ugyan összeszedte a kipattanót Szalai, de a pöttyintése az nem megy be, jól visszamozdult Porter oda a jobb oldali sarokba, és emiatt nem volt esélye arra sajnos szegény Szalainak, hogy betaláljon. 18 másodperc a negyedből, ebből még 17-et birtokolhatja a labdát Ausztrália. Már csak közel 10, lassan sietniük kell az ausztráloknak, akik most 6-5-ben felértek a mi kapunkhoz, és egy lövés is lehet, sajnos nem csak lövés van, hanem gól is. Átteszik a vezetést megint az ausztrálok, egy óriási bomba volt, Matthew Burns volt az, aki a legutóbbi spanyolok elleni mérkőzésnek a hőse volt egyébként ausztrál szemüvegen keresztül, hiszen akkor ő volt az, aki az utolsó másodpercekben ki tudott egyenlíteni, majd éppen ő volt az, aki be tudta lőni a mindent eldöntő büntetőt 5 méterest a spanyolok ellen, azzal jutott el tehát ide a magyarok elleni elődöntőbe az ausztrál válogatott. Harmadik ausztrál gól, Burns mellett ugye betalált már, ahogy említettem, Berehulák, valamint Putt is, de még van 7,5 másodpercünk arra, hogy valahogy kiegyenlítsünk itt az első negyed végén. Lehet még lőni akár egy jó pozícióban, meglátjuk, hogy mire elég ez a pár másodperc a magyar férfi vízilabda válogatott számára. Jansik kezén a labda, ő teszi tovább, még egy szabad dobás 6 méterre a kaputól, Nagy Ádám kapja meg a labdát, Nagy Ádám kiemelkedik, és nem gól, de a kipattanó a miénk. Aztán sajnos Kovács Péter víz alá viszi a labdát, emiatt ezzel a Kovács Péter víz alá vitt labdával véget ér az első negyed, amelynek végén tehát Ausztrália 3-2-re vezet Magyarországgal szemben. És hát most ugye van időm arról is beszélni, hogy mi történt a hölgyeknél, mert ugye nyilván a hölgyek szuperdöntője is zajlik, és tudjuk, hogy a magyar női vízilabda válogatott ugye elvesztette sajnos a negyeddöntő mérkőzést a spanyolokkal szemben 8-7 arányban, azt követően pedig tegnap ugye a hollandoktól büntetőkkel kapott kiválogatottunk, és így ma Kína ellen kellett vízbe ugraniuk. Hát eléggé kora időpontban, hajnali 3:30-tól volt Kína az ellenfél. 12-8-ra viszont sikerült győzni a hölgyeknek. Az első félidő nagyon jól sikerült, akkor sikerült elmenni 3-mal, akkor már 7-4-re vezettek a mieink, aztán az utolsó negyedben ehhez még egyet hozzáraktak a hölgyek, és így alakult ki a 12-8-as végeredmény. Itt a turaknál pedig, ahogyan már említettem, letelt az első 8 perc. Mi szereztük meg még a vezetést a mérkőzés elején Nagy Ádám révén, aki bekerült erre a mérkőzésre a keretbe, ugye Daladöme helyén, aztán kiegyenlítettek az ausztrálok, és sajnos a vezetést is megszerezték, az első golyukat Tim Putz szerezte, a másodikat pedig Berehulák, arra rögtön sikerült válaszolni Vigvári Vendel révén, emberelőnyből, de itt még a záró poén, az utolsó poén itt az első negyed végén az ausztráloké volt, hiszen Matthew Burns volt az, aki be tudott találni jobb hátsó pozícióból. Az összes ausztrál lövés egyelőre oda ment a kapusunk Csoma Kristóf feje fölé, volt már neki védése ezen a meccsen, sőt óriási zicsert is fogott, de azért még neki is bele kell jönni, úgy tűnik, hogy ez a világkupa ez egyelőre nem az ő tornája, aztán ki tudja, lehet, hogy itt a második negyedben majd elindul a parádézás tőle is. Egyelőre még emberelőnyben sem vagyunk annyira hatékonyak, mint ahogyan kellene annak lenni. Itt a hazai pályán játszó ausztrálokkal szemben pedig az esélyt azt megkapjuk, sorra előnybe kerül a válogatott, de ezekből igazából nem nagyon sikerül élni. Eddig egy gólt szereztünk emberelőnyből Vigvári Vendel révén, a másik gólunk ugye Nagy Ádámtól az akcióból született. Ezzel szemben ugye az ausztráloknak is volt már emberelőnyös góljuk, a 3-ból 2, ők egyet szereztek akcióból, úgyhogy lassan letelik ez a 2 perces szünet, ami ilyenkor van természetesen a negyedek között, aztán majd ugye a nagy szünetben jön az 5 perces szünet, de most azt várhatjuk, hogy lassan folytatódjon a játék, az edzők már mindent elmagyaráztak, nálunk ugye Varga Zsolt elmondta a csapatnak, hogy mind kellene változtatni szerinte, hát hasonlít ez a mérkőzés a horvátok elleni negyed döntőre abból a tekintetből, hogy akkor sem volt lehengerlő a magyar kezdés, aztán sikerült bedarálni a fiatal horvát játékosokat, hát itt a sokkal rutinosabb ausztrálok ellen is most ugyanezt kell megtenni, hiszen most ők az ellenfelek, sokkal nagyobb növésű, izmosabb játékosok nyilván, mint egy U20-as horvát. Reméljük, hogy a második labda elhozatal már a miénk lesz, de nem, mert előbbé oda Wismegnél az ausztrál 9-es. Burns volt az, aki most már másodjára elhozta ezen a mérkőzésen a labdát, úgyhogy a második játékrész első támadása is az ausztráloké. Középen van a labda most Berehuláknál, ő lóbál, aztán nem tudja még egyelőre berakni centerbe, végül visszakapja középen, aztán ő játszik most megint össze ott Powerrel, bekerül a labda a jobb szélre, onnan reméljük nem lesz lövés, megint egy kontrafalt, és óriásit kapott Jansik Szilárd a víz fölött, lehet, hogy ezt majd megnézi a magyar stáb, adott esetben pedig bedobják a kis batyút, hogy videózás következzen, de úgy tűnik mehet tovább a játék, Jansik Szilárd is jól van. Csoma most dobja ki a labdát, már csak 18 másodperc van a magyar támadó időből. Nagy Ákos teszi át jobb oldalról a bal oldalra Fekete Gergőhöz. Fekete próbált kiharcolni egy szabad dobást, ő nem kapta meg. Ezzel szemben viszont centerből labda nélkül van egy kiállítás. Kovács Péter kiválóan centerezett, ezt követően pedig róla kiáll az ausztrál bek. Nagy Ádám teszi le a jobb oldalra a labdát, Berehulák első kiállítása. Nagy Ádám kapja vissza, aztán Feketével játszik, aztán Nagy Ádám már középen kéne, egy jó lövés, meg is van! Parádés bomba, ahogyan azt megszokhattuk Nagy Ádámtól. Ő általában ütemtelenül nagyon jó lövéseket szokott elengedni. Gyakorlatilag Nick Porter, az ausztrál kapus most a kezét sem tudta kiemelni erre a lövésre. Gyorsan megvan tehát az egyenlítés rögtön az első magyar támadásból, itt a másik negyed elején, ami nagyon-nagyon fontos volt a mieinknek, hogy nyilván semmi sem volt veszve itt az első negyed végén, de hát az nyilván fontos, hogy végig meccsben legyünk, még véletlenül se engedjük el a hazai pályán játszó ausztrálokat 2 góllal, mert ki tudja, hogy ők aztán mire lehetnek képesek. Eddig a személyi hibák száma 5-2 az ausztrálok javára, mármint hogy tőlük 5 játékost már kiállítottak, tőlünk pedig csak 2-t, ez majd lehet, hogy meg fog fordulni. Nyilván azért a hazai pályán játszó csapatnak szoktak általában kedvezni, erre is fel van készülve a válogatottunk. Érkezik a labda be centerbe, és ahogyan említettem, jön majd kiállítás. Konstantin Bikari az, aki ezt most kiharcolja, és a kiállított, az pedig a magyar bek, aki nem más, mint Jansik Szilárd, ő az, aki most, illetve Wismeg Zsombor egészen pontosan, aki kiúszik. Jansik még mindig ott van, és próbálja majd blokkolni középen az ausztrál érkező lövést. Most ott van a labda Maximovicsnál, Maximovics tovább teszi, aztán most már jobb oldalról lőhetne egy lövést, nem, Maximovicsnak kell próbálkozni, balról kiváló a magyar blokk, és megvan aki pattanó, remélem, de nem sajnos, aztán másodjára már sikerül levarázsolni valahogy. Berehulák kezéről, próbált volna ő középen három magyar között a kapura fordulni, de hát nyilván a túlerő győzött, nem volt esélye arra, hogy kapura lője a labdát. Nagyon jól kezdődik ez a második negyed. Egy jól belőtt emberelőnnyel, aztán pedig egy kivédekezett emberhátránnyal, így kell valahogy a folytatást is menedzselnie a csapatnak. Ott van a labda Nagy Ádámnál, akinek már van két gólja ezen a meccsen, egy berakott labda centerbe, Fekete Gergő próbálkozott meg egy svéd csavarral, az elképzelés nem volt rossz, de Porternek a hasához érkezett ez a labda, úgyhogy óriási bravúrt nem kellett bemutatnia az ausztrál kapusnak. Most megint sikerül lefordulniuk az ausztráloknak, 6-5-ben jönnek, jobb oldalon van kint a labda ott Burnsnél, ő az, aki most már visszarakná inkább középre, de nem, inkább lerakja a jobb szélre, és onnan érkezhetne egy centerpassz, mondom én, ezzel szemben viszont nagy szabálytalanság, aztán óriási színészi alakítás, de sajnos tovább teszi a labdát, és Burns az, aki könnyű gólt lőhet. Megvan az újabb ausztrál gól a mérkőzésen, mivel az ausztrálok játékosa bebombázta a labdát a kapunak a jobb felső sarkába. Ez már az 5. gólja volt ezen a tornán, ezen a meccsen pedig már a második. Nem csak a labda elhozatalokból van neki 2, hanem most már sajnos a gólokból is. Nagyon üresen maradt Fekete Gergő, talán egy picit elaludt védekezésben. Volt egy kis blackout, ahogyan Szabó Zoltán szokta azt mondani, és ennek köszönhetően eljött mellette a támadó Burns, és el is tudta lőni a szépen kiemelkedő Csoma Kristóf mellett a labdát, a szép számú ausztrál közönség legnagyobb örömére. 5 perc 39 másodperc van még nyilván ebből a másik negyedből, úgyhogy most gyorsan megint ki kell egyenlítsünk. Már harmadjára vezetnek ezen a mérkőzésen egyébként az ausztrálok, egyedül 1-0-nál volt nálunk az előny. Vígvári Vendel kap most egy szabad dobást, aztán pedig bent centerben megint egy kis műúszó show gyakorlatilag, mert mind a két játékosnak a lába volt kint, aztán Kovács az, akit végül nem látnak szabálytalannak, szerencsére egy újabb kiállítás az ausztráloknál. Luka Krisztisnek is megvan az első személyi hibája. Majdnem berakja Nagy Ákos a fához, de nem, inkább a jobb oldalról jön Nagy Ádámtól egy lövés, ez viszont a blokkon átjut, de sajnos Porter meg tudja fogni. Egy jó próbálkozás volt, pattintott lövés oda a jobb alsó sarokba, kifelé hajolva, de erre számított az ausztrálok kapusa, úgyhogy nincs meg még egyelőre a harmadik gólja Nagy Ádámnak. Jönnek most az ausztrálok, egy berakott labda centerbe Berehulák felé, aki eltűnik egy pillanatra, pedig a kapu felé tudott már fordulni. Annyi szerencsénk volt, hogy a labdát egy másodpercig sem tudta birtokolni. Emiatt nyilván nem kaphatott ezért 5 méteres az ausztrál játékos. Róla aztán sikerül refordulni, Nagy Ádám jön, 5 méterre a kaputól lőhetne, de sajnos nem lő, hanem megáll és visszapasszolja inkább Vígvári Vendelnek, aki aztán Zalánkit játsza meg. Zalánki vissza Nagy Ádámnak, Nagy Ádámmal szemben pedig egy szabálytalanság, a 8-as számú ausztrál Jacob Mercep volt szabálytalan. Aztán Zalánki kiemelkedik és bombáz kapura, de sajnos a blokkon irányt változtat a lövés, felpattan a levegőbe, onnan pedig nem hullik be az ausztrál kapuba, hanem Nick Porter kezébe esik le sajnos, úgyhogy Zalánkinek az újabb kísérletéből sincs meg az első gólja ezen a mérkőzésen. Zalesztől is kellene a jó teljesítmény itt a mérkőzés folyamán, nagyon-nagyon fontos lenne. Megint egy kontrafalt az ausztrálokkal szemben, a 12-es Blake Edwards volt az, aki túlságosan, erőszakosan próbálta magát átverekedni Nagy Ákoson, közben pedig egy repülőcsere, ahogyan azt már megszokhattuk, érkezett be most a pályára. Nálunk Burián Gergely, aki tovább teszi a labdát a másik balkezesnek, Nagy Ákosnak, most mind a három balkezesünkben van, Zalánki is ott van, Nagy Ákosnak kell lőni, és egy óriási bomba! Nagy Ákos kiemelkedik, és nem csak az ellenfél tud lőni felsőkapufás gólt, hanem mi is, Nagy Ákos kiemelkedik, és gyakorlatilag a jobb kapufával szemben telibe eltalálja azt a fickát, azt a felső sarkot. Hát ha volt is ott pók abban a felső sarokban, abban a bal felső sarokban, akkor most már egészen biztos, hogy nincs. Ez egy mértani pontos lövés volt Nagy Ákostól. Gyakorlatilag beugrott oda Porter a sarokba, tudta, hogy hova fog jönni a lövés, tehát esélye sem volt arra, hogy hárítson. Annyira pontosan kilőtte Nagy Ákos azt a felső sarkot. Nagy Ákosnak egyébként nem volt a legjobb meccse a horvátok elleni, többször is próbálkozott gólt, ezt nem sikerült lőnie, volt eladott labdája is, de most szerencsére jól játszik, és megvan az első gólja, amivel megint döntetlen van a táblán. Ausztrália-Magyarország 4-4. Az ausztrálokkal szemben van most egy kisebb szabálytalanság, de csak egy szabad dobással jöhetnek a hazaiak. Aztán pedig egy kontra megint centerből, kiváló eddig a játékvezetés, csak dicsérni tudjuk, véletlenül sem szeretném elkiabálni, de úgy tűnik, hogy egyelőre a kontrák és a személyi hibák inkább az ausztráloknál jönnek. Megint sikerül lejönni a centerről, Csoma passzolja föl a labdát, de Vígvárira visszaér végül az ausztrál center Konstantin Bikari, aztán most sajnos ellenünk is van egy kontra, igen, elkiabáltam azt, hogy mennyire jó, hogy csak az ausztrálokkal szemben fújnak. Most nálunk Kovács Péter volt szabálytalan, 3 perc 20 másodperc van még hátra ebből a másik negyedből, vagyis az első félidőből. Ausztrália, Magyarország a világkupa szuperdöntőjének az elődöntőjében 4-4. Ausztrál kezeken vándorol most a labda, egyelőre a centerben nem tudják betenni, pedig Konstantin Bikeli nagyon várná, aztán végül lesz egy kiállítás róla, a kiállított pedig Szalai Péter, neki ez a második személyi hibája már a mérkőzésen. Lekerül a labda a jobb szélre most az ausztráloknál, Berehulak teszi vissza, aztán pedig megkapja Négusz, aztán pedig balról jön sajnos a lövés, nem Négusz volt az, aki próbálkozott, hanem Blake Edwards szépen elhajolt elsőre balra a blokk mellett, aztán inkább visszarakta a kezét jobb oldalra, és onnan előtte a mára rövidbe beugró kapus és blokk mellett a labdát. Hát el kell ismerni, hogy ez egy szép lövés volt az ausztrál 12-es számú játékostól, 188 centi magas, jobbkezes, kiváló támadótól, 34 esztendős, ő a legrutinosabb tagja Konstantin Bikarin kívül az ausztrál együttesnek. Mellettük még van ugye 33 éves játékos, mint Nathan Power, 32, mint Milos Maximovic, úgyhogy azért eléggé komoly rutinnal rendelkező játékosok vannak, illetve olimpiát, világbajnokságot is megjárt játékosok vannak az ausztráloknál. Jöhetünk most mi előre, megint azért kell támadjunk, hogy kiegyenlítsünk. Eddig emberelőnyből szerzett gólok száma, az náluk, mármint az ausztráloknál 5-ből 2, nálunk pedig 6-ból 2, úgyhogy közel azonos ez az arány. Megint egy kontra a magyar center ellen. Hát úgy látszik, hogy erre most ráéreztek a játékvezetők, ezeket el lehet kezdeni fújkálni, ami nem jó hír számunkra, hiszen most azért támadnak az ausztrálok, hogy kettővel ellépjenek. Volt már példa erre a mérkőzésen, mármint hogy ezért támadtak, de akkor ez nem jött nekik össze. Maximovic teszi tovább a labdát Puthoz, aztán megint Put kapja vissza középen, Putot lövésre bíztatják, egyelőre még nem lő, hanem tovább passzolja a labdát. Egy jó bemozdulás az ausztráloktól, de még jobb a magyar védekezés. Aki bemozdult, ez nem volt más, mint Maximovic, érkezett felé a labda, de még a levegőben odaért Vígvári, és szépen hátra paskolta a labdát kapusunknak, Csoma Kristófnak, aki már indítja is a jobb oldalon Burián Gergelyt, a frissen Bajnokok Ligája győztes játékost, ugye a Barcelonát a színeiben tudott nyerni, csak úgy, mint Vígvári Vince, aki még mindig kisebb sérüléssel bajlódik. Most megint játékvezetői síp, szóval már inkább kivárok, de szerencsére most nem kontrafalt van, hanem kiállítás. Megint Kovács Péter centerezett kiválóan, és labda nélkül kapott egy kiállítást. Krüsztisnek ez a második személyi hibája a mérkőzésen. Burián kezén a labda jobb oldalon, kéne egy jó lövés, nem inkább egy berakott labda a fához. Ez még jobb, mert kiemelkedik Vismeg, birtokba veszi a labdát, és egyből beüti azt a kapuba. Itt most esélyesen volt arra az ausztrál védelemnek, illetve az ausztrál kapusnak, hogy hárítson. Ugye Vismegnek volt egy gólja a horvátok ellen is, és most neki megvan az első gólja ezen a mérkőzésen is. Nagyon jól vette őt észre Burián Gergely, Vismeg pedig kiemelkedett annak rendje és módja szerint, és a balkapufával szemben úgy bepasszolta, bepaskolta a labdát, hogy Porter ugyan átesett a jobb alsó sarokba, de a keze alatt szerencsére elfért a labda, úgyhogy újra egyenlít a magyar férfi vízilabda válogatott Ausztrália ellen, 5-5 áll a táblán. 1 perc 44 másodperccel a másik negyed vége előtt. Megint az ausztrálok támadnak azért, hogy visszavegyék a vezetést. Put kezén a labda, ő teszi tovább, aztán most lesz egy kiállítás, így van labda nélkül centerből. Jansik Szilárda kiállított, és nem csak hogy kiállítás, hanem időt is kér az ausztrál szövetségi kapitány, úgyhogy most lesz idejük arra, hogy átbeszéljék, hogy vajon mit is kellene ebből az emberelőnyből csinálniuk. Reméljük, hogy nem fog nekik összejönni a hatodik emberelőnyből a harmadik góljuk, eddig ugye 5-ből 2-vel állnak, nem a legjobb mutató, nah, mi egyel azért jobban állunk, mi már 6-ból 3-mal, de hát reméljük, hogy ezt megint sikerül kivédekezni. Csomától kéne megint egy bravúr, volt már neki itt a mérkőzésen 3, de azért tőle is több kellene talán, hogy meg tudjuk roppantani ezt a rendkívül magabiztos ausztrál válogatottat. A legutóbbi góljukat ugye éppen 9-essel szerette Burns, akkor mondtam, hogy nagyon szépen elhajolt a blokk mellett, és hát az volt igazából ott a probléma, hogy kezet váltott a blokkoló játékos, méghozzá Vígvári Wendel, így esett be a rövidbe, emiatt sajnos, mivel a bal keze felett helyett a jobb volt fent, emiatt elfért a labda a kapunak a bal alsó sarkába. Véget ért közben az egyperces időkérés, jönnek már vissza a csapatok a vízbe, és most dobja be a spanyol játékvezető középre Porter kezébe a labdát, aki elindíthatja ezt az ausztrál emberelőnyt. Lekerül a labda a jobb oldalra, most már a bal oldalon van, aztán pedig majdnem eladják, de sajnos Edwardsnak a passza végül jó helyre ment. Egy kimozduló játékos a fától, nem sikerül elsőre lőnie, Konstantin Bikarinak már csak 2 másodperc lőniük kell, és ott az a csomavédés, amit hiányoltam, és amit kértem. Csoma szépen megfogta ezt a lövést, ráadásul 2-1-ben sikerül megúszni, ezt valahogy ki is lehetne akár használni. Ott van Zalánki, valamint a túloldalon Vis meg. Hát egyelőre Burián nem játszom egy, de 4-3-ban jövünk. Burián kezén a labda, kéne egy jó lövés, Gergő. Áj, ez nem jó. A lövés az nem volt rossz, de Porter tudta, hogy hova fog menni. Oda a jobb válla fölé, oda rakta mind a két kezét, úgyhogy ezt szépen tudta védeni az ausztrál kapus, úgyhogy itt a második negyed utolsó percében egyelőre még nem sikerül visszavenni a vezetést, ami ugye legutóbb 1-0-nál volt nálunk. Az ausztrál kezeken van most a labda, nagyjából 30 másodperc a különbség a két óra között, már ami ugye a támadó időt, illetve az órát illeti, és az ausztrálok víz alá viszik a labdát, kiválóan védekezett Zalánki Gergő, aztán várná vissza a labdát az ausztráltól, egy pillanatra ő eldugta, Nígyes volt az, aki aztán elsőre nem adta oda Zalánkinek, de végül a miénk lett. 30 másodperc az órán, 20 másodperc ebből a támadó időből. Nagy Ádám kapja meg a labdát. Lekerül a labda a bal szélre, Vígvári tüzelt, Vígvári lő, és ott a gól! Megint állunk az előny. 6-5 az állás Magyarország javára, és Vígvári utána ráadásul még oda is mosolyog a kapusnak. Ez neki a második lövéséből a második gólja. Újra nálunk van az előny. Hát így kezdődött az egész mérkőzés egy magyar góllal, és lehet, hogy egy magyar góllal fog véget érni az első félidő, amellyel ugye egyel vezetnénk a nagy szünetben. Nagyon szép lövés volt ez Vígváritól, be oda a kapunak a jobb felső sarkába, kíméletlenül esélyesen volt most Nick Porternek arra, hogy valahogy hárítson, és ugye egyelőre ezt a negyedet ezt két góllal nyerjük, hiszen az első negyed még az ausztráloké volt 3-2 arányban, egyelőre még most 4-2 ez a második negyed nekünk, de még van bőven idejük az ausztráloknak, 14-15 másodperc arra, hogy lőjenek egy gólt itt a negyed végén. Jó lenne elkerülni azt, hogy egy újabb magyar kiállítás legyen. Most van egy beforgás centerben, mint Konstantin Bikari akciózna, aztán végül Maximovics kapja, aki szabálytalan szerencsére, úgyhogy egy újabb kontra érkezik a játékvezetőktől. Hát Maximovics gyakorlatilag azt magyarázza, hogy ő nem érti, hogy ez mégis hogy lehetett kontra ellene. Vígváritól még jött a félpálya magasságából egy jó lövés, amit kiütött a sarokdobásra az ausztrál kapus Nick Porter, úgyhogy arra biztatja Vígvári a társakat, hogy még 2 másodperccel a félidő vége előtt akár egy pöcizésre fölmehet ez a labda. Meg is van, elkapta a labdát középen Varga Vince, de sajnos ez a 2 másodperc arra már nem volt elég, hogy kapura is forduljon vele. Lényeg a lényeg, hogy szűk 5 perc múlva folytatódik majd a mérkőzés. Egyelőre kiválóan alakul a világkupa szuperdöntőjének az első elődöntője. Ausztrália, Magyarország 5-6. Kiválóan játszunk eddig. Mondom még egyszer, szűk 5 perc múlva jön a folytatás, addig pedig a szó a stúdiói és egy zenéi.
1: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.

Jön tehát a második félidő az Ausztrália-Magyarország férfi vízilabda világkupa szuperdöntő elődöntő mérkőzésen. A csapatok már ott vannak a vízben. Burián Gerge lesz majd tőlünk az, aki a labdára úszik, az ausztrálok pedig nem meglepő módon Matt Burns, ő az, aki már eddig kétszer is elhozta a labdát, reméljük, hogy harmadjára neki, ez majd nem fog sikerülni. Még arra várunk, hogy a kapus Nick Porter belehelyezze a labdát oda a kis kosárkába középen. Ő ezt ebben a pillanatban megtette, úgyhogy majd hamarosan indulhat a labdára úszás itt a második félidő elején. 6-5-re vezetünk, tehát kiválóan játszik egyelőre a magyar férfi vízilabda válogatott. Volt már gólja, ugye Vismek Zsombornak övé volt a félidő előtt, utolsó előtti magyar gólja, hiszen Vígvári Vendel második találata volt az, amellyel sikerült megint hosszú idő után visszavenni a vezetést, és 6-5-re alakítani az állást. Most még arra várunk, hogy a spanyol, valamint a kínai játékvezető egyeztessen, ők pedig azt mutatják, hogy még van egy pár másodperc ebből a félidőből, úgyhogy csak és hivatalosan a félidő 5 perces szünetét követően fog elindulni a mérkőzés. Ebben a pillanatban megszólalt a dudaszó, ami szerintem mindenki számára azt jelzi, hogy mehet majd tovább a játék. Na nézzük, Burián Gergelyen a világ szeme, legalábbis a miénk egészen biztosan. Burns pedig vele szemre, aki már megpróbálja elhozni a labdát. Burián kontra Burns, nézzük, mi lesz ebből. Burns talán egy picit gyorsabbnak tűnik, de végül Burián egy óriási lábtempóval előbb ér oda, és ő az, akinek sikerül elpöccinteni a labdát, és először a mérkőzés folyamán miénk az első támadás a negyed elején. Manherz Krisztián kezén van a labda, most centerbe érkezik be tőlünk Fekete Gergő, úszott be bal oldalról, aztán Nagy Ádám az, akivel szemben van egy szabálytalanság, de végül nem az ő védőjét állítják ki, hanem Szalai Péter védőjét. Ennek is köszönhetően óriási fügy szó van most a nézőtérről. Fügyvihar, de teljesen mindegy, mert most először a mérkőzés folyamán két gól a magyar előny sikerül kihasználni villámgyorsan. Ezt az ember előnyt a gólszerzőnk pedig Fekete Gergő, akinek megvan az első gólja ezen a meccsen. Többször mondtam már, hogy ő volt az, aki gyakorlatilag a mérkőzés elején életben tartott minket még a horvátok elleni negyed döntőben. Ő volt az, aki akkor összesen 4 gólt vállalt, abból a mérkőzés elején rögtön 3-at, most pedig kapott egy jó labdát klubbéli csapattársától, Manherz Krisztiántól, és a jobb fával szemben még arra is volt ideje, hogy kapura forduljon, és belője Porter keze alatt a labdát. Lassan úgy látszik, hogy kezdik elfogadni az ausztrálok ezt az ítéletet, és kezdik elfogadni azt, hogy megint építkezniük kell, és hátulról kell visszajönni, mármint 2 gólos hátrányból kell visszajönniük. Ott van a labda most a 10-es számú ausztrál kezén, aztán Burns kapja meg, lekerül a labda a jobb szélre, egyelőre még nem tudnak lőni, szerencsére az ausztrálok puttette tovább, aztán egy borzasztóan rossz passz miatt egészen a félpályáig kerülnek vissza az ausztrálok, és mivel ebben a pillanatban megszólalt a dudaszó, ez azt jelzi, hogy jöhetünk mi előre, még elhajították a labdát az ausztrálok, emiatt Csoma Kristóf az, aki majd azt játékba hozhatja, és gyakorlatilag teljes 28 másodpercig fent lehetünk az ausztrál kapunál, hiszen míg Csoma megkapta a labdát, addig mindenki szépen felért. Manherz kapja meg a labdát Feketétől, az iménti gólszerzőnktől. Fekete tüzelhetne is, végül csak egy lóba után kirakja a jobb oldalra Nagy Ákoshoz, akinek már szintén van egy gólja ezen a mérkőzésen. Most Zaláki kapja meg leghátul, még mindig 13 másodperc van egyébként ebből a támadó időből. Manherz kezén most már a labda, vele szemben is egy kisebb szabálytalanság. Put volt túl erőszakos. Aztán bekül a labda centerbe, sajnos a vízen tovább csúszik, emiatt nem lehet erre egy újabb ausztrál kiállítást ítélni, pedig hogyha esetleg megállt volna az ott Kovács Péter előtt, akkor könnyen lehet, hogy a magyar center, a BVSC center ezzel még akár akciózni is tudott volna, így viszont teljesen mindegy, mert az ausztrálok jönnek előre, és most már arra kell figyelni bent centerben, hogy nehogy bekerüljön a labda, mert az ausztrál center közelebb volt a magyar kaphoz, így könnyen lehetett volna egy 5 méteres, szerencsére az nincs, hanem csak a kötélnél kapja meg az ausztrál a bal széren. Power teszi most már vissza a labdát, középen berehulák, lövésre bíztatják, de ez is fölé megy, és most már a mi kapunkban bent van az a gyapjas Viktor, aki a horvátok ellen is a második félidőbe szállt be, akkor gyakorlatilag megbabonázta a horvát lövőket, parádésan védett, és most még ugyan nincs meg az első védése, mert a blokk kisegítette, de ezt a lövést simán tudta volna védeni, hogyha kapu közelébe ment volna. Manherz Krisztiánnal a labda, ő teszi tovább Nagy Ádámhoz, egy újabb kisebb szabálytalanság. Nagy Ádám kap egy szabadobást, majd visszarakja Manherznek. 6 perc van már csak hátra ebből a harmadik negyedből. Manherz teszi ki a jobb oldalra Nagy Ákoshoz. Nagy Ákos vissza Manherzhez középre, már csak 7 másodperc, lassan lőni kell, egy betett labda centerbe, megint egy svéd csavar. Kovács Péter volt az, aki tüzelt, megint jó volt az elképzelés, de sajnos a lövés, csak úgy, mint Fekete csavarása is, oda ment gyakorlatilag Nick Porter hasához. Emiatt még csak óriási bravúrt sem kellett bemutatni az ausztrál kapusnak. Jönnek most előre a hazaiak, és egy lövés, de ez meg csúnyán fölé pattan a vízről.
jobb oldalról, jobb kézzel azért nem egyszerű gólt lőni, nagyon el kell találni ezt a bizonyos sarkot. Ez most az ausztrál lövőnek, Puttnak nem sikerült. A lövése, a bombája az egyik hullámról fölé pattant, úgyhogy jöhetünk megint előre azért, hogy hárommal vezessünk. Nagy Ádám szaporázza a bal oldalon, egy égdés, mekkora gól! Nagy Ádám a gólszerző! Először a mérkőzésen hárommal vezet Magyarország, pont egy Nagy Ádámnyi a különbség, hiszen ez neki már, ha jól számoltam, a harmadik gólja ezen a mérkőzésen. Kiválóan tér vissza a magyar válogatott keretébe a kisebb sérülése után. Közben az ausztrál szövetségi kapitány megint csak valamit véleményez a játékvezetőknél. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy mit lehet, hogy ilyen szép gólokat ő is ritkán lát azért. Nagy Ádám volt az, aki megúszott és bal oldalról, hát nem egyszerű szögből, nagyjából 2-3 méterre a kötéltől gondolt egyet, kiemelkedett, és ahelyett, hogy egy óriási bombát eresztett volna meg, egy okos, fineszes megoldást választott, és átejtette a kiemelkedő Porter feje fölött a labdát, és Porter emiatt rögtön a lecserélés sorsára is jut. Az ő helyén innentől kezdve Lawrence Baker, majd a folytatásban. A ausztráloknál van most már a labda, természetesen -3-ról próbálnak most már visszajönni, jó lenne itt őket teljesen megroppantani a második fél idő elején. Lehetne távolra egy lövés, meg is van, de megvan Gyapjas Viktor első védése a mérkőzésen. Krisztics volt az, aki tüzelt, de tudta Gyapjas, hogy hova fog jönni ez a lövés, és a bal kezével lekapta az szépen a levegőből. Ő az, aki most már kiabálja, hogy labda, labda, ami azt jelenti, hogy várja, hogy valamelyik magyar játékos megforduljon, és kérje a labdát. Vígvári személyében meg is találta, aztán Vígvári tovább teszi most már Manherchez, Manherchez berakná centerbe, egyelőre még nem lehet, mert óriási ott a tumultus. Megkapja most már a labdát megint hátul Vígvári, lövésre bíztatják, ezzel szemben egy parádés színészi alakítás az ausztrál védőtől, azt mutatta, hogy őt megütötték a víz fölött, a lövésre készülő Vígvári Wendel, emiatt most elvették tőlünk a labdát, egy újabb kontra a magyar férfi vízilabda válogatott ellen. Jöhetnek előre megint az ausztrálok, lent van a labda most a jobb oldalon Glensingnél, ő teszi most már azt tovább, és lehetne egy lövés, Merszepet lövésre bíztatják, egyelőre még nem tudja ellőni. Jól védekezik vele szemben Vígvári, de labda nélkül megint van egy kiállítás. Most, ha jól láttam, Jancsik Szilárdot látták szabálytalannak a játékvezetők, így is van. Ő az, akinek ki kell úszni a 18 másodpercre a sarokba. Ez neki a második személyi hibája, úgyhogy vigyáznia kell, nehogy végleg kiállítsák. Lehetne egy lövés hátulról, Merszeptől végül nincs, hanem majdnem labdát szerez Manherchez Krisztián, kiváló lábmunkával ugrott oda, aztán végül nem sikerül, és emiatt meg is van az ausztrál gól. Nagyjából egy másodperc kellett volna, hogy ezt kivédekezzük, de jó volt a fához feltett labda Konstantin Bikarihoz, ő pedig szépen belehúzott egyet. Ezzel gyakorlatilag az egész magyar védelmet átverték, és sajnos Gyapjas sem tudott most odaugrani a jobb oldali sarokba. Ezt most el kell ismerni, hogy Konstantin Bikaritól egy parádés befejezés volt. A befejezésnél pedig csak a passz volt szebb, Négöztől kapta ezt a labdát. Tényleg ez mind a befejezés, mind a passz gólt érdemelt, és hát meg is lett az a gól. 2 gól a különbség, 8-6-ra még mindig mi vezetünk, és támadhatunk azért, hogy visszaállítjuk ezt a 3 gólt, ami ezelőtt nagyjából 1 percig volt, hiszen az első ausztrál támadásban még nem lett gól, ott ugye -3-nál, itt a másodikból pedig igen. A 3. negyed fele lassan el is telik egyébként, 4 perc 10 másodperc még ebből a játékrészből, Ausztrália-Magyarország 6-8. Vígvári teszi most már tovább a labdát beközépre, 4-4-ben vagyunk most fönt egyébként, érdekes, hogy két magyar játékos inkább hátrébb maradt, Nagy Ákos kapott egy szabad dobást, aztán megint egy kontrafalt ellenünk, hát ez most már azért kezd egy picit azért sok lenni, aki szabálytalankodott az Kovács Péter volt, legalábbis úgy ítélték meg a játékvezetők. Most 5-5-ben jöhetnek előre az ausztrálok, egy labda ki a bal oldalra, egy lövésre bíztatják ott középen Burst, ő berakná centerbe, és Konstantin Bikari az, aki egy újabb kiállítást kiharcol, a kiállítottunk pedig nem más, mint Nagy Ákos. Úgyhogy sajnos nemrég még +3 volt a javunkra, most már lehet, hogy csak +1 lesz, de ki kell védekezni ezt az ember hátrányt. Maximovic teszi le a labdát a bal szélre, aztán visszakapja középen Nagyos, ő teszi most már tovább jobb oldalra, és sajnos megvan az első balkezes ausztrál gól. Jacob Merszep a gólszerző, ő kapta meg jobb oldalon a labdát, szépen felkanyarodott a kötéltől, ezt követően pedig elhajolt a blokk mellett, és a 7. gólja ez már ezen a világkupa tornán. Szépen belőtte a labdát a kapunak a bal felső sarkába. Itt most Gyapjasnak esélye sem volt arra, hogy hárítson, és nem csak őt kell dicsérni, hanem a rutinos Nathan Powert is, aki szépen eltakarította onnan a magyar blokkoló játékost. Hát nyilván mi ezt vitatjuk Varga Vince személyében, hogy ez mennyire is volt szabályos. A játékvezetők végül ezt elengedték, úgyhogy most megint 1 gól a különbség. 8-7-re vezetünk Ausztráliával szemben. Csak úgy, mint ugye a szünetben is legutóbb 1 gól volt a különbség Magyarország javára. 3 perc, 40 másodperc még ebből a negyedből.
Zalánki kapja meg a középkezés követően a labdát, ő passzolja most már tovább Buriánhoz, Burián kiharcol egy szabad dobást, aztán már keresné a centerpassz lehetőségét, egyelőre neki még ezt nem sikerült megtalálni, Feketéhez passzol, Feketével szemben egy kis szabálytalanság, aztán megint Kovács Péterrel szemben durván védekeznek bent középen, forra víz centerben, szerencsére nem következhet más, mint egy ausztrál kiállítás, Schulert látták szabálytalannak a játékvezetők. Ott van labda Nagy Ádámnál, ő teszi tovább Zalánkihoz. Emberelőnyben jövünk tehát, és lehet, hogy kettős emberelőny lesz. Így is van egy újabb ausztrál kiállítás. 6 a 4-ben ez kötelező belőni, amiből lehet, hogy 5 a 4 lesz. Nagy Ádám megint csikarszögből a bal szélen, nem tud lőni, inkább visszapasszolja Zalánkihoz. Ez egy rossz passz volt, az ausztrálok bele tudnak nyúlni, az egyik ausztrál kiállított már vissza is térhet. Fekete viszont lő, óriási bomba, ez a kapufáról jön ki, de ez is hozzánk pattan. Na, 3 a magyar igazság, harmadjára már be kell ezt lőni. Zalánki Gergő, Zalánki lóbál, aztán továbbra ki a Feketéhez, Fekete megint lő, ez pedig a kapusé. Szép védés volt ez most, sajnos el kell ismerni. Barker jól szállt be itt a második félidőre az ausztrál kapuba. Nem csak nálunk szállt be jól Gyapjas Viktor, hanem az ausztrál cserekapus is, és most éppen az ő kezén pihen a labda, aztán most már felpasszolja oda Mörszepékhez, ő az, aki keresi a tovább passz lehetőségét, lóbál egyelőre csak, kapura néz közben, aztán tovább passzolja a labdát Berehulákhoz, megint Mörszep, aki lő, és egy szép védés volt, tehát most Gyapjas Viktortól, belerakta a kezét a labda útjába, az viszont sajnos nem maradt ott nála, hanem fölé pattant a kapu fölé, ennek következtében pedig marad a labda az ausztráloknál, és jöhetnek egy sarokdobással. Ezt gyorsan elvégezték, Mörszep az, aki most már próbál kiharcolni jó szögből egy szabad dobást, ezt nem eszik meg a játékvezetők, tovább teszi, és egy újabb nagy védés volt Gyapjas Viktortól, de a kipattanó az ausztráloké, Konstantin Bikari játssza el megint a nagy halált, emiatt végül kiállítják a magyar bekket, Kovács Pétert, úgyhogy most az ausztrálok támadhatnak tovább. Végül nem is őt, hanem Varga Vincét látták szabálytalannak a bírók. És egy lövés, de szerencsére sikerül még a levegőben megütni. Az ausztrál kezete miatt nem ment jó helyre. Ez a próbálkozás parádés volt. A magyar védekezés most ember hátrányban. Úgyhogy most megint mi jöhetünk előre azért, hogy visszaállítsuk a két gólos különbséget, ami már többször volt itt a mérkőzés folyamán. Manherz Krisztián tempózik fölfel a labdával, lehet, hogy Vismeget próbálja majd megjátszani, de egyelőre inkább egy szabaddobást próbál meg kiharcolni, majd most Vismeg, akivel szemben szabálytalankodnak, 8 másodperc van már csak hátra. Ebből a támadó időben mondom én, de közben van egy ausztrál kiállítás, Jacob Mörszep a kiállított, és Varga Zsolt kikéri az első idejét a mérkőzésen. Nyilván nagyon-nagyon fontos, hogy itt 8-7-ről visszaálljon két gólra a különbség, még véletlenül sem adjuk meg az esélyt arra az ausztráloknak, hogy vissza tudjanak jönni -3-ról ebbe a mérkőzésbe. Varga Zsolt első idékérése következik tehát, és sajnos úgy látom, hogy mikrofont az nem raknak oda az ő közvetlen környezetében, miatt nem fogjuk hallani, hogy a szövetségi kapitányunk mit kér, de egészen biztos az, hogy arra biztatja a srácokat, hogy majd egy kapufától való befejezés jöjjön, olyan igazán fineszes, jó magyar módra, vagy éppen távolról egy óriási bomba, amelyek egyelőre annyira nem ülnek, mert Barker szépen megfogott ebből már kettőt itt a harmadik negyed elején, de hát kétszer már sikerült őt is átverni. Ugye volt egy szép ejtésgólja Nagy Ádámnak itt ebben a harmadik negyedben, és rajta kívül is ugye még volt egy gólunk, úgyhogy most nagyon-nagyon fontos lenne, hogy meglegyen a harmadik magyar találat. Ez a negyed eddig ugye, mármint ami a részeredményt illeti, 2-2, jó lenne most megint elhúzni az ausztráloktól két góllal, azért ez egy lélektani fölényt is jelent nyilván, mert akkor egy támadás alatt nem tudnak kettőt lőni. Zalánkinál van a labda, ő lóbál elsőre, aztán tovább rakja Buriánhoz, 3 balkezessel vagyunk benne, Nagy Ákos is megkapja. Zalánki középen, Manherzhez játszja át a labdát, aztán Zalánki középről lő, és egy nagy bomba. Nagyon szép volt Zalesz, bravo! Megvan ezzel az újabb gólunk, 2 gól megint a különbség, 9-7-re vezet Magyarország. Zalánkinak a harmadik lövéséből megvan az első gólja, kereken másfél perccel a harmadik.

hogy az Európa bajnokságról lemaradt, de hát nyilván neki is az a célja, hogy majd a 2028-as olimpián számítson rá a szakvezetés, és ott lehessen el a magyar válogatottal, és a legjobb magyar válogatott legyen ott azon a tornán. Mörszepnél van a labda most az ausztrálok részéről. Egy perc a különbség egyébként a támadó óra, valamint a nagy óra között, hát sajnos mire ezt befejezem ezt a mondatot, addigra megint van egy magyar kiállítás labda nélkül, Nagy Ádámot látták szabálytalannak, neki az első kiállítása a mérkőzésen, jó lenne ezt most kivédekezni. Berehulák teszi tovább, és Mörszep lő, Mörszepnek pedig az első gólja után rögtön megvan sajnos a második. Ez most nem a bal felső sarokba ment, hanem a jobb alsóba. Hát úgy látszik, hogy minden hangszeren játszik ez a kiváló balkezes ausztrál játékos. Szép lövés volt, nem volt most esélye sem a blokknak, sem pedig Gyapjas Viktornak. Előtte egyébként majdnem eladták a labdát, de Berehulák még összegyűjtötte. Ő passzolta tovább Mörszephez. És hát megint azt lehetett látni a visszajátszásban, hogy sajnos Vígvári Vendel blokkoló keze lemaradt, mert még tempózott Mörszep felé, és nem volt elég ideje arra, hogy kiemelje a jobb kezét. Pont rosszul jött ki neki a tempó úszás közben, emiatt még mellette el tudta lőni a labdát Mörszep. Vis meg sem tudott odaérni a labda útjába, és Gyapja sem érezte ezt, hogy most hova fog jönni. Lényeg a lényeg, hogy egy perccel a harmadik negyed vége előtt megvan Mörszep második gólja, és megint azért támadhatunk, hogy visszaálljon a két gólos magyar előny. Vígvári Vendel teszi most már tovább a labdát Manherz Krisztiánhoz. Manherzzel szemben egy kis szabálytalanság, aztán Zalán kikapja meg. Lehet lesz egy kiállítás? Nem lehet, hanem biztos. Zalán ki el is lőheti akár. Ellövide sajnos ezt a kapus védi. Annyi szerencse, hogy Zaleszhez pattan vissza a labda. Birtokolhatjuk tehát továbbra is, és még mindig emberelőnyben játszunk. Maximovics második kiállítása. Vígvári középről lövésre bíztatják, kap egy óriást a fejére. Ez nem ért kiállítást a játékvezetők szerint. Aztán Vígvári Vince átteszi a bal oldalra, Manherz lő, és egy óriási gól be a jobb felső sarokba. Megint visszaáll a két gólos differencia. 10-8-ra vezet Magyarország 35 másodperccel a harmadik negyed vége előtt, és ha már Zalánkinek a harmadik lövéséből volt meg az első gólja, akkor Manherz is úgy gondolta, hogy három a magyar igazság, és majd harmadjára ő is belövi. Az első jó lövése ezt állt Manherz Krisztiánnak, be oda a jobb felső sarokba, átverte ezzel a blokkot, valamint a kapust is, egyiknek sem volt igazából esélye. Puccs sem tudta, hogy melyik kezét tegye föl blokkolni vele szemben, már mint Manherzzel szemben. Ennek a következménye pedig egy óriási magyar gól a magyar válogatott csapatkapitányától. 35 másodperc van még ebből a negyedből, abból ugye 28-at, ha minden jól megy ausztrál szemüvegen keresztül, ők birtokolhatják a labdát. Megint forra vízben, középen Konstantin Bikalitól, ezt már megszokhattuk. Vele szemben most Szalai Péter védekezik, reméljük, hogy jól és nem sikerül berakni centerbe, de meg kell akadályozni azt is, hogy kívülről jöjjön egy lövés. Most felpattan elsőre egy kézről a labda, aztán Burns összegyűjti, el is lövi, de óriási mázlink van, felpattan a labdája a kapu fölé egy hullámról, úgyhogy 16 másodperc van még ebből a negyedből, vissza lehet állítani azt a három gólos különbséget, ami 8-5-nél már volt a magyar válogatott javára itt a harmadik negyed elején. Megkapja a labdát most középen Vígvári, vele szemben egy kis szabálytalanság, 8 másodperc már csak. Ő lóbál, Vígvári berakja a centerbe, de sajnos Kovács Miel tisztára játszotta magát, emiatt ezt a játékvezetők szerint csak szabálytalanul tudta megtenni. Belefújnak egy újabb kontra, és már nem lesz idejük arra az ausztráloknak, hogy fölvigyék a labdát. A félpályáról még jöhet egy lövés, egy ejtés, de ez csúnyán fölé megy. Itt most Gyapjasnak nem kellett játékba avatkozni, még valamiért sípolnak a játékvezetők. Hát oda hívják magukhoz az egyik reklamáló ausztrál játékost, hát nem tudjuk, majd kiderül. Én szerintem nem fújtak itt kiállítás sem magyar, sem pedig ausztrál részről, úgyhogy szerintem a két perces szünet után majd egyenlő létszámban folytatják a csapatok. Ugye az első negyedet még az ausztráloknak sikerült megnyerni 3-2-re, aztán a másik negyed már a miénk volt, 4-2-vel fordítottunk, és a nagy szünetben akkor 6-5 állt a táblán. Most pedig megint 4 gólt lőve sikerült még egyet hozzárakni ez az egy gólos előnyhöz, és 3-4 játék után egy magabiztos 2 gólos előny van a magyar férfi vízilabda válogatott neve mellett. Közben pedig a statisztikát is lehet szemezgetni. Volt már 13 kiállítás ausztrál részről, abból 6 gólt sikerült lőjünk, összesen pedig majdnem 40%-kal tüzelünk, ami eléggé jónak számít. Akcióból volt pedig 5 lövésből 2 gólunk, egyedül centerből nem ültek még a lövések, ott ugye 2-ből 0 eddig a mérlegünk, 2 darab svéd csavar is volt már, az egyik Fekete Gergőtől, a másik pedig Kovács Pétertől, valamint ugye lefordulásból lőttünk már 2 gólt 3 darab próbálkozásból. A legutóbb ugye Nagy Ádám köszönt be rögtön itt a harmadik negyed elején, ő volt az, aki szépen ellőtte a labdát, illetve nem is ellőtte, nem átejtette az ausztrál kapust. És ami nagyon-nagyon fontos volt még ennek a harmadik negyednek az elején, hogy először a mérkőzés folyamán

0: sikerült elhozzuk a labdát, és ezzel pedig rögtön egy gólt is tudtunk szerezni, ezért is nagyon-nagyon fontos a negyedik elején, melyik csapat tudja elhozni a labdát. Ugye ebben a negyedben az első gól még Fekete Gergőjé volt, szépen fordult meg, miután kapott egy jó paszt bent a fánál, ember előnyben, aztán ugye szépen kapu felé fordult, és ellőtte Barker kezei mellett a labdát, aztán pedig érkezett ez a paráda és a meccs eddigi legszebb gólja, Nagy Ádámtól, az az óriási ejtés bal oldalról szépen felúszott a labdával, és még volt arra is levegője és ideje, hogy átgondolja, hogy milyen döntést hozzon, és a lehető legjobbat hozta, hiszen beejtette a kapunak a bal alsó sarkába a labdát, ezzel teljesen átvevve Barkert. Aztán érkezett egy kis Jacob Mercer show, egy gólra visszajöttek villámgyorsan egy percen belül az ausztrálok, de szerencsére a mi balkezesünk, a mi nyolcas balkezesünk is villant, Zalánki Gergő. Ezzel állt vissza ugye a két gólos különbség itt a negyed végére. És még Manhertnek is volt egy gólja, csak hogy véletlenül sem felejtsük ki a csapatkapitányunkat. Nálunk most megint Burián lesz az, aki majd labdára úszhat. Elsőre úgy láttam, aztán majd hamarosan meg is bizonyosodhatok róla. És valóban ő lesz az, vele szemben pedig a másik balkezes, Jacob Mercer. Úgyhogy ez most egy rossz oldali párharc, így is mondhatnánk, egy jobb keze, illetve balkezes párharc. A Burián az imént elhozta az előző negyed elején. Reméljük, hogy most is hasonlóan sikeres lesz. Még Buk játékvezetőnek valami nem tetszik, Chang már mutatja, hogy tőle mehet. Buk pedig a sípjába fúj, elindul a labdára úszás. Mercer kontra Burián, sajnos a kosárból inkább az ausztrálok felé jön ki a labda, és ez pont elég arra, hogy Mercer az birtokba tudja venni, hátrapasszolja a társának, úgyhogy már harmadjára itt a mérkőzésen a négyből az ausztrálok hozták el a labdát a negyedek elején. Érkezik el labda centerbe, szerencsére a centerük Konstantin Bikari nem figyelt, pedig ez egy jó passz volt felé, de meg kell dicsérjük Manhertz Krisztiánt is, aki lekötötte nyilván az ausztrál center figyelmét. Támadhatunk a három gólos előnyért. Jobb oldalon van a labda Buriánnál, Burián beraktná centerbe, egyelőre még nem tudja, Vis megállott középen, lassan akár meg is kaphatná, vagy éppen Fekete, aki beúszott második centerbe. Manhertz kezén van most a labda. Aztán Nagy Ádám, Fekete egy pillanatra le is tűnik a víz alatt, aztán előbújik, lassan megkaphatná a labda, de nem! Nagy Ádám lő, sajnos a hálót éri a labda, de csak kívülről. Emiatt nincs meg Nagy Ádámnak a negyedik gólja ezen a mérkőzésen. Kiválóan játszik, ez a lövése sajnos most egy picit célt tévesztett, úgyhogy jöhet már a második támadás az ausztráloktól ebben a negyedben, és nem csak támadás van, hanem egy centerbe betett labda is van, és ami még nagyobb baj, hogy az ausztrál 14-es Louis Schuller a labdával a kapu felé tudott fordulni, és Zalánki csak hátulról tudott rányúlni az ő lövő kezére, sőt nem is ő, hanem Blake Edwards volt az, emiatt Zalánkinak is megvan az első személyi hibája, de ami még nagyobb baj, hogy jöhetnek az ausztrálok egy 5 méteressel, Matthew Burns lesz majd az, aki ezt az 5 méterest elvégezheti, és hát könnyen lehet, hogy a belövi, akkor ugye büntetőnek is nevezhetjük majd, hiszen azzal a védekező csapat ugye megbűnhődik, de Gyapjas Viktor lehet még az, aki tehet ez ellen, reméljük sikerül Burnsnek a lövését kivédenie. Burnsnek a döntő 5 méterese volt ugye a spanyolok ellen, azzal jutottak tovább, nézzük most mi lesz, kiemelkedik, és sajnos belövi a labdát félmagasan keresztbe, kapunak a jobb, alsó, jobb középső sarkába, ez neki már a 6. gólja a mérkőzésen, maga biztosan bevágta ezt az 5 méterest, Gyapjas sajnos most nem érezte, hogy merre fele kell mozdulnia, úgyhogy 45 másodperc telik el ebből a 3. negyedből, ahelyett, hogy 3-mal elhúztunk volna, most megint csak egy gól a különbség, de 10-9-re még mindig nálunk van az előny, és jöhetünk azért, hogy visszaállítsuk a két gólos különbséget. Elvégeztük időközben a középkezdés, és már jöhetünk is előre, megvoltak a cserék, természetesen annak rendje és módja szerint. Most már Nagy Ádám pasztolja tovább a labdát Zalánkihoz. Zalánki harcol azért, hogy minél közelebb kerüljön a kapuhoz, végül aztán megpróbálná berakni centerbe, egyelőre még nem tudja, talán majd most Kovács Péter csinál magának egy kis helyet, Nagy Ádám pedig bepöttyinti neki, ez pedig egy kiállítás kell, hogy legyen, így van, Kovács Péter megint kiválóan védekezett, vele szemben pedig Markus Berehulak csak szabálytalankodni tudott, ami nem érhet mást, mint egy újabb kiállítást. Ez az ausztrál tízesnek a 2. személyi hibája a mérkőzésen. Nagy Ádám teszi tovább a labdát, nem végül, inkább csak lóbál, még mindig nála van, aztán kirakja a jobb oldalra Buriánhoz, Burián be a fához, és levarázsolták a magyar játékos kezére a labdát hátulról, de hát ebből kérem szépen, hát ebből egy 5 méteresnek kellett volna következnie, mert hátulról nem lehet szabálytalankodni Feketével szemben, ezt mégis megtették, hát nem lennék meglepve, hogyha erre majd érkezne a kis challenge batyú kívülről Varga Zsoltéktól. Ezzel szemben még jön egy magyar kiállítás, és lehet, hogy kiegyenlítenek az ausztrálok, nem csak lehet, hanem egészen biztos. Sajnos Konstantin Bikari kapott egy labdát a kiállítást követően, és bezúdítja a labdát a magyar kapuba, de még azért inkább azt mondom, hogy várjunk ki, hát ha Varga Zsolt úgy dönt, hogy bedobja a kis challenge batyut, amivel kérnék a videóbíró segítségét, hogy nézzék vissza a játékvezetők ezt az esetet, és akkor esetleg a 10-10 helyett lehetne akár 11-9 is, meglátjuk, hogy hogy dönt majd Varga Zsolt. Szerintem teljesen egyértelműen hátulról nyúltak rá Matthew Burnsék, ott Fekete Gergő kezére, ezt a visszajátszás is jól mutatta. Most nyilván még zajlik a tanácskozás a magyar kispadnál, hogy mit kezdjenek ezzel, ami most biztos, hogy 10-10 az állás, és úgy látszik, hogy nem került be a kis zöld labda a medencetérbe. Úgyhogy mehet tovább ez a magyar támadás, illetve 10-10-ről most kénytelenek vagyunk megint visszavenni az előnyt. Vígvári Vendelnél van most már a labda, ő passzolja aztán vissza a jobb oldalra Nagy Ákoshoz. Nagy Ákos lóbál, nem tudja berakni centerbe, viszont Manherz megkapja, egyből lő a balszélről, de ez nem volt egy jó próbálkozás. Sajnos fölé ment ez a lövés az egyik hullámról, úgyhogy hát legutóbb nem olyan rég még kettővel vezettünk, és a háromért plusz háromért támadtunk, most már arra kell figyelni, hogy az ausztrálok nehogy átvegyék a vezetést. Itt a mérkőzés vége előtt 6 perccel. Jönnek most ők előre, ott van középen a labda Nidzsesnél, ő teszi aztán, illetve tenné tovább a jobb oldalra, most ez sikerül, Berehulák kapja meg, megint Nidzsest játsza meg, aztán lekül a labda a jobb szélre, Burns vissza is passzolja rögtön Berehulákhoz, és szerencsére ez a lövés is éri a hálót, de ez is csak kívülről, csak úgy, mint Nagy Ádám bombája, és mint a 3-2-ben meg is tudtunk volna úszni, van egy kis visszahúzás, egyelőre a játékvezetők ezt még nem szankcionálják, és sajnos nem sikerül előre juttatni a labdát, így az ausztrálok simán visszaérnek. Manhersnél van a labda, ő passzolja tovább Zalánkihoz, Zalánki harcolna ki egy szabad dobást, ő ezt meg is kapja, 5 méterről kiemelkedhet, de még mielőtt kiemelkedne, van egy szabálytalanság, és Zalánki egyből ellövi, megvan az újabb vezető gólja a magyar férfi vízilabda válogatottnak, amíg mindenki kifelé nézett a bírókra, addig Zalánki minden rutinját összetette, és végül szépen bebombázta a labdát a kapunak a bal felső sarkába. Barkernek nem volt itt esélye arra, hogy kivédje, mert ez egy ütemtelen lövés volt, egyből gyorsan szabad dobásba, és hát azért ismerjük Zalánkinak a lövő erejét. Ez a lövés, ez bevitte a kapusnak a bal kezét a kapuba. Megvan neki ezzel a negyedik lövéséből a második gólja. Nálunk most pihenőt kap Kovács Péter, valamint Fekete Gergő is. Az ő helyükön majd friss magyar játékosok jönnek be a vízbe. Nyilván itt már azzal is sakkozni kell, hogy kinek éppen hány személyi hibája van. Emiatt éppen Varga Vince is kiúszik, ő is egy pici pihenőt kap. 5,5 perc van hátra a mérkőzésből, Ausztrália-Magyarország 10-11, vagyis megint nálunk az előny. Hátul egy kisebb szabálytalanság, aztán Mörszep is eljátszaná, hogy kapjon egy szabaddobást jó szögből, végül nem, hanem bepöttyítik inkább centerbe, lehetne egy lövés, de kiváló a magyar védekezés. Aki bent volt, az nem volt más, mint Szalai Péter, az a Szalai Péter, aki ugye az első nagy világversenyén vesz részt a magyar férfi vízilabda válogatott keretében, és most rögtön tud is egy szép labdát szerezni, vagy tud is szépen labdát szerezni, aztán megkapja a labdát éppen Gyapjastól. Nem volt már ereje arra, hogy gyorsan felúszson, és 6-5-ben végigvigyük ezt a gyors kontrát. Konstantin Bikarival küzd nagyot, és végül Szalaival szemben ítélnek most a játékvezetők. Szerintük ő volt szabálytalan, úgyhogy egy újabb kontra után Ausztrália jöhet majd előre. Beléptünk a találkozó utolsó 5 percébe. Most úgy tűnik, hogy meg is tudnak úszni az ausztrálok, de végül talán visszaérünk egy labda centerbe. Ezt ki kellene védekezni, hát kivédekezni sikerül, de Vígvári Vendel a kiállítás sorsára jut. Az egyik 10-esről kiáll a másik, Berehulak a kiállított, aki aztán visszarántja Vígvárit, majdnem egy kis összeszólalkozás is van a két játékos között, de megfékezve az indulatokat, inkább időt kér az ausztrálok szövetségi kapitánya. Ugye eddig ezt a negyedet 2-1-re Ausztrália nyeri, de az előny még mindig nálunk van 11-10 arányban, köszönhetően Zalánki Gergő bombájának, de hát óriásiak az indulatok az ausztrál kispadnál, biztatják egymást a játékosok, és most kér egy kis figyelmet, egy kis csöndet az ausztrál másodedző, ő az, aki végül elmagyarázza, hogy mit szeretne látni a vízben a srácoktól, reméljük, hogy nem gólt, reméljük, hogy sikerül kivédekezni ezt az ember hátrányt. Az ausztráloknál bent lesz Edwards, természetesen Power, valamint Berehulák is, aki kiharcolta ezt a kiállítást. Matthew Burns is ott van természetesen a bal szélen, ő is áttempózik oda. És most lehet hallani nem csak az ausztrál szurkolást, hanem a Ria-Ria Hungáriát is. Több magyar, vagy éppen Ausztráliában élő magyar is kilátogatott erre a mérkőzésre. Hamarosan megkapja a labdát Barker, ami azt jelenti, hogy az ausztrál támadás indulhat. Ebben a pillanatban a dudasszó megszólalt, és a labda bekerült a vízbe. Barker az, aki előre passzolta a labdát, ugye ez ott az ausztrálok második időkérése, nekik már nem lehet több ezen a mérkőzésen. A bal szélen jár most a labda, de egyelőre jó a magyar védekezés. Most átkerül a jobb oldalra, Mörceppező visszarakja Berehulákhoz, lehetne egy lövés, és sajnos nem csak lövés van, hanem gól is. A gólszerző Matthew Burns, neki ez az újabb gólja a mérkőzésen, szépen elhajolt megint a blokkoló kéz mellett, és bebombázta a labdát a kapunak a jobb felső sarkába. Nem sikerül leszakítani az ausztrálokat, kár érte, kár érte. Kár, hogy kaptak most megint egy kiállítást, és ami még nagyobb kár, hogy Burns nagyon jól emelkedik ki, és általában a lövéseivel megtalálja az utat a magyar kapuba. Most Nagy Ádám és Zalaki blokja mellett is elfért a labda, valamint Gyapja sem tudott hárítani. De hát semmi sincsen veszve, 11-11 ezzel az állás, akkor amikor lassan belépünk az utolsó 4 percébe a mérkőzésnek. Jöhetünk megint elérő, hogy visszavegyük a vezetést, 4 perc, 10 másodperc van hátra ebből a negyedből. Megint egy szabálytalanság, és Manherccel szemben, akár Manherc kiemelkedett, és lőhet, nem csak akár, hanem kiemelkedik, és lő, bebombázza a labdát a kapunak a bal felső sarkába. Pici szerencséje is volt, mert még a hullámon is úgy pattant, hogy nekünk jó legyen, valamint a kapus keze alatt is elfért a labda, de hát azért egy Manherc Krisztián kaliberű játékosnak nem szerencséje van, hanem egy ilyen kvalitású, kiváló játékos, tudta, hogy hova kell lőni ezt a labdát. Valóban látva a visszajátszás, Barker majdnem kiszedte az alsó sarokból felpattanó labdát, de szerencsére a majdnem a semmit se ér, az a nem kis testvére, emiatt újra nálunk van az előny, még véletlenül sem adjuk meg az ausztráloknak az esélyt arra, hogy itt a mérkőzés vége felé közeledve átvegyék a vezetést, úgyhogy a nyomás továbbra is a hazai pályán a Sydneyben játszó ausztrálokon van. 4 perc, 10 másodperc van már csak hátra ebből a mérkőzésből, ahogyan azt már említettem. 12-11 Magyarország javára. Megint egy kisebb szabálytalanság, Berehulák harcolja ki, és abban is bízok, hogy ezek a nagytestű ausztrál játékosok lassan csak kezdenek már elfáradni, így 2 napon belül a második komoly mérkőzésüket játsszák, remélem, hogy nem fogják végig bírni. Megint egy kiállítás backből, pedig a magyar backnek mind a két keze kint volt, Jansik Szilárdnak, ezzel szemben ellene ítélnek, és ami még nagyobb baj, érkezik egy feladott labda a jobb szélről, a kapufához, Konstantin Bikarihoz, már sokat jár a mérkőzésen, és Konstantin Bikari ezzel megszerzi a harmadik gólját. Ha jól emlékszem, ebből a háromból kettő a fától született, a harmadik pedig nagyjából 4 méterre a magyar kaputól, ott sem volt már igazából előtte blokk, könnyen be tudta az bombázni. Most feladták neki a jobb oldalról, ez egy jobbkezes játékosnak könnyű húzásra adja meg az esélyt, és ő pedig sajnos ezt be is tudta húzni Gyapjas Viktor keze mellett. Érkezett ugyan Nagy Ádám, hogy valahogy kisegítse a kapusát, és leblokkolja Konstantin Bikari lövését, de nem tudott odaérni még időben a Nagy sem, úgyhogy megint döntetlen 12-12, és még mindig 4 perc hátra van, elkezdtek potyogni a gólok itt a harmadik, illetve a negyedik negyedben is. Zalánkinál van most már a labda, vele szemben egy kis szabálytalanság, rég volt bent centerben a labda, most pedig egy kontrát fújnak az ellenünk, hát gyakorlatilag Kovács Pétert a nyakánál, a fejénél fogva rántották le a víz alá, mégis úgy ítélték meg, hogy a magyar válogatott centere volt szabálytalan, hát ez erősen véleményes volt, ami viszont még nagyobb baj, hogy majdnem gólt lőttek ebből az ausztrálok, de szerencsére Zalánki jól ért vissza, és egy nagy lábtempóval elütötte az ausztrál játékos elől a labdát. Jöhetünk most már előre, Vígvári Vendel kezén van a labda, a túloldalon pedig úgy tűnik, hogy sikerül megúszni az Alánkinak, de nem kapja meg időben a labdát. Nem baj, elég, hogyha a támadó idő végén lőjük be ezt a labdát a kapuban. Nagy Ádámot lövésre bíztatják, berakja centerbe, és ez most kiállítás kell, hogy legyen. Kovács Péterrel szemben megint durván védekezett Maximovic, és neki, hogyha jól számoltam, ez már a harmadik kiállítása, úgyhogy ő már nem térhet vissza, ha minden igaz. A medencébe. Így van, ő ezzel kipontozódott. Nekünk megint itt az esély, hogy lőjünk egy gólt emberelőnyből. Vígvári Vendel le a bal szélre Manherchez. Manherc keres társakat, végül Vígvári találja meg, aztán Nagy Ákos lő. Hát ez egy eléggé fegma kísérlet volt középről. Az első blokkon elhalt a lövés. Az elképzelés nem volt rossz, hogy ütemtelenül elnéző sem, majd lő egy gólt Nagy Ákos középről. De talán itt azért 3 perccel a vége előtt jobban is ki lehetett volna játszani ezt az emberelőnyt. Jöhetnek előre az ausztrálok, hogy hosszú idő után, még az első negyedben vezettek, ugye legutóbb visszavegyék a vezetést. Jobb oldalon van ugye náluk most a labda, méghozzá Burnsnél, ő pedig lő, de szerencsére Gyapjasnak megvan az újabb védése, a lehető legjobb pillanatban oda ment a labda a bal vállához, ő pedig szépen kiemelkedett és oda paskolt a saját maga elé a labdát, végül aztán Nagy Ádám indul meg vele az ausztrál kapu felé. Talán Vígvári Vendel a bal oldalon el tud szakadni őrzőjétől, egyelőre még nem. Nagy Ádám tovább teszi most Manherchez, Manherchez szemben egy szabálytalanság, megint lövésre biztatják a magyar válogatott csapatkapitányát, de végül csak tovább teszi Nagy Ákoshoz, aztán most már másik Nagy Ádám az, aki lóbál, és sajnos egy pörgetett ejtéssel próbálkozik, ami nem volt annyira jó, mint az első ejtése, ez a kapu mellé ment, itt most Barkernek nem kellett játékba avatkoznia, tehát a kaput is elkerülte nagyjából fél méterrel ez a próbálkozás. 2 perc van már csak hátra, minden nyílt, Ausztrália-Magyarország 12-12. Most egy labda centerben, nincsen szabálytalanság, szerencsére a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy ez nem volt semmi, és ráadásul Zalánki Gergőt nem is engedik, hogy elússzon onnan, emiatt lehetett volna fújni egy kiállítást, de nyilván itt már sem a spanyol, sem a kínai játékvezető nem akar főszereplő lenni a mérkőzésen. Aztán Zalánki csak el tudott jönni az őrzőjéről, és most meg is kaphatná a labdát, Edwards ugyan sajnos visszaér vele. Zalánkinál a labda, aztán Nagy Ádámhoz passzol, aki kiemelkedik, lő, és a kapufárok kijön ez a lövés, de a kipattanó a miénk lett. Így is van, aki leggyorsabban eszmélt, az Nagy Ákos volt, ezzel valamennyire kijavította azt a hibáját, amit az imént emberelőnyben vétett. Zalánki teszi most már tovább Manherchez. Manherchez aztán tovább Vígvárihoz, már csak 10 másodperc a támadó időből, be lehetne rakni centerbe Vígvárinak. Nem, hanem majdnem elhagyja, de szerencsére hozzánk pattan a labda. Nagy Ádám aztán visszapasszolná, nem, inkább berakja a centerbe. Kovácsa szemben pedig egy újabb szabálytalanság, kiváló ítélet. Jön megint egy kiállítás, ezt most kötelező belőni. Kovács tovább teszi a labdát Zalánkihoz. Most már Manherznél van. Manherz van középen, Nathan Power is kipontozódik, ami még jobb hír. Megint Zalánki. Zalánki lő, és ott a gól! Megint nálunk az előny. 70 másodperccel a vége előtt. 13-12 Magyarországnak, és ha most sikerül majd kivédekezni ezt az ausztrál támadást, akkor fél lábbal már ott leszünk a világkupa döntőjében. Zalánki 3. gólja a 6. lövéséből. Ugye az első 3 még kimaradt, de azóta Zalesz hibátlan. Most is szépen bebombázta a labdát jobb hátsó pozícióból a baloldali kapufával szemben, oda Barker feje fölé. Esélyesen volt arra az ausztrál portásnak, hogy ezt valahogy hárítsa. Abszolút el lehet mondani, hogy Zalánkiról szól ez a második félidő eddig, és hát ugye emiatt nagyjából az egész mérkőzés is, de ne felejtsük el azt sem, hogy Nagy Ádámnak is van már több gólja, és ő is kiválóan szerepel egyelőre. Tim Hamill, az ausztrál szövetségi kapitány kapott közben egy sárga lapot, ő volt az, aki túl hevesen reklamált, ne legyenek kétségeink, nagy valószínűség szerint most érkezik majd egy magyar kiállítás is, vagy éppen egy akciógól, egyelőre még egyik sem, és sikerül kivédekezni, mert Konstantin Bikari kapu felé fordult. De ezt követően, mivel egy magyar bek előtte maradt, így teljesen mindegy volt, hogy a kezén van a labda vagy sem, nem lehetett 5 méterest fújni. Jöhetünk előre, miközben az ausztrálok bedobták a challenge batyút, de ezt még nem tehetnék meg, hiszen csak akkor dobhatják be, hogyha ők birtokolják a labdát. Emiatt pedig, mivel az imént sárga lapot kapott az ausztrál szövetségi kapitány, emiatt most elvileg egy pirosat kellene neki kapni, hogyha a szabályokat nézzük. Ezzel szemben a kínai játékvezető Chang kikéri a labdát, lehet, hogy lesz majd egy videózás. Ebből nem lehet, hogy 5 méteres kapjanak az ausztrálok, mert jó volt a bekkelés a magyar bek részéről. Konstantin Bikari megkapta a labdát, valóban kapu felé tudott fordulni, de végig ott volt vele szemben a magyar védő, így pedig szó sem lehet arról, hogy emiatt 5 méteres jöjjön. Ha jól láttam, a spanyol játékvezető is rázta a fejét, emiatt szerintem egyértelmű, hogy ebből nem lehet 5 méteres, hanem mehet tovább a magyar támadás. Na nézzük, mit ítél Buk. Semmi, így is van. Kiváló ítélet, úgyhogy támadhatunk azért, hogy eldőljön minden, hogy 2 gólos különbségnél, aztán tényleg mégre lezárja a meccset a magyar férfi vízilabda válogatott, és bejusson a világkupa döntőjébe. Ott van labda most a jobb oldalon, Vismegnél, ő pöttyinti tovább Zalánki felé. Hát szerintem itt most emberelőnyt nem fogunk kapni, de Zalánki most még helyet csinál magának. Hát a labda a túloldalra, ez egy rossz passz volt, elengedik a játékvezetők. 1 másodperc van a 2 óra között, a támadó idő, valamint a nagy óra között. 22 másodperc még a meccsből, ha ez kivédekezik, akkor megvan a döntő. Ott van labda Burnsnél a jobb szélen, vele szemben Fekete jól védekezik. 18 másodperc már csak a mérkőzésből, egyelőre még nincsen magyar kiállítás, de lehet, hogy majd lesz, ki tudja, reméljük, hogy megússzuk. Ott van most náluk Mörszepnél a jobb szélen, aztán ő teszi tovább Berehulához, aki berakja centerbe, és hát igen, megérkezett a magyar kiállítás sajnos. Vígvári Vince mutogatja a labdát, hogy ő csak ahhoz ért, de a játékvezetők szerint előtte eltüntette a centert is. 8 másodperc már csak 7, ki kell ezt védekezni, és megvan a védés! Gyapjas Viktor! Ezzel eldőlt! Magyarország bent van a világkupa szuperdöntőjének a döntőjében, és várhatjuk azt, hogy majd a 12 óra 30, illetve 15 perctől kezdődő találkozón, az olasz-görög párharcon melyik csapat fogja majd követni Magyarországot a döntőbe. Középről még volt egy jó lövés az ausztráloktól emberelőnyben, de szerencsére gyapjasan ez a lövés nem jutott túl, így pedig eldőlt minden. 13-12-re tudott nyerni Magyarország Ausztráliával szemben a hazai pályán, Sydneyben játszó Ausztráliával szemben a világkupa szuperdöntőjének az elődöntőjében. Így az egyik döntős kiléte már nem kérdés. Mondom még egyszer, majd szűk negyed óra múlva kezdődik az Olaszország-Görögország párharc. Annak a győztesével játszik majd Magyarország. Holnap délelőtt 10 órától jön majd az a mérkőzés. Azt is természetesen élőben közvetítjük majd itt, a Nemzeti Sportrádióban. Akkor is számítunk a figyelmükre. Most itt a végeredménnyel búcsúzik Erdei Márk. Ausztrália, Magyarország 12-13. Magyarország döntős. Stúdió.
1: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Tele!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Három év után visszatér az élvonalba a Honvéd. Az első fordulóban a fővárosiak keletre utaznak. Kisvárda, Kispest Honvéd, labdarúgó NB1-es bajnoki mérkőzés 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában a Zalai dombság felé vesszük az irányt, ellátogatunk az alsó Zala völgyében fekvő, Kehidakustány határában elhelyezkedő Zala Springs Helten Golf Resortba. A környékről a legkorábbi nyomok a bronzkorból származnak, a Krisztus előtti 14.-18. századból. A Krisztus előtti 4.-3. században kelták lakták a területet, míg a hunok a népvándorlás első hullámával kerültek a vidékre, Zala megye már a Szent Istváni államalapítás kezdetén kialakult. A török megszállások idejét a környező települések sem élték túl, hogy aztán a későbbiekben Kehida neve összefonódjon a Deák családdal. Különösképpen Deák Ferencet emlegetik, aki Kehidán élt hosszabb ideig, 1808 és 1854 között. A korábbi nemesi és királyi birtokot, Kustányt 1977-ben egyesítették Kehidával, Kehida Kustány pedig mára Magyarország egyik legkedveltebb üdülőhelye, amely 2016-tól minősített gyógyhelyi települési rangot visel. A Zala Springs Közép-Európa egyik legszínvonalasabb és legszebb golfpályája, melyet a világhírű tervező Robert Trent Jones Jr. álmodott meg. A 6351 méter hosszú, tavakkal kirakított, 18 szakaszos bajnoki pályát 2015. szeptemberében nyitották meg a játékosok előtt, és a golf mellett évről évre egyre több lehetőség várja sportolni, kikapcsolódni vágyókat. És a fejlesztések nem állnak meg, többek között erről is beszél a vezérigazgató Frank Riddle.
1: Started 1 month ago. It's pretty fresh everything here right now. Pretty interesting. Pretty a lot of new things.
0: Alig egy hónapja csatlakoztam, szóval még mindig nagyon friss, új minden, de nagyon izgalmas. Azért érkeztem, hogy a német ajkú célközönséget erősítsük, az osztrák, a svájci és a német piacot, hiszen nyitnunk kell Európa felé. Az idén 10 éves az Zala Springs, Európa 20 legjobb golfrezortja közé választottak minket. Csodálatos a pálya és a környezete, és a kontinentális viszonylatban is különlegesek az itteni ingatlanok. Minőségi étteremmel, wellness centrummal várunk mindenkit, teljes tehát a kínálat, kerékpár bérléssel kiegészülve. És fontos a helyi közösség. A magyarokat legalább akkora szeretettel várjuk, mint a határon túlról érkezőket. Nyilván azért több a külföldi, és ez fontos kiemelni, de a helyiekre is számítunk.
1: And it's also important to make these contacts, I think. First, you will find everything here, rental clubs, equipment, golf professional retail.
0: Ami pedig a legfontosabb, itt minden megtalálható. Az összes felszerelés, bérlési lehetőséggel, remek szakemberek, magas szintű képzés és kiszolgálás, tehát minden adott, minden szinthez, a kezdőktől a profikig. És dolgozunk a nyitáson is más golfklubok felé, itt egy 18 szakaszos, a legmagasabb igényeknek megfelelő pálya, és elkezdtük az együttműködést Bad Tatzmannsdorffal is, amely alig másfél-két órányira van innen. Az ottani klubtagok itt is játszhatnak, a miénk is ott, és ez különösen a tapasztaltabb játékosoknak egy jogos igénye, hogy több helyen is kipróbálhassák magukat. De persze gondolunk a rutintalanabbakra is. Azt tervezzük, hogy az első három szakaszt megnyitjuk a kezdők előtt, mint egy minipályát, amin aztán megélhetik az igazi zöldön való játék élményét is, közelebbi lyukakkal, így számukra is élvezhetőbbé válik a játék. Délután amúgy is szellősebb a pálya, kevesebben vannak, aki pedig 9 szakasz szeretne ilyenkor teljesíteni, tud kezdeni például a 10-es tín. Szóval gondolnunk kell minden típusú golfozóra.
1: So we are just starting to opening our offers also for every kind of golfers. I traveled all over the world for golf and for business. It's unique.
0: Beutaztam az egész világot, sok pályát láttam, a Zala Springs egyedi. Rengetegen hallottak róla külföldön is, általános vélemény, hogy szívesen jönnének, el kell érjük, hogy jöjjenek is. Valami apróság talán hiányzik, és mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy még jobban érezhessék magukat. Az időjárás sajnos nem mindig kegyes hozzánk, most húsvétra is melegebbet reméltünk, ilyen szempontból nem versenyezhetünk például Spanyolországgal. De rövidesen kiépítjük a Trackman rendszert, ami a jelenlegi piacon a legjobb szimulátor és teljesítményelemző rendszer, ez pedig a legjobbaknak komoly hívószó lehet. 10 év tapasztalattal sokat fejlődtünk, és erre büszkék is vagyunk, de nem állhatunk meg. A golf biznisz egy nagyon kemény üzlet, ezért nem ülhetünk a babérjainkon, és ugyanakkor szerencsések vagyunk, hiszen egy kiváló terméket kell még jobbá tennünk.
1: And that's what really happens, is improving a really good product, I would say.
0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Gehida Kustányban vagyunk. Mellette most már Bangó Botond operációs menedzser, aki kifejezetten a golf részével dolgozik. Itt ülünk egyébként az étteremben, és előttünk egy hatalmas nagy képernyőn tényleg légi felvételek. Hát egyszerűen csodás, tehát nem tudom máshol érni, egyszerűen csodás. Talán a sporthelyünk eddigi egyik legimpozánsabb környékén vagyunk most. De akkor azt mondjuk, hogy operációs menedzser, ugye Berriként szólítanak a kollégáid, barátaid. Egy operációs menedzsernek itt golf szinten mi a feladata napról napra?
2: Az én feladatom az, hogyha valaki ide jön golfozni, akkor az elejétől a végéig, amíg kimegy a pályára, illetve a gyakorló pályára, minden a rendelkezésére álljon, jól érzék magukat a pályán, a gyakorló területet, illetve a pályarésznek a tisztaságáért, az eszközök tisztaságáért. Mi vagyunk a felelősek, illetve a versenyszervezésbe veszem ki a részemet a hátterébe, illetve a lebonyolításába.
0: Picit egyébként ugye a nyugat-európai, vagy akár az angol golf környezetre is fordítva az egészet, nagyon úgy érzem, hogy gyakorlatilag, mint hogy egy customer experience managerként, tehát a vendégek jó létével és a vendégek elégedettségével gyakorlatilag te vezeted azt a csapatot, akik ezért felelnek.
2: Pontosan, igen. Van egy 3 fős csapatunk kint a golfpályán, és ez teljesen eltérő azoktól, akik a greenkeeping részét csinálják a pályának. Mi vagyunk tényleg azért felelősek, hogy a vendégeket megfelelően köszöntsük, szolgáltassuk nekik ezt az 5 csillagos színvonalat, amit itt a Zala Springsbe nyújtunk, illetve az, hogyha a pályán is a vendégeknek valami kérése van, mi próbáljuk teljesíteni.
0: És ugye idén ünnepli 10. fennállás, a 10. évfordulat a Zala Springs. Te itt vagy már a kezdetek óta. Hogyan emlékszel vissza még a kezdetekre, vagy menjünk vissza egészen akkor a kezdetekig. Hogyan indult minden, mennyire emlékszel vissza mondjuk a 10 évvel ezelőttre?
2: Igen, én 2016. június elején jöttem ide dolgozni, akkor már az Zala Springs 18 szakasszal üzemelt, előtte év végén nyitott meg a 18 szakasz egy Forbes versennyel, illetve amikor én ide jöttem, akkor még ez csak a golfról szólt, utána kezdtek el épülni a szálláshelyek, illetve az egyéb szolgáltató központok. Kezdetben nyilván az volt a célunk, hogy megismertessük az emberekkel a helyet. Ilyen nagyon messziről kellett indulnunk, ugyanis itt a környéken nem sok golfpálya volt egy pár, de ilyen minőségű kevés, illetve azon is voltunk, hogy a környékbelieket megszólítsuk, és minél több új golfozót szerezzünk. A legfontosabb célunknak azt tekintem, hogy Magyarországon is minél többen megismerjék a golfot, és ezért is dolgozunk. Sajnos még a számok azok kicsit el vannak maradva tőlünk nyugatabbra lévő országokéval összehasonlítva, viszont nagyon jó kezdeményezések vannak például a Magyar Golf Szövetség részéről, ugyanis kis csoportosok keretein belül egy 10 órás tanfolyamot el lehet végezni, mivel meg lehet szerezni ezt az úgynevezett pálya alkalmassági engedélyt, aminek a megszerzésével váljogosult az ember arra, hogy kimenjen játszani a pályára. Ez 69.900 forint egyénenként. Itt megismeri az ember az ütéseknek az alapjait, a golf szabályokat, illetve a végén van egy fajta vizsga, amivel ugye megmutathatja, hogy ért a golfhoz. Ez főként azért is lényeges, mert a golfnak van egy etikett része is, amit illik ismerni a pályán, hogyha valaki kimegy játszani, de összességében azt mondanám, hogy ez egy nagyon jó kikapcsolódás, és akár családoknak is remek időtöltés, hogyha valaki így kijön játszani.
0: Ha már arról beszélünk, hogyha valaki sportol, akkor ugye elsőként szereti legyőzni önmagát. Esetleg szeret legyőzni azt a kisebb társaságot, akivel kijön. De ha mondjuk esetleg versenyezni, és akár csak amatőr szinten, megméretni magát mások ellen, akkor mik a lehetőségem, mert ahogy láttam, a honlapotokon azért itt szoktatok versenyeket is rendezni.
2: Igen, nagyon népszerűek szerencsére a versenyeink. Ez úgy néz ki, hogy akár egy kezdő játékos, aki idén tanul meg golfozni, és kap egy úgynevezett handicap számot, ami egyfajta képesség mutató szám. Minél alacsonyabb ez a szám, annál jobb az adott játékos, és ez lehetővé teszi azt, hogy például egy versenyen a saját tudás szintjével megfelelő játékosokkal méresse meg magát, és így már az elején is a játékosoknak ad egy nagy sikerélményt, hogy tudnak nyerni a versenyen, hiába most tanulták meg elütni a labdát.
0: Ugye nagy utat jártatok be az elmúlt 10 év alatt, és hát ahogy a fejlesztéseket nézem, amely egyébként folyamatos, és egyre inkább bővültök, és egyre szebb, és egyre nagyobb szolgáltatást nyújt maga az Zala Springs, hát a következő 10 év biztosított.
2: Igen, mindenképp. Teljes mértékben hosszú távra tervezünk, illetve nagyszabású tervek vannak, és mindenképpen azon vagyunk, hogy bővüljenek a szolgáltatói épületek, és hogy minél profibb élményt nyújtsunk az ide látogatóknak.
0: Említetted egy másik csapatot, és ugye a greenkeeping, tehát akik a pályán technikájával foglalkoznak. Egy picit a laikusoknak, tényleg, ha az ember ránéz a fűre, akkor gyakorlatilag, mintha egy biliárdasztal minőségű posztón zajlanak ezek a versenyek, azért ez gondolom, hogy hatalmas munka, és egyetlen hogyan lehet ilyen típusú, vagy ilyen minőségű füvet előállítani?
2: Maga a golfpálya fenntartás, illetve az egy külön műfaj, meg szinte már művészet. Nálunk van egy jó esetben egy 10 fős greenkeeping brigád, élükön a szuperintendenttel, aki egy nagyon profi, külföldön ismert szaktekintély. A füvvel kapcsolatban ugye azt kell tudni, hogy maga a pályarész az egy ilyen 60 hektáron helyezkedik el. A greenek, ahol befejeződik a játék, az egy speciális része a golfpályának. Ebből van nekünk ugye 18 plusz 2 darab gyakorló. Ez az egyik legérdekesebb része ilyen szempontból a pályának, ugyanis egy speciális fűfajta van ide elvetve, ez a taraszkos tippon, aminek az a tulajdonsága, hogy nagyon alacsonyra le lehet nyírni anélkül, hogy károsodna, vagy nehogy Isten nyáron a perzselő napsütésbe is kiégne. Viszont természetesen ez rengeteg odafigyelést igényel. Ez a korábban említett csapat, ez napi szinten hajnalba már jön, folyamatosan nyírják a füvet, műtrágyázzák a területet, hogy folyamatosan zöld legyen, illetve maga a pályarész, ami nem a green, hanem a fairway, az pedig hasonlóan a futballpályákhoz használt sportfűvel van elvetve.

0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Kehida Kustányban vagyunk, és az Alice Springs Golf Clubban. Itt vagyunk egészen pontosan a klubház teraszán, és ugye Décsi Attilával, a golfoktatóval beszélgetünk, most már egy picit először nézzünk körül, hiszen megint csak megpróbáljuk idehozni virtuálisan a hallgatókat, és hát a látvány, meg az egész élmény az egészen lenyűgöző. Ugye itt állunk most a teraszon, jobbra mellettünk egy mesterséges tó, és egy gyönyörű szép szökőkút itt zubog mellettünk, de balra már mellettünk a zöld, a green. Kérdezném, hogy amikor elindul a szezon, de most már gyakorlatilag 12 hónapon keresztül megoldható a játék.
1: Igen, gyakorlatilag mivel a telek egyre enyhébbek, hát most pont ez az év rácáfolt, mert most hideg volt és volt hó is, tehát idén annyira nem, de egyébként egész évben lehet játszani, a gyakorlópálya nyitva van, csak akkor nem engedünk rá a pályára embereket, hogyha nagyon hideg van, mínusz, kemény mínuszfokok vannak, de ilyen egyre kevesebb van, úgyhogy egész évben használható a pálya.
0: Edzőként dolgozol itt a golfklubban. Kezdjük akkor a legbanálisabb kérdéssel. Mivel foglalkozik egy ilyen golfpályán egy edző?
1: Hát azt tudni kell, hogy Magyarországon azért elég kevés golfos van, tehát a golfoktatónak elsősorban az a feladata, hogy minél több emberrel ismertessék meg a sportágot, és minél több embernek csináljunk kedvet. Ezért nálunk jellemző az, hogy a golfoktatók többségében kezdőkkel foglalkoznak, de természetesen jönnek hozzánk olyan játékosok, akik már több éve versenyeznek, és szeretnének javítani a játékukon. Magyarországon 18 lyukas pálya 7 darab van, és van még 9 lyukas pálya, nagyjából ugyanennyi. Sajnos úgymond a konkurencia nem olyan nagy, és ezek a pályák ráadásul a Dunántúlon találhatóak. A Dunától keretre sajnos volt egyébként pálya, de sajnos megszűnt.
0: Ennyire csak a nyugat a cél, vagy a reális célközönség, vagy mi lehet ennek az oka, hiszen azért valljuk be őszintén, ez egy nem egy olyan tömegsport, vagy közösségi sport, amit tényleg nagyon sokan űznek, viszont éppen ezért is vagy te is itt, meg én is itt, hogy ezen egy picit változtassunk.
1: Hát igen, jó lenne, hogyha a kelet-magyarországi régióban is épülnének pályák, nem tudom mi az oka annak, hogy ott nem épülnek. Nyilván itt azért a nyugat közelsége az olyan szempontból befolyásoló, hogy azért Ausztriából sokan jönnek át ide, vagy Szlovákiából, Csehországból, Szlovéniából, tehát ez nyilván ez közelebb van, de nem tudom, hogy ezzel az oka annak, hogy keleti régióban nem nagyon vannak pályák.
0: Az ember, ha már csak itt van, akkor kedvet kap a játékhoz. Az első ugye az az alapok, tehát a megfelelő ütő és golf és pályahasználat.
1: Így van. A pályaengedélyen gyakorlatilag megtanuljuk a golfnak az alapszabályait, a golfnak az etikettjét, a viselkedési formákat, és megtanuljuk az alaptechnikát. Persze kezdjük az ütőfogással, a beállással, magával a mozdulat megtanulásával, és akkor utána, miután ezt a gyakorlópályán begyakoroltuk, utána pedig megyünk ki a pályára, és ott a pályán gyakorlatilag alkalmazzuk a megtanult dolgokat. Ugye a golfban, ami fontos egy ilyen sportban, az ugyanúgy megvan, megtalálhatjuk a golfban is, de talán kiemelkedik az, hogy mennyire tud koncentrálni az ember. Szokták mondani, hogy a golf fejbe dől el. Az, aki ki tudja kapcsolni a külső körülményeket, a szelet, a másik játékostársát, azt, hogy milyen jól játszik az adott nap, aki ezt ki tudja kapcsolni, és mindig csak az adott ütésre tud koncentrálni, az tud igazán jól játszani. Jó ritmusérzék kell hozzá, nagyon jó koordináció. A golf az egy elég nehéz sportág, hiszen egy kis labdát, egy kis ütőfejjel nagyon pontosan kell eltalálni, tehát ilyen szempontból igen nagyfokú koncentrációt igényel.
0: És ha egy picit már belementünk a részletekbe, akkor megint csak segítsünk a hallgatóknak, akik nem ismerik a golfot, csak nagy isten látták a televízióban. Ugye vannak itt különböző ütőtípusok, és vannak itt különböző ütések is.
1: Így van. A golfütőket két csoportra oszthatjuk, a faütők és a vasütők. Ha egy mondatban akarom megfogalmazni a különbséget, a faütőkkel hosszabbat lehet ütni, de nehezebb pontosan ütni velük, a vasütőkkel pedig pontosabban lehet a labdát irányítani, és a végén pedig, amikor a lyukba gurítunk, akkor van egy ütő, amit úgy hívnak, hogy patter, azzal gurítjuk a labdát a lyukba, és az ütésfajták, az pedig ugye van a teljes lendítés, amikor azt próbáljuk meg elérni, hogy minél messzebbre szálljon a labda, de utána vannak a rövidebb ütések, ezeket úgy hívják, hogy chip ütés, pitch ütés, és a végén pedig a gurító ütés, a patt. Illetve még meg lehet említeni a bunkerütést, ugye a golfpályán vannak ilyen homokkal megtelített gödrök, amivel nehezítik a játékot, és onnan is ki kell tudni a játékosnak ütni a labdát, és ezt egy speciális ütővel, a sandwich ütővel teszi ezt meg.
0: És akkor egy pár szót a pályáról, hiszen ugye körülöttünk, ugye a pálya 18 lyukas pálya, nemzetközileg elismert. A 18 lyukról és a 18 különböző pályáról mit kell tudni már, ha ezt is egy mondatban vagy két mondatban el tudjuk mondani?
1: Nálunk ez úgy néz ki, ez a 18 lyuknak a felosztása, hogy van 5 darab rövid pálya, ezeket úgy mondják, hogy pár hármas pálya, 5 darab hosszú pálya, azok a pár ötös pályák, és 8 darab pár négyes pálya. Ez általában a többi golfpályán nem így van, ott 10 darab a közepes hosszúságú pálya, és 4-4 a rövidebb, illetve hosszabb. A pályáknak az ütésszám, ez a, hogy hány ütésből kell teljesíteni, 3, vagy 4, vagy 5-ből, ez gyakorlatilag a távolságon múlik, az elütő és a végpont közötti távolságon, és ezek alapján vannak különböző pályák. Nyilván a pálya adottságait, a környezeti adottságait is figyelembe veszi a tervező, és akkor így alakítja ki a 18 szakaszt.
0: És ha már a természetben vagyunk, egy kis angol terminológia, vannak ugye egy birdie, eagle, tehát különböző madarak, ezek mit is jelentenek pontosan?
1: Igen, a birdie az azt jelenti, hogyha valaki a pár alatt egyel teljesíti a pályát, az eagle pedig 2-vel, és még van az albatrosz, amikor 3-mal.
0: És egyébként a hole in one, van itt nálatok? Volt itt nálatok hole in one?
1: Igen, volt nálunk hole in one, versenyeken is szoktak ütni, de nyilván azért ez egy ritka dolog, ezt általában a pár 3-as pályákon ütik be, a kezdő ütéssel beütik a lyukba a labdát.

0: De, ahogyan az már elhangzott, az Zala Springs több, mint egyszerű golfpálya. És hogy miért? Ezt is megtudhatják a következő percekben.
1: Movik Gabriela vagyok, itt a Zala Springs Golf Resortban klubtag. Én vagyok az ingatlan értékesítő is, és szenvedélyes golfozó. A tavalyi évben én láttam az év golfozója az én kategóriámba, ami a mid amatőr női golfozó kategória.
0: Meg annyi titulust, mi voltodat elmondtad. Kezdjük akkor az elsővel, ugye azt mondtad, hogy értékesítő is vagy, hiszen ugye azért, hogyha arról beszélünk, hogy golfpálya, azért itt nem csak egy 18 lukas golfpályát kell elképzelni, egy olyan csomaggal várjátok tényleg az ide látogatókat, hogy itt nagyon-nagyon minőségi gasztronómiai élmény, egy fantasztikus közösségi élmény, hiszen ugye klubtagság van, nagyon-nagyon kellemes sportélmény, és hát nehogy is akár befektetés, szállást, illetve apartmanokat is tudtok értékesíteni, tehát ez gyakorlatilag egy teljes csomag, ahogy említetted.
1: Igen, ugye külföldön nagyon elterjedt az, hogy a golfpályák szélén eladó luxus ingatlanok vannak, amiket az emberek meg tudnak venni második otthonnak, vagy befektetésgyanán. Ugye a magyarok nagyon sokat látogatják Marbellát, vagy Dubajt, vagy Horvátországot, meg nyilván több európai országot, de hogy a golfpályák szélén nagyon elterjedt, hogy eladó ingatlanok is vannak. Magyarországon több golfpálya van, de ez jelen pillanatban az egyetlen, ahol a golfpálya szélén eladó luxus apartmanok vannak.
0: Egyébként nagyon-nagyon érdekes párhuzamot érzek. Korábbi adásokban voltunk már egy olyan sporthelyet bemutatni. Mátra Szent Istvánban egy gyakorlatilag európai viszonyokat meghazudtoló sípálya rendszert, ami tényleg arról szól, hogy azok a magyarok, akik mondjuk szerelmesek egy adott sportágba, azoknak ne feltétlenül kelljen egy nagyon jó élményért külföldre menniük, és pontosan ugyanezt érzem itt is Kerida-Kustány, hogy egy picit azt a minőségi nyugati vagy európai élményt idehoztátok Magyarországra.
1: Mint golfozó elmondhatom, hogy igen, a golfozó mindig egy golfpálya mellé vágyik, és az a jó ebben a resortban, vagy az a szép ezekben az ingatlanokban, amiket már megvásároltak az emberek, hogy nem csak a golfozók vágynak ide, hisz a tulajdonosainknak a majdnem fele az nem is golfozik, csak annyira vonza ez a millió, ez a környezet, hogy ennek a részese legyen, ugye úgy kelljen fel egy golfpálya mellett, mint hogyha egy picit külföldön lenne, hogy ezért vásároltak itt ingatlant.
0: Egy kicsit úgy érzem, hogy neked a hivatás az egyben a szerelem is, hiszen, hogy említetted, hogy elhivatott és sikeres golfozó vagy egyébként. Mikor kezdtette és hogyan jött egyáltalán a golf az életedben?
1: Ugye én amatőr golfozó vagyok, én a szenvedély miatt golfozom, abban úgymond nem lehet az ember elég sikeres, ha golfozik, azt tudja, hogy mindig van feljebb. Ugye a profi és az amatőr golf az nálunk nem annyira különül el, mint a világban máshol, de hogy sokkal több ugye amatőr golfozó van Magyarországon, mint mondjuk profi golfos. Én az amatőr golfozóknak a táborát erősítem, és igen, az egyik szenvedélyem a golf, a másik az ingatlan, és ugye itt az Zala Springsben mind a kettőnek szentelhetek. Kérdésedre válaszolva, több mint 10 éve golfozom, és ez a golfos világ engem teljesen beszippantott. Úgy kezdődött, hogy az egyik ismerősömet elkísértem a golfpályára, és mindig is érdekeltek a labdajátékok, de nagyon szerettem a sakkot, illetve a kártyát, és ez annak a kombója, hogy gondolkodni is kell a pályán, mert ugye nyilván ez a világ legösszetettebb sportja, de kint vagy a szabadba, és sportértéke is van, hisz ha egy 18 szakaszt végigmegy az ember, az sokszor 14-15 kilométernek is, gyaloglásnak is megfelel.
0: És ugye most itt állunk a recepción, itt van egy kis golfbolt, hogyha jól látom, még azt mondom, még nagyon-nagyon magas színvonalú étterem, és hát tényleg, és ha kinézünk, akkor előttünk egy tó, körbe a zöldövezet és a csend és a nyugalom. Ahogy említetted, hogy nagyon-nagyon lelkes és szerencsés tagja vagy ennek a golfklubnak. Hát eddig, akivel itt sikerült beszélni, amit ez átragad mindenkire, mert tényleg úgy érzem, hogy itt mindenki mosolyog, mindenki jókedvű, mindenki vidám. Egy olyan jó érzést tölti el az embert, hogyha idejön.
1: Olyan nagy bajunk nem lehet, hogyha egy golfpályán ébredünk, vagy lejövünk. Mindenkinek meg kellene tapasztalnia ezt az élményt, és nagyon sajnálom, hogy sokan előítéletekkel vannak a golf irányába, hogy nagyon sokszor azt gondolják, hogy ez egy drága sport. A biciklizést is lehet mindenféle szinten űzni. Az a jó hírem van, hogy a golfot is. Tehát, hogy ezt a pályát, vagy másik pályát simán látogatni lehet olyanoknak is, akik nem akarnak komoly hogy milliókat befektetni abba, hogy egy új sportot elkezdjenek. Nagyon sok nyílt nap van, oktatás, lehetőség arra, hogy a golfozói világba egy picit betekintsünk, hogy az a miénke, avagy nem. Arra ösztönzök mindenkit, hogy legyen nyitott erre a sportra, hisz nagyon szomorú az, hogy Európa szerte szlovákok, csehek, már lassan a románok is többen golfoznak, mint Magyarországon, akik golfoznak. Olyan pici ez a golf közösség, és simán elférne még több ember a pályákon.

kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben a Zona Springs Health and Golf Clubba látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvolt! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Nyíregyháza nyerte a labdarúgó NB1 új idényének első mérkőzését, bővülnek a Budapestről induló éjszakai járatok, folytatódik a napos meleg idő, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A Nyíregyháza nyerte a labdarúgó NB1 új idényének első mérkőzését. A nyírségiek hazai pályán egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re győzték le tegnap az Újpestet. Az első fordulóban ma a Kisvárda az újonc honvédot fogadja, majd holnap a bajnoki címvédő Eto a frissen feljutott Vasas vendége lesz. Szintén szombaton rendezik a Debrecen Puskás Akadémia és a Paks FTC találkozót, hétfőn pedig az MTK Zalaegerszeg összecsapással zárul az OTP Bankliga első fordulójának programja. Döntőbe jutott a Sydneyben zajló vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott, amely az elődöntőben a házigazda ausztrál csapatot győzte le 13-12-re. A tőröző Dósa Dániel 4 győzelem után elődöntős, ezzel már biztosan érmes a Hongkongban zajló vívó világbajnokságon. Ugyanebben a fegyvernemben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbaj tőrözőknél Nagy Blanka a 8-at döntőben, míg az olimpiai bronzérmes Muhari Esztera a 32 között búcsúzott. A két Ferrari fölényét mutatta a 41. Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napja. Az első szabad edzésen Charles Leclerc, a másodikon a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb. A Forma 1-es magyar nagydíj harmadik szabad edzése ezekben a percekben kezdődött a Hungaroringen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A világ helyzetének megértése helyett ma Magyarország helyzetének megértésére kell fókuszálni, jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktáborban. A volt kormányfő szerint a Tisza egy új önkényuralmi rendszert akar kiépíteni, és illegitim döntésekkel akarja ellehetetleníteni a Fideszt. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani, jelentette ki a Fidesz elnöke. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztustól Budapestről még több településre. Egyebek mellett Biatorbágy és Pomáz térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport egy Hősök terére tervezett esemény megvalósítására, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető a felmondott szerződések egyik elemét ismertetve közölte, a Mándoki koncert elnevezésű megrendelésben sem a rendezvény pontos időpontját, sem a fellépőt nem jelölték meg. Tombol a hőség Japánban, 5. napja mérnek 40 fok körüli hőmérsékletet. A hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Nyíregyházi győzelem az NB1-es nyitányon, Ferrari fölény a Hungaroringen, és Pogácsár klasszis teljesítménye a Tour de France-on. Jó napot kívánok, a sporthíreket Csík Dánieltől hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Nyíregyháza győzelmével kezdődött a labdarúgó NB1 2026-27-es szezonja. Bódog Tamás együttese az Újpest ellen nyert 2-1-re hazai pályán. Ugyan a vendégek szereztek vezetést Botnár Gergő góljával, de a Spartacus egy öngólnak, valamint Marco Kvasina találatának köszönhetően fordított. A nyírségi vezetőedző Bódog Tamás értékel.
2: 90 perc alapján, amit beletettek a játékosok, és ez tényleg úgy volt, hogy ez kívülről is jól nézett ki, és elégedett vagyok, mert egy nagyon jó erőkből álló Újpestet vertünk meg, akit nem hiszem olyan sokan meg fognak verni, és a játékosokon lehetett látni azt a tüzet, azt a szenvedélyt, ami kell ahhoz, hogy igenis belemész a párharcba, ha fáradt vagy, akkor tovább mész, jön a következő. Voltak beindulások mélységbe, lehetett érezni, hogy valaki párharcot veszít, ott van a másik és segít neki. Stabilak voltunk, úgy gondolom.
1: Az Újpest tehát vereséggel kezdte az új bajnokságot. Szélesi Zoltán vezetőedző érezhetően csalódott is volt a találkozót követően.
3: Arról beszélgettünk, pláne a vezetés birtokában, hogy több labda birtokban maradjunk, abból próbáljunk meg előrejátékot, kezdeményezni bontásokat a széleken, a pálya közepén, onnan próbáljunk veszélyeztetni. Néhány játékos azt gondolom, hogy nem legjobb teljesítményét hozta a pálya tengelyében, úgyhogy ez is hozzásegített ahhoz. Volt néhány beteg játékos, aki még szépen lassan utoléri magát, és jobb teljesítménye is képes lesz a jövőben.
1: További 5 mérkőzést rendeznek még az OTP Bankliga első fordulójában. A programról Vasvári Lili és Csanádi Kristóf készített összeállítást.
4: Szombat este az élvonalba 3 év után visszajutó Honvéd az előző idényben újoncként 8. helyen végző Kisvárda otthonában mutatkozik be. Mindkét csapat edzőt váltott a nyáron. A kispestiek a svájci Maurizio Giacobacchit szerződtették, míg a várdaiak régi új vezetőedzőjükkel, Subka Attilával vágnak neki a szezonnak. A Kisvárdánál egyenlőre több a távozó, mint az érkező. Hasonló a helyzet Kispesten is, ahol eddig kizárólag külföldi játékosokkal erősítettek, de továbbra is építenek az olyan fiatalokra, mint a 19 éves védekező középpályás Szamosi Ádám.
5: Egy jó kezdés megalapozza az egész szezont akár, mind a nyári, mind a téli kezdés. Egy nagyon jó felkészülés van a hátunk mögött, és ezt szeretnénk most továbbvinni. Nagyon fit a csapat, rá kell menni a Kisvárdára, szeretnénk a fizikális előnyeinkkel dominálni, ugyanakkor futballba is meg szeretnénk mutatni, hogy minket nem lehet lebecsülni, és hogy attól függetlenül, hogy mi egy feljutó csapat vagyunk, attól függetlenül mi egy jó csapat lesz.

0: az NB1-be.
1: The achievements last year have been clear. The squad did a great performance.
2: Az elmúlt év sikerei önmagukért beszélnek. Ezt mondta a bajnoki címvédő Eto'o FC nyáron kinevezett sportigazgatója, a belga Sander van Praat a klub idénnyitó sajtótájékoztatóján. Az új bajnokság egyik nagy kérdése, hogy a Győr képes lesz-e megvédeni címét. Ez 44 éve sikerült a Rába Parti együttesnek. A győriek vasárnap délután az élvonalba szintén 3 év után visszajutó, az NB2-ben bajnok, így újonc Vasast fogadják, amely kizárólag magyar játékosokkal vág neki az új szezonnak. Az immár a mexikói Efrain Juárez irányította Eto'o hamar búcsúzott a Bajnokok Ligája selejtezőjétől az izlandi Víkingur Reykjavík ellen. A Konferencia Liga selejtezőjében ugyanakkor 6-2-re nyert hétközben a luxemburgi Atterdvissen otthonában. A DVSC kispadján is új vezetőedző mutatkozik be az NB1-ben Gert Remmel személyében. Nem lesz azonban könnyű dolga, hiszen az észt vezetőedző a Puskás Akadémia elleni nyitányon már nem számíthat a 3 magyar válogatottra, az eligazoló Bárány Donátra, Szűcs Tamásra és Szuhodovszki Somára. A csapat segítségére lehet ugyanakkor többek között a korábban a Barcelonát is erősítő spanyol Sergi Samper. Vasárnap este a Borbély Balázs irányította ezüstérmes Ferencváros a bronzérmes Paks ellen kezdi a szezont. Az FTC-ért a bajnok Győrt elhagyó vezetőedző igencsak átalakított kerettel vág neki az idénynek. 8 meghatározó légiós mellett Gróf Dávid és Szalai Gábor is elhagyta az együttest. Eközben Bognár György csapata továbbra is kizárólag magyar játékosokra épít. A forduló hétfőn az új Hidegkúti Nándor stadionban zárul, ahol az MTK a Zalaegerszeget fogadja. A tavasszal a kupadöntőig menetelő zalai klub a távozó Nuno Campos vezetőedzőt honfitársával, a szintén portugál Filipe Cserikájával pótolta. A fővárosi kékfehéreknél nagy volt a játékos mozgás a nyáron. A 7 távozóból az 57-szeres magyar válogatott Kádár Tamás és a 37 válogatottsággal rendelkező német Krisztián visszavonult. Hegyi Krisztián már a cseh Sparta Praha kapuját védi, míg Átrok Zalán a belga Zulte Waregem játékosa lett, és Lengyelországba igazolt az előző idény házigol királya, Molnár Ádin. Az OTP Bankliga első fordulójának vasárnapi mérkőzéseit az M4 Sport Plus, míg a szombati és a hétfői találkozókat az M4 Sport közvetíti élőben.
3: A tegnap az Újpestet legyőző Nyíregyházával kapcsolatos hír, hogy az együttes védője Keresztes Krisztián Németországba igazolt. A 26 éves labdarúgó a másodosztályú Greuther Fürth együttesében folytatja pályafutását. Leginkább a felnőtt válogatott miatt fontos, hogy egy olyan csapatba került, amelyben folyamatos játék lehetőséget kap. Erről beszélt a Nemzeti Sporthíradónak Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa, a liverpooli Pécsi Ármin, aki a következő idényt kölcsönben az osztrák első osztályú Hartberg együttesénél tölti. A 21 éves magyar kapus Dedecsik Ferencnek beszélt a klubváltásról.
4: Amikor beszéltem a vezetőedzővel, akkor igazából úgy éreztette, hogy szeretné, hogyha az ő kezei alatt tudnék játszani, és számítana rám. Úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív dolog volt nekem is. Elmondta az elképzeléseit, hogy hogyan tervez játszani, hogy milyen szerepem lenne a csapatban. Úgyhogy ezek voltak azok a dolgok, amik így meggyőztek. Próbálok majd segíteni a csapatnak, szeretném megmutatni magam, szeretném a játékomat ezt egy magasabb szintre emelni ebben a szezonban, úgyhogy azt gondolom, hogy adott lesz minden.
5: Nem tudom, mennyire kiadható, majd elmondod, hogy miket mondott neked a vezetőedző, de hogy milyen szerepet szánnak neked ebben a csapatban, és egyáltalán ez az osztrák Bundesliga, ez kapusként, ez milyen kihívást jelent számodra? Azért ez nyilván egy nagyon intenzív liga, és azért fizikális is, de nem tudom, hogy kapus szempontból a játékodnak melyik az a része, amin szerinted ez a bajnokság, vagy ez a következő egy év csiszolhat?
4: Sok jó csapat van a bajnokságban, lehet jó meccseket játszani, ahol tényleg ki lehet emelkedni. Első számú kapusként hoztak ide, de természetesen ezt a teljesítményemmel ezt szeretném majd mutatni a meccseken, hogy én vagyok az első számú kapus.
5: Bemutatkoztál ugye a magyar labdarúgó válogatottban is az elmúlt időszakban. Mennyire volt neked személyesen szempont az, hogy most egy olyan klubba kerülj, ahol rendszeres játék lehetőséget kapsz, és volt-e a szemed előtt az, hogy azért ez a rendszeres játék lehetőség, ez a válogatott beli szereplésedet is segítheti, vagy elősegítheti a jövőben?
4: Talán azt mondhatom, hogy ez volt a legfontosabb szempont. le a kölcsönjátékban. Mindenképpen ugye azért ez a válogatott szempontjából is célom, hogy ott legyek a keretben, és ahhoz pedig muszáj, azt gondolom, hogy jól teljesítenem hétről hétre, úgyhogy remélhetőleg, hogy ez itt ugye akkor meg lesz igazából, de a saját karrierem szempontjából is ez volt a legfontosabb lépés, hogy ahol folytatom, ott hétről hétre tudjak egy jó bajnokságban játszani.
2: Nemzeti Sportkrónika.
3: Nagy csatában 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot, ezzel döntőbe jutott a férfi vízilabda válogatott a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntőn. Varga Zsolt együttesének ellenfele az Olaszország-Görögország találkozó továbbjutója lesz a fináléban. Az észak-amerikai kosárlabda bajnokság keleti főcsoportjában szereplő Philadelphiához igazolt LeBron James. A Los Angeles Lakers-t elhagyó 41 éves, négyszeres bajnok klasszis két idényre írt alá a Sixersnél, ahol ősszel a rekordot jelentő 24. szezonját kezdi meg az NBA-ben.
2: Nemzeti Sportkrónika.
3: A tőröző Dósa Dániel többek között a hazaiak címvédőjét, Ryan Choi Chun-jint is legyőzve elődöntőbe jutott a Hongkongban zajló vívó világbajnokságon, ahol nem rendeznek bronzmérkőzést, így a 30 éves magyar már biztosan éremmel térhet haza Ázsiából. Dósa ellenfele a négy között az olimpiai és EB harmadik cseh Alexander Csupenics lesz. Ugyanebben a fegyvernemben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbajtőrözőknél Nagy Blanka a 8. döntőben, míg az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott. A két Ferrari volt a leggyorsabb a 41. Forma 1-es magyar nagydíj tegnapi szabad edzéseiin. Az első gyakorlást Charles Leclerc, a másodikat Lewis Hamilton zárta az élen. Hamilton egyébként teljesítményen kívül arra is büszke lehet, hogy a Hungaroring egyik kanyarját róla nevezték el. Tegnap ünnepélyes keretek között kaptak nevet a magyaródi pálya kanyarjai. Hamilton mellett többek között a szintén hétszeres világbajnok Michael Schumacherről is elneveztek egyet, de hasonló megtiszteltetésben részesült az egyszeres futamgyőztes Jean Alesi is. Most őt halljuk.
0: Nagyon megtisztelő, hogy az én nevemet fogja viselni a 11-es kanyar. Nagyon sokat jelent nekem. Egy barátom kérdezte, hogy mivel érdemeltem ki. Mondtam, hogy nem csináltam semmit, de fantasztikus meglepetés volt. A Ferrari versenyzője voltam 1995-ben, keményen nyomtam a gázt, és elvesztettem az uralmamat az autó felett ebben a kanyarban. Nagyon magas volt a rázókő, és amikor rámentem, kicsúsztam. Komoly becsapódás volt, meg is vizsgáltak az orvosok, hogy történt-e valami a gerincemmel, de szerencsére nem lett komoly bajom. Mostantól Alesi kanyarnak hívják, hát legyen.
3: A Forma 1-es magyar nagydíj harmadik szabad edzése jelenleg is zajlik, az M4 Sporton követhetik élőben. Káprázatos versenyzéssel az összetettben vezető és címvédő Tadej Pogacar nyerte a francia kerékpáros körverseny 19. szakaszát, ezzel óriási lépést téve az 5. Tour de France győzelme felé. Az etapa legendás Alpe d'Huez hegyen ért véget. Pogacar úgy zárt az élen, hogy 1,7 kilométerrel a cél előtt még 3,5 perces hátrányban volt az élen tekerő mögött. Innen előzött a szlovén. Most halljuk az ő értékelését.
0: Ha 3 évvel ezelőtt kérdezed meg, hogy melyik hegyet szeretném megnyerni, azt mondtam volna bármelyiket a Tour de France hajrájában. Ezután a nap után látva, hogy mennyi őrült szurkoló volt az úton, igen, talán jobban becsülöm ezt a győzelmet, mint bármelyik másikat. Káprázatos volt átélni ezt az egészet. Teljes gázon mentünk az elejétől kezdve, tudtam, hogy jó segítséggel nyerhetek, és végül sikerült.
3: Noah Lyles a világ idei legjobb idő eredményével nyerte meg a férfiak 100 méteres síkfutószámát az amerikai atléták országos bajnokságán. Az olimpiai és világbajnok sprinter 9,79 századmárcas másodperces idejével beállította egyéni legjobbját. A tavaly döntős Bondár Anna ezúttal is bejutott a négy közé a hamburgi tornán, miután 6-1-7-6-ra verte az örmény Csarajevát. Bondárra a szintén örmény Avanesian vár az elődöntőben a hamburgi tenisztornán. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók sláger listájában. A mai vendégem egy olyan kivételes ember, aki azok közé tartozik, akikkel azt hittem, hogy sose fogok találkozni, vagy legalábbis testközelben nem fogok hozzájuk kerülni, és vannak ilyen sportolók, művészek, és akár ennek a kombinációja is. A mai vendégemet nem úgy ismertem meg, mint akinek köze van a sporthoz, aztán később, ahogy így az évek teltek, és jobban bekerültem a magyar sportvilágába, tudtam meg, hogy mennyi köze van a sporthoz, azon belül is a labdarúgáshoz. A mai vendégem Hevesi Tamás. Szia Tamás!
2: Szia, köszönöm a meghívást, örök itt lehetek.
1: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy. Én alapvetően azt gondoltam, hogy te egy dalszerző, előadó művész vagy, és valahogy mindig így jött a fejembe. Aztán kiderült, hogy te neked a labdarúgáshoz is nagyon sok közöd van, és számomra borzasztóan érdekes az a téma, amit amúgy többször már ki is fejtettél, vagy részben érintettél, hogy hogy tudsz összekötni két dolgot, a sportot, olyan szinten, hogy napi rendszerességgel van lényegében jelen az életedben, és hát van az előadó művész, ami meghatározta az egész eddigi életedet, sőt azt is, hogy a földbolygó melyik kontinensén értél, vagy melyik országában, és hogyha jól tudom, több mint 100 országban jártál, és azt nem a sportnak köszönhetően, hanem a művészi pályafutásodnak, vagy karrierednek köszönhetően. De mindenek előtt hogy vagy?
2: Köszönöm nagyon, hogy jól köszönöm. Alaphelyzetben nagyon várom a tavaszt, nem szeretem a telet, és minden évben, mivel, hogy említetted, hogy valóban több mint 100 országban jártam, nálunk ez ilyen tradíció, megbeszéltük a családdal, a feleségemmel, Krisztivel, hogyha lehet, akkor a valami depressziós, sötét, szürke, ónos, esős, ködös télből szeretünk elutazni, és pozitív energiákkal feltöltődni. Ez idén kimaradt, mert talán az elmúlt 15 évben nem is volt ilyen, hogy kimaradt volna, vagy a 20 évben sem, mert február 14-én volt egy számomra fontos állomás, egy 30 éve vagyok szólista, énekes, zeneszerző, vagy mindenkinek hívom magam, és egy ilyen nagyon szép köszönetet, egy szeretett koncertet szerettem volna tartani, meg is történt, teltházzal gyönyörű volt a Ramárt Színházban, akusztikus koncertet vonósokkal, kiegészülő vendégművészekkel, Gubik Petra, Ferenci Gyuri, Kövi Bálint, cselló művész, és hát állva tapsoló közönség, tehát egy azt gondolom, hogy sikerült egy olyan estét szerezni magunknak, egy olyan örömforrást és egy olyan hálát, amit én kapok a közönségtől nap, mint nap, egy kicsit visszaadni, hogy nélkülük én igazából nem is léteznék. Hiszen a közönség tette azzá, ami lettem, amivé lettem. És mivel annyi tennivaló volt a koncert kapcsán, mivel ezt most én szerveztem, tehát én egy személyben szinte, nyilván nem egy személyben, van egy kis csapatom, aki mindenben nagyon segítőkész volt és segített, de azért a hátamon volt minden felelős döntés, minden természetesen nekem kellett koordinálnom, de az úgy képzeld el, hogy az utolsó, hogy a büfé ott nincs, tehát hogy azt is nekem kellett intézni, hogy lesz a fogadás, hogy kik jönnek, hogy lesz, mint lesz, meg hogy a virágcsokor mikor jön be a színpadra, vagy mikor köszöntjük fel Kövi Bálintot, ha már Bálint napon volt, Valentin napon a koncert, meg a basszusgitárosom, a Giret Gábornak születésnapja volt. Tehát, hogy ilyenekről nem elfeledkezve, közben egy ilyen egészen furcsa atmoszférájú koncertet képzelj el. Fantasztikus mennyi üzenetet kaptam azóta is, és nem az, hogy jaj, de jó volt, meg szuper volt, hanem ilyen szuperlatívuszokról beszélek a koncertről, és ez nekem egy nem is tudom, libabőr. Tehát amikor azt kapod vissza, vagy annál sokkal többet, mint amit gondoltál. És idén emiatt, hogy sok médiába mentem, természetesen próbáltam hirdetni az, hogy akik kíváncsiak a zenémre, és szeretik azt, amit csinálok, hogy megtiszteljenek, és eljönnek erre a koncertre. Úgyhogy ez jól sikerült, mert teltház lett, de természetesen a rengeteg tennivaló miatt úgy éreztem, most nem tehetem meg, hogy elutazunk, még csak egy két hétes se. Tehát idén ez most kimaradt, de egyébként most már látom a tavasz első jeleit, nagyon várom, amikor valóban csicseregnek a madarak, és kék az ég, és süt a nap, és már ilyen már el lehet tenni a kabátokat, sálakat, sapkákat, stb. Úgyhogy egyébként nagyon jól vagyok, köszönöm, és ez nagyon nagy feltöltődést adott ez a visszaigazolás, hogy akik eljöttek a koncertemre, meg akik nem tudtak bejutni, azok már várják a december 5-én csinálok egy másik tematikájú koncertet, egy Budapesten, a Magyar Zeneházában, gyönyörű helyszín, még sosem játszottam ott, úgyhogy az lesz a újabb ilyen szempontból egy ilyen kikacsintása az életműveimből, vagy pályámból, vagy nem is tudom, hogy kell ezt fogalmazni.
1: Azon már én is ott leszek, ezt megígérem neked, hogyha maradj. Igen, én nagyon-nagyon szeretem azt, amit csinálsz.
2: Köszönöm.
1: Nagyon, és most így, ahogy utána olvastam és kutattam az anyagok között, valahogy úgy tűnt, de lehet, hogy csak én nekem jött ez így le a hírekből, hogy egy picit eltűntél egy időre, és most, mint hogyha egy ilyen újabb nagy lendületet kaptál volna, és mint hogyha most így elindultál volna, bár azt nyilatkoztad, hogy azért nem nincsenek új számaid, mert hogy nem tudod, hogy hol tudnád ezt közzétenni.
2: Így van.
1: És utána indultál a YouTube csatornád és a podcast műsorod is, amihez gratulálok, mert szerintem nagyon köszönöm. Szép számokat, és nagyon-nagyon jó vendégeket hívsz meg, és nagyon értékes beszélgetések vannak fent rajta.
2: Nagyon köszönjük.
1: És ez olyan, mint hogyha valaki egy újabb lendületet fogna, és ahogy beszéltél erről a 30 éves koncertről, a 30 évet átfogó koncertről, vagy előadásról, ez ilyen abszolút mérföldkőként, és de olyan mérföldkő, mint hogy innen még rugaszkodni szeretnél egyet, és ezt azért...
2: Jól látod.
1: Ezt jó hallani is, és jól látni rajta, de azért van közünk a sportod és a zenéhez is. Persze. Ebben a műsorban fogunk mind a kettőről beszélni egy picikét.
2: Persze.
1: Mi volt előbb? A tyúk vagy a tojás? Mert hogy az, hogy biztos, hogy van a kettőnek egymáshoz köze, mert a sportot is lehet művészén űzni, tehát vannak olyanok, akik művészi szintre emelik a sportot, és azért a művészeknek sem állt szerintem az a fajta szabályozottság, amit egy sport meg tud nekik adni, egy olyan keretrendszer, ahol a művészek ezen belül tudnak mozogni, vagy támaszkodni erre, mert nagyon sok művész, akit én legalábbis ismerek, akár a közvetlen környezetemben is, úgy engedik el a felelősséget és a dolgokat, hogy hát én művész vagyok, én ilyen vagyok. Mm-hmm. De hogy... aki mögött ott van egy sport, és ugye te azért már hosszú évek óta edzősködsz, vagy akár űzted is a labdarúgást, mint játékot, mit adott neked a labdarúgás? Ezt majd átbeszéljük így közben. Jó. Ahhoz, hogy te olyan művésszé várja, hogy előadó művésszé, zeneszerző, amilyen vagy. De az alapvető kérdés, mi volt előbb, a sport, mm-hmm. vagy a művészet?
2: A szüleimnek nagyon sok mindent köszönhetek, szinte mindent, nyilván, mint minden gyermek. Ők mesélték, mert ugye a pszichológiai tanítja is, hogy 3 éves korunk előtti dolgainkra nem emlékezhetünk vissza. Még nem alakult ki az a fajta memóriakép, amit elő tudunk hívni. Állítólag én 3 éves korom előtt a Gyulánon én felnőttem. A hétfőn akkor még nem volt adás a Magyar Televízióban.
1: Még én is emlékszem.
2: És szerencsések vagyunk, hogy a román határon, ugye Gyula közel van a román határhoz, a román televíziót be tudtuk fogni a kékes televíziónkon, és a fehér hangyák, a feketék ellen egy kicsit, hogy a szöszös képen keresztül a Tom és Jerry már akkor ment ott, meg a mindenfajta hollywoodi rajzfilmek. És a Foxy Maxi Matróz lett című dal, ezek szerint megfoghatott engem akkor, mert én a hónom alá csaptam, és a szüleim elmesélése, tehát gondolom, hogy miért találták volna ezt a sztorit, mert sőt a testvéreim is ezt mondták, hogy hónom alá csaptam, hogy volt egy kis hintalobam, meg volt egy műanyag benjom, amit kaptam így már akkor ugye játékként, és elkezdtem utánozni, ami a rajzfilmben történik, a Foxy Maxi Matróz lett című dalt, és ilyen kicsit pöthén, kicsit sejpítve énekeltem. Ez volt az első jel annak a szüleimnek, hogy láthatóan a muzikális lélek vagyok, és nem értettem, miért irattak be, hiszen mikor az ember 6 éves, akkor miért értené meg a szüleinek a döntéseit, utólag őket igazolt minden, hogy a énekzenei általásiskolába irattak be Gyulán, az a legmesszebb volt az egyes számú általásiskola házunktól, nagyon mérges voltam szüleimnek, hogy még tudtam volna minden a fél órával többet aludni, hiszen a közvetlen közelünkben volt a 2-es számú, a 3-as, meg a 4-es számú általásiskola is, viszont énekzenei tagozat csak az 1-es számú általásiskolába volt, és oda irattak be engem. És kórusba jártam, mindenki ez a családon belül van valami zenei kötődés, tehát mindig a zenénél tartok. Édesanyám kórusokban énekelt, templomi kórusokban énekelt, gyönyörűen 4 szólamban, arra még én is emlékszem. Tehát nagyapám, nagymamám, az ő nővére és anyukám gyönyörűen szólalt az ilyen templomi énekeket. A apukám, édesapám pedig tangóharmonikázott, és utána szintetizátort is vett, és szórakoztatta a baráti körét. A nővérem ének rajszakos tanítónő, tehát ott is benne van az ének. A bátyámmal közösen zenéltünk is, meg mai napig zenél, meg ő is tanít is gitározni, úgyhogy az Imi bátyám például az automatikus a zene, és akkor itt vagyok én, aki először komoly zenét tanultam. Nagyon büszke vagyok rá, hogy elég komoly lexikális tudást szedtem össze a komoly zenében. Érdekel is a komoly zene nagyon. Rengeteg óriási mű van a világban, amit én nagyon sokat hallgatok kocsiban is, és szoktam mondani, hogy sokfajta zene van, de valami nekem már zaj. A komoly zene az nem tud zajjá válni, azt meg kell élni, azt le kell ülni, azt hallgatni kell. Adott esetben becsukott szemmel, kicsit gicses kép, ropogó tűz mellett, de nagyon-nagyon szép gondolatokat ébreszt az emberben. És mellette ugye a hangszerekkel elkezdtem tanulni. Nagyapám ugye citerázni tanított lúttollal. A Békés Banda egy nagyon híres népzenekar volt, abban a bőgős kiválásával megőrösödött állásot megkerestek, és a háromhúros népi bőgön nagy bőgőztem, és mellette hegedülni tanultam. Sajnos a hegedű tanárnővel nem volt jó a nexusunk, ezért vadászkürt lett a hegedűből.
1: Ezt is olvastam, hogy azért lett, mert hogy a senki nem választotta?
2: Azt senki nem választotta. A trombitát, harsonát, mindent, azt vitték, mint a cukrot. Ezt a nagy vadászkötött senki. Nekem ez a különbség már akkor is bennem volt, hogy akkor inkább a kuriózum felé fordultam. És mellette a bátyám atlétizált, Gyulán, és az egyes szám általános iskolában bármilyen sportág volt, ugye az iskolák között volt ilyen verseny, biztos nálatok is volt, az iskolák között még van ilyen sportverseny, utcai futóversenytől kezdve mindenféle, és azt vették észre, hogy én akármiben elindítottak, hogy mindenben jól szerepeltem. Például szertornáztam, ezt kevesen néznék ki belőlem, meg én is magamból.
1: Az magas vagy amúgy.
2: Igen, az én magas is vagyok, meg nem olyan az izomzatom, stb. De például a kézilabdában nagyon mondták, hogy magas vagyok, balkezes vagyok, és ballábas. Tehát ez mindig egy ilyen szempontból egy kincs. Hozzáteszem, hogy balkezes író voltam, tehát balkézzel írtam, és a kommunista rendszerben nem lehettem, én renitens vagy. Tehát ráütöttek a kezemre, meg kell tanulni jobb kézzel írni. Komolyan. Tehát a mai napig mind a két kézzel tudok írni. És a sport egyszer csak bejött az ajtón, tehát én azt nem tudtam, hogy mit, mert mindent szerettem csinálni. Tehát a futás volt, ugye mezei futóversenyeken indultam, a kisebbeken, nagyobbakon, 10 km, 5 km, tehát volt ez a középtáv vagy hosszú táv. Aztán elkezdtem atlétizálni. Nagyon tetszett a környezet, Gyulán, nagyon szép volt a mai napig, nagyon szép az atlétikapálya, és a bátyám, ő már atlétizált, és akkor egyszer le is mentem vele, és megnéztem, milyen az egésznek a hangulata, és elkezdtem atlétizálni. Tehát a sport alapja, sokan mondják, az atlétika. Nálatok a vízilabdában is ugye nagyon fontosak az atlétikai mutatók mindenkinél, ezeket ugye szokták mérni is, és azt vettem észre, hogy ott ragadtam, és szeretek oda járni, hogy gyulai sportegyesület.
1: Hány éves voltak?
2: Szerintem olyan 10 lehettem, 9. Igen. És előtte mondom, a kézilabdában nagyon komoly jövőt látok, és 400 méter sífutásban látok benne nagyon komoly jövőt, olyannyira, hogy atléta edzők mutogatták, hogy úgy futottam a 400-at állítólag, ezt ők látnak engem kívülről, én nem, hogy nem volt ilyen nagy kilengés a fejemnek, amíg futottam, tehát hogy eléggé sikerült azt a tempót fölvennem, ami állítólag aerodinamikai szempontból segítség lehet egy jó haladáshoz. Uh-huh. Aztán igazság szerint futni sosem szerettem, belegondolok, inkább szórakoztatott. De nem voltam nagy futó, tehát akik nagyobb becsülök, akik minden nap futnak, mert ez egy olyan, mint egy ilyen elvonási tünet, hogy egyik nap kihagyod, akkor már vakaróz, hogy miért nekik.
1: Hát a sokáig csinálsz, amit az, ha hirtelen a bajod, akkor függőséget okoz, tehát ilyen hiány lép fel.
2: Így van. És azt képzeld el, hogy azt vettem észre, hogy érdekel a gátfutás, rövidebb sprint számok, nem voltam lassú, nem voltam elképesztő gyors, de gyors, inkább mondtam, hogy gyors voltam. És akkor távlugrás, magasugrás, stb. És akkor elindítottak, talán emlékszel, volt, hogy 4 próba, aztán 5 próba, és ezeken megnyertem elég sok versenyt, sőt, mondhatom, országos versenyt is nyertem, sőt, most mondom, a 8. általános iskolás koromban, tehát 14 éves vagyok, Tatán az úttör olimpián, kislabdahajításban, a kék jelek, és sose felejtem a nagy ellenfelemet, dobtunk egy óriásit, ő is és én is, és akkor 2 vagy 3. az országos csúcstartó voltam. Ugyanígy voltam 60 méter gáton, fedett pályán pár napig vagy hétig országos súlytartó. Tehát nekem az összetett atlétika nagyon, nagyon tetszett. Nem szeretek egy valamit csinálni. Tehát tetszett az, hogy van benne magasugrás, távolugrás, gátfutás, síkfutás, ugye súlylökés, stb. Stb. És aztán a legnagyobb eredményem nyilván egyéni bronzérem volt Magyarországon, amikor fölkerültünk, sosem felejtem el, akkor ment a Kunta Kinte, a Gyökerek című sorozat, és Tobinak hívták a főszereplőt, és a Szigeti Pista bácsi az akkori edzőm, amikor a Népstadionban volt, akkor még Népstadionnak hívták a versenyt, az országos döntő, egyéni atlétikai 8 próba, ez már 8 próba, és képzeld el, hogy minden számomban a 8-ból 7 számban új egyéni csúcsot csináltam, még arra is emlékszem, 6-80-at ugrottam távolba, tehát 13 éves voltam, 15 éves voltam, magasban 198, tehát hogy elég jól mentek a dolgok. Gerelyhajítás, sajnos Szigeti Pista bácsit imádtam, de nem volt egy jó gerelyhajító edző, úgyhogy úgy dobta meg a gerelyt, mint a gyulai parasz gyerek följön a fővárosba, és kezded el így szállt, mint a helikopterek, és volt hegye az apain, és így lett valami egész, ahhoz képest elég olyan 58 méter, vagy valami ilyesmi.
1: Ezek nagyon komoly számok, amiket mondasz.
2: Hát 96-40-et dobtam kislabdával, 96 méter 40-et dobtam 8. koromban. 96-40.
1: Ez nagyon-nagyon sok.
2: A gyulai, az egyes számú általános iskolában, az udvarunk,
1: kicsi volt a pálya, az biztos.
2: 60 méter hosszú volt, és a gyulai vár előtt mérték le a dobásaimat, ott ilyen 92 méter dobtam. Úgyhogy érdekes, mindig ilyen alkatom volt, hosszú karom van, mint neked, csak te izmos vagy, én kevésbé, és valószínűleg nekem a fizikai mutatóim jók voltak, tehát az erőkar a fizikából tanultuk, tehát hogy valószínűleg jó volt a technikám, és képzeld el, hogy azért lettem harmadik, mert a súlylökésben akkor nekem 13-80 volt az egyéni csúcsom, az nem egy nagyon nagy szám, de nem rossz. És képzeld el, hogy kétszer szektoron kívül löktem, és 3 lökés van. Ott úgy van a pontozás, hogy nagyjából 1 cent, ez 1 pont. Tehát ha én ott 3 szektoron kívül, akkor én nem hogy harmadik vagyok, utolsó között sehol. Kellett egy biztonsági, nem is forogtam semmit, csak így löktem egyet, 9-80 volt, tehát ott buktam 400 pontot durván a saját egyéni csúcsomhoz képest, és ott ment el az, hogy nem sikerült megnyernem. A egyéni, de nagyon boldog voltam így is, és akkor a Szigeti Pista bácsi, mikor ugye ugrottam ezt a távolgrás, vagy nem is tudom már melyik számnál, és bekiavette, szép volt Tobi! És így körbe-körbe ment a hang, az üres szinte, tehát csak a szülők meg hozzátartozók vannak ott ilyen atlétika versenyen, utánpótlás pláne. Ez volt az atlétika, és mellette egyszer csak azt vettem észre, hogy Gyulán akkor NB2-es csapat volt, nagyon komoly futball, Kocsis Lajos ott játszott a Honvédból, és a világ egyik legjobb játékosának tartották. Egy Gyulár igazolt, úgymond csúnya szóval levezetni, és akkor én már jelentkeztem, mert az atlétikát nagyon szerettem, de valahogy hiányzott a játékosság. Megtanított az atlétika sok mindenre, hogy úgy győzd le a másikat, hogy tegyél többet, edzél többet, sokkal többet kell tenni azért, hogy le tud győzni a másikat, és föl van festve a fehér vonal. Tehát itt nincs mese. Itt vagy gyorsabb vagy veláll, vagy lassabb vagy.
1: Viszont elég objektív sportág ez.
2: Ez maximálisan. És azt vettem észre, hogy ez a fajta fegyelem, ez a fajta, hogy maximalizmus, az nagyon jót tett a minden területen az életemben. Tehát a sport, mert azt kérdezted a sportnak, mit köszönhetek. Igen. Például ezt. A maximalizmust, a sportszerűséget. A makulátlan életmódot. Tehát engem, meg sőt, mai napig, ha már zenére átkacsintunk, például a zenekaromnál tilos az alkoholfogyasztás. Azt mondtam mindenki, ez egy munkahely, ez egy koncert, megkapják érte a tiszteletdíjukat, mindenki. Aztán, hogy utána, amikor hazamegy, mit csinál, vagy az magán ügye. De bocsánat, ez egy olyan, mint egy céghez.
1: A sportban is így van amúgy.
2: Így van, pontosan. Tehát magyarul annyi mindent kaptam a sporttól, mindent megtanultam, például legyőzni önmagamat. Amikor ugye a hosszú távfutásnál, amikor eljön a savküszöb, akkor nem azt mondod, hogy na most akkor kiállok, hanem most még összeszorítom a fogam, és még futok, mert tudom, jól előbb-utóbb átesek a holtponton, és utána megint tudok gyorsítani. Vagy, amikor a legfontosabb pillanatban nem úgy sikerül egy ugrás, levered a lécet, és már csak egy javítási lehetőséged van. Hogy micsoda koncentráltság kell arra, hogy magas ugrásról beszélek, hogy akkor a lépés hossza, minden, hogyan, tehát ez egy autogén tréning szinte, csak akkor ezt még nem tudtuk magunknak megfogalmazni, hogy átgondolom, hogy mozdul a kezem, hogyan homorítok hátra, hogyan emelem meg a csípőmet, hogyan a bicskából, hogyan nyújtom ki a lábom, hogy beleakadjon a léc. Tehát, hogy ezt át kell gondolni, és ezt mindet, hogy pár perc alatt össze kell magad rakni. Ez mind a sport. Ez minden a sport. És akkor képzeld el, akkor jelentkeztem a gyulai ifi csapatba, hogy hát figyel, olyan fizikai számokat produkáltam a ottani futballistákhoz képest, hogy nem voltam labdaügyes egyébként nagyon, mondjuk úgy, hogy nem voltam ügyetlen, de nem voltam labdaügyes, nem voltam technikás, viszont háromszor annyit tudtam futni, és sebesebben, mint adott esetben az akkori játékostársak, és egyszer csak azt vettem észre, hogy hoppá, így rugdösgatom a gólokat, és azt hiszem a gólkirály is lettem, középpályás létemre, 38 gólt rúgtam a bajnokságba, úgyhogy nem érugtam a 11-eseket. És azt vettem észre, hogy elkezd érdekelni a futball. De hogy is, komolyabban is. És hát 17 éves voltam, amikor debütáltam Gyulán, az akkori NB2-es csapatban. Óriási élmény, és nézd meg, hogy amit kérdeztél, milyen jó kérdés, a zene és a sport mennyire kéz a kézben tud járni. Hogy akkor már ugye bontogattam a szárnyaimat, mint már kaptam első gitáromat, elkezdtem dalokat tanulni, saját előbb autodidakta módon gitároztam, aztán megvettem a Muszti Dobai gitártáblázat, aztán beiratkoztam gitártanárhoz, aki nem volt túl jó, de legalább megtanított dolgokra, és azt vettem észre, hogy elkezdek dalokat írni. Tehát 13 éves voltam, 12 inkább, már dalokat írtam 13 éves koromban. 14 éves koromban írtam a Jeremy című dalomat, ami azért utána 2 évig rajta volt a magyar slágerlistán például. És azt képzeld el, hogy ezen a bizonyos mérkőzésen nyertünk egyébként 3-2-re. Ózd ellen volt a mérkőzés, ha jól emlékszem. És megszereztem, hogy kipattanó voltam, mert nem fejeltem jól, féltettem a fejemet. Ezért a 16-oson kívül kipattanóra rakott az edző, Himmer Pista bácsi. És ott a kipattanón megszereztem a labdát, végig nem értem miért, átlósan az ellenfél kapujáig vezettem, nem ért utol senki, labdával. És nem tudom miért kerültem át jobb oldalra, tehát hogy nem egyenesen támadtam a kaput, hanem még hosszabb távot tettem meg, mint kellett volna, és bal külsőben rúgtam el, hosszú kapufa lett, és ugye fizika, mint a biliárnál, kifelé pattant. Ha azt én bal belsővel rúgom, a kapufára bement volna. És kérdez, akkor 5000-en voltak kint ezen a mérkőzésen, akkor nagyon sokan jártak még labdarúgó mérkőzésre. Ugye óriási tapsot kaptam, hatalmas tapsot, és mit csináltam? Meghajoltam. ez ilyen automatikus volt, tudod, érted?
1: Mert ugye a közönség... Nézzetek a többiek.
2: Mi nézett mindenki szerintem, igen.
1: Micsoda műsor.
2: Kézzelem. Szóval itt van, amikor összefonódik a kettő, hogy hirtelen nem tudtam éppen most melyik vagyok.
1: Hát figyelj, azért egy picit szürreális az, hogy egy előadó művész zeneszerző így beszél a sportot. Tehát mondtál azért olyan szakkifejezéseket, meg hát látszik, hogy azért mélyen benne voltál a sportban, úgyhogy én még nem találkoztam ilyennel, bár
2: köszönöm.
1: Hozzáteszem, hogy ez ilyen szempontból abszolút unikális, de hogy megvan az egymásra gyakorolt pozitív hatása, ez is biztos.
2: Így van.
1: Később utána a sportnál maradva elmentél edzői irányba.
2: Hú, ez érdekes volt, igen.
1: És hát van edzői papírod is, tehát hogy végigvitted azt.
2: Így
1: és
2: van.
1: Én ezt mondom, tehát, hogy azért alapvetően a művészek számomra olyanok, akik ilyen, megvan az a fajta öntörvényűség, ahogy élik az életüket. De ahhoz, hogy valaki a sportban érvényesülni tudjon, akár mint sportoló, később, mint edző, ott azért sokkal több kritériumnak kell megfelelni. Úgyhogy a klasszikus értelemben te nem vagy olyan művész, mint a legtöbb művész, vagy mint a legtöbb előadó. Nem fordult meg a sose a fejedbe, hogy akkor egyik irányba elmozduljál?
2: Nem.
1: Mert ugye az életed az tele volt, vagy hát tele van mind a kettőnek az előnyeivel, valahogy úgy sikerült integrálni az életedbe két oldalról is, és azért a sportolói pályafutás is azért egy teljes embert kíván. A művészi pályafutás is, az is egy teljes embert kíván, és azért valahol, lehet, hogy én gondolom rosszul, de van egy civil élet is,
2: persze,
1: amit azért nem okvetlen előadó művészként élsz, vagy sportolóként élsz, hanem csak úgy éled az életedet.
2: Igen. Ez teljesen véletlenül rajzolódott ez az edzői. Egészen pontosan úgy, hogy a Moszkva válogatottja itt járt Magyarországon. Moszkva váltott az a korosztály, én akkor az ifiben játszottam, még nem játszottam a felnőtt csapatot, tehát 16 éves vagyok. Igen. És valahol itt edzőtáboroztak, és játszottak Békés Csabával, nem tudom, törő, és edzőmérkőzéseket bonyolítottak le, és aztán csináltunk Gyulán egy ilyen, vagy csináltak a gyulai vezetők, vagy nem tudom ki, csináltak egy ilyen mini tornát, hogy a Moszkva 1, Moszkva 2, tehát két korosztály, de a Moszkva 1 volt a U10-en, most U19-ek hívnánk, akkor IFI A-nak hívták, és az IFI B, az meg mostani U17. Tehát így, így képzeljük el, én az U19-nek voltam mondjuk a csapatkapitánya, és volt egy U17-es csapat ugye Gyulának is, meg ugye a Moszkvának is. És ezért volt ez a 4-es torna. Kikaptunk tőlük 3-0-ra, nem 4-1-re, bocsánat, Gyulán. A másik csapatukkal 0-0-át játszottunk, a mi csapatunkat azt hiszem 5-0-ra megvertük a saját U17-ünket. És Moszkvában megkaptuk a meghívást, visszahívást, hogy menjünk ki. És a gyulai vezetők mondták, hogy jaj, de jó. És Szilágyi Jani bácsi volt az edzőnk, sose felejtem el, és az indulás előtt pár nappal infarktus kapott. És nem tudott velünk tartani. És megkerestek el a vezetők, hogy akkor most mi legyen, mert nincs edző. És hát én voltam a csapatkapitány, már akkor is valószínűleg valamiért ezt kiérdemelhettem, és akkor megkérdeztek engem, hogy mit csináljunk, hogy én elvállalnám-e erre a 2 hétre, hogy amíg kint vagyunk Moszkvában, vagy 10 napra, 12 napra, igen, pontosan, hogy addig én a tréningeket megtartanám, mert hát azért volt már jó néhány tréning a lábamban, meg a fejemben. És mondtam, hogy persze, ezen nem fog múlni. És érdekesség, hogy ezt a tornát 20-0-ás gól különbsége megnyertük, megvertük őket 1-0-ra, akiktől 4-1-re kikaptunk itthon, ráadásul egy általán begyakorolt szabadrugás variációból, amit ott találtam ki Moszkvában. És én voltam az elvégzője, de aki a Fábián Pisti, ő fejelte be a gólt. Volt egy elzárás, volt benne sok minden kis apró trükk, ami akkor talán még nem volt annyira jellemző, pláne egy ifi csapatnál. És utána az ő 2-es csapatokat megvertük 3-0-ra, és a mi csapatunk az U17-nek meg akarták mondani, hogy akkor lejátsszuk velük, legyen valamilyen szoros meccs, nem kell őket nagyon megvenni. És ők voltak felábról az U17, mit képzelünk, ők simán adott esetben még szoros lesz a mérkőzés, hát 16 lett közte. Mondtam, jó, akkor beletettünk mindent, és így lesz a 20. És akkor kaptam egy Paul Breitner Adidas cipőt, a legjobb középpályásnak választottak ezen a tornán, és jöttünk hazafelé a küldöttsége, vonattal voltunk természetesen, és odaült a teljes gyulai vezérkar, hogy Tamás, nem akarsz ezzel komolyabban foglalkozni? És mondtam, hogy nem. Tehát, hogy nagyon jó volt, nagyon éreztem magam, képzeld, gyúratástól kezdve mindent csináltam. Tehát azt képzeld el, hogy amit ugye tapasztalatból, meg utána olvasásból, akkor még nem volt internet, világa, stb. És hazajöttünk, és egyszer csak fel már énekesi pálya, lementem Szekszárdra egy nemzetközi női futszál tornára. Ez futszál, tehát teremben zajló, 4+1-es játék, ugye, és nézem le látóra vezérkarral. És gondolom, kiszaladt a számon egy-két észrevétel, vagy gondolat. Mindig csak építő jellegű, hozzáteszem. És eljöttem, ott énekesi pályán miatt voltam ott, énekeltem egy pár dalt, én voltam a záró akkordjának a gálának, és hazajöttem, és rá egy napra csörög a telefon, hogy Tamás, nagy a baj, mert az edző kollégánk az befejezte, hogy eljönnél le hozzánk edzőnek. Mondom, én? Mondom, se papírom, semmim nincs. Nem, azt mondja, ahogyan beszéltél a futszáról, meg a labdarúgásról, azt mi úgy gondoljuk, ezek a lányok nagyon hálásak lennének, hogyha elvállalnád. Szerintem 2 hónap volt a bajnokságon, és sikerült másodiknak lennünk a bajnokságon, az NB1-ben, a Szekszárdal, és nem ingyen és bérmentve, csak úti költséget kaptam, 150 kilométer oda, 150 vissza, tehát 300 kilométer, és 3-szor mentem edzést tartani, majd 4-szer is talán, plusz még a bajnoki mérkőzések, mert tornarendszer van, és akkor azt mondom, vagy akkor az volt, tornarendszer volt, és akkor mondtam, hogy hát köszönöm, ez nagyon szép volt, nagyon-nagyon megszerettem őket, és ezáltal belecsöppentem a futball edzői világba. Ott volt a edző.
1: Komolyan vettek téged? Mert hogyha ugye van egy énekesi pályafutásod, és akkor így a sporton belül azért...
2: Ez jó kérdés, erről beszéljünk.
1: Van egy ilyen, hogy azért nem biztos, hogy
2: sőt,
1: te ez vagy, vagy ez akarsz lenni tényleg?
2: Nagyon jó a kérdés. Evel a mai napig vívódunk, és a mai napig viszem a hátamon a büszkén. A sportban, igen, a sportvezetők, a sporttulajdonosok, a sportban lévő embereknek Hevesi Tamás énekes vagyok. És ebből a szempontból ez egy hatalmas hátrány. Mert nem tudják elképzelni, hogy egy ember adott esetben milyen edző kvalitásokkal bírhat, mert ők csak arra gondolnak, hogy én a színpadon állok és énekelek. nem tudják, micsoda lexikális és egyéb tudásra próbálok szert tenni nap mint nap, mert hihetetlen, mert itt változik a labdarúgás világa. Tehát én nagyon felkészült vagyok, úgy gondolom, és mindig is az voltam. Kaptam lehetőségeket, voltam NB1-es edző a Reacnál, az talán egy kicsit hamar jött, nem kaptam kellő támogatást hozzá, sőt, talán biztosan emlékszel el a Reacos sztorira, hogy ez igazából kiderült, hogy életem első NB1-es mérkőzését a Diósgyőr ellen, Diósgyőrben.
1: Ez mindig könnyű.
2: Igen, de várjál, azt, hogy ezt eladták a játékosok a fejem fölött. Úgyhogy ebből lett a bundabotrány.
1: Hát ez kellemetlen.
2: Hát az nem kellemetlen, hanem ez felháborító. Tehát az összes volt játékos, aki ebben részt vett, mai napig a futballban dolgozik egy részük, hát mindig egytől egyik bármelyikkel találkoznék, nem tudom milyen reakciót váltanak ki belőlem, hiszen az egész életemet, az egész pályámat, edzői pályámat befolyásoló tényező, mert ha adott esetben becsületesebb végig dolgozhattuk volna, és bent tartom a Reacot. Hozzáteszem, előtte Macél Zoli volt edző, 5 pontja volt a csapatnak 16 meccsből. Nálam én 9 meccsnél mondtam le, mert azt éreztem, hogy valami nem stimmel. Nem tudtam megfogalmazni, de hát az élet engem igazolt. 9 meccsig én akkor 9 pontot szereztünk már, de nyilván gyenge, kevés volt még mindig, de nem tudhatjuk meg, ha ez becsületes munkával végigcsinálják ezek a játékosok, akik pénzért eladták a becsületüket, pénzért eladták a lelküket, pénzért eladtak mindent, aztán mentek a magyarázkodások, de a sárga csekket be kell fizetni, amikor megkapta az akkor... Az akkori futballisták is sokkal jobban kerestek már, mint az utcaembere. A bocsánat, ha lenne annyi agysejtje ezeknek, hogy félretettek volna legalább egy kicsi pénzt a havi keresőtükből, akkor nem lett volna soha sárgacsek probléma. Csak a játékgép, meg a nem mondom végig, mik egyebek, a csajozás, italozás, stb. Az fontosabb volt. Az élet. Így van. Szóval egy ilyen keserű pirulát kaptam a futballtól. És nyilvánvalóan jól mondod, tehát a mai napig úgy gondolom, hogy akik már dolgoztak velem, mint játékos, vagy mint csapatvezető, vagy mint elnök, azok látják, hogy dolgozom. Azoknak már teljesen más a vélemény rólam, és szerencsére nagyon jó. Tehát nem akarom végsorolni, hogy a csapatoknál dolgoztam, az elnökök mindenhol a hátam mögött csak jót mondtak rólam mindig is. Tehát, hogy Én nálam olyan nincs, hogy ne szakmaiak legfelkészültebben. Most egy kis csapatnál, egy kieső helyen lévő 0 forint, 0 filléres csapatnál dolgozom, a Budakalásznál. Azért dolgozom náluk, mert a két elnökségből két vezető nagyon, nagyon hisz bennem és bízik bennem. 3 másik csapatnál megcsináltam azt, hogy kieső helyen vettem át, és sikerült bent tartani őket. Most ez lenne a 4. És úgy,
1: nem
2: hogy
1: a nem... könnyebbik feladatokat vállalod.
2: Ez a legnehezebb. De bocsánat, legalább ők megkerestek. Tehát vannak olyanok, akik edző kollégák, akik akkor is padot kapnak, hogyha ha otthon ülnek, és már 2 napon van újabb pad, újabb lehetőségük. Menedzserek dolgoznak a háttérben, nagyon a magyar futball nagyon szövevényes, mindenki ismer mindenkit, mennek a telefonok, figyelj, nekem olyan furcsa, hogy úgy tudják egymás fizetését, a Nyíregyháza, most mondtam, nem Nyíregyházra akarok beszélni, csak egy példaként mondom, a Soprontó Nyíregyházáig mindenki tudja, hogy aki mennyit keres, milyen összegek vannak, győztes meccs, prémium, stb. Tehát, hogy ez ijesztő. És nyilván én egy outsider vagyok, tehát így egy zenei világból érkezett ember, aki végigjártam az összes a DBA Pro licenszet, és ugye ráadásul büszkén állíthatom, hogy a Bicskei Berci bácsi Mezei Gyurivel, amikor átvettem a diplomát, akkor el is mondták, hogy hát egy példaértékű, hogy ezt...
1: De akkor lényegében nem tudtad ezt áttörni, ezt a falat, vagy ezt a korlát, a kitelességi korlátot, vagy hogy mondjam,
2: nem.
1: Hogy... Igen. Tehát önmagában az, hogy elvégezték minden képesítést, ami a szükséges, hogy a szakmailag is elismerjenek, és azért, ahogy mesélted, a gyerekkorodtól benne vagy a sportban, az, hogy te zenész vagy, az megbélyegzi, vagy bélyegezte
2: az edzői
1: pályafutásodat
2: is. Visszafelé nincs semmi gond. Tehát a zenész világban senkinek semmi gondja
1: ott
2: nincs.
1: Ott nem sportoló vagy.
2: Igen, ott nincs avval gond, hogy én edzőként is dolgozom.
1: Hát akkor viszont ilyen szempontból előnyben vagy ott, és ők is előnyben vannak a sportolókkal, mivel hogy a sport ilyen szempontból még akár segíthet neked a zenei pályádon.
2: Hogyne.
1: Míg fordítva úgy gondolja a sport, hogy a zenei pálya nem segít a sporton, vagy inkább hiteltelenné teszi. De mégis végig kísérte mind a kettő az egész pályafutásodat, az egész életedet, és nem a sportnak köszönhetően utaztál sokat, és élted az életedet, és azt is olvastam, van egy nagyon jó mondat, vagy hát több van, de van egy, ami nagyon tetszik, és ami abszolút érvényes arra, amit mondtál, hogy olyan ember talán még nem született, akinek minden működött, vagy minden vágya teljesült, de olyan sem született, akinek semmi sem sikerült.
2: Ez így van.
1: Milyen egyszer, és tök jó, hogy,
2: igen.
1: Hogy igazából ez buzdít arra, hogy próbálj meg mindent, mert hogy előbb-utóbb valami sikerülni fog. Mi sikerült neked jobban, a zenei pályát? Én az én részemről tudom, vagy a sport. Tehát a te értékrendszered szerint. Nem azt szerint, hogy ki mér, mivel kapcsolatban most ismer jobban téged.
2: A legnagyobb dolgokat, ha most itt van előttünk mondjuk egy kis mérleg, és a serpenyő bal oldalán legyen a zene, a jobb meg a sport, mondjuk akkor kezdjük a jobb oldal a sportban, miket értem el. Az, hogy saját pénzemben kimentem Brazíliába kutatni 2 hónapig, hogy a világon miért a brazil védők a legjobbak. Emlékszel, most sorolhatnánk a névsort. A világ legjobb védői, szélső védői, az brazilok voltak. Most már átalakult a világ, de akkor ez nagyon 10 évvel ezelőtti sztoriról beszélek, vagy 12. Kimentem, és kíváncsi

0: nem érthetsz mindenhez.
1: És a, hát az baj, ha azt hiszed, hogy mindezért tesz.
0: Pontosan, amit a négy évszakos gumi.
1: Az.
0: Pont amikor használod, pont nem abban az évszakban működik. Így van. És az, tehát, hogy azt gondolom, akkor az, hogy Európa bajnok lett a magyar cukorbeteg futszál válogatottam többször, annak mai napig én vagyok az edzője. Szerintem egy hatalmas eredmény. Az megint más, az ország nem nagyon tud róla, vagy keveset, mert le vagyunk sajnálva, ugye, tudod, én cukorbeteg vagyok.
1: Igen, cukorbetegség, ez a szabad, ne feledd, kérlek.
0: Igen.
1: Hevesi Tamás zenésszel beszélgetek, előadóművésszel, labdarúgóedzővel, sportolóval, mielőtt még bárki csak igen. a sporttal azonosítaná téged, azért mondom, a cukorbetegség. A cukorbetegségre mondják azt, hogy a hosszú élet titka a cukorbetegség, és már pedig azért, mert hogy édesanyám is cukorbeteg, rajta láttam, hogy amióta kiderült, hogy cukorbeteg, azóta nagyon vigyáz magára. Tehát megvan a kötelező mozgás, mennyit kell, az, hogy mit tehet, mikor ehet, és alapvetően ez sokkal jobb formában, mint eddig.
0: Ez így van.
1: Tehát, hogy a cukorbetegségnek nagyon furcsán, azért köszönhetően lefogyott nagyon sokat, sokkal aktívabban él, és az, hogy olyan ételeket eszik, amit szabad ennie, és ezt ő szigorúan be is tartja, ezért sokkal egészségesebb is. Fura, de a cukorbetegsége mellett.
0: Hát nekem erre van egy mondásom. Azt mondtam, hogy az összes világtrend, ami csúnya szóval fogyókúrás trend, az minket utánoz. A cukorbeteg étkezés és az életforma az egyik legegészségesebb a világon. Nem is kérdés. Tehát ugye alacsony szénhidrát, magas fehérje bevitel, az mehet. Tehát low carb, high prot. Érdekes, hogy minden mostani, az összes diétát elkezded lapozgatni, meg hogy állati termékből én ráadásul nem eszem húst, csak halat és rákot, tehát tengeri gyümölcsét inkább, így mondom, inkább halat, de nem eszem semmi másfajta húst 30...
1: A törös hús nem is.
0: Semmilyen húst, 38 éve. Én ebben hiszek. És tudod mi? Ez objektív és mérhető. Ez nem szubjektív kérdés. Ott vannak az adataim, a vérképeim, és az orvosok így mutogatják azt a mindent. Ezt nem tudjuk, hogy csinálod, Tamás. Most voltam 9 éve, úgy visszakerültem, totál véletlenül, ugyanahoz a doktor szemorvoshoz. 9 éve ő vizsgált, és most jobb a szemem, mint 9 éve. Azt mondja, Tamás, azt mondja, nem tudom, maga valamit elképesztően jól csinál. Mondom, nem tudom, mit csinálok jól, de köszönöm. Mert mindig ilyenkor izgulunk, hogy rossz hírek jönnek. Tudod, amikor elmész orvos, azok mindig attól tartasz, na most aztán.
1: Hát egészséges ember nincs, csak olyan, akit rosszul vizsgáltak már.
0: Vagy még nem volt orvosnál. Igen. Tehát egy serpenyő. Tehát Európa bajnoki aranyérmek a cukorbeteg váltottal. Voltam NB1-es edző, voltam női, U17-es női szövetségkapitány, sikeresen, majdnem 3 évig. Voltam edző kisebb csapatoknál, nem kaptam újabb lehetőséget a Reac után, az NB1 után nem, sajnos nem adatott meg egy NB2-es csapat. NB3-as igen, ott sikerrel szerepeltem, de mindig volt egy kosz, valamilyen kosz a levesben, ami az én értékrendemben. Tehát, hogy mondjam, nálam a fekete X-a gyorsan eljön. Toleráns vagyok, mindenkit elfogadok olyannak, amilyen. Büszke vagyok Gödöllőnök, ahol dolgoztam. Nagyon sikeresek voltunk. Nagyon büszke vagyok az FFC-nél, a Ferencvári szurkolócsapatnál. Utolsó helyen vettem át őket, és 8. helyre sikerült felhoznom őket egy fél év alatt. Sőt, nem is volt fél év, pár hónap alatt. Tehát azt mondom, hogy ezek nekem a serpenyő ezen oldalán, úgyhogy amatőr körülmények között nem a pénzről szól, hanem a sportról, a labdarúgás imádatáról és szeretetéről. Én a másik oldalon a szakmát minden szempontból. Mai napig rengeteg meccset nézek és elemzek. Most is mielőtt jöttem hozzátok, éppen elemeztem egy következő ellenfelünk játékát, néztem a hibapontjait, pontrugásokat, támadásban, védekezésben, hogyan tudjuk adott esetben a kis csapatommal megnehezíteni az ő dolgukat. És ez az egyik serpenyő, oké? És akkor női szövetségkapitányként is nagyon sikeres eredmények voltak mögöttünk. Jön a másik serpenyő, a zene, ahol azért többszörös platina és arany meg gyémánt lemezem is van egyébként, ezt nem is tudtam. Én csak alumínium lemeznek hívom őket. És hát az, hogy van 3 olyan dalom, ami volt a magyar slágerlista élén, ugye a Jeremy, a Diadal, a Csíkos napernyő, és az Ezt egy életen át kell játszani. Az, hogy összesen ugye 7 lemezem van, tehát nincs 20, meg 15, meg 32, ahhoz képest viszont nagyon játsszák a dalaimat szerencsére a rádiók. Nagy köszönet azoknak a rádióknak, akik játsszák a dalaimat, hiszen mi azért írjuk a dalokat, mi nem tudunk slágert írni, mi dalt tudunk írni, aztán miből lesz sláger, mert a közönség eldönti. És nagyon jó volt a felvetésed, mikor a podcastemnál mondtad, hogy azért kellett lépnem, mert

0: a fiókom, illetve hát most már ugye memóriakártyák tele vannak dal ötleteimmel. Szerintem van közte több érték, sőt, úgy gondolom, hogy vannak köztük kifejezetten nagyon erős dalok. Nem jutottam velük sehova. És akkor azt mondtam, hogy állj, vagy nincs rám szükség a magyar könyvzének, azt is megértem, bár a mellékelt ábra azt mutatja, hogy nem így van. Vagy akkor csinál, kicselezem, hogy ne legyek rászorulva senkire, hogy játsszátok a dalomat, akkor tudnak rólam az emberek, ha nem játsszák a dalomat, nem tudnak rólam az emberek, hogy vagyok, létezem. Pláne ebben a felgyorsult világban, ahol az AI-jal megírt...
1: Erről is fogunk még beszélni, szabad ne feled, ez majd a... Ez egy nagyon érdekes, tényleg ez engem is nagyon-nagyon érdekel. Tehát mérlegre helyeztük a két tevékenységet.
0: A zene az erősebb.
1: Igen. Én ezt mondtam volna, de hogy ezt neked kell tudnod, hogy mitől kaptál többet, de ettől függetlenül magáról, a sportról, hát hogy mondjam, sokkal energikusabban beszéltél, tehát olyan emocionálisabban beszéltél a sportról, de mivel a műsorunk címe az, hogy Sportolók slágerlistája, hallgassuk meg az első dalt, amit hoztál nekünk.
0: Oké.
2: Okay. Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk tovább a műsorunkat Hevesi Tamással. Beszéltünk a sportról, és érintettük a zenét is. Saját magadat úgy értékelt, hogy a zenei pályafutásod értékesebb és falsősebb az életedben. Eltávolodott ez a kettő egymástól amúgy az életed során, amikor ugye külföldre is utaztál, itt volt egy... Amikor elkezdted, és ezt is olvastam rólad, hogy egy éremfeldobásnak köszönhetően indultál te neki.
2: Így van.
1: És nem a testvéred, ugye?
2: Így van.
1: A zenének. És mi lett volna, ha nem, ez is fölmerült ez a kérdés, de hát ez most már kár erről beszélgetni, és utána hosszú évekig Ausztráliában éltél.
2: Így van.
1: Hogy ezeket a fázisokat, vagy az életednek ezek az életed ezen ciklusában, hogy volt jelen a sport? Hogy jelen volt egyáltalán, vagy elengedted, eltávolodtál tőle, vagy volt fordítva, hogy a sport miatt engedted el a zenét?
2: Soha nem engedtem egyiket sem. Szerintem a kettő egymás mellett annyira kiegészíti egymást, gondoljunk bele, hogy tanítja is mind a pszichológia, mind a pedagógia, hogy a jó szellemi aktivitás után kell a fizikai kikapcsolódás, vagy fordítva. Egy jó fizikai megterhelés után nagyon jót tesz egy olvasás, egy kikapcsolódás, keresztelfejtés, tévézés, filmnézés, csak zenehallgatás, tehát hogy ugye ez mind-mind, ez kéz a kézben jár a két szakma egyébként. Mind a kettőn belegondolsz, a sportban is rengeteget kell azért tenned, hogy jobbá válj. Van egy mondásom, ha ma ugyanolyan vagyok, mint tegnap voltam, akkor én visszafejlődtem. Tehát ahhoz, hogy mindig jobbá váljak, és mindig nincs olyan kor, tehát 88 évesen is legyél jobb holnap, mint ma voltál. Tehát szerintem ezért mindig tehet az ember, szoktam mondani, ez igényesség kérdése, hogy valaki erre hajlandó, vagy sem. Ez mind küllemre, mind egészséges táplálkozásra, mind a szellemiségünknek a táplálására, annak az építésére vonatkozó gondolatok. Mert én úgy gondolom, hogy soha nem öregszünk meg, hanem átalakulunk. Az életünk, szoktam mondani, olyan, mint egy, gondoljunk magunk el egy nagy dombot. Hogy mikor megszületünk, ugye járni tanítanak bennünket, pelenkáznak bennünket, beszélni tanulnak bennünket. Mikor a dombnak a túlsó oldalán vagyunk, ott az útnak a legesleg végén, járni tanítanak bennünket, beszélni tanítanak bennünket, és pelenkáznak bennünket.
1: De az öregkor a második gyerekkor?
2: Igen. Tehát, hogy ez micsoda gyönyörű ív ez. És attól, hogy most a dombnak a melyik részén állunk, az egy nagyon sok mindentől függ tőlünk. A sportban is így van, és a zenében is így van. Nyilván, mint sportoló, már a korosztályból adódóan már nem lehetek aktívabb, hanem én járok focizni barátokkal, stb. Természetes. De, mint edző, feltétlenül. Tehát azt gondolom, hogy igenis aktív fejlődni kell, rengeteget kell tanulni, a világ rezdülését észre kell venni. Szoktam mondani, hogy jó darabig csak néztem a meccseket, most már talán látom is. Tehát a kettő között van különbség.
1: A szurkoló tudsz venni azért?
2: Nem. Az nagy hibám. Nem tudok szurkoló lenni, mindig szakmázom a fejemben. Mindig, mindent, igen. De alsóbb osztály meccseken is. Tehát aki megyek egy harmadosztály mérkőzésre, én azt is szeretem. És ott is, még a rosszból is lehet tanulni, hogy például visszaköszön valamilyen játékszituáció, amit mondjuk az én csapatomnál láttam, és ott megtanítottam, hogy ilyet nem szabad csinálni, visszaköszönt, de láttam olyat is, hogy például, hogy alsóbb osztály csapatnál valaki olyan megoldást választott egyéni kvalitásból adódóan, ami tanítani való, és azért az ember elrakja, és elmondja a saját támadójának, hogy figyelj, láttam egy olyan, hogy úgy csinálta a srác, egy olyan cselt, 16-oson belül volt dupla bicikli, alattad van a labda, oda piszkálnak, az biztos, hogy vagy büntető, vagy te rúzgolt.
1: Mint edző, tőled kérik, vagy valahogy azonosítják a játékosaid a Hevesi Tamás zenésszel?
2: Igen, én tiltakozom.
1: Az mit jelent?
2: Nem engedem őket koncertjeimre, és nem lehet a zenéről beszélni. Tehát nekik én akkor Hevesi Tamás edző vagyok, szó nincs róla, hogy itt a zenés.
1: Soha nem jön elő a zenészéned az öltözőbe, esetleg nem. Egy kicsit vidámabb, vagy szomorúbb időszakban?
2: Nem. Én akkor edző
1: ki van zárva? Tehát teljesen ki van zárva. Magad másik énjét.
2: Nem, teljesen ki van zárva. Én akkor ott edző vagyok. És nem is kérdés. Nálam azért fegyelem van.
1: Mert a zenében meg a sportot átviszed, tehát azt előbb említetted,
2: igen.
1: Hogy...
2: Az egy más történet. Meg a színpadi jelenlétedben kell a fizikailag is, hogy felkészültnek kell lenned. Tehát amikor egy 2,5 órás koncertet végig tolod, a hátadon a felelősséggel, a hátadon az összes mondandóval és hangokkal, mert egyszer majd eljössz a koncertemre, remélem a december 5-én, akkor igen, akkor fogod látni, hogy nekem minden dalom eredeti hangnemben van. Tehát nincs levéve semmi, hogy könnyebb legyen énekelni. Ott kell feszülnem, azt, mikor abban a hangnemben írtam, annak ott kell szólnia, mert azt azért írtam ott. Ha azt lejjebb viszed, az már nem ugyanaz a dal. Akkor ez olyan, mint elnézést Lajos bácsi a Silva Presso sarkában 2 oktávval lejjebb elénekli a dalodat. Tehát az nem az. És ugyanez igaz a színpadi jelenlétemre, a fizikai kérdésekben is. Nem lieghetsz, mert nem bírod a fizikailag a koncertet, már pedig egy 2,5 órás koncert azért megterelő tud lenni, hozzáteszem. Nagyon szerencsés vagyok genetikailag, édesapámtól örököltem, és ő sem volt soha fáradt. Anyukám sokat volt fáradt, de édesapám soha. Tehát valószínűleg tőle örököltem ezt a genetikát, hogy soha nem vagyok fáradt. Tudod, mikor voltam életemben egyszer fáradt? Most, február 14-i koncert után, amikor szellemileg azt éreztem, hogy fú, túl vagyunk rajta. Tudod, meg se tudtam élni a sikert. Ön, mikor ti megnyertétek az olimpiát, vagy a világbajnokságot, és akkor abban a pillanatban óriási az öröm, adrenalin bombák repkednek, oszlicisztin tökéletesen minden kimondhatatlan mindenfajta tényező dolgozik bennünk, de azért kell hozzá egy ilyen visszaülepedés, amikor az ember felfogja, hogy mi történt. Ugye? Nektek is gondolom. És ez igaz.
3: Igen.
2: És ez igaz a zene életre is igaz, tehát ennek egy ilyen, mert ugye annyi mindennek klaffolni kell, hogy összeálljon az a kép, hogy az a koncert olyan lett, amilyent megálmodtál, vagy adott esetben még kicsit jobb is. Úgyhogy ez egy óriási dolog, de valóban, amikor hazamentem, és tudtam, hogy másnap megyek még 2 városba énekelni, mert szólistaként Debrecenbe mentem, meg Tiszakécskére, vittem a feleségemet, neki ott volt előadása, tehát nem én énekeltem, én Debrecenben énekeltem, csak hogy menni kellett. Úton voltunk, megint. Tehát nem volt idő megélni, meg nem volt idő talán kipihenni sem azt, ami előző este, azt a nagy adrenalin bombát. Viszont lásd, milyen érdekes, hogy a zenei kirándulás nagyon jót tesz. Lásd, amikor tanítom is, és szoktam mondani fiatalabb edző kollégáknak, szoktak tőlem tanácsot kérni, vannak olyanok, akik megtisztelnek, hogy kikérik a véleményemet. Még nagyobb nevű edzők is. És akkor szoktam mondani, hogy nekem a regeneráció az abból áll, hogy a csend. A csend, kimegyek a normafához, imádom a normafa környékét, szeretek sétálni. Nem futni, csak sétálni, a friss levegőn kiszellőztetni mindent, megélni a pillanatot, nem átélni, megélni a pillanatot, és utána, amikor hazaér az ember, és lezuhanyzik, és átöltözik, akkor azt mondom, hogy ki vagyok cserélve. Tehát ez nagyon kell, tehát az nem lehet, hogy csak, tehát kell a ventilálás. Nem lehet az, hogy csak állandóan rakjuk magunkra a terhet, a feladatokat, és nem élvezünk az életből semmit. Ez a legnagyobb hibája a magyar nemzetnek, így a világjárásból adódóan, most már ezt tanácsként tudom mondani, hogy nem véletlenül vannak a fiesta, nem véletlenül vannak a meditációk a különböző keleti kultúrákban. Nem véletlenül van az ausztrál őslakosoknál a didgeridoo, és az aborigines-ek, vagy most már indigeniusok, akik ugye szinte órákon keresztül csak fújják azt a egészen furcsa hangú hangszert, és ez egy meditáció, ez egy kikapcsolás, ez egy vagy egy találkozás egy szellemmel, vagy találkozás az égiekkel, kinek attól függ, mi a vallása. És ez is egy nagyon fontos, de jó, hogy bele eszembe jutott ez a vallás kérdés is, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy amikor az ember bemegy egy templomba, egy szent helyre, akkor ott csend van. És ott önmagaddal tudsz egy kicsit foglalkozni, és a hiteddel. Mert szerintem a világ nagyon rossz irányba megy, nagyon-nagyon kevesen gyakorolják, főképpen európai és az Egyesült Államok felé mehetünk, meg Ausztrália felé is. Én most nem az ázsiai térséget mondom, mert ott viszont nagyon erős, és még nem is az afrikai, mert ott is nagyon erős, Dél-Amerika ott is nagyon erős. Pont a úgymond kulturáltabb, civilizáltabb környezetekben kezd háttérbe szorulni az a fajta kapcsolódás az égiekhez, ami nélkül szerintem nincsen semmi, sem sport, sem zene nincsen. Mert igenis, amikor bajba vagy, akkor mi az első? Ja Istenem, Ugye? Tehát ez így kimerjük mondani, de amikor bajba vagyunk, akkor kezdjük el gondolkozni, hogy kibe is tudnánk kapaszkodni, ha bajba kerülnénk. Mert mikor minden olyan természetesnek tűnik. Szoktam mondani, természetesnek tűnik nekünk Magyarországon, hogy kinyitjuk a csapot és ivóvíz folyik belőle. Vagy természetesnek tűnik az, hogy fölkapcsoljuk és van áram. Ez a világ, te is nagyon jól, te is sok országba jártál, a világ nagy részében ez egyáltalán nem természetes. Hát olyan szegény országban jártam, olyan szegénységeket láttam, hogy szívszorongató, szívszorongató. És éppen ezért megváltozott nekem is a világ felé lévő képem, sokkal pozitívabban látok mindent, sokkal pozitívabb energiákat látok, mikor találkozom egy szegény emberrel, legyen ez sajnos, hogy olyan, aki ténylegesen elvesztette az otthonát, és nincs semmije. Próbálok segíteni több ilyen családnak különböző csatornákon keresztül, és megmondom őszintén, ez nekem megtisztít. Nekem megtisztulás, amikor az ember tud adni olyan helyre, neked nem olyan jelentős dologban, nekik viszont életmentő dologban, amire nem is gondolnánk. Tehát a zene érzékenysége.
1: A zene az való megadja ezt is, igen, szerintem, meg a sport sikereknek köszönhetően közvetetten mások is tudnak
2: így van
1: egyfajta hitet megélni, vagy hogyne megerősödni.
2: Milyen jelentősége volt, amikor ugye ti a vízilabda váltottal, hogy te, gondolom, hogy nem is kérdés, hogy egy csomó gyerek jelentkezett vízilabdázni. Tehát milyen elképesztő felelősségünk van, bárki, aki színpadon áll, vagy élsportoló, vagy edzőként, hogy milyen felelősségünk van a makulátlan életvitellel is, meg a sikereinkkel is, hogy példát tudunk mutatni, és gyerekek belét kapaszkodnak, családok belét kapaszkodnak, nemzetek belét kapaszkodnak, hogyha kellően sikeres vagy.
1: Borzasztó átélésre tudsz erről beszélni. Visszalépek még egy picikét még a fiatalabb korodra, leginkább Ausztrália.
2: Oké.
1: Okay. Ugye ezt már említettük többször, azért a túlzamosabb ideig volt a 6 és 6,5 évig.
2: Igen, igen.
1: Mennyire változtatott meg az téged? Akkor ott hogyan tudtál a sporttal foglalkozni, mert ugye zenészként mentél ki.
2: Így van.
1: Majd utána szépen el is indult egy menedzsernek köszönhetően.
2: Igen, igen, igen, így van.
1: Az ottani pályát, és amúgy miért jöttél haza onnan végül?
2: Van erre egy rögtön gyors válaszom az utolsó kérdésedre. Minden embernek egy hazája van. Egy kultúrája, helyes, egy történelme, egy nyelve. Nem szerettem volna ezüstérmesként élni egy idegen országban. Tehát én az aranyérmet örök, minden.
1: Jó, ezt elfogadom.
2: Oké. Okay. A másik, Ausztrália. Ugye emlékszünk a tanulmányainkra, talán te is emlékszel, hogy a földrajz engem, én jó földrajz, mindig erős voltam, érdekelt is. Ausztrália, Óceánia, Makronézia és Polinéziai szigetvilágra összesen 245 percet áldozott az akkori tanulmány. Tehát ugye azt mondtam, hogy ez félelmetes, hát a világ egyik leghatalmasabb szeletéről alig tudunk valamit. És éppen ez csigázott fel, ráadásul olyan állatvilág, mint Ausztráliában sehol nincs a világon, olyan fauna sehol nincs a világon, annyi veszélyes állat sehol nincs a világon, és ráadásul egy olyan földrész, ahol csak a peremén élnek néhányan, és valóta...
1: Hát egy kontinens.
2: Egy kontinens.
1: 15 millió emberre.
2: Ja, most már 25, de 25. Igen, igen, de 82-szer nagyobb, mint Magyarország. Tehát szoktam mondani Marika néni és Jóska bácsinak, hogyha vizuálisan szeretnénk ezt megmondani, megjeleníteni, akkor ez egy akkora kontinens, hogy Helsinki-től Ciprusig, Moszkvától Londonig. Tehát egy ekkora országban képzeljük el, hogy ott egy kis kocsikával Hevesi Tomika, akkor még fiatal srác, egy használt taxit tudtam megvenni $1,990 ausztrál dollárért, és használtam azt az autót, ez az első autóm volt kint, és a leges, mikor haza kellett jönni, akkor eladtam, és majdnem, hogy nem is buktam még szinte semmit rajta, nem ez a lényeg, hanem, hogy ezt a földrészt szerettem volna megismerni, hogy állj, mi ez? Hát mi ez a csoda, amiről alig tudunk, tudom, hogy nagyon messze van, down under, ugye minden alatt. És akkor sikerült kölcsönpénz, volt egy csehszlovák, szó szerint csehszlovák gitárom, volt egy szovjet hátizsákom, azt még Moszkvából hoztam, volt 1015 ausztrál dollárom, megkaptam a vízumot, és volt egy repjegyem, direkt több stoppos repjegyet kértem, mert az volt az olcsóbb, meg engem érdekelt is. És úgy mentem, hogy Budapest-Amsterdam, Amsterdamban töltöttem akkor 2 éjszakát, tehát Amsterdam-Karachi, tehát Pakisztán, ott töltöttem 4 napot, 3 éjszakát, az nem tetszett egyébként, akkor háborús helyzetben volt Pakisztán Indiával, tehát az nem volt olyan szerencsés, rengeteg fegyver, ott láttam először szó szerint közelségben fegyveres járókelőket, embereket, meg voltak jó sztorik, de most ezt hagyjuk. Aztán Ceylon, akkor még nem Sri Lankának hívták, hanem Ceylonnak, az nagyon tetszett, ott 4 napot voltam, Benoa Beach-en, emlékszem, tetszett, nagyon, hát pláne trópusú, meg elefánt, meg, de nagyon komoly volt. Akkor vettem faszobrot, sosem felejtem el, már mire megérkeztem Ausztráliában, nem volt meg az 1015 dollár, és akkor még nem volt bankkártya meg ének, majd legem lesz sose volt, akkor még pláne nem. És akkor ugye onnan Kuala Lumpur, megint 3 nap, az nagyon tetszett Kuala Lumpur, és akkor Melbourne. És meg leszálltunk Melbourneben, KLM-mel repültem, szakadt az eső. Nem mondom, itt megérkezem Ausztráliába, itt azt mondták, hogy mindig süt a nap, kék az ég.
1: Milyen évszak volt ez?
2: Hát december 3-a.
1: Hát akkor már lassan, igen.
2: Az ottani nyár.
1: Igen.
2: Ottani kellős nyár. Ó, mondom, hát ez nem, de van, én Sydneybe érkezem, csak itt kézzel leszálltak az utasok, meg a csomagok, és jöttek újak, mint a busz lett volna, érted? Fölpakoltak, és akkor ott másfél-két órát ott elidőzni Melbourneben, és Sydney. Sydneyben megérkeztem, 38 fokos meleg, kék-ég, na ez az, ez már Ausztrália. Hát, aztán a jó poénak voltak, az hosszú lenne elmondani.
1: Nem volt hosszú az a 6,5 év?
2: Összesen? Nem, mert ingáztam. Tehát nem egybe voltam 6,5, hanem mindig 9 hónap, 8 hónap, 5 hónap, tehát még jöttem haza. Képzel, 40-szer repültem Ausztrália meg Magyarország között. Hú, tudod, a lábat kell cserélni sokszor, mire megérkezel.
1: És hogy ment kint a zene?
2: Először utcazenéltem. Utcazenéltem, hiszen néztem, hogy milyen, tehát magát az ország érdekelt engem, én nem szeretem a nagyvárosokat. Engem Sydney nagyon tetszik, a világ egyik legszebb városa, te voltál is, ugye?
1: A legélhetőbbnek is mondják.
2: Fantasztikus hely. Melbourne nem annyira jó nekem, az én olvasatomban, de az is egy jó hely, de Sydney az sokkal. Engem maga a természeti kincsek érdekelnek. Tehát az a csoda, ezek a vörös Dolomit, tehát a Uluru Airstrike, Kings Canyon, tehát az a rész, vagy a Karatá, vagy fönt a trópusi Ausztrália, hát a Great Barrier Reef, a nagy korallzátony, hát az nem beszélve, de hát nyilván aztán a turisztikailag a Surfers Paradise, vagy Gold Coast, az is egy nagyon izgalmas történet, de Perth, Nyugat-Ausztrália főváros, ahol engem ugye a Nunzio menedzser felfedezett. Hát, hogy azt mondom, hogy Ausztráliának annyi színe van, és annyira azt tetszett benne, hogy nem éreztem sehol a zsúfoltságot, és éreztem, hogy ez Ausztrália. Ez nem hasonlít semmire. Nem, mert az Egyesült Államok és Kanada között egy nagyon-nagyon de hasonló minden. Ugyanazok az éttermi láncok, ugyanaz minden, ugyanaz az öltözködés. Ausztráliában nem. Az egy külön légen fegyenc, aztán most meg különc nép, vagy nemzet, meg hát állati bulisok. Tehát állandóan public holiday van, mindig hosszú hétvég, a long weekend, mindig van valami, mindig ünnepelnek valamit. Nem tudom, ez fiatal ország, hogy ennyi mindent tud ünnepelni, ez is tetszett nekem. Meg nagyon lazák. Tehát nagyon jó, hát meg hát én tengerpatimádó vagyok, tehát és ez hát csodálatos.
1: Hát ott körbe van.
2: Hát konkrétan mindenhol van, igen.
1: Néhány óceán.
2: És az a rengeteg veszély, tényleg, és ez így is van. Tehát ez így is van, tehát félelmetes, hogy szinte nincs olyan szegmens a világ élő világának, ami Ausztráliában ne lenne jelen, de a veszélyforrásként. És utcazene. Utcazenélésből aztán lett ez, hogy egyszerűen ez Fremantle-ben volt, Nyugat-Ausztrál főváros, a Perth mellett, ez egy kikötőváros, ott nem hiszem, hogy jártatok, olyan, mint Szentendre. Ilyen turisztikai város, csak étte, meg bárok, minden óriási zaj, minden a szól a zene, nagyon komoly hely. És ott kerestem egy ilyen kicsit csendesebb, ilyen kis ilyen beugrót, hogy beálltam oda utcazenélni. Akkor már én tudtam, átalakítottam az európai műsoromat, tudtam, hogy ott nem, az nem megy, mert azt már CD-be lecsekkoltam, nem volt sikerem finoman fogalmazva sem. Egész nap kerestem 5 dollárt, egy fish and chipset tudtam belőle enni, tényleg pont 5 dollár volt, úgyhogy mondtam, hogy ez nehéz lesz itt, változtattam a műsoromon. De bejött. És akkor Fremantle-ben szombat este volt, elkezdtem játszani, és mint a filmekben, és aztán az Ezt egy életen át kell játszani klippen, hogy ott a London busz ledöglött és nagy tömegverődik. Itt ugyanez történt, csak nem a London busz, hanem az ausztrálok álltak meg az úton, ráültek a motorháztetőkre, Szó szerint, mondom, mint a film, leültek körém rengetegen, meg akik hátul, azok álltak, nem tudom, azért 4-500 ember körbe vett. Hihetetlen. Hatalmas sikerem volt. Nagyon jó, sok pénzt kerestem, ennek örültem nagyon, nyilván, hát utcazenész azért örül, ha azt jutalmazzák is, amit csinál, hiszen valahol azért
1: ment. Szép dolog a művészetbe.
2: Igen. Valahol azért mentem ki nyilván. Magyarországon nem, de ott azért mentem ki, hogy nyilván, hogy fönntartsam a kinti költségeimmel az életemet, mert azért rajzolódó dolog, és volt egy névjegy kártya, és Gumin Nunzio, a későbbi menedzserem, dobta egy szembevára szeretettel az Old Papa's kafitériában, ígyunk meg egy kávét, szeretnék veled beszélni, ez volt ráírva. Mentem, összepakoltam, mert nagyon boldog voltam, mert jól kerestem, és akkor már messziről integetett egy ilyen kopaszodó, tipikus, mint Salvador Dali kinézetű bajusszal, ő a Nunzio, és akkor odaültet egy asztalhoz, mit kérek, vacsorát, mindent akart, és mondtam, semmit, egy kávét köszönöm. Mondja, hogy akkor ígyunk egy olasz kávét, mert ő szicíliai, Messinából származik eredetileg, és akkor ő szambukát ívott, én pedig ugye a kávét, és beszélgettünk. Azt mondja, hogy ilyen hanggal, meg ilyen tehetséggel én miért az utcán énekelek? Ez volt az első kérdése. Mondom, azért, mert ez nekem a szabadság. Azt játszom, amit gondolok, akkor kezdem, amikor gondolom, akkor hagyom, amikor gondolom, és ott játszom, ahol én gondolom. Azt mondja, hogy ő nem tud versenyezni. Viszont ő elmond nekem valamit. Ugye ajánlaná azt, hogy ő, neki van egy menedzser irodája, újságkiadó, sok minden tartozik hozzá, reptere volt, stb. Hogy mi lenne, hogyha együtt dolgoznánk. És mondtam, az mit jelent? Azt mondja, hogy péntek, szombat, vasárnapokat adjam neki. Hétfőtől csütörtökig, azt sem, amit gondolok. Ott játszom, azt, oda megyek, ott gyarolhatok bármi. Persze, nagyapámtól tanultam ilyenkor, nem kell elfogadni az ajánlatot, egyből húztam az időt, mondtam, hogy hát, meg ugye egyáltalán mondom, átgondolom. Tudtam, hogy el fogom fogadni. Akkor még nem volt szó pénzről feltétlenül, de azért éreztem, hogy az akkori lehetőségémhez képest, meg a magyarországi lehetőségém képest sokszorosáról beszélgetünk. És aztán elhangzott az a bűvös szám, ami nyilván befolyásoló tényező, és akkor hazamentem a lakásomba, béreltem egy lakást, és akkor leültem, és azt mondtam, hogy na, ebbe bele kell vágni. És visszahívtam telefonon, és másnap is mondtam, hogy oké, nézzük meg. És akkor először ott játszottam a kávézóban, aztán a Miss Módban mellett az egy hatalmas nagy kávézó, 600 ülőhelyes kávézó, csak mondom életeket, és teltház volt. Ki volt írva, az volt kint a művészem, ami Jeremy Thomas. Mert ugye Jeremy miatt, meg Thomas, a Hevesit nehezén ejtik ki, Jeremy Thomas, ez volt kint a művészem, ugye, igen. És akkor egyszer csak újságcikk jelent meg rólam, aztán egy Western Australia-ben egy teljes oldalas nagy cikk. Tehát ugye elindult az élet. Nunzio dolgozott, aztán egyre nagyobb rendezvényeken játszottam, meg olyan klubokban is, ami nagyon exkluzív. Tehát olyan nagy dolog bekerülni. Én jártam például New Orleansban, biztos jártál a Bourbon Street-en, ott van a Famous Corner nevű helység.
1: Híres lehet.
2: Igen. Hát ilyenek énekeltek ott, mint Ella Fitzgerald, meg Louis Armstrong, meg Whitney Houston. Na egy ilyen helyre nyilván az ember, ha ott játszhatsz, azért egy nagyon megtisztelő. Na egy ilyen helyeken is játszottam, csak mondjuk ausztrál zenészeknek a híres helyein. Aztán azt vettem észre, hogy közben ugye ingáztam, és akkor azt vettem észre, hogy el kell búcsúzom a zenekaromtól, a Névtelen Nullától, búcsúkoncert, visszatértem szólistaként Ausztráliába. És akkor 94-et írunk, ez szaladtak az évek, és hazajöttem, itthon voltam éppen, és csörgött a telefon, bocsánat, nem csörgött a telefon, üzenetrögzítő volt, a életem első lakása, Bródy Sándor utca 4 szám alatt, gyönyörű épületben, sikerült megvásárolnunk egy kis pici lakást, egy 35 négyzetméteres kis lakásom volt ott, és a pianino, az természetes, azt mindig vittem magammal, ha nem volt az albérletben, itt Budapesten, és ott volt fölött a Panasonic üzenetrögzítős telefon, és villogott a piros gombocska, hazaérek, megnyom,
1: presser volt, a hívjál vissza.
2: És most nem tudtam utána az ikerülön hangját, de szóval pici volt. És,
1: tudjuk ki.
2: Igen, igen, és akkor elkezdtünk, visszahívtam beszélgetni, és mondta, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy dalocskát, és kíváncsi volt a hangterjedelmemre, mert hallotta, hogy nem lesznek gondok, de ő akarta hallani. Hú, még ez is megy, még az is megy. Hú, hát az jó, akkor így megnyugodtam, azt mondja, most már bármi oké. Letette, és akkor elkezdtünk dolgozni, és megszületett ezt egy életen át kell játszani című dal.
1: És most akkor visszajöttünk Ausztráliából.
2: Oké. Okay.
1: Nagyon nagy lelkesedéssel meséltél róla.
2: Igen.
1: És most hallgatunk egy kis zenét azokból, okay, amiket hoztál. Mielőtt ráfordulunk az utolsó részre a beszélgetésünk.
0: Okay. Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Világbajnoki bronzérmes a törvívó Dósa Dániel. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó vállalatok átvilágítása. Marad a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A töröző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik Cseh Csupenics-től, így bronzérmet szerzett Hongkongban a vívó világbajnokságon. A VB-n szintén férfi törben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbajtőrözőknél Nagy Blanka a 8-at döntőben, még az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott. Ma este 19 óra 30 perctől az újonc Kispest Honvéd kisvárdai vendégjátékával folytatódik a labdarúgó NB1 első fordulója. Tegnap a nyitó mérkőzésen a Nyíregyháza hátrányból verte 2-1-re a vendég Újpestet, míg holnap a bajnoki címvédő Eto a frissen feljutott Vasas vendége lesz. Szintén vasárnap rendezik a Debrecen Puskás Akadémia és a Paks FTC találkozót, hétfőn pedig az MTK Zalaegerszeg összecsapással zárul az OTP Bankliga első forduló. Programja. A mérkőzéseket megtekinthetik az M4 Sporton és az M4 Sport Pluszon, illetve élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban is. Döntőbe jutott Sydneyben a vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott, miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot. A miénk ellenfele a holnapi döntőben az olaszokat 10-9-re legyőző görög válogatott lesz. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője végzett az élen a Formula 1-es magyar nagydíj harmadik szabad edzésén, a magyaródi Hungaroringen. A tegnapi két szabad edzést megnyerő Ferrari pilóta Lewis Hamilton, valamint Charles Leclerc ezúttal a második, illetve a negyedik helyen végzett. A program 16 órától az időmérő edzéssel folytatódik, a 41. magyar nagydíjat pedig holnap 15 órától rendezik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Zonnevent Pált, az ELTE tanszék vezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bujdosó Andrea azt írta, Zonnevent Pált szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel egyeztetett a tárca. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Egyre nagyobb gondot okoz az erdőtűz Franciaországban és Spanyolországban. Már Madridot és Bordót is fenyegetik a lángok. Több mint 250 ezer embert evakuáltak. A spanyol főváros közelében 3 ponton gyulladt ki tűz, majd ezek egybeolvadtak. Bordó elővárosaiban hajnalban mintegy 60 ezer ember kimenekítését rendelték el. Az Európai Unió repülőket, helikoptereket, valamint szakembereket is küldött segítségül.
1: Közlekedés.
2: Erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és Herceghalom között kiépített terelésben. Mindkét sávban araszolnak a gépjárművek. A Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, több mint 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Reggelig legfeljebb az északkeleti határvidéken alakulhat ki egy-egy zápor. Holnap a napsütés mellett nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk tovább a műsorunkat Hevesi Tamással. Az utolsó részben arra lennék kíváncsi, több kérdést fogok feltenni. Egyrészt hol látod magad a következő 10 évben, mert a beszélgetésünk elején úgy apostrofáltuk a mostani élethelyzetedet, hogy egy rugaszkodás és előretekintés és egy újabb lendület, és amúgy ott vagy az online felületeken is már erősebben, mert ugye említetted azt is, hogy úgy érzed, hogy a zenéid itt fognak tudni érvényesülni majd, az új számaid, és így érdemes talán új számokat, új számokkal vagy zenével előjönni, de közben említetted már a mesterséges intelligenciát is.
2: Igen.
1: Ami egyrészt és nem fogom elengedni se a sportot, se a zenét, ami a sportban nagyon-nagyon sokat tud segíteni, tehát a mesterséges intelligencia különböző statisztikákban, elemzésekben valószínűleg sokat tud segíteni.
2: Így van.
1: Míg a zenében, művészetben, ott azért nem okvetlen így gondolsz rá, hogy ez amennyiben teljesen kiveszi az embert, akkor már nem lesznek olyan egyediek az alkotások, de a sportból is kiveszi az embert, és talán a sportból is kiveti azt az edzői intuíciót, ami meg kell ahhoz, hogy a csapat működjön.
2: Így van.
1: Sok kérdés van, bocsánat, hogy így nem baj, rád borítottam ezt.
2: Talán valahol mondtam is, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése az most egy, most már évek óta ugye van, csak most már azt veszük észre, hogy konkrétan lassan át akarja venni bizonyos területeken a hatalmat tőlünk. És én talán azt nyilatkoztam erről, hogy kiengedtünk egy olyan dzsint a palacból, hogy nem tudjuk, hogy mit fog velünk kezdeni. Nem tudjuk, hogy mi fog történni. Amikor először megjelent a Commodore 64 számítógép,
1: emlékszem rá,
2: igen, akkor megijedtünk tőle, hogy ez mennyi mindent tud, de nem volt
1: a Commodore ijesztő. 64 azért volt 64, mert 64 gigabájtos volt?
2: Így gondolom, igen.
1: Teljes memóriája, vagy mega, nem tudom.
2: Valami, igen, vagy kiló. És így, szóval, hogy az, ha belegondolunk, az nem volt ijesztő. Egy pillanat is sem, csak azt gondoltuk, hogy van egy emberek által kitalált, feltalált gép, a számítógép, ami segíti a munkánkat. A mesterséges intelligencia ezen túlment. Tehát annyira túlment, hogy ijesztően tör előre, és konkrétan gyorsabban, ezred másodpercek alatt mindenre választad, megcsinálja helyetted. Tehát konkrétan az ember központúsága veszélyben van. Olyan zenéket hallok, amik biztosan nagyon jók, és hallok olyanok, és biztosan nagyon rosszak, és a mesterséges intelligencia betáplált anyagokból dolgozik rengeteg magyar és külföldi előadó. Tehát ma már nem tudhatjuk, hogy mit született úgy, ahogy a klasszikusan elképzeljük, hogy leül egy ember, és zongoráz, és megír egy dalt. És aztán meghangszerelik. Hanem a mesterséges intelligencia egy gombnyomással betáplált információk alapján teljes kész lemezborítót, videóklippet is, ha kell, bármit megcsinál. Félelmetes. Félelmetes, hogy hány ember fog elveszíteni a munkáját. Én ettől tartok a legjobban, hogy az emberre nem lesz szükség, hiszen nem kell neki fizetést adni. Nem kell járulékokat fizetni. Nem kell veszekedni. Nem kell neki rászólni. Nem kell vele semmit csinálni.
1: És határidőket is betartja.
2: Minden, pontosan.
1: Nem lesz beteg se.
2: Nem lesz beteg. Tehát most ha sorolhatnánk, akkor minden az AI mellett áll. Gyorsabb, pontosabb, hatékonyabb, olcsóbb.
1: Hát ilyen alapon a filmek elvették volna a teret a színház elől is.
2: Igen.
1: Én mondjuk nagyon kedvelem a színházat, tehát teljesen más hangulat van egy színháznak, mint egy jó filmnek.
2: Ez így van. Az a nagy szerencs, amit te mondasz,

0: hogy a mesterséges intelligencia jelen pillanatban még nem tudja a lelket. Tehát a lélek az mindig fog belőle hiányozni, állítólag, ezt nem tudják sehogy sem megoldani. Tehát szoktam mondani, hogy a japán hegedűsök fantasztikusan hegedülnek, japán hegedűművészek, viszont valahol az európai hegedűművészek tartanak nálam előrébb, mert több lélek van benne, kicsit ridegebben hegedülnek, talán mondhatom így a japánok. Ez nyilván az ő saját identitásukból adódóan különbözőek vagyunk. Mint az Európában.
1: Hát a boroknak is a táj adja meg, meg a terület azt a jelenzetességet, amitől szeretjük, vagy nem
0: tehetsége.
1: Szeretjük.
0: Így van, vagy a borász tehetsége. Tehát, hogy itt van benne, tehát ha a mesterséges intelligenciát arra használjuk, amire a számítógépet annól kitalálták, csak egy jobb verzióban, akkor ez egy fantasztikus találmány, és dolgozzunk is csak vele. Csak ne veszítse el az emberiség önmagát azért, mert jött egy gyorsabb, modernebb, olcsóbb, mint az előbb átbeszéltünk. És a zenében konkrétan nem lesz ránk szükség. Mert az ének hangomat is most már le tudják szedni. Tehát még azt is egyszer csak szembe jössz önmagaddal, hogy te énekled a dal, és életedben nem találkoztál.
1: Valaki éres slágert neked, amit te énekelsz. Erről úgyhogy nem is vagy.
0: Így van. Tehát, hogy milyen félelmetes utakat takar. És most még csak a jó dolgokról beszéltünk, de nem beszéltünk, ha már pedig a mesterséges intelligencia, sok, ne is beszéljünk ezekről, jó? Csak, vagy a betegségek kapcsán.
1: Maradjunk a művészetet, a zenén és a sportnál.
0: Én is így gondolom. Tehát a zenei részében én talán nyilatkoztam is, hogyha valaki ezt 20%-ban használja, mint én is fogom használni, úgy döntöttem, arra, amire én alkalmatlan vagyok. És olyan, amitől még az én dalom marad. Tehát azt akartam mondani, például hangszerelésre. Arra lehet, hogy érdemes használni. De az biztos, hogy én nem azt fogom megtartani, amit ő felkínál, hanem ötletet esetleg merítek abból, hogy ő hogyan oldotta meg azt a hangszerelést, és aztán én ezt a saját zenekarommal megcsinálom. Erre szerintem nagyon jó út lehet. De az, hogy helyettem csinál mindent, csak megnyomok egy gombot és kész a dal, már pedig gondoljunk bele, nem mindenki a munkát szereti.
1: Hát a legoptimálisabb a kevés munkával sok pénzt keresni.
0: Igen, erre utáltam.
1: Az egy másik kérdés, hogy azt mennyire élvezi, vagy mennyire tartja magát.
0: A hallgatókat érdekli ez? Nem. A hallgatót nem érdekli.
1: Hát a fogyasztó az nem. A végtermékre kíváncsi, pontosan. Ahogy a sportolónál is arra kíváncsi, hogy milyen eredményt hozol.
0: Így van,
1: az először. Hogy vagy, az nem.
0: Az egyáltalán nem érdekli, sőt. Úgyhogy én nagyon, nagyon ijesztőnek találom ennek az előretörését. De a másik oldalról remélem, hogy ez valamifajta szabályozás közé kerül. Mert szerintem ezen az egész emberiség most töri a fejét, hogy most valamit kiengedtünk a palackból, és nem tudjuk, hogy merre tartunk.
1: Hát minden más online dolognál a legfontosabb az, hogy használjuk. Tehát, hogy vagyunk-e annyira okosak, kapunk-e olyan edukációs hátteret, hogy ezt tudjuk használni, hogy mi az, amiben nekünk ez segít, és mi az, amiben adott esetben nem segít. De az összes ilyen online felület alapvetően itt bukik el, és ott fordul rosszra, hogyha nem tudjuk, hogy mire használjuk. Tehát konkrétan nem tudjuk őket használni, hiszen senki nem tanított minket se Facebookra, se Instára, se más social media felületeket használni, és bármit kiteszünk, posztolunk, az egyrészt ott van, másrészt nagyon sokan látják, harmadrészt megítélnek. Ez igen. Alapján még akkor is, hogy csak egy viccnek gondoljuk, hiszen nem tudják, hogy mi milyen szándékkal tettük azt, vagy más teszi ki helyettünk. Tehát igen. Ez a fajta edukáció szerintem elmaradt. Itt hatékonyabban kéne ezt, vagy hatványozottabban érvényes az, hogy itt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban ez a használati útmutató, ez egy korrekt legyen, és az emberek tisztább legyenek pro és kontra minden, amit ez tud okozni. Ahogy beszéltük, szerintem a sportban ez nagyon sokat tud segíteni, tehát a statisztikák, elemzések, az a rengeteg adat, az az információ halmaz, amit gyorsan le tud szűkíteni, és pillanatok alatt támogatóként tud fellépni, hiszen a mesterséges intelligencia nem tudja a pályára bekiabálni még, talán, hogy mit csináljon a hármas számú játékos.
0: Így van.
1: Viszont az edzőnek egy pillanat alatt tud adni egy támaszt, hogy amúgy a hármasnak lehet, hogy ezt kéne csinálni abban a kombinációban, ezzel az ellenféllel szembe.
0: Igen.
1: Hevesi Tamás hol látja magát a következő 10 évben?
0: Nagyon jól látod, hogy most egy új lendületet kaptam. Az új lendület abból adódott, hogy volt ez a jubileum, és ez mindenkitől olyan visszajelzéseket kaptam, sőt bátorítás már a koncert előtt is, hogy várjuk tőled, Tamás, az új dalokat. És mondtam neki, ugyanezt mondtam el nekik, hogy nekem vannak új dalaim, csak nem tudom eljutatni hozzátok a médiának. De nagyon bízom benne, Most van 2-3 komoly ötlet a fejemben. Nagyon bízom benne, hogy lesznek most olyan dalok, amelyeket a média kezében vagyunk, amelyeket lejátszanak majd a rádiók, és ha egyetlen olyan vagy olyan dalt sikerült írnom, amiből ismét adott esetben sláger lehet, úgy, hogy ebben a világban inkább ez a csúnya szóval repnek hívják, én nem hívnám repnek, tehát a beszélés nagyobb divat lett, mint az éneklés, mert az énekelni tudni kell. Beszélni meg mindenki tud.
1: Én nagyon szeretnék tudni énekelni, de nagyon nem tudok.
0: Na, de látod,
1: tehát én konkrétan a hangomnak köszönhetem, hogy nem lettem énekes.
0: Így van, nagyon sokan így vagyunk ebben. Tehát, hogy nagyon fontos az üzenet az, hogy ha sikerül olyan, én úgy gondolom, lesz olyan dal, amiben talán reményeim szerint az én korosztályom és a nem fiatalabb korosztály is bele tud kapaszkodni, és lesz egy olyan dalom, ami ismét a slágerlistákra kerül. Egy. Kettő, hogy ennek a koncert, amit fölvettünk 4 kamerával, tehát ennek lesz egy utómunkálata, már pár napon belül kezdődik, és ennek az anyagnak is lesz egy utóélete, ami most volt február 11-i koncertemről. A december 5-i koncert, az megint egy más tematika, de ezt erről még nem beszélhetek, vagy talán beszélhetek, nem, inkább még nem beszélek. Igen, mert nagyon izgalmas lesz, neked fog tetszeni. Azt már most már érzem a beszélgetés után 100%. És remélem ott is leszel. Hogy az a Magyar Zeneházában oda megint egy olyan speciális koncertre készülök, ami megint csak nincsen, és nem is volt még a magyar könyvzenében. Egy jó ötlet, milyen érdekes, csak így pattant ki, egy szikra, és megvan az ötlet. És beavattam a feleségemet, beavattam a szerkesztőmet, a podcastban a szerkesztő, a polgárodettet, és fú, nagyon tetszett mind a kettőknek. Aztán elmondtam a zenei barátomnak, a Magyarország egyik legjobb és legsikeresebb zeneszerző barátomnak. Neki is elmondtam, mert elkezdtem dolgozni a megvalósításon. Igazából ezt várom a december 5-ét, azon kívül szerencsére erős lesz az év. Sok előjegyzésem van fellépésekre és koncertekre, és a podcastem nagyon szépen működik, organikusan. Szeretném mindenkinek hangsúlyozni, hogy ezért nagy dolog, egy lyukas garast, egy forint nulla fillért nem fizettem semmifajta reklámozására podcastemnak, és a vendégeimnek köszönhetően, meg amit te mondtál, nagyon köszönöm, hogyha így gondolod, hogy a jó beszélgetéseknek köszönhetően nagyon szép számokat produkálok abban, hogy már szinte mindenki podcasteket csinál. Tehát abban a világban úgy, hogy egy lyukast garast nem kötöttünk a reklámra. Ez magától működik, magától megy, a Hevesi Tamás podcast, és most látom, milyen vendégeim jönnek, és nem adom lejjebb. Két fontos üzenetem van a podcastemnek. Nálam nincs politika, és nincsen celebitás. Tehát a celebitás nálam az a, én úgy mondom, hogy cölöpítás, mert cölöpöknek hívom azokat, akik nem tettek semmiből semmit, csak valamiért népszerűek lettek valahol, valamennyi pénzért. Ugye tudjuk jól, hogy voltak ezek a pörgető motorok, és 1 millió követő, aha. Aztán, hogyha igazán megszámolnak a követői számát, lehet, hogy 300 sincs. De jól néz ki, egy ID-nak tökéletes, egy személyi igazolványnak, annak tökéletes, mert ugye egy csomó cég így dolgozik, hogy ki mennyire népszerű, ugye, hogy nézik, hogy hú, haj, halva. Én örülök, amit elértem, az minden organikus. Tehát a Facebook követőim, az Instán, a TikTokon, és a YouTube csatornámon, ez mind-mind organikus, és ez azért nagy kincs, és nagyon hálás vagyok, és hálával tartom azoknak, akik ebben a világban ilyen beszélgetéseket hallgatnak, és ilyen csatornára feliratkoznak, mint az enyém. Mert mondom, pont a két legnépszerűbb dolgot vettem ki, amivel nagyon sok, nagyon gyorsan lehetne haladni. Én is meg tudnék hívni olyan politikusokat, akikre tudom, hogy hatalmas lenne az érdeklődés és anyázás az oldalamon. De nem vagyok rá kíváncsi. Nem ezen az úton szeretnék haladni. És nem, azokat az ismert embereket, akik értékrendemben nem férnek bele, hanem csak olyanokat hívtam meg, akik valamiben nagyot alkottak, valamiben különlegesek tettek, és mindenkiben megpróbálom őket megemelni az ő tevékenységüket, mert azért hívom el, mert engem ő érdekel az ő élete, nem azért hívom el, hogy csak beszélgessünk egyet. Mint ahogy én most így éreztem nálad magam.
1: Nagyon, igen. Én is abszolút így éreztem. Ne keseredjünk el a tekintetben, hogy az embereknek szüksége van a minőségi tartalmakra. Tehát még hogyha kisebb is ez a réteg, mert ezért a minőségen azért gondolkodni kell, és az üzeneteket át kell tudni adni, és fogadni is tudni kell. Ez nem mindenkinek megy, se egyik oldalon, se a másik oldalon. Nem is kell mindenkinek szerintem podcasteket, vagy műsorokat, vagy zenéket gyártani, ahogy a sportot sem érti meg mindenki, és nem is kell, hogy szeressék a sportot. Én viszont gratulálok neked mind a zenei, mind a sportpályafutásodhoz. Elképesztő, amilyen lendülettel most beszélsz még mind a kettőről, tehát a zenéről, sportról, és amúgy most, hogy csatlakoztál a social media oldalakra, és az egész online világban, hogy fogsz most becsatlakozni, új terveket szövegetsz. Én ehhez neked gratulálok, sok kitartást és jó egészséget kívánok, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom.
0: Ugye már én nagyon szépen köszönöm, nagyon jól éreztem magam, és köszönöm ezt a rendkívül tartalmas beszélgetést, és hogy tényleg örülök azoknak a beszélgetéseknek, ahol nem 3 másodperc van a vendégre, hanem tényleg el lehet mondani egy összetett mondatot. Ez is az volt, és nagyon hálás vagyok érte, köszönöm.
1: Én köszönöm.
2: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádió.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Három év után visszatér az élvonalba a Honvéd. Az első fordulóban a fővárosiak keletre utaznak. Kisvárda, Kispest Honvéd labdarúgó NB1-es bajnoki mérkőzés 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 15 óra 1 perc a pontos idő, kellemes szombat délutáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál. Németh Kornél, ez pedig a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten és környékén az FM 105.9-en, illetve meg annyi internetes elérhetőségen is lehet minket hallgatni. A mai műsor szerkesztője Szabó Bence, a technikája pedig Bredák József felel. Címszavakban: Formula 1, labdarúgás, vívás, atlétika, remélem, hogy nem felejtettem ki semmit a mai kínálatból, ezekkel a sportágokkal foglalkozunk. Majd kezdjük is rögtön Formula 1-el a mai műsort, mert hogy túl vagyunk a harmadik szabad edzésen a Formula 1-es magyar nagydíjt illetően, úgyhogy a Hungaroringről a harmadik szabad edzés után, de még a hamarosan kezdődő időmérő edzés előtt Zsoldos Barna jelentkezik, a riporter Laki Barbara.
4: Én azt gondolom, hogy a mai harmadik szabad edzés tekinthető a legreprezentatívabbnak. Ez az a tréning, amikor már a versenyzők és a csapatok olyan állapotban vágtak neki, hogy végig elemezték az adatokat péntek este, és azt gondolom, hogy a végeredmény az mindenképp bizakodásra ad okot az izgalmas időmérőt illetően, hiszen három különböző csapat, három különböző versenyzője mindössze 0,2 másodpercen végzett egymáshoz képest. Az mindenképp meglepetésnek számít, hogy Lando Norris érte el a legjobb köridőt, mert eddig egyértelműen a Ferrari vagy a Mercedes tűnt favoritnak, úgyhogy nagyon úgy tűnik egyelőre, hogy a McLarennek a fejlesztései működnek, és hogyha ez a tempó kitart ennek a három top csapatnak, akkor nagyon izgalmas küzdelmet láthatunk délután a pole pozícióért.
5: Kicsit meglepő ezt az évet tekintve, az előzményeket elnézve, hogy a Mercedes most nem igazán tud még egyelőre beleszólni itt az élmezőnybe. Ez megváltozhat a hétvége elkövetkezendő részére?
4: A Mercedes soha semmilyen körülmények között nem szabad leírni, azért eddig minden pályán nagyon gyorsak voltak, és Antonelli nagyjából másfél-két tizedes lemaradása sem tragikus itt a szabad edzésen, ő neki még lehet, hogy van a tarsójában, de az biztos, hogy a fő előnye a Mercedesnek az a hajtóegységből fakad, és főleg azokon a pályákon számít favoritnak, ahol hosszú egyenesek vannak, és a végsebességet ki lehet aknázni. A Hungaroring ugye nem ilyen, ez inkább egy kanyargós pálya, rövidebb célegyenessel, úgyhogy abszolút benne van a pakliban, hogy most először az idényben nem a Mercedes-té lesz a pole pozíció, de leírni sohasem szabad ezt a csapatot.
5: Ugye már az idényben láthattuk azt is, hogy a Ferrarik elkezdenek éledezni, hiszen Lewis Hamilton és Charles Leclerc is nyert már egy-egy futamot, most pedig ugye egy-egy szabad edzést is megnyertek. Tőlük mit várhatunk ezen a hétvégén?
4: Nagyon sokan egyébként a Ferrarit tartották a hétvége előtt favoritnak, pont a pálya karakterisztika miatt, és a biztató belgiumi hétvége miatt, és így is indult a magyar nagydíj. Az első két szabad edzésen egyaránt a Ferrari párosa volt a leggyorsabb, és egyébként most a harmadik tréningen sem volt tragikus a lemaradás Hamiltonnak egyáltalán. Inkább elmondható még minden pilótáról, hogy próbálgat az optimumra törekedni, feszegetik a határokat, és még az is lehet, hogy a legjobbak között végül tényleg csak az dönt majd az időmérő döntő szakaszában, hogy ki tud összerakni egy tiszta kört, egy olyan kört, amit tényleg gyakorlatilag 99% és 100% között tud megnyomni.
5: Ahogy mondtad az előbb, ugye a McLarennél úgy tűnik, hogy működnek ezek az új fejlesztések, ma ugye láthatunk majd még egy időmérőt. mennyire van benne az a pakliban, hogy akár Lando Norris, vagy pedig Oscar Piastri még a pole pozíció közelébe is érhet?
4: Figyelve, a harmadik szabad edzés szerintem benne van a pakliban. Nyilvánvalóan a hétvége előtt nem ők voltak a favoritok, viszont a fejlesztésük úgy tűnik, hogy működnek, legalábbis ezen a pályán, és az első három edzésen inkább Norris tempója tűnt jobbnak, mint Piastrinak. Igaz, az ausztrál versenyzőnek ki kellett hagyni az első szabad edzést, ez azért sosem optimális, de hát ilyenek a szabályok, hogy néha át kell engedni a volánt egy fiatal pilótának. De én azt gondolom, hogy Norrisnak mindenképp lehet esélye, mert azért a harmadik szabad edzésen már, hát ha nem is a reális vagy a végső erős van, erre rajzolódik ki, de mindenképp reprezentatívabb a kép, mint pénteken.
5: És az időjárási viszonyokat, a pálya viszonyát eltekintve, mire számíthatunk a ma délutáni időmérőn a Hungaroringen?
4: Ja, nagyon különleges a hely mikroklímája, mert tényleg voltak már olyan hétvégék, amikor például nekivágtunk ennek a szombati időmérős napnak, kánikulában érkeztünk meg, és aztán hirtelen az időmérő előtt nagyon lehűlt a levegő, sőt, még az eső is szemerkélni kezdett. Például ilyen volt a tavalyi idény, ami egy csapásra teljesen felborította az erősorrendet, és egy meglepetés polpozíciós született Charles Leclerc személyében. Ezt sohasem szabad kizárni, az időjárási változékonyságot. Azt minden versenyző és minden csapat kiemelte, hogy az erős széllökések pénteken megnehezítették a dolgukat, és az első napon még a pálya aszfaltjával is akadtak problémák. Ezt idén tavasszal néhány szakaszt újra aszfaltoztak, és bizonyos helyen ez feltöredezett, nem lett jó a minősége, viszont az éjszaka ezeket a hibákat kijavították, úgyhogy remélhetőleg az időmérőn ez már nem okoz problémát, viszont a körülmények, az esetleges időjárás változás vagy a széllökések, azok mindenképp befolyásolhatják egy-egy versenyző körét.
5: És elnézve a hétvége eddigi alakulását, számíthatunk arra, hogy akár ma is egy meglepetés polpozíció születik?
4: Én azt gondolom, hogy igen, mert már az önmagában is meglepetés, hogy Lando Norris érte el a legjobb időt a harmadik szabad edzésen, hogyha ezt az eredményt meg tudná ismételni az időmérőn, az mindenképp meglepetésnek számítana, és annak ellenére, hogy a Ferrari nagyon erős, nagyon jó formában érkezett hazánkban, azért az idény egészét tekintve még egy Ferrari pól is félig meddig meglepetés, hiszen eddig minden egyes helyszínen a Mercedes-é lett az első rajthely. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden más eredmény, ami mondjuk nem Antonelli elsőségét hozza, az tekinthető valamennyire meglepetésnek.
3: Zsoldos Barnát hallottuk, 16 órától pedig jön majd az időmérő edzés, természetesen mindenféle fontos részletről, ami a magyaródi pályán történik, beszámolunk majd. Most viszont a labdarúgás irányába fordítjuk tekintetünket, ugyanis sorra kötik az üzleteket a különböző egyesületek. Az eddigi átigazolásokról Balogh Bence készített összeállítást, Vince Otto, Gyepes Gábor, Limperger Zsolt és Vince István is megosztja a gondolatait. Viszont nem ez az anyag következik, most jelzi nekem a szerkesztő kollégám, maradunk a labdarúgás világában. Viszont a labdarúgó világbajnokság után számos ország egyebek mellett Hollandia, Németország, Portugália és Franciaország szövetségi kapitánya is távozott a posztjáról, az argentin és az angol válogatottnál pedig bizonytalan a helyzet. Balogh Bence Cserőtei Márkkal, a Nemzeti Sport újságírójával beszélgetett ebben a témában.
6: Még mielőtt Kloppról és Nagelsmannról beszélnénk, én egy harmadik névvel indítanék itt a németek kapcsán, mégpedig Hansi Flickével, akit láttunk itt a német válogatott kispadján éveken át, hát mondhatom azt, hogy szenvedni. Főleg barátságos meccseket kapszunk, felkészülési mérkőzéseket, majd jött egy világbajnokság, ahol egyértelműen leszerepelt a német csapat, hiszen tovább sem jutott a csoportjából, és leváltották Flicket, azt hitték, hogy nem működik, már a Bayernnél csodát tett. Mégis látjuk, hogy a Barcelonában azóta a világ egyik legjobb edzője. Emlegetik. Valami hasonlót gondolok én erről a Nagelsmann német válogatott házasságról is, mert hogy Nagelsmann szerintem nem végzett rossz munkát, azt persze kétségbe lehet vonni, hogy mennyire voltak megoldási tervei, működőképes tervei mondjuk a paraguayiak ellenint a világbajnokságon, de egyébként nem mutatott rosszul ez a német csapat. Ő ugye maradt volna szívesen a pozíciójában, még mindig csak egy 39 esztendős trénerről beszélünk, bőven van benne még fejlődési potenciál, és az egyik legnagyobb német edzőt tartják, most már évek óta. Ennek ellenére nem adtak neki több esélyt, ahogy egyébként Flicknek sem adtak több esélyt, és hogy a Klopp sokáig beválik és működni fog, akkor azt mondom, hogy oké, értem és megértem, mert sok év eltelik, de közben mégiscsak így elfogyasztja maga körül az edzőket a német válogatott. Én azt gondolom, hogy Nagelsmann hosszú távon jó megoldás lett volna a németek számára. Az már megint egy más kérdés, hogy egyébként Nagelsmann meddig vállalta volna ezt a munkát, esetleg a következő VB-ig még elvitte volna a csapatot, abból kiindulva, hogy ő tényleg még csak 39 éves, biztos, hogy szeretne még komolyabb kluboknál dolgozni, valószínűleg jönnek is, hogy neki megkeresések, mint hogy ült már a Bayern München kispadjánál. Én összességében azt egy picit sajnálom, hogy nem kapott még egy esélyt, mint ahogy szerintem annó a Bayern Münchentől is kicsit korán küldték el, de látszott a keze nyoma ezen a csapaton, viszont alapvető problémák vannak itt a német labdarúgással, meg az utánpótlás képzéssel, amikről nem Nagelsmann tehet.
7: Klopp mit érhet el ezzel a válogatotta?
6: Az biztos, hogy Klopp összetartja majd ezt a csapatot, és a tisztelet, ami őt övezi, az meg lesz, és mindenki fel fog nézni rá az egész keretből. Gyakorlatilag úgy is érezhetik a német válogatott játékosok magukat, hogy ha most nem fog működni, akkor szinte senkivel, és akkor inkább lemondjuk a válogatottságot. Nyilván túlzok, de azok után, hogy Flick, aki így teljesít, azóta nem működött, és Nagelsmann, aki egy nagy erőtehetség, vele sem működött, Klopp az utolsó mencsvára a német szövetségnek, illetve a német válogatott játékosainak. Azt gondolom, hogy ez az alázat a játékosokban mindenképp meg lesz a szövetségkapitány iránt, aminek ilyenkor meg kell lennie. Azon viszont hirtelenében Klopp sem tud majd változtatni, amilyen problémákkal küzd egyébként a német labdarúgás, nevezetesen, hogy olyan sok vezéregyénisége nincsenek a csapatnak, mint korábban. Joshua Kimmich az egyik leggyengébben teljesítő játékos volt itt a világbajnokságon német keretből. Őt tudnám vezérkarakterként említeni talán egyedül, főleg úgy, hogy Manuel Neuer ugye ismét visszavonult a válogatottól, tehát rá már nem lehet számítani. Rajtuk kívül azért olyan igazi vezér, aki a pályán nem csak a játékával, hanem tényleg az öltözőben a fellépésével is elő tud lépni, nincs ebben a német csapatban is. Hát ugye a vezéregyénység kapcsán meg megszokhattuk, hogy nem is két perc egyet előhúzni a kalapból, úgyhogy ennek majd valószínűleg Kloppnak kell lennie a pályán kívül, és összeállítani egy olyan taktikát, ami eredményre vezet. Abban nem kételkedem, hogy az ő játék stílusa, a gegenpressing, az nagyon fog működni itt a német válogatott kispadján.
7: A másik nagy válogatott, ahol megtörtént már a szövetségi kapitány csere, az ugye a portugál válogatott. Roberto Martínezt egy nagyon rutinos szakember váltotta.
6: Így van, Jorge Jesus szerintem lehet jó választás, de azért az életkort itt elő kell venni, és sokan sok éve várnak arra a portugál válogatottnál, hogy jöjjön egy olyan szövetségkapitány, aki most már a játékképét is modernizálni tudja, és Cristiano Ronaldo leváltását követelték, ugye sokan már a portugál drukkerek közül, annak ellenére, hogy a legtöbben istennek tekintik, vagy istenként tekintenek rá Portugáliában. Na hát ez most megint nem az a fajta váltás, tehát egy 71 éves szakember leül a portugál szövetségi kapitány posztjára, az azt jelenti, hogy mindenképpen rövid távú gondolkozást igényel. Ugye úgy terveznek, hogy 4 éves szakasz, és a következő világbajnokságon még Jorge Jesus ülne a kispadon, illetve az Európa-bajnokságon 2 év múlva. Ezt abszolút láttam én is magam előtt, és egy ilyen 4 éves ciklusban lehet is gondolkodni, sőt általában 4 éve tervezik a válogatott ciklusokat, de azért a keret nagy része, meg a világsztárok nagy része, mint Nuno Mendes, mint Vitinha, vagy éppen João Neves, fiatalok, és rájuk viszont lehet, hogy inkább úgy kellene tekinteni, mint hosszú távú projekt, így olyan szövetségkapitányt kinevezni, aki akár 8 évig, tehát 2 világbajnoki periódoson át is tud tevékenykedni. Nem mondom, hogy ez lehetetlen Jorge Jesusszal, de azért addigra már közel 80 éves lenne a szakember. Az biztos, hogy ugye az Al-Nassrnél dolgozott legutóbb, bajnoki címet is nyert éppen Ronaldóval. Nem tudom, nekem ez nagyon úgy tűnik, mintha még mindig az lenne a cél, hogy valahogy Ronaldót ott tartsák a válogatott körül, mert hogy egyébként ő is elmondta a kinevezésekor, hogy azért ezt még majd átbeszélik, amit Ronaldó mondott, visszatér a válogatotthoz, lehet-e ő még egyébként akár csereként meghatározó ember ennek a csapatnak. Nekem ebből inkább úgy tűnik, hogy szeretnének ráépíteni, hiszen egyébként ugye a 71 éves szakember vele dolgozott együtt az Al-Nassrnál az elmúlt években, és hát mondom, először sikerült bajnoki címet is nyernie vele. Ettől függetlenül egy nagyon tapasztalt edzőről van szó, nem csak az életkorából fakadóan, Portugáliában dolgozott a Bragánál, a Sportingnál, a Benficánál is, tehát hogy egy olyan edző, aki megélt már nagyon sok mindent, úgyhogy egy nyugalmat biztos, hogy tud árasztani. Roberto Martínez menesztése, elküldése, per felmondása pedig egyáltalán nem meglepő. Már a VB előtt arról lehetett hallani, hogy gyakorlatilag bármit érnek el, ő távozik, és ez így is lett.
7: A franciáknál még nincs meg az új szövetségi kapitány, viszont távozott 15 év után Didier Deschamps. Hogyan ítéled meg az ő munkáját? 15 év az nagyon hosszú idő, nyert világbajnokságot, volt VB döntős, EB döntős, ezek nagyon szép eredmények, de nekem mégis az a véleményem kicsit túlozva, két világbajnoki cím maradt még ebben a csapatban.
6: Ez így van, ezzel maximálisan egyetértek. Lehetne háromszoros világbajnok ez idő alatt a francia válogatott. Ettől függetlenül nyilván azt tudjuk, hogy a válogatott futball, sőt úgy önmagában a labdarúgás nem így működik, és sokszor nem az a csapat nyer, aki a játék alapján úgy tűnik a kívülállók számára, hogy megérdemelni. Ezt nem feltétlenül varnám Didier Deschamps nyakába. Az Európa bajnokságokon egyébként igen, olyan sok babér egyébként nem termett általában a franciáknak, pár voltak többször elődöntősök, ugye 2016-ban a hazai rendezési tornán döntőig is eljutottak, és az ott volt ez a 2018-as világbajnoki cím, ahol egyébként Didier Deschamps-nak fantasztikus húzásai voltak, és szerintem ezt most is megcsinálta ezzel a 2026-os csapattal. Ugye ha ezt a három VB-t nézzük, akkor gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy most jutott a legkevésbé sokáig, hiszen a négy között már búcsúzott a francia válogatott, és aztán a bronzérem sem lett meg, pedig egyébként játék alapján én úgy éreztem kívülről, vagy a tévé előttről, hogy ez a csapat teljesített a legjobban a három válogatott közül, mégis valami hiányzott, vagy éppen volt nála egy jobb csapat a spanyolok személyében, de most is voltak jó húzásai, mert nem szerette volna az összes sztárt felpakolni a pályára, ez szerintem nagyon sok szövetség kapitány elkövette volna hibaként, amit Didier Deschamps egyszer sem tett meg, 2018-ban, 22-ben és 26-ban sem, volt, amikor Adrien Rabiot játszott, Luka Dinh játszott, vagy éppen a szélen még 2018-ban Blaise Matuidi játszott, nem szeretett volna mindenáron olyan neveket felpakolni a pályára, akik egyébként nem biztos, hogy egymással jól megértik egymást a pályán, és ez nem nagy erénye volt, annak ellenére, hogy taktikailag viszont már talán 10 éve is 2016-ban elmaradott volt a legtekintélyesebb európai szakemberekhez képest. Ugye azt mondtad, hogy nincs még meg a helyettese, hát elképesztően meglepődne szerintem mindenki rajta, hogyha nem Zinedine Zidane követni, aki gyakorlatilag 5-6-7 éve pályázik már erre a posztra, és azóta nem is vállalt el semmilyen megbízatást. Pont ebből a célból leülhetett volna a Juventus, vagy éppen a Manchester United kispadjára, de ő a francia válogatott szövetségkapitánya szeretne lenni. Olyan túl sok változás egyébként a játék tekintetében, ha ő lesz, akkor szerintem nem lesz, mert Zidane is hasonlóan képzeli el a futballra alkotott képet, mint ahogy Deschamps. Az lehet, hogy rá még jobban fognak hallgatni a játékosok, de összességében szerintem ez így is egy nagyon sikeres időszak. Didier Deschamps minden idők legtöbb világbajnoki mérkőzésével rendelkező szövetségkapitány lett, mindösszesen 3 világbajnokság alatt, és még majdnem az a bravúr is összejött, hogy arany, ezüst és bronzérem is rendelkezik, úgyhogy itt az emlékezetes 6-4-es bronzmeccses vereség miatt ez végül meghiúsult, de így is 2 döntő, 1 aranyérem, 1 ezüstérem, és ez a mostani. Én azt mondom, hogy ha 3 VB-ből kell mérleget vonni, akkor ez a mostani tekinthető csalódásként, de az is csak azért, mert az egész torna alatt játék alapján a franciák tűntek a legerősebbek, mégsem tudtak érdemel távozni.
7: Na és ha már az új szövetségi kapitány így van, valószínűleg Zinedine Zidane lesz. Zidane milyen szövetségi kapitány lesz? Edzőként sokan nem tartják a legtaktikusabbnak, a legmodernebb edzőnek, de mégis a Real Madrid elképesztő sikereket ért el. Ugyanakkor a másik oldalon ott lesz a nyomás, hogy nemzeti szimbólum, imádja mindenki, de el is várják tőle, hogy a játékos pályafutása után edzőként is nyerjen világbajnokságot.
6: Így van, és szerintem tökéletes jelölt ilyen szempontból. Azért a válogatott futball nem olyan, mint a klubfoci. Ez sok szempontból megmutatkozik. Még akkor is, hogyha az elmúlt évek győztesei, mint a spanyolok, vagy éppen mondjuk 2021-ben az olaszok, amikor EB-t nyertek, akkor elmondható volt róluk, hogy klubcsapatként futballoztak. De ami működött annó a Real Madridnál, az bizony ennél a francia csapatnál is működni fog. A Real Madrid az egy olyan klub, amelyik, hogyha úgy kívánja, vagy érdeke úgy kívánja, akkor összevásárolja a világ legjobb játékosait. A franciáknak nem kell összevásárolni, náluk vannak a világ legjobb játékosai. olyan labdarúgók, mint Dembélé, Mbappé, vagy éppen Olise, vagy majd Doué, aki 2, illetve 4 év múlva csak még jobb játékos lesz. Elképesztő, hogy egymás mellett futballozhatnak egyáltalán, és hát őket majd egy rendszerbe bele kell helyezni. Ezt mutatta meg tökéletesen Zidane a Real Madridnál, amikor Bélt, Benzemát és Ronaldót feltette egymás mellé, és hát láttuk, hogy Benzema teljes potenciálja ki sem jött addig, ameddig Ronaldo mellett futballozott, mégis egymás után 3 bajnokok ligáját nyert ez a csapat, és azért 2 bajnoki cím is összejött a francia legenda irányítás alatt. Elképesztően tiszteli őt mindenki Franciaországban, ugye 98-ban nem azt mondom, hogy egymaga nyert világbajnokságot játékosként a franciákkal, de a legfontosabb játékosa volt annak a keretnek, majd aztán 2006-ban meg egy egészen elképesztő teljesítményet cipelte be a döntőbe a francia válogatottat, ahol aztán végül antihőssé vált ugyan, annak ellenére egy gólt szerzett. De igen, azt várják tőle, ezzel maximálisan egyetértek, hogy világbajnok legyen, úgy is fog leülni a kispadra, hogy világbajnok szeretne lenni, és szerintem, bár csak egy vélemény, előbb-utóbb világbajnok is lesz, de én azt gondolom, hogy azok után, hogy 15 évet kaptunk Deschamps-ból a kispadon, most egy újabb hosszú időszakra készülhetnek a franciák, úgy, hogy megvan a biztos csapat, illetve a szövetségkapitány.
7: Így van, egyébként nagy történet lenne, hiszen Zidánnak a híres fejes miatt még van egy lerendezetlen ügye a francia válogatottal, plusz abszolút történelmet írhat, hiszen ő lehet az első játékos a futball történelmében, aki játékosként és edzőként BL-t nyert, illetve világbajnokságot. Na de egy másik szakember, szerinted van-e maradása Tuchelnek az angol válogatott kispadján?
6: Nagyon nehéz ügy ez, mert 1966 óta a legjobb eredményét ért el Anglia a világbajnokság történetében. Ugye akkor megvolt a VB győzelem, azóta 2-szer jött össze elődöntő 4. helyjel, most pedig bronzérem, és nyilván az aranyért utaztak az angolok, és egyébként van is olyan kerete Angliának, amelyik képes világbajnoki címet nyerni, de elvárásként VB győzelmet megfogalmazni én azt gondolom, hogy nem lehet soha. Egyszerűen annyi erős válogatott van, és akkora a mező, 48 csapattal, és annyi futball nemzet van a földön, hogy azt elvárni, akár Deschamps-tól, akiről már beszéltünk, akár bárkitől, akár a spanyoloktól is megcsináltad el a Fuente, de nem menesztették volna, ha nem lesz világbajnok ezzel a spanyol válogatottal, de azt elvárni egy szövetségkapitánytól, hogy egyetlen egy helyezés felel meg a szövetség számára, az pedig az aranyérem, én szerintem nem lehet. Ennek ellenére viszont mégiscsak egy német szövetségi kapitányról beszélünk, az angol válogatott kispadján, ami összességében már eleve sok feszültséget szült itt a szurkolók, a szövetség és a többiek között, és azt gondolom, hogy ez azzal csak egy picit éleződik, hogy végül nem jött össze a VB cím, mert így még több olyan hang van, amelyik azt mondja, hogy oké, külföldi szövetségkapitánnyal nem lehet VB-t nyerni, ezt ugye tudjuk, hogy soha nem sikerült még senkinek, most Tuchel sem tudta összehozni, annak ellenére talán egyébként ő járt hozzá eddig a legközelebb. Én azt gondolom, hogy összességében nagyon jó VB-t zárt az angol válogatott, rengeteg emlékezetes meccs fűződik a nevéhez, megszerezett egy bronzérmet, és Argentina ellen ugyan volt egy olyan 20-25-30 perces leolvadása, amit nem tesz ki sem a csapat, sem Tuchel a vitrínbe. Összességében pozitívan kell értékelni ezt a VB-t. Még akkor is, hogy a döntőbe bejutott volna, én azt gondolom, hogy egyértelmű lett volna ott is, hogy a spanyol válogatott a jobb csapat, az esélyesebb csapat, nyilván egy meccsen bármi megtörténhet, de nem lett volna favorit az angol válogatott. Hogyha értékelnem kéne egy ilyen erősorom, hogy a hanyadik legjobb csapat volt Anglia, a mögöttünk, hogy ott VB-n, akkor a harmadik helyre tenném, és végül is bronzérmet szerzett, úgyhogy szerintem ez ott van. Szerintem a szurkolóknak is lesz egy kis beleszólása ebben, még hogyha közvetve is, hogy Tuchel maradhat a kispadon. Szerintem jó munkát végzett, de itt lesznek olyan érdekek, amit ütköznek majd egymással. Az a kérdés leginkább szerintem, hogy van-e jobb jelölt, és én jelenleg úgy gondolom, hogy nincs.
7: Nem biztos a maradása az ezüstérmes argentin válogatott szövetségi kapitánynak sem. Merre megy tovább ez a történet szerinted? Scaloni marad-e az argentin szövetségi kapitány?
6: Na igen, Scaloni egy érdekes példa, mert szerintem Messitől függ az ő útja is, az ő karrierje, legalábbis ezen szakaszon, mert hogyha Messi úgy dönt, hogy ő szeretne neki menni esetleg még egy Copa Amerikának, sőt, ne talán még egy világbajnokságnak, akkor Scaloni szépen betervezhet magának egy 4 éves ciklust, mert ő nem fog tudni nemet mondani Messinek, Messi pedig szerintem, hogyha úgy dönt, hogy még folytatná, akkor azt csak Scalonival tenné, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez Lionel Messi múlik. Másrészt viszont én nagyon megnézném Lionel Scalonit klubedzőként, főleg azok után, amit kaptunk tőle itt az elmúlt esztendőkben az argentin válogatott élén. Egyrészt tökéletesen rendszerbe helyezett, még hogyha tudjuk, mennyire zseniális játékos is Messi, de tökéletesen rendszerbe helyezett, hogy olyan játékos, aki a védekezésből egyáltalán nem vállal szerepet, és teljesen kivonja ez alól magát. Az pedig egészen szenzációs, hogy hogyan tudott alkalmazkodni adott esetben ellenfelekhez, úgyhogy ugye játékos profilok tekintetében a válogatott színpad miatt meg van kötve a keze, de felhozom itt például az angolok elleni elődöntőt, ahol az addig nagyon kevés játékpercet kapó Simeonét a sebessége miatt betett a szélre, vagy éppen Paredes-t berakta a kezdőbe Rodrigo de Paul helyett azért, hogy majd ő járkáljon vissza a védelembe, hiszen tudta, hogy a két középső védőjét nagyon könnyen tudja majd semlegesíteni Bellingham, illetve Harry Kane. Szóval voltak olyan húzásai, amikből látszott, hogy azért nagyon sok tekintetben gondolkodik úgy, mint egy valódi klubedző, ezért én nagyon megnézném akár Spanyolországban, a saját nyelvterületén egy olyan csapatban, amelyik megpróbálja megcincálni a Real Madrid a Barcelona bajszát, de azt gondolom, hogy összességében Messi múlik, hogy a következő éveket még ott tölti a válogatottnál, vagy sem.
7: Hollandia, Ronald Koeman munkásságát hogy értékeled?
6: Ronald Koeman szerintem ahhoz képest, amit elején nagyon sokan vártak tőle, nem végzett rossz munkát, és nem szeretném mentegetni, mert tudom, ő is papíron a legjobb 32 között búcsúzott itt a világbajnokságon, de összességében egy ilyen csoportkör után egyáltalán nem fair, még hogyha a futball nem is fair, Marokkó ellen játszani a legjobb 32 között, úgyhogy megnyerted a saját kvartettedet. Aztán a 32 között egy olyan körben, ami eddig nem is létezett, megkapod azt a válogatottat, a legerősebb afrikai válogatottat, amelyik egyébként 4 év elődöntőig jutott, és most azóta csak erősebb lett. És a vezetett is egyébként a 91. percig a holland válogatott, ugye egy picit felmenteném Koeman, szerintem jobban nyúlt ez a kerethez, mint azt gondolták volna róla, viszont ő is elmondta, hogy a felesége betegsége miatt amúgy is kacérkodott már itt a visszavonulás, visszalépés gondolatával, így ennek most érkezett az ideje. Én azt gondolom, hogy Koeman is egy olyan edző, aki összességében több bántást kap annál, mint amit egyébként megérdemelne. A Barcánál is vannak olyan momentumai, például a fiatalok beépítése, ami a mai napig megállná a helyét. Itt a holland válogatottnál is szerintem egészen jól nyúlt ez a kerethez, viszont kell vérfrissítés a holland válogatottnak is, ugye nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd milyen utakon folytatják.
7: Horvátország távozott Dalic, a siker kapitány, világbajnoki ezüstérem, világbajnoki bronzérem, az ő helyét pedig Slaven Bilic vette át.
6: Bilic érkezett. Róla egyelőre nem tudom igazán milyen véleménnyel vagyok, hogy milyen megújulást tud majd ő hozni ennek a horvát keretnek. Viszont Dalicon azt éreztem, hogy összességében a kerettel együtt fogyott el egy picit, és ő is tudta már valószínűleg, mert a játékosok is tudták, hogy ez a VB már nem úgy fog sikerülni, mint a korábbiak, de azért nem tudom, ilyen egyezményes megegyezésnek tűnt, hogy kifutottak a pályára többször ezen a világbajnokságon. Tudták a játékosok is, hogy ez az utolsó, és nem mennek már akkor át, és tudta Dalic is, hogy neki is ez az utolsó VB, azért szenzációs sikereket ért el ezzel a horvát válogatottal, 2018-ban egészen az ezüstéremig vitte csapatot, és annál egyébként talán még nagyobb csoda volt, hogy 2022-ben még egy bronzérmet ki tudott belőlük sajtolni. Ugye Luka Modric is most már 40 fölött van, bár ez sem hivatalos, még valószínűleg lejátszott a utolsó válogatott meccsét, úgyhogy amit Messinél elmondtam, az itt is él olyan szempontból, hogy a szövetségkapitány együtt távozhat a keret legnagyobb legendájával. Nem lepett meg az, hogy Dalic megy, a torna előtt is már gyakorlatilag biztos volt, de hogyha azt kell értékelni, hogy mennyire végzett jó munkát a horvát válogatott élén, akkor csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni.
3: Cselőtei Márkkal, a Nemzeti Sport újságírójával beszélgetett Balogh Bence a labdarúgó VB utáni szövetségi kapitányi cserékről, szövetségi kapitány váltásokról, illetve ott azoknál a válogatottak is szóba kerültek, illetve azok a válogatottak egészen pontosan, ahol bizonytalan a helyzet. Nálunk egyáltalán nem bizonytalan a helyzet, ami a folytatást illeti, hiszen 15 óra 28 perc a pontos idő, ez nem jelenthet más, mint hogy hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, majd pedig ismételten a labdarúgás világában kalandozunk, de ahogy mondtam, hamarosan a legfrissebb hírek jönnek itt a Nemzeti Sportrádióban.
8: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Világbajnoki bronzérmes a törvívó Dósa Dániel. Nem vállalja a balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségét Forsthoffer Ágnes. Marad a napos gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A Nyíregyháza tegnapi győzelme után ma este 19 óra 30 perctől az újonc Kispest Honvéd kisvárdai vendégjátékával folytatódik a labdarúgó NB1 első fordulója. Holnap a bajnoki címvédő Eto a frissen feljutott Vasas vendége lesz. Szintén vasárnap rendezik a Debrecen Puskás Akadémia és a Paks FTC találkozót. Hétfőn pedig az MTK Zalaegerszeg összecsapással zárul az OTP Bankliga első fordulójának programja. A mérkőzéseket megtekintheti az M4 Sporton, az M4 Sport Pluszon és élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban is. Döntőbe jutott Sydneyben a vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott, miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot. A mieink ellenfele a holnap délelőtt 10 órakor kezdődő döntőben az olaszokat 10-9-re legyőző görög válogatott lesz. A tőröző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik Cseh Csupenics-től, így bronzérmet szerzett Hongkongban a vívó világbajnokságon. A VB-n szintén férfi törben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbaj tőrözőknél Nagy Blanka a 8-at döntőben, még az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott. Lando Norris a McLaren brit versenyzője végzett az élen a Formula 1-es magyar nagydíj harmadik szabadedzésén a magyaródi Hungaroringen. A tegnapi két szabadedzést megnyerő Ferrari pilóta Lewis Hamilton, valamint Charles Leclerc ezúttal a második, illetve negyedik helyen végzett. A program rövidesen 16 órától az időmérő edzéssel folytatódik. A 41. magyar nagydíjat pedig holnap 15 órától rendezik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Zonnevent Pált az ELTE tanszék vezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a TISZA frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel egyeztetett a tárca. Visszautasította a balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes azt írta, az Anna Bál hungarikum hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. Egy hét alatt csaknem 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Míg múlt szombaton 26,6 fokot mértek, ma reggel már csak 20,8 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. Azt írják, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete, azonban a hónap végén a tó vizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton vize.
0: Közlekedés.
1: Erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és Herceghalom között kiépített terelésben. Mindkét sávban araszolnak a gépjárművek, a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, több mint 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Reggelig legfeljebb az észak-keleti határvidéken alakulhat ki egy-egy zápor. Holnap a napsütés mellett nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Északa 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 15 óra 38 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél, ez pedig valóban a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de meg annyi

0: csapata, a Liverpool, már több mint 100 millió eurót elköltött új játékosokra, de közben olyan klubikonok távoztak, mint Mohamed Salah vagy Andy Robertson, a korábban Angliában légióskodó, 26-szoros magyar válogatott, Gyepes Gábor szerint a Liverpool legnagyobb erősítése eddig Szoboszlai Dominik szerződés hosszabbítása.
1: Hát az biztos, hogy most egy ilyen komolyabb váltáson megy át ugye a Liverpool. Most, hogyha azt nézzük, hogy ha lehet inkább így mondani, hogy most azért elég csendes így azért az átigazolási időszak Liverpoolban, lehet azt mondani, a legnagyobb igazolás az volt, hogy a Dominik ugye hosszabbított. Most, ha megnézzük azt, hogy kik távoztak, azért lehet azt mondani, hogy itt komoly bástyák távoztak a Liverpool keretéből, akik például meghatározták azt a siker időszakot, amiben ugye itt a Bajnokok Ligája győzelem, meg bajnoki címek szerepeltek. Ráadásul, hogy a Salah már lehet azt mondani, hogy a klub legendaként távozik, talán az ő pótlása lesz bizonyos szempontból a legnehezebb. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy még szükség lesz itt azért erősítésre, hiszen szerintem az előző szezonban láttuk, hogy a védelem az nagyon nagy terhelést kapott az egész bajnokság, vagy az egész idény során. Most, hogy még ugye Konaté is ugye elment, ugye még úgymond lehet azt mondani, hogy még fokhiasabb a dolog, ugye igazolták, hogy egy francia középső időt igazoltak, de még ez így is kevés. Azért, hogyha azért általában azért úgy szoktak ezek a nagy klubok keretei kinézni, hogy azért legyen ott azért pótlása a védelembe. Most azért ez az előző szezonban hiányos volt, akkor ugye Robertson elment, aki ugye és a Kerkezzel viszonylag lehet azt mondani, hogy megosztották a bajnokságot, és úgy mindig az embernek adott az érzése, hogyha esetleg a Kerkez nem úgy játszik, vagy elfárad, akkor a Robertson tudja őt helyettesíteni, illetve hogyha volt olyan is, amikor ugye a Kerkeznek szüksége volt egy kis pihenőre, mert sok mérkőzést játszott, akkor a Robertsonra mindig lehetett számítani, hogy ez a ilyen backup barhátvédként, viszont most ide megint kell majd ugye ember. Ugye nincs effektíve konkrétan a Liverpoolnak szerintem komoly jobb hátvédje, egy balhátvédje van, és jelen pillanatban két középsvédője, meg egy sérült középsvédője. Szóval ott szerintem azért meg el kellene egy kis segítség, és hát kíváncsi vagyok, hogy a támadó sorban mi lesz, hiszen ugye Salah elmegy, hogy maga ugye az új edző Iraola hogy fogja megoldani a jelenlegi támadókkal. Az is elkezdett, hogy itt szerkezett változás lesz, mert ugye eddig ugye itt azért a Salahra volt ugye bizonylag felépítve az, hogy ugye a szélsőkkel játszott a Liverpool, lehet, hogy ebben lesz változás, de biztos vagyok benne, hogy lesz még változása a keretben, mert hosszú a szezon, sok mérkőzés van, és szükség van a minőségi játékosokra.
0: A Manchester Citynél véget ért a Guardiola korszak. A spanyol szakembert Enzo Maresca váltotta a kispadon. Gyepes szerint nehéz lesz pótolni Guardiolát.
1: Citynél ott biztos, hogy komoly változások vannak, meg lesznek. Kíváncsi leszek, hogy itt ez a Guardiola utáni időszak ez hogy fog kinézni, hiszen azért ő nem csak a City életét határozta meg, hanem nagyjából még bárhol volt, ugye mindig az egész bajnokság életét így meghatározta. Ugye kezdve ugye a Barcelona, Bayern München, és ugye itt a City ugye spanyol ugye első osztály, La Liga, utána azért a Bundesligát is kicsit felforgatta, ugye azzal a játék stílussal, amit ugye ő mindig ugye picit úgy kitalált, és aztán ugye mindig ugye a csapat képére formál, és azért itt a Citynél, itt a Premier League-ben is azért lehet azt mondani, hogy hihetetlen dolgokat itt véghez, amit azért nem lesz egyszerű, nem is az, hogy nem pótolni, hanem igazából felérni vagy arra a szintre, hogy a Citynek maga az eredményessége azért így megmaradjon a jövőben. Itt most, hogy említetted az Andersont, hogy az összeg az olyan, amilyen, én sem gondolnám, hogy esetleg ér ennyit, viszont ugye az angolok teljesen másképpen gondolkodnak, pláne Angliában, angol játékosok tekintetében valahogy az embernek olyan érzése van, mintha az angol játékosokat így túláraznák így a Premier League-en belül. Szerintem ennek is van egy ilyen vonzata. A játékos egyébként jó, és egy nagyon megbízható, nagyon tehetséges

0: játékosról beszélünk, aki talán az a potenciál van meg, hogy sokat tud játszani, az a terhelhető, ami azért nagyon-nagyon fontos. Fiatal, azért az is nagyon fontos, mert azért a Cityben is azért több olyan játékos, mint a rutinos játékos szerepel, és hát azért a Premier League-nek van egy ritmusa, amit meg ugye bírni kell. Ismeri a ligát, válogatott játékos is, most már azért van nemzetközi tapasztalata, úgyhogy viszonylag lehet azt mondani, hogy a jövőt építhetik rá egy középpályás oldalon, ami azért egy nagyon fontos ugye láncszeme ugye a csapatnak. Szerintem ezt is úgy kell nézni, hogy egy hosszú távon kell nézni, hogy egy hosszú távon lesz egy olyan meghatározó játékos ennek a Citynek, ami nem valószínű, hogy magát a játéknak a stílusát fogja meghatározni, de magát az, hogy a csapatnak a gerincét, hogy megtartsa, és ő legyen annak a vezér, azt el tudom képzelni, hogy ezt láthatják benne.
1: A Chelsea-nél az új vezetőedző Xabi Alonso, akinek brit rekordot jelentő 138 millió euróért leigazolták Morgan Rogers-t.
0: Xabi Alonso személyt én szeretem, játékosként is nagyon szeretem, nagyon intelligens játékos, és azért ha megnézzük picit, hogy valahogy így a középpályásokból milyen jó edzők lesznek, pláne a spanyoloknál, akkor lehet azt mondani, hogy valószínűleg, hogy ő is sikeres lesz edzőként. Én sajnáltam, hogy a Real Madridnál nem sikerült úgymond elég időt kapni ahhoz, hogy bizonyítsam. Viszont így a magára Chelsea-vel kapcsolatban, hát picit úgy vicces azért a Chelsea-nek úgymond a politikája, és várom már azt, hogy megint jönnek esetleg azok a képek, ahol a Chelsea-nek a bőkeretéről készülnek majd egyéb mémek, hogy még mindig mennyien vannak. Biztos, hogy amikor egy új edző érkezik, akkor bármennyire is esetleg sok a játékos, minden edzőnek van egy saját elképzelése, és ahhoz próbál olyan játékosokat igazolni, aki esetleg úgy gondolja, hogy még nincs a keretbe, meg esetleg kell az is, hogy frissíteni a kereten, hogy mindig legyenek új arcok azért az öltözőbe. Az, hogy ennyi pénzt kifizettek ugye egy játékosért, az angolok szeretik túlárazni a saját játékosaikat. Én nem gondolnám, hogy akár Anderson, akár Rogers érne ennyit, de hát ugye mindenki annyit ér, amennyit kifizetnek, ugye érte. Chelsea vár még egy olyat ugye a Xabi Alonso személye miatt, hogy maga az ő elképzelése, ami van, hogy elképzelései, amik vannak, azok viszont, hogy ott lesz a nyoma a csapaton, és azért a minőség azért ettől függetlenül megvan a csapatban, úgyhogy képes megtartom őket arra, hogy azért jobb eredményt érjenek el, mint tavaly. Viszont ugye Angliában meg vagy a Premier League-ban annyi top csapat van, hogy nehéz lenne azt mondani, hogy nem lesz olyan csapat, amelyik mondjuk csalódott lesz a bajnokságot megelőző terveihez képest. Biztos, hogy azért lesznek a Chelsea-nél szerintem hullámvölgyek, de most jelen pillanatban a Chelsea-től várom azt, hogy meg fogják váltani a világot a Premier League-ben.
1: A volt Chelsea tréner José Mourinho ezen a nyáron visszatért a Real Madridhoz, a csapat pedig Marc Cucurella-val, Denzel Dumfries-zel, Ibrahim Konatéval és Bernardo Silvával erősített. A 23-szoros magyar válogatott Limperger Zsolt, aki korábban 3 évet töltött Spanyolországban, kiemelte, hogy a portugál szakembere múlhat igazán a királyi gárda sikeressége a következő idényben.
2: Olyan ember kerestek, aki ezt az öltözőt, ami picit szerintem szét van esve, azt próbálja elsősorban rendbe rakni. Szerintem a fő feladata az, hogy ilyen egyéni eskedések ne legyenek, mint amik voltak az utóbbi, hát jó pár évben sajnos. Úgyhogy szerintem az első számú feladata az lesz, hogy ha az öltözőt rendbe tudja rakni, akkor szerintem akkor jó úton lehet és eredményes lehet. Mert ugye a szakmaiság az nem hiszem, hogy rosszabbodott, sőt az valószínű, hogy sokkal tapasztaltabb, mint amikor legutóbb a Real Madridban volt, úgyhogy még egyszer mondom, szerintem az öltöző lesz neki az első számú feladata, hogy azt rendbe rakja. Hát szerintem úgy volt az elnök is, hogy ha ő nem, akkor szerintem ennél jobbat, aki azért jó ideje benne van a labdarúgásba, és azért azt gondolom, hogy megvan a kellő tisztelet iránt az öltözőbe, szerintem sokkal jobbat. Ha csak ezt az oldalát nézzük, még ugye az idány jöhetett volna szóval szerintem, aki, de hát ugye ön meg úgy tudom, hogy itt a francia váltottra vár már nem tudom hány éve. Nagyon sokra hivatott a Real Madrid szerintem, mert a képességei az nagy játékosok vannak. Tehát, hogyha azt így össze tudja rakni, akkor szerintem bajnokság egyik esélyese, mint szerintem azért nagyjából majd, hogy nem minden évben az egyik esélyes a Real. Itt a BL szereplés, itt az, ami kérdőjeles lehet. De még egyszer mondom, hogyha az öltöző rendben van, akkor akár még egy BL siker is benne lehet a papírra.
1: A rivális Barcelona szintén igazolt új labdarúgókat. A barcelonai kötődésű Vince Otto izgatottan várja, hogyan válnak be a játékosok.
3: Eldeje mi egy szélső támadó, és hogyha a jobb oldalról indulunk, akkor nyilván elsősorban ott van Jamal, aki ennek a posztnak ugye most már el lehet mondani, hogy világklasszisa. A másik oldalon pedig akár ugye Rafinha, vagy pedig ugye Anthony Gordon, akit nem kevés pénzért igazoltak le, tehát hogy nagy valószínűség szerint jó áron szerezhették meg, vagy pedig ugye a menedzsere dolgozott jól és gyakorolt nyomást a Barcelonára, de nem mondom azt, hogy egy rossz igazolás, bár ugye nem láttam őt játszani, hiszen a német keretből kimaradt, Dortmundból láttam őt párszor, ott voltak jó megoldásai, és hát ő is ugye ezt a Red Bull Salzburgos iskolát képviseli valamilyen szinten, ahonnét ugye a Haalandék meg ugye a Szoboszlai Dominikék is jöttek. Úgyhogy érdekes igazolás, szerintem a Barca próbálja, vagy Flick, Hansi Flick próbálja egy kicsit szélesíteni a keretét alternatíva tekintetében, és mondjuk lehet akár ugye a német játékos is egy olyan lehetőség, mint mondjuk volt Rashford ugye az elmúlt szezonban, amikor többször kezdőként, de sokszor jokerként tudott hozzátenni ugye a Barcelona sikereihez, meg játékához. Én a világbajnokság óta, vagy a világbajnokság közben már pont ezen gondolkoztam, hogy miért igazolta le Gordont, mit látott ugye a Barcelona Gordonban, hogy egy nemzetközi szinten is már nagyon komolyan látható összeget, 80 millió eurót kifizetett a Newcastle-nak. Nem tudom, hogy ez miről szól pontosan, mert én nem látom még ki Gordonnak a játékából a Barcelonának azt a szintjét, hogy ő mondjuk ott a baloldali szélső poszton akkorát tudna hozzátenni a játékhoz, amekkora, tehát hogy többet, mint mondjuk amit Rashfordnak sikerült. Nyilván ugye a két játékosnak az alkata, mozgékonysága, lehet, hogy Gordon talán egy picit jobban passzol a Barcelona játékához, de Rashford ugye az átmenetekben nagyon hasznos volt. Nem tudom még, én nem látom. Tehát Gordonnak azt az extráját, amiért ugye a Barcelona ennyire beleszeretett, azt nem láttam, ugye az angol válogatott mérkőzés annak ellenére, hogy fontos gólt is rugott ugye az argentinok ellen. Úgyhogy ez egy jó kérdés, ezt még én is nagyon, nagyon érdekesen, meg kritikus szemmel fogom, vagy nagyítóval fogom nézni Gordon játékát. Hát ha tényleg olyat láttak meg benne, amit mi még nem, és ezt majd a Barcelona bizonyítani fogja, nagyon bízunk ebben. Szerintem ez egy nagy lépés volt ugye Gordon részéről, hogy a pole pozíciót, hogyha elviszi ott a bal oldalon a Barcelonánál.
1: Olaszországban is sok üzletet kötöttek a csapatok. Ezekről a 44-szeres válogatottal, Vince Istvánnal beszélgettem. A Lecce korábbi kiválósága szerint az olasz csapatok nem versenyezhetnek pénzügyileg az angol klubokkal.
4: Nem szórják feleslegesen a pénzt, talán persze természetesen nincs most benne annyi, mint egy angol futballba. Itt volt ez a csalódás kettő, hogy nem jutottak ki a VB-re, igaz? Tehát ez egy nagyon nagy ütés volt az olasz futballnak. Megvannak a kiemelt csapatok, tehát akik azért mindig ott lesznek, az Interek, tényleg a Milán, tehát azért pénzügyileg ők, én azt mondom, hogy stabil csapatok. Hát majd a kisebb csapatoknál lesz érdekes az egész. Én úgy látom, hogy a Leccém is, tehát most meg pláne, hogy láttam is őket, ott is azért várható, még lehet egy-két változás, Falcone kapus nem biztos, hogy marad, Banda nem érkezett vissza,
5: Tehát ott ő azért az előre a támadó harmadban egy meghatározó kis játékos, mert meglátjuk itt, hogy tényleg ezek a kis csapatok hogy tudnak majd talpon maradni, vagy hogy tudnak igazolni, mi az a pénzösszeg, amit erre tudnak költeni, de az biztos, hogy a Kálcsó most per pillanat minden eurócentet, hát, hogy mondjam, odafigyelnek, hogy mire költik.
1: Az eddigi legtöbb pénzt talán az AC Milán költötte, a milánói gárda lemaradt a Bajnokok Ligájáról, de mégis például 75 millió euróért leszerződtette Gonzalo Ramost a Paris Saint-Germaintől. Mit szólsz a Milán igazolásaihoz, a Milánhoz, magához?
5: Érzem, hogy a Modric maradásával még egy évet, hogy tényleg marad, az nekik a legnagyobb igazolásuk most a nyáron. Teljesítmény számít. Nem a kor, mindig a teljesítmény. Kőprofi az ember, hatalmas. Tehát ha ő nem úgy élne, nem úgy edzett volna, akkor nem rendelt volna alá mindent a futballnak, akkor nem bírta volna eddig ezt csinálni, szerintem. Tehát óriási az, amit ő tesz meg magával is, a csapataival, tehát ahol játszik, öröm nézni, nekem nagyon tetszik. Tehát az ahogy az átmenetekbe belevonja magát, tehát nagyon jó az előrefele játék, a pontos. Hát igen, aki Madridban játszott, az azért ezt megtanulja. Úgyhogy nagy fegyver lesz a szezonban szerintem.
1: Gonzalo Ramosról így mi a véleményed?
5: Azt gondoljuk, hogy majd a Kálcsóba könnyebb lesz azért a védők. Hát én azt mondom, hogy azért sokkal, de sokkal nehezebb, mint a francia bajnokság, tehát azért nehezebb dolga lesz, úgyhogy fel kell kötni azt a bizonyos. Nem mindegy, hogy fog beilleszkedni, fontos lesz számára, hogy az első meccseken gólokat szerezzen, elfogadtassa magát, tehát egy tehetséges játékosról beszélünk, tényleg csak rajta múlik, hogy mennyi ideig marad a Milánnál.
1: A másik milánói csapat az Inter elveszítette az egyik legjobb játékosát, Dumfries-t, aki pont a Real Madridhoz igazolt, és ugyan a csapat igazolt már 41 millió euróért három játékost, Stankovicot a Brügge-ből, Akanjit a Manchester Cityből, Provedelt a Lációból. Hogy látod az Inter?
5: Az Interén én úgy hallom, hogy az argentin védő Romero is képbe került, tehát ott azért meg fogják ők erősíteni a csapatot. Nekik tavaly kudarc volt a BL. Tehát az, hogy kiestek a kis csapattól, tehát hatalmas blama, többre számítottak, és hát nem úgy jött össze nekik. Gondolom ez évben már jobban oda fognak figyelni így a BL szereplésre. A bajnoki cím megvédése az mindig nehéz, tehát nem lesz könnyű. Én is azt várom, hogy azért ott többen lesznek versenyben, és akkor egy kiélezett bajnokságban több jobb mérkőzést láthatunk akkor.
1: A Juventus pedig szintén elköltött már 63 millió eurót, talán a Lipcséből érkező Openda eddig a legnagyobb fogás.
5: Hát itt a zebrák, én is többet vártam. Én azt gondoltam, hogy váltanak is. Így, hogy tudom, hogy mondjuk a Conténak vannak gondjai, a vezetőség nem szívesen látná, de én azt gondolom, hogy ha ők eredményt akarnak elérni, akkor Contéval kellett volna nekivágni. Ezzel nem a Spallettit kicsinyítem, de az biztos, hogy ezt a Juventus, én úgy érzem, hogy a Conte tudta volna felrázni. Az, hogy a játékosokban aztán, hogy még esetleg ki tudnak igazolni, meglátjuk. Tőlük is többet vár mindenki a Juventustól. Kíváncsian várom, hogy még ki tudnak behúzni majd az átigazolási időszakban.
1: És a Nápoly, ott ugye például Højlund a legnagyobb fogás, akit meg tudtak tartani a manchesteri kölcsön után.
5: Igen. Megmondom őszintén, kíváncsian várom. Tehát, hogy onnan eljött a Conte, igaz, vártuk, hogy ő lesz majd a szövetségi kapitány, de egyelőre még, hát ezt nem tudjuk, pedig ez most napokon belül el fog dőlni. Ott azért egy első, egy második hely után nem lesz könnyű bizonyítani. Allegri lett, de hát nem lesz könnyű nekik, tehát nehéz éve lesz szerintem a Nápolynak.
1: Németországban a Bayern München 100 millió euróért vette meg Ismael Saibarit és Nathaniel Braunt. Az egykori Bundesliga játékos Vince Otto fontosnak tartja, hogy a bajorok meg tudják tartani Mikhail Olisét a Real Madrid érdeklődése ellenére is.
5: A Bayern München helyzet az nagyon érdekes, mert ők gyakorlatilag Campanival letarolták a Bundesligát, és szerintem különben nemzetközi szinten is megmutatták azt, hogy milyen irányba indultak el, tehát ezzel a nagyon dinamikus, magasan labdát visszaszerzésre irányoló játékukkal, tehát hogy voltak benne innovációk, újszerűségek, ugye a Harry Kane-nek majdnem hogy a hátsó zónáig, a védőzónáig visszalépése, ugye a labda kihozatalnál, ugye Olizének a világklasszis emelése, tehát ugye ez kell az edző, a közeg, és szerintem a Bayern Münchennél elsősorban ezek lesznek ugye a nagyon fontos kérdések, hogy tudják ezt a tempót, illetve ezt a ritmust tartani, meg tudják-e tartani, ugye a két legjobbjukat, én olvastam egy német infót, hogy elég komoly szaudi érdeklődés van Harry Kane iránt, nem tudom, hogy mennyire fontos neki a pénz, mennyire akarja meglépni, gyakorlatilag már egy ikonnál lépett elő, ugye Münchenben, Lewandowski után, senki nem gondolta, hogy képes lesz erre, de túl is szárnyalt a statisztikákban majdnem, hogy, és hát ugye Olizé pedig, ahogy olvastuk már a világbajnokság előtt is, Perez elnök úrnak az egyik fix kiszemeltje érthetően, úgyhogy azért gondolom dolgoznak a háttérben, stratégiai szinten. Én azt gondolom, hogy Németországban mindenképpen a Bayern Münchennek folytatódik a dominanciája, jó lenne, hogyha fölnőnének mellé csapatok, és tényleg a német bajnokságban is, amit mondtam a spanyol kapcsán, olyan meccseket láthatnánk, amelyeknek igazi úgynevezett tétje van, és hogy a Bayern Münchent is meg tudják szorítani. Egy-egy meccsen persze bárki és bármikor képes erre, de folyamatában, hogy legyen kiélezett és lehessen izgulni, akár a végkifejletben is. De a Bayern München az egy nagyon jól összerakott gépezet, nagyon hatékonyan dolgoznak a háttérben is. Itt is volt egy ugye fazonváltás, vagy stratégiai váltás, amikor ugye a nyugdíjba vonult nagyok újfentbe avatkoztak, és meglépték, hogy Oliver Kahn, illetve Hasan Salihamidžić úgymond ügyetlenkedése, vagy talán nem elég hatékony működése, nem érzelmi kérdés volt náluk, hanem racionális, és meglépték, hogy leváltották őket, és egy új menedzsmentet vittek oda, akik ugye Lipcsében már jól működtek, illetve azt megelőzően ugye a sportigazgató pedig Münchenadban, még játszottam is ellene, nem is keveset a Bundesliga 2-ben. Úgyhogy érdekes, mert nekem mindig, hogyha modellekről beszélünk, és klubmodellekről, akkor a Bayern München az mindig ugye példaértékű, hiszen hogyha van egy kis visszaesés, akkor rögtön be tudnak avatkozni, és rögtön meglépik azt a személyi változást, vagy azt az investíciót, aminek köszönhetően elindulnak újra oda, vagy abba az irányba, amely ugye nekik általában ugye célként ott van, és ez egy követendő példa, hogy nagyon gyorsan reagálnak. Tehát én azt gondolom, hogy a nemzetközi szint itt a következő lépés, De ott viszont nagyon komoly riválisok vannak. Tehát, hogyha a Paris Saint-Germainnek ez a fajta teljesítménye nem esik vissza, és tudják ugyanezt a futballt játszani, nyilván a Barcelona fejlődik, a Real Madrid lehet, hogy ugye visszatér, visszajön, a City-t nem látjuk még már eszkával, az Arsenalnak hogy fog kinézni, így, hogy ugye bajnokok lettek, tehát sok érdekes kérdés lesz ugye a következő szezonban, mind nemzetközi, mind hazai szinten. Én jó focit várok, és jó mérkőzéseket.
6: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 6 perc járunk, 16 óra után kellemes szombat délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Német Kornél. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban, és most valóban, hát ha nem is egy teljes kör, de kapcsolunk méghozzá Mogyoródra, a Formula 1-es Magyar Nagydíj helyszínére. A Hungaroringről Kreisz Bálint jelentkezik, hiszen ha minden igaz, elkezdődött az időmérőedzés. Szia Bálint!
2: Szia Kornél, köszöntöm a hallgatókat, és így igaz, elkezdődött az időmérőedzés, és az első szakaszból még 11 perc, 50 másodperc van hátra. Egyelőre 7 versenyzőnek van, mértizőnek közülük Lewis Hamilton vezet, Alonso és Stroll előtt, de ebből még messze menő következtetéseket nem lehet levonni, sőt, most már csak 6 embernek van mértizőnek, hiszen Leclerc-ét ebben a pillanatban elveszik, de még nagyon sok idő van, a szakasz több mint fele hátra van, úgyhogy még semmit nem lehet arra tudni, hogy ki fog kiesni. A 22 versenyzőből az első szakasz végén 6-an fognak búcsúzni, a második szakasz végén még 6-an, így alakul ki a legjobb 10 mezőny, aki megküzd az első 10 rajtkockáért. Összességében izgalmas hétvégére lehet számítani, mert a három eddigi szabad edzést három különböző pilóta nyerte meg. Az elsőt Charles Leclerc, a másodikat Lewis Hamilton, itt két Ferrari-s versenyzőről beszélünk, a harmadikat pedig néhány órával ezelőtt a világbajnoki címvédő Lando Norris, aki a McLarent erősíti, de a Mercedes is nagyon jó volt a hétvégén, mind a három szakaszban, vagy hát a háromból két szakaszban adtak versenyzőt a legjobb háromba, úgyhogy akár három vagy négy mostanszörös csata is lehet. Ez a következő egy órában kiderül, hogy hogy alakul. Lewis Hamilton vezet továbbra is, nem nagyon futottak nélkül az alatt, amíg összefoglaltam az eseményeket. És ha már Hamilton, akkor egyrészt, hogy történelem írásra készülhet, amennyiben megnyerni az időmérőt, akkor ő lenne a Forma 1 történetének első olyan versenyzője, aki bármilyen pályán, de ugyanazon a pályán 10 rajta elsőségig jut. Magyaródon 10 versenyzőnek, kétszeres világbajnoknak már van 9 rajta elsősége. Most meg lehet a történelmi készszámegyű siker. Azért mondom, hogy meg lehet, mert elég jó eredménye lát. Eddig még jó ment ez a Ferrari a nyári szünet előtti utolsó versenyhétvégén, és Lewis Hamilton nevét viseli mától kezdve, vagy tegnaptól kezdve a pálya kettes kanyarja, úgyhogy emiatt is extra motivált lehet.
1: Bálint, egy gyors kérdés az időjárásról, illetve az érdeklődésről. A közlekedési hírekben azt halljuk, hogy kisebb-nagyobb torlódások az M3-as autópályán Mogyoród irányába, szóval én ebből arra következtetek, hogy már most sokan vannak, illetve milyen az idő?
2: Igen, teltházban 60-70 ezer ember, bint van, ennyi a Hungaroring befogadó képessége nagyjából, plusz még azért a kerítéseken kívül is lehet látni embereket, ugye ez Mogyoródon a természeti adottságok miatt egy hagyomány, hogy azok, akik nem jutnak be a verseny helyszínére, a mogyoródi dombokra ki tudnak állni, és viszonylag sok helyről be lehet látni azért a pálya egyes szakaszaira, ami az időjárást jelenti, 26 fok van, perccel 20-25 perccel ezelőtt még tűzött a nap, most azért jöttek kicsit borúsabb felhők, vagy legalábbis felhők, amik kitakarják a napot, de a pályahőmérséklet az 50 fok körül van, és hát valószínűleg azért ez most már nem nagyon fog emelkedni, de a három nap közül csütörtök, péntek, szombatot nézve ma van a legmelegebb, viszont holnapra még ennél is melegebb időjárás jósolnak. De egyelőre most azt mondom, hogy ez a 26 fok, ez teljesen kellemes idő ahhoz, hogy szabadtéri sporteseményt nézzen valaki itt Magyarországon.
1: Üdvözletünket küldjük a 23 fokra hűtött légkondicionált stúdióból. Bálint, köszi szépen, természetesen számítunk még rád majd a későbbiekben is. 9 perc van hátra az időmérőedzés első szakaszából, a Q1-ből. Verstappen, Antonelli, Hamilton jelen pillanatban az első három sorrendje. Maradunk viszont a Formula 1 világában, és maradunk Kreisz Bálint kollégánknál, aki a Formula.hu újságírójával, Mészáros Sándorral beszélgetett.
2: Mészáros Sándorral beszélgetünk, aki hosszú évek, évtizedek óta meghatározó szereplője a szágódó cirkusznak, olyannyira, hogy minden verseny hétvégén ott van a mezőny tagjával együtt. Kezdjük a Magyar Nagydíjjal. Milyen újra itthon lenni, és azt látni, hogy a pedok Magyarországon telik meg élettel.
3: Fantasztikus, ez minden évben nagyon-nagyon különleges. Ez lehet, hogy egy kicsit klisének hat, de ez tényleg így van. Itt nekem az életem teljesen más ezen a hétvégén, mint egy bármelyik másik verseny hétvégén. Nagyon jó érzés azt látni, hogy azok az emberek, akikkel együtt utazunk Ausztráliától a szezon végéig, legyen az bárhol is. A szezon záró futam ugye idén valószínűleg nem Abu Dhabiban lesz. Nagyszerű érzés azt látni, hogy ezek az emberek itt vannak, a mi hazánkban vannak, és jól érzik magukat, és innen tényleg kivétel nélkül izgatottan érkezik ide mindenki, és nagyon jó élményeket távoznak.
4: És ha jól tudom, a csütörtöki napon elég exkluzív interjúkra is volt lehetőséged. Mi az, amit ebből el lehet árulni a nyilvánosságnak? Kikkel tudtál beszélni?
3: Ez egy egész cunami, interjú cunami volt, ami csütörtökön a nyakamba szakadt. Shintaro Oriharával kezdtem, a Honda főmérnökével. Arról beszélgettünk, hogy milyen is lesz ez az új motor, ami majd Zandvoortban debütál. Tele van reményekkel, de nyilvánvalóan nem elég bátor ahhoz, hogy túlságosan optimista legyen, mert túlságosan sokat csalódtak. Azt mondta, hogy annál biztosan jobb lesz, mint amilyen most, de hogy mennyire lesz jó, azt majd meglátjuk. Aztán folytattam a sort régi jó barátommal, Checo Perezzel, aki ugye visszatért az idei évben a Cadillac-kel, összegeztük egy kicsit a szezont, hogy mik a tapasztalatok, mennyire élvezi azt, hogy egy ilyen új szervezet részeként versenyez. Tele van ő is optimizmussal, meg bízik abban, hogy lesznek majd olyan fejlesztések, amik lendületbe hozzák a szekerüket. Aztán következett az életem órája. Gyakorlatilag egy óra leforgása alatt jártam George Russellnél, Mattia Binottónál és Max Verstappennél. Ez mind a három egy az egyben interjú volt. Russell hisz abban, hogy harcban lehet a világbajnokságért, ez volt a legfontosabb üzenete. Az volt az apropója egyébként ennek az interjúnak, hogy annak idején, amikor az első tesztjét bonyolította, az itt volt a Hungaroringen Forma 1-es autóval, és az ebédszünetet azt együtt töltöttük el. Az volt az első Forma 1-es interjú Russellnek, azóta van vele emberi nexus, és ezt ő mindig nagyon tiszteletbe tartja, ezért történt most ez az interjú például. A Verstappen pedig, amit én kihallottam a beszélgetésünkből, az, hogy a Red Bull az állomásai. Tehát rengeteg pletyka, rengeteg spekuláció volt itt az elmúlt hetekben, hónapokban, de maradni fog a Red Bull.
4: Hogy kezdődött a te kapcsolatod a Formula 1 világával? Mert azért az nem mindennapos történet, hogy valaki Magyarországról eljut a világ egyik legrangosabb sorozatába.
3: Azt szoktam mondani erre, hogy ugye én az anyatejjel szívtam ezt magamba. Az édesapám nagyon nagy rajongó volt, már a 70-es évek közepén. Amikor én megszülettem 1980-ban, gyakorlatilag az anyatejjel szívtam ezt magamba. Az anyukám elmondása szerint az anya meg az apa után a harmadik szavam az volt, hogy Lauda. És ezt később el is mondtam neki, Niki Laudának. Aztán nyilvánvalóan ez állt az érdeklődésem középpontjában, és amikor beköszöntött az internet korszak, az volt egy fordulópont. Olyan 16 éves koromban éreztem először a hívó szót, hogy én szeretnék ebben valahogy részt venni. Fogalmam sem volt akkor Szabolcs megyében, Balkányban, hogy ez hogyan lehet lehetséges, de arra rájöttem, hogy van egyfajta lexikális tudásom, meg ezzel az érdeklődésem középpontjában. Aztán az internet korszak beköszönte volt az, ami megváltoztatta a helyzetet. Készítettem magamnak egy weboldalt, amiről akkor még fogalmam sem volt, hogy ezt egyszer blognak fogják hívni, mert akkor még nem léteztek blogok. HTML-t megtanultam, hogy kell ilyen basic weboldalt csinálni, és oda elkezdtem föltölteni a saját dolgaimat, a saját véleményeimet, a saját meglátásaimat. Aztán egy napon kaptam egy e-mailt egy akkor induló portáltól, az volt az első lehetőség, hogy nyilvánosság számára írhattam. Aztán ez így ment ebben a kezdeti internetes korszakban ezt, hogy online-ra írkáltam, aztán kaptam egy lehetőséget a legnagyobb nyomtatott laptól, az Autosport és Formula magazintól, hogy nem lenne kedvem oda csinálni azt, amit csinálok. És akkor ez volt olyan 2003-4 körül. Az első feladatom az volt, hogy a pilóták értékelését kellett írni, ezeket a másfél soros dolgokat, meg egy lepontozni őket, hát én a legbüszkébb embernek éreztem magam a világon. Aztán utána megkaptam azt, hogy a versenytudósításokat, meg az elemzéseket is én írtam. Aztán 2006-ban jöhettem először úgy, mint akkreditált újságíró a Magyar Nagydíjra, tehát 20 éve. Csak először csak a Magyar Nagydíjakra, nem a kezdeti években, 2006-7-8-ban, aztán 9-ben kimozdultam. Azt éreztem akkor, hogy már van elég tapasztalatom ahhoz, hogy megpróbáljam külföldön is, hogy milyen is ugyanezt csinálni ott. Aztán elmentem Belgiumba, elmentem Olaszországba, meg jártam Monakóban, meg Barcelonában abban az évben. Ezt ugye magamnak kellett összelegóznom, ezeknek az utaknak a hátterét, de rengeteget tanultam belőle. Aztán elkezdtem minden évben egyre többre menni. Ez odáig fajult, hogy 2018 végén azt mondta a Nemzetközi Automobil Szövetség, akkor sajtóosztály, hogy elég volt már ebből, hogy két hetente kopogtatok az ajtón, hogy kellene az akkreditáció, elegendő versenyem van, elegendő tapasztalatom van, úgy látják, hogy van kellő hatásom is a magyar Forma 1-es közegben, meg nem csináltam semmi olyat, ami miatt ne lehetne felajánlani nekem a permanens akkreditációt, amit az elmondások szerint magyar újságíró még nem kapott korábban. Úgyhogy ez kezdődött 2019-ben, utána jött a covidos időszak, azt egy nehéz időszak volt, akkor is tudtam versenyre menni, bár akkor nagyon erős létszámlimit volt. Itt például 2020-ban a Magyar Nagydíjon én voltam az egyetlen magyar újságíró. Abban az évben tudtam még menni Imolába, oda kaptam behívót az FIA-tól. 21-ben még mindig létszámlimit volt, de akkor megint sok versenyre mentem. Aztán eljutottam odáig, hogy az idei évet már a formula mellett az egyik legnagyobb globális játékos a Racing News 365 kötelékében kezdtem meg vezető tudósítóként.
4: 40 éves a Hungaroring, a 41. Magyar Nagydíjon ülünk és beszélgetünk. Neked ez a számláló hol tart? Hány Magyar Nagydíjat van, és van-e valami különleges élmény, ami kiemelkedik az összes többi közül?
3: Kettőt hagytam ki összesen. Egyszer, amikor 87-ben a húgom született, egyszer meg valaki meghalt, valami hozzátartozónk, és emlékszem rá, hogy még akkor is kiskölyök voltam, és nagyon bosszus voltam, hogy miért nem lehetne ez később, mert így kimarad a Magyar Nagydíj. Utólag is elnézést, de tényleg így ott emlékszem rá, hogy ott fortyogtam, hogy ott Magyar Nagydíj van, és ott kellene lennünk. Ez a kettő van, ami kimarad. Élmény, nézd, nagyon nehéz. Minden egyes Magyar Nagydíj egy élmény. Tehát szó szerint, amikor még jegyvásárló szurkolóként jöttem, az is egy élmény volt, amióta akkreditált újságíróként jövök, az is minden egyes alkalom. Itt valami mindig történik, ami emlékezetessé teszi. Ezt nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mi van itt Mogyoród környékén, meg itt a Három Forrás völgyében, de ez egy olyan hely, ahol mindig történik valami olyan, ami örökre emlékezetessé teszi. Például ez az a hely, ahol először aludtam. Média centerben, sajtóközpontban, mert 2007-ben, amikor volt ez az Alonso Hamilton feltartós díj a Box utcában, akkor olyan hosszúra nyúlt a döntés a sportfelügyelőknek a tanácskozása, hogy nem is tudom, ami éjjel 3-kor született döntés, és én nem akartam elmenni. Mondom, most van lehetőségem rá, hogy tűz közelben legyek, én ezt megvárom. 4-en maradtunk itt összesen. Abban én voltam az egyik, és az asztalon aludtam. Ez egy emlék.
4: Befejeződött a Hungaroring felújítása, és te tesz közelből ismered az összes versenypályát, pedokot. A Magyar Nagydíj ezzel a megújult külsővel hol helyezkedik el a versenynaptár? 24 vagy éppen amennyi lesz állomása közül?
3: Én nem kötörfalazok, szerintem top 3-as világviszonylatban. Top 3-as, ugye azok a helyszínek, akik ilyen nagyon-nagyon fényűző dolgokat csinálnak, azokkal nem lehet konkurálni, mert végtelen a büdzsé. Ez az ország, Magyarország kitett magáért, amennyire csak ki lehetett tenni. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon nagyra értékelik a sportági vezetők is. A csapatfőnökökkel napi szinten beszélgetek, mindenki azt mondja, hogy lélegzetelállító, amit itt kaptak. Most jövök, Flavio Briatore-nél voltam egy exkluzív interjún, azzal kezdte, hogy ez valami őrület, ami itt van. Imádom. Most már végre tényleg, ugye tavaly még azért, tavaly adták át az épületet, de akkor még nem volt belakva. Ugye most már neki is voltak dolgai, megbeszélésekre kellett menni, jobban körbe tudott nézni azt, hogy ez káprázatos, ami itt van. De mindenhonnan ezt hallom. Más versenypályák képviselőitől, ahol járunk a világban, mindenütt azt mondják, hogy ez káprázatos, amit ide jönnek tanulni, hogy kell ilyet csinálni.
4: Magyar újságíróként tényleg történelmet írsz azzal, hogy mennyire benne vagy ebben a közegben. Mennyi idő volt, amíg a pilóták, a csapatfőnökök elkezdtek megszokni, és amíg eljutottál oda, hogy most már napi szinten beszélsz velük?
3: Ez egy olyan átmenet, amit nagyon nehéz megmondani, hogy mikor volt az a pont. Nagyon sok olyan versenyző van a jelenlegi mezőnyben, akit például gokartos kisgyerekkora óta ismerek. Van olyan versenyző a mezőnyben, akinek segítettem is ahhoz, hogy lehetőséghez jusson, akár a junior szériákban, akár már itt a Forma 1-ben, hogy jobb tárgyalási pozícióba kerüljön, vagy éppen kapcsolatot építeni, hogy megismerkedjen azzal, aki majd később oda tudott hatni, hogy ő ott lehetőséget kapjon. Nehéz ezt megítélni. Az idő az nagyon-nagyon fontos. Az, hogy mennyi időt töltesz itt el, illetőleg az, hogy az ember megbízhatónak bizonyuljon. Ez a két tényező az, ami lehetővé teszi azt, hogy elfogadják az embert. Sokan vannak itt, akik régebben itt vannak, mint én, de nem feltétlenül tudtak olyan pozícióba helyezkedni, mint amit én foglalok el jelen pillanatban. Az, hogy ennek mi az oka? Hát ezt tőlük kéne megkérdezni. Én tudom, én élem. Én az vagyok itt a pedokban is, aki a mindennapi életben vagyok. Én azt adom, aki én magam vagyok.
4: A szezon felénél járunk, a nyári szünet előtti utolsó napokban. Egyrészt úgy tűnik, hogy ennek a hangulata azért a pedokon is érezhető, meg a pilótákon. Másrészt pedig azért itt vannak jelek, ilyenkor szokott beindulni mindig a pilótakering, az átigazolási pletykák, és most ugye a naptárra kapcsolatos kérdések is ott lobognak a Forma 1 feje fölött. Mit érzékelsz? Mennyire más a hangulat, mint mondjuk a szezon kezdetén, vagy mondjuk ahhoz képest, ami ilyenkor a szezon felénél megszokott?
3: A szezon kezdet az ugye mindig pesgő, a nyári szünet előtti utolsó versenyen meg mindig picit olyan, mint az utolsó nap a iskolában a nyári szünet előtt, hogy igen, ezerre rajta vagyunk azon, ami a pályán történik, meg a feladatunkon, de azért már félszemmel azon arra tekingetünk, hogy akkor mit tartogat a következő néhány hét, amikor ugye pihenni kell. Ez megvan most is, mindenki ezt érzem. rengeteg olyan történetszál van a színfalak mögött, amik viszont mozgalmassá teszik ezt a hétvégét, nem csak a pályán, hanem azon kívül is, ugye utaltál pilóta piacra. Én azt gondolom, hogy azt, amit a Verstappen mondott a sajtótájékoztatón, meg amit az interjúban is hallottam tőle, én azt gondolom, hogy ez a kérdés eldőlt. Én néhány héttel ezelőtt írtam a Racing News-ra egy jegyzetet, abban azt vizionáltam, hogy eznek a magyar nagydíj környékére a helyére kell kerülnie, úgyhogy egy picit boldog vagyok, hogy ez valóban így alakult, hogy úgy tűnik, hogy most már azért elkönyvelhetjük azt, hogy ő marad ott, ahol van. Más területen is vannak nagy kérdések, a háznál az Okon kér, magyar nagydíj győztes, Esteban Okon jövője kérdéses. Én azt gondolom, hogy ezen a hétvégén meg fogja kapni a elbocsátó szép üzenetet, ami arról szól majd, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését a szezon végén. Látok rajta némi stresszt, ezt ő próbálja palástolni, meg már ezerrel azon van, hogy milyen irányba tudna mozdulni. Vannak ezek a kis sipetkék, amiken azért ezt akkor tudod értékelni, amikor benne vagy, és tudsz olvasni a mozgásokból. Ki kivel, merre megy, kivel beszél, mikor beszél, ebből nagyon sok mindent ki lehet. Most olyan az ember ilyenkor, mint egy nyomkereső Indián.
4: Mi a helyzet a versenynaptárral kapcsolatban, mert ezek is viszonylag friss hírek, hogy az iráni háború újbóli súlyosbodása miatt valószínű, hogy nem lehet pótolni a tavaszra tervezett versenyeket, és még a hátralévő szezonzáró is például veszélybe került. Szerinted mi lesz a közeljövőben, és mennyire gyorsan dőlhet el ez a kérdés?
3: Helyzet alakulását látva én azt gondolom, hogy el lehet könyvelni azt, hogy a Közel-Keleten nem fogunk versenyezni már az idén. Szerintem ezt el lehet könyvelni. Ugyanis ha mondjuk holnap befejeznék ezt, ami most van, ahhoz, hogy az utazási hajlandóságot visszaépítsék, ahhoz szerintem több időnek kell eltelnie, hogy az emberek újra hogy arra a világnak abban a részébe akarjanak utazni. Nyilván az F1 vezetése kellően bölcs ahhoz, hogy lássák ezt a szituációt, hogy már nem verik nagy dobra, de azért gőzerővel dolgoznak az alternatív megoldásokon. Azt mondom, amit én hallok, én azt hallom, hogy Abu Dhabit felváltja egy európai verseny, jelesül Portimao. Nyilván bejelentve még nincs, meg lehet, hogy még a szerződések sincsenek aláírva, de ez a cél. Hallok egy bejelentésről, ami holnap érkezik, majd Malajzia visszatérésével kapcsolatban. Ezt nagy bizonyossággal merem állítani, hogy ez meg is fog történni, de ez egy olyan konstrukcióban fog megtörténni, amilyet még nem látott az F1. Ennyit tudok mondani, hogy nagyon érdekes lesz ennek a versenynek a lebonyolítás. Ez Baku és Szingapur közé fogják beszuszakolni, pótolva az egyik elmaradt eseményt a szezon elejéről. Aztán még gondolkodnak egy versenyen, ami szintén egy nem feltétlenül megszokott formátum lenne. Azt nem merem biztosan mondani, hogy azt meg fogják lépni, de nagy erőkkel dolgoznak rajta.
4: Még egy fontos téma az új szabályrendszer, amely idén debütált, és hát az első néhány hétvége talán lehet kaotikusnak nevezni, hogy a versenyzők reagáltak rá, a nyilatkozatok, megnyugodtak egy kicsit a kedélyek, és a szurkolók hogyan fogadják a különböző helyszíneken, mert az elmúlt években a Formula 1 mindenhol nagyon népszerű volt. Ez változott-e bármit, ahogy az új szabályrendszer hiányosságai kiderültek?
3: Láttad a tribünöket, itt a célegyenek? Fullon volt? Meg fullon lesz a hétvég. Ehhez nem nagyon van mit hozzáfűzni. Nyilvánvalóan ez még annak a hatása, hogy milyen volt az előző szabályrendszerek az utolsó éve, mert hát ezeket a jegyeket nem márciusban váltották meg a Hungaroring, mert tavaly decemberben telt házas volt, tehát meg más helyeken is így volt. Nyilván volt egyfajta, én azt szoktam mondani mindig, hogy az újtól mindig fél a közösség, tehát az mindig egy kicsit rossz, mindig egy kicsit ilyen, nem fogadja el a közeg azonnal a változást. Attól divat félni, divat rettegni tőle. Nyilvánvalóan ez egy merőben más, amihez hozzá voltunk szokva az elmúlt évek során, viszont ennek is megvan a maga szépsége. Akik esetleg elmarasztalják, és azt mondják, hogy ez nem jó, nekem arra az szokott a válaszom lenni, hogy értsük meg azt, hogy de legalább lehet rajta változtatni. Ez a szabályrendszer úgy lett kialakítva, hogy lehet rajta konfigurálni, lehet rajta variálni. Az előző szabályrendszer ezekkel a ground effectes autókkal az elkészült a Ross Brown irányítása alatt, aki mielőtt azok az autók debütáltak, fogta pipáját, kalapját, távozott, magára hagyta a gyermeket, és nem lehetett rajta változtatni semmit. Azok a hatalmas nagy batár autók voltak, amikkel nem lehetett esős időjárási körülmények között versenyezni, meg meglehetősen egyhangú versenyzés produkált. Ehhez képest igaz, hogy vannak meglehetősen mesterséges elemei a jelenlegi versenyzésnek, de legalább lehetett úgy csiszolni már most, hogy egy fokkal jobb lett a helyzet, és ugye tudjuk azt, hogy a tervek már belettek jelentve, hogy fogják ezt finomangolni 2027-re, meg 2028-ra, aztán pedig majd jön egy merőben más szabályrendszer. Én azt gondolom, hogy változott a Forma 1, merőben más a Forma 1, de továbbra is világszínvonal.
1: Mészáros Sándorral, a Formula.hu újságírójával beszélgetett Kreisz Bálint. 16 óra 25 perc a pontos idő, Bálint pedig itt van velünk a telefonvonal túlsó végén továbbra is. Úgyhogy mielőtt adna egy gyors helyzetjelentést arról, hogy pontosan hogyan is zárult a Q1, tehát az időmérő első szakasza. Bálint, a mulatos zene, vagy ez az autentikus cigányzene, ez honnan szűrődött be a háttérbe? Ott kint vannak a ringen és húzzák a talpalával ott a pedokban, vagy ez hol készült ez az iménti interjú?
2: Igen, itt a paddock szélén a McLaren garázsa után még az FIA irodája előtt van felállítva egy sziget elnevezésű rész, ami nagyon hangulatosan növényekkel van berendezve, van itt egy sületítő, ahol lehet nézni az eseményeket, és különböző fotelek, hogy legalább egy 50-100 ember elférjen, vannak kitelepülve itt standok, rétes lehet fogyasztani, kávét lehet inni, fagyit lehet kóstolni, és ide hívnak meg különböző művészeket is, ez az elmúlt napokban is így volt. Mindig más fajta ágai a művészetek, akik képviseltetik magukat. Az első nap volt egy fiatal tehetséges, nagyjából 20 év körüli festő, aki a Formula 1-es pilótákról és a Hungaroringről készített műalkotást, és ezeket tette meg itt a nagy közönségnek. Tegnap is és ma is voltak, illetve vannak néptáncosok, és ma népzenészek is jöttek, ők szolgáltatták ezt a zenét, amit egyébként most nem tesznek meg, ők is figyelik az időmérőt.
1: Na, hogy áll a Q1, akkor viszont, ha már akkor szóba hoztad, akkor hadd kérdezzek közben, mi történt az időmérő első szakaszán belül?
2: Véget ért az időmérő első szakasza, kiesett 6 versenyző, Oli Berman, Carlos Sainz, Alexander Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas és Sergio Perez. Ez utóbbi 3 név nem igazán meglepetés, a Cadillac Bottasszal és Perezzel nagyon küzdik egész szezonban, ők ugye egy új istálló, akik először vannak itt a Hungaroringen, hiszen idén csatlakoztak a száguldó cirkusz mezőnyéhez, és hát nagyjából a szezon tormintájának megfelelően most is a sereghajtó pozícióban vannak, elég nagy az elmaradásuk most már mindenkivel szemben. Az Aston Martin nagyon sok fejlesztéssel érkezett ide Magyarországra, és ez Fernando Alonso-nál meghozza az eredményeket, hiszen ő bekerült a második szakaszba, és egyébként ő most az egyetlen versenyző, aki mérkőn van kint a pályán itt a Q2-ben, amiben még 22 perc, 40 másodperc van hátra. De Lance Stroll-nek tegnap volt egy technikai problémája, miatt nem tudott igazán sok kört megtenni, és a kettőjük összevetését nézzük, akkor a Lance Stroll rajongóktól elnézést kérve talán ki lehet azt mondani, hogy Fernando Alonso az, aki a tehetségesebb, és még 44 évesen is a gyorsabb, jobb reflexekkel rendelkező versenyző. Albon, Sainz és Berman esetében 2 Williams-es, illetve egy házas búcsúzott, Fernando Alonso, tehát ott van az Aston Martinnal a kettőben. A legnagyobb nevek nagyon magabiztosan vették ezt az első szakasz, de azért most tartalék voltak is. 1.18.277 volt a legjobb idő Lando Norris-tól, Max Verstappen zárt a második helyen, Antonelli a harmadik lett, és ami a Ferrari-kat illeti, mert említettük, hogy ők nagyon jók voltak eddig a hétvégén, Hamilton a negyedik pozícióban zárt, Leclerc pedig 9-ként, de azért 90%-ig biztosak lehetünk abban, hogy ők eléggé letekerték az autót, és éppen csak annyit tettek meg, annyira mentek gyorsan, amennyire kellett, hiszen a igazi nagy dolgokat még a következő 2 szakaszra tartalékolják. 11 perc, 35 másodperc van még hátra a Q2-ből, és Hamilton készül kijönni a garázsból, ezt mutatták éppen az előbb az élőképen, de Alonsonak már megvan az első mérkőre. Eddig ebben a szakaszban igazán érdemű dolog nem történt, Alonsonak van egy mérkőre, egy 20,6, ami kicsit jobb, vagy nagyjából hasonló, mint amit teljesített a Q1 elején, de ott azért tudott javítani a hátralévő percekben, úgyhogy most is erre lehet számítani. Max Verstappen is mérkőn van, és az első szektorban 1 másodperccel gyorsabb volt, mint Fernando Alonso, úgyhogy itt azért lehet számítani arra, hogy Alonso nem sokáig lesz az élen.
1: Bálint, köszönöm szépen! Első körből 16 óra 29 perc a pontos idő, ez azt jelenti, hogy a műsorajánlót követően jönnek a legfrissebb hírek, aztán pedig megyünk majd vissza a Hungaroringre, és jönnek a további részletek a Magyar Nagydíj időmérő edzéséről.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
5: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Világkupa döntős a magyar férfi vízilabda válogatott. Medve támadt egy magyar újságíróra Tusnád fürdő közelében. Marad a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
6: A Nyíregyháza tegnapi győzelme után ma este 19 óra 30 perctől az újonc Kispest Honvéd kisvárdai vendégjátékával folytatódik a labdarúgó NB1 első fordulója. Holnap a bajnoki címvédő Eto a frissen feljutott Vasas vendége lesz. Szintén vasárnap rendezik a Debrecen Puskás Akadémia és a Paks FTC találkozót. Hétfőn pedig az MTK Zalaegerszeg összecsapással zárul az OTP Bankliga első fordulójának programja. A mérkőzéseket megtekinthetik az M4 Sporton, az M4 Sport Pluszon és élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban is. Ismét gyermeket vár Lindblom, ezért a svéd beálló idén már biztosan nem játszhat a bajnoki címvédő Győri Eto KC női kézilabda csapatában. Az Európa-bajnoki bronzérmes beálló január eleje óta térdsérülés miatt nem állhatott a Bajnokok Ligája ezüstérmes győriek rendelkezésére. Döntőbe jutott Sydneyben a vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott. Miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot. A mieink ellenfele a holnap délelőtt 10 órakor kezdődő döntőben az olaszokat 10-9-re legyőző görög válogatott lesz. A tőröző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik Cseh Csupenicstől. Így bronzérmet szerzett Hongkongban, a vívó világbajnokságon. A VB-n szintén férfi törben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbajtőrözőknél Nagy Blanka a 8-at döntőben, még az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Zonnevent Pált az ELTE tanszék vezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bujdosó Andrea azt írta, Zonnevent Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnád fürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. A Mi Hazánk mozgalom szerint a Tisza párt önkényuralmi rendszert épít ki az országban, azonban erre a Fidesz által létrehozott választási rendszer miatt van lehetőség. Torockai László Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva hozzátette, a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltató Tőkés László Tusnád fürdőn az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke. A korábbi Királyhágó melléki református püspök úgy fogalmazott, a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az erdélyi Tusnád fürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével, az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi ekkor elkezdett üvölteni és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátrahőkölt, az újságíró pedig futásnak eredt. Menekülés közben egy kutya majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére, így szerencsésen megúszta a támadást.
0: Közlekedés.
6: Összeütközött egy személygépkocsi és egy kamion az M7-esen, Letenye felé Nagy Kanizsa térségében. A 208-as kilométernél a belső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
7: Időjárás.
6: Reggelig legfeljebb az északkeleti határvidéken alakulhat ki egy-egy zápor. Holnap a napsütés mellett nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 16 óra 36 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. A szabadban lévőknek, az úton lévőknek, a Balaton közepén minket hallgatóknak, mindenkinek nagyon kellemes rádiózást kívánok, élvezzék a napsütést, az úton lévőknek balesetmentes közlekedést. A közút nem Formula 1-es versenypálya, innen is üzenjük mindenkinek. Javában zajlik a Formula 1-es Magyar Nagydíj időmérő edzésének második szakasza, a Q2-ből még majd csak 4 perc a hátra lévő idő, úgyhogy hamarosan kapcsolunk Reisz Bálinthoz. Előtte viszont arról, hogy ma beindul a nagyüzem a labdarúgópályákon, a magyar labdarúgópályákon. 17 óra 30 perctől Nagykanizsa a Diósgyőr az MB2-ben, 19 órától Ajka Kecskemét, BVSC Kazincbarcika, Tisza Kécske Szeged, és Videóton Kozár Mislen szintén a másodosztályban, 19 óra 30 perctől pedig Kisvárda Kispest Honvéd az MB1-ben.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 16 óra 40 perckor derül, és a Sandstorm egy kis időutazás itt a Nemzeti Sport Rádióban. A 2000-es évek elejére ugrottunk vissza időben. Most viszont térben ugrunk méghozzá a harmadik kerületi stúdióból egészen pontosan a magyaródi Formula 1-es versenypályára. A Hungaroringről Kreisz Bálint jelentkezik méghozzá a magyar nagydíj időmérő edzésének második szakaszával, illetve annak történéseivel. Szia Bálint ismét!
2: Ami azt illeti, az időt illeti, lejárt a Q2 időtartama, de még az aktuálisan futott köröket be lehet fejezni. Szellegler nagyon sokáig veszélyben volt, hiszen a legjobb 10 kívül állt, csak a legjobb 10 mehet tovább a Q3-ba, az időmérő harmadik szakaszába. Azonban tudott javítani, úgyhogy feljött a második helyre, és ezzel szinte biztosan kijelenthető az ő esetében, hogy megmenekült. Akik veszélyben vannak, és úgy tűnik, hogy már nem is nagyon lesz javítás, mert elég sokan sorognak vissza a box utcában, nem versenytempóban közlekednek. Liam Lawson, aki a 11. helyen áll, Fernando Alonso, aki 12-ként zárt, nem volt még egy javítás, akkor újra kezdjük. Bortoleto lett a 11., Liam Lawson a 12., Fernando Alonso a 13., Pierre Gasly a 14., Colapinto a 15., Esteban Ocon a 16., és itt ezt még mindig nem lehet teljesen biztosan kijelenteni, mert elég sok kört veszek el pályahagyások miatt, és amikor ezeket mondom, akkor itt folyamatosan frissül az eredményjelző. A monitor kijelzőjéről egyébként le is vették, úgyhogy gondolom még van egy néhány kör, ami vizsgálatban van. Esteban Ocon 15. helyét kiírják, úgyhogy ez egyelőre biztosnak tűnik, de az, hogy végül ebből a körelvételes dominóból kijön ki győztesen és kijut tovább, az... arra még várni kell egy néhány percet. Az biztos, hogy a legnagyobb esélyesek mind versenyben maradnak. Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Max Verstappen, George Russell is ott van a következő körben. Az Aston Martin jól kezdett, a Q1-ből továbbított, tehát már sikerként élhetik meg, azonban úgy tűnik, hogy ez volt számukra a legtöbb, amit már elérhettek. Fernando Alonso csak a 16. lett. És úgy tűnik, hogy van egy hivatalos végeredményünk. Lawson a 11., Pierre Gasly a 12., Colapinto a 13., Bortoleto a 14., Ocon a 15., Alonso a 16. Az első 10 sorrendje, az pedig a Q3-ban derül majd ki, amely 5 perc múlva kezdődik nagyjából.
1: Na Bálint, egyelőre akkor köszönjük szépen, pont egy 5 perc időtartamra köszönünk akkor el tőled, és jöjjön most az a beszélgetés, amit Kreisz Bálint Baumgartner Zsolttal, az egyetlen magyar Formula 1-es pontszerző versenyzővel készített.
3: Milyen újra itt lenni közel 23 évvel azután, hogy az első emlékek ide kötnek téged?
4: Azóta nem először vagyok itt, ugye 17-18-ban a kétüléses programmal itt részt vettünk, úgyhogy igazából majdnem minden évben itt vagyok, az utóbbi pár évet eltekintve, mert nem volt pont alkalmas az időpont, de nagyon tetszik az új infrastruktúra, ezt én tavaly még nem láttam, ez gyakorlatilag abszolút a világ elitjébe tartozik most ez a létesítmény, úgyhogy mindenhonnan ráadásul ezt hallom, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen szépen megcsinálták. Gyakorlatilag ugye utoljára volt 2003-ban egy nagyobb átépítés, ugye amikor a pályavonalvezetés változott, meg ilyenek. Nekem ez nem ismeretlen helyszín, tavaly is egy futamon talán kim voltam Szingapúrba. Ugye az elmúlt 20 évben minden évben a Melbourne-i nyitófutamon ott voltam a kétüléses autóval, és nagyon sok az ismerős, ilyenkor mindig találkozunk, vagy volt szerelő kollégákkal, vagy olyanokkal, akikkel korábban más sorozatban együtt dolgoztam, úgyhogy ez mindig egy jó élmény. De aminek kifejezetten örülök, hogy a gyerekeimnek meg tudtam ezt most mutatni, hogy végül is milyen, és most már fel is fogják, nem akár úgy, mint 17-ben, 18-ban, hogy milyen helyen és milyen közegben versenyeztünk annó.
3: Sokat meséltél már nekik a saját élményeidről, a pontszerzésről, a versenyről.

0: versenyekről, erről a hangulatról?
1: Persze, hát nyilván az volt a kicsúcsosodás, de azért ennek van egy sokkal hosszabb, mélyebb története is, amit egy versenyző egy ilyen úgymond másfél szezon alatt átél a Forma 1 világába, és amihez alkalmazkodni kell, meg kell tudni ugrani, mind lélekben, erőben, szakmailag, úgyhogy ezek mindig tanulságos beszélgetések.
0: Nyilván a körforgásban benne maradtál, akár így az egy-egy versenylátogatásokkal, de mennyire vagy még rajongója a Formula 1 világának, gondolok itt mondjuk akár az új szabályrendszerre is?
1: Egy picit megváltozott a versenyzés menete vagy tempója, de alapvetően én azt látom, hogy a verseny az izgalmasabb lett talán, tehát nem annyira egysíkú, mint a mi időnkben. A nézőknek látványosabb, nyilván a hang az egy más effektus, de fejlődni kell ezzel az igényel. Ugye ez az elektromos hajtás azért egészen elképesztő teljesítményt tudtak odarakni ezeknél az autóknál, úgyhogy nekem maga a verseny és az, hogy vannak izgalmas pillanatok, akár egy egész futam alatt, tehát nem az van, hogy elmegy valaki elől, és biztosan ő nyer, és az idei évben meg kifejezetten azért elég sokrétű az, hogy ki van a dobogó legfelső fokán. Nyilván most a Mercedes dominál, de azért most a Ferrari is oda tud érni, a Red Bull is oda tud érni egy dobogóra, a McLaren, tehát ők nagyon szépen ott osztoznak versenyszínre ezeken a helyeken, úgyhogy ez azt gondolom mindenképp egy jót tesz a sorozatnak.
0: A kulisszák mögötti csillogás mennyit változott az elmúlt 20-25 évben, mert most ezek a pilóták világsztároknak tűnnek, Alonsót volt, hogy biztonsági őrök kísérték, tényleg mint a legféltettebb személyek.
1: Maga az egésznek az Ázsia egy picit még nagyobbra nőtt, ugye sokkal nyitottabb lett ez a belső tér, ugye ez a paddock rész, ugye magával a Netflix sorozatokkal, a szériáival, ugye a különböző évadokkal, úgyhogy mindenképp egy még nagyobb sztárcsináló volt, és most legalább bele is látnak. Picit nagyobbak lettek a motorhome-ok azóta, mióta mondjuk mi itt voltunk abban az időben. Akkor is volt már a Ferrari-nak meg a nagyobb csapatoknak hasonló, de ugye akkor az első kiemelkedő ugye a 2000-es évek vége fele, amikor a Red Bull megcsinálta az Energy Station, ugye ebből ez már a második generáció, nem az első generációs, amit akkor terveztek, de nagyon sok vendéget kell neki kiszolgálni, akár a paddock klubból, akár különböző partner cégektől, szponzoroktól, úgyhogy ez elengedhetetlen, és mellette persze a csapatot is, de ugye ez Európában igaz ennyire, ugye ahol ezt versenyhétvégéről viszik, a tengeren túlon azért teljesen egy picit bensőségesebb az egésznek a fölállítása.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 16:50 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Nem sokára jelentkezik majd Kreisz Bálint kollégánk a Formula 1-es Magyar Nagydíj időmérőjének részleteivel a helyszínről, hiszen már csak 10 perc van hátra az időmérő edzésből, vagyis az időmérő, így van, az időmérőből. Addig is viszont jön egy helyszín interjú szintén Kreisz Bálint jóvoltából, a legendás Formula 1-es újságíróval, Frankl Andrással beszélgetett Bálint.
2: Milyen érzés újra itt lenni, immár a 41. alkalommal?
3: Nagyon jó, és együtt vagyunk a párommal, és az pláne jó. És kicsit megváltozott a dolog, mert hát akkor még voltak elvtársak. Habár a két elvtárs, a Urbán Lajos és a Nagy Ervin nagyon normálisak voltak, és nem lihegtek szlogeneket, inkább csak pályát építettek, és remekül megépítették. Volt egy-két gond, mindegy. Bernie-nek köszönhetjük, Rohonyi Tamásnak. Én próbáltam egy kicsit segíteni, meg egy-két más ember. És most viszont fantasztikus. Most, hogy a pálya elég érdekese vagy nem, azt nem tudom, nekem igen. De az épület, a sajtószoba szenzációs, világviszonylatban szenzációs.
2: Most fejeződött be a felújítás 2026-ra, amelyet két részletben csináltak. Neked azért elég sok kapcsolatod van így a nagyvilágból. Mik a visszajelzések az új Hungaroringről?
3: Az újságírók el vannak ragadtatva. A kosz nem olyan jó, mint tavaly, de ez érdekes. Minden harmadik évben jó a kosz, de hát nem tetszik, hozzon szendvicset. De az, hogy ki lehet menni a sajtószobából a rajtrács fölé, és hallani az egészet, pláne mikor majd visszajön a V8-as motor, az eszméletlen.
2: A nyári szünet előtti utolsó verseny hétvége, ennek a hangulata szerinted érződik-e itt a paddockban?
3: Hát a helyzet az, hogy legszívesebben, hát nem, mondom másképp, sokan kihozták a bőröndöt, és innen mennek nyaralni. Szóval ma este nem az lesz, hogy mennek vissza Londonba, hanem egy csomó a nicai gépen lesz, Marbella, Mallorca, Horvátország, mert azért hosszú volt ez a szezon, még avval együtt, hogy az arab versenyek nem történtek meg. Na most ez a másik kérdés, hogy lesznek-e arab versenyek, és kivállalja a kockázatot, hogy odaesik meg egy-két ilyen rakéta dolog. Hál' Istennek ez nem az én gondom, ez a világ problémája, és a Forma 1-nek a problémája.
2: A pilóta keringő is hamarosan véhetően beindul. Lesznek-e szerinted nagy bejelentések a közeljövőben, akár átigazolásokkal kapcsolatban?
3: Hát természetesen mindenki csak a Verstappenről beszél. Én már kicsit unom, mert hát azért a világban van más versenyző is. De az érdekes lenne, ha helyet cserélne valahol osztrál gyerekkel. Erről van szó. De a komikus az, hogy ezek a fiúk valóban azt hiszik, hogy ők szülték a spanyol viaszt ma. És elveszték a szerződést, és ha itt most megkérdezném, hogy ki a Yuki Tsunoda, ma a kutya nem tudná. Szóval ez egy olyan dolog, hogy nem hiszem, hogy értékelik, hogy ők milyen szerencsések.
2: Itt néhány órával ezelőtt a pénteki napon volt egy elég nagy volumenű bejelentés, ugyanis több kanyar is hivatalos nevet kapott. A Mansell kanyar például, de Alesiről is neveztek el kanyart, illetve Lewis Hamiltonról is. Ezek a fajta kezdeményezések tovább növelhetik-e a Hungaroringnek amúgy is fontos szerepét a Formula 1-ben?
3: Ez egy nagyon jó ötlet. A ring mindig tele volt jó ötletekkel, és valóban a jó versenyzőket választották. Hát a Lewis nyert itt, nem hiszem, 9-e. Alonso nyert 2005-ben, valami Schumachert verte meg. Szóval óriási tradíció, és fantasztikus, hogy milyen régen megy a ring, és csak nem szabad hibát csinálni, mert nagyon sok más ország vár arra, hogy átvehesse a ring szerepét.
2: A Ferrari jól kezdett az első szabad edzésen, Lewis Hamilton extra motivációval fog menni a hétvégén, úgyhogy most már olyan pályán megy, ahol kanyar is van róla elnevezve.
3: Igen, hát a helyzet az, hogy a Ferrari, és én egy Ferrari lapnak írok, a Ferrari megtartosodott, és én nagyon örülnék, ha lenne egy Ferrari 1-2, már csak azért is, mert nekem a Russell a könyökömön jön ki, mert állandóan nyivákol. Én még ilyen nyivákoló életemben nem tudom. Állandóan. Jaj, majdnem nekem jött. Jaj. Bácsi, kérem, nagyon szerencsés, milliómos adjon hálát az Úristennek, és ne nyávogjon mindig. A kisrác az Antonelli, hát az viszont az a következő Senna.
1: A kisrác az Antonelli, szerintem ezt Frankon Andráson kívül más ezt a jelzőt nem biztos, hogy megmerné magának engedni. Kreisz Bálint, te hívtad már Antonellit kisrácnak?
2: Nem, és véletlenül nem is fogom, de úgy gondolom, hogy azért ezt a Frankl Andrással készített interjút Louis Hamilton is hallhatta, hiszen ő vezet 5 perccel a Q3 vége előtt, 1.17.219 másodperces időeredménnyel. Louis Hamiltonnak már van 9 rajtelsősége a Hungaroringről, most meg lehet a történelmi 10., és ne felejtsük el, hogy a 2. kanyar már az ő nevét viseli, úgyhogy Hamiltonnak minden egyes körben át kell menni a saját magáról elnevezett kanyaron is. Ezt azért kicsit ízlegessük, mert szokatlan a sportvilágában, hogy aktív sportolóra neveznek el egy kanyart, de itt a Hungaroringen ez megtörtént, és úgy Hamilton élvezheti ennek az előnyeit. Lando Norris a második helyen van.
4: Ilyen jó ez a pálya.
2: Tökler a harmadik.
1: Bálint, bocsak, közben szólok, ez a 2. kanyar, ez a, ugye az első, amikor egy jobbos van a célegyenes végén, ez egy balos, ami utána jön? Ahogy mennek igen, fölfelé? Igen, amikor mielőtt mennek fölfelé?
2: Egyes kanyar után egy kicsit lemennek, van egy pici lejtése ott annak az egyenesnek, és ott jön a 2. kanyar, utána jön a 3-as, ami meg már rávezet az emelkedőre, az igazán meredek emelkedőre, ami tévéképernyőn keresztül is látszik szerintem, hogy ilyen meredek, de élőben természetesen még inkább érezhető, a rádió hallgatóknak nehéz átadni. Főleg úgy, hogy most nem is abban a kanyarban állunk, de elég meredek, érdemes megnézni róla képeket, felvételeket, vagy aki Magyarország közelében lakik, Budapest mozás körzetében, annak bizonyos alkalmakra, amikor nem Formula 1-ben, akkor kijönni, kilátogatni, mert ilyenekre is van lehetőség. De térjünk vissza az időmérő edzésre, 3 perc 45 másodperc van hátra, és most mindenki a box utcában van, készülnek az utolsó nagy rohamra, a sorrend Hamilton, Norris, Leclerc, Antonelli, Piastri, Verstappen, Russell, Ajar, Lindblad és Hülkenberg a szezonjában először van itt a 10 legjobb versenyző között, úgyhogy az Audi sikerrel mutatkozott be Magyarországon, az ő szempontjukból ezt már azért lehet sikernek nevezni. Indulnak el újra a versenytők, egymás után sorba kanyarodnak ki a box utcából, a következő 3-4 perc nagyon izgalmas lesz, még másfél perc kell ahhoz, hogy fölérjenek, és akkor mindenki megkezdi az utolsó sorozatát, az utolsó mért körökkel számítani ebből, hogy ki lesz a pole pozícióban holnap a Hungaroringen.
1: Szabó Bence szerkesztő kollégámmal követjük az eseményeket, és nagyon-nagyon kalimpál nekem, úgyhogy gondolom én neki is lenne kérdése hozzád, Bálint.
5: Igen, egyébként, hogyha már a 2. kanyart említette Kornél, akkor te merre szoktál járkálni, honnan figyel az eseményeket?
2: Most itt vagyok a Liget elnevezésű helynél, ami a McLaren boxa után van, a FIA irodák előtt, tehát ez a pedok szíve igazából, azért, mert itt van felállítva olyan kivetítő, ami biztos, magabiztosan működik, nem áll meg, nem nehéz elérni, és közel van mondjuk a médiaszektor, de amikor van lehetőség, akkor igyekszem azért kimozdulni, fütörtökön körbesétáltam a pályát fordítva, tehát menet irány ellentétesen, mert tavaly már körbesétáltam normálisan, és kíváncsi voltam, hogy mennyire máshogy érződnek mondjuk a színkülönbségek, hogyha az ember fordítva megy, és azért nagyon más dinamikája volt ugye a pályának, de nyilván az nem változik, hogy a 3-as és a 4-es kanyar közötti egyenes az tényleg azért lábbal is küzdelmes, de akkor például Valtteri Bottas biciklivel ment az egyik mérnökével, és meglepő volt látni, hogy milyen magabiztos tempóval teljesítették azt a rövid, de azért szombos kaptatót. A Tour de France-on valószínű nem lettek volna ott az első 10-ben, de azért megállták volna a helyüket a mezőnyben.
5: Ugye most, hogy nézem, a Q3-ból még kevesebb, mint 2 perc van hátra, azért most Hamilton kezdheti meg a mért körét. Azért az feltűnő volt a Q1-ben, hogy a Ferrarik nagyon nagy magabiztossággal mentek, olyan tekintetben is, hogy ők voltak az egyetlen olyan istálló, amely gyakorlatilag nem lágygumikat használt.
2: Igen, Hamilton ezekben a pillanatokban teljesítette a róla elnevezett kanyart, és már megy fel az emelkedőn. Az első szektorban nagyjából 2/10 a hátránya a saját legjobb idejéhez, ami egyelőre a pole pozíciót is jelenti. A Ferrari tényleg nagyon magabiztosan mennek, ezt az elején Kornélnak említettem is, hogy a tegnapi szabadedzéseken meggyőzőek voltak, ma Norris oda tudott térni, és most is ott van a második helyen a két Ferrari között, de azért eddig ez a hétvége talán nem túlzás azt mondani, hogy a Ferrari-ról szól, ami a nyári szünet előtt olaszoknak mindenképp egy fontos dolog.
4: Tehát talán nem úgy indult a szezon ebben az új szabályrendszerben, ahogy elképzelték.
1: Hát pláne a tavalyi nem indult, mert az idei most még csak-csak, de a tavalyi a Ferrari meg Hamilton között az minden volt, csak jó, nem?
4: Igen, és Lewis Hamilton, ahogy jött vissza a pálya második felében, már a harmadik szektorba járva, a 11-es kanyarban kicsit megcsúszott, úgyhogy most fogja befejezni a körét, de már látszik, hogy nem fog javítani. 1 perc 18-9-10-es időt jött, úgyhogy neki most várnia kell, egyelőre ő van az első helyen, viszont innentől nem a saját kezében van a sors. A Charles Leclerc ebben a pillanatban fejezi be a mérkőzését. 1 perc 17,753 ezred, és időközben megcsúszott az egyik Red Bull Lim Agile személyében, úgyhogy sárga zászlót lengetnek, ez Lewis Hamiltonnak olyan szempontból kapura jön, hogy innentől kezdve nem nagyon tud senki javítani, hiszen az utolsó kanyarban történt ez az incidens, most jött vissza Lindblad, de elég sok mindenki feltartott a sárga zászló, Russell sem tudott javítani, Lando Norris az, aki még gyors körön van, és ő még a pálya korábbi szakaszában van, úgyhogy egyáltalán nem érintette ez a megpörgés. Agile-nak egyébként semmilyen problémája nem lett, tovább tudott menni, nem tört el az autó, és Lando Norris nagyon jó körön van, a második szektor teljesítette, 2/10 előnye van Lewis Hamiltonhoz képest, úgyhogy lehet, hogy amennyiben az utolsó két kanyart is jól veszi, most fordul rá a 14-es, 10 Ferencről elnevezett kanyarra, és innentől már csak egy 100-200 méterre van hátra Lando Norrisnak, aki véletlenül átveszi a vezetést, 12 ezreddel megelőzte Hamiltont, 1 perc 17,207 ezred, ez a győztes idő itt a Hungaroringen, és a címvédő brit pilóta ezzel elrontja Hamilton történelmi lehetőségeit. Nem lett meg a 10. pole pozíció ugyanazon a pályán, Lewis Hamiltonnak legalább egy évet kell erre várnia, hogy megpróbálhassa ismételten, és bármennyire jó volt az elmúlt két napban a Ferrari, vagy ma meg tegnap, most az időmérőn ezt nem tudták rajta elsőségre váltani, tehát nagyon közel jártak hozzá. Az időmérő már véget ért, George Russell autója viszont a félegyenes végén megállt, és valamilyen technikai problémával küzd, egyébként a 7. helyen zárt, kicsit káoszra sikerült ez az utolsó perc. Egy egyébként nagyon nyugodtan zajló időmérő, ahol nemhogy piros zászló nem volt, de nagyon még a sárgát sem kellett lengetni, ezt az utolsó másfél percet leszámítva, autótörés nem nagyon volt.
1: Kicsit olyan ez, mint a labdarúgó világbajnokság, ott sem nagyon voltak piros lapok, leszámítva az első meccset, és a sárgát is csak indokolt esetben lengették a játékvezetők.
4: Így van, ilyen szempontból nyugodtan zajlott a dolog, és annyiban javítom magam, hogy Max Verstappen volt az, aki hibázott, most a visszajátszásból egyértelműen kiderült. És nem tudom, látjátok az élőképet, de Lewis Hamilton beállt az első rajtkockát jelentő helyre az autójával, úgy tűnik, hogy ő még nem látta.
5: Nem nagyon értesült róla, hogy mi történt.
1: Ő még nem tudja, hogy szempillantási különbség se volt. Most mennek oda szólni neki, hogy Lewis, ez nem a tiéd lesz. Bálint, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és erről ilyen részletesen beszámoltál nekünk, hogy mi történik. 17 óra 3 perc a pontos idő. Viszont mennünk kell most tovább, méghozzá az atlétika világában kalandozunk. És hamarosan 5 óra 10 perckor a férfiak gerelyhajításával megkezdődik a 131. atlétikai magyar bajnokság. A Zsibócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezett kétnapos verseny sokaknak még szinteljesítési, illetve kvalifikációs lehetőség az augusztusi Európa-bajnokságra. Így nem véletlen, hogy a leghíresebb magyar sportolók, magyar versenyzők közül senki nem mondta le a szereplést, a magyar atlétika színejával megméretteti magát az idei országos bajnokságon. Jöjjön Regős László Pál összeállítása, ezt követően pedig jön a Nemzeti Sportkrónika Nyágúj Gergellyel.

Az érmek mellett az Európa-bajnokságra való kijutás is tét a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Jön a 131. atlétikai magyar bajnokság.

Holnap zárul a Birminghami Európa-bajnokság kvalifikációs időszaka, így ezen a hétvégén még lehet értékes ranglista pontokat szerezni, vagy akár EB szintet teljesíteni. Jó néhány sportolónknak már sikerült biztosítani a birminghami szereplését, tavaly július vége óta ugyanis többen futottak, ugrottak, dobtak kvalifikációs szintet. Akadnak viszont olyanok, akiknek az utolsó napokon dől el, utazhatnak-e Birminghambe az Európa-bajnokságra, beférnek-e ranglista pontjaik alapján az EB mezőnybe. Vegyük sorra, mely versenyszámokra érdemes kiemelten figyelni a 131. atlétikai magyar bajnokságon.

0: Hagyományosan a legsikeresebb versenyszáma a magyar atlétikának a férfi kalapácsvetés. Mutatja ezt az is, hogy ketten is szintet dobtak az elmúlt időszakban. Halász Bence tavaly a Gyulai Memoriálon, míg a 20 éves Szabados Ármin idén áprilisban Veszprémben hajította kellőképp messzire a szert. Az idei OB főesélyese természetesen az olimpiai ezüstérmes, a két évvel ezelőtti római EB-n szintén második helyezett Halász Bence, aki idén egy versenyt leszámítva mindig 80 méter fölötti eredményt ért el, és az Európa-bajnokságon is érem, sőt aranyesélyesként léphet dobókörbe. Másfél héttel ezelőtt a Gyulai Memoriálon harmadik lett idei legjobb eredményével. Azután a verseny után így nyilatkozott Péter Ágostonnak.
1: Bence, gratulálok! Szépen építetted ezt a sorozatot kísérletről kísérletre. Talán az utolsó csattanó arról beszéltél, az most nem jött ki összességében. Hogy értékeled?
2: Összességében nem lenne igaz, hogyha azt mondanám, hogy csalódott vagyok, mert gyakorlatilag megint egy nagy dobás, jó sorozat, idei legjobb eredmény, szóval összességében elégedett vagyok. Az hiányérzetem természetesen van, szerettem volna nagyobbat dobni, azt nem mondom, hogy úgy érkeztem ide, hogy most 84-re tudok dobni. Nem, egyszerűen nem vagyok idén még abban a formában, mint tavaly augusztusban voltam, ugye alapból egy hónappal korábban vagyunk, meg nem kezdtük erre még igazából a form, vagy hát elkezdtük, de hogy nagyon a forma élesítés, meg a formában hozás elején vagyunk, technikálisan nem nagyon van kivetni való a dobásban, mindig lehetne jobban, de hogy ezek technikálisan azért egy jó dobások voltak, a sorozat is igazából a stabilitása ezt mutatja, gyorsulni kell, és akkor több métert is meg fog ugrani az eredmény.
1: Elég jól néz ki az, hogy 6-ból 6, ami a 80 méteres eredményeket illeti idén.
2: Na igen, én is. Tehát ez az a stabilitás, amiről már a korábbi években folyamatosan beszéltünk, hogy ezt szeretnénk elérni, hiszen a stabilitásban lehet majd egy kiugró eredményt is elérni. Tavaly ugye a hasonlóképpen már megvolt, de ott is igazából, hogyha megnézzük, ugye igazából augusztusban kezdtem formába jönni, ami idén, hogyha úgy vetítjük le, most az a július, tehát hogy teljesen jól állunk én szerintem. Hát nehéz lenne kifogásolni tényleg amúgy a 81 méter 65-öt. Hiányérzet az lehet, hogy másban is van, bennem van, de összességében azt kell mondanom, hogy elégedett vagyok a mai teljesítményemmel.
1: Szóval, hogy egy évet élt meg a versenycsúcsod?
2: Hát nyilván ezek a csúcsok azért vannak, hogy megdöntsék őket. Ezzel szerintem nincsen semmi baj. Még el se kezdtük a versenyt, csak a melegítés elején voltunk, és mindenki jött oda hozzá, hogy mondták, hogy fú, de jó most ez a versenypálya. Nagyon gyors a körnek a felülete, gyorsan lehet rajta forogni. Én is ezt éreztem igazából, tehát tényleg nagyon, nagyon színvonalas verseny volt, ahogy azt láthatjuk is, azért egy gyakorlatilag nem Európa bajnokság, nem világbajnokság, nem olimpia, és mégis 80 méter felé kerültünk, tehát azért nagyon erős verseny volt, ehhez kellett a helyszínnek a jó adottsága is. Én nagyon szeretek igazából a szurkolókkal szembe kerülni. Nagyon sokat jelent számomra, hogy tényleg ilyen nagyon sokan kijönnek és szurkolnak, és próbálnak biztatni a minél jobb eredmény elérésében. Azt sajnálom, hogy tényleg nem tudtam, hogy a hasonló eredménnyel megörvendeztetni a közönséget, mint tavaly. Próbálkoztam, de majd jövőre.
0: Az EB kvótáért Halász Bence mellett Szabados Árminak sem kell izgulnia, de talán a dobóese olimpikon atlétájának Rába Dánielnek sem. Azok közül, akiknek nincs szintjük, Rába áll a legjobban a ranglistán, a 16. helyen magabiztos előnnyel a többiekkel szemben. A dobogós helyért azonban várhatóan meg kell majd küzdenie neki is, hiszen az idei eredményeket tekintve Varga Donát és Celler Gábor is megelőzi Rábát. Mivel azonban egy nemzetből csak 3 atléta szerepelhet az EB-n, így nekik a birminghami kiutásért jócskán nagyobbat kellene dobniuk Rába Dánielnél. Női kalapácsvetőinknek is rendkívül fontos a hétvégi OB. Németh Zsanetta 23., Csatár Jászmin a 30., míg Gyurács Réka a 35. helyen áll a ranglistán, ahonnan 30 atléta indulhat az EB-n. A magyar bajnoki cím várhatóan előbbi két versenyző között dől majd el, míg a szülés után visszatérő Gyurácsnak a kvóta szempontjából kellene nagyot hajítania.

0: Kiemelt figyelem követi természetesen a férfiak 400 méteres síkfutását is az országos bajnokságon. A mai magyar atlétika egyik legnagyobb sztárja, a fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila ugyan nem indul, hiszen neki már megvan az EB szintje, de így is kiváló mezőn gyűlik össze az OB-n. A szintén EB-kvótás, minden idők második legjobb magyar eredményének birtokosa Enyingi Patrik mellett rajthoz áll a kiváló formát nyújtó Plisz Balázs is, akinek ranglista pontokkal még lehet esélye az EB szereplésre. Persze a versenyszáma 4x400-as váltunk miatt is érdekes lesz. Az említett három atléta mellett Kovács Árpád, Vál Zoltán vagy akár Szilveszter Marcell is oda kerülhet a csapatba. Molnár Attila ezúttal 200 méteren indul az országos bajnokságon. Idén már másodszor fut a Nemzeti Atlétikai Központban. Idézzük fel, hogy teljesített a múlt heti gyulai memoriálon.
1: Ebben a pillanatban előtték a startpiszta, hogy Molnár Attila nagyon jól kapta el a rajtot, az első 100 méteren tartja a helyét, de mellette a hatoson Nene Zakiti nagyon jól áll és közelít rá a négyes pályán. Muszala Samunkonga nagyjából az ötödik hely környékén van jelenleg Molnár Attila, de ez majd akkor derül ki, amikor az utolsó 200 méterre ráfordulnak. Most a második felénél elkezdett hajrázni a magyar versenyző, húzza mellette Samunkonga, aki a kanyar végén meg fogja őt előzni. Molnár Attila feljön szépen lassan a negyedik helyre. Ebből egy nagyon jó futás is lehet. Rákanyarodtak az utolsó 100 méterre, és Molnár Attila már a harmadik helyen van. Hihetetlen az, amit a magyar versenyző jön. Most kezd egy picit fáradni. Mellett az egyes pályán nagyon jön, de Molnár Attila ismét elkapcsolt, és ebből a második hely is lehet, megelőzi a mellette lévő Samunkongát, és ezzel bejön a második helyre, és ez egy nagyon jó idő. Samunkonga nyert végül, Molnár Attila mögötte, és Zakiti Nene az, akit a harmadik helyen zárt, és az utolsó pillanatban tudott megelőzni, 44,51 század másodperc a hivatalos idő. Ebben nincs országos csúcs, de ettől mindössze 4 századra volt Molnár Attila pályafutásának a második leggyorsabb futása.
0: Kiváló futását követően Molnár Attila így nyilatkozott.
2: Sokkal jobbnak éreztem, mint amit 4 napja futottam. Valószínűleg fizikailag nem voltam most ott, ahol 4 napja, mert a lelkemet az kihozta belőlem a közönség. Hát ilyen rendezés, ilyen szervezés és ilyen atmoszférában nem lehet rosszul futni. Tehát, hogyha akkor nyugodtabban készülök, ha lehet, hogy mondanám, ha rosszul kelek föl, akkor is tudom, hogy nem lesz semmi baj. És ez így is lehet, úgyhogy hálás vagyok ezért mindenkinek.
3: Igen, az atmoszféra adott volt és várható volt, de látszik rajtad az, hogy egy last minute utazás sem zökkent ki, az sem zökkent ki, hogyha az utolsó szám a tiéd. Szóval egyre komolyabb rutinod van a versenyzés tekintetében is. Mennyire segít ez téged?
2: Nagyon jó érzés az, hogy versenyről versenyre tudom a legjobbat kihozni magamból. Minden verseny más, és minden gyulai memoriál más. Egyre jobban várom, és egyre nyugodtabban fekszem le aludni már az előző éjjel. Ez egészen elképesztő. Ahogy kilépek a kórumból, és a 8-as pályára odaléptem a kórum után, már az, hogy rám néztek emberek, már az egy olyan, jó, hát nem, egyszerűen futhatsz rosszul, ez nem opció. Hogyha valaki eljött, így szurkol, ilyen lelkesen, ez tartozom annyi, vagy közöm magamból a maximumot, és ez erre elég.
0: Hogy a maximum mire lesz elég Molnár Attilától a birminghami Európa-bajnokságon, az a jövő zenéje. Az viszont biztos, hogy eredményei alapján a dobogóért is harcban lehet a magyar rekorder.

0: Magyar rekorderként áll rajthoz az országos bajnokságon Kozák Luca is. A 100 méteres gátfutás csúcstartója a múlt heti Gyulai Memoriálon saját csúcsát adta át a múltnak. Hallgassuk meg, hogy történt.
1: Elrajtol a mezőny, Tóth Anna nem kaptál annyira jó rajtot, jól, viszont Kozák Luca ellentétben igen. A 3-as, 4-es, 5-ös pályán van a nagy verseny. Tóth Anna elrontott egy gátat itt az 5-ös pályán, a legnagyobb esélyes fog célba érni. Massai Russell, az olimpiai bajnok, megnyeri a Gyulai Memoriát, de Kozák Luca ott van az 5-dik, 6-dik hely környékén. Fantasztikus időeredményt futott, 12:33 a győztes idő az olimpiai bajnok Massai Russelltől, és ez azt jelenti, hogy Kozák Luca nagyjából az országos csúcs környékén lehet majd. 12,59 másodperc. Jól láttuk azt, amit a szemünkkel lehetett látni, hogy ez új országos csúcs is lehet. Kozák Luca 700-addal megjavította azt az időeredményt, amit május végén Lengyelországban ért el. És innentől kezdve a 100 méteres gátfutás női országos csúcsa Kozák Luca nevéhez fűződik. 12,59 másodperces időeredménnyel. Gyönyörű futás. Ebben a mezőnyben gyönyörűen teljesített. A 6. helyen ért célba, és ez olyan szép időeredmény volt, mint amilyennek elsőre is kinézett. Tóth Anna a 8. pozícióban zárt, 13,5%-dal neki nem jött össze a 13-on belüli futás.
0: Az EB szint ugyanakkor Tóth Annának is megvan, Birminghamben tehát neki is szurkolhatunk. Ami pedig Kozák Lucát illeti, a rekordja után így nyilatkozott Péter Ágostonnak.
2: Luca, szívből gratulálok. Elnézve az eredményeid, nem mondom, hogy a semmiből jött, de kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz, hogy itt hazai közönség előtt új országos csúcsot futottál.
3: Nyilván ennél jobb talán, majd az lesz, hogyha az EB-n ezt meg tudom javítani, de azért éreztem egész azonban, hogy nagyon stabil vagyok, ugye májusra futottam 66-ot, és azért úgy évek óta kicsit úgy érzem, hogy a 60-on belül is tudok futni. Nyilván olyanok vagyunk sportolók, amikor először futottam a 69-et, utána már arra gondoltam, hogy 59-et kell futnom, és most végre sikerült, és nagyon boldog vagyok.
2: Igen, a forma jó, a körülmények tökéletesek. Ilyenkor már csak a kivitelezés hiányzik, úgyhogy erről mesélj még egy picit.
3: Gáton a kivitelezés a legnehezebb. Idén azért úgy elég stabilan futottam, többször futottam 80-on belül. Nagyon biztató volt, hogy Zágrában egy nagyobb hibával is, de 87-et tudtam futni. Úgyhogy hát gáton mindig az a legnehezebb, hogy tényleg saját magára figyeljen az ember, de azért egy kicsit menjen a mezőnnyel is. És nagyon örültem neki, hogy azért egy ilyen mezőnyben ott tudtam lenni a legjobbak között. Most már is emlékszem, hogy végül 5.-6. helyen ért, 6. Tehát hogy azért az előzetes rajtistán nem 6. helyre tettek volna az emberek, de ez egy nagyon jó érzés, hogy ennyire mezőnyben tudtam lenni egy ilyen erős mezőnyben.
2: És ez csak a szememnek tűnt úgy, hogy az utolsó 2-3 gát és az utolsó méterek fantasztikusan sikerültek, vagy szerinted is hozzátett?
3: Őszintén szóval nem emlékszem a futásra, arra emlékszem, hogy az elején meglepődtem, hogy ennyire messze vannak, és amúgy a végén meg nem voltak annyira messze, úgyhogy valószínűleg jó volt a vége. Szerintem 59-en most nagyon kössek bele. Ha visszanézem, nyilván megtalálom a gyenge pontjait a futásnak.
0: Ami a legrövidebb távokat illeti. A férfiak 100 méteres síkfutását Ilovszky Dominik miatt lesz érdemes figyelni, hiszen sprinterünk a 27. helyen áll a kvalifikációs ranglistán, összesen 36-an jutnak ki Birminghambe. A nőknél Takács Boglárka szintidővel rendelkezik a legrövidebb távon, míg 200-on a 36 kijutó hely közül a 30. pozícióban áll. Ezt kell tehát bebiztosítania, vagy megfutnia a 22.85-ös szintidőt. Nem lenne elképzelhetetlen, hiszen egyéni csúcsa 22,65 század. Idén viszont a 23 másodpercet még nem sikerült áttörnie.

Az izgalmasnak ígérkező versenyszámokat és az esélyes sportolók sorát lehetne még folytatni, hiszen többek között Rajthozál 400 gáton az EB szinten rendelkező Mátósára, 5000 méteren elindul Szabó Nóra és Vindics Tóth Lili, akik a maratoni távon állnak kijutó helyen az EB kvalifikációs rangsorban. Távolugrásban pedig az idén 8 méter fölé ugró, és ezzel szintén EB kvótás Papp Kristóf is megméreti magát. Izgalmas versenyekre van kilátás a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol tehát ma és holnap a 131. Atlétikai Magyar Bajnokságon nem csak az OB érmekért versenyeznek a magyar sportolók. Vasárnap éjfélkor zárul az Európa-bajnokság kvalifikációs időszaka. Ez az utolsó esély, hogy rangsorpontokat szerezzenek atlétáink, esetleg EB szintet fussanak, ugorjanak, dobjanak. Mi pedig szurkoljunk nekik, hogy egy színvonalas országos bajnokság után minél többen ott lehessenek augusztus 10-től Birminghamben az Európa-bajnokságon.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
8: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
12: Döntőbe jutott férfi válogatottunk a vízilabda világkupában. A tőröző Dósa Dániel világbajnoki bronzérmes. Lando Norris indulhat az élről a 41. Formula 1-es magyar nagydíjon. A hangmérnök Bredák József nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
12: Adásunkat egy élő kapcsolással kezdjük, hiszen zajlanak a 131. országos bajnokság küzdelmei a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Ott van kollégánk Somogyi Zsófia is. Szia Zsófi, kit, mit láthatunk ma az OB-n?
13: Szia Gergő, köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is. Az biztos, hogy a Magyar Atlétika Prémie itt lesz majd a hétvégén, tehát ahogy te is mondtad, a 131. atlétikai országos bajnoksággal itt a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol egyébként bő egy hete a Gyula István memoriát is rendezték. Kétnapos eseményen többek között itt lesz Takács Boglárka, Molnár Attila, Halász Bence, Kozák Luca, Tóth Anna vagy éppen Kleckner Hanga. A hétvégén összesen majd 40 számban méretik meg magukat atlétáink. A mai nap az 17 óra 10-kor kezdődött férfi gerelyhajítással. Herceg György vezeti ezt a számot jelenleg, 71 méter 24 cm-es eredménye, de még csak az első sorozatban járunk. Aztán nem sokára majd kezdődik a megnyitó, aztán 17 óra 35 perctől a női, és utána a férfi 400 méteres időfutamokat rendezik. Utóbbi nem indul el fedettpályás Európa-bajnokunk, illetve fedettpályás világbajnoki bronzérmesünk váltóval, Molnár Attila, ugyanis ő majd 200 méteren áll rajtott holnap. Így tehát Enyingi Patrik, aki szintén bronzérmet nyert a fedettpályás VB-n a váltóval, ő lesz majd a favoritja ennek a számnak. De ma rendezik a 100 métereket is Takács Boglárkával, magyar rekorderünkkel a nőknél, és az lesz a férfiaknál a nagy favorit Ilovszki Dominik is. Ez már olyan 3-4-8, aztán majd 8 előtt nem sokkal kerül ezekre sor. Aztán a teljesség igényen nélkül a kilátogatók szurkolhatnak majd női rúdugrásban, a magyar rekorderünknek Kleckner Hangának is, női magasugrásban nagy ígéretünknek Bátori Liliánának, férfi 3000 méteres akadály futásban áll majd rajthoz 3000 méteren országos csúcstartónk, nagy tehetségünk Falkovics István, ő is itt lesz, sőt, a múlt heti ifjúsági EB ezüstérmes hármasugrónk Bella Mátyást is láthatják a kilátogatók. Az említett Molnár Attila, illetve Európa-bajnoki ezüstérmes Kozák Luca, illetve Tóth Anna gátfutónk, valamint olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőnk Halász Bence, az csak a legnevesebb atléteinkat említsem, ők majd holnap versenyeznek. országos bajnokság, tehát még csak most kezdődött így nemrég, 17 óra 10 perckor, és azért is különösen fontos most ez a hétvége, ez a verseny, mert itt meg lehet kvalifikálni az augusztus 10-én kezdődő Birminghami Európa-bajnokságra. Jelenleg 13 EB szintes magyar atlétánk van, ez meg még ranglistás helyezésről is lehet csatlakozni, úgyhogy összességében ez a hétvége ilyen szempontból is fontos, de a rangja is nagy, úgyhogy bízunk a minden szép magyar eredményekben. Egyelőre ennyi innen a Zsivószky Gyula atlétikai stadionban.
12: Az atlétikai OB eredményeiről természetesen folyamatosan beszámolunk majd, most azonban labdarúgás. Tegnap a Nyíregyháza Újpest elleni sikerével megkezdődött az NB1 2026-27-es idénye, amely ma a kispestiek kisvárdai vendégszereplésével folytatódik. Csanádi Kristóf összeállítását hallják.
2: Szombat este az élvonalba 3 év után visszajutó Honvéd az előző idényben újoncként 8. helyen végző Kisvárda otthonában mutatkozik be. Mindkét csapat edzőt váltott a nyáron. A kispestiek a svájci Maurizio Giacobacchit szerződtették, míg a várdaiak régi új vezetőedzőjükkel, Subka Attilával vágnak neki a szezonnak. A Kisvárdánál egyelőre több a távozó, mint az érkező. Hasonló a helyzet Kispesten is, ahol eddig kizárólag külföldi játékosokkal erősítettek, de továbbra is építenek az olyan fiatalokra, mint a 19 éves védekező középpályás Szamosi Ádám.
4: Egy jó kezdés megalapozza az egész szezont akár, mind a nyári, mind a téli kezdés. Egy nagyon jó felkészülés van a hátunk mögött, és ezt szeretnénk most tovább vinni. Nagyon fit a csapat, rá kell menni a Kisvárdára, szeretnénk a fizikális előnyeinkkel dominálni, ugyanakkor futballba is meg szeretnénk mutatni, hogy minket nem lehet lebecsülni, és hogy attól függetlenül, hogy mi egy feljutó csapat vagyunk, attól függetlenül mi egy jó csapat leszünk az NB1-be.
6: The achievements last year have been clear. The squad did a great performance.
2: Az elmúlt év sikerei önmagukért beszélnek. Ezt mondta a bajnoki címvédő Eto FC nyáron kinevezett sportigazgatója, a belga Sander van Praat a klub idényító sajtótájékoztatóján. Az új bajnokság egyik nagy kérdése, hogy a Győr képes lesz-e megvédeni címét. Ez 44 éve sikerült a Rába Parti együttesnek. A győriek vasárnap délután az élvonalba szintén 3 év után visszajutó, az MB2-ben bajnok, így újonc Vasast fogadják, amely kizárólag magyar játékosokkal vág neki az új szezonnak. Az immár a mexikói Efrain Juárez irányította Eto hamar búcsúzott a Bajnokok Ligája selejtezőjétől az izlandi Víkingur Reykjavík ellen. A Konferencia Liga selejtezőjében ugyanakkor 6-2-re nyert hétközben a luxemburgi Atterdvissen otthonában. A DVSC kispadján is új vezetőedző mutatkozik be az NB1-ben Gert Remmel személyében. Nem lesz azonban könnyű dolga, hiszen az észt vezetőedző a Puskás Akadémia elleni nyitányon már nem számíthat a 3 magyar válogatottra, az eligazoló Bárány Donát, Szűcs Tamásra és Szuhodovszky Somára. A csapat segítségére lehet ugyanakkor többek között a korábban a Barcelonát is erősítő spanyol Sergi Samper. Vasárnap este a Borbély Balázs irányította ezüstérmes Ferencváros, a bronzérmes Paks ellen kezdi a szezont. Az FTC-ért a bajnok Győrt elhagyó vezetőedző igencsak átalakított kerettel vág neki az idénynek. 8 meghatározó légiós mellett Gróf Dávid és Szalai Gábor is elhagyta az együttest. Eközben Bognár György csapata továbbra is kizárólag magyar játékosokra épít. A forduló hétfőn az új Hidegkúti Nándor stadionban zárul, ahol az MTK a Zalaegerszeget fogadja. A tavasszal a kupadöntőig menetelő zalai klub a távozó Nuno Campos vezetőedzőt honfitársával, a szintén portugál Filipe Cserikájával pótolta. A fővárosi kékfehéreknél nagy volt a játékos mozgás a nyáron. A 7 távozóból az 57-szeres magyar válogatott Kádár Tamás és a 37 válogatottsággal rendelkező német Krisztián visszavonult. Hegyi Krisztián már a cseh Sparta Praha kapuját védi, míg Átrok Zalán a belga Zulte Waregem játékosa lett, és Lengyelországba igazolt az előző idény házigol királya, Molnár Ádin. Az OTP Bank Liga első fordulójának vasárnapi mérkőzéseit az M4 Sport Plus, míg a szombati és a hétfői találkozókat az M4 Sport közvetíti élőben.
12: És a mérkőzéseket természetesen élőben követhetik majd nyomon itt, a Nemzeti Sport Rádióban is. Az NB1 mellett ma 5 mérkőzéssel megkezdődnek a másodosztály küzdelmei is. Adásunk után 17 óra 30 perctől a bajnoki cím első számú esélyese, az élvonaltól tavaly búcsúzó Diós Győr, az újonc Nagy Kanizsa vendége lesz. De 19 órától bemutatkozik ma az ugyancsak feljutásra pályázó Kecskemét, valamint a Videoton is. A folytatásban vízilabda. A Sydneyben zajló világkupa szuperdöntőn férfi válogatottunk ma a házigazda ellen ugrott medencébe a döntőbe jutásért. Kapcsolódjunk be a mérkőzés utolsó percébe, a kommentátor Erdei Márk.
7: Zalán kiteszi most már tovább Manherchez. Annát aztán tovább Vígvárihoz, már csak 10 másodperc a támadó időből be lehetne rakni centerbe Vígvárinak. Nagy Ádám aztán visszapasszolná, nem inkább berakja centerbe. Kovács a szemben pedig egy újabb szabálytalanság, kiváló ítélet. Jön megint egy kiállítás, ezt most kötelező belőni. Kovács tovább teszi a labdát Zalánkihoz. Most már Manhertznél van. Manhertz van középen, Nathan Power is kipontozódik, ami még jobb hír. Megint Zalánki. Zalánki lő, és ott a gól! Megint nálunk az előny. 70 másodperccel a vége előtt. 13-12 Magyarországnak. És ha most sikerül majd kivédekezni ezt az ausztrál támadást, akkor fél lábbal már ott leszünk a világkupa döntőjében. Zalánki harmadik gólja a hatodik lövéséből. Egy másodperc van a két óra között, a támadó idő, valamint a nagy óra között. 22 másodperc még a meccsből. Ha ezt kivédekezünk, akkor megvan a döntő. Ott van a Burns-nél a jobb szélen, vele szemben Fekete jól védekezik. 18 másodperc már csak a mérkőzésből, egyelőre még nincsen magyar kiállítás. De lehet, hogy majd lesz, ki tudja, reméljük, hogy megússzuk. Ott van most náluk Mörszepnél a jobb szélen, aztán ő teszi tovább Berehulához, aki berakja a centerbe, és hát igen. Megérkezett a magyar kiállítás sajnos. Vígvári Vince mutogatja a labdát, hogy ő csak ahhoz ért, de a játékvezetők szerint előtte eltüntette a centert is. 8 másodperc már csak 7. Ki kell ezt védekezni, és megvan a védés! Gyapjas Viktor! Ezzel eldőlt! Magyarország bent van a világkupa szuperdöntőjének a döntőjében. Középről még volt egy jó lövés az ausztráloktól emberelőnyben, de szerencsére Gyapjason ez a lövés nem jutott túl, így pedig eldőlt minden. 13-12-re tudott nyerni Magyarország Ausztráliával szemben, a hazai pályán Sydneyben játszó Ausztráliával szemben, a világkupa szuperdöntőjének az elődöntőjében. Holnap délelőtt 10 órától jön majd az a mérkőzés, azt is természetesen élőben közvetítjük majd itt a Nemzeti Sportrádióban. Most itt a végeredménnyel búcsúzik Erdei Márk. Ausztrália Magyarország 12-13.
12: Most pedig hallgassák meg Zalánki Gergő gyors értékelését.
8: Nagyon kemény mérkőzés volt, valami ilyesmire számítottunk, de én nagyon élveztem, mert tényleg rengeteg ausztrál kijött és szurkoltak, és az utolsó pillanatig kiélezett meccs volt. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen vízilabda ünnep volt, és egy marha jó hangulatú mérkőzés, főleg így, hogy nyertünk így, meg aztán extra jó, de tényleg végig az ausztrálok mentek és nyomták, csak játszották a játékokat, úgyhogy nekünk is nagyon oda kellett figyelni. Még talán el is léptünk 2-3 góllal, aztán ott is csinálták a beindulásokat, mert egy pillanatig se álltak meg, úgyhogy tényleg le a kalappal előttük, mert szerintem nagyon jól összeszedetten játszottak. Nagy győzelem volt ez a mai. Várjuk a döntőt.
12: Csapatunk tehát döntős, ellenfele pedig az olaszokat 10-9-re legyőző Görögország lesz, amelyeink legutóbb 2018-ban jutottak fináléba. Ami pedig női csapatunkat illeti, végül a 7. helyen zárt, miután a szombati helyosztón 12-8-ra legyőzte a kínai csapatot.
0: Nemzeti Sport Krónika.
12: Törőző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik cseh Csupanicstől, így bronzérmet szerzett a Hongkongban zajló vívó világbajnokságon. A VB-n szintén férfi törben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbaj törőzőknél Nagy Blanka a 8. döntőben, míg az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott. A legjobb hegyi menőnek járó pöttyös trikóban versenyző ecuadori Richard Carapaz nyerte a Tour de France utolsó előtti Alpe d'Huez-en beérkező király szakaszát, 26 másodperccel megelőzve Remco Evenepoelt. Az összetettben élenálló szlovén Tadej Pogacar negyedikként ért célba, előnye továbbra is csaknem 6,5 perc a belga Evenepoel előtt az utolsó szakaszt megelőzően. A McLaren brit pilótája Lando Norris volt a leggyorsabb a Hungaroringen az időmérőedzésen, így ő indulhat majd az élről a 41. Formula 1-es magyar nagydíjon. A második és harmadik helyről a két Ferrari, Lewis Hamilton és Charles Leclerc várhatja majd a vasárnap 15 órakor kezdődő futamot. És a végére egy egészen friss hír, Sike József 391 körös teljesítménnyel aranyérmes lett a férfiak 50 méteres 40 vegyes számában a Tallinnban zajló mozgócéllövő világbajnokságon, a magyar csapat pedig a negyedik helyen végzett, míg a junioroknál Déri Ágoston diadalmaskodott. Kedves hallgatóink, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágui Gergely, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen folytatódik a körkapcsolás, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Megvan!
9: Ez a Nemzeti Sportrádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok!
14: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 17 óra 36 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes szombat délutáni rádiózást mindenkinek. Az úton lévőtlen balesetmentes közlekedést a Hungaroringről, a város irányába visszafelé tartóknak pedig türelmet tudunk kívánni és kérni is, hiszen elképesztő forgalmi torlódások alakulnak ki. Ha már egyébként Formula 1, Lando Norris a pole pozíció, a címvédő 12 ezred másodperccel előzte meg Lewis Hamilton, aki egészen az utolsó utáni másodpercig nem tudta, hogy elbukta az első helyet, hiszen beállt az első az időmérőn első helyet szerzőknek megillető helyre, utána szóltak neki a szervezők, hogy Lewis, ez nem így alakult. 17 óra 37 perckor viszont egy egészen komoly újdonságot alakítunk, nem kora este, hanem késő délután jön a Nemzeti Sport lapszemle. A vezető szerkesztő Szűcs Miklós már is itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Miki ezek szerint nem a helyszínen, Magyaródon követel az eseményeket, hanem a Bécsi úton. Mivel készültek vasárnapra?
3: Szia Kornél, így igaz, a szerkesztőségben vagyok a Bécsi úton, de ettől még figyeltünk a kollégáimmal együtt a Formula 1-es mai történetre és az időmérőre. Természetesen ezzel a 12 ezred másodperccel mi is foglalkozunk, miként nagyon sok minden mással a napi pályán történtek mellett. Például megnéztük, hogy a Hungaroring elmúlt 40 évében milyen érdekes dobodós csúcstalálkozót voltak, vagyis hogy a magyar nagydíj győztesének járó trófeákat mikor kiadta át. Nagyon különleges párosításokat szedtek össze kollégáink, miként azt is bemutatjuk, hogy a hólóházi hatlábú kutyán át a Herendi így milyen trófeákat kaptak a győztesek. Kollégáim egyszerűen csak úgy nevezték, azt a címet adták ennek az írásnak, hogy a szépség és a szörnyeteg, szóval ebből nagyon sok minden kiderül, hogy milyenek voltak a magyar nagydíj győztesének járó trófeák az elmúlt 40 évben. De hogy ne csak Forma 1-et ajánljak, labdarúgás, hiszen a tegnap a Nyíregyháza Újpest mérkőzéssel elkezdődött a labdarúgó NB1 legújabb idénye, és holnap pedig már rangadót is játszanak, hiszen a Paks a Ferencváros fogadja, ugye ez a párosítás az elmúlt években rendkívül érdekesen, izgalmasan alakult, remélhetőleg ez most sem lesz másként. Christopher Zakariasen, a Ferencváros norvég légiósát kérdeztük, hogy mit vár a találkozótól. Sokoldalú légiós szerint nagyon fontos ez a találkozó számukra, hiszen a nemzetközi siker mit sem ér, ha a csapat nem rajtol jól az NB1-ben. Kérdés, hogy mit elmindítják.

0: összecsapás, hiszen az Eto'ban mutatkozott be az élvonalban, a fia ma is a Fehér Miklós Akadémián futballozik, és most azonban természetesen a Vasas sikeréért küzd majd, erről mai Dominik kollégánk ír. És emellett a napi eseményeket is ajánlom, hiszen nagyon sok érdekes történik ma a nagyvilágban, és idehaza az afrikai országos bajnokságtól kezdve a vívó világbajnokságon és a vízilabda világkupán át a Tour de France-ig. Azt gondolom, hogy mindegyik olyan esemény, amire a sportrajongók figyelnek, és ha olvassák holnap a Nemzeti Sportot, akkor sok mindent meg is tudhatnak ezekről az eseményekről.
1: Na meg persze, ha hallgatják a Nemzeti Sportrádiót, szintén ugyanebben a cipőben járhatnak, de nem elvéve egymás kenyerét természetesen ajánljuk mindenkinek. Főleg azoknak, akik hozzászoktak hagyományosan, kinyitva, ropogósan, frissen, nincs is ennél jobb érzés. Ha már itt volt velünk Szűcs Miklós, akkor természetesen köszönjük meg neki, hogy elmondta mindezt, viszont jön egy friss ropogós eredmény az MB2-ből. A másodosztályban frissen feljutó Nagy Kanizsa vezet az első osztályból kieső Diósgyőr ellen. Az MB2 nyitó mérkőzésén Nagy Kanizsa Diósgyőr 10 perc után, tehát 1-0. Mi viszont a Formula 1 időmérőivel foglalkozunk a folytatásban. Norris, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Piastri, Verstappen, Russell, Hadjar, Lindblad, illetve Hülkenberg. Ez az első 10 sorrendje. Jöjjenek a dobogósok Norrisszal, Lando Norrisszal, Lewis Hamiltonnal és Charles Leclerrel, a korábbi kiváló pilóta, versenyző David Coulthard beszélgetett ennek az interjú csokornak. Jön most a magyar fordítása.
2: Első három helyezettjének, Lando Norris. Üdv újra itt, egy rég volt, ugye első pole pozíciót világbajnokként. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek újra az első egy időmérőn. Nehéz időmérő volt. Ezek a srácok itt mellettem nagyon gyorsak voltak, és elég szoros volt az egész hétvégén. De már az első köröktől kezdve gyorsnak tűntünk. Hoztunk fejlesztéseket a hétvégére, nem tudjuk, hogy megtudtuk, hogy mennyit segít köridő. De ma azért éreztettük ennek a hatását, hogy örülök, hogy újra itt lehetek egy ilyen pályán, ahol egyértelműen sokat számít a pole pozíció. Nekünk is nagyon élvezetes volt, és jól látni szurkolóknak az, hogy nem tudtuk, hogy kiszerzi meg a pole pozíciót. Egy század döntött a végén, ugye Lewis át az első helyen jött, az utolsó köröd, az utolsó szektor, nagyon jól ment meg a középsőben is. Nagyon magabiztos voltál végig az egész körön. Igazából egész nap magabiztos voltam. A Q3-ban nem a legjobb körömet teljesítettem a végén sem, úgyhogy nagyon meglepődtem, hogy az első hely meg lett. Jó munkát végzünk, az autó jónak érződik, és valóban megvan az önbizalom benne. Az utolsó körben picit talán jobban nyomtam, valami bevált, néha kicsit hátrányt okozott, de a legfontosabb az, hogy megvan a pole pozíció, úgyhogy nagyon örülök a csapatnak, és köszönöm szépen nekik a kemény és áldozatos munkát. És komoly munka vár ránk holnap is, visszatérünk még hozzád. Lewis, látom, hogy csalódott vagy, ahogy ott állsz, és felidézted az utolsó körödet, hogy valahogy nem állt össze neked. Mi történt? A gumikkal volt valami gond? Mi történt? Először is gratulálok Landonnak, nagyszerű kört ment. Így van, jó munkát végeztünk eddig az egész hétvégén, és az egész időmérőn is jól éreztem magam az autóban. Valamilyen okból kifolyólag, amikor kimentünk, elsőként mentünk ki, ez szerintem nem volt jó döntés. De és ráadásul valamiért az tapadás nem volt meg az utolsó körben, szerintem Sárnak sem. Ezt nagyon szeretem, ezt a pályát. Versenyképesek vagyunk, holnap viszont egy nehéz napra számítok. Mivel csodálatos rekordod van itt, ugye egy századon múlt, és meg lehetett volna a tizedik pole pozíciót ezen a pályán, ha nincs az az egy század. Úgyhogy jöhet a holnapi nagy díj majd, és de még mindig azt érzem, hogy ezt a polt, ez nem lett meg, és hogy elveszítetted ezt a polt. Így van, ez lett sajnos ez most elúszott. Picit most igen máshol jár az eszem, vagy járt az eszem, mert amit befejeztem a körömet, akkor ott próbáltam végigpörgetni a fejemben, hogy mi történhetett. Gratulálok a második helyhez. Sár, te sem tudtál fejlődni az utolsó gyors körödön.
3: Lando, of course, was. So,
2: Lando pedig tudott fejlődni. Neked milyen volt ez pilóta fülkében ülve? Elégedett voltál az autó egyensúlyával? A szélirány is sokat változott, nem gondolom, hogy jó munkát végeztem. Nem biztos, hogy jó volt az autó beállítása. Reggeltől picit nem éreztem magam annyira jól az autóban. És az időmérőn ez csak felerősödött, úgyhogy kicsit szerencsés voltam.

0: A sárga zászló az utolsó szektorban. Hát azt aztán azóta pedig fogocskát játszottam lényegében, de sosem volt meg az a tempó, nem voltam olyan gyors, mint Lewis. Csak próbáltam kihozni a maximumot ebből a mai időmérőből. Úgy éreztem, hogy nagyjából ez sikerült is. Gratulálok a harmadik helyhez. Lando, ez a hétvége első része, ez mindenképpen pozitív, és ön ugye holnap, és hosszú az út az egyes kanyarig, mire számíthatunk holnap? Ugye azért ezt már láthattunk betekintést, hogy kinek milyen a hosszú utávú tempója, úgyhogy tényleg milyen. Hát ez mindenképpen a legjobb helyzből várom majd a lápák javását, viszont ők is nagyon rajtolnak, egész szezonban ez jellemző rájuk, úgyhogy azért kemény futamra számítok. Ugye Q1-ben a közepes ezeken mentek, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen gubi lesznek majd rajta a holnap. Valóban jobb pozíció rajtunk, de egyébként ezt leszámítva, most elégedett vagyok a mai munkával, úgyhogy ennek örülök. Ma este pedig a lehető legjobban próbálok felkészülni a holnapi futamra. Gratulálok a pole pozícióhoz!
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 17 óra 49 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. Továbbra is vezet az NB3-ból feljutó Nagy Kanizsa az NB1-től búcsúzó Diós Győr ellen az NB2 nyitó mérkőzésén. 20 perc játék után 1-0 az állás, az eddigi egyetlen gól a 9. percben született Kapornai 15 méterről laposan lőtt a bal alsó sarokba. Maradunk a labdarúgás világában, átigazolási hírek, illetve már megvalósult átigazolások hátterei jönnek a következő percekben. Kezdjük az egyik legérdekesebben. Dedecsik Ferenc a Liverpooltól az osztrák Hartberghez szerződő Pécsi Árminnal beszélgetett.
2: Első körben gratulálok, második körben pedig azt szeretném kérdezni, hogy amikor a Liverpool jelezte, hogy a következő lépés az egy kölcsönjáték lehet neked, akkor mi győzött meg az osztrák csapatról, a Hartbergről, hogy ők lesznek a legjobb választás, vagy így történt-e ez a folyamat?
3: Így van, igazából ez volt a tervnek a része, hogy ezt a szezont ezt kölcsönben töltöm. A Hartberg igazából az osztrák Bundesliga azért egy elég jó színvonal, jó csapatokkal. A Hartberg pedig, amit beszéltem a vezetőséggel, a vezetőedzővel, a stábba, az elképzeléseikről, az igazából meggyőzött, hogy itt meg tudom mutatni magam ebbe a csapatba, hogy tudok fejlődni, tudok segíteni a csapatnak, úgyhogy ez a klubnak is egy tetszetős ajánlat volt a Hartberg részéről, és nekem is, úgyhogy így esett rájuk az, hogy az a döntés, hogy most ezt a szezont ezt itt fogom tölteni kölcsönben.
2: Első benyomásaid vannak már? Tudtál valamennyire így tapogatózni, vagy valami, ami így, hát nem is feltétlenül, mint játékosként, mint labdarúgóként, hanem mint így emberként, mentális oldalról már tudtál valamit tapasztalni abból, hogy mi vár rád?
3: Nagyjából igen, elég frissek azért még az élmények, ilyenkor az első napokban mindig sok minden történik, sok a kérdés, sok az új arc, de amit elsőre már mindenképpen érzékeltem, az, hogy egy befogadó, pozitív közegbe érkeztem, ahol idáig mindenki próbált segíteni, úgyhogy mindenképpen pozitívan fogadtak, a pályán pedig elkezdődött az ismerkedés. Igazából egy fiatal csapatról beszélünk, úgyhogy még azért nem mondom azt, hogy láttam mindenkit rendesen, mert ma tudtam először edzeni a csapattal, de mindenképpen pozitívak az első benyomások.
2: Ugye a vezetőedző, a Hartberg vezetőedzője úgy fogalmazott, hogy Európa egyik legnagyobb kapus tehetsége érkezett most hozzájuk. Ez a bizalom, ez inspirációt ad, vagy inkább egy plusz nyomást jelent számodra? Hogy éled ezt meg?
3: Igazából a hasonló, vagy az ilyen kijelentések igazából úgy nem foglalkoztatnak. Ezt amikor beszéltem a vezetőedzővel, akkor igazából úgy éreztette, hogy amikor még csak a beszélgetésen mentek, hogy szeretné, hogyha az ő kezei alatt tudnék játszani, és számítana rám. Úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív dolog volt nekem is. Beszéltünk, elmondta az elképzeléseit, hogy hogyan tervez játszani, hogy milyen szerepem lenne a csapatban. Úgyhogy ezek voltak azok a dolgok, amik így meggyőztek. Igazából egy ilyen kijelentés az inspiráció, tehát hogyha már így felhoztad, semmiképpen sem teher, próbálok majd segíteni a csapatnak, szeretném megmutatni magam, szeretném a játékomat ezt egy magasabb szintre emelni ebben a szezonban, úgyhogy azt gondolom, hogy adott lesz minden.
2: Hogyha nem tudom, mennyire kiadható, majd elmondod, hogy miket mondott neked a vezetőedző, de hogy milyen szerepet szánnak neked ebben a csapatban, és egyáltalán ez az osztrák Bundesliga, ez kapusként, ez milyen kihívást jelent számodra? Azért ez nyilván egy nagyon intenzív liga, és azért fizikális is, de nem tudom, hogy kapus szempontból a játékodnak melyik az a része, amin szerinted ez a bajnokság, vagy ez a következő egy év csiszolhat?
3: Igen, az, hogy a liga az mindenképpen intenzívnek számít, azért sok jó csapat van a bajnokságban, lehet jó meccseket játszani, ahol tényleg ki lehet emelkedni. Igazából annyira nem térképeztem még föl a bajnokságot, majd ahogy mennek a meccsek, úgy szépen az ellenfeleket, de azt a feladatot, amit majd így a stáb azt így elvár tőlem, azt igyekszem maximálisan teljesíteni, és azt gondolom, hogyha az sikerülni fog, akkor mindenféleképpen tudok fejlődni. Úgyhogy ez az, ami motivál.
2: Első számú kapusként számítanak rád, vagy ez a következő időszak zenéje, hogy ki kell harcolnod a helyedet egyértelműen?
3: Első számú kapusként hoztak ide, de természetesen ezt a teljesítményemmel ezt szeretném majd mutatni a meccseken, hogy én vagyok az első számú kapus.
2: Bemutatkoztál ugye a magyar labdarúgó válogatottban is az elmúlt időszakban. Mennyire volt neked személyesen szempont az, hogy most egy olyan klubba kerülj, ahol rendszeres játék lehetőséget kapsz, és volt-e a szemed előtt az, hogy azért ez a rendszeres játék lehetőség, ez a válogatott beli szereplésedet is segítheti, vagy elősegítheti a jövőben?
3: Talán azt mondhatom, hogy ez volt a legfontosabb szempont a kölcsönjátékban. Mindenképpen ugye azért ez a válogatott szempontjából is célom, hogy ott legyek a keretben, és ahhoz pedig muszáj azt gondolom, hogy jól teljesítenem hétről hétre, úgyhogy remélhetőleg, hogy ez itt ugye akkor meg lesz igazából, de a saját karrierem szempontjából is ez volt a legfontosabb lépés, hogy ahol folytatom, ott hétről hétre tudjak egy jó bajnokságban játszani.
2: Lehet, hogy most szaladok előre a legjobban, de hogyha ez az egy év úgy sikerül, ahogyan azt te tervezed, és iszonyatosan szurkolunk, hogy ez úgy sikerüljön, akkor benne van az a pakliban, hogy visszamész Liverpoolba, és ott már akkor az első csapattal, hát hogyha azt nem is mondom, hogy kezdőkapusként, hogy az első csapat körül dolgozhatsz sokkal többet majd, tehát hogy van egy, inkább így fogod most fel ezt az egy évet klubszinten, hogy az legyen a cél, hogy Liverpoolba vissza, és ott már egy felsőbb szinten, vagy benne van az, hogy ez a kölcsön szerződés és a kölcsönjáték ez még a következő években is így marad, és így lépkedsz egyre feljebb.
3: Igazából lehet erről beszélgetni, de azt gondolom, hogy ennek most még nincs itt az ideje. Nekem, ami most a legfontosabb és a legjobban foglalkoztat ez a szezon, ami még ugye a bajnokság el sem kezdődött. Nagyon várom, hogy tudjak játszani. Remélem, hogy a csapattal sikeresek leszünk, az nagyon fontos. Aztán, amikor remélhetőleg lesz ilyen aktuális téma jövőre, de ezzel most még nem szeretnék foglalkozni, mert ennek még nincs itt az ideje, úgyhogy most vannak fontosabb dolgok szerintem.
1: A Liverpooltól az osztrák Hartberg együtteséhez szerződő Pécsi Ármint hallottuk az elmúlt percekben. Nagyjából fél órája fociznak a csapatok Nagykanizsán, ahol az NB2-be feljutó együttes az NB1-től búcsúzó Diósgyőr ellen továbbra is 1-0-ra vezet. 19 órától bő egy óra múlva Ajka Kecskemét, BVSC Kazincbarcik, a Tisza Kécske Szeged és Videóton Kozár Miskolc mérkőzések jönnek az NB2-ben.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
6: 18 óra 2 perc a pontos idő, kellemes szombat délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Változásról tudok beszámolni, ami az MB2, a labdarúgó MB2 nyitó fordulóját illeti, vagy nyitó mérkőzését illeti. Az MB3-ból frissen feljutó Nagykanizsa egészen a 28. percig vezetett az NB1-től búcsúzó Diósgyőr ellen, de aztán jött az egyenlítő találat, Molnár emelte be a labdát a hazai 16-oson belülre, amelyet Babinski vett le, majd védője őrizetében laposan a kapu közepébe lőtt. Így szól a Nemzeti Sport online tudósítása a góllal kapcsolatban. Maradunk továbbra is a foci világában, viszont az első osztály felé fordítjuk a tekintetünket, ugyanis Szlovéniából újra kölcsönben Magyarországon, ezúttal az MTK színeiben futballozhat Komáromi György. A budapesti kékfehérek vételi opcióval rendelkeznek a szélsőt, illetően Komáromi Györggyel Regős László Pál beszélgetett.
7: A hétvégén még pályára léptél a szlovén bajnokságban, 23 percet játszottál, hogyha minden igaz, ma pedig már az MTK-hoz írtál alá. Ilyen gyorsan történtek az események?
8: Valóban ilyen, szóval én még a meccs napján, még a meccs után sem tudtam, hogy egyáltalán nekem megkeresésem van az MTK-tól, úgyhogy én csak a következő nap tudtam meg hétfőn, és tényleg az sem volt még teljesen biztos, hogy akkor hogy fog alakulni a dolog, de hál' Istennek nagyon zökkenőmentesen ment minden, mint a Maribor, mint a az MTK részéről, és hál' Istennek sikerült is megegyezni.
7: Sokat kellett gondolkoznod, hogy Budapestre igazolja?
8: Nem gondolnám, hogy olyan sokat. Nyilván ismertem az MTK-t, tudom, hogy milyen focit képviselnek, és szerintem számomra ez maximálisan jó lesz, hogy ez a kis passzos, úgymond adom, megyek tovább játék, ez én úgy gondolom, hogy nekem ülni fog.
7: A Maribor tavaly is kölcsönbe adott, ugye, akkor a Debrecenbe, most pedig az MTK-ba. Ott mit beszéltél akár a vezetőedzővel, akár mással, hogy a jövőben mire lehet számítani Mariborban?
8: Nyilván mi úgy váltunk el, hogy igen, egy év kölcsön, viszont ugye egy év után itt vételi opció van, amit nyilván majd meglátunk, hogy fogunk, majd hogy fog alakulni a jövő, ezt még nyilván nem tudjuk most, de amikor elváltunk, akkor azért szerettek volna, hogy maradjak. Nyilván amikor 2 évvel ezelőtt ott voltam, akkor egy teljesen más edzői stáb, teljesen más, nem is tudom, sportigazgató volt, játékosok, azért az visszataszító volt, akkor nem a maga a közeg nem volt annyira jó, mint amilyen most kezd kialakulóban lenni, szóval azért most már teljesen másabb, mint ami volt 2 évvel ezelőtt. Jól is kezdtem érezni magam, viszont én úgy gondoltam, hogy ez lesz a legjobb megoldás, hogy tudjak fejlődni.
7: Milyen volt most a nyári felkészülés ott?
8: Nagyon kemény felkészülésünk volt, úgy gondolom, szóval minden meccs után még voltak futások is, hétközben is azért nagyon sok olyan dolog volt, ami amúgy tényleg fizikailag megterhelő volt, de tudták, hogy mi az a határ, amíg elmehetnek, és én szerintem ez érződött is rajtam, rajtunk, hogy azért ez kell ahhoz, hogy egy nagyon jó tavaszra felkészítse a csapatot az edzői stáb, és ez úgy gondolom, hogy ez sikerül is, vagy sikerült is, mert én is éreztem magamon, hogy azért jó állapotban vagyok, jó az erőlétem.
7: Tavaly ugye a Debrecenben játszották kölcsönben, ahogy ezt itt korábban is említettük már. Azt a szezonodat hogy értékeled most így utólag, hogy volt időt talán átgondolni az elmúlt egy hónapban?
8: Nyilván kétes helyzet, meg kétesen álltam, mert nyilván szívesen játszottam volna többet, de amikor játszottam, akkor próbáltam a legtöbbet kihozni magamból. Azért összvisz 3 vagy 4 meccsen voltam kezdő, és rendben nyilván játszottam több meccsen csereként, azért az mindenki tudja, hogy mégsem olyan, mint amikor kezdőként tud játszani az ember, és ezek alatt tudtam úgymond 3 gólt és 1 gólpasszt adni. Nyilván én mindig többet és többet szeretnék magamból, vagy magamtól, és soha nem vagyok megelégedve azzal, amit elértem, úgyhogy én mindig csak előre szeretnék nézni.
7: Akkor nézzük most is előre, és gondoljunk az MTK-ra. Mikor érkeztél Budapestre, mióta vagy a csapattal?
8: Tegnap érkeztem Pestre, még nem tudtam tegnap edzeni a csapattal, de ma már megtörtént az első edzés. Nagyon kellemes benyomás volt, nagyon jól éreztem magam a pályán, a csapatban tényleg úgy fogadtak a srácok is, ahogy úgymond nem is vártam sehogy amúgy, de olyan, mintha már régóta itt lennék, vagy régóta játszanak, hiszen azért mégiscsak egy jó pár játékossal azért játszottam, akár a válogatottban, akár klubcsapatban együtt, úgyhogy nagyon jó érzés volt azt érezni, hogy így fogadnak.
7: Azt már sejted, látod, hogy a pályán kivel lehet a legjobb a kapcsolat, a játék kapcsolat?
8: Nyilván egy edzés után nem tudok erről úgymond nyilatkozni, meg amúgy én úgy gondolom, hogy ez csapat kell végül is, úgyhogy ha mindenkivel jó lesz a viszony, nem csak nekem, hanem egymással alapvetően jó lesz a viszony, akkor én úgy gondolom, hogy akár egy jó szezon elé nézhetünk.
7: Hogy látod a saját helyzetedet, mert az MTK-tól most nyáron eligazolt ugye Molnár Ádin is, és Átrok István is, nagyjából hasonló támadó pozícióból, mint ahol te játszol. Ez megkönnyítheti a csapatba kerülést, vagy mi a meglátásod ezzel kapcsolatban?
8: Nyilván én minden edzésen megpróbálom a maximumot kihozni magamból. Nyilván ez nem is az én döntésem, hanem az vezető edző döntése, szóval ő állítja össze a csapatot, ő rakja be a játékosokat az adott pozícióba, hogy meg ő rakja fel a következő meccsre a kezdő 11-et, de nyilván én nekem az a célom, hogy meghatározó játékosan legyek az MTK-nak, és szeretnék minél több gólt és gólpasszt adni, illetve hozzásegíteni minél több győzelemhez a csapatot.
7: Számszerű célokat szoktál megfogalmazni magadnak, hogy nem tudom, 10 gól, 10 gólpassz, vagy mondjuk a tavalyit szárnyal túl, vagy valami hasonlót?
8: Hát nem akarok én végül is olyan dolgokban, nyilván így magamban el szoktam határozni, de így kifele nem szoktam mondani. Én tényleg csak így magamban szoktam ezt így elhatározni, úgyhogy én tényleg a lehető legtöbbet, amennyit tudok, próbálok kihozni magamból, és tényleg a pályán is, úgyhogy minél több gólt és gólpasszt tudok adni, annál jobb lesz, úgymond szerintem mindenkinek.
7: Tavaly ugye az MTK a 10. helyen végzett, egyel a kieső zóna fölött. Mik a célok most a klubnál, erről beszéltetek-e ott bárkivel?
8: Még úgy konkrétan nem nagyon mentünk bele ebbe a dolgba. Nyilván az a cél, hogy minél előbb végezzünk, ez az egész csapatnak a célja. Nyilván azért is dolgozunk, hogy minden egyes szezonban előrébb végezzünk. Nyilván én nem akarok most én nagyokat mondani, meg távolai dolgokat, úgyhogy mindig a következő meccsre koncentrálunk, és szeretnénk mindig a következő meccset megnyerni.
7: Ez a következő meccs most az első forduló lesz, hétfőn a Zalaegerszeg ellen hazai pályán kezdi az MTK az új idényt. Mennyire nehéz egy olyan csapat ellen kezdeni, mely teljesen kérdőjel igazából, hogy ott mi történt nyáron, mert nagy átalakulások voltak Zalaegerszegen. Hogy lehet készülni egy ilyen meccsre, ilyenkor csak a saját játékával foglalkozik egy csapat?
8: Nem, hát ugye nyilván persze egyértelmű, hogy saját játékunkkal is foglalkozom, meg azzal foglalkozunk legfőbb képen, de azért ők is játszottak edzőmeccseket, úgyhogy azokból tudunk készülni. Láttunk olyan dolgokat, mint még nem láttunk, de látunk olyan dolgokat ezekből a meccsekből, amik ahhoz hasonlóak, mint akár ahogy fognak játszani hétfőn ellenünk, úgyhogy nyilván készülünk rájuk, de most tök mindegy, hogy az a legelszeg ellen, vagy bárki más ellen játszanánk. Az első pár forduló az mindig olyan szempontból nehéz, hogy kiismerni az ellenfelet, hogy milyen felállásban, milyen taktikával játszanak, hiszen ott is új edző van, szóval megpróbálunk lehetőleg jobban felkészülni ellenük.
7: Azt most nem tudom hirtelen, hogy Debrecenben mikor érkeztél pontosan, hányadik fordulóban, de ez könnyebbség, hogy már az első fordulónál itt leszel az új csapatnál?
8: Igen, tavaly a harmadik fordulóban érkeztem, szóval két forduló ment le, és utána érkeztem a Debrecenbe, nyilván akkor augusztus eleje körül, most ezért sokkal másabb lesz, hogy még nem kezdődött a bajnokság, így tényleg az első meccstől kezdve itt tudok lenni, és a csapat részese tudok lenni. Nyilván már Mariborban elkezdődött, de az nem jelent semmi, szóval ez nem befolyásol engem, de igen, azért az sokat jelent, hogy bajnoki meccsre már teljes bevetéssel tudok készülni én is a csapattal.
6: A szlovén Maribortól az MTK-hoz egyelőre kölcsönben szerződő Komáromi Györgyöt hallottuk az elmúlt percekben. 18 óra 14 perc a pontos idő, 1 perc van hátra a rendes játékidőből Nagykanizsán, az MB2 nyitányán Nagykanizsa Diósgyőr jelenleg 1-1, 19 órától kevesebb, mint 1 óra múlva Ajka Kecskemét, BVSC Kazinc Barcika, Tisza Kécske Szeged és Videoton Kozár Mislegy a másodosztályban, 19 óra 30 perctől pedig Kisvárda Kispest Honvéd majd az első osztályban, nálunk pedig a folytatásban Dr. Béres és a hozzám tartozol.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Delhusz a John klasszikusával, Nikászi Peri Menó, Dr. Béres átdolgozásában begyújtottuk a szombat délutáni hangulatot. 18-18-18, csupa 18-as, hogyha a nagy órára nézek. 18 óra, 18 perc, 18 másodperc. Ez, ami a pontos időt illeti, félidei eredmény Nagykanizsán, Nagykanizsa Diósgyőr az MB2 nyitányán 1-1, hamarosan jönnek majd az újabb mérkőzések. Átigazolási blokkunkat pedig zárjuk majd egészen pontosan Átrok Zalán szerződés kötésével. Átrok Zalán az MTK együttesétől Belgiumban az Ulte Varegemhez szerződött. Hallgassunk most Átrok Zalánt.
2: Gratulálok az átigazolásodhoz, a belga első osztályba kerültél. Miképpen, hogyan született meg ez az átigazolás, ez a döntés, mi az, amit el tudsz mondani a hátteréről, illetve milyen érzésekkel kerültél ki tényleg a külföldre most már így karriered során először?
3: Köszönöm szépen. Hát szerencsére volt egy jobb szezonom az MTK-nál igazából, rögtön így az elején, ahogy oda kerültem. Úgyhogy hát jöttek is sok megkeresések, voltak hírek mindenhonnan is, de viszont én azért választottam ezt a klubot, mert rajtuk éreztem a legjobban, hogy tényleg engem akarnak, és nem csak egy játékost, hanem specifikusan engem. Úgyhogy tényleg még, tehát az első ajánlatra még nemek is mondott az MTK, nem tudtak megegyezni, de viszont ez a csapat ez tovább harcol, értem, és ez én ennek nagyon örültem, úgyhogy köszönhetek sokat az MTK-nak is, hogy ők is azért engedékenyek voltak, és el tudtak engedni, hiszen így mindenki jól járt szerintem, úgyhogy hát ezért választottam ezt a csapatot.
2: És hallottál esetleg arról, hogy ők figyeltek már téged korábbról is?
3: Erről nem tudtam.
2: Ugye itt említetted, hogy azért tényleg sok csapat felvetődött, lehetett olvasni olasz együtteseket is, de akkor tényleg ez volt akkor a döntő, hogy a legkitartóbbak ők voltak, hiába voltak nagy nevű csapatok is.
3: Igen, igen. Én úgy tudom, hogy van egy ilyen átlag büdzséjük, ami fölé nem szoktak tenni, viszont az én esetemben úgy tudom, hogy kicsit feljebb mentek, úgyhogy tényleg azt lehetett rajtuk érezni, hogy engem akarnak.
2: Ugye itt 1 millió euróról lehetett olvasni a sajtóban. Ilyen tekintetben mennyire érzel magadon nyomást, hogy ha már ennyi pénzt kifizettek érted, akkor ott tőled sokat várnak?
3: Hát nem is inkább nyomásnak nevezném ezt, hanem inkább egy ilyen lehetőségnek. Én örülök, hogy tudom, hogy mennyit érek esetleg nekik, hogy sokat érek, és hát szeretném ezt meghálálni, hogy ennyit fizettek értem, minél jobb teljesítményt szeretnék nyújtani, ezt nem élem meg nyomásként, hanem ezt így örömként élem, hogy ennyire tényleg számítok rá.
2: Az elmúlt egy éved azért, ugye te is mondtad, hogy az MTK-ban egészen jól sikerült minden, tehát az úgy a tervekhez képest ilyen álomszerűen alakult az elmúlt egy év, ezt lehet mondani?
3: Igen, igen. Hát én nem gondoltam volna, amikor Kozár Mislimbe az MTK-hoz felkerültem, hogy ennyit fogok játszani. Tényleg köszönhetek nekik, hogy minden bizalmat megadtak nekem. Ez sokat jelentett nagyon, illetve hát én megörültem, hogy tudtam ilyen a lehetőséggel, hogy bíztak bennem is játszottak. És szerintem tényleg egy jó szezont tudtam le így magam mögött az MTK-nál.
2: És akkor mit várnak tőled az új csapatnál a játékból? Mi az, amit hasonlóképpen lehet, mint az MTK-nál? Vagy nem tudom, hogy mit mondtak, megosztottak-e veled azzal kapcsolatban, hogy milyen poszton számolnak veled ez a gyakorlat, majd hogy fog kinézni?
3: Hát, 10-est, illetve balszélét mondták itt is nekem. Nagyjából hasonló játék, mint az MTK-nál, szinte ugyanazok majdnem amit kérnek, hasonló a játékstílus is egyébként, úgyhogy szerintem nekem ez tökéletesen megfelelő feladat lesz, hogy én ide be tudjak berekedni magam.
2: És milyenek voltak az első benyomások, akár az edzővel való kommunikációban, akár a társakkal, hogyha esetleg tudtál már velük találkozni?
3: Igen, jó fej volt mindenki az első pillanattól, nagyon segítőkészek, ugye nekem ez az egész helyzet, ez nagyon új, de tényleg mindenki azon volt, hogy én minél jobban meg tudjak itt szokni, és minél hamarabb beilleszkedjek. Csupa jót tudok megmondani mindenkiről, hiszen nagyon segítőkészek itt az emberek, úgyhogy ennek nagyon örülök.
2: És akkor milyen célokkal érkeztél te alapvetően? Itt gondolom, szeretnél egy kezdőcsapatba helyet követelni magadnak, vagy hát te mondd el igazából, hogy hogyan tervezed a következő időszakot?
3: Hát igen, az ilyen rövid távú cél az mindenképpen az, hogy beátszam magam a kezdő 11-be, illetve hogy minél sikeresebb legyek itt is, gólpasszokkal járuljak hozzá a csapatnak a teljesítményéhez, illetve hosszú távon pedig az, hogy én is feljebb lépjek.
2: És ha már ez a csapat és a klub, előzetesen neked milyen információid voltak erről a belga együttesről, ahova igazoltál? Mi az, amit tudsz a történetéről, a hátteréről?
3: Hát tudom azt, hogy kétszeres belga kupa győztesek, úgyhogy hát azért nyertek már ezt azt nyilván. Nem a legnagyobb csapat itt Belgiumban, a Waregem, de tényleg örülök, hogy azért tudok majd nagyon jó ellenfelek ellen is játszani, illetve tényleg ez a csapat, ez, szerintem ez együtt van, úgyhogy jó lesz itt nekem.
2: Milyen céljai vannak a klubnak a következő bajnokságra?
3: Hát ezt velem ezt még így nem osztották meg, én nem tudom, de hát nyilván minél jobban szerepeljenek szerintem, illetve hát nem tudom, ennyit tudok mondani.
2: Ugye itt az edzővel kapcsolatban ugye azt láttam, hogy egy új edzője van a klubnak, tehát ilyen szempontból te is új vagy, meg ő is új, de ahogy mondtad a játékban, azért hogy alapvetően nem várnak tőled nagyon más, mint amit az MTK-nál megszoktál volna. Így az edzővel kapcsolatban egy angol vezető edző, tehát ilyen tekintetben, hogyha a többi a játékra tekintesz, akkor milyen fajta stílusú focit fog játszani az új klub, ahova kerültél?
3: Hát én kicsit hasonlítanám az ilyen, hát az angol ligához. Ezt a nagy pressing, high intensity, ezt a fajtát erőlteti, ami nem a labda részét illeti, ami meg a labda részét illeti, az meg tényleg csupa futball, úgyhogy nagyon jó. Én bele tudom magam képzelni ebbe az elképzelésbe, amit az edző gondol, úgyhogy szerintem nekem ez egy jó lehetőség lesz.
2: Egyébként van most egy ilyen tendencia, vagy azt láttam legalábbis, hogy most már te vagy a negyedik magyar a belga első osztályba. Velük mennyire beszéltél, ugye ráadásul még MTK-s kötődésű focisták is vannak, ugye van Csazalán, vagy éppen a Kovács Matyi, ők is mind játszottak az MTK-ban.
3: Hát igen, örülök, hogy nem csak én leszek az egyetlen magyar, itt lesz kivel majd beszélgetni. Biztos vagyok benne, hogy bármi kérdésem lesz, ők segíteni fognak, hiszen mondjuk a Kovács Matyi is most került ki, de a Vancsa Zalán, illetve a Dénes Vili, ők. A Dénes Vili meg ráadásul ugye a riválisnál játszik itt a kortyékban, ami közel is van, úgyhogy hát mindenképpen fog beszélni velük, ha bármire lesz szükségem. És hát örülök, hogy nem csak én vagyok az egyetlen magyar.
2: Akkor a Koltrejk ellen lesz a nagy meccs a te klubodnak, az a legfőbb rivális?
3: Igen. Azt mondták itt már az elején, hogy az olyan, mint egy Fradi Újpest.
1: Átrok Zalánt hallottuk, méghozzá Szabó Bence jóvoltából az MTK együtteséből Belgiumba szerződött, méghozzá Zulte Waregem gárdájához. 18-25 perc a pontos idő, labdarúgás után Atlétika. Molnár Janka győzött 400-on, az atlétikai országos bajnokságon Molnár Jankával Somogyi Zsófia beszélgetett.
4: Molnár Janka, gratulálok az országos bajnoki címet, ez nem az első. Nem tudom, hogy ezzel az 52-98, ez lett a végül a győztes idő, de ezzel mennyire vagy elégedett azért? Nyilván ebben a szezonban már, ha nem is sokkal, de tudtál jobbat, szóval hogy értékeled?
5: Köszönöm szépen a gratulációt. Nyilván a bajnoki címnek örülök, meg tudtam védeni, de az idővel nem vagyok annyira kibékülve. Azt éreztem, hogy van bennem jobb idén, mint ez a futás, mint a múltkor a Gyulain. Nem tudom, hol maradt benne, mert beértem, és nem éreztem azt, hogy kifutottam magam úgy, ahogy tudtam volna. Valahol elment egy kicsi, nem tudom, most annyi volt benne. Többet szere jobb időt szerettem volna, de most ezzel kell megelégednem.
4: Ez 52-94 az idei legjobbad, ez közel volt hozzám. Most hogy látod, hogy ebben a szezonban eddig mi az, ami benne maradt az eredményekben, hiszen az egyéni legjobbad azért 51-74, az sokkal jobb, szóval ez a szezon eddig milyen neked?
5: Igen, az egyéni az sokkal jobb. Azért nekem azóta volt sajnos több komolyabb probléma is sérülés szempontjából, ugye a 24-es szezonom teljesen elment, sérülésre a 25-be vissza-vissza találtam úgy, ahogy, de nagyon kevés edzésmunkát tudtam az alapozásnál elvégezni a sérülés miatt. Ez az év meg úgy, ahogy már sérülésmentes volt, azért voltak hátráltatásaim megint, de fedett pályán ment el talán egy kicsi, mert sportszázadhoz csatlakoztam, úgyhogy ott arra kellett egy kicsit energiát fordítani, illetve hát voltak más dolgok is, amik kicsit nehezítették a felkészülést, de összességében nyilván ez nem annyira rossz, de tudom, hogy nem ez az igazi, amit én tudok. Úgyhogy azért most már tényleg bízom benne, hogy jövőre visszatérek oda, ahova kell, illetve talán még idén csapatbajnokság lesz, ahol biztos tudok futni. Az Európa-bajnokságot meglátjuk, mert ranglistáról vagy épp kijutok, vagy pont nem, ez majd ugye most fog eldőlni, ahogy lezárják a kvalifikációs időszakot, de többet, tehát jobb időt szerettem volna azért idén, úgyhogy kicsit azért most csalódott vagyok. Vagyis nem csalódott, hanem mérges, mert ez igazából az én hibám, mert én rontottam valahol el a futás között, közben csak nem... Most így kívülre nem tudom, hogy hol lehetett benne az, ami kellett volna.
4: Még egy kérdés csak, hogy alapvetően azért látod, ha nem is feltétlenül ezután a futás után ezt a futást értékeled, de hogy hogyan térj vissza akkor arra az útra, ahol azok az 52 belüli idők is vannak?
5: Látom, igen, látom azt az utat. Mentálisan kell visszajussak oda, mert nagyon megtört a korábbi sérülésem és az ottani leállás. Nagyon nehezen tudtam visszajönni, úgyhogy fizikálisan szerintem most is meg tudnám oldani, de nyilván azért a 400-nak egy elég erős mentális oldala is van, és ezen kell dolgozzak sokat.
1: 18 óra 28 perc a pontos idő a 400-on országos bajnok Molnár Jankát hallottuk. Ezt a beszélgetést nem a képzeletünk szülte, mint ahogy a legfrissebb híreket sem a képzeletünk szüli. Egy rövid műsorajánlót követően azért tudom ennyire biztosan ezt kijelenteni, mert hogy Dóri már itt ül a stúdióban, és lelkesen várja, hogy megszólalhasson. Szóval a legfrissebb híreket követően majd asztali tenisszel megyünk tovább.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Lando Norris indulhat az élről a 41. Formula 1-es magyar nagydíjon. Lezárták a bordói repülőteret erdőtűz miatt. Fokozatosan melegszik az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A McLaren brit pilótája Lando Norris volt a leggyorsabb a Hungaroringen az időmérőedzésen. Így ő indulhat majd az élről a 41. Formula 1-es magyar nagydíjon. A második és harmadik helyről a két Ferrari Lewis Hamilton és Charles Leclerc várhatja a holnap 15 órakor kezdődő 70 körös futamot. Sike József 391 körös teljesítménnyel aranyérmes lett a férfiak 50 méteres 40 vegyes számában Tallinnban a mozgó céllövő világbajnokságon. A magyar csapat a negyedik helyen végzett, míg a junioroknál Déri Ágoston diadalmaskodott. A tőröző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik Cseh Csupenics-től. Így bronzérmet szerzett Hongkongban a vívó világbajnokságon. A VB-n szintén férfi törben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbajtőrözőknél Nagy Blanka a 8-at döntőben, míg az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott. Döntőbe jutott Sydneyben a vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott, miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot. A mieink ellenfele a holnap délelőtt 10 órakor kezdődő döntőben az olaszokat 10-9-re legyőző görög válogatottal találkoznak. A tavaly finalista 2024-ben győztes Bondár Anna ismét bejutott a hamburgi salakpályás női tenisztorna döntőjébe. A világranglistán 97. a tornán 4. helyen kiemelt magyar játékos 3 mérkőzés labdát hárítva 7-6, 4-6, 7-6-ra győzte le az örmény Avannesjánt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni éjszakai dróntámadásnak Zaporizsia orosz fennhatóság alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az Azovi tengerpartján lévő üdülőtelepet ért támadás ügyében. Kijev egyelőre nem reagált a vádakra. Egyre súlyosabb az erdőtüzek okozta helyzet Franciaországban. A lángok a szél miatt tovább terjedtek, és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csaknem 200 ezer embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították. Eközben Spanyolországban országos vészhelyzetet hirdettek, ott több mint 63 ezer embert kellett kimenekíteni a terjedő erdőtüzek miatt. Zonnevent Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a TISZA frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Zonnevent Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól Budapestről még több településre. Egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják.
0: Közlekedés.
3: Két személygépjármű ütközött össze az M6-os országhatár felé vezető oldalán Besnyő térségében. A 42-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Reggelig legfeljebb az északkeleti határvidéken alakulhat ki egy-egy zápor, holnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 18 óra 41 perc a pontos idő a mikrofonnál. Németh Kornél, az úton lévőknek balesetmentes közlekedést, akik pedig a rádió mellett vannak, vagy a sportrádió mellett vannak, nekik pedig, ahogy említettem, kellemes rádiózást. 19 órakor kezdődnek majd MB2-es mérkőzések, alig negyed óra múlva. Ajka Kecskemét, BVSC Kazinc Barcika, Tisza Kécske Szeged és Videoton Kozár Mislány. Egy mérkőzés jelenleg is zajlik. 53 perc játék után Nagykanizsa Diósgyőr 1:30-szor pedig jön majd az új szezonból a második, az új idényből a második NB1-es találkozó, a Kisvárda a Kispest Honvéd együttesét fogadja. Most viszont asztali tenisz, ugyanis film készül a Fenyeni csodáról. Jónyer István, Klampár Tibor és Gergely Gábor 1979-es asztali tenisz világbajnoki címéről. A tervek szerint a 70 perces dokumentumfilmet 2027 elején mutatják be. Ennek kapcsán beszélgetett Balogh Balázs az egyik főszereplővel, Jónyer Istvánnal.
3: Gyerekkoromban én focistának készültem, csak a végén egy kislabdára váltottam, de még Solymosi Pixinek is szedtem a labdát annó, tehát onnan datálódik ez az én foci szeretetem, sőt, amikor az aranycsapatot megpillantottam, vagyis tudtam róluk, akkor a gomfoci csapatom az az aranycsapat fotóival volt tele ragasztva, és mindig nekem kellett nyerni. Hát az aranycsapat volt a legjobb, mondom, akkor én nekem is ezt kötelezően meg kell nyernem.
4: Te is tagja voltál egy aranycsapatnak, amiről majd hamarosan beszélünk, és a foci azt meddig vitted? Játszottál rendesen bajnokságban is?
3: Igen, nem, odáig nem vittem, mert tornatanárom az kosaras volt, minden órán kosaraztam, és inkább akkor áttértem a kosárlabdára, az jobban ment. Foci sem volt rossz, ilyen, úgymond ilyen rákosi, mésző, ilyen középpályás lehettem volna, mert cselezni nem nagyon tudtam, mellettem viszont nem ment el senki, és hát elég jó észjárásom volt a fociba, tehát tudtam szervezni a játékot, hát ez átragadt aztán az asztali teniszre is.
4: És a kosárlabda azért ahhoz nem volt meg a magasságot?
3: Ahhoz nem volt meg, sajnos a Jónyer családban apám is 15 centivel, az összes Jónyer mindenki magasabb tőlem, de viszont nagyon gyors voltam. Ez volt az én erényem, hogy ahogy labdához jutottam, mindenkit lehagytam, és a két pontosokat simán dobáltam, de aztán jött a pingpong, indultam egy iskolák közötti bajnokságon, ahol egy hungarocele sütővel megvertem a igazolt versenyzőket, és akkor elhívtak játszani, csak hát közben ment a kosárlabda is, meg a pingpong is, és egyszer elestem kosárlabdába. Mamám azt mondta, hogy hú, soha többet, mert itt ellöknek, itt bántanak, itt rugdosnak. A pingpongban viszont a másik oldalon áll az ellenfél, ez sokkal könnyebbnek, úgyhogy aztán a végén az edzőm hatására, aki többször rám szólt, hogy most válaszom, hogy vagy kosár, vagy pingpong. És hát az utóbbi mellett döntöttem.
4: Hát azt láttuk, hogy egy kicsit nagyobb labdával teniszben ott előfordul, hogy néha dobálják az ütőket pingpongban. Nem volt ilyen versenyed, amikor valaki elhajtotta az ütőt, és hát, mondjuk majdnem eltalált?
3: Hát olyan volt, de az sikerült nekem eldobni. Egy borzasztó nagy fonákot akartam pörgetni, izzadt a tenyerem, majdnem átdobtam egy sportcsarnokot a fonákkal. Össze is húztam magam, hogy kit verek fejbe vagy nyakon. Életveszélyes lett volna, mert egy ütő, ami megy így, úgy, mint a diszkosz szinte, azzal azért egy pár embert le lehetett volna taglózni.
4: Ugye említetted ezt, hogy hungarocelles ütővel nyertél a versenyzők ellen, de hát ez jellemző volt rád a pályafutásod alatt is, hogy akkor még nem voltak ilyen készütők, hanem ti ragasztottátok ezeket?
3: Általában igen. Én sajnos az apám asztalon

0: volt, és én már gyerekkoromban, 9 évesen mellette egész nyáron végig dolgoztam, és hát sok mindent ellestem tőle, az enyvezést, a ragasztást, és sőt a nyeleket is magamnak csináltam, ezt egészen, amíg abban nem hagytam. Most már nem ragasztok, mert annyira nem számít, hogy most egy-két point vesztek, de a fogása nekem sose volt jó. Egész életemben ragasztottam. Reménykedtem, hogy egyszer jó lesz a fogás, de ez nem jött össze.
1: Mindenki így csinálta akkor?
0: Nem. Sokan készütővel játszottak. Őket nem zavarta a nyél, én viszont speciálisan pörgettem, meg droppoltam, amikor sikerült. Emiatt én úgy éreztem, hogy nekem egy olyan nyelet kell csinálni, ami mindenre jó. Hát mondjuk aztán rájöttem később, hogy 20-30 év után, hogy ez nem jó, nem jön össze, de hát így sikerült.
1: Ennek a nyílnek volt köszönhető az a speciális ütésfajta, amit veled kapcsolatban mindig emlegetnek, ez az úgynevezett kiflipörgetés?
0: Nem, hát ez a sok edzésnek a jövedéke.
1: De hogy jöttél rá, hogy ezt kell?
0: Hát Tatán éjfélkor játszottunk, mi mindig lementünk, este mindig 9-től volt edzésünk, olyan 10:30-11-ig, és utána mindig próbáltunk Gergely, Klampár, Takács, én játszani ilyen DC-ket, mint ami a teniszben is van, és már nagyon fáradtak voltunk, mert hajnali 17:30-kor már kezdtük kondícióedzésekkel, délelőtt 4:30 edzés, délután, utána jött az este, akkor adogattunk sokat, és ami egy kicsit nagyon unalmas volt, és utána játszottunk DC-ket, és egyszer éjfélkor játszottam, nem tudom, Klampára vagy a Gergelye, és egy ütést annyira kiment, hogy így szinte majdnem hasalva, vigyázva belepörgettem majdnem a földről, és akkor megkerült a hálót, és az asztalon már csúszott a labda, tehát vissza üthetetlen volt, és nekiestem a bordás falnak, és akkor elkezdtem gondolkodni, hoppá, hát ez védhetetlen, akkor ilyet kell gyakorolni. Onnantól kezdve mindannyian elkezdtük ezt gyakorolni, és szinte a társaim is ugyanolyan jól csinálták, mint én, csak azért nevezték el rólam, mert igazából éjöttem rá először.
1: De hát azért, amikor úgy döntöttél, hogy elkezdesz pingpongozni, illetve a tatai edzőtáborig, az eltelt egy kis idő, ott töretlen volt a fejlődésed?
0: Igen, végül is borzasztó gyorsan, arról csak annyit, hogy amikor meghívtak egy klubba, hogy igazoljak le, hát akkor az ottani versenyzők 18-19 forra megvertek, de jött a nyári szünet, és akkor az edzőmtől egy asztalt kölcsönkértem, hogy hagyj vigyem el, hagyj próbálkozzak itt ezzel a játékkal, és volt egy nagyon jó barátom, aki szintén a klubba játszott, ő a mamámékkal nagyon jó kapcsolatban volt, és lementem hozzá, és 3 hónapig reggel 8-tól este 8-ig játszottunk. Az elején ő is adott 16 fort, de a végén úgy sikerült, hogy mire visszamentünk, már én adtam neki 5 fort. És a csapatban egyik legjobb lettem, és hát onnantól kezdve borzasztó gyorsan fejlődtem tovább, úgyhogy 4-től, vagy 6-tól 8-ig edzettem a DVTK-ban, 8-tól 10-ig leszaladtam egy másik egyesületbe, és utána pedig orvézésig fociztunk éjfélig, ami adott jó kondíciót. És akkor igazából 2 év múlva, tehát 2 év játék után már ifjúsági Európa-bajnokságon 3. lettem, majd rá egy évre a Bercik Zoltán a felnőtt magyar bajnok. Ez is úgy indult, hogy a Bercik egy utasellátónál dolgozott, lejött Miskolcra, de hogy várt a visszamenő vonatjára, és akkor lejött játszani a Mémtébe, a miskolci Mémtébe, és ő is úgy kezdte, hogy adott 5 fort, 3-at, mentünk lefelé, a végén én adtam neki 5-öt, úgyhogy már kénytelen volt ott aludni, hogy visszavágjon, de hát nem sikerült, és akkor mondta, hogy öcsi, van-e kedved velem magyar bajnokságon elindulni. És így első alkalommal, pedig a stílusunk is különbözött, mert ő védőjátékos volt, én támadó, de megmondtam az öreg 6-szoros Európa bajnoknak, hogy hogy fog megnyerni a párost. És ez sikerült is.
1: Vendégünk a stúdióban Jónyer István, a Nemzet sportolója, ugye beszélgettünk már a kezdetekről, és hát titeket azért mindig úgy szoktak emlegetni, hogy a Jónyer Klampár Gergely. De mikor akadtál először össze Klampár Tiborral? Voltatok nagy ellenfelek már fiatalon?
0: Hát egész fiatalon, a Tibi már nagyon nagy menő volt, tehát ő már sorozatban nyerte az ilyen serdülő versenyeket. Igazából először a Szombathelyi Ifjúság Európa Bajnokságon ismertem meg a Tibit jobban. Ott is megnyerte az Európa-bajnokságot, akkor már nekem is jobban ment, én ifjúságiban lettem harmadik, és onnantól kezdve datálódik, hogy nagyon sokat, mert meghívtak ifjúsági válogatottba, onnantól kezdve lettünk jó kapcsolatba, majd aztán később pedig együtt rájöttünk, hogy mi a párosban nagyon jól tudunk együtt működni, és ez aztán nagyon sokáig tartott.
1: Van valami statisztika arról esetleg, hogy egymás ellen mi volt az eredményetek?
0: Nincs statisztika, de sajnos én mínuszban vagyok a Tiborral, meg még a Gáborral szemben is, mert ők nagyon ismerték az én játékomat. Tehát nekem, ha azt mondják, a világon ki volt a legnehezebb ellenfeleim, nekem én mindig elmondom, hogy a Klampár és a Gergely Gabi, mert ők többször megvertek, mint én. Nyertem ellenük, viszont volt olyan, amikor nagyon fontos meccsen én nyertem, ami nálam azt mondtam, hogy kettőt számít legalább.
1: És most játszotok még esetleg? Szoktatok meg egymás ellen ütni?
0: Hát egymás ellen csak bemutatókon. Járunk még a Tiborral, meg a Gáborral is sok helyre. Tiborral szoktam ütögetni. Én mikor készültünk egy versenyre, mindig vele játszottam, mert nagyon gyors keze volt tőle, úgy jött a labda, mint a kínaiaktól, úgyhogy ha vele ütöttem, akkor mindig fejlődtem 2-3 pontot. Tehát én ezt én nagyon kedveltem. Ellentétben vele, aki utált velem játszani, mert én mindig, tehát nem egy helyre ütöttem a labdát, mint egy ilyen bemelegítésnél szokás, hanem én már kicsit meccsre gondolván, kicsit középre, kicsit oldalra, és ezt ő nagyon utálta. De hát előbb-utóbb megszokta.
1: A kínaiakat említetted, hát az végigkísérte az egész pályafutásodat, az ő szereplésük.
0: Igen, hát a kínaiak, én nagyon-nagyon szerettem ellenük játszani, sőt, volt, amikor hát ellenük is észre kellett játszani, úgyhogy volt olyan világbajnokság, például, ahol megjelent a Licsensi, ő ott a világ leggyorsabb játékos, a labda föl se pattant, és ő már olyat ütött a szemünk közé, és egyszer, hát jöttek a kínaiak, és hát akkor jó erőben voltam, meg kivágott így, hatalmas muszkli, és én vittem így a kínaiakat a kezemen, és mondtam, ez rendben van, de ezért adjatok vissza valamit, ütögessünk csak együtt. Onnantól kezdve minden nap együtt ütöttünk be, és mikor már jött ez a Licsensi például párosba, akkor már nem volt, megszoktam, hogy tőlem nagyon gyorsan jön a labda, szinte azt mondom, hogy rákészültem minden ütésére, tudtam, hogy hova fogja ütni, és így simán nyertünk ellenük.
1: Nem csak ennek köszönhető persze az, hogy ilyen jó szereplésed volt világbajnokságokon. Mikor állt össze az a csapat, amelyik verhetetlen volt a világbajnokságon?
0: Hát igazából már... Azt mondhatom, már 75-ben, amikor a Klampár Tibit eltiltották, szerintem már akkor is világbajnokok lettünk volna, csak sajnos a Tibit eltiltották, és akkor 79 előtt azt mondtuk, hogy akkor szintén nagyon jó formában voltunk mind a hárman, de hát a Tibit akkor is ki kellett menteni, mert akkor is eltiltás előtt volt, de az államvezetés, vagyis a sportvezetésnél kiharcoltuk a Gergely Gabival, hogy hát büntessék meg utólag valami pénzbüntetés, vagy valami, de hát a 2 éves munkánk, mert az Aztetenszben 2 évenként van világbajnokság, hogy akkor hagy jöjjön velünk a Tibor, és ezt megengedték, és akkor tényleg, én a mai napig azt mondom, ha akkor 10-szel játszunk a kínaiak, a bármilyen összeállításba nem tudtak volna 1-2 meccsnél többet nyerni.
1: De hát azért volt akkor még nagyon sok jó pingpongos abban az időszakban, amikor ti versenyeztetek.
0: Hú, hát akkor Európa is nagyon erős volt. Európában is nagyon. Magyarországon volt 50 olyan játékos, Én azt mondtam, hogy egyetlen ország se tudott volna minket megverni, mert a Bercik Zoli egy olyan stratégiát csinált, és olyan edző partnereket tudott nekünk összehozni, akikkel borzasztó sokat játszottuk, és ők vitték a saját egyesületükbe, majd onnantól kezdve mindenki borzasztó jól játszott, úgyhogy itthon ki lehetett kapni egy 40-50-től is, mert azok is borzasztó jól játszottak.
1: Horvátországban egy emléktornán Anton Stipancsics csak győzted le a világbajnoki döntőben, nem is akárhogy. 30 éve, hogy beszélgettük, már meghalt ugye szegény.
0: Igen. Hát én nagyon tiszteltem őt, mert fantasztikus játékos volt. Kínaiakat is hülyére verte, ha szabad így mondani. És a volt edzője, a József Tip Trubkovics, aki Németországba jött nagyon sokáig, majd hazajött onnan, és elindította a Stipancsics emlékversenyeket, és meghívott az elsőre, és nagyon jól éreztem magam, meg a másik az volt, kis félelem bennem volt azért, hogy én kétszer megvertem ezen a világbajnoki döntőn, miattam lett sajnos alkoholista, és így halt meg. Mondom, én kimegyek, ott maximum lelőnek. Szóval
1: hát ugye egyéniben is megverted, meg párosban is nem sokkal utána.
0: 5 percre rá indult a páros verseny, de hát akkor őt már nem lehetett összeszedni az asztalnál, hát a Schurbeck az káromkodott rendesen.
1: De 0-2-ről verted meg ráadásul.
0: 0-2-ről döntőszett 17-13-ról, ami nem volt kis győzelem.
1: Mi történt ott?
0: Hát én gondoltam egyet, és taktikát változtattam, addig nagyokat pörgettem, de ő erre nagyon fölkészült, mert a Schurbeck is nagyokat pörgetett, tehát akkor utána elkezdtem nagyon lassú pörgetéseket bevinni, ami fars volt, viszont utána nekem magasan jött vissza a labda, és azt már le tudtam mészárolni, úgyhogy 18-17 már az én javamról. Persze az is kellett hozzá, hogy én szerváltam.
1: Beszélgettünk már Anton Stipancsicsról, de hát azért rajta kívül még volt egy pár olyan ellenfél, akiken sikerült túllépni és begyűjteni mondjuk csapatvilágbajnoki aranyérmet.
0: Hát igazából a jugoszlávok nagyon nagy ellenfeleink voltak. Hát sajnos azt mondhatom, most a jugoszláv csapatból már csak Csordás él, akikkel játszottunk, mert a Schurbeck, Stipancsics, Karakasevics, Mészáros Béla, ez a négyes már sajnos nincs közöttünk, viszont Csordás is velük volt fantasztikus, és most találkoztam vele. Tehát ezért is szeretek elmenni egy-egy ilyen jubileumi vagy hagyományőrző versenyre, mert olyan versenyzőkkel találkozom, akikkel nagyon jó beszélgetni. Például ott volt Primorác is, aki nem kevesebb, mint 7 olimpián vett részt. Fantasztikus, a Jörgen Perssonnal közösen 7-7 olimpiát. Sajnos én egyen se vettem részt, csak a Klampár Tibinek sikerült egyen részt venni, ahol nagyon szépen szerepel, de sajnos le kellett játszani a harmadik helyére a mérkőzést, így nincs életjáradéka, ezt nagyon nagyon rosszul jött ki az ő részére, de hát mint eredmény ez fantasztikus volt, hogy már akkor 35 éves volt a Tibi, és ezt meg tudta oldani.
1: Igen, mert ugye akkor a harmadik helyen már járna az életjáradék, illetve nem is nagyon szokták lejátszani a bronzmérkőzést.
0: Most azóta nem is játsszák le, ugyanígy járt a Bátorfi Tóth kettős is, akik szintén ugyanebbe a cipőbe járnak.
1: És te hogy nem jutottál ki az olimpiára?
0: Hát akkor már idősebb voltam, és én, mert én 3,5-el több vagyok, mint a fiúk. Ezért voltam én a kapitány, meg a, úgymond a, hogy mondjam, a felügyelő. És én nagyon hamar kimentem külföldre. Én voltam szerintem Magyarországon az első, aki külföldre szerződött Olaszországban a mafiához, de hát ez így sikerült. Ezt ott tudtam meg csak, de aztán, hát nem is fizettek ki a végén, de átjöttem Ausztriába, és itt többszörös osztrák bajnok vagyok csapatba, egy nagyon kellemes társasággal, 2 lengyel fiú és egy erdélyi fiú volt ebbe az osztrák csapatba a társam, egyetlen osztrák nem volt, de mi nagyon jól megvoltunk, imádtam menni, mindig jól éreztem magam, nagyon jó volt a közeg, aztán később jött a Klampár Tibi is, és a Gergely Gabi is jött az osztrák bajnokságba, és ott jókat harcoltunk egymás ellen.
1: Te voltál a csapaton belül a higgadság, aki figyeltél a többiekre?
0: Abszolút, igen. Hát a Tibi ez egy ilyen kicsit hamarkodós. A Gabi meg volt ilyen is, olyan is, tehát hároman voltunk, háromféle embertípus, de én mindig világértelemben, apám volt ilyen nagyon nyugodt, hogy ő egy, soha egy rossz szót nem mondott, nem volt ideges sose, mamám inkább, de nem őt örököltem. Viszont úgyhogy így a fater rész, én a mai napig is mindent nagyon jó bírok, tűrök, ha kell várni valakire két órát is állok egy helyben, úgyhogy nincs bennem semmi rossz indulat, sőt, úgymond még hiányérzet sem. Ez van, ez hozta a sors, és azt meg kell csinálni.
1: Hát azért a sors jó dolgokat hozott. Kicsit beszéljünk erről a 79-es csapatvilágbajnoki aranyéremről. Mi volt ennek a menete?
0: Hát igazából már az első fordulóban nagyon nehéz volt, mert az észak-koreaiakkal fennyán volt a helyszín. Észak-koreaiak eljöttek hozzánk edzőtáborba. És hát velük edzettünk, vagy 10-12 napig. Nagyon jól kiismertek minket. Igaz, hogy a Belcik Zoli mondta, hogy a pörgetés az olyan körülbelül felesre sikerüljön, ne legyen nagy a pörgetés.
1: Lehet ilyet csinálni?
0: Hát nehéz, mert az ember, ha odáll, és pörgetni akar, akkor szeretni a legjobban. Meg úgy gyakorlok én is, ha az rendesen, de ilyen fél erővel az nem az igazi. Próbálkoztunk, néha leszúrt minket a Bercik, hogy ez egy kicsit nagyobb volt, meg ezt nem így kellett volna, de és első meccsen velük játszottunk, és nagyon nagy csata volt, de azért mi nyertünk, és ez úgy beindított minket, hogy tényleg azok nagyon jó játékosok voltak. Tolszerrel játszottak mindannyian, és szinte a kínai stílust játszották.
1: Európában nem játszottak akkor nagyon így, tolszárfogással?
0: Nem, abszolút nem. És utána beindultunk, jöttek a jugoszlávok, svédek, és az elődöntőt játszottuk a kínaiakkal, és ott 5-2-re nyertünk, és akkor már döntőre az edző, a Lifujunk, aki hatszoros világbajnok volt, ő megkérdezte a játékosokat, hogy ki játszana szívesen a döntőn. Hát erre nem volt önként jelentkező, mert már annyira majréztak, sőt, amikor én arra emlékszem, a Lucsivel elkezdtem játszani első mérkőzést, és láttam szembe, hogy remeg a keze. Hát mondom, ez hogy szeretne nyerni ellenem remegő kézzel? Remegő kézzel senki nem tud mérkőzést nyerni. Úgyhogy, és utána beindultunk, és ott én vesztettem egyetlen mérkőzést, de azt is 1-20-19-en volt magas labdám, döntőszedbe 10-6, és akkor a kínai, a Kuo Yao-hua lecsalt egy, akkor voltam életemben először mérges és ideges, és, de azt is 19-re vesztettem el.
1: Ti a csúcson voltatok, ez tarthatott volna tovább?
0: Igen, abszolút. Ugyanígy 83-ba is Tokióba Klampár Tibi nélkül harmadikok lettünk. Hát a Tibi ott van, akkor ott is szintén
1: nyerjük. Ott is eltiltása volt?
0: Igen, sajnos, akkor is eltiltva, úgyhogy ő 4 világverseny el lett tiltva. Hát ami az eredményeinket nagyon lerontotta, mert én sem 4-szeres világbajnok lennék. Ugyan játszottam 7 világbajnoki döntőt, de egyszer ellopták az ütőmet.
1: Aztán ellopták?
0: Ellopták Szarajevóba, igen. És aztán volt egyszer, amikor a Tibi épp Fennyánba elődöntőben megvertük a licsensi Kuo Yao páros, magasan ők voltak a 2 leggyorsabb, és valahogy délutánra elfogyott az erő, és Surbek Stipancsistól kikaptunk 3-0 elég simán, azt is meg sose kaptunk ki addig tőlük. Viszont ennek a fordítottja volt, viszont a Gergely Gabival sose vertük meg őket, csak miután Kalkuttában megvertem egyéniben a Stipancsicsot, utána hát összeomlott a Stipancsics, és így meg tudtuk őket verni, elég simán.
1: Ez az ütőkérdés már többször szóba került. Azt valaki egyébként rendelésre lophatta el tőled, hogy ne tudjon jól versenyezni?
0: Azt nem tudom, ez úgy zajlott, hogy frissen ragasztottuk, akkor volt a Tibi, Klampár Tibi találta ki, hogy frissen ragasztottuk kétszer-háromszor a szoftot, jó bekentük, jó megdagadt, kétszer olyan gyorsan ment róla a labda. És ez nagyon jó volt, és hát későn ragasztottunk, és már a busz majdnem indulásra készült, de sikerült edén, fölugrottunk, és hát rögtön az ajtó mellett, rögtön ott leültünk hárman. Klampár Tibi, én, Bercik Zoli, és én föltettem az ütőtokomra szárítani az ütőmet. És ott vártam, meg fújogattam az ütőmet, meg beszélgettünk, hogy mégis milyen legyen a taktika, és egyszer felszállt egy fiú, de ilyen privát ruhába. A buszra adta lépcsőre, és hát beszélgettünk, félrefordultam, és ez a fiú kikapta az ütőt az ölemből, és berohant a sikátorokba. Hát én nekem nagy táska volt az ölemben, én nem tudtam felállni, mert én biztos utolértem volna. Viszont a Bercik Zoli rohant utána, de hát ő meg gyengébben futott, és ott olyan sikátorok vannak, ilyen egy-másfél méteres a házak között, és eltűnt az ember. És a Gergely ütőjével is döntőszett 21-19-re kaptunk ki a Johansson-Bankston párostól.
1: És ha megvan az ütő?
0: Akkor simán nyerünk.
1: Akkor még nem volt ez divat, hogy mondjuk a nagy sportszergyártó cégek ilyen kiváló világbajnokokkal szerződnek és ellátják ütővel, mint hogy teszik ezt ma?
0: De ez igen, már 71-ben, mikor világbajnokságot nyertünk, akkor minket megkeresett a Butterfly cég, és minket akkor már így, ahogy mondtad, ellátott minket ütővel, szofttal, sőt, volt egy atomfizikus ember, aki például emberre készítette a szoftokat. Tehát nekem keményebb kellett, a Tibinek puhább, és akkor mindig írtuk vissza, hogy ez jó, ez nem jó, ez puhább legyen, a teteje, a szivacs fölötti rész, a gumi az legyen vékonyabb, én ezt szerettem, és a szövetségen keresztül kaptuk ezt a juttatásokat.
1: Beszélgettünk itt már sok kiváló világversenyről, árultál néhány kulisszatitkot. Milyen a kapcsolatod most az asztali tenisszel?
0: Hát igazából még mindig megmaradt, mert ha asztali teniszről van szó, izzad a tenyerem, vagy ha látom a tévébe, vagy épp versenyek vannak. Csináltunk egy Győrben egy asztalitenisz világfesztivált, amit 89-ben a BS-t ezzel nyitottuk. Akkor 2500 versenyzőt tudtunk ide csalni, még Brazíliából is jöttek mindenhonnan, és ez úgy bennem maradt, ezt négyen csináltuk, fantasztikus erőfeszítésekkel. Megszereztem a hozzávaló asztalokat, 50 asztalt, meg labdákat, több ezer labdát, minden, és ez nagyon jó sikerült, sőt a lányom is itt kezdett el először versenyezni, onnan lett ő nagyon jó játékos és tehetséges, és aztán most újra megkereste a Herendi Iván, aki ő volt a főszervező régen, hogy segítsek, és bevállaltam a úgymond a segítségemet, meg én voltam a sportágnak a fejlesztője, úgymond, bevállaltam a fővédnökséget magyarul, és ez is nagyon jól sikerült, persze ez a győriek nélkül nem lehetett volna sikeres, mert amit ők véghez vittek, amit még kigondoltunk, vagy egyáltalán csak óhajunk volt, azt azonnal teljesítették, és a főtéren szervezett ünnepi megmozdulás az meg kegyetlenül jól sikerültek. Én azt hiszem Győrben és Magyarországon is nagyon jó híre volt ennek a világfesztiválnak, és ezt én nagyon díjaztam, de én ugyanúgy benne vagyok. Most Ózdon nyitottunk egy jó nyer pingpong termet, ott is a gyerekekkel játszottam nagyon sokat. Mondjuk oda egy kicsit már engem is röstelem, mert nekem is többször meg kellene jelenni, csak nincs olyan közel, hogy a napi teendőim miatt itt napokra elszabaduljak, de fogok rá találni időt, mert ha egy kisgyereket látom, hogy szépen üti a labdát, az nekem egy öröm.
1: Ugye 2021. május 20-a óta vagy a Nemzet sportolója. Mit jelent ez számodra?
0: Hú, hát ez fantasztikus. Előtte már ilyen közvéleményt, kutatás megjelent a Nemzeti Sportban, és hát négyszer megnyertem elég nagy pontszámmal, és addig úgy nem foglalkoztam vele. Ötödszörre otthon leültem az asztalhoz, és vártam, hát ha véletlenül az én nevemet fogják majd bemondani, megszólal a telefonom, és ez így is sikerült, hogy ott majdnem elejtettem a telefonomat is. Azonnal kicsordultak a könnyek, mert hát a nyugdíjam az nagyon szuper, és amellett most ez idősebb koromra nagyon jó jön ez a kis segítség. Na, de az, hogy ennyi olimpiai és bajnok között is engem, mint világbajnokot beválasztottak ide, hát ez fantasztikus élmény volt. Hát még csak erről annyit, hogy a lányom gyorsan kitöltött egy pohár viszkit, 10 órakor, és este 6-kor jutottam hozzá, mert addig szóltak a dicsérő és a köszönő telefonok, úgyhogy ez egy fantasztikus érzés volt, és hát ezután most már én is próbálom a fiataloknak átadni, hogy megéri oda tenni magunkat a sportnak, az ifjúságot, egy kicsit föl kell számolni, de viszont vannak ennek nagyon sok pozitív előnye is.
1: Játszol még?
0: Igen, abszolút. Még igazolt versenyző vagyok Németországban, épp most a horvát versenyen is szóltak, hogy figyeljek, mert januárban kezdődik a szezon, és én arra is készülök.
2: Jónyer Istvánnal Balogh Balázs beszélgetett. Megfordítja a mérkőzést, az MB2 nyitányán a labdarúgásról van szó. A Diósgyőr együttese, az első osztálytól búcsúzó Miskolci csapat 3-1-re vezeti már a 84. percben az MB3-ból feljutó Nagykanizsa vendégeként. És mielőtt végképp rátérnénk a hamarosan kezdődő Kisvárda-Kispest-Honvéd mérkőzése, jöjjön még egy győztes az atlétikai országos bajnokságról, a férfiak 400 méteres számában országos bajnok Prisz Balázzsal Somogyi Zsófia beszélgetett.
3: Prisz Balázs, gratulálok a magyar bajnoki címhez, nem csak fedett pálya, meg nem csak 23-as korosztályban, hanem most már a felnőttek között is magyar bajnok vagy. Mennyire nagy rangja van most a szemedben, mekkora siker ez, ráadásul egy új egyéni csúccsal?
4: Köszönöm szépen. Nagyon nagy öröm, hogy el tudtam járni fedett pályán és szabadtéren és a magyar bajnoki címet. Nagyon jó ütemben fejlődik szerintem a hazai 400-as mezőny, ezért nagyon örülök, hogy mind a két alkalommal a dobogó legfelső fokára tudtam felállni. Tényleg szerettem volna csak egy jót futni, magamra koncentrálni, és örülök, hogy ez volt az eredményem.
3: A saját magad fejlődését azt egyébként hogyan látod, tényleg itt az új egyéni csúcsot is illetően, szóval mennyire volt ez esetleg előzetesen is benne, hogy most itt az országos bajnokságon egy új egyéni legjobb adat is meg tudod majd futni.
4: Hát edzés eredményeim mutatták, hogy jó formában vagyok, és bennem van a 45 fél körüli idő, amit meg tudok futni, ezért időeredményeket be így nem gondolkodtunk előre, de nyilván szerettem volna mindent kihozni magamból, és úgy voltam vele, hogyha én itt most meghalok a pályán, és mindent beleteszek a futásba, akkor kijött egy egyéni csúcs.
3: Hogy látod egyébként a szezonodat, mennyire sikerül azokat a része, vagy komolyabb, nagyobb céljaira, eredményeket elérni, amiket előzetesen vársz magadtól?
4: Ebben a szezonban úgy érzem, hogy elvárásomnak megfelelően teljesítek. Úgy érzem, hogy egyre rutinusabban kezdek versenyezni, és így a nyomást egyre jobban tudom kezelni a nagyobb versenyeknél, és kezdenek kijönni ezek időeredményben vagy helyezésekbe is.
3: Arról hadd kérdezzek, bár ez a te futásodat alig ha kell, hogy befolyásolja feltétlenül, bár majd elmondod, hogy ugye Enyingi Patrikot az egyik legnagyobb favoritját, vagy legnagyobb riválisát ebben a te riválisodat, és ebben a számnak az egyik favoritját Molnár Attila hiányában ugye kizárták. Ez hogyan érintette bárhogyan is téged, vagy olyan szempontból kérdezem csak, hogy húzzátok nyilván egymást azért.
4: Igen, papírforma alapján szerintem Patrik volt messze a legesélyesebb ezen a versenyen a nevezettek közül. Én úgy éreztem, hogy rajta nagyon sokáig bent tartottak minket, tehát én is éreztem már, hogy nagyon jönnék ki a gépből. Meglepődtem egyébként, amikor őt zárták ki, én sajnáltam, mert tudtam, hogy nagyon jó formában van a Patrik, és hogy ki tudnánk hozni egymásból elég jó eredményeket, de onnantól kezdve teljesen magamra fókuszáltam, mint a többi versenyen is, és nem befolyásolta úgymond a futásomat.
3: Még egy kérdés, szezon további része az neked hogyan néz ki, vagy még ami most itt előtted áll?
4: A OB után kicsit belemegyünk az edzésbe, és az Európa-bajnokságon folytatom majd a versenyt, és Birminghamben, amennyiben a váltóval kivisznek engem az Európa-bajnokságra.
3: Még egy utolsó dolog, mondtad, hogy a 400 nagyon-nagyon jól fejlődik, van olyan jó ütemben fejlődik a Magyarországon, szóval te hogy látod ezt, minek köszönhető? Nyilván gondolom, hogy a szakmai munka is benne van, de most van egy tényleg egy nagyon erős bázis 400-on, ami azért nagyon nagy dolog, azt gondolom, hogy Magyarországon már 400-as futókról beszélünk, komoly futókról.
4: Én úgy gondolom, hogy egymás eredményei, hogy mi évről évre jobbak vagyunk, magával húzzák a többieket. Tehát szerintem egymást is nagy részben motiváljuk évről évre. Én kicsit így később csatlakoztam magához az atlétikai sportákhoz, azért később kezdtem el beszállni ebbe a 400-as versenybe, de szerintem nagy befolyással vagyunk egymásra. Például Attila is, amikor 23-ban áttört a 45 másodpercet, azt szerintem segített elindítani azt, hogy mindenkinek a fejébe tudatosuljon az, hogy ezt mi magyarként is meg tudjuk csinálni.
2: A 400-on országos bajnok Plisz Balázzsal Somogyi Zsófia beszélgetett, a Nemzeti Sportrádió stúdiójában pedig nagy tisztelettel és szerelettel köszöntöm Vukovics Lászlót. A franciák, a spanyolok, az argentinok kinyeri a labdarúgó VB-t, Vuko.
5: Hát azon már túl vagyunk. Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit.
2: Mert akkor találkoztunk, örülök neki, hogy lecsaptad a labdát egyébként. Igen, úgyhogy most már visszarázódunk az NB1-es valóságba. Kisvárda Kispest honvéd mérkőzés, így rögtön a bajnokság második mérkőzés, amit közösen megkaptunk így ajándékban. Mielőtt belemennénk, én javaslom, hogy kapcsoljunk a helyszínre Tóth Bélához, és ismerkedjünk meg a két kezdő csapattal, hogy utána egy picit jobban tudjunk beszélgetni, mert hogy előzetes információink alapján, főleg a kispestieknél lesz, talán, ha minden igaz, érdekesség, na de nem szeretném lelőni előre a poént, hanem ha minden igaz, itt van velünk Béla. Szia, kérlek, a két kezdő 11-et ismertesd velünk, illetve a hallgatókkal.
6: Szia, Kornél, köszöntöm a hallgatókat. Érdekesség azért mind a két együttes kezdő 11-ében van, ami az összeállításokat illeti. A Honvédnál főleg fiatalok kapnak lehetőséget, és a friss igazolások közül két új arc, Boldor és Alics. A hazaiaknál pedig, hát hogyha a keretet, a játékos állományt meg kell nézni, akkor inkább azt lehet megállapítani, hogy nyáron gyengült a játékos állomány, mintsem erősödött, mert hogy egyedül a korábbi szlovák válogatott Krisztián Herc érkezett a csapathoz, ő ott is van a kezdőfelállásban, de alapemberek egész sora távozott Kisvárdáról. Subka Attila, aki visszatér a kisvárdai kispadra, a kapuba Ilija Popovicsot jelölte, a védelem jobb szélének 2007-es születésű, egyébként ukrán utánpótlás válogatott játékos Maxim Ostrovka, Radmanovac és Olá már ott volt a védelem belsejében az előző idényben is, Soltész Dominik a bal hátvéd ezen a mérkőzésen, korábbi honvéd nevelésű játékos. A középpályán Bok, Herc és Melnyik, erről pedig Bíró, Jordanov és Balogun. Hát, hogyha figyeltek a hallgatók, akkor itt az öt magyaros ajánlásnak a kezdő felállásban nem felel meg a Kisvárda, hogy ezek az ajánlások azért most már némiképp enyhébbek, illetve lehet velük játszani, hogy ki, mikor, mennyi játék lehetőséget ad a magyar játékosainak. A Honvédnál a kapuban a 42 esztendős Tuivel, csak úgy, mint az NB2-ben, megszokhattuk azt. Ugye itt is új az edző Mauricio Jakobacsi, aki négy védős felállást preferál. Kállai a jobb hátvéd, Baki, Boldor és Hangya a védelemben még rajta kívül. A középpályán Csontos, valamint mellett az a Somogyi Ádám, aki mindössze 18 esztendős kispesti nevelés, tavasszal a Videoton játékosa volt. Szújgéber, Szomosi és még egy Somogyi, méghozzá Somogyi Tamás a középpályán, tehát két Somogyi a Honvédnál, Somogyi Ádám és Tamás, testvérek, Somogyi Tamás a fiatalabb, 16 esztendős, tehát 2009-es születésű játékos debütál a Honvédban, az élvonalban. A közép csatár pedig azaz Adi Alics, aki bosnyák történetesen, és ezen a nyáron csatlakozott a Honvéd gárdájához. Tőle várja a gólokat Mauricio Jakobacsi vezetőedző. Ilyen felállásban várják tehát a mérkőzést a csapatok. 10 perc múlva kezdés. A szó a budapesti stúdiói.
2: Köszönjük szépen Tóth Bélának. Addig 10 perc és megyünk tehát vissza a helyszínre. No hát akkor Vukó, honnan indítsunk? Kisvárdáról, kispesti részről. Én azért megragadnám az alkalmat, hogy egy 16 éves srác, tényleg őre nyugodtan mondhatjuk, hogy srác, hogyha debütál, ráadásul az új edző első mérkőzésén, nálam ez a legnagyobb kuriózum, hogy a kezdő 11-eket nézve.
5: pontosan augusztusban lesz 17 éves, tehát még nem töltötte be a 17-et, ez fantasztikus dolog, hogy NB1-ben megkapja a sanszot.
2: Te 16 évesen hol voltál éppen?
5: 16 évesen IFI 1-be. IFI 1-be, de lépkedtem
2: szépen. Kicsit elszégyelted most magad látva, ugye, a kispesti hát, fiú?
5: Lisztes Krisztiánra emlékszem, ő is 17 volt, amikor bemutatkozott, azért nem jellemző ez, ez nagyon nagy dolog 16 évesen, de pont arra akartam kitérni, hogy az igazi próbamérő az lesz, hogy most megkapja a sanszot, ez remek dolog, sőt, én ezt nagyon üdvözítőnek is tartom, csak hogy mennyire tud majd élni vele.
2: Szabics Imrére emlékszem, bemutatkozása a harmadik kerület ellen, 3 vagy 4 góla, nem is tudom mennyivel, nagyon sok gólt rúgott.
5: 7-1 nyert a Fradia Gruppamában.
2: Sok gólt rúgott, igen.
5: Pontosan, és meg hát még a Honvédnek ugye új edzője is van, Maurizio Jakobacsi, vagy a Kispesten, ahogy néha mondják, hogy Jákob bácsi, hát majd megtanulják a nevét. Hát attól függ, hogy hogy szerepel, akkor megtanulják majd a nevét. De a Honvédnál rengeteg a magyar, rengeteg a fiatal. Hát Nyers Ádámot azt nagyon sajnálhatják, hogy elvitte az MTK, ő egy rendkívül tehetséges játékos. Szerintem hosszú távon benne, még a válogatottság is benne van. Hát és Subka Attilának lesz nagyon érdekes ez a mai mérkőzés.
2: Ugye?
5: Különleges. Hát 2007-ben kupagyőztes volt a Honvéddal, ő játékosként és edzőként is szerepelt Kispesten. Azt mondja, hogy lezártam ezt az időszakot, de hát ez egy ilyen időszakot nehéz lezárni.
2: Hát ő többször is volt Kispesten, ugye ez volt a legsikeresebb időszak, de ezen kívül, ha jól emlékszem, még kétszer.
5: Így van, őt többször visszavitték, főleg a Hemingway érába forgott ide-oda, de ő abszolút kötődik a Honvédhoz, neki ez egy óriási presztízs mérkőzés. Hát és még egy érdekes név van a kisvárdaiaknál, Balogun. Reméljük, hogy nálunk nem lesz ilyen Balogun ügy, hogy Révész Attilának mennie kelljen és intézkedni. Reméljük, hogy a játék tudása alapján fogjuk megítélni a fiatalembert, és ő egy nigériai származású, már több jó igazolása volt a Kisvárdának Nigériából. Hát gondoljunk csak Mbokra, és igazoltak még több játékost onnan. Hát ha ezek ilyen sikeresen beválnak, de egyébként ennek a két csapatnak szerintem az NB1-be idén, még az első meccs előtt is kimerem mondani, de szerintem ezt ők is felvállalják, hogy igazán a bennmaradás a cél.
2: Ugye egy mérkőzés tegnap már lejátszottak, a Nyíregyháza nyert az Újpest ellen, ez ugye a második mérkőzés, ahogy látjuk a bejövő képeket, azért olyan irdatlan nagy teltház nincs, bár Budapestről viszonylag sokan utaztak. Ugye a kispestiek feljutóként azt mondod, hogy a bennmaradás lehet számukra a cél, de hogy egy ilyen fiatal csapattal, új edzővel ez milyen út? Mert egyszerűnek nem mondanám, tehát ez rögös, nehéz, kacskaringós, vagy milyen lehet ez az út?
5: Én megemelem a kalapomat Tuivel előtt, hogy 43 éves lesz ő is szeptemberben, hogy még mindig ő a kezdőkapus, de hát nem tudom, hogy a Honvéd, hogy nem tud egy tehetséges fiatal kapust, vagy valakit igazolni, attól függetlenül, hogy Tuivel tényleg hát, megbízható, vagy kinevelni, pontosan. Itt meg kell ismerni egymást az edzőnek, az ő felfogásának, a játékos keretnek. Nyilván volt mondjuk 10 edzőmeccs a nyáron, de hát puding próbálja az evés, éles meccseken fog kiderülni, hogy hol tart ez a csapat. Viszont minden tiszteletem azok, aki a Honvéd szurkolók, aki ezeken a csodás hétvégén lementek Kisvárdára, és nem mondjuk
2: a
5: egy vízpartot.
2: Kisvárdára, igen.
5: Igen, nem valami vízpartot választottak, hát ők tényleg rajonganak a csapatukért. És ha ne felejtsük el, hogy 3 év után jutott vissza a Honvéd is, és a Vasas is az NB1-be. Ez is jó dolog, hogy ezek a nagy múltú csapatok ott lesznek. Hát reméljük, hogy ha nem is tud úgy szerepelni, mint a hírnevéhez méltó, mert azért a játékos állomány most nem olyan, de hát nyilván szeretnének biztosan bemaradni az NB1-be.
2: Potyognak a gólok közben Nagykanizsán, ahol a Nagykanizsa éppen 3-2-es hátrányban a 96. percben a Diósgyőr ellen, míg nem végeredmény. Dóri, legfrissebb hírei után pedig már is kapcsolunk majd Kisvárdára, ahol jön az NB1 második mérkőzés, előtte viszont a legfrissebb hírek jönnek tehát.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Lando Norris indulhat az élről a 41. Formula 1-es Magyar Nagydíjon. Az erdélyi magyarság képviselőivel találkozik a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Fokozatosan melegszik az idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
7: Sporthírek.
8: Lehman Csongor a harmadik helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának londoni állomásán. A 27 éves tiszaújvárosi sportoló mindössze 8 másodperccel maradt le a győztes ausztrál Matthew Hauser idejétől. A nőknél legjobb magyarként Szalai Fanni 13. lett. A tőröző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik Cseh Csupenics-től, így bronzérmet szerzett Hongkongban a vívó világbajnokságon. A VB-n szintén férfi tőrben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbajtőrözőknél Nagy Blanka a 8-at döntőben, míg az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott. Sike József 391 körös teljesítménnyel aranyérmes lett a férfiak 50 méteres 40 vegyes számában Tallinnban a mozgó céllövő világbajnokságon. A magyar csapat a 4. helyen végzett, még a junioroknál Déri Ágoston diadalmaskodott. Döntőbe jutott Sydneyben a vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott, miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot. A mieink ellenfele holnap a döntőben az olaszokat 10-9-re legyőző görög válogatott lesz. A McLaren brit pilótája Lando Norris volt a leggyorsabb a Hungaroringen az időmérő edzésen. Így ő indulhat majd az élről a 41. Formula 1-es magyar nagydíjon. A második és harmadik helyről a két Ferrari-s, Lewis Hamilton és Charles Leclerc várhatja holnap a 15 órakor kezdődő 70 körös futamot.
7: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Zonnevent Pált az ELTE tanszék vezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Zonnevent Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetemi és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Az erdélyi magyarság képviselőivel kulturális, politikai és egyházi vezetőkkel találkozik a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalára feltöltött videóban azt is közölte, hogy Segesváron egy Petőfi Sándorral foglalkozó múzeumot nyit meg. Az erdélyi magyar közélet képviselőivel arról fog beszélni, hogyan tudnak a következő időszakban is együttműködni, és mik azok a problémák, nehézségek, örömök, amelyek a Romániában élő magyar közösséget jellemzik.
7: Közlekedés.
8: Erős a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és Herceghalom között kiépített terelésben. Biatorbágy után a 17-es kilométernél baleset történt, torlódásra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
7: Időjárás.
8: Reggelig legfeljebb az észak-keleti határvidéken alakulhat ki egy-egy zápor. Holnap a napsütés mellett nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében már nagyobb eséllyel fordulhat elő kisebb eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 19 óra 30 perc a pontos idő a mikrofonnál Németh Kornél, de csak átmenetileg, illetve egy szusszanás erejéig, mert hogy jön a 2026-2027-es idény második mérkőzése a labdarúgó első osztályból, a Kisvárda Kispest Honvéd mérkőzés kommentátora a helyszínről, Tóth Béla.
6: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. 1155 nap után ismét élvonalbeli mérkőzést játszik a Honvéd, amely tehát 3 éves távollét után megújulva, régi új névvel és új vezetőedzővel Kisvárdán tér vissza az első osztályú küzdelmekbe. A fekete mezes Honvéd indította útjára a labdát, és azonnal egy ível is jó hosszan előre. Kimegy a labda, jöhet majd kirúgással Ilija Popovic, a hazaiak kapusa. Kisvárda Kispest Honvéd mérkőzés tehát a labdarúgó NB1 első fordulójának második mérkőzésén. Ugye a Kispest Honvéd a másodosztály ezüstérmeseként jutott fel, míg a Kisvárda az előző idényben már az NB1-ben vitézkedett, újoncként maradt benn magabiztosan és végzett 8-ként. Úgyhogy ez a két együttes most már az első osztályban harcolhat egymással, 2 évvel ezelőtt még az NB2-ben is összecsaptak. A labda most a Kisvárdánál a középpályán, Embok rossz helyre passzolja, arra lecsap Somogyi Ádám, ő cipelni tovább, az átadás az viszont már pontatlan, úgyhogy ezért a Kisvárda középpályájáról előrobbanó játékosok balogon tud indítani, sőt, mi több, elvitte volna ott a labdát Herc is. A friss szerzemény a Kisvárdának balogonhoz kerül, a bal szélen húzza meg a 16-os Csücskinél, megtorpan egy beadás Soltésztól, érkező van, 3 is, viszont lőni nem tud egyik sem, aztán egy lövés távolról ez fölé száll. Az első kósza lehetőség a Kisvárdáé, Osztrovka tüzelt kapura 18 méterről. Ugye a beadás az veszélyesebb volt Soltésztól, a bal oldalról 3 érkező volt, egyik sem tudta megjátszani a labdát a Kisvárda részéről, és a lecsorgót küldte a kapura Osztrovka Maxim. Elhangzott már a kezdőfelállás mind a két oldalon, azért gyorsan még átrohanok rajta. Popovics a kapuban a Kisvárdánál, Osztorovka, Radmanovac, Olás, Oltész összetételben a hátvédsor a hazaiaknál. Bok, Herc és Mennyik a középpályán, elől Bíró, Jordanov és Balogun. Ezek közül a játékosok közül Krisztián Herc, korábbi szlovák válogatott középpályás, a friss szerzemény. Ő nyáron csatlakozott a rétközi együtteshez. A többiek már itt játszottak az előző idényben is. Osztorovka is volt már az NB1-ben nevezett játékos, ő egy fiatal, mindössze 2007-es születésű jobb hátvéd ezen a mérkőzésen. A Honvéd vágja előre méghozzá Baki, ez viszont a félpályáról visszakerül a Kisvárdához. Balogun szöktetik a bal szélen, egy kiváló becsúszó szerelés. Kállai Kevin választott el a labdától ellenfelét. Somogyi Ádám viszont rossz helyre. Bok a 16-os környékére passzolja, Jordanovot megelőzik. Előre lép a védelemből Boldor. Szökteti már a bal szélen Hangya Szilvesztert, ő pedig indítani tud. Ez akár még jó is lehet azon az oldalon a robogó Somogyi Tamásnak, viszont egy szerelés miatt jöhet majd bedobással a kispesti alakulat méghozzá bal oldalról, és nem is Somogyi robogott ott Somogyi Tamás, hanem a friss szerzemény Adi Alics, őt szerelték tehát a kisvárdaiak. 3 perc telik el a mérkőzésből, dobhat a Kispest a kisvárdai 16-os környékén, de ez azonnal oda kerül Bokhoz, a kisvárdaiak középpályásához, francia kameruni játékos egyébként, őt szabálytalanul állították meg, úgyhogy Kápráj Mihály játékvezető fújt a sípjába. Kápráj dolgát ezen a mérkőzésen Albert István és Rózsa Dávid segíti a vonalak mentén, a tartalék az Cirkelbak Péter, míg a varkocsiban a főnök Antal Péter. Kisvárdai támadás, szövögetés, de hát a kezdeti fázisban Osztrovka a jobb oldalról beljebb lép, aztán balla lemel, Tomás Tuivelhez kerül. A 42 éves kapus tehát a golvonal előtt a kispestieknél, a védelemben Kállai, Baki, Boldor, Győrből érkezett a Honvédhoz, Hangya Szilveszter már az NB2-ben is alapember volt, ezúttal ő a bal hátvéd, a középpályán Csontos és Somogyi Ádám, Cújgéber, Szomosi és Somogyi Tamás a támadó szekcióban segíti a középcsatár Alics dolgát abban, hogy minél több gólt lőjön. Kállai ívelés a jobb oldalon előre, Alics felé, ezt elemelt onnan Olá, a Kisvárda játékosa, egyben csapatkapitánya Mehenyik pörgeti ki, jöhet majd egy bedobással a Honvéd a kispadok elől, de már a kisvárdaiak oldaláról. Kállai hajítja be előre, Alics felé, bosnyák középcsatár, ez sem volt pontos ez az átadás, és ezzel fordulhat a kisvárda. Balogun itt a bal szélen nagyon gyors nigériai játékos, ő takasztja meg most Kállai Kevin, szabadrúgás csupán, sárgalap nincsen. Balogunt próbálják tehát többször megtalálni itt a bal szélen, 20 esztendős nigériai játékos, az NBA-ben már 4 ízben szerepelt, úgyhogy a tavasszal már Révész Attila szavazott neki többször bizalmat, most ugye Sukka Attila az, aki vetette őt, Sukka Attila ugyanis a vezetőedzője ezen a mérkőzésen a kisvárdának. Hosszabban beszélek majd a szakvezetőkről, de most először figyelni kell a mérkőzés 6. percében ezt a kisvárdai szabadrúgást. Messze a kaputól, a bal szélről Bok ívelhet majd, vagy Soltész itt bal lábbal még betekerheti a 16-oson belülre. Soltész, jó a tekerés, egyfejes, ez a kapu mellé szállna. Radmanovac tette bele a fejét, vállát, nem volt veszélyes kapura. Tuivel hozhatja majd játékba ismételten. Tuivel pedig hát kivár, mert van egy másik labda is a pályán, egészen a sarokban, úgyhogy Baki Ákosnak kell elmenni azért, hogy eltakarítsa azt a labdát. 2023 májusában a Puskás Akadémia otthonában elszenvedett 2-1-es vereséggel búcsúzott az élvonaltól a kispesti alakulat. Azóta tehát az NB2-ben sínylődtek. Sikerült kiharcolni Feckó Tamás vezérletével a feljutást az előző szezonban, viszont Feckó Tamástól elköszöntek a klubnál, az ő helyét vette át Maurizio Jakobacsi. Legutóbb, amikor NB1-es mérkőzést játszott a Honvéd, akkor az alapemberek közül Szabó Alex, aki most a kispadon van, valamint a két kapus Tuivel is dús volt ott a csapatban, de egyik sem kezdő játékosként azon a felcsúti mérkőzésen. A labdával most Popovics Ilija, a kisvárdai a kapusa, mert egy kósza kispesti előreivel is került oda hozzá. Ő ugye most már a fiatal ajánlásnak nem megfelelő játékos, mert hogy 2006. január 1-e után született játékosnak kell játszania. 2005. novemberi Popovics Ilija les helyzet a kisvárdánál. Jöhet majd a kispesti csapat, méghozzá jobb oldalról Kállai végezheti el. Hát fiatal játékos van szép számmal a kispestieknél, ilyen a két Somogyi testvérek egyébként, Ádám és Tamás, valamint Szamosi Ádám is 2006. január 1-e után született. Mind a három játékos debütál az élvonalban, nem játszottak tehát még az NB1-ben korábban. Csontos, ő igen, az FTC-ben és az Eto'ban, ráadásul ezúttal a középpályán játszik. Megszokhattuk, hogy Feckó Tamásnál három belső védőként, az egyik tagként játszott Csontos Dominik. Itt most a kezdő felállásban a középpályára jelölték, meg akkor is, hogyha most támadás építésnél visszajön a két belső védő közé Csontos, és Baki valamint Boldor közül próbálja szervezni a játékot mélységből. Kállai a jobb szélen, Baki saját tér felé még a Honvéd, oda emeli a labdát Bakihoz, most már Csontos, Baki indít Alics felé, ez pedig elengedi Olá, és így kerül a labda Popovicshoz. A mérkőzés 8. percében járunk, Kisvárra Kispest Honvéd 0-0 egyelőre, helyzet nélkül. A labdával Radmanovac, szerb belső védő, ki a jobb oldalra, Osztorovka, előre emeli Radmanovac, ez Jordanovnak nem pontos, Boldor tette le mellel hangjának, és már a kezdőkörben Csontos a földön, szabálytalanság miatt, úgyhogy jöhet majd szabadrúgással a Honvéd. Maurizio Jakobacsi szól be hangos szóval a kispesti játékosoknak, Kállai helyezkedése nem tetszett neki, visszarendelte ide a jobb szélre Kállait a svájci olasz szakvezető, Bernben született olasz szülőktől, és a svájci élvonalban játszott játékosként, legutóbb is Svájcban edzősködött, miközben Kállai robog előre, már a 16-os környékén jár, bevitte négy kisvárdai közé, szerelték őt. Az előre vágott labda viszont Bakié és a kispestieké, visszakészíti a labdát Somogyi Ádám, Boldor pedig hazagurítja Tuivelnek. Tuivel ível előre jó hosszan a jobb oldalra, Cujgébernek ez pontos lehet, Soltész közbeszúr, jöhet majd berobással a kispesti csapat. Kiváló az időjárás, 26 fok nagyjából, és most már teljes árnyékban a pálya, a szemközti lelátót süti még a nap itt Kisvárdán, és a kiváló labdarúgáshoz ez tényleg minden tekintetében megfelelő körülmény, és hozzáteszem, hogy a hangulatra sem lehet panasz, de itt elsősorban a kispesti szurkolókat kell dicsérni. A kisvárdai tábornak a helye az igencsak foghíjas, nagyjából 20-an a kisvárdai B középben, hát ezzel szemben 200-an a vendégtábor tagjai. Jöhet bedobással Kállai, a jobb oldalról következik a kispest tacsa. 10. perc a mérkőzésen, Kállai próbálja Szamosit szöktetni, Szamosi meg viaskodik Bokkal. Ezúttal a kisvárdai győzött, Soltész vágja onnan előre a labdát, és ez is túlvelé lesz. Ugye 42

0: Ájpiban. Ő tiltette a kispesti szurkolótábor, amikor Czuj Géber lassan helyzemben középre emeli, ez nem jó senkinek a túloldalon, ezért még el lehet menni Somogyi Tamásnak, nem sikerül begyűjteni ott a labdát Hangyának, ott a jobb oldalról az évelés előre Osztorovkától, és a felező vonal közelében fejeli Eldaján Boldor. Fekete inkben, Feckó Tamás a megszokott felszerelésében itt mögöttem, de hát nem a megszokott helyén, nem a kispadok előtt, hanem a nézőtéren Feckó Tamás, és hát a kispesti szurkolók azonnal kiszúrták őt, hogy itt van a helyszínen, és hangosan értették. A labdával pedig a kispesti alakulat éppen a saját tér felén, a félpályán. Boldor, ugye a Győrben játszott az elmúlt három idényben a 31 éves román középhátvéd, 19 mérkőzésen játszott az előző idényben az Eto felszerelésében, nem volt tehát alapember. Somogyi Ádám, csontos ez a labda útvonala, ki a balszérre, ott Hangya kéri el, korábbi válogatott játékos, Hangya vissza a középpályára, aztán a tengelyben ismételten Dejan Boldor. Sokat van a labda egyelőre a Honvédnál, most elszórja Somogyi Ádám, erre lecsapott Herz, viszont elválasztják őt is a labdától. Czuj Géber szépen egy érintővel, Alicsal az összjáték, Alicsot indítja, Somogyi Tamás gyűjti össze a jobb szélen, jön egy beadás, és ott van még a 16-oson belül, amikor Bok tisztázni tud, egészen a félpályára vágja előre, Jordanov küzd a labdáért Bakival, jöhet majd egy bedobással, Baki fejesét követően a Kisvárda. Lehet szusszanni mind a két csapat játékosainak, mert azért kihajtotta magát ennél a sprintnél Jordanov és Baki is, a kisvárdaiak pedig immelámmal jönnek most előre, hogy támadásba lendüljenek. Ebben az élvonalbeli összevetésben 15-ször játszott egymással a Kispest Honvéd és a Kisvárda, 6-szor rétközi siker született, 4-szer pedig Honvéd győzelem, 5 mérkőzés ért véget döntetlennel. A labdával megint csak a vendégek, Baki hazagurítja Tuivelhez, minden egyes bajnoki mérkőzésen ő védte a Honvéd kapuját az MB2-ben az előző idényben, Csontos Dominik, ő pedig nagyon eredményes volt elsősorban annak köszönhetően, hogy a 11-eseket is ő vállalta magára, 11-szer talált be 29 mérkőzésen Csontos Dominik az előző MB2-es idényben. A labdával már a bal szélen Hangya, de a tengelybe fordulhatott Somogyi Tamás, illetve hát Szamosi volt az, aki elszórta, de a középpályán ismételten a feketemezes vendégek járatják a labdát. Kállai, Csontos, közelebb hívná magához Szamosi Ádámot, inkább át a bal oldalra, Boldor lassan átléphet a kisvárdai térfélre, Boldor keresztlabdája pontosan jobb oldalra, Kállai veszi maga elé, de hát nincsen ott társ, akit megjátszhatna, így kénytelen visszafelé zárni. Balogun taszítja el magától. Balogun egyébként kiváló felépítésű, tényleg megtermett nigériai játékos, és azért jól láthatóan Kállai, amikor vele szembe kerül, akkor legalább egy fejnyi magasságbeli különbség van kettejük között. Honvéd szabadrúgás a mérkőzés 15. percében, Csontos végezheti majd el, ballábas játékos ívelhet a kispadok elől. Csontos a 16-os környékére íveli át a hosszú oldalra, egy fejes, ott van még a labda, sikerül Herznek kifelé csúsztatni, Czuj Géber gyűjti be a bal szélen, Czuj Géber beadhatja, jön a labda, és a fejes az kifelé száll, mármint onnan a labda. Szamosi Ádám érkezett a legjobban, ő bólinthatott 5 méterről, de a kapu mellé. 15. perc, Kisvárda-Kispest 0-0, még az első benyomások, kérdezem állandó szakértőnktől, Vukovics Lászlótól.
1: Nagyon idény elejé formát látunk eddig a mérkőzésen, mind a két csapat még ismerkedik a szezonnal, az ellenféllel, a játékkal. Egyelőre a kapuk egyáltalán nem forognak veszélybe, még lehetőség se volt arra, hogy talán ez az egyetlen beadás volt most Czuj Géberé, ami végül is nem lett szöglet, mert kirúgást ítélt a játékvezető. Tehát várjuk azt, hogy valamelyik csapat egy kicsit kockáztasson, vagy legalább egy-egy cselt vagy lövést ereszten a mérkőzésen.
0: VAR vizsgálat zajlik, azt hiszem ez a csendes VAR, mert áll a játék, és itt hát azt hiszem, hogy a 16-osan belüli történéseket vizslathatja Antal Péter a VAR-kocsiban. Így van, most már felirat formájában is megjelenik, hogy VAR vizsgálat itt a helyszínen, de ez már le is zárult. érvényben marad az a döntés, hogy ez kirúgás. Annyi szabályváltozás történt,

0: amit már a világbajnokságon is megszokhattunk, és amit átemelt az MLS is a magyar bajnokságba, hogy téves szöglet esetén lehet a VAR-nak közbeszólni. Itt azt hiszem, hogy nem a szöglet ítélet, vagy hogy kirúgás az ítélet, ami helyesen hozható. Nem ez volt a VAR vizsgálatnak a tárgya, hanem az, hogy kell-e büntetőt ítélni, lehet, hogy valakinek a kezére pattantott a büntető területen belül. Minden esetre a VAR vizsgálat lezárult, és nem büntető ez az ítélet. Kisvárdai szabadrúgás már a felezővonal közeléből. Mennyik játsza magát tisztára, aztán gurítja ki a jobb oldalra, Osztorovka, ott bíró próbál meg torzsalkodni Hangyával. Ez is egy olyan párharc, ami azért a mérkőzésen gyakran előfordul, majd Hangy és bíró találkozója. Ezt most a Kispesti nyerte, de partdobás a Kisvárdának. A jobb szélen, a sarokban a küzdelem a labdáért, valahogy Hangy estében tisztázni tud, és nagyon szépen fordul le Bokról Szamosi. Szamosi hozzá át a labdát a Kisvárd oldalára, Radmanovac közbelép, és Csontos az, aki a felezővonal közeléhez érve a labdával immáron visszafelé játszik. Próbálja megnyugtatni a kispesti kedélyeket Csontos, és inkább építkeznek hátulról. Somogyi, méghozzá Somogyi Ádám, Cújgében rossz helyre. Sok a hiba egyébként mind a két csapat játékában, de a támadás építés korai fázisában, mintha a kispesti hibák lennének túlnyomó részben, többségében. Somogyi Ádám forgatja ki a jobb oldalra, Kálai mélyen előre húzódott, aztán gurítja be egy Szújgéberhez, Szújgéber is fordul, Somogyi Ádám a tengelyben megtalálja Szamosit, Szamosi tovább Szújgéberhez, már a 16-oson belül Szújgéber jól csel, lőni nem tud, beadás viszont nincs, mert ebbe meg belelépett Soltész. Szögletet ítél a játékvezető, jöhet majd a jobb oldalról a mérkőzés 18. percében az első sarokrúgás. Szöglet ugye még ezen a mérkőzésen nem volt emlékeim szerint. A jobb oldalra pedig Csontos Dominik ballak ki, ő végezheti majd el tehát ballábas játékosként ezt a szögletet. Minden fejjátékban erős játékos elől a kispestiektől. Csontos kicsiben begurítja, Somogyi Tamástól visszakapja, aztán a játék a Kálaira jön ki, Kálai laposan keresztezett, ezt elhárítják a kisvárdai védők, és aztán sikerül Soltésznak tisztázni a lelátóra. A szögletet végül is partdobásra cserélte a kispesti csapat. Kálai törölgeti a mezével a játékszert, dobhat majd, 16-osan belülre zúdíthatja ezt a dobást. 19. perc, kispesti támadás. Bedobásban jön a labda Kálaitól, egyenesen az ötös környékére fölfejelik, Jordanov labdáját pedig lehúzza Popovics, tehát két kisvárdai játékos ér bele a kispesti dobást követően. A labdával pedig Osztorovka, jó a keresztlabda Balogunhoz, nem tudja elsőre átvenni, de utoléri még a vonal előtt Balogun, Bakira rávezeti, jó a csel az alafonal felé, viszi a labdát Balogun, de Baki nem volt szabálytalanság, és a lövés az végül is kijön Tújverről. Itt most hirtelen ennyiben a kispestiek sem tudták, hogy a játékvezető miért nem sípolt, de tovább mehet a mérkőzés. A labdával megint a Kisvárda, felezővonal közelében Osztorovka, be a védelem tengelyébe, Radmanovac forgatja át Olához, Olá indít a bal szélen, Soltész felé, Kálai csípi el, tisztázott bedobására. És visszatérve az előző mozzanatra, ugye Balogun, Baki párharc, amit elsőre Baki nyert, aztán talán elcsúszott Baki, és ezért tudott Balogun megint lecsapni a labdára, éles szögből a bal oldalról lőtt, Tújvel védett, és ugye ott, ahogyan Baki eltűnt a földön, illetve a földön elterült, amiatt vártak volna egy sípszót a honvéd játékosok. 20. perc, kisvárdai bedobás, Soltész a büntető területen belülre, Boldor fejeli ki röviden, 16-os környékén még a labda Herc, ő meg lerántja ellenfelét, előnyszabály gyorsíthat a honvéd. Somogyi Tamás Szamosihoz, ketten vannak elől, Szamosi keresztlabda át a baloldalra, Hangya érkezik második hullámban, ezzel azért ez az akció lelassul, Hangya még tovább játsz a Csontoshoz, egy beadás, ezt meg kifejelte Olá. Vissza a másik ötöshöz, Csontos Dominikhoz. A labda végül a kisvárdáé lesz, ott azért volt egy-két néhány ütközés, de szabálytalanságot Káprány Mihály nem látott, sőt, mi több, bedobás lesz, mert bíró ellen annyi történt, hogy a felzárkózó Hangya rúgta ki a labdát. és aztán Hercet figyelmezteti Káprány Mihály. Lehet, hogy azért az előbbi esetért, amikor hát átkorolva ellenfelét Herc megpróbálta szabálytalansággal megállítani a kispesti kontrát. Sárga lapot a játék, viszont játékvezető nem húzott elő a zsebéből. Kisvárdai lábokon a labda egészen eddig, Jordanovot szereli Somogyi Ádám, és Boldor gurítja be Kállaihoz, aki belépett középre. 22. perc, labdarúgó mérkőzés az élvonalban, Kisvárda Kispest 0-0, szakadatlan buzdítás a kispesti szektorból, a kisvárdaiaknál gyerekek lengetik a zászlókat, elsősorban dobbal próbálnak valamelyest hangulatot csempészni a rétközi stadionba a várkerti vitézek, tehát a hazai B közép. Jakobácsi Kállait hívja ki magához, neki mond valamit. Kispesti szabadrúgás közben ezt elvégezték, Baki ki a jobb oldalra, Kállai. Többet van a labda a Honvédnál, de ez fölényben csupán annyit jelent, hogy általában a Kisvárda tér felén zajlik a játék. Helyzetek azért nem sorjáznak. Egyik kapu előtt sem. Mennyik leveszi a jobb oldalon, kisvárdai támadás, Bíró szépen elválik őrzőjétől, sőt, megkerülőssel, Bíró már a 16-os a legmagasságban, a jobb oldalon Bíró nincsen beadás, visszagurítja, Mennyik, alábök, ez nem jó senkinek a túloldalon, sőt, Szújgéber egyesernyőt csellel átjátsza magát Csoltészon. Szújgéber előtt ott van a terület, vezetheti előre a labdát, mutatja magát Szamosi, Szújgéber indít Szamosi felé, ez... Hát Alicsnak is jó lehetett volna, de a labda Rádmanovácshoz érkezett, aki elfejelte, de ez így a kispestieké lesz. Szamosi a jobb szélen, Szamosi az alafonalhoz húzza, és rossz a beadás. Na nem emiatt mondanám, vagy emelném ki Szamosi Ádámot, hanem amiatt, mert csapatkapitányi karszallag van rajta. 2006-os születésű játékos, ugye mindössze 19 esztendős, megvették őt a DVTK-tól, tehát már végérvényesen a Honvédé Szamosi Ádám játékjoga, és az előző idényben a kispesti alakulatban, az NB2-ben ragyogó teljesítményt nyújtott, 23 mérkőzésen 4 rúgott gól, és a középpályán is nagyon stabil teljesítmény, betalált egyébként a Magyar Kupa elődöntőjében is Szamosi Ádám, és hát az mindenképpen jelzés értékű, hogy nincsen 20 éves, és már rajta a csapatkapitányi karszalag a Honvédnál. Tújvel is viselhetné, de mezőnyjátékost akart mindenképpen választani Jakobácsi. Kispesti támadás egyelőre a csírájában tart. Kállai a bal oldalra emeli a felezővonal közelébe Boldorhoz. Hangja Somogyi Tamás, és hogyha említettem, hogy 20 esztendősen csapatkapitány Szamosi Ádám, hát akkor Somogyi Tamás mit mondjon? Nem azért, mert csapatkapitány, hanem azért, mert 2009-es születésű játékos, tehát mindössze 16 éves, és már NB1-ben debütál. Ezzel egyébként nem ő a legfiatalabb NB1-es játékos, mert emlékeztünk, hogy az előző idény végén Vasiljevics Andrej 2010-esként kapott lehetőséget az MTK-ban, hogy azóta a fővárosi kékfehér alakulat már értékesítette őt a Hamburg együtteséhez. Kispesti szabadrúgás a 25. percben a kisvárdai térfélnek a jobb oldaláról. A távolság a kaputól nagy, beadhatja majd a büntető terület környékére Csontos. Átrúgja a hosszú oldalra, Boldor fejjel, Popovics véd. Ezt talán felvéshetjük kaput eltalált próbálkozásnak. Boldor fejéről került oda a labda Popovicshoz, aki dobja ki aztán. A jobb oldalra gurította Bíró Bencéhez. Házi góllövő lista élén végzett egyébként a Kisvárdánál Bíró az előző idényben. 31 mérkőzésen szerzett 7 góljával a bajnokságban. Olá emeli előre Balogunhoz, Balogun szépen megtartja a labdát, aztán szereli őt Szújgéber, Soltésznak a lábát találta el Szújgéber, jöhet majd egy szabadrúgással a Kisvárda. Ugye a felvezetőnél említettem, hogy hát játékos állomány tekintve mintha gyengült volna a rétközi alakulat, távozott az alapemberek közül Branimir Cipetic, Alexander Jovicic, Molnár Gábor, Megyes Szinán, és eladták Ridvan Popolát is méghozzá az emírségekbe. 1,5 millió eurót fizetett a fiatal nigériai játékosért, Ridvan Popoláért az El Wasl. Az emírségekben folytatja tehát pályafutását a Kisvárdán egyébként kiválóan teljesítő Popola. Bedobás a Kisvárdának, a jobb oldalról végezheti el ezt Osztrovka Maxim, 2007-es ő is. volt egyébként korábban ukrán utánpótlás válogatott. Osztrovka hajítja be, Herz válik el a védőjétől, ott a sarokban megtartaná, kiharcol egy újabb partdobást, szöglettel felérő, és Osztrovka bandukol előre, ezt is ő hajíthatja majd be. Ugye a jobb oldalon a játék, Kisvárdai kézben a labda, viszont nincsen egyelőre célpont. Osztrovka most a 16-oson belőle Jordanov felé, Boldor fejeli ki, Szomosi emeli át szépen bokot, aztán viszont Alics kerül a földre, a labdával megint a Kisvárda. Subka Attila, a szakvezetője a kisvárdaiaknak, ő már korábban is dolgozott Kisvárdán a 2020-21-es idényben, azóta pedig akadémiai igazgatóként számított rá Révész Attila, most megint ő a vezetőedző, ugye korábbi kispesti mester, magyar kupát is nyert a Honvéddal Subka Attila, aki összesen három különböző alkalommal, három különböző periódusban irányította a kispestieket. Két fekete mezes vendégjátékos a földön, Kállai Kevin még ott fekszik, Czuj Géber már felpattant, mind a két játékost Balogun kaszálta el, jöhet majd egy szabad rúgással a Honvéd. 2006 és 2008 között irányította a kispestieket Subka Attila, aki ugye korábban Aldo Dolcettinek is volt a segítője a Honvédnál, 2011-12 szintén a Honvédnál Subka, és legutóbb 2017 és 2019 között dolgozott a kispestieknél Subka Attila, aki hát lezárta már magában ezt az időszakot, de azért szép emlékekkel tekint vissza a nehézségek ellenére is a kispesti korszakaira. Ívelés előre Hangya felé, a Honvéd jönne előre, Bíróval ütközött végül is Hangya Szilveszter, és a Kisvárda játékosról ment ki, úgyhogy dobhat a kispestiek bal hátvége, de ez a bedobás nem pontos, ott fordulhatna még Alics, őt meg megelőzi Osztrovka. Újabb bedobás, de ez már kisvárdai lesz. 28. perc a mérkőzésen, Kisvárda, Kispest 0-0, és továbbra sincsenek helyzetek, zicserek a mérkőzésen, egy Boldor fejes szabadrúgást követően, amit Popovics fogott, de hát azért a statisztikai mutatóba az nem fog nagy esélyként bekerülni. Szamosi, ez akár bekerülhet, Alics már helyzetben, Alics a 16-oson belül, kifelé vezeti a jobb oldalra, szorítja őt kifelé Soltész, Alics visszagurítja Csontoshoz, 25 méterre a kaputól, a bal oldalon megtalálja Hangyát, Hangya be, Szamosi fordulna a 16-os környékén, Osztrovka szerel, és aztán már mennyik lábán a labda, Bíró vissza, kiemelik onnan a kisvárdaiak előre Jordanov felé, Jordanov fejpárbajt megint nem tud nyerni, Baki tolta ki a labdát fejjel a játéktéren kívülre. Osztrovka Bíróhoz dobja be, a Bíró meg tudja tartani, nem? Ketten voltak körülött, a kispestiek szerelték őt. Bok viszont egy keresztlabdával megjátsza Balogont. Túl hosszan pattan, Balogon még utoléri. Bent tartja a sarokban, megindul be középre. Balogon visszagurítja, Soltész előheti, és Tujvelvéd. Hova pattan a labda? Ott van még az ötösön belül, most tisztáznak. Mennyik visszalövi, ez is fölpattan. Boldor fejjel a 16-oson kívülre, Csontos felszabadít. Visszafejeli viszont Radmanovac, Herz fordulhat, kisvárdai lehetőségek, a jobb szélen még egy megindulási kísérlet Osztrovkától, Hangya határozottan, keményen szerel, de nem tud felszabadítani, mintha les lett volna, mehet tovább, kézről pattan le Jordanov, ez is lepattan, és most inti be a lest a partjelző, azon az oldalon Rózsa Dávid. Hát itt most volt tűzi játék, megadom a lehetőséget Vukovics Lászlónak, hogy picit ő is hozzászóljon, és hát ezt a tűzi játékot valahogy összegezd.
1: Hát végre valamit láttunk, egy kisvárdai baloldali támadás, egy visszagurítás, szép lövés, Tujvel védése. Hát fél órát kellett várni az első kapura lövésre. Eddig csak Szamosinak a szép első érintéseit tudtam kiemelni, vagy Czuj Gébernek egy esernyőcselét. Nagyon nem láttunk futballt eddig a mérkőzésen, de mind a két csapatban vannak olyan játékosok, akiket be tud hozni az edző, és hozzá tud tenni például Kisvárdán Matanovic, vagy Mesanovic, Novotny, a Honvédnál ott van ugye Medgyes vagy Gyurcsok, aki az előrejátékba tud segíteni.
0: Na de hát ahhoz még korán vagyunk, hogy itt a cserejátékosok már harcba szálljanak, még előre a kezdőknek kellene valóban valami futballra emlékeztetőt produkálniuk. Baki a labdával, tehát kispesti támadás szövegetés, de a kezdeti fázisban Somogyi Ádám veszi át, ő az idősebb a két Somogyi közül, mind a két Csomagyival egyébként 3 éves szerződést kötött, illetve ennyivel újította meg a már meglévő megállapodást a klub ezen a nyáron. A Somogyi árám a tavasszal a Videotonban játszott kölcsönben, 15 mérkőzésen 1 gól az NB2-ben Somogyitól, méghozzá 2 közül, mármint a 2 Somogyi közül Ádámtól. Jó a kényszerítő, Kállai fut el a jobb szélen, kispesti támadás, Soltész állítja meg Kállait, aztán Somogyi Ádám szerelése, ez is kemény belépő, de teljesen tiszta. Dobhat majd Soltész Dominik, Káprány Mihály pedig nem tudom, hogy valamit talált ezek szerint a pályán. Igen, azt adja oda Cirkelbak Péternek. Valami oda nem illő került a gyepre. Ettől szabadította meg a játék területét Káprány Mihály. Hát ő ott segít, ahol tud. Bedobás, Baki csúsztatja tovább. Somogyi Ádám talpal Boldorhoz. Boldor a baloldal irányába mozdul. Most már hangja a saját tér felé még a Kispest. Többet birtokolja a labdát a Honvéd. Viszont egy kaput eltalált próbálkozás mindössze a vendégek neve mellett. Baki, és többnyire a felező vonal közelében az adogatás. Most is hátvédek egymás között, Baki tolja ki Kállaihoz. Kállai laposan megtalálja Alicsot. Alics elcsúszik, alá szerelt, közbelépett Rabbanovac Ostrovka. A jobb hátvéd megfordul, megtámadja őt Somogyi Tamás. Ostrovka szépen tisztára játsza magát, Bok. A francia kameruni, jó az indítás, Balogun nem volt lesen. Balogun már a 16-oson belülre szökteti magát Balogun. Lőhet lassan az alapvonal felé egy csel, ez sok volt. És beinti a lest a játékvezető, ez biztos, hogy nem volt les. Vonalban ültem, és megállapíthattam, hogy a védővonal az mintha hátrébb lett volna. Na minden esetre a játékvezető asszisztense behúzta ezt a les helyzetet. Úgyhogy innen a középpályáról a felezővonal közeléből jöhet majd a szabadrúgás, és a kispestiek végezhetik el. Maurizio Jakobacsi ugye az új szakvezetője a Honvédnak, 63 esztendős, az előző szezonban a most már svájci ötödosztályú BSC Old Boys együttesét irányította. Korábban dolgozott Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban is, hát korábbi állomás helyei közül az 1860 München, a svájci Lugano és Sion, amit kiemelnék. Egyébként valóban alacsonyabb osztályokban dolgozott Maurizio Jakobacsi, aki viszont jól ismeri Fóris Sándort, a Honvéd sportigazgatóját. Fóris, amikor Svájcban volt tanulmány úton, akkor egyrészt volt segítője Jakobacsinak 2013 őszén, valamint 2014 tavaszán, innen az évtizedes ismertség, és így került Jakobacsi Budapestre. Somogyi Ádám a labdával, bebőrözi Bokot, ha nem is volt szándékos, de átsúszott a lábai között Boknak, viszont ebből nem lesz kispesti helyzet, elhozza a Kisvárda. Ostrovka indít, Jordanova lesvonal közelében, nem tudja átvenni, Tuivelhez surran a labda, Tuivel pedig Bakihoz adja, korábbi nyíregyházi játékos Baki Ákos, az előző NB2-es idényben 3-szor volt eredményes a közép hátvér. Baki megint nála, a jobb oldalra Kállaihoz, elől van egyébként Cuj Géber és Alics, meghúzza Kállai, Soltész húzódik be ilyenkor középre Cuj Géber mellé, Kállai, Somogyi Ádám, immáron csontos a labdával, át a baloldalra Hangyához. Na mit kezd ezzel a Kispest, ott vannak a kisvárdai térfélen, most már minden mezőnyjátékossal, de hát ott a 16-os környékén látványosan nincsen ötlet. A labdával most már Boldor, átforgatja Szamosi, Baki átlép lassan a felezővonalon. Egy kemény body check, nem volt ez sem szabálytalan Boktól, Szamosi terült el mellette, Bok, a két Somogyi támadja őt, Bok is a földre kerül, és ezt már lefújja Kápráj. Itt azért érzek némi kettős mércét, mert hasonló test a test elleni ütközetet szenvedett el Szamosi Ádám. Ennek ellenére a játékvezető a Bokkal szembeni faltot fújta le. Szabadrúgás a Kisvárdának, 10 perc még az első félidőből, a labdarúgó NB1 első fordulójában Kisvárda Kispest 0-0, a labda pedig a kisvárdaiaknál, Olá Bálint, Soltész, a bal szélen a vonal mellett, Cújgéber mellett előre emeli, Baki nem figyel, Jordanov helyzetben, Jordanov nem tud kapura lőni, mert Baki kizárta a játékból, ez érdekes volt, amit a kezével művelt Baki, mert akár úgy is tűnhetett, hogy Jordanovot átkarolta. Somogyi Tamás a labdával, ebből sem lesz igazából helyzet, akkor ezek szerint dobhat majd a Kisvárda. Az egész abból indult, hogy a Kósza védelem mögé belőtt labdát, azt Baki első szándékból nem tudta elfejelni, vagy nem akarta. Jordanov kibújt mellette, kapura vezette, és Jordanov a bolgár támadó nem volt elég határozott, mert még a kaputor elfelé is fordult. Ezt vizsgálja most a VAR, hogy itt Baki és Jordanov találkozójánál kell-e büntetőt ítélni. Szegezem a kérdést Vukovics László felé.
1: Nagyon határeset, mert Baki egy picit próbálta fogni a kezével, de időbe engedte el. Úgy érzem, hogy nem fog büntetőt adni a játékvezető, mert elengedte időbe.
0: Lezárult a VAR vizsgálat, és valóban nincsen 11-es, úgyhogy két VAR vizsgálat miatt már állt a játék, de egyik sem látott 11-est. Somogyi Tamás bedobása jön előre, a Honvéd, ez is elhal, a kisvárdai védők áldozatos munkájának köszönhetően. Miközben Bíró áthúzódott ide a bal oldalra, és ő most a labdával. Soltész érkezik mellette, Soltész elpasszolja. Szomosi indítana Alics felé egy labda, ez meg Radmanovacé. Osztrovka, hát ő meg lassan kicselezte magát a játéktéren kívülre. Balogun, ugye Bíró és Balogun cserélt pozíciót. Bíró ezúttal a bal szélen, Balogun a jobban. Dobhat a Kisvárda félpályáról, Osztrovka. Jordanov tovább kanalazt a labdát, de ez így Hangyához kerül. Hangya visszapattan hozzá, Somogyi Ádám. Odagurítja Kálaihoz, Kálai lépett be a tengelybe. Szélről szélső hátvéd gyakran lép be középre, de már támadás építésnél jön is ki a jobb oldalra Kálai. Egy emelés Hangyától előre, ez is céltalan, Popovicshoz, a kisvárdai kapushoz pattan. Megkezdődik a mérkőzésen a 39. perc is. Kisvárda, Kispest Honvéd 0-0. Popovics ível előre jó hosszan, Bíró meg a labdáért, Kállai fejeli el. Olá, ő is visszaemeli a levegőbe. Baki szintén fejjel, Bok csúsztatja tovább ellenfélhez, Somogyi Tamás nem tudja átvenni a labdát. Osztrovkával a küzdelem, a kisvárdaiakhoz kerül. Kiperdítette a labdát Jordanov Osztrovkához. Balogun indulhat befelé, vele szemben Hangya, Balogun, ördöngős cselek, Balogun, jön a beadás, és kapu felé szállt. Tuivel beleérte vagy sem, bedobás következik majd, az biztos, és a kispestieké a labda. Balogun tud veszélyt okozni, és gondot okozni a kispesti védőknek, mert akár a bal, akár a jobb oldalon próbál megcselezni, egy az egyben megveri az emberét. A beadások viszont egyelőre nem sülnek el igazán jól. Ez is inkább lecsúszott a lábáról, és emiatt lett kapura veszélyes. Dobhat Soltész Dominik a bal oldalról a felező vonal közeléből. Hertz, dunaszerdahelyi játékos volt az előző idényben, Krisztián Hertz. Lejárt a szerződése, szabadon szerezte őt meg tehát a Kisvárda a szlovákiai együttestől. Bíró felpörgeti Jordanov, Hertz szépen egyérintővel, Bíró visszavenni a 16-oson belül, elválasztják a labdától a vendégvédők, aztán pedig Szamosihoz kerül, Szamosi megfordulna Bok mellett, megrúgja őt a francia kameruni, szabadrúgás a Honvédnak. Kápráj pedig figyelmezteti Csontost, meg Boknak is mond néhány szót, még előre lapok nélkül bíráskodik a mérkőzésen Káprány Mihály. Legutóbb tétmérkőzést a Kisvárda március 6-án nyert, ugye a bajnokságban a Puskás Akadémiát győzte le 1-0-ra, azóta tétmérkőzéseken 2 döntetlen és 6 vereség, tehát az előző szezonnak a vége az nem sikerült az igazira a Kisvárdánál. Próbál most a Subka csapat megszakítani egy hosszabb vesszőfutást. Ehhez viszont gólok kellenek, és gól egyelőre egyik csapatnál sincs, pedig aztán már a mérkőzés a 41. percében tart. A Kisvárda otthonában a vendég a Kispest, az NB1-be visszatérő alakulat. Jó az összjáték most Szamosi és Szuljéber között. Szamosi már a 16-oson belül lágyan ível át a túloldalra. Alicsnak nem pontos. Visszazár Balogun. Ő hozná előre, ő is elszórja. Ajándéklabda Csontosnak. Somogyi Ádám lassan lőhet, inkább egy bepassz Szamosihoz. Szamosi fordul bele Hercbe, hova kerül a labda, visszagorítják Popovicsnak, Popovics belsővel ki a kispadok környékére. Mintha most a Kispest próbálná növelni a tempót és a fordulatszámot, Kálai hajíthatja be, Csontos visszafelé, tehát a saját tér felé már Csontos Dominik. Hát Tuivel mindenképpen a saját tér felén, ő azért nem egy kamikáze kapus. Megint Csontos, Boldor, Jordanov ilyenkor, aki megpróbálja zavarni egyedüliként ezt a támadási építést. Kiemeli Somogyi Ádám pontosan Kálaihoz, nagyon feltolta a szélső hátvégét Jakobácsi. Cújgéber jöhet egy beadás, nem, begurítja tengelybe Somogyi Ádámhoz. Távoli kísérlet, fölé száll a labda. Nem volt ez olyan rossz ötlet Somogyi Ádámtól, hogy 30 méterről megmérje Popovicsnak az éberségét, viszont a kaput elkerülte ez a távoli kísérlet. 42. perc a mérkőzésen, Káprány Mihály számolja a karján az ujjaival azt, hogy mennyi időt tölthet még el Popovics ezzel a kirúgással, még idejében előre rúgta a fiatal kapus, megcsúsztatja Bok, lehúzza a fejét Radmanovac és gurítja vissza Popovicshoz. Kisvárda nem tud most épp kézláb támadást építeni. Radmanovac megint egy hosszú labdával, ezt meg elfejeli Boldor. Hangya lép ki a vonalából a védelemnek. Indít megint egy hosszú labdával Bakiesz. Cújgébernek még utolérhető. Cújgéber mellette Soltész, elcsípi a szélső. Cújgéber bal lábán a labda nincsen társben középen, Cújgéber az alapvonal felé, aztán a beadás, Alics megcsúsztatja, ott van még a túloldalon, nincsen kispesti lövés, Csontos, lenyeli Popovics. Csontos küldte rá ballal, jó 20 méterről középre ment, fogta a labdát Popovics. Előre küldi aztán a kapus, ezt meg Kállai emeli a lelátóra. 2 perc maradt még az első félidő rendes játék idejéből. Állt a játék egyszer-kétszer varvizsgálat miatt, de oly sok oka nincsen hosszabbítani Káprány Mihálynak. Soltész Dominik hajítja be Melnyikhez, Melnyik testel tovább. Jordanov a háta mögé kapja, de üresen összeszedi a labdát a bal szélen. Jordanov átíveli Herchez. Herc első szándékból nem tudja átvenni. Osztrovka 16-osra egy magasságban a beadás. Melnyik fejjel mellé. Kisvárdai lehetőség, jobboldali beadást követően Melnyik ugrott is, hát a szökkenést követette egy bólintás, de Tuivel rajta volt a labda, meg amúgy sem ment kapura. Boldor, Hangya, kispesti akció. Hangya előre meredeken, Alics keveset van játékban, a kispestiek bosnyák középcsatárához kevésszer jut el a labda. Egyébként mind a két együttes hosszú ívelésekkel próbál meg operálni, de hát ezek az ívelések, ezek ritkán pontosak. És a középcsatárok közül talán Jordanovnak van több érintése, de Jordanov sem tudott helyzetbe kerülni, csak úgy, mint a túloldali csatár, ugye Alics, miközben a labdáért Balogun harcol meg, Bok, Herc, fordulhat a Kisvárda, egy szöktetés Bíró felé, Bíró már a 16-oson belül, mellette Cújgéber, Bíró Bence befelé hozza, Bok lekészíti Balogunnak, akár lőhet, egy visszacsel, Balogun, Bok, megtorpan a Kisvárda, ellövi Bok, kapura még, kapufa, a kipattanó Jordanovi, ezt meg kivédi Tuivel, de egyébként les volt már, amikor Jordanov a játékba avatkozott. Villámcsapásként a derült égből a kispesti égbolton ez a helyzet, ami a kisvárdaiak előtt adódik. Addig gondolkodott Bok, amíg 25 méterről el nem lőtte. Nem volt ez, nem tűnt olyan jó lövésnek, de a kapufáról kifelé pattant, és egyenesen Jordanovhoz hullott, aki meg zicserben nem tudott élni a lehetőséggel. Tuivel tolta ki a labdát, kiváló reflexmozdulattal vetődve, de egyébként már amikor Jordanov megkapta a labdát, akkor lesen volt. Némi élet azért most költözött a mérkőzésbe, az a baj viszont, hogy letelt a rendes játékidő, 1 perc a hosszabbítás, és az is hamar véget ér majd. Szamosi Ádám, kispesti támadás, már a 16-oson belül hangja, jön a beadás, át a túloldalra, Cújéber fejéről pattan föl, és Popovics húzza le. Egymás után két helyzet, egyik itt, a másik ott, itt viszont Cújéber nem tudta kapu felé terelni a labdát, azért Cújébernek nem a feljáték az erőssége, csupán pattant rajta a beadás, a labda a fején, kapu felé már nem tudta terelni. Az egyperces ráadás már letelt, Káprály még engedi egy picit, Csontos, fordulna Somogyi Tamás, ketten vannak körülötte a hazaiak, és akkor így vett véget az első félidőnek Káprály Mihály játékvezető. Gólt nem láthatott a kisvárdai stadion közönsége, helyzetek már adódtak mind a két oldalon, Bok a kapufát is eltalálta, a kispestiek pedig elsősorban Boldor adott némi munkát Popovics kapusnak, na meg Csontos egy távoli kísérletnél. Egy fél időt követően Kisvárda Kispest Honvéd 0-0, a folytatás Budapestről következik.
2: Tóth Bélának egyelőre köszönjük szépen, 20 óra 17 perc a pontos idő. Mondanám, hogy teleírtunk egy teljes jegyzetfüzetet, de maximum egymás froclizásával írhattuk tele. Mondjuk, hogy venném én a bátorságot, hogy Vukót froclizzam bármivel is. Úgyhogy mielőtt erről a meccsről beszélnénk, egy mondatot is. Videóton Kozár Mislany a 60. percben az MB2-ben 3-0, a 62. percben Ajka Kecskemét 2-0. Ezek azért tekintét parancsoló különbségek mind a két esetben. Az Ajka esetében meglepő, ugye? Ha jól gondolom.
1: Igen, az Ajka idén a Győrnek lett a fiók csapata, sok tehetséges győri most tudott játszani, ez sokat számít a győri játékosok fejlődésének, és ezek szerint az Ajkának is jót tesz.
2: Na és akkor, hát egy bővített mondatban szerintem minden belefér. Nem túl izgalmas, nem túl eseménydús ez a Kisvárda, a Kispest Honvéd mérkőzés. Gyorsan hozzáteszem, hogy előzetesen erre lehetett számítani, tehát hogy kevés gólos, brusztolós, gyűrik egymásra felek, ugye hogy fogalmaztál a meccsről, mind a két csapat, bár még ugye az első meccsét játsza, de vélhetően a bennmaradásért küzd, majd minden pontnak nagy jelentősége lesz. Ha akárhogy csűröm csavarom, nem lepődök meg rajta, hogy ez lett belőle.
1: Igen, de egy kicsit több helyzetet, meg jobb játékot vártam. Már tudjuk be annak, hogy mind a két csapatnak az első tétmérkőzése, igazán játék nem nagyon alakult ki. Az utolsó 44. percben volt a Kisvárdának egy 30 méteres lövés, ami kapufa lett, de csak beeshetett volna nagyon nagy szerencsével. A Honvédnak a végén egy beadás, de az egész fél idő nagyon könnyen felejthető. Én azt gondolom, hogy itt előbb-utóbb jönni fog majd Matanovics, Mesanovics, a Kisvárdai oldalon, a Honvédnál is vannak rutinosak, Gyurcsó be tud jönni, vagy Pinte Patrik, Medgyes, aki tavaly sok gólt rúgott. Ezt a fél időt, ezt felejtsük el, ennél csak jobb jöhet.
2: Közben Ajka Kecskemét 3-0 az MB2-ben, és 20 óra 19 perckor pedig, hogyha a jobbomra nézek, azt látom, hogy Dóri mutogatja lelkesen, hogy itt az idő. Dórikám, ha itt az idő, akkor jöjjenek a legfrissebb hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Megnyerte első mérkőzését az MB2-ben a Diósgyőr. Már 8 tartományban küzdenek erdőtőzzel a spanyolok. Fokozatosan melegszik az idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A Diósgyőr nagykanizsai győzelmével kezdődött a labdarúgó NB2 új idénye. Bár a hazaiak hamar vezetést szereztek, a miskolciak a folytatásban fordítani tudtak, és végül 3-2-re megnyerték első bajnokiukat. Döntőbe jutott Sydneyben a vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott, miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot. A mieink ellenfele a holnap délelőtt 10 órakor kezdődő döntőben az olaszokat 10-9-re legyőző görög válogatott lesz. A tőröző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik Cseh Csupenics-től, így bronzérmet szerzett Hongkongban, a vívó világbajnokságon. Lehmann Csongor a harmadik helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának londoni állomásán. A 27 éves tiszaújvárosi sportoló mindössze 8 másodperccel maradt le a győztes ausztrál Matthew Hauser idejétől. A nőknél legjobb magyarként Szalai Fanni 13. lett. A McLaren brit pilótája Lando Norris volt a leggyorsabb a Hungaroringen, az időmérő edzésen. Így ő indulhat majd az élről a 41. Formula 1-es magyar nagydíjon. A második és harmadik helyen a két Ferrari is, Lewis Hamilton és Charles Leclerc végzett. Utólag aztán Hamiltont 3, még a negyedik helyen végző Kimi Antonellit 5 rajthelyes büntetéssel sújtotta a Nemzetközi Automobil Szövetség. Így a második helyről végül Leclerc, a harmadikról pedig Oscar Piastri várhatja a holnap 15 órakor kezdődő 70 körös futamot.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Már 8 tartományban küzdenek erdőtűzzel a spanyolok. Valencia tartományban a lángok áldozata lett egy 78 éves férfi. Ugyanis tűz keletkezett Manises lakott területének közelében, a Szurdokban. A hatóságok napközben megkezdték a helyiek evakuálását. Az oltási munkák közben egy kiégett autót fedeztek fel a tűzoltók, nem sokkal később pedig megtalálták a sofőr holttestét. Vélhetően figyelmen kívül hagyta a hatóság utasításait. Spanyolországban vészhelyzet érvényes az erdőtüzek miatt. 60 ezer embernek el kellett hagynia otthonát, az oltásban pedig több mint 3 ezer szakember vesz részt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Donald Trump amerikai elnök részvételével Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gálavacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó épület előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásokról, áramlásokról. Az extrém melegben kerülni kell a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe, és mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
3: Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és Herceghalom között kiépített terelésben. Biatorbágy után a 17-es kilométernél baleset történt. 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Reggelig legfeljebb az északkeleti határvidéken alakulhat ki egy-egy zápor. Holnap a napsütés mellett nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében már nagyobb eséllyel fordulhat elő kisebb eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 20 óra 25 perc a pontos idő, kellemes szombatesti rádiózás mindenkinek a mikrofonnál, Németh Kornél. Ahogy arról beszámoltunk, a labdarúgó első osztályban egy fél időt követően Kisvárda-Kispest Honvéd 0-0. Ennél gólgazdagabb és izgalmasabb volt a Nagykanizsa Diósgyőr találkozó az MB2 nyitányán, ahol a házigazda újonc vezetett, aztán a Diósgyőr fordított, a Nagykanizsa izgalmassá tette a végét. Jöjjenek a mérkőzés utáni értékelések, elsőként a diósgyőri Molnár Gáborral beszélgetett Marosréti Ervin.
6: Biztosak voltunk benne, hogy ez egy ilyen mérkőzés lesz, ez ilyen szenvedős, ez ilyen küzdős meccs lesz. Hál' Istennek sikerült megnyernünk.
7: Mi kellett ehhez, mert a forgatókönyv szerint nagyon rosszul alakult a DVTK számára, ugyanis a Nagykanizsa az első 10 perc után megszerezte a vezetést.
6: Rosszul indult, igen, hibáztunk egyet, de kapcsoltunk, és ott voltunk fejben, és folytattuk tovább, amit elterveztünk, és sikerült is megfordítani a meccset, és meg is nyerni.
7: Fontos volt az egyenlítés még az első félidőben, hogy a fordulásra már úgy érkezzetek, hogy ne az eredmény után kelljen futni?
6: Igen, persze, nyilván fontos volt, hogy félidőben úgy menjünk be, hogy döntetlen a mérkőzés. Onnantól kezdve a második félidőbe pedig azon voltunk, hogy megnyerjük a meccset.
7: Azt éreztem, hogy egy kicsit a Nagykanizsa, ha nem is azt mondom, hogy húzta az időt, de próbálták, amit lehet a foci ravasságából bevetni, hogy azért töredezzen és ne legyen folyamatos a játék.
6: Nyilván ők most jutottak föl, nekik egy döntetlen, egy Diósgyőr ellen szerintem jó lett volna úgy kezdeni a szezon, de nem jött össze nekik, így sikerült megnyernünk a mérkőzést, reméljük így folytatjuk tovább.
7: A második félidő közepén a te gólod lendítette, billentette át a DVTK javára az állást, meg kellett indulni a szélről, végigvitted és berúgtad a hosszúba szépen. Mi fordult meg benned, vagy mi futott át a fejeden?
6: Mint az, hogy mi futott át, inkább csak az, hogy sikerült ezzel a mérkőzést megfordítani, és azok az emberek, akik mindent megtesznek a Diósgyőrért, a stábtagok, a vezetők, a játékosok, a szurkolók, azok tudtak örülni, hogy a vége fele mi vezettünk, és a végét sikerült megtartani, és még rá is rúgni egyet.
7: 3-1-nél talán sokan azt hitték, hogy megvan a meccs, mégis egy fejes után, egy nagykanizsai fejes gól után izgalmas lett a vége.
6: Hát izgalmas lett a vége, de 3-1-nél már azért másabb az nyom az ellenfél, te már azért egy kicsit védekezel, úgymondva sikerült betalálniuk egy ilyen, úgy gondolom, egy semmilyen gólból, de a vége jó lett.
7: Most már otthon kell folytatni, ez mekkora lendületet adhat a következő hetekre?
6: Azt gondolom, nagy lendületet ad, hogy sikerült első meccset megnyerni, otthon pedig nem is lehet más, minden mérkőzés meg kell nyerni.
2: Molnár Gábor után következzen Takács Péter értékelése.
8: Nagyon kellemetlen ellenfél volt a Nagykanizsa, amúgy tudtuk, hogy ez lesz, hogy itt egy nagyon-nagyon lelkes csapattal fogunk találkozni. Kim volt a fél város, elképesztően jó hangulatot varázsoltak a Nagykanizsa szurkoló, egy igazi futballünnep volt. Nekünk az volt a célunk, hogy ez ne asszisztáljunk, azonban el kell ismerni, hogy a mérkőzés elején bealudtunk, ennek az okát majd meg fogjuk keresni, meg fogjuk találni, és azok után, hogy a Nagykanizsa megszerezte a vezetést, teljesen megérdemelten, nekünk változtatni kellett. Nem a hosszú labdákra készültünk, a rövid passzos játékokra, azonban folyamatos nyomás alatt voltak a védőink, amikor a labdát próbáltuk járatni középső zónába. Éppen ezért ilyenkor egy hibrid focit kell választani, játszani kell a rövid kombinatív játékkal, illetve a hosszú passzokkal. Az egyenlítő gólunkat egy hosszú passz okozta, ott a Babinski lecsapott egy labdára, és azzal tudtunk egyenlíteni. Fél időben megbeszéltük azt, hogy mind kell változtatni, hogy tudjuk középső zónába járatni a labdát. Azt gondolom, hogy második fél idő már rendben volt. Átálltunk 3 védős rendszerre, amikor nálunk volt a labda. Ez alatt a távolságok nem voltak olyan nagyok a belső védők között. És hát ennek köszönhetően azt gondolom, hogy a második fél időben azért át tudtuk venni a játék irányítását. Úgyhogy én így láttam ezt a mérkőzést. És hál' Istennek tudtunk nyerni.
7: A DVTK góljait ezen a mérkőzésen a támadók szerezték, ez nyilván rövid távon örömöt jelent, mit jelentett hosszú távon?
8: A támadóknak nyilván ez egy plusz dolog, hogy az ő góljaikkal tudtuk elhozni a 3 pontot, aminek nagyon örülünk, viszont azért a 2 kapott gól miatt nem vagyok boldog, nem így terveztük, 0-ra szerettük volna lehozni. Nem szabad bealudni bizonyos szituációkba, tehát még éberebbnek kell lenni. De most ízelítőt kaptunk abból, hogy mi vár ránk majd az MB2-be. Mert mindenki dupla akarattal fog majd a Diósgyőrrel lejátszani, ez teljesen normális. Viszont most nagyon büszke vagyok a játékosokra, mert 1-0-ra adták fel, véghittek magukba, és amit kértem, hogy csúszanak, másszanak egymásért, itt mocskos mezeket akarok látni, ízzett mezeket, véres mezeket, hogy a vérünket adjuk ezért a győzelemért, az megvalósult. Úgyhogy 100%-ig nem vagyok elégedett a játékunkkal, mert azon van mit csiszolni, viszont az eredménnyel nagyon is nagyon büszke vagyok a játékosokra.
2: És akkor a Diósgyőri Takács Péter után következzen zárásként Jenei Gyula értékelése.
7: A Nagykanizsa megizzasztotta a Diósgyőrt, de vajon lett volna ebben több?
9: Természetesen lett volna benne több, történtek olyanok a pályán, amivel nagyon nehéz mit kezdeni. Azt gondolom, aki itt volt, az látta, ebben nem fogok belemenni. Sok helyzetünk volt, sokszor odaértünk a kapu elé. Azt gondolom, hogy ha győzelmet nem is, de a döntetlen az simán benne volt. Sajnálom, hogy 2 rúgott góllal nem tudtunk nyerni, de volt egy átlövés, meg volt egy rögzített játékhelyzet. Ezekbe kell fejlődni, hogy ezeket úgy levédekezzük, hogy könnyű gólokat ne adjunk az ellenfélnek. De azon kívül szerintem a helyzet nem nagyon volt a Diósgyőrnek.
7: A stabilitás pedig megvolt a Nagy Kanizsának, ami nagyon sokat érhet a későbbiekben is az MB2-ben.
9: Hát igen, azt gondolom, hogy a csapat jól nézett ki, de mindig csínyán kell bánni ezekkel a dolgokkal, azért most nem volt akkor a nyomás a csapaton, egy Diósgyőrrel játszottunk, ezt próbáltuk meglovagolni. Nagyon egyforma csapatok vannak az MB2-ben, rengeteg nehéz mérkőzésünk lesz, egy jó alap ez, de nagyon messze vagyunk attól, amit szeretnénk elérni.
7: Hosszú még a csapatépítés folyamata, ugye természetes és talán valahol értelemszerű, hogy egy MB3-ból felkerült együttesbe, azért nagy a mozgás a nyári szünetben.
9: Hoztunk egy döntést, elindultunk egy úton, lehetett volna másik úton is, de azt gondolom, hogy a helyzetből a maximumot kihoztuk, ha már ezen az úton indultunk el, hogy építünk egy kimondottan új csapatot, próbáltuk azért a régi értékeinket, meg a helyi játékosokat azért itt tartani, ők is nagyon jól szálltak be, úgyhogy ez is pozitív volt, de még azért a rögzített játékhelyzetek levédés, és pici együttmozgások, van még rengeteg dolog, amit lehet finomítani, de sokkal többet kaptam, mint amit vártam, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra, sajnálom, hogy nem tudtunk ponttal befejezni egy ilyen mérkőzést, de mondom, szerintem teljesen lényegtelen, hogy most ez a mérkőzés döntetlen, vagy kikaptunk, mert az egy pont az tényleg most, nem mondom, hogy hiányzik, de nem hiszem, hogy azon az egy ponton fog múlni az életünk.
7: A felelősség is nagy, hiszen 3000-en egészen biztos, hogy itt voltak a stadionban, talán még többen is.
9: Hát hatalmas futballélmény volt, tényleg ennek örülök, hogy a nézők kifejezték a tetszésüket a csapat felé, volt aki felé, pedig nem. Tehát tényleg nagyon jó érzés ilyen szurkolótábor előtt játszani, de természetesen nagyon nagy szerepe volt ebbe a Diósgyőri szurkolótábornak is, mert ők is beleálltak, tehát kell két ilyen komoly szurkolótábor, meg rengeteg civil néző, és akkor tényleg egy futball ünnep tud lenni. Mondom, az eredményen kívül minden parádés volt, és magával ragadó.
2: A nagykanizsai csapat vezetőedzőjét, Jenei Gyulát hallottuk, a folytatás pedig most már Kisvárdáról jön, irány a Várkerti stadion, és Tóth Béla folytatja.
0: Mert hogy hamarosan kezdődik a második félidő, sőt ebben a pillanatban útjára indult a labda. Van változtatás, most már a jelek szerint mind a két együttesnél, 45-11, ezt mutatja a játékvezető asszisztens, ez gyorsan felvése, mert ezek kisvárdai cserék lesznek. Ugye érkezett a Kisvárdánál Novotny Soma is, és egy kispesti cserét már előzetesen ki lehetett szúrni. Somogyi Tamás számára befejeződött a mérkőzés, a helyén Meggyes Zoltán, miközben egy kispesti akció, a jobb szélen ez túl hosszú Szamosinak, nem, utoléri mégis, elcsípi a labdát, jó a csel, aztán a beadás, szöglet lesz majd belőle. Nem tért vissza tehát a Kisvárdánál a második félidőre Balogun, és Jordanovot is lekapta a pályáról Subka Attila, majdnem Révész Attilát mondtam, hát erre figyelni kell, azért a megszokás az nagyúr, érkezett tehát Novotny Soma és Márko Matanovics a pályára Kisvárdánál Subka Attila iránymutatása alapján. Szöglet a jobb oldalról ível a kispesti alakulat, egy fejes, de az kisvárdai, Cúgyéber begyűjti a túloldalon, Cúgyéber vezeti kifelé az oldalvonal irányába, aztán visszagurítja Somogyi Ádám, ugye most már egy Somogyi a pályán, Tamást lekapta Jakobacsi mester, egy keresztlabda hangjától át a jobb oldalra, ez pontos lehetett volna, Csontos nem tud ebből végül is veszélyt kialakítani, Popovics pedig az alapvonal közelében rávetődik a labdára, eltelik a második játék részből másfél perc, két változtatás tehát a Kisvárdánál, egy a Honvédnál, és elsősorban támadó pozícióban cserélt mind a két szakvezető, ez azt jelenti, hogy sem Jakobacsi, sem Subka nem elégedett a támadó játékkal, amit nyújtott a csapata az első fél időben. Kállai emeli előre Alics felé, Alics megkerüli Olát, Olá hibázott, Alics beadása, ez meg túlságosan hosszú és magas, jöhet majd bedobással a túloldalról a Kisvárra, ezúttal tehát a jobb szélről hajíthatja majd be Osztrovka Maxim. Osztrovka előre, hova csusszan a labda tova, végül is hangjáé lesz, megcsinálja a cselt Márko Matanovics mellett, ugye montenegrói a cserejátékos, és aztán visszafelé most már a védelem tengelyében adagatnak a kispesti játékosok, Kállai, átforgatja Csontos, Boldor, mellett a Somogyi Ádám mutatja magát, középen elkéri Csontos, három Kisvárdai elől, Herc labdát szerez, Novotny visszafejelte neki, és Hercet megrúgja Csontos. A játékvezető nem ítél semmit, csak lefújja. Hát a napnál is világosabb volt, hogy mi történt. Herc azért nem tudott tovább menni, mert Csontos egész egyszerűen bokán rúgta. Szabad rúgás következik majd. A sárga lapot is megkapja emellé Csontos Dominik. Az első játékos, aki besárgul. 48. percben történt mindez. Három kisvárdai támadó maradt elől, próbálták zavarni a kispestiek támadás építését. Herc csapott le a labdára, Novotny fejelte, egyébként csúsztatta neki tovább, és már vezette a kapu irányába, amikor Csontos Dominik utolérte, és hát egyértelmű volt, hogy falt árán megállítja valahogy ellenfelét Csontos. Hercet ápolják. A sorfalat a 16-oson belülre állítja fel Káprány Mihály, nagyjából 13-14 méterre, ebből ítélve a távolság több mint 20 méter, legalább 22. A szög kiváló, Soltész ballábas játékos, akár el is vállalhatja. A sorfal háromtagú, Boldor még valamit mutogat, Szamosit rendezgeti, hogy hova álljon. Beállítja Szamosit 9 méteren belülre, ezzel Káprány most nem foglalkozik. 50. perc már a mérkőzésen. Kisvárdai szabadrúgás, legalább 22 méterről következik ez a rögzített játékhelyzet. Jó a szög egy picit jobbról, ballábas játékos a labda mögött, Soltész. Soltész nekifut, lő a lelátóra. És ráadásul nem is olyan ívben, ami a kapu felé tekeredett. Talán azért aggódhatott egyedül Tuivel, hogy nem lesz labda, amivel folytathatják majd a játékot. Tuivel pedig már el is végezheti a kirúgást. Boldorhoz gurít, Boldor ível előre. Külsővel teszi Jálics Meggyeshez, Meggyes szépen fordul Osztorovka mellett. Meggyes friss erőként, ugye, és vele szemben egy fiatal játékos a Kisvárdánál, Osztorovka Maxim, Somogyi Ádám, megint Baki, kispesti akció. Elkéri Cújgéber, ő a földön egy lökés miatt, Soltész kísérte Cújgébert és taszajtotta el magától. Már a kisvárdaiak térfeléről jár a pontrúgás a kispestnek. Csontos. A névváltatás ugye a szurkolók kérésére történt, most már nem Budapest Honvéd, hanem Kispest Honvéd. 23 évvel ezelőtt volt legutóbb ez az elnevezése az együttesnek, és hát így a szurkolók azzal érveltek emellett a név mellett, hogy nagy hagyománnyal bír, és mégiscsak Kispest maga a kerület, amelyhez tartozik a Honvéd, akik jobban szeretik ezt az elnevezést, hogy Kispest. Jobban kifejezi azt az életérzést, azt az identitást, ami hozzá tartozik a Honvéd kultúrájához. Egy berobás követően Szamosi élesztőkből középre lövi, lemarad róla Álics, a túloldalon utoléri a labdát Meggyes. Meggyes, aztán Hangyához, Hangya középre, egy védés Popovicstól, felperdül a labda, a kapus húzza le, de már ezek szerint kint volt. Kirúgást ítél a játékvezető, akkor lehet, hogy lest látott. Megint csak azon az oldalon Rózsa Dávid, mert hogyha mondjuk a labda a játéktéren kívülre került, az csak Popovics miatt kerülhetett. Kirúghatja majd a kapus. 7. perc a második fél időben, Kisvárda Kispest Honvéd 0-0 a labdarúgó bajnokságban. Novotny felé száll a labda, Hangya bólintja el Matanovic elől, erre meg lecsap Mennyik, Mennyik szökteti magát. Közben lép Boldor, ő szerel. Osztorovka pedig dobhat majd egészen magasról, tehát a 16-os környékéről, de ez is pontatlan és elhamarkodott ez a touch. Meggyes becsúszva szerel, eltalálja még Osztorovkát is. Kiment a labda, kigurult. Partodobás következik. Subka Attila két szakvezető közül talpon. Jakobácsi pedig itt valahol a kispad takarásában. Matanovic megfordulna, szépen elviszi két ember között, már a 16-oson belül Matanovic, centerezés, Kisvárdai gól! Megszerzi a vezetést Krisztián Herc révén a hazai csapata mérkőzés 53. percében. Matanovicot kell dicsérni, mert ő ment el a jobb oldalon, az alapvonalig cselezte magát, aztán jobbal beemelte a kapu elé, és érkezett ott teljesen szabadon a csapattárs, és közvetlen közelről a kapuba juttatta a labdát. Ezzel vezette hát a Kisvárda, Krisztián Hercet ölelgetik a csapattársak. A friss igazolása Kisvárdának góllal debütál, a korábbi szlovák válogatott középpályás, tehát élete első kisvárdai mérkőzésén gólt ér el, hát közvetlen közelről, másfél-kettő méterről talált be a kapuba, és a fő érdem az említem megint csak Matanovicsot, a szélső középpályási, aki ugye csereként érkezett, 8 percet töltött a pályán, és azonnal kiosztott egy gólpaszt. Na mit szól mindehhez Vukovics László?
1: Első félidő 30. percében mondtad, hogy még koraiak a cserék,

már Radmanovac, Megyes beközépre, ott a helyzet, Alics kapu felé fordul, vissza Megyeshez, ezt meg elhozza Hertz. Hát ezzel a szereléssel meg a góljával egyértelműen a mezőny legjobbja Krisztián Hertz. Ő a labdával fölpattal, most Csontosi, Csontos Alicshoz, Alics fennakadna a bokon, de mehet tovább. A labdával most már Somogyi Ádám, és lelassul a tempó. A kispestiek azért lecövekelnek most a kisvárdai térfélen, és adogatják a labdát egymás közt. 10 perc telik el a második félidőből, hátrányban az újonc, és gyorsítania kell tényleg a játékát a honvédnak, mert ez egyelőre vajmi kevés. Hangja beadása, oda pattan Szamosihoz, Szamosi cselekkel próbálja megtartani, Csontos tovább, akár lőhet Kállai, Kállai a lelátóra ez is. Elzúg tehát a honvéd B közepe felé, és Kállai mérte meg megint a távolságot, fölnézett, de a kaput nem találta el. 56. perc, Kisvárda, Kispest honvéd, Herc, 53. percben lőtt góljával, tehát 1-0. Popovics az égbe tüzeli a labdát, Boldor fejére hullik, Boldor előre, aztán Ostrovka, Matanovic szépen eltolja a másik 11-es hangja mellett. Hangjának is azért jobban kell iparkodnia, mert veszélyesebb játékos van ott mellette. Igaz, Balogun is néhányszor le tudta őt futni az első játék részben. Dobhat Ostrovka Maxim, kisvárdai tacs tehát. Somogyi emeli az égbe. Megint csak egy partdobás, néhány méterrel előrébről hajíthatja be Ostrovka. Volt már ugye csere lehetőség 1-2 arányban mind a két csapatnál. Viszont a cserejátékosok azok melegítenek mind a két oldalon a sarokban. Újabb dobás következik, majd ez már kispesti lesz. Subka Attila elől hajíthatná be hangja, visszábrendeli Kápráj. Krisztián Herz a gólszerző, ő 27 éves, négyszer volt egyébként hazájában válogatott játékos. Említettem, hogy lejárt a szerződés a Dunaszerdahelyi AC-nál, egyébként pedig 16 évesen elkerült már Angliába a Wolverhampton Wanderers együtteséhez Herz. Egyébként ott a felnőtt csapatban nem mutatkozott be, megnyerte még a cseh bajnokságot, a Pölzenyt, valamint a Karvinát is, mielőtt a Dunaszerdahelyi együttesénél lejárt volna a megállapodása Krisztián Herznek, úgy került Kisvárdára Révész Attila hívására. Szamosi Ádám került a földre, a honvéd csapatkapitánya most már tudja folytatni a játékot egy pillanatig. Úgy tűnt, hogy lehet, hogy ápolni kell őt. Szabadrúgással jön a honvéd. 58. perc már. Felezővonal közelében még a letett labda. Mögötte Csontos. Mindenki előre húzódott a mezőnyjátékosok közül a vendégektől. Egyelőre viszont még vár a sípszóra Csontos. Lehet, hogy Kápráj nem is fog sípolni. Áll a játék. Most egy pillanatra pásztázom itt a gyepet, hogy miért áll a játék. Lehet, hogy a VAR vizsgálódik. Kápráj pedig továbbra sem akarja engedni, hogy jöjjön a szabadrúgás. Ostrovkának szól valamit. És akkor most a sípszó. Jöhet a beadás. Csontos. A 16-oson belőre Popovics húzza le. Nincsen erről csapattárs, akit indíthatna a kisvárdai kapus. Popovics volt azért néhány hibája az előző idényben, amiből a Kisvárda gólokat kapott. Egyébként minden bajnokin ő állt a kapuban a rétközieknél, és most már azt hiszem, hogy van olyan tapasztalata, ami alapján joggal lehet elvárni tőle azt. És valószínűleg Subka Attila is így számol vele, hogy az előző idényhez képest fejlődést mutasson. Matanovic átforgatja bal oldalra, teljesen szabadon maradott Bíró. Már a 16-oson belül Bíró, kisvárdai helyzet, Bíró befelé hoz, Matanovic lő fölé. Ebben több volt. Zavartalanul, tényleg méterekre voltak Bírótól kispesti játékosok, amikor megkapta Matanovictól. Akár ellőhette volna már maga Bíró Bence is, de inkább visszaosztotta a labdát Matanovichoz, aki valóban új lendületet, új szint hozott a kisvárdai támadó játékba. Kispesti szabadrúgás. Felező vonal közeléből, saját térfeléről végezhetik majd el a fővárosiak. Baki, Somogyi Ádám lépett vissza a felező vonal közelébe, Somogyi indul a jobb oldalon, Kállai, ő jól zakatol előre, Kállai.

0: Lai, jó a csel befelé, ez is legurítja, egylövés, Cújgéber mellé. Kirúgásra következik majd Popovics. Eltelt lassan negyed óra a második félidőből, Vukovics László meg tudsz abban erősíteni, hogy ez sokkal-sokkal élvezetesebb ez a játékrész.
1: Nem volt nehéz fölülmúlni az első félidőt, de valóban itt most már vannak helyzetek, hál' Istennek gól is, a Honvéd is próbálkozik, Cújgébernek remek ballába van, ez egy jó lövő lehetőség volt, 18 méterről jobb összekötő helyéről mellé durantott, de a kisvárdaiaknál Matanovics bejövetelével sokkal agresszívebbek, előrefele sokkal kreatívabbak, helyzeteket bekerülnek. Előbb, ha bíró jól dönt, akkor már 2-0-ra vezethetne a Kisvárda, de a Honvédnak is vannak most már utolsó passzos lehetőségei.
0: Egy bedobás, bokfejéről pattan vissza a levegőbe. Nagy a harc a labdáért, most ott megpróbál Novotny küzdeni érte. Kettő kispestit a földre vitt, a labda pedig Boké, sőt már a 16-oson belül Bok, még mindig ő szerelik végül. Boki tudott valahogy újítani a mozgásában is, becsúszva elrúgta a labdát Bok elől. Két kispesti került ugye a földre ott Novotny tevékenységének köszönhetően, és abból lett az egész, hogy indulhatott Bok. Alics heverte ki nehezebben ezt az ütközést, ezt a találkozót Novotnyval szemben. Most már gyalogol be a 16-oson belülre a bosnyák középcsatár. Védekezhet a Honvéd, mert hogy kisvárdai szögletrúgás következik a bal oldalról. Herc készítgeti le a labdát. Ívelhet majd be a mérkőzés 61. percében. Jól tekeredik a labda, egy csúsztatás, Matanovics fejesét kell onnan kivágni a kapu közvetlen közeléből, visszaemeli Radmanovac, a túloldalon még beérhető, középre a lőtt labda, és ebből nem lesz kisvárdai helyzet, sőt, akár kontrázhat a Honvéd. Kettő az egyben, Megyes viszi el, mellette ott van Cújgéber, Megyes még mindig nem tudják megállítani, és aztán valahogy a lepattanó labda az Bokhoz kerül, aki meg tisztázni tud. Kállai gyűjti be, Csontos, lágyan emele a védelem mögé, Cújgéber a jobb szélen, nem volt lest, Cújgéber, beadás, ez meg lepattan egy védőről, szöglet. Kinyílt a kisvárda ugye a saját szögleténél, és kontrázni tudott azonnal a kispest. Hát húzták, vonták azért Megyest, amikor sprintelt a labdával, de nem tudta megjátszani Cújgébert. A jobb oldalról következik majd Csontos sarok rúgása, 62. perc. A Honvéd játékosok elől egyedül Hangya maradt hátul, de ő is a Kisvárda kapujától 25 méterre. Csontos ballából teker a kapu elé, Popovics öklözni tud, rákészül a lövésre Hangya, beledurrantja Bokba, ebből indulhat a Kisvárda. Eljön érte a jobb oldalra Osztorovka, fut mellette Bíró, Bíró cökteti, Matanovicsnak húzná tovább Melnyik, nem is Bíró volt az, hanem Melnyik, de ebből nem lesz megint csak kisvárdai helyzet, mert visszaérnek a kispestiek. Ráadásul Tújvelhez kerül vissza a labda. Baki, Boldor, saját büntető területének előterében. Csontos, elől van ugye Alics, mögött egyébként Szamosi a kispestieknél. Megyes inkább a tengelyben játszik, a jobb szélen pedig Cújgéber, ez most a támadó formáció a kispestieknél. Egy indítás Bakitól mélységbe, Kállai, jön a beadás, felpattan. Szöglet következik majd megint csak a jobb sarokból, a Honvéd részéről. 63. perc, 1-0-ra vezet a Kisvárda a labdarúgó MB1-ben, Herc találatával, de egyre nagyobb a nyomás a kisvárdaiakon, mert a Honvéd jön előre. Újabb rögzített játékhelyzet. Ívelhet tehát Csontos Dominik. Jól tekeredik a labda, ballábas ívelést követően, és Cújgéber hátáról pattant föl. A játékvezető pedig kirúgást ítél, hogyha esetleg itt ugye téves szögletet vonhat vissza a VAR, úgyhogy itt a VAR-nak igazából nincsen dolga. A játékvezető kirúgást ítélt, úgyhogy ez biztos, hogy helyben marad. A kispesti B közép az nem értett egyet most ezzel a játékvezetői döntéssel. Popovics püfeli előre. Elfejelte Szamosi, illetve Somogyi Ádám. Hova kerül a labda? A kispesti védelem mögé, nem hiába indul erre Novotny. Egészen hazapattogott a labda Tújvelhez. Boldor, Csontos, megint Boldor, saját tér felé még a kispesti alakulat. Visszagurítja Baki Boldorhoz, Csontos, három belső védő között, ugye ilyenkor visszahúzódik Csontos is a középpályáról támadás építésnél, ilyenkor Somogyi az, aki visszalép labdával. Megyes szépen fordul Bok mellett, Megyes a tengelyben, egy kiugratási kísérlet, Alicsnak pontatlan, elmegy az alapvonalig a labda, Alics megjátszaná Hangyát, már a 16-oson belül Hangya középre gurítja és tisztázott Bok. Egy fejes aztán Radmanovactól, visszakerül végül Csontoshoz, aki mintha Matanovic karjára rúgta volna a labdát. A játékvezető mindezt nem látta. Bedobás következik, Csontos visszafelé hajítja. Ez azért veszélyes, mert Bakihoz közel lépett Herz, megoldotta végül a kispesti hátvéd. Tuivel visszagorítja Bakihoz, és a játékép annyiban változott, hogy a második fél időben a Kisvárda talált egy gólt, és emiatt egyre bátrabban jön előre a honvéd, egyre több területet hagy maga mögött a védelem, ezért még nem fejvesztve rohannak előre a kispestiek. Kála a jobb oldalról a beadás, kapu mögé száll, ha nem is pontosan a kapu mögé, de alafonalon turra. Ez is nagyon mély volt ez az ívelés Kállai Kevintől. Mind a két együttes, ahogyan korábban említettem, hosszú ívelésekkel, átadásokkal a levegőben próbálja megtalálni a csatárokat, a támadókat. Szélről nagyon sok labda zúdul be a kapu elé, de hát ezeknek a pontossága ez hagy némi kívánnivalót maga után. Popovics lövi az égbe, aztán Megyes fejjeli Tova, hova pattan a labda, Alics testéről Radmanovac elé, a szerbe védő pedig tüzel előre, erre meg rástartolhat Bíró. Kállai mellett nem tudja elvinni. Kállai fölpattan és úgy próbál szerelni, nem tud. Soltész, ő is elterül a földön Cújgéber mellett. Aztán a beadás, kifejeli Somogyi. Mennyik, fejjel tolja tovább, Mennyik, már a földön a labda. Még a bal szélen próbálkozik a Kisvárda. Mennyik, jó összjáték után a beadás, elszágulda a kapu előtt keresztbe. Ez az ívelés nem volt veszélytelen. Remek összjátékot követően a bal oldalról lépett be a 16-oson belülre Mennyik, erősen lőtte el a kapu elé, ketten is érkeztek volna, viszont nem volt pontos az ívelés. És fordul a Kispest, a bal szélen Megyes, jó az összjáték Hangyával. Megyes beközépre Szamosihoz, Szamosi Cújgéberhez, Cújgéber 16 méteren, visszakapja Szamosi, éles a szög, Popovics kilép a kapujából, de lövés nincsen, ráadásul Bok szerel. Aztán vágja előre a francia kameruni, Baki fejeli Tova. Nagy a nyomás most a Kisvárdán, minden kispesti játékos, ugye Tuivelt leszámítva a kisvárdai térfélen. Hangya, elkéri Csontos, itt megtorpant az akció, Herc és Novotny elől a két kisvárdai saját kapujától 40 méterre védekezik. Alics leveszi 16 méteren, ellövi, fölé száll a labda. Alics háttal állva a kapunak vette át, 18 méteren megfordult, ballal tüzelt, elkerülte Popovics kapuját ez a kísérlet. Mauricio Jakobacsu már talpon, talán tonakodik, nézegeti a melegítő cserejátékosokat, Polonkai Attilát, a másodedzőjét valakiért talán el is szalajtja, de egyelőre nincsen játékos, akit becserélne, de valakit kiválaszt a tömegből Polonkai, úgyhogy lesz majd egy kispesti változtatás. Labdával eközben Gyurcsó jött egyébként a kispadhoz, úgyhogy ő fog pályára lépni. Eközben a kispestiek meg szövegetik a saját akciójukat. Megyes vissza a Hangyához. Megkapja Megyes Hangyától vissza az alafonal közelében már a beadás. Ezt meg Popovics húzza magához. 69. perc a mérkőzésen. Labdarúgó NB1, Kisvárda, Kispest Honvéd 1-0. Herc az 53. percben eredményes volt. Érkezik majd egy kisvárdai csere is, Ször Levente már játékra készen, nem ütötték még lovaggá, lejön a pályáról Sztorovka. Ez a változtatás tehát a Kisvárdánál, fiatal helyett fiatal, Ször Levente folytatja majd a pályán. Ez annyiban mindenképpen szerkezeti változást szül majd, hogy Ször klasszikus középpályás, inkább támadó felfogású, Ostrovka pedig egy jobb hátvér, akinek a helyére most ide azonnal kihúzódott a védelem jobb oldalára Mennyik. Úgyhogy ennyiben alakítja át a csapatát Subka Attila. Novotny egy bedobást tovább csúsztat, Boldor gurítja haza Tuivelhez. Tuivel. Bíbelődik a labdával, aztán tüzel előre. A felező vonal közelébe Soltész bólintja el. Ez megint csak Bakié. Baki visszaemel levegőbe. Állíts meg a labdáért, Olá mellett megkaparintja. Cújgéber vezeti a 16-os környékére, vele szemben Olá. Középre gurítja, Csontosnak jó. Csontos lőhet, megpattan. Popovics húzza magához megint csak. Csontos 16 méterről próbálkozhatott ballal. Kiváló helyzet volt egyébként abból az értelemből, hogy jó szögben, illetve a kapuhoz közelebb vehette át a labdát Csontos, de egy védőn felpattant és lelassult a labda. Radmanovac fejeli ki a jobb oldalra, Matanovic, mögötte Hangya, Kisvárdai támadása felezővonal közelében járva még, dobhat majd a Kispest, szörtette vissza pontatlanul. Boldor, Baki, Jakobácsi még néhány szóval ellátja itt tanácsa Gyurcsót. Most már hosszú-hosszú ideje készülődik Gyurcsó Ádám. Három csere lehetőséget ugye Supka Attila már kihasznált. A kispestieknél csupán egy változtatás eddig. Boldor keresztlabdája a jobb oldalra. Szomosi felé ez magas volt. Kicsúsztatta Soltész. Dobhat Szomosi. Azonnal odahajítja Cújgéberhez. Cújgéber vissza. Kállai. Elkéri Somogyi. Boldor. Egy lágyemelés, hát ez nem volt az igazi megint csak. Elnézést kér Boldor. Nem sikerült most igazán jól ez a beadási kísérlet. De marad a labda a kispestieknél. Baki, Csontos, megint Boldor. Nem, ő inkább nem avatkozik játékba. Hangya, hát adogatja körbe a Kisvárda felállt védelmét a Honvéd. Kevés ötlet továbbra is a vendégek támadó játékában. Csontos Hangyához ível. Hangy az alafonal közeléből. Beemeli a kapu elé Cújgébernek. Nem pontos. Bíró Sután szabadít fel. Visszalövi Somogyi. Levágódik a labda. Még ott a 16-os környékén Bíró tisztázott. Baki a felező vonalon állva begyűjti a labdát, és azonnal visszadobja támadásba. Boldor, Hangya. Hát most tényleg úgy védekezik a Kisvárda, hogy ötös védelmi vonal, a középpályán további négy ember, és egyedül most Novotny az, aki próbálja üldözni a labdát, de ő is még a saját térfelének a mélyén. Hangya a bal szélen. Teljesen visszahúzódott a rétközi alakulat, a Honvéd pedig kevés szellemet tud csempészni a saját játékába. Gondolok itt elsősorban ugye a kreativitásra. Alics most nála, 16-os környékén kapura fordulna? Elterült a földön. A büntető területen belül történt mindez. Hőzöngenek a vendégszurkolók, de a játékvezető mutatta, hogy játék van. Boldor hozza a labdát ide a bal oldalra. 73. perc már a mérkőzésen. Előnyben a hazai Kisvárda. Herc egyetlen góljával. 1-0 tehát a Kisvárda javára. Kispesti akció. Somogyi lágyan emel, megint Kállai érkezik, befutott a védelem mögé, a keresztezés viszont nem sikerül, mert belelépett egy hátvén. Honvéd szöglet következik majd, és lehet, hogy ezt használja ki Jakobácsi arra, hogy cseréljen. Egyelőre nincsen változtatás, a Honvéd ötödik szöglet a mérkőzésen, a jobb oldalról ívelhet majd Csontos Dominik. 73. perc. Elől van Boldor, Bakis, két jól fejelő hátvéd. Csontos tanácstalan, kicsiben gurítja be Meggyeshez, vissza Csontoshoz. Csontos a 16-os csücskénél legurítja, Kállai beadása, ez hosszú. Megint elterül egy kispesti a földön. Ezek szerint Cújgéberrel szemben nem történt szabálytalanság, mutatja a játékvezető Káprány Mihály. Polonkai tanácskozik. Hangyának meg Somogyinak is feltett egy kérdést a pályán belülre. Egyelőre nincsen honvéd csere, miközben már Jaszmin Mesanovic is kortyol meccs felszerelésben a Kisvárra kispad előtt, tehát Supka Attila a negyedik csere lehetőségét is fölhasználja majd. Dobhat Melnyik. Belépünk lassan a mérkőzés utolsó negyed órájába. A Kisvárdánál most a labda Novotny csúsztatta tovább, de hát pillanatokra tudja csak megtartani a labdát a hazai együttes. Baki Boldorhoz. Boldor is már a kisvárdai térfélen, Hangya a bal szélen. odagurítja Meggyeshez, Meggyes meg túl hosszan tolja meg. Kisvárdai bedobás. Matanovic Gorcsit, előlegedül Novotny. Matanovic boldor állítja meg, ez azt mondom, hogy azonnal egy sárga. Így is van, sárga lapot kap Boldor. Ő a második kispesti játékos, aki ilyen figyelmeztetésben részesül. Csontos kapott még korábban sárgát. Ez azért volt azonnal egyértelmű, mert Matanovic elhúzta a labdát Boldor mellett a felező vonal közelében, és egyértelmű volt, hogy Boldor csak azt figyelte, hogy valahogy leütközze ellenfelét. Aztán görcsöt kap a román védő. Cserék jönnek, meg áll a játék, mondom itt görcs miatt, úgyhogy a Vukovics László, mi a véleményed ráfordulva az utolsó negyed órára?
1: Kisvárda nagyon visszaállt a saját térfelére, ez nem attól van, hogy a Honvéd hatalmas iramot diktál, hanem ki szeretnék húzni a mérkőzést ebben az 1-0-al, szerintem ez nem jó ötlet a hazaiak szempontjából, ezért Subka Attila Mesánovicsot be is hozza a pályára, aki egy remek futballista, valószínű, hogy erőlétileg ennyit bíró jön majd le egyébként, megpróbál még egy gólt rúgni, és kicsit följebb kéne tolni a Kisvárdának a védekezését. A Honvéd most már sokkal többet tesz, mint az első fél időben, de a beadások nem pontosak, a lövéseket blokkolják, tehát ott valamit ki kell találni valóban, ahogy te is mondod, kreatívabbnak kéne lenni elől egy az egyes cselezéseknél, és minőségi beadások kell lennének.
0: Megtörtént a kisvárdai csere, Gyurcsó továbbra sem jön, tehát ez megint csak egy érdekes kérdés. Mesánovics leveszi, jön egy beadás tőle, aztán ellövi kapu mögé, tehát visszatérve még hozzád, Laci, itt a Honvéd kispadjánál már legalább 5 perce várakozik, Gyurcsó nem jön, Pekár is jön majd egyébként rajta kívül. Nem tudom, hogy itt Jakobácsi miért vár ennyit a cserékkel, és miért így jönnek a játékosok, hogy Gyurcsó és Pekár, tehát egy támadó meg egy belső középpályás, miközben azért Mesánovics még odaemeli a 16-os környékére a labdát, Matanovics elterült a földön, Ször legurítja végül is Hercnek, ez meg így a kispestieké lesz. Nem felejtette le kell, Laci, de játék van, és közben egy ívelés előre. Radmanovac rossz helyre fejeli. Szamosi csapla a labdára, és ez az indítás, ez Meggyesnek nem pontos. Utoléri még az alafonal közelében Meggyes Zoltán. Megtorpan, jön egy beadás. Egyfejes az kifelé Emboktól. Csontos gyűjti be, lőni nem tud. Lekészíti Meggyesnek, a 16-os csücskénél Meggyes. Átíveli egy ollózó mozdulat Szújgébertől. Ez is volt már azért jobb. Nem a Copacabanáról szökkent ide Cújgéber, miközben Mesánovics elszórja a labdát. Úgyhogy maradt támadásban a Kispest Honvéd, igaz, hogy Csontos körülnéz a kezdőkörben, és úgy dönt, hogy inkább hátulról tessék építkezni. Boldor cipeli a labdát, van előtte terület. Boldor a bal szélen kiéri Hangya, meg is kapja a korábbi válogatott szélső hátvéd. Boldor, Csontos. Egyébként középpályás létére talán benne van a legtöbb veszély. Alics Vajmi keveset nyújtott középcsatárként a Honvédban. Egy beadás Szamositól, lepattan végül is Alics testéről, még utoléri a vonal előtt. Alics egy az egyben a védőjével. Na, kié lesz a labda, vagy hát el tudja hozni onnan Alics? Nem tudta. Ször még közbeszúrna, Szamosi visszagurítja, Kállai beadja, és ez így Popovicsé lesz. Nem ment ki a labda, úgyhogy nem tud cserélni a Honvéd. Akkor, amikor már lassan a 79. perc is megkezdődik, és akkor most Laci, tiéd a szó, hogy ezek a kispesti cserék nem késeiek lesznek?
1: Hát bízik benne Jakobácsi, hogy nem. Pekárt azért hozza be, mert egy remek labdaszerző. Nem attól válik ugye támadóbá egy csapat, hogy csak a csatát cserélsz, hanem hogy hol tudsz labdát szerezni. Minél közelebb az ellenfél kapujához, annál jobb esélyeid vannak. Gyurcsót pedig azért viszi be, egy volt magyar válogatott futballista, aki kiváló rugótechnikával rendelkezik. Szögletek, szabadrugások, vagy egy jó eltalált lövés, Gyurcsóban ez mind benne van.
0: Meggyes a sarokból indul befelé, Meggyes rávezeti Mennyikre, ütközés, de nem fújja a játékvezető a sípjába, kimegy a labda, jöhet a kettős csere. Gyurcsó, Ádám és Pekár István érkezik a pályára, na kiket kap le Jakobácsi? 19-es emelkedik a magasba, tehát leviszi a középcsatárát, Adi Alicsot. És 52-essel befejeződött a mérkőzés Boldor számára is. Némiképp tehát átszervezi a csapatát Jakobácsi mester, visszahúzódik majd a védelembe Csontos, illetve Kála is belépett ott középre, de hamarosan kiderül, hogy mi lesz itt a valós felállás. Ugye Gyurcsó és Pekár személyében egy két olyan játékos érkezett, aki nem a védelemben tud helytállni. Valóban Csontos lépett vissza Boldor helyére, Boldor elkészült az erejével, mert korábban is kapott már görcsöt itt ezen a mérkőzésen, ráadásul sárgalapos. Úgyhogy ezért vitte le a svájci olasz szakvezető, Pekár a középpályán tehát, Somogyi mellett, Somogyi előtt, elől pedig, hát most nincsen klasszikus középcsatár, bár Gyurcsó az, akit a kisvárdai támadás építésnél zavarja a játékot. Ugye, hogyha ránézek a kispestiek kispadjára, akkor nincsen ott például Kántor Kevin, aki sokszor sérült és középcsatár. Kisvárdai támadás, már a bal oldalon Mesanovic helyzetben, Mesanovic oldalhálót lő. Folyamatosan kísérték őt visszafelé, próbált meg itt szerelni Baki is. Mesanovic a 16-oson belülre érve éles szögből a bal oldalról tudott próbálkozni. Mellé ment a labda. Ez azért jól jelzi a mérkőzésnek ezen szakaszában, 80. perc, hogyha fejetlenül mennek előre a vendégek, akkor a Kisvárda tud kontrázni, egy-egy labdával meg tud ugrani. Mesanovic megint ott beemeli a kispesti védelem mögé, Herz felé, ez hosszú, begyűjti Tuivel. 81. perc kezdődik a mérkőzésen, Kisvárda, Kispest Honvéd 1-0, Herz a második félidő elején közvetlen közelről talált be, azzal vezet a rétközi alakulat. Egy indítás Somogyitól, ez nem jó Gyurcsó felé, Soltész megtartja, Bok a középpályán, ível előre a francia Kamerun, ez pontos Matanovicsnak, lehet, hogy kézzel is hozzáért, mindegy is, mert a labda végül is Csontosé. De hát most megint csak a Honvéd tér felé zajlik a játék, távol a kisvárdai kaputól. Cújgéber kapja a jobb szélen. Nincs körülötte most ember, Cújgéber. Gyurcsót megtalálja, Gyurcsó az alafonal közeléből centerezne, ez így Popovicsi. Nem igazán éles továbbra sem a támadó játék a kispestieknek, és az az ék is hiányzik most már előről. Igaz, hogy Alics azt hiszem, hogy nem ezen a mérkőzésen játszotta be magát a kispesti szívekbe. A bosnyák középcsatárnak egyetlen egy megmozdulását sem tudom felidézni, ami veszélyes lett volna, mielőtt lecserélték. A labdával Somogyi saját tér felén kiemeli a jobb oldalra, Cújgéber mellett zárkózik Kállai, Kállai kapja, nem volt les, Kállai már a büntető területen belül visszagurítja egy lövés Gyurcsótól, eltörte a labdát, Radmanovac tisztázott. Cújgéber a földön fekve is megküzd a labdáért, ezt viszont a lelátóra küldi Mesanovic, aki ráadásul kapott egy rúgást a lábára, elterül a földön, de nincs megállás, elvégzik a bedobást a vendégek. Cújgéber, jó a csel, a 16-oson belül Pekár, Gyurcsó, ott a labdával, Gyurcsó, ellövi keresztbe, és a túloldalon hiába volt ott Meggyes, nem tudott a labda közelébe férkőzni. Jobb oldalon kapta meg ugye a büntető területen belül, az alafonal közelében Gyurcsó, addig-addig térült, fordult, amíg valahogy középre nem tudta húzni, hát a túloldalon pedig teljesen szabadon várhatta volna Meggyes, de tőle meg elgurult méterekkel. Dobhat Melnyik. 83. perc már a mérkőzésen. 1-0 a Kisvárda javára. Melnyik hajítja be a kisvárdai csapatkapitány. Ugye hiába lépett pályára Mesanovic, a karszalag marad Melnyiken. Boknak ez nem jó. Na, át tudja venni Szamosi. Szabadrúgást fúj Kápráj. Egyrészt Gyurcsót is eltakarította maga mellől Bok, másrészt átkarolták Szamosit is a kisvárdai hátvédek. Azért a középpályáról messze a Honvéd a kaputól, de Csontos megint csak oda ívelheti majd a büntető területen belülre ezt a labdát. Sorfal is van egy tagú, de hát a Soltész itt most keveset számít majd, ha csak főben nem lövi őt a labdával ellenfele Csontos. Csontos ível a jobb oldal felé, Popovics öklözni tud, begyűjtheti még Pekár a jobb oldalon, elmegy érte a frissen becserélt középpályás, Hangya, Csontos, továbbra is támadásban a kispesti alakulat, kivár Hangya, egyedül Soltész az, aki most próbálja zavarni ezt a gurigázgatást Hangya és Csontos között, de erről nincsen társ, aki megjátszható lenne a kispestieknél, és azért a másodpercek azok telnek, múlnak. Somogyi hangja, megint Csomagyi, Kisvárda tér felén, de messze a kaputól, egy évvel is a jobb oldalra, Kállainak kell visszalépni, ezért megcsinálna a cselt Mesanovics mellett, nem tudja elvinni a kispesti szélső hátvéd, ráadásul Soltész tisztázott. Tújvelig kerül vissza a labda, elkéri Baki, és most már megint csak Csontos. Érkezik majd Nagy Krisztián, minden csere lehetőségét felhasználja ezzel Subka Attila, ki a jobb oldalra, Somogyi, megint csak Kállaihoz, jön egy beadás a 16-oson belülre, Gyurcsó háta mögé, mennyik fejelte ki. Visszakerül a kispestiekhez, Hangya, bal szélen Megyes mutatja magát, Hangya, Megyes indul be középre, begurítja Bakinak, legurítja Baki aztán Kállainak, Cújgéber, minden mezőnyjátékos a kisvárdai térfélen, de továbbra is elmaradnak a kispesti zicserek lehetőségek, hát zicserekről beszélek itt, a kapura lövés közelébe nem kerül a vendégcsapat. Baki, Pekár, már a felezővonal közelében a honvéd, úgyhogy visszábszorultak, feljebb lépett a kisvárda, Megyes, mögötte Matanovics, szépen lefordul Megyes az ellenfeléről, és megtalálja Hangyát. Hangy előtt most van terület a bal szélen, jön a beadás, Gyurcsó fejjel, elmegy keresztbe. Az első veszélyes beadás itt a második félidőben a honvédtól, ami tényleg pontos volt. A bal szélen meghúzta Hangya, beadta Gyurcsó fejjelt, de nem tudta kapu felé terelni, és elment keresztbe. Nagy Krisztián pedig csereként azért kap itt néhány percet. A gólszerzőjét hozza le Subka Attila, Krisztián Herz számára fejeződött be a mérkőzés. Nagy Krisztián tehát a pályán, 86. perc, sőt, most már a 87. kezdődik. Kisvárda, Kispest Honvéd 1-0. Nézek itt azért tőlem jobbra. Többek között Kovács Kálmán, korábbi kispesti labdarúgó is méla tekintettel néz maga elé. És ezért itt korábban fel lehetett fedezni Szurgent Lajost is. Jó néhány Honvédhoz kötődő korábbi játékos vagy edző eljött Kisvárdára, hogy megnézze a csapatát, szeretett klubját. Labdával Gyurcsó, ott a felezővonal közelében a kezdőkörben. Szépen fordul Gyurcsó, még mindig ő, már 20 méterre a kaputól. Gyurcsó lekészíti, Cújgéber, jön a beadás, megpattan, és nincs helyzet. Visszaemeli Hangya, ezt meg kivágja onnan Radmanovac. Ebben megint csak több volt, mert a kapu közvetlen közelében ott volt a labda, és nem tudták valahogy a támadók a kapu felé terelni. Szöglet a bal oldalról, a kispestiek 6. sarok rúgása. 88. perc. Csontos végezheti el. Csontos a rövidre. Ott az érkező, és egyenlít a honvéd Baki Ákos találatával. Szöglet után a gól, Csontos adta be. Elnézték a hátvédek, és a hosszú kapufánál érkező Baki betalál a bal alsóba. 88. perc, amikor egyenlít a hátvéd. Közvetlen közelről ez a gól is, és lábbal eredményes Baki Ákos. 1-1. Érett ez a gól, mert fölényben játszottak a kispestiek, amióta megszerezte a vezetést a kisvárda, de megérdemelte, kérdezem a Vukovics Lászlótól.
1: Igen, teljesen megérdemelt. A kisvárda az előző bejelentkezésnél mondtam, hogy nagyon magára húzza a honvédót, és ez egy vele jár avval, hogy ott vannak a kapu előtt, akkor lehet egy lepattanó labda, egy szöglet, ami most történt, hogy a szögletnél rossz helyezkedés. Már Gyurcsó az előbb előhette volna, kitette, elment keresztbe a kapu előtt. Tehát a kisvárdaiak nagy részben maguknak köszönhetik ezt, avval a felfogással, amit a vezető gól óta csinálnak.
0: Kispesti akció, mert hogy a győzelemről sem tettek le a vendégek. Cújgéber be középre, illetve a védelem mögé, Megyes kiharcol egy szögletet. Nagy Krisztián védekezett ott mellette, és most már azért itt Jakobácsék a győzelem reményében tüzelik a játékosokat. Megint a bal oldalról a szöglet, innen kapta a gólt a kisvárda. Csontos. Elől van természetesen Baki is. 89. perc. Csontos beadás a kapu elé, kifejelte Matanovics, Soltész tisztázott, ez így Hangyáé. És valóban a kisvárdánál Subka Attila úgy cserélt, hogy Ezt az 1-0-ás előnyt meg kell tartani. Szújgéber kapásból be középre, Gyurcsó átveszi, nem tud kapu felé fordulni, visszagorítja, Somogy ellövi, Popovics véd. Magához ölelte a labdát a kisvárdai kapus, de most már indítja Nagyot. Nagy megtalálja Melnyiket. Melnyik elvinni csontos mellett, a felező vonal közelében átfűzi magát két kispesti Melnyik. Szőr forgatja ki Mesanovicshoz. Mesanovics a 16-os környékére ívelte volna. Melnyikhez patta, Melnyik gurítja ki Matanovicshoz. 90. perc, kisvárdai akció Matanovics. Jön egy beadás, kifejelte Kállai. Most a saját kapuja előtt kellett tisztáznia a szélső hátvédnek. Lassan letelik a rendes játékidő, 1-1 a mérkőzés állása, Kisvárda Kispest honvéd, de lesz a vajon győztese ennek a mérkőzésnek. Radmanovac gurítja vissza a bal oldalra Olához. Most a Kisvárda a honvéd tér felén. Fejjel tovább Somogyi, Szamosi, van induló ember, Cújgéberig nem jut el, illetve Gyurcsó volt az, aki ott futott, nem is Cújgéber. 3 perc a hosszabbítás, ami ebben a pillanatban megkezdődött. Radmanovac kísérgeti a labdát. A jobb oldalon Nagy. Megint Radmanovac vissza egészen Popovicshoz. Popovics emelik ki a bal oldalra, lelátóra. Dobhat majd a honvéd. Sákó bácsinak még van 2 csere lehetőség, ugye mindent nem használt ki, egyébként is nem tudott annyi játékos nevezni ebbe a meccskeretbe, hogy minden lehetőségét felhasználja a svájci olasz szakvezető. Érkezik egyébként, úgy látom, Pinte Patrik a kispadhoz, hát ez is a hosszabbítás mélyén lesz ez a változtatási csere lehetőség. Labdával Hangya. Megelégszik-e a Kispest ezzel az 1-1-es állással, vagy többet kíván a debütáló mérkőzéstől, a visszatérő mérkőzéstől az NBA-ben? Cújgéber az alafonal közelében megmenteni a labdát, nem sikerül neki, jöhet kirúgással Popovics Ilija. Elvégzi gyorsan ezt a kirúgást. Nagy ívelő is, a felező van a közelében, Ovotni bólintja tovább, Melnyik, Matanovics sarokkal tenni maga elé, Matanovics meghúzza Hangya mellett. Matanovics ott marad azért Hangya mellett, a 16-os magasságában egy beadás, magas az érkező Novotninak. A jelzett 3 perces hosszabbítás fele letelik, Pinte Patrik érkezik a honvédba, méghozzá Szamosi helyére. Csapatkapitányi karszalag már Hangya karján, Pinte Patrik tehát a honvéd negyedik csere lehetősége. A 40-es száma játszó Szamosi Ádám. És marad 1 perc. Hát azt hiszem, hogy ha fut egy sprintet, akkor az már jó. Kihajtani magát ebben az 1 percben Pinta nem fogja. És hát ugye a mérkőzés végén még neki azért teljesítenie kell majd a kötelező penzumot. Cserejátékosként Pinte. Tovább teszi Megyeshez, aztán most már Pekár gyorsít. Pekár 20 méterre a kaputól átnyesi a túloldalra. Cújgéber, Gyurcsó eltöri a labdát. Hú, de rossz próbálkozás volt ez. Gyurcsót azért az ember úgy képzelni, hogy technikailag képzette, Popovics hibája. Cújgéber visszagurítja, Megyest választja, Megyest Cújgéber elé, és Popovics gyűjti be. A végén még azért némi izgalmat csempész a mérkőzésbe Popovics. Úgy gondolta, hogy ne unatkozzanak a szurkolók itt a legvégén, miközben nem marad Gyurcsó, illetve Cújgéber az, aki elterült ott a földön Popovicssal való találkozóját követően. A hosszabbítás végére érünk lassan, továbbra is a földön. Cújgéber nem most már felkelt, és ebből lehet egy újabb helyzet, de ezt a kisvárdaiak most elhárítják. Ráadásul Káprály Mihály is véget vet ennek a találkozónak. Pontszerzéssel tér vissza az élvonalba a honvéd, Kisvárda, Kispest honvéd 1-1. A kispestiek 1155 nap után játszhattak újra első osztályú mérkőzést, a 3 éves távollét Kisvárdán szakadt meg, az ismét Kispest Honvéd nevet viselő együttesnél. Az első félidőben a Honvéd kezdeményezett többet, de Popovics kapus Boldor fejesét és csontos átlövését is fogta. A hazaiak a kapufát is eltalálták a szünetet megelőzően, Bok távoli kísérlete a lécen csattant, előtte pedig Soltész tornáztatta meg a 42 esztendős Tuivelt. Mind a két csapatnál történt változás a vezetőedző személyében a holtidényben, Kisvárdán újra Suk Attila vezetőedző, míg a Honvéd kispadját a svájci olasz Maurizio Jakobacci örökölte meg. 0-0-val fordultak a csapatok a második félidő elején, a frissen becserélt Matanovic keltett izgalmat, a jobb oldalon elfutott, az alafonal közeléből pedig középre emelt, Herz érkezett és közben közelről a kapuba talált, első bajnoki mérkőzését játszott a Kisvárdán a korábbi szlovák válogatott középpályás, és gólt szerzett ezen a jeles alkalmon. Ezzel tehát vezetett a Kisvárra, amely a folytatásban védekezésre rendezkedett be, a Kispest pedig hatalmas fölényben játszott a második félidő második felében, és a nyomás az gollá érett, a 88. percben csontos végezhetett el baloldali szögletet, a hosszú kapufához érkező Baki pedig a védőket megelőzve betalált a bal alsóba méghozzá lábbal, ezzel egyenlített tehát a Kispest Honvéd. A véghajrában még mind a két kapu előtt adódott némi lehetőség, viszont gólt szerezni egyik együttes nem tudott már. A végeredmény Kisvárda, Kispest Honvéd 1-1. Farkas Bálint hangmérnök kollégán nevében is köszönöm a figyelmet innen a helyszínről, a Szó a budapesti stúdiói.
2: Köszönjük szépen Tóth Bélának, balesetmentes közlekedés, jó utat majd nektek hazafelé, 21 óra 23 perc a pontos idő. Vukovics Lászlóval követtük az eseményeket, hát azért az mindenképpen a csapatok javára irandó, hogy a félidőhöz képest, az elsőhöz képest, ha másért nem a két gól miatt emlékezetesebb a második, de azért ez nem csak a két gól miatt volt emlékezetesebb.
1: Igen, hát azt az első félidőt nem volt nehéz felülmúlni, de hála Istennek itt a második félidőben tényleg több dolog történt. Nagyon jót tett a mérkőzésnek, hogy minőségi játékosok, most a Magyarországról beszélünk, természetesen a világbajnokság elkényeztetett minket, de hát itt azért Matanovic, Mezsanovic, Novotny, azért ezek jó csengő nevek. Kisvárdán is, Honvédba is bejött Meggyes, aki nagyon jól játszott az MB2-be, sokkal jobban lett a játék, mind a két csapatnak az előrejáték, a Matanovic meg is villant az ő beadásából, a szintén új játékos Herz, aki a Dunaszerdahelyből került Kisvárdára, megszerezte a vezetést. Viszont a vezető gól után érthetetlenül visszaállt a Kisvárda, és ez nem annak volt köszönhető, hogy a Honvéd olyan hatalmas elánnal támadott volna, oda nyomta volna a kisvárdaiakat, hanem egyszerűen ezt a felfogást választotta a Kisvárda, hogy megvan az előny, akkor visszaállunk, és megpróbáljuk kihúzni a mérkőzést. Ez nem üdvözült jó taktikának, mert a Honvéd azért, mivel érezte, hogy az ellenfél csak ki akarja húzni a találkozót, egyre másra jöttek a beadások, szögletek, és az egyik ilyen szöglet után csontos baloldali szöglete a baloldalról úgy érkezett középre, hogy érkezett Baki, aki hiába a legmagasabb játékosok egyike, most nem fejjel, hanem lábbal tudott 5 méterről betalálni. A 80. perc körül történt ez a gól. Előtte már Alic, aki most mutatkozott be a Honvédba, nem volt túl jó meccse, de volt egy szép lövés a 68. percben, Csontosnak a 70. egy 16 méteres lövés. Azért emelem ki ezeket, mert az első fél időben semmi nem volt. Ezek is már említésre méltó szituációk. A végén még a Honvéd akár a győztes gólt is megszerezhette volna, mert nagyon ott volt a kisvárdai kapu előtt.
2: Igazságos lett volna?
1: Hát most a fociban, hogy igazságos lett volna. A meccs egészét látva a döntetlen szerintem igazságos eredmény, pláne úgy, hogy a vége előtt 10-15 perccel még vezetett a Kisvárda, de a Honvéd sokat tett az egyenlítésért, ilyenkor hiányzik nekem az, hogy az első fél időben mire vártak a csapatok. A Honvéd tulajdonképpen 3 év után visszatért az NB1-be, megszerezte első pontját, tehát ezt mi pont mi szoktuk állandóan beszélni, az egy pontokkal nem lehet messzire menni.
2: Köszönöm, hogy nem én hoztam fel.
1: Messzire menni az NB1-be. Most jelen pillanatban a Honvédnak annyi, hogy visszalépett újra, NB1-es pontja van. Kisvárda nem hiszem, hogy örül a hazai egypontjának, de a Honvéd most beiratkozott újra.
2: Laci, köszi szépen, hogy itt voltál velünk. Javaslom, hogy menjünk együtt a hegyekbe. Mármint a Hip-Hubboy segítségével, mert hogy ők jönnek a folytatásban. Ugolics Lászlónak köszönöm
1: én
2: szépen.
1: Én is köszönöm.
3: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Döntetlennel tért vissza a Kispest Honvéd az NB1-be. Helyére került a déli körvasút új acélhíd szerkezete. Fokozatosan melegszik az idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A labdarúgó NB1 egyetlen mai mérkőzésén Kisvárda Kispest Honvéd 1-1. Holnap a bajnoki címvédő Eto a frissen feljutott Vasas vendége lesz. Szintén vasárnap rendezik a Debrecen Puskás Akadémia és a Paks FTC találkozót. Hétfőn pedig az MTK Zalaegerszeg összecsapással zárul az OTP Bankliga első fordulója. A mérkőzéseket megtekinthetik az M4 Sporton, az M4 Sport Pluszon és élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban is. A Diósgyőr nagykanizsai győzelmével kezdődött a labdarúgó MB2 új idénye. Bár a hazaiak hamar vezetést szereztek, a miskolciak a folytatásban fordítani tudtak, és végül 3-2-re megnyerték első bajnokiukat. A többi mérkőzésen Ajka Kecskemét 3-1, Videóton Kozár Misleny 4-0, Tisza Kécske Szeged 1-1, BVSC Kazincbarcika 0-0. Döntőbe jutott Sydneyben a vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott. Miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot, a mieink ellenfele a holnap délelőtt 10 órakor kezdődő döntőben az olaszokat 10-9-re legyőző görög válogatott lesz. A tőröző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik Cseh Csupenics-től, így bronzérmet szerzett Hongkongban, a vívó világbajnokságon. A McLaren brit pilótája Lando Norris volt a leggyorsabb a Hungaroringen az időmérő edzésen, így ő indulhat majd az élről a 41. Formula 1-es magyar nagydíjon. A második és harmadik helyen a két Ferrari-s, Lewis Hamilton és Charles Leclerc végzett. Utólag aztán Hamilton 3, még a negyedik helyen végző Kimi Antonellit 5 rajthelyes büntetéssel sújtotta a Nemzetközi Automobil Szövetség. Így a második helyről végül Leclerc, a harmadikról pedig Oscar Piastri várhatja a holnap 15 órakor kezdődő 70 körös futamot.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete a Soroksári út felett, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid, aki a helyszínen követte a munkálatok egy részét, azt írta, a beruházás óriási előrelépés a magyar vasúti közlekedésben. Emlékeztetett arra, 7 éve már, hogy kitalálták a déli körvasút koncepcióját. Ennek legfontosabb eleme az új közvágó hídállomás, amely Budapest belvárosának új déli kapuja lesz. A miniszter kitért arra is, hogy a következő hídszerkezet jövő nyáron kerül a mostani mellé, így adódik majd össze a négyvágányos, két középperonos új állomás. A magyar családoknak kiszámítható árak kellenek, a vállalkozásoknak pedig kiszámítható szabályok. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter közölte Facebook oldalán, miután Bóna Szabolcs agrárminiszterrel együtt találkoztak a kereskedelmi szövetségek képviselőivel. Kapitány István hozzátette, az egyeztetésen arról volt szó, hogyan működjön jobban az élelmiszerkereskedelem. Markó Bélával, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség korábbi elnökével egyeztetett a határon túli magyar közösségek előtt álló kihívásokról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Segesváron. Tarzoltán közösségi oldalán a megbeszélésről azt írta, egyetértettek abban, hogy a kultúra és az oktatás támogatása, valamint a közösségek önrendelkezésének megerősítése elengedhetetlen a jövő szempontjából. Háromnapos Szinkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, báb előadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az Új Szegedi Erzsébet Ligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon egy hétállomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét.
0: Közlekedés.
1: Továbbra is erős a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és Herceghalom között kiépített terelésben. Biatorbágy után a 17-es kilométernél baleset történt, a forgalomkorlátozás megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Reggelig legfeljebb az északkeleti határvidéken alakulhat ki egy-egy zápor. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Kellemes szombatesti rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Szőke Alex világ és Európa bajnok ezüstérmes birkózó, aki aranyérmet nyert a budapesti Paják Imre Varga János Kozma István emlékversenyen kötött fogásban. Keszi Dóra beszélgetett Szőke Alexszel.
4: Érezted, hogy azért jó formában vagy, és kijöhet most neked így a lépés, vagy akár az érem?
5: Vegyesek, inkább azt mondom, mert kicsit enerváltan indult meg a napom, nem aludtam túl jól. De a formám viszont azt gondolom, hogy elég jó volt, hiszen kim voltunk Amerikába egy jó két és fél hetet magaslaton, és azt gondolom, hogy ez elég jót tett így az állóképességemen és így a formámat nézve. Nyilván nem ide kell a csúcsforma majd októberre a világbajnokságra, de azt gondolom, hogy nagyon jó formában voltam, még úgy is, hogy ugye mondtam az előbb, hogy nem indult túl jól a napom, de azt gondolom, hogy ezt is jól tudtam kezelni, és léptem egy szintet így a karrierembe, hogy ilyen állapotban is elég jól tudtam birkózni.
4: Igen, mondtad ezt az amerikai edzőtábor, hát nyilván mondjuk hazaérkezve időeltolódáson is, meg minden mással is meg kell birkózni, de mit tudtatok ott, milyen munkát tudtatok ott kint végezni, milyen országokkal tudtatok együtt készülni?
5: Igen, ugye Colorado Springsbe voltunk egy jó másfél hetet. Kim voltak ugye az amerikaiak, ukránok, japánok és mi magyarok, úgyhogy ez a négy nemzettel tudtunk így együtt készülni. Elég jó és felszerelt komplexumba voltunk. Az étkezés, a partnerek is elég jók voltak, úgyhogy tényleg maximálisan minden adott volt ahhoz, hogy egy nagyon jó tábort szervezzenek így az amerikaiak. Aztán utána átmentünk az utolsó öt napot Las Vegasba töltöttük, ugye jövőre ott lesz a világbajnokság, a kvalifikációs világbajnokság. Megnéztük ezt a flow-t, ezt a Las Vegas-i élményeket, ugye nyilván ne akkor éljük át, meg maga a körülményeket. Azok is vegyesek voltak, nyilván nekem nem volt akkora dolog, hogy Las Vegasba voltunk. Nyilván azért Las Vegas az Las Vegas, de azért a filmekben jobban elő tudják ezt adni, hogy Las Vegas az mekkora csili-vili és minden hűde. De nekem nem volt ez az élmény meg.
4: Nyilván szokni kell ezt az amerikai életérzést, mert hát azért már benne vagyunk jelentősen az olimpiai ciklusban, és ugye két év múlva Los Angelesben itt az olimpia. Egy ilyen szezonon belül mennyit tudtok külföldön készülni edzőtáborokban? Ti mennyit szoktatok utazni, akár mondjuk külföldi edzőtáborokban?
5: Szoktunk, most is még fogunk még menni a világbajnokság előtt Porácsban nemzetközi edzőtáborba, de próbáljuk mi meghívni a külföldieket, hogy ne kelljen annyit utazni. Most is Tatáról jöttem föl, és nemzetközi edzőtábor van, ugye két hetes így a verseny után. Elég jó nemzetek és jó sokan vagyunk a táborba, úgyhogy van bőven edzőpartner, ami elengedhetetlen az, hogy úgy készüljünk föl, hogy egymással, tehát a magyarok, hiszen azt gondolom, hogy csukott szemmel ismerjük egymást, legyen szó most az alattam lévő súlyokról, vagy súlycsoportról, vagy pedig a fölöttem lévőkről, tehát mindenki tudja azt, hogy ki mit csinál, ezért van szükség arra, hogy nemzetközi ingereket kapjunk, úgyhogy Szoktunk mi is menni, meg szoktak jönni hozzánk is, úgyhogy így vegyesen, de sokat utazunk.
4: Hát, hogy akkor külön köszönjük, hogy feljöttél Tatára hozzánk így ide a szerkesztőségbe és a stúdióba. Ezek szerint akkor nem maradt túl sok pihenő így a vasárnapi verseny után. Mennyi napot kaptál még pihenésre? Vagy aztán rögtön utaztatok reggel le Tatára?
5: Egy napot kaptunk. Mármint akik ugye vasárnap birkóztak, azoknak egy napja volt. Nyilván szerencsésebbek voltak azok, akik péntek-szombat, azoknak több nap pihenőjük volt, de nyilván kedden kezdődött meg a tábor reggel, azért nem egyből belevágott ott a vasárnapi brigád a nagy melóba, tehát azért kaptunk az edzésen egy kis engedményt, és nem egyből a mély vízbe ugrasztottak minket, de igen, azért nem túl sok pihenőt kaptunk, úgyhogy nyomjuk tovább a melót.
4: De ez az emlékverseny azért egy magyar birkózónak, azt gondolom, hogy mindig elég sokat ad neked. Mit jelent személy szerint ez az emlékverseny?
5: Igen, ugye már, hát nem akarok hülyeséget mondani, a harmadik vagy negyedik éve rendezik meg itthon ezt az emlékversenyt. Az első sajnos nem tudtam indulni, mert akkor műtötték meg a nyakamat, de utána való évben már második lettem, aztán tavaly nem sikerült úgy, ahogy kellett, most kijött a lépés. Nyilván nagy megtiszteltetés az, hogy meg tudtam nyerni hazai közönség előtt, és még utána ugye megkaptam ezt a külön díjat is, hogy én voltam a legeredményesebb magyar versenyző, úgyhogy eszméletlen büszke voltam magamra, büszke vagyok mindenkire, aki ott volt és segített és szurkolt, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt.
4: Hazai közönség mennyi pluszt ad? Mennyire népszerűek a birkózók nálunk? Mit érzékelsz? Mennyire volt tele a csarnok?

0: hogy itthon voltak a versenyek, de most valahogy átszakadt ez a gát, és nagyon-nagyon jó flow-ba tudtam lenni azzal, hogy itthon volt ez a verseny megrendezve.
1: Hála Istennek, hogy ezt mondod, mert ugye 2027-ben Budapest rendezi majd az Európa-bajnokságot, akkor ezek szerint, hogyha átszakadt a gát, akkor az is jó előjelekkel várod majd.
0: Így van, ugye ma tudtuk meg azt, hogy az EB az nálunk lesz megrendezve. Nyilván még messze van, addig még sok minden történik, ugye lesz előttünk még feladat, még lesz nemzetközi verseny is, meg ugye a világbajnokság is, úgyhogy azt követi majd egy alapozó időszak. Már az, ugye az Európa-bajnokság, az már bele fog számítani a kvalifikációba, úgyhogy az is egy fontos lépése lesz az olimpiai kvótának, úgyhogy izgatottan várom azt is, hogy fog elsülni. Bízom benne hasonlóképpen, de dobogot mindenféleképpen meg szeretném csípni majd ott is.
1: Mondtad, hogy azért jönnek a kis birkózó palánták akár hozzád, és hát te is még nagyon fiatal vagy, ez mennyire furcsa érzés, hogy most már rád példaképként tekint sok kisgyerek?
0: Nem gondolnám, hogy furcsa lenne. Ahogy az előbb is mondtam, ez egy plusz löket és plusz energiát és erőt ad az, hogy ennyi fiatal gyerek, vagy akár velem egykorúak, vagy egy pár éve fiatalabb is felnéz rám, és kikéri a tanácsomat, vagy bármi olyan dolgot látok, hogy esetleg épp azt csinálja, vagy úgy csinálja a dolgokat, ahogy én. Ezek mind motiváció jelleggel fogom fel, és erőt tud adni, vagy akár a szülők is jönnek és kérdeznek, hogy ők hogy csinálják a gyereknek a nevelését, úgyhogy ezek plusz energiát adnak.
1: Ugye te 97 kg-ban versenyzel, mennyire volt idén erős ez a mezőny, vagy akár ezen a versenyen, mert elég nagy skalpokat gyűjtöttél be itt Budapesten is.
0: Igen, ugye örményt, németet és két oroszt vertem meg ezen a versenyen. Az egyik orosz ugye az most ért vissza, hiszen Tokió után abba hagyta a birkozást, de nyert egy jó pár EB-t, meg VB-t és olimpiát is, és őt most tudtam először megverni, már jó pár szó birkoztam vele, amikor fiatalabb voltam, akkor megvert mindig sajnos, úgyhogy most már vissza tudtam ezt a vereségeket adni neki. Nagyon örültem, hogy meg tudtam verni az Evlojevet. Aztán ugye a döntőben is egy másik oroszt is megvertem, úgyhogy elég jó skalpokat gyűjtöttem be, és bízom benne, hogy ez a forma, ez kitart most már, és ennél rosszabb soha ne legyen.
1: Melyik volt a legkeményebb mérkőzésed a nap folyamán? Volt olyan számodra, hogy hold pont, vagy amin úgy nehezen lendültél tovább, de aztán amikor átlendültél rajta, gondoltad, hogy akkor jó, most már meg lehet, akár az arany is.
0: Nálam mindig ez az első mérkőzés az, ami ilyen vízválasztó. Ugye át kell esni ezen a versenydrukkon, meg az izguláson, hogy az ember fölmegy és az első mérkőzésé legyen túl, úgymond. Nálam mindig ez az hogyha ott jó birkózok, akkor azt tudom azt, hogy onnantól kezdve jó lesz a nap, és ez így is volt. Bár nem volt túl akciódús mérkőzésem, de belülről én azt éreztem, hogy elég stabil vagyok, és jó lesz ez. Meg hát ugye az elődöntő, amikor megvertem az olimpiai bajnokot, akkor éreztem azt, hogy jöhet bárki még.
1: Ez akkor önbizalmat adott, gondolom, hogy aztán már érezted, hogy már tényleg bárkit meg tudsz verni. Mind dolgoztatok így az elmúlt hónapokban, ami miatt most kijöhetett a lépés? Mit gondolsz?
0: Vannak azért még hibák. A lenti parter helyzetem nem túl jó most. Nem gondolnám, hogy rossz, de nem a legjobb. Nyilván, ahogy mondtam az elején is, nem most kell a jó forma, hanem majd az októberi világbajnokságra. Azt kéne egy kicsit jobban csiszolni, de az, hogy mit dolgoztunk, ugye az Európa-bajnokságon a döntőbe kikaptam 3-1-es arányban a bulgár sráctól, és a fejemet fogják, mert tudják, hogy az úgymond a gyenge pontom, és azon próbálunk minél többet javítani és gyakorolni, hogy azt a védekezést minél stabilabb és erősebb legyen, úgyhogy leginkább, ahogy az előbb is mondtam, a lenti helyzetem, a parter szituációt kell leginkább most jobban átvenni, meggyakorolni, meggyakoroltuk is.
1: Edzőitől milyen visszajelzést kaptál így a verseny után?
0: Büszkék voltak, nagyon örültek, mondták, hogy még nem nagyon láttak ilyen stabilan

0: birkózni fizikailag és mentálisan is, úgyhogy mondták, hogy jó az út, haladunk tovább, még rá kell rakni egy lapáttal, és ezeket a hibákat, amit ugye az előbb elmondtam, ezeket mind kijavítani és helyre rakni, és tényleg onnantól kezdve azt gondolom, hogy nincs az, aki meg tudna verni.
1: Visszanéztétek már esetleg így a mérkőzéseidet, vagy milyen gyorsan szoktátok ilyenkor egy-egy verseny után akár a videókat visszanézni, hogy tanuljatok belőle, vagy elemezzétek? Volt már erre lehetőség?
0: Át szoktuk beszélni a versenyt, már átbeszéltük a versenyt az edzőkkel. Videót általában világverseny előtt szoktunk kielemezni. Nyilván akkor megvannak azok az emberek is, ugye nálunk vannak kiemelések a sorsolás szempontjából, hogy kikkel leszünk egy ágon már automatikusan, meg azokat az embereket megnézzük, akik ott vannak, oda tartoznak az élmezőnybe, úgyhogy videóelemzés leginkább a világversenyek előtt szoktunk megtekinteni. Most inkább csak átbeszéljük azokat a jó és rossz dolgokat, amik voltak az adott versenyen.
1: Van valami különleges rutinod így versenyek előtt, amit így alkalmazol, vagy mindig bevetsz?
0: Szokott, igen, ugye vannak, amikor előkészítem a cuccaimat, már előző nap, nem pedig aznap reggel kapkodom és szedem össze a sátorfámat, hanem előző nap mindent összepakolok, mindent bekeverek, tudom azt, hogy mérlegelés előtt mit kell csináljak, vagy mit csinálok, megvannak az okném, az alsógatyám, a minden olyan apró kis részletek, amiket mindig a versenyre veszem fel, az adott pólót, rövidnadrágot, úgyhogy ezek a kis apró dolgok, ezek megvannak, igen.
1: A mérlegelés számodra mennyire jelent stresszt? Mert vannak az versenyzők, akiknél azért túl stresszes lenni, vagy te azért fixen tudod tartani ezt a súlyt, és nincs ezzel problémád?
0: Nincs, hál' Istennek. Azért van rajtam egy 5-6 kiló plusz, tehát általában ilyen 102-103 kiló vagyok a súlyomhoz képest. Ugye van rajtam egy pár kiló felesleg, nem felesleg, de hát ugye nem a súlyomat tartom folyamatosan, mert azért az úgy nehéz lenne felkészülés. Úgyhogy, de nem szokott problémát okozni ez a pár kiló. Nem szeretek azért fogyni, nem szeretem magamat éheztetni, de hát ugye muszáj, úgyhogy általában nem szokott problémát okozni ez a súly.
1: Beszéltél az orosz versenyzőkről, ugye két versenyzőt le is győztél most itt Budapesten. Birkózásban is egyébként nagyon sok sportágban látható, hogy visszatérnek, illetve volt, ahol már versenyezhettek, de nem saját zászló alatt. Ugye birkózásban is most már, ha jól tudom, akkor saját zászló alatt és saját himnuszt hallgathatva érkeznek vissza a versenyekre. Ez nálatok mennyire jelent majd nehézséget az ő jelenlétük? Hogy érzed, hogy mennyire hiányzik mondjuk a versenyrutin náluk, mert sok sportágban azért még látható, hogy hiányzik náluk a versenyrutin. De sok sportágban azért most már tényleg kezdenek visszatérni és kemény ellenfelek, szóval a birkózásban hogy látod, hogy az orosz versenyzők, meg a fehér orosz versenyzők visszatérését?
0: Azért nálunk nem volt akkora hiányuk, tehát volt egy időszak, amikor ugye nem indulhattak, nem versenyezhettek, azt hiszem ez a, nem akarok hülyeséget mondani, de ez a 22-es, 23-as év lehetett az, amikor nem indulhattak a versenyeken, aztán utána úgy indulhattak, ugye nem használták a zászlójukat, meg nem volt himnuszuk, a nyertek világversenyt. Ez mostanra visszajött, tehát minden jogot megkapnak most már, saját zászló, saját himnusz, úgyhogy... De amikor nem indulhattak, akkor igen érezhető volt az a versenyhiány, az a rutin, ami ilyenkor az emberben benne van, benne marad, hogy hiányzik. Itt van például az én ellenfelem, ugye 5 évet kihagyott, és most tér vissza, azért érezhető rajta az, hogy az az 5 év azért az 5 év, és az élmezőny azért ugyanúgy haladt, és edzett, és csinálta a dolgát, és a birkozás is fejlődött, meg maga a sportág is fejlődött, úgyhogy sokat számít az, hogy az ember kihagy akár fél évet, de évet, úgyhogy érezhető volt rajtuk az, hogy nem voltak jelen.
1: Na ez az például Tokió óta mennyit változott a birkózás is, mert minden sportág tényleg bődületesen gyorsan fejlődik, a birkózásban ez mennyire gyors ez a fejlődés?
0: Azt gondolom, minden olimpia teljesen más, még hogyha nem is változnak a szabályok, de maga a birkózásnak a stílusa, a fogások, a védekezés, a támadás jellegei, ezek mind apró dolgokat is, de mindig az ember csiszol a fogásain, hiszen ki ismerik, és valami újat és kell gyakorolni vagy csinálnia, és akkor utána már az ember ugye arra is rá fejlődik, hogy hogyan védekezzen ezekre az új dolgokra, tehát így mindig apránként fejlődnek így a fogások, a fogás védései, úgyhogy ha mondom, az előbb is mondtam, minden olimpia teljesen más, minden olimpiai ciklus teljesen más, úgyhogy mindig az embernek valamivel, egy picivel meg kell újulnia.
1: Te például szeretsz most így visszatérve az oroszokra, szeretsz ellenünk versenyezni, ez már csak azért is kérdezem, mert sok versenyző azt mondja, hogy nem, mert nyilván keményebb lesz a mezőny, valaki meg azt mondja, hogy szeret ellenük versenyezni, mert nyilván, hogyha ellenük nyer meg egy aranyérmet, akkor sokkal édesebb a győzelem íze, szóval te hogy állsz ezzel?
0: Ez így van, tehát hogyha az ember nyilván megnézi az előnevezés, és látja azt, hogy milyen nemzetek indulnak az adott versenyen vagy világversenyen, és úgy nyer versenyt, hogy akár egy vagy két ilyen erős nemzetet, akár egy orosz, vagy egy fehér orosz, vagy egy törököt, vagy azerit, vagy bármelyik, amik ugye az adott sportágban erős, büszkeség az, hogy így nyert, vagy így lett érmes, vagy dobogós, úgyhogy ezek mind egy plusz energiát, plusz visszajelzést adnak arra, hogy jó az út, amin az ember van.
1: Na de az érdekel még tényleg, mert fiatalkodat ellenére már nagyon sok sikert elértél, hogy miért pont a birkózást választottad, mert ha jól olvastam, édesapád boxoló volt, és a Növényi Norbertel is, ha jól tudom, együtt edzett, illetve igen. Bátyád meg motocross versenyző, szóval ahányan vagytok, annyiféle sportnak tűztök, neked hogy jött az életedbe a birkózás?
0: Igen, apukám, ez a csibész kis gyerek volt, aztán a bunyót választotta, nyilván nem versenyszerűen, hanem csak hobbiként járt le, aztán ugye a Norbival, a Növényi Norbival is edzett együtt, és azóta is nagyon jó baráti viszonyban vannak. Én is szoktam a Norbival is, meg a fiával is beszélgetni, úgyhogy így megmaradt ez a jó kapcsolat. A bátyám ugye meg motorozik, vagy motorozott, vagyis a mai napig is motorozik. Más az utunk, igen. Én nálam a birkózás az úgy jött, hogy édesapámnak van egy... vagyis hát az én főnököm úgymond, a szakosztályvezető, ők elég jó baráti viszonyban vannak, családbarát a kapcsolat, és ő alapította, tehát Losonci Otto alapította újra az egyesületet 2006-ban, és akkor mondta apukámnak, hogy hozzuk le a fiatat, nézzük meg, hogy mit tud, mire képes, és akkor elkezdtem az iskolát 2007-ben, az első osztályt, és akkor onnantól elkezdtem járni birkózni, nyilván a focival együtt, tehát én fociztam óvodáskorom óta, mondjuk az most már, mostanra az már nem nagyon látszik, úgyhogy ezt így párhuzamosan csináltam, és hát az iskola rovására ment ez a két dolog, és hát választanom kellett, és a birkózás mellett döntöttem.
1: De mi az, ami miatt mégis ott ragadtál a birkózás mellett?
0: Hát elég rossz és eleven gyerek voltam, úgyhogy ez az, ami döntött arról, hogy a birkózás, mert ott ki tudtam magam adni, nagyon jól éreztem magam, nyilván voltak nehézségek, és gyereknek nem akartam, volt, hogy nem akartam menni birkózni, de tényleg, ahogy mondtam, hogy nagyon rossz kisfiú voltam, és a szüleim tudták azt, hogy ott tudom úgymond kiadni magamat, és tudtam koncentrálni úgy utána a tanulásra is. Voltak olyan időszakok, hogy rengeteg volt a tanulnivaló, de inkább lementem edzeni, kiadtam magam, elfáradtam, és akkor hajnalba keltem, és akkor édesanyámmal tanultunk az iskola előtt, és úgyhogy így hoztuk össze ezt a történetet, de nem gondolnám, hogy rosszul döntöttem.
1: Abszolút nem, és mi is örülünk, hogy emellett döntöttél, mert abszolút tényleg hozod a sikereket. Emlékszem még a legelső edzésedre? Milyen volt?
0: Igen.
1: Milyen volt?
0: Hát... rémülten bementem, és nagyon féltem ott a csattanásoktól, meg ott dobálták a nagyobbak egymást, de Krújván bácsi és Balog Ferenc fogadott, és ők fogadtak úgymond be, és mutatták meg a birkózás rejtelmeit, így az elején, és Hát az elején ugye kicsit úgy féltem, és rémült voltam, de aztán egyre jobban a közösség is befogadott, és az edzők is, és nyilván az elején még ugye csak játék és minimális birkozás van, de úgy látták, hogy a mozgásom és a jók a koordinációim is, úgyhogy úgy mondták, hogy mozduk, vagy a szüleimnek mondták, hogy hozzátok minél sűrűbben a gyereket.
1: És mikor érezted, hogy ebből akár egy olimpiai sportolói pálya is lehet? Mert azért te már így kadett junior korodban is hoztad az eredményeket.
0: Én azt gondolom, hogy ez az időszak, ugye 16 évesen lettem először ugye ifi válogatott. Előtte ugye serdülőben voltak ilyen, nem, ilyen összehozott edzőtáborok, és ott is ugye az országban nagyon sok fiatalra birkoztunk együtt, nagyobbal, kisebbel, de 16 évesen, tehát 2016-ban lettem elsőnek válogatott, és akkor onnantól indult meg én azt gondolom, hogy így komolyabban a pályafutásom, hiszen akkor nyertem ugye ifi világbajnokságot, és utána sorra volt még egy jó pár utánpótlás világverseny, amit megnyertem, és én azt gondolom, hogy az az időszak volt, vagy onnantól számolom azt, hogy én ebbe szerettem volna, vagy ebbe szeretnék jeleskedni.
1: Azt beszéltük, hogy most már hozzád is oda mennek a gyerekek, és példaképként tekintenek rá, de neked gyerekként ki volt a példaképed, akire azt mondtad, hogy szeretél volna hasonlítani, vagy legalább olyan eredményeket elérni, amit ő?
0: Nekem mindig a bátyám volt előttem példának, ugye 5 év van köztünk, és volt nagyon sokszor neki olyan, hogy ugye nem jött össze egy adott verseny, nálunk máshogy van lebonyolítva, és én nagyon sokszor volt, hogy mentem velük versenyre, és szereltem, ott segítettem nekik, és ő úgy tudta megkezdeni újra a hétfőt, hogy újabb erőt, újabb motivációval tudott neki indulni, még hogyha nem is úgy sikerült egy adott versenye, és ez tehát nálam ott volt előttem a példa, és ez így a mai napig van bennem, vagy bennem van, és a mai napig segítjük egymást, és segít nekem minden olyan dologban, amikor nehezebb az időszakom, mindig átlök, mindig mondja az okosságait, úgyhogy tényleg nekem ő volt így előttem példaként.
1: És miért pont a kötött fogás szakág?
0: Gyerekként, tehát serdülő korosztályig 15 éves korig ugye nálunk úgy van, hogy fél évig kötött, fél évig szabadfogást birkózunk, pont ezért, hogy kialakuljon az emberbe vagy a gyerekbe az, hogy mit szeretne, melyik fogásnemet, és nálam a kötött fogás volt az, ami leginkább jobban dominált, hiszen ott az erő és az állóképesség az, ami leginkább fontos, és meg hát én nem magas is vagyok, és ahhoz, hogy lehajoljak, ugye szabadfogásban elég mélyen kell birkozni, nekem az annyira nem nagyon feküdt.
1: Na igen, te viszonylag magas vagy, így akár a mezőnyt is nézzük. Ez előny vagy hátrány számodra, vagy mennyire tudsz profitálni ebből a magasságodból akár?
0: Változó. Tehát, hogyha mondjuk egy alacsonyabb, jóval alacsonyabb ellenféle birkozok, azért az elég kellemetlen. Tehát nekem ahhoz még jobban le kell, tehát amúgy is rogyasztott alapállásba állunk, ahhoz akkor még jobban le kell rogyasszak. Az elején, mikor még nem volt rajtam még annyi úgy izomtömeg, akkor sokan azt hitték, hogy én gyerekként, hogy én kosaras leszek, mert hogy elég magas vagyok a korosztályomhoz képest. Úgyhogy, de nem gondolnám azt, hogy hátrány az, hogy ilyen magas vagyok, sőt, vannak még nálam magasabbak is, úgyhogy az adott, tehát az ellenfél függő, hogy ki milyen magas, úgy kell a stílusodat beállítani.
1: Azt mondtad, hogy gyerekként azért a futballal is kacérkodtál, most figyelted a foci VB-t?
0: Voltak olyan meccsek, igen, amit
1: kinek
0: néztem.
1: Kinek szurkoltál?
0: Én a franciáknak megmondom az őszintét, szeretem az Mbappét, már hogyha mondhatok ilyet, úgyhogy ő miatt a szurkolok, vagy szurkoltam neki, nagyon sajnáltam, hogy kikaptak, úgyhogy de legalább a bronzmérkőzésen elég jó mérkőzést játszottak, úgyhogy nekik szurkoltam, De nyilván néztem azért egy ilyen jobb meccset, mérkőzést.
1: És továbbra is jutom velem szemben Szőke Alex, aki a hétvégi budapesti emlékversenyen aranyérmet nyert. Hát itt beszéltünk a közelmúltról, illetve hogy miért a birkózást választottad annó, de beszéljünk még picit így a pályafutásodról, mert azért ez tele volt hullámhegyekkel, hullámvölgyekkel. És hogyha azt nézzük, hogy tényleg sajnos ugye Tokióban ötödik voltál, a párizsi olimpiát ki kellett hagynod. Visszanézel az eddigi pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb?
0: Mire vagyok a legbüszkébb? Mikor kijutottam Tokióba, az egy elég, hát nem akartam első, vagyis első körben akartam, aztán utána, miután nem jött ugye itthon össze a kvalifikáció, akkor úgy voltam vele, hogy akkor ezt elengedjük, és akkor a saját korosztályba jeleskedjünk, de az edzőkkel, a családdal, és én is átgondoltam ezt az egész helyzetet, és akkor újra belevágtunk, és akkor kellett válogatózni újra itthon az itthoniakkal, ugye akkor Szilvás Erikkel és Kis Balázsa, és meg tudtam őket verni, és akkor az utolsó kvalifikáción sikerült a kijutás Tokióba. Azért ez nagy szó volt, hogy 21 évesen kijutottam, és akkor én voltam a mezőnyben a legfiatalabb, mármint szerintem az egész birkózó mezőnyben, de kötött fogásból szerintem biztos, úgyhogy ez egy nagy büszkeség volt akkor.
1: És hát nem csak az, hogy kijutott, hanem ötödik lettél, azért az is egy gyönyörű szép eredmény szerintem, de miért nem akartad, vagy túl nagy falatnak gondoltad akkor még, így fiatal fejjel?
0: Igen, inkább ez volt, hogy túl nagy falat volt, ugye ott voltam akkor még 20, tehát nem töltöttem be 21-et, akkor 20 voltam, márciusban töltöttem, és úgy voltam vele, hogy akkor ezt engedjük el, és akkor csináljuk a saját korosztályt, de jól döntöttem, meg döntöttünk így, hogy akkor belevágunk, mert meg lett egy üvecse.
1: Birkózásban állatok, pláne a 97 kg-ban mennyire nehéz megszerezni a kvalifikációt is akár? Most sokszor, sok sportágban azt láthatjuk, hogy a kvalifikációt megszerezni sokkal nehezebb, mint mondjuk egy olimpián jól szerepelni, de nálatok ez hogy áll, hogy van, mennyire nehéz megszerezni a kvalifikációt?
0: Ez így van, ahogy mondtad, úgyhogy nehezebb kijutni, és kint, mármint hogyha az ember kijutott az olimpián, akkor már ott már úgymond könnyebb a jó eredmény megszerzése. Ugye 16 ember jut ki a minden súlycsoportba, vannak egy-egy szabadkártyások, de az maximum egy-két súlycsoportba, de kijutni tényleg nehezebb, bár mondjuk most új rendszerünk van, tehát új kvalifikációs rendszerünk, jövőre indul már meg a tortúra. Ugye lesznek nemzetközi versenyek, ugye most még rankingnak hívják, de jövőre ezt is át fogják nevezni, még nem tudjuk, hogy mire, meg ugye már az Európa-bajnokság is bele fog számítani. A világbajnokságról ott automatikus az első négy, tehát ott ha az ember dobogóra föláll, akkor már fix a rephegye Los Angelesre. Aztán lesznek még kontinens kvalifikációk is, onnan egy ember fog kijutni, úgyhogy így áll össze, meg a világranglista alapján majd nézik az embereket, hogy akkor hány fő, de összesen ugye 16 jut ki így ezekkel a versenyekkel.
1: Mondtad, hogy tortúra, most már így fél szemmel azért nézed ezt is, a kvalifikációt, vagy még azért lépésről lépésre haladsz, és az adott versenyre koncentrálsz?
0: Hát ugye van még egy világbajnokság előttünk, ami fontos. Onnantól azt gondolom, hogy már rá lehet kanyarodni erre a tortúrára, ahogy az előbb mondtam. Ugye elég hosszú lesz ez az út. De azt gondolom, hogy a legkönnyebb ugye a világbajnokságról megszerezni a kvótát, ott automatikus, és onnantól az ember nyugodtan tud készülni az olimpiára, meg minden időszakra, mert ugye az olimpiai évében nincsen világbajnokság, csak Európa-bajnokság az olimpiai súlyokba, úgyhogy még nem nézem egyelőre ezt, mert mondom, még van előttünk egy akadály, már mint hogy nem akadály, hanem feladat a világbajnokság, és akkor onnantól már úgy kezdjük meg a felkészülést, hogy akkor olimpia.
1: Visszamegyünk 2021-ben, ott azért nálatok is összetorlódott a versenynaptár a Covid miatt nyilván. 2021. októberre ott azért a felnőtt világbajnokságon ezüstérmet szereztél. Az mennyiben változtatta meg az életedet?
0: Igen, ott ez egy kivételes időszak volt, mert ugye olimpiai évben az előbb mondtam, nincsen világbajnokság, csak mivel ott Covid volt, úgy berakták. Mikor lejöttem a szőnyegről Tokióba, vagy Tokióból, és ötödik lettem, ott az iszonyatos fájdalom volt, mert én úgy mentem fel a szőnyegre, hogy nyerni szeretnék, sőt, nem nyerni szeretnék, nyerni akarok, de az élet sajnos így hozta, úgyhogy el kellett fogadni, nehéz volt, de szerencsére úgymond hamar túl tudtam magam tenni rajta, és már mikor jöttünk haza az olimpiáról, akkor már én a akkori szövetségi kapitány Sike Andrással megbeszéltem azt, hogy megbeszéltük, hogy akkor a világbajnokságon tuti indulok, és szeretnék is indulni, és akkor volt bennem egy akkora bizonyítási vágy, és nem mások fele, hanem magamnak azt, hogy nekem az olimpiai érem az járt volna, hogy nagyon jól sikerült az a világbajnokság, és még ha ki is kaptam a döntőbe, de az egy visszajelzés volt, hogy nekem ott van ilyen fiatalon keresni való helyem a felnőtt mezőnybe, és oda tartozom az én mezőnybe, még ha ilyen, olyan fiatal is voltam.
1: Mennyire nehéz nálatok a világélvonalában maradni? Azért tényleg ilyen szinten mennyire kemény, hogy azért mindig versenyről versenyre meg kell újulni, nyilván ott maradni és figyelni a trendeket, mennyire változik a sportág, mennyire nehéz?
0: Nem egyszerű. És itt van a példa, mármint az én példám az, hogy ugye nekem volt egy 21-ben egy válműtétem, utána rá kiújult a gerincsérvem, és akkor azt nagyon sokáig bajlottam, próbáltuk úgy, hogy ne kelljen megműteni, de annyira visszavett a teljesítményemből, hogy hát igen, az élmezőnyből szép lassan, de visszaestem. És hát utána elhatároztuk azt, hogy akkor csináljuk meg, műtsük meg, hogy újra legyen a kezemben. Nem volt a kezemben erő, zsibbadt a kezem. Nem tudtam normálisan aludni, felkészülni se tudtam normálisan. Úgyhogy arra jutottunk, hogy akkor ezt megcsináljuk, és akkor megműtöttek. Aztán abból ugye felépülni is nehéz volt, mármint úgy volt nehéz, hogy rá egy évre már olimpia volt. Tehát ezt az olimpia éve előtt csináltuk, vagy csináltam meg a nyakamat. Úgyhogy nehéz lett volna felépülni belőle, 100%-osan nem is tudtam 100%-ot nyújtani még a műtét után se, ezért se sikerült sajnos a párizsi szereplésem. Mindent megtettem, mindent megpróbáltam, de nem, tehát egyszerűen nem voltam olyan fizikai állapotban, hogy én kijussak az olimpiára, mert nem volt bennem meg az a magabiztonság, ami például most. Tehát az, hogy tudom azt, hogy mindent megtettem, mindent elvégeztem, nincs bennem sérülés, nincs bennem semmi gát ahhoz, hogy én nyerjek, és ez akkor ugye ez nem volt meg, mivel hát nem tudtam még úgy 100%-osan felkészülni.
1: De ez mennyire volt nehéz mentálisan feldolgozni, hogy most akkor párizsi olimpiád az úgymond ugrik. Visszaemlékszem, mentem vívóedzésre a Gerevicsbe, és ott láttalak a parkolóba, és akkor már bejelentettétek, hogy azt hiszem a 22-es hazai EB-n nem indulsz, és akkor így gondolkoztam, hogy lehet, hogy Alex mégiscsak jobban van, vagy mégiscsak tudsz járni edzeni, aztán kiderült, hogy mégsem, de hogy mennyire volt ezt nehéz feldolgozni mentálisan, hogy akkor ez az olimpia számodra ugrik.
0: Nem volt egyszerű. Hát ugye az első, tehát az utolsó kvalifikáción az első mérkőzésemet simán nyertem. Tehát, hogy olyan embert vertem meg, akivel azért nagyon szorosan, vagy szorosakat birkoztunk, és ott 10, tehát hogy 8-0, vagy már nem is tudom, 10-0 megvertem idő előtt, és akkor úgy voltam vele, hogy itt még bármi lehet. És hát aztán jött a második mérkőzés, ott meg ugye egy szoros csatába kikaptam, és utána meg kikapott az ember, és így én kiestem, úgyhogy onnantól kezdve nagy fájdalom volt az, hogy nem leszek ott az olimpián. És én úgy könyveltem el a Tokiót után, hogy én nekem Párizsban már fix az érem. Tehát, hogyha már akkor ott éremért tudtam birkózni, akkor nekem Párizsban már tuti, hogy éremmel kell hazajöjjek. Én akkor úgy jöttem haza Tokióból, és ez nem így lett, úgyhogy akkor nagyon nagy fájdalom volt bennem, és úgy szintén sokáig őröltem magamat, és de szerencsére nyilván a családom, az edzőim, a pszichológus, meg mindenki, aki ugye támogat és segít ezekbe a mentális felkészüléseimbe, ők is segítettek, de az azt gondolom, hogy ezt csak magamnak tudtam ezt megoldani, ezt a helyzetet, mert hiába mondják el, hogy jó, majd legközelebb, majd meg nyugtatnak, azért az embert ez belül mégse úgy nyugtatja meg, hogy kijutott, és akkor ott van az olimpián, és akkor újra olimpián birkozhat, úgyhogy nagyon nehéz volt, de volt akkor egy jó hosszú időszak, amikor tudtam pihenni, és úgy kicsit elengedni magamat, úgymond a fiatalságomat élni, mert ugye nagyon sokszor ezt nem tudjuk megtenni, és az segített leginkább, meg akkor ismerkedte meg a barátnőmmel, és ő is nagyon sokat hozzátette ez, hogy túl tudjam magam tenni rajta, és nagyon sok minden átfogalmazódott bennem akkor.
1: De az megfordult esetleg a fejedben, hogy inkább hagyod és nem folytatod, vagy biztos voltál benne, hogy megcélzod akár Los Angeles-t, és folytatod a sérülés után, vagy akár mondjuk a párizsi olimpia után?
0: Nem egyáltalán. Tehát ez egy pillanatig nem fordult meg a fejembe az, hogy én most nekem ez nem jött össze, és akkor kardomba dőlök, és akkor én nekem ennyi elég volt. Nem. Tehát hogy azt gondolom, hogy a sportoló, egy igazi élsportoló, egy komoly sportoló ezeket mind le tudja küzdeni. Ha nehéz is, és ha hosszú is, akkor is ezen túl kell tennie magát, mert akkor így nem fog az ember előrelépni, és nem tud haladni a céljai fele, amiről álmodik, és amit kitűz. Tehát, hogy egy percig nem fogalmazódott meg ez bennem.
1: Na, a párizsi olimpiát egyébként nézted tévében, vagy inkább elmentél nyaralni, és nem is foglalkoztál vele?
0: Hát nyilván nekem ugye a Dávid nagyon jó barátom, és őt néztem végig, őt figyeltem. Beszéltem is vele kint, ugye neki is volt egy hullámvölgyes időszak, amikor ott kikapott az elődöntőbe. Ott azért kellett egy kis lelki segítséget nyújtani, és beszéltünk telefonon. De nem tudtam, tehát nem tudtam úgy olyan szemmel nézni a más sportot, vagy másokat, akik kin vannak, mert nagy fájdalom volt az, hogy én nem vagyok ott, és ezt az egész dolgot én már átéltem, és én ezt most itthonról kell néznem.
1: Tudja, Dávid is most pont egy térműtéten esett túl, és hát most már edzésben van, ha jól tudom, beszéltem vele nem olyan régen, hogy mennyire tudjátok ilyenkor segíteni akár egymást is az ilyen holdpontokon?
0: Szoktuk, tehát mi nem csak a szőnyegen vagyunk barátok, hanem a civil életben is, és vannak még más, tehát egy jó baráti társaságunk van, mi így össze szoktunk fogni, és mindig tudják azt a többiek, hogy mi állandóan megyünk, táborozunk, nincs sok időnk, de szakítunk egymásra időt, és akkor elmegyünk így csoportosan esetleg kajálni, vagy összejönni, és akkor beszélgetünk. Úgyhogy én is szoktam sok segítséget nyújtani, a Dávid is szokott sok segítséget nyújtani, meg hát a többiek, a barátaink is ugyanúgy szintén, még hogyha nem is sportolók, de azért tudnak lelkileg olyan jó dolgokat mondani, tanácsokat, hogy az embernek jól esik, és hallgatunk egymásra, úgyhogy mindenféleképpen segítjük egymást. Most is ugye tegnap nem volt a Dávid Tatán, úgyhogy ott volt velünk egy szobába pihenő, amikor két edzés között pihentünk, beszélgettünk, úgyhogy mindig vannak, ha nem is motiváló vagy bármi, de hogy beszélgetünk egymással, már az is egy plusz lelki erőt ad neki, nekem. Például, vagy ott volt most a rankingon, tehát ő velem elegítettem be és segített. Magától szólt, hogy akkor jön, segít, úgyhogy én is mikor meg ugye világbajnok lett, akkor én kimentem Szerbiába, és akkor én is ugyanúgy segítettem neki.
1: Dávid is már nagyon hiányzik a szőnyegről, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan ő is visszatér, elvileg majd összere sor kerül. Említetted, hogy volt mentális segítséged akár tényleg ennek a feldolgozásában, ugye a Párizs kimaradt. Szerinted mennyire vált mentális sporttá birkózás, vagy mondjuk így a versenyek előtt mennyire van sportpszichológusra szükségetek?
0: Szerintem de nem csak a birkózás, hanem az egész sport. Tehát az, hogyha az ember nincs lelkileg rendben, a lelki háttere, az nincs maximálisan odafigyelve, és nincs rendben rakva, akkor az ember bármennyit edzhet, bármennyit csinálhat, hogyha nincs ott fejbe. Tehát én azt gondolom, hogy nagyobb százalék a mentális felkészülése ennek az élsportnak, mint az, hogy az elvégzett munka. Mert hogyha az ember boldog és minden stabil, stabil a háttere, akkor azt gondolom, hogy határa csillagos ég. Tehát onnantól az ember jobb a kedve, jobban edz, jobban oda tud figyelni az edzésre, magára. Úgyhogy szerintem az egyik legfontosabb dolog az, hogy az embernek a lelke, a feje maximálisan rendben legyen.
1: Mentális rész az egy nagyon nagy falat, nyilván az élsportban, de mondtad, hogy minden egyes olimpiai ciklus más. Mondjuk Tokióhoz képest miben változtattál, akár edzésmódszerekben, felkészülésben, nyilván egyébként idősödtök is, ahhoz mérten is kell változtatni az edzésmódszereken, de miken változtattál?
0: Hát ugye mondtam, volt ez a nehéz időszakom a párizsi olimpia alatt, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sokat komolyodtam Tokióhoz képest, hát ugye öregedtem is már azóta, de sokat komolyodtam, és sokkal alázatosabb vagyok a magammal is, meg sokkal alázatosabb vagyok a sport iránt is, és jobban odafigyelek magamra, tehát mondok itt most akár egy pszichológust, vagy egy gyógytornát, vagy bármilyen rehabilitációs dolgot, ami az én munkámat segíti. Ez akkoriban például én Tokió előtt ilyet, hogy gyógytorna, vagy bármilyen ilyen rehabilitációs dolgot, nem, hát fölkeltem másnap, és ugyanúgy semmi bajom nem volt. Azért most már, jó, most se vagyok öreg, de azért már megérzem azt, hogy egy-egy keményebb edzés nap után már másnap azért kicsit rozsdásan kelek föl, de ezeket mondom, most már mind komolyan veszem, és megyek, és csinálom. Mint például Tatán is rengeteg ilyen rehabilitációs eszközök vannak, akár ilyen jégkamra, kabin, vagy lézer, vagy bármilyen, ami segíti ugye a gyorsabb felépülést, vagy regenerációt. Úgyhogy sokat komolyodtam, én azt gondolom.
1: De igen, egyes sérülés után az ember megtanulja ezeket használni. Most már ezeket így tudatosan használod? Figyelsz a regenerációra tényleg, hogy ne kerüljön sor még egyszer akár egy válsérülésre vagy gerincre?
0: Persze, tehát én Moldva Ildikóval dolgozom együtt, gyógytornász. Én most is például nem vagyunk Tatán, ugyan Pesten dolgozik, és mi online szoktunk akkor kommunikálni, és online videóhívásba bonyolítjuk le ezeket a gyógytornákat, akár külföldön, akár itthon, hogyha nem tudok feljönni, és személyesen ezt megtenni. Úgyhogy most is lesz majd közös óránk, és heti egyszer az a minimum, hogy járok gyógytornára, mert tényleg ez a megelőzés az, meg hát ugye a nyakamat azért ugyanúgy figyelni kell, hiába műtötték meg, és már lekopogom azt, hogy nincs semmi baja, meg nincsen fájdalom és zsibbadás, úgyhogy ezt mind figyelni kell.
1: Hogy néz ki egy napotok, vagy egy hetetek egy ilyen edzőtáborban, melyik a legkeményebb edzés?
0: Hát általában a hét közepe szokott az a úgy szoktuk hívni, hogy a csúcsterhelés, mert általában akkor vannak a legkeményebb edzések, meg főleg, hogyha itt vannak a külföldiek, akkor nyilván az ember mindig megmutatja, és minden partnerrel egy presztízs kérdés, hiába a kicsit mondjuk könnyebb vagy nehezebb ellenfél, mert az ember azonban, hogy ne csináljanak rajta pontot, vagy ő csináljon rajta pontot, úgyhogy mindegyik partnerrel élethalál harc van, úgyhogy ilyenkor ezek a nemzetközi edzőtáborok, ezek mindegyik nap nehéz. De nyilván vannak például mai nap, azért ma csak egy kondi edzés volt, és délután pihenőt kaptunk, azért nem mindig hajtanak szét minket, kapunk pihenőidőszakot is, úgyhogy de általában úgy néz ki egy nap, hogy reggel fölkelünk, van egy kis reggeli torna, az általában ilyen átmozgató 15-20 perc, aztán elmegyünk reggelizni, kis pihenő, délelőtti edzés, az attól függ, hogy rakják össze a programot, de akkor mondok egy olyat, hogy birkozás, utána ebéd után, mint a gyerekek, egy kis szundi, és akkor utána délutáni edzés, és vacsora, utána még beszélgetünk egy kicsit, kártyázunk, vagy bármilyen közös és dolgot csinálunk a többiekkel, aztán utána megalvás.
1: Minden sportágban fontosak a sporttudományos ismeretek, ugye mentális részéről már beszélgettünk, ti miket alkalmaztok még a birkózásban, hogy a világ élvonalába tartozzatok?
0: Igen, ugye említettem azt, hogy járok én külön gyógytornára, de van, hogy a csapattal együtt csináljuk meg ezt a gyógytornát a Kozma István Birkózó Akadémián. Szoktuk ott alkalmazni, meg hát tényleg mindent, ami van, például most itt van rajtam ez a Vuppóra is, azért is nézi az alvásomat, a regenerációt, akkor hát majdnem szerintem mindent elsoroltam, de tényleg mindent megpróbálunk bevetni azzal kapcsolatban, hogy frissek legyünk, és odafigyeljünk a regenerációra.
1: Mondod, hogy a csúcsform elérése miatt, vagy az majd össze lesz fontos nyilván a világbajnokságra, Kazaksztán, ugye Bakren helyett, ha jól tudom, Kazaksztán fogja megrendezni. Mit vársz ott magadtól, mennyire lesz erős a mezőny akár? Mennyire lesz lehetőség éremszerzésre?
0: Igen, ugye első körben szeptemberben lett volna a VB, aztán eltolták az időjárás miatt, mert ugye Bakrányban elég meleg van, arra fogták. Aztán ott most ugye megint dúl a lövöldözés egymás között, és akkor így inkább átrakták Kazasztánba. Kiemelt leszek, tehát én most átvettem, mivel most megnyertem a ranking versenyt, átvettem a világranglistát, én vezetem most, úgyhogy első kiemeltként leszek, vagy indulok majd a világbajnokságon. Azt még nem tudom pontosan, hogy kikkel, majd azt majd az edzőkkel leegyeztetjük és megnézzük. Úgyhogy még előtte azért van egy nemzetközi verseny, meg egy nemzetközi edzőtábor, de azt gondolom, hogy addigra fog kiéleződni az a forma, az a csúcsforma, aminek ki kell jönnie, és amit említettem is, hogy a lenti helyzetemet még jobban átvenni, a támadást és a védekezést is, és tényleg azt gondolom, hogy akkor bárki jöhet, és bárkivel tudok birkozni, csak amit említettem is, hogy ez az első mérkőzés legyen még jó, és akkor onnantól egy jó napunk lesz.
1: Ezt, hogy ilyenkor pakolgatják az időpontokat, ez mennyire nehezíti meg a helyzeteteket, mert hát nyilván akkor ahhoz kell alkalmazkodni edzés szempontjából is.
0: Igen. Jó is, meg rossz is, mivel most azért jó, mert kaptunk egy hét szabadságot így augusztusra, úgyhogy el tudunk menni nyaralni, ami nem nagy, vagyis hát nagy szó, hiszen nem nagyon szoktunk nyáron pihenni, mert folyamatosan nyomjuk a melót, a munkát, úgyhogy ilyen szempontból jó, de viszont hát ugye, hogy október végén lesz a világbajnokság, de viszont már jövőre már kezdődik a kvalifikációs időszak, így sok pihenünk nem lesz majd a világbajnokság után, azt hiszem 3 vagy 4 hét, és akkor kezdődik az alapozás. Ez viszont ebből a szemszögből nem túl jó, hiszen azért egy elég hosszú időszak lesz mögöttünk, ahogyha vége lesz a világbajnokságnak, mert tényleg mindig megyünk valahova a táboron, mindig megyünk valahova a versenyekre, és azért az embernek jól esik az, hogyha egy hosszabb ideig meg tud pihenni, mint például tavaly is a VB után azért volt egy jó másfél hónap kis pihenőnk. Nyilván az a pihenő az nem arról szól, hogy föltesszük a lábunkat, és akkor verjük a hamut, hanem ugyanúgy azért napi egyeket két-három hét után azért elkezdünk edzeni, de mégsem olyan intenzitással, mint ahogy szoktunk, úgyhogy vegyesen fogadtuk ezt az eltolást, mert mondom, legalább van egy kis pihenünk évközben, de viszont kevesebb az évvégi pihenünk.
1: Van pozitívum és negatívum is, hát pörögnek az események a Magyar Birkozó Szövetség házatáján is, ugye Lőrinc Tamás lett az elnök. Mit adhat az ő személye a sportágnak, mit gondolsz?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon örülhetünk neki, hiszen azért a Tomi ez elég tekintélyes ember, tehát én vele voltam ugye Tokióba, én mindig is felnéztem rájuk, és tisztán emlékszem, mikor 2020-ban felnőtt válogatott lettem 20 évesen, és akkor együtt utaztunk hova is? Azt hiszem, nem Dortmundba, mi az? Dániába, edzőtáborba, a Tomival meg a Viktorral, és akkor oda jöttek, beszélgettünk, vagyis hát inkább én mentem oda hozzájuk, beszélgettünk, hogy mit érzek, hogy gondolom ezt, hogy én most felnőtt válogatott lettem, és hogy én indulok az Európa-bajnokságon, és akkor elláttak jó sok tanáccsal, és hogy mire figyeljek oda, hogy ilyen fiatalon, mert ugye a Tomi is 18 évesen nyert Európa-bajnokságot. Aztán ezek akkora élmények voltak akkor nekem, hogy én a Lőrinc testvérekkel tudtam így beszélni, vagy a velük elkészültem, aztán utána velük jutottam ki az olimpiára, úgyhogy ezek mind pozitívumos dolgok, és azt gondolom, hogy a Tomi lett most az elnök, nagyon jó irányba van most a birkózás, én azt gondolom, a felnőtt válogatott, a női, a kötött és a szabadfogás része is, az utánpótlás is nagyon jó halad, és azt gondolom, hogy nehéz fenntartani ezt a helyzetet, de a Tomi, én azt gondolom, hogy fogja tudni ezt a dolgot kezelni, és még jobb szintre emelni a birkózást.
2: Minden jónak vége szakad, egyszer nincs ez másként a mai körkapcsolással sem. Zárásként a világ és Európa bajnoki ezüstérmes birkózóval Szőke Alexszel beszélgetett Keszi Dóra. A mai műsor szerkesztője Szabó Bence volt, a technikáért Bredák József felett. Hamarosan jön a Sportvilág Nyágúj Gergellyel. További kellemes rádiózást mindenkinek, viszont hallásra. Németh Kornélt hallották.
3: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
1: Döntetlennel tért vissza az NB1-be a Kispest Honvéd. Döntőbe jutott férfi válogatottunk a vízilabda világkupában. A tőrőző Dósa Dániel VB bronzérmes, a sportlövő Sike József világbajnok. Lando Norris indulhat az éről a 41. Formula 1-es magyar nagydíjon. A hangmérnök Bredák József nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
0: Sportvilág.
1: A tegnapi szezonnyitó után, ahol is a Nyíregyháza hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a vendég Újpestet, ma az újonc Kispest Honvéd kisvárdai vendégjátékával folytatódott az NB1 első fordulója. Hogy mi történt a mérkőzésen, arról Tóth Béla számol be Önöknek.
2: Pontszerzéssel tér vissza az élvonalba a Honvéd, Kisvárda, Kispest Honvéd 1-1. A kispestiek 1155 nap után játszhattak újra első osztályú mérkőzést, a 3 éves távollét Kisvárdán szakadt meg, az ismét Kispest Honvéd nevet viselő együttesnél. Az első félidőben a Honvéd kezdeményezett többet, de Popovics kapus Boldor fejesét és Csontos átlövését is fogta. A hazaiak a kapufát is eltalálták a szünetet megelőzően, Bok távoli kísérlete a lécen csattant, előtte pedig Soltész tornáztatta meg a 42 esztendős Tuivelt. Mind a két csapatnál történt változás a vezetőedző személyében a holtidényben, Kisvárdán újra Suk Attila vezetőedző, míg a Honvéd kispadját a svájci olasz Maurizio Jakobacci örökölte meg. 0-0-val fordultak a csapatok a második félidő elején, a frissen becserélt Matanovic keltett izgalmat, a jobb oldalon elfutott, az alafonal közeléből pedig középre emelt, Herz érkezett és közben közelről a kapuba talált, első bajnoki mérkőzését játszott a Kisvárdán a korábbi szlovák válogatott középpályás, és gólt szerzett ezen a jeles alkalmon. Ezzel tehát vezetett a Kisvárda, amely a folytatásban védekezésre rendezkedett be, a Kispest pedig hatalmas fölényben játszott a második félidő második felében, és a nyomás az gollá érett, a 88. percben Csontos végezhetett el baloldali szögletet, a hosszú kapufához érkező Baki pedig a védőket megelőzve betalált a bal alsóba méghozzá lábbal, ezzel egyenlített tehát a Kispest Honvéd. A véghajrában még mind a két kapu előtt adódott némi lehetőség, viszont gólt szerezni egyik együttes nem tudott már. A végeredmény Kisvárda, Kispest Honvéd 1-1.
1: És akkor halljuk az érintetteket. Gütlere ma elsőként a hazaiak vezetőedzőjét, Subka Attilát kérdezte.
3: Ahogy most besétált, azt olvasom le az arcáról, hogy fele más érzések vannak önben. Ha most külön vesszük az eredményt, és először is azt nézzük, hogy milyen körülmények között született a gól, hiszen azért ezt tegyük hozzá, hogy a frissen becserélt Matanovic adta a gólpaszt az újonnan igazolt Herznek, akkor ezt ön hogyan látta? Itt kijött a lépés?
4: Hát én azt gondolom, hogy végül is ez egy előre eltervezett csele volt a részünkről, mert tudtuk, hogy a Teslim nem fogja végigbírni a mérkőzést, ezért is jött be a Matanovic a helyére. Egy jó futballista, technikailag rendben van, és jól megoldást választott ott a beadás előtt, és azt gondolom, hogy a Krisztián pedig jól érkezett, úgyhogy ez egy jó döntés volt a cserénél.
3: Ha a játék egészét nézzük, azért, hogyha az első fél időt nézzük, akkor ott azt láthattuk, hogy kevésbé tudta átvenni a szerepet a Kisvárda, viszont volt két nagyobb helyzete, a Honvédnak pedig nem. A második fél időben viszont már tényleg dominálni is tudott a csapat. Itt a fél időben mi történt az öltözőben?
4: Hát én azt gondolom, hogy a mérkőzést elejét azt jól kezdtük, mert ott is volt egy-két olyan szituáció, amiből lehetett volna gólt szerezni, aztán volt egy hullámvölgyünk, nyertünk, amiből eléggé nehezen jöttünk ki. Ott ráértette a csapatra az akaratát a Honvéd, az az időszakot nehezebb volt a részünkre, de megúsztuk, és úgy gondolom, hogy a második félidő viszont az a részünkről úgy jött be, hogy szerettük volna. Ugye mindenféleképpen arra építettünk, hogy megpróbálunk az elején gólokat szerezni. Ez sikerült is, mellette én úgy gondolom, hogy volt egy-két olyan lehetőségünk, amiből gólt kellett volna elérnünk, le tudtuk volna zárni a mérkőzést, de ez sajnos nem sikerült, és egy védelmi hibából a szöglet után gólt kaptunk.
3: Biztosan a legfájóbb pontja a mai mérkőzésnek a 88. perces egyenlítés. Ott mi volt a védelmi hiba? Hogyan lehetett volna ezt megelőzni?
4: Hát én azt gondolom, az volt a probléma, hogy a játékosunk, a Baki Ákos nem tudta megelőzni, nem tudta elfejelni a labdát, és így az Ákosnak volt lehetősége a gólszerzésre, úgyhogy ez a legnagyobb probléma, hogy a párharcot, az egy elleni párharcot a védekezésnél elveszített.
3: Azért pontot így is tartott magánál a Várda. Mi az a pozitívum, amit tovább lehet vinni a folytatáshoz?
4: Hát én azt gondolom, hogy a pozitívum annyi, hogy eléggé harcos mérkőzés volt mind a két csapat részéről. A mi részünkről is megvoltak azok a momentumok, amivel a mérkőzést el lehetett volna dönteni a támadásokban. Ezekre kell építeni a későbbiekben, és a védekezésünket még jobban rendbe kell rakni, hogy ne legyen ilyen hibánk, vagy ne legyenek ilyen hibáink, mint amik voltak.
1: Sukka Attila után következzen a kispestiek gólszerzője, Baki Ákos.
3: Először is szeretnék gratulálni a gólodhoz, hiszen a 88. percben született, és ezzel tudtatok kiegyenlíteni. De akkor haladjunk szépen sorban. Az első félidőben domináltatok a pályán, és azt gondolom, hogy tényleg nagyon magabiztosan voltatok ott, viszont mégis a Várdának sikerült kettő nagyobb helyzetet is kialakítania. Ott milyennek érezted a csapatjátékát?
5: Szerintem a második félidőben is domináltunk, volt két kisebb kiagyásunk, szerintem az első félidőben és a második félidőben ott büntetett is a Kisvárda egy figyelmetlenséget követően. Mondhatni azt, hogy kellett az a kapott gól, mert utána szerintem nagyon benyomtuk a Kisvárdát, nagyon érett a gól. Kicsit hamarabb jön ez az egyenlítő gól, akkor szerintem nyerhettünk is volna.
3: Most igazából debütáltatok újra az NB1-ben, szóval nem vereséggel kezdtétek egyébként, így, hogy a 88. percben ez egy meglepetés gól volt. Milyennek érezted most a csapatot, hiszen ahogy te is fogalmaztál, ott megfordult valami bennetek, amikor kaptátok azt a gólt, de azért nem így terveztétek, gyanítom.
5: Nem, mi vagyunk a Kispest Honvéd, most hiába vagyunk újonc csapat. Tavaly is bizonyítottuk az NB2-ben, idén is azt fogjuk, hogy minden meccsen nyerni szeretnénk. Szerintem ez látszott is a játékunkon. Próbálunk dominálni, türelmesen játszottunk ma is. Kicsit a helyzetek végén elhiányzott a minőség, de azt érzem, hogy elsőre ez így jó volt, jó idegenben az X.
3: Az előzetesen megbeszéltekhez képest, amit a mesterrel megbeszéltetek, illetve a stábbal, szerinted mennyire sikerült hozni azt, ami a kérés volt felétek?
5: Szerintem nagyra sikerült. Nyilván, hogyha győztünk volna és nem kapunk gólt, akkor megint más a leányzó fekvése. Ki kell elemezni a mérkőzés, biztos, hogy voltak hibák, elcsúszások, de ebből majd tanulni fogunk.
1: Holnap a bajnoki címvédő Eto a frissen feljutott Vasas vendége lesz. Szintén vasárnap rendezik a Debrecen Puskás Akadémia és a Paks FTC találkozót, hétfőn pedig az MTK Zalaegerszeg összecsapással zárul az OTP Bankliga első fordulójának programja. A mérkőzéseket megtekinthetik az M4 Sporton, illetve az M4 Sport Pluson, valamint élőben követhetik majd a Nemzeti Sportrádióban is. Az NB1 mellett ma 5 találkozóval megkezdődtek a másodosztály küzdelmei is. A bajnoki cím első számú esélyese az élvonaltól tavaly búcsúzó Diósgyőr, az újonc Nagykanizsa vendége volt. És bár a hazaiak hamar vezetést szereztek, a miskolciak a folytatásban fordítani tudtak, és végül 3-2-re megnyerték első bajnokiukat. A diósgyőriek Molnár Gábor révén szereztek vezetést, őt kérdezte Marosréti Ervin.
6: 3-2-re nyert a Diósgyőr, de nagyon meg kellett killódni és szenvedni ezért a győzelemért. Tudtátok előre?
7: Biztosak voltunk benne, hogy ez egy ilyen mérkőzés lesz, ez ilyen szenvedős, ez ilyen küzdős meccs lesz. Hál' Istennek sikerült megnyernünk.
6: Mi kellett ehhez, mert a forgatókönyv szerint nagyon rosszul alakult a DVTK számára, ugyanis a Nagykanizsa az első 10 perc után megszerezte a vezetést.
7: Hát rosszul indult, igen, hibáztunk egyet, de kapcsoltunk és ott voltunk fejben is, folytattuk tovább, amit elterveztünk, és sikerült is megfordítani a meccset és meg is nyerni.
6: Fontos volt az egyenlítés még az első félidőben, hogy a fordulásra már úgy érkezzetek, hogy ne az eredmény után kelljen futni?
7: Igen, persze, nyilván fontos volt, hogy félidőben úgy menjünk be, hogy döntetlen a mérkőzés. onnantól kezdve a második fél időben pedig azon voltunk, hogy megnyerjük a meccset.
6: Azt éreztem, hogy egy kicsit a nagy kanizsa, ha nem is azt mondom, hogy húzta az időt, de próbálták, amit lehet a foci ravasságából bevetni, hogy azért töredezzen és ne legyen folyamatos a játék.
7: Nyilván ők most jutottak föl, nekik egy döntetlen, egy Diózsőr ellen szerintem jó lett volna úgy kezdeni a szezon, de nem jött össze nekik, így sikerült megnyernünk a mérkőzést, reméljük így folytatjuk tovább.
6: A második féldő közepén a te gólod lendítette, billentette át a DVTK javára az állást, meg kellett indulni a szélről, végigvitted és berúgtad a hosszúba szépen. Mi fordult meg benned, vagy mi futott át a fejeden?
7: Mint az, hogy mi futott át, inkább csak az, hogy sikerült ezzel a mérkőzést megfordítani, és azok az emberek, akik mindent megtesznek a Diózsőrért, a stábtagok, a vezetők, a játékosok, a szurkolók, azok tudtak örülni, hogy a vége fele mi vezettünk, és a végét sikerült megtartani, és még rá is rúgni egyet.
6: 3-1-nél talán sokan azt hitték, hogy megvan a meccs, mégis egy fejes után, egy nagykanizsai fejes gól után izgalmas lett a vége.
7: Hát izgalmas lett a vége, de 3-1-nél már azért másabb azért nyom az ellenfél, te már azért egy kicsit védekezel, úgymondva, sikerült betalálniuk egy ilyen, úgy gondolom, egy semmilyen gólból, de a vége jó lett.
6: Most már otthon kell folytatni, ez mekkora lendületet adhat a következő hetekre?
7: Azt gondolom, nagy lendületet ad, hogy sikerült első meccset megnyerni, otthon pedig nem is lehet más, minden mérkőzés meg kell nyerni.
1: Nagykanizsa Diósgyőr tehát 2-3, és a többi mai mérkőzésen Ajka Kecskemét 3-1, Videóton Kozár Miseny 4-0, Tisza Kécske Szeged 1-1, BVSC Kazinc Barcika 0-0.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Több világbajnokság is zajlik a napokban, és szerencsére szinte mindenhonnan jó magyar szereplésről számolhatunk be. A tőrőző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik cseh Csupanicstől, így bronzérmet szerzett a Hongkongban zajló vívó világbajnokságon. A VB-n szintén férfi törben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbaj tőrözőknél Nagy Blanka a 8-at döntőben, míg az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott. Sike József 391 körös teljesítménnyel aranyérmes lett a férfiak 50 méteres, 40 vegyes számában a Tallinnban zajló mozgócéllövő világbajnokságon, a magyar csapat pedig a negyedik helyen végzett, míg a junioroknál Déri Ágoston diadalmaskodott. Lehmann Csongor a harmadik helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának londoni állomásán. A 27 éves tiszaújvárosi sportoló mindössze 8 másodperce maradt el a győztes Ausza Matthew Hauser idejétől. A nőknél legjobb magyarként Szalai Fanni 13. lett. Vízilabdázóink, ha nem is világbajnokságon, de a világkupa szuperdöntőjében szerepelnek Sydneyben. Férfi válogatottunk ma a házigazda ellen ugrott medencébe a döntőbe jutásért. Kapcsolódjunk be a mérkőzés záró pillanataiba, a kommentátor Erdei Márk.
8: Zalán kiteszi most már tovább Manherz.

0: egy másodperc van a két óra között, a támadó idő, valamint a nagy óra között, 22 másodperc még a meccsből. Ha ezt kivédekezünk, akkor megvan a döntő. Ott van Adda Burns-nél a jobb szélen, vele szemben Fekete jól védekezik. 18 másodperc már csak a mérkőzésből, egyelőre még nincsen magyar kiállítás, de lehet, hogy majd lesz, ki tudja, reméljük, hogy megússzuk. Ott van most náluk Mörszepnél a jobb szélen, aztán ő teszi tovább Berehulához, aki berakja centerbe, és hát igen, megérkezett a magyar kiállítás sajnos. Mígvári Vince mutogatja a labdát, hogy ő csak ahhoz ért, de a játékvezetők szerint előtte eltüntette a centert is. 8 másodperc már csak 7. Ki kell ezt védekezni, és megvan a védés! Gyapjas Viktor! Ezzel eldőlt! Magyarország bent van az világkupa szuperdöntőjének a döntőjében. Középről még volt egy jó lövés az ausztráloktól emberelőnyben, de szerencsére Gyapjason ez a lövés nem jutott túl, így pedig eldőlt minden. 13-12-re tudott nyerni Magyarország Ausztráliával szemben, a hazai pályán, Sydneyben játszó Ausztráliával szemben, a világkupa szuperdöntőjének az elődöntőjében. Holnap délelőtt 10 órától jön majd az a mérkőzés, azt is természetesen élőben közvetítjük majd itt, a Nemzeti Sportrádióban. Most itt a végeredménnyel búcsúzik Erdei Márk. Ausztrália, Magyarország 12-13. Magyarország döntős.
1: A mérkőzést követően Varga Zsolt szövetségi kapitány elégedetten értékelt.
2: Nagyon nehéz, fizikálisan nagyon nehéz mérkőzés volt. Úgy is számítottam rá, és úgy gondoltam, hogy a mai mérkőzés azért nagyon-nagyon nagy mértékben eldőlhet ugye a fizikális állapoton. Nyilván azért azt lehet, el lehet mondani, hogy az ausztrál csapat ugye régebb óta is hosszú felkészülésen tudott részt venni. Ezért nekünk nyilván nagyon sok olyan elfoglaltsága volt a játékosoknak a klubszezonban, ami azért relatíve rövidebb felkészüléssel tudtunk készülni. Viszont nagyon fegyelmezetten jól játszottuk le mégis ezt a mai mérkőzést. Nagyon izgalmas volt, nagyon fordulatos volt, és nagyon gratulálok a csapatomnak, nagyon büszke vagyok rájuk. Ugye ezzel a hazai közönséggel is ténylegesen végig tudták koncentráltan játszani ezt a mérkőzést.
1: Most pedig hallgassák meg, hogyan érte meg a találkozót Zalánki Gergő.
3: Nagyon kemény mérkőzés volt, valami ilyesmire számítottunk, de én nagyon élveztem, mert tényleg rengeteg ausztrál kijött és szurkoltak, és az utolsó pillanatig kiélezett meccs volt. És tényleg egy ilyen vízilabda ünnep volt, és egy marha jó hangulatú mérkőzés, főleg így, hogy nyertünk így, meg aztán extra jó, de tényleg végig az ausztrálok mentek és nyomták, csak játszották a játékokat, úgyhogy nekünk is nagyon oda kellett figyelni. Még talán el is léptünk 2-3 góllal, aztán ott is csinálták a beindulásokat, mert egy pillanatig se álltak meg, úgyhogy tényleg le a kalappal előttük, mert szerintem nagyon jól összeszedetten játszottak. Nagy győzelem volt ez a mai. Várjuk a döntőt.
1: Csapatunk tehát döntős, ellenfele pedig az olaszokat 10-9-re legyőző Görögország lesz, amelyeink legutóbb 2018-ban jutottak fináléba. Ami pedig női csapatunkat illeti, végül a 7. helyen zárt, miután a szombati helyosztón 12-8-ra legyőzte a kínai csapatot.
4: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: A tavaly finalista, 2024-ben győztes Bondár Anna ismét bejutott a hamburgi salakpályás női tenisztorna döntőjébe. A világranglistán 97. a tornán 4. helyen kiemelt magyar játékos 3 mérkőzés labdát hárítva 7-6, 4-6, 7-6-ra győzte le az örmény Avanesyant. A legjobb hegyi menőnek járó pöttyös trikóban versenyző ecuadori Richard Carapaz nyerte a Tour de France utolsó előtti Alpe d'Huez-en beérkező király szakaszát, 26 másodperccel megelőzve Remco Evenepoelt. Az összetettben élenálló szlovén Tadej Pogacar 4. ért célba, előnye továbbra is csaknem 6,5 perc a belga Evenepoel előtt az utolsó szakaszt megelőzően. A McLaren brit pilótája Lando Norris volt a leggyorsabb a Hungaroringen az időmérőedzésen, így ő indulhat majd az erről a 41. Formula 1-es magyar nagydíjon. A második és harmadik helyen a két Ferrari, Lewis Hamilton és Charles Leclerc végzett. Utólag azonban Hamilton 3, míg a 4. helyen végző Kimi Antonellit 5 rajthelyes büntetéssel sújtotta a Nemzetközi Automobil Szövetség, így a 2. helyről végül Leclerc, a 3. pedig Oscar Piastri várhatja majd a vasárnap 15 órakor kezdődő 70 körös futamot. Norris pályafutása 17. pole pozícióját szerezte, hallgassuk meg a pilóta nyilatkozatát.
5: Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek újra az első olyan egy időmérőn. Nehéz időmérő volt. Ezek a srácok itt mellettem nagyon gyorsak voltak. És elég szoros volt az egész hétvégén. De már az első köröktől kezdve gyorsnak tűntünk. Hoztunk fejlesztéseket a hétvégére. Nem tudjuk, hogy megtudtuk, hogy mennyit segít köridőben, de ma azért éreztük ennek a hatását. Hogy örülök, hogy újra itt lehetek egy ilyen pályán, ahol egyértelműen sokat számít a pozíció. Nekünk is nagyon élvezetes volt. És jól látni szurkolóknak az, hogy nem

0: Tudtuk, hogy kiszerzi meg a pole pozíciót. Egy század döntött a végén. Ugye Lewis át az első helyen jött, az utolsó köröd, az utolsó szektor. Nagyon jól ment meg a középsőben is. Nagyon magabiztos voltál végig az egész körön. Igazából egész nap magabiztos voltam. A Q3-ban nem a legjobb körömet teljesítettem a végén sem, úgyhogy nagyon meglepődtem, hogy az első hely meg lett. Jó munkát végzünk, az autó jónak érződik, és valóban megvan az önbizalom benne az utolsó körben. Picit talán jobban nyomtam, valami bevált, néha kicsit hátrányt okozott, de a legfontosabb az, hogy megvan a pole pozíció, úgyhogy nagyon örülök a csapatnak, és köszönöm szépen nekik a kemény és áldozatos munkát, és komoly munka vár ránk holnap is. Lando, ez a hétvége első része, ez mindenképpen pozitív, és ön ugye holnap, és hosszú az út az egyes kanyarig, mire számíthatunk holnap? Ugye azért ezt már láthattuk betekintést, hogy kinek milyen a hosszú távú tempója, úgyhogy tényleg milyen. Hát ez mindenképpen a legjobb helyzből várom majd a lápák javását, viszont ők is nagyon rajtolnak, egész szezonban ez jellemző rájuk, úgyhogy azért kemény futamra számítok. Ugye Q1-ben a közepeseken mentek, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen gumi lesznek majd rajtnál holnap. Valóban jobb pozícióban rajtunk, de egyébként ezt leszámítva, most elégedett vagyok a mai munkával, úgyhogy örülök, ma este pedig a lehető legjobban próbálok felkészülni a holnapi futamra.
1: A férfiaknál a BHS-e, a nőknél a DKS-e csapata szerezte meg a csapatbajnoki címet a központi tornacsarnokban rendezett országos bajnokságon. Egyéni összetettben Mészáros Krisztofer és Mayer Gréta diadalmaskodott, a vasárnapi zárónapon a szerenkénti döntőket rendezik. Zárásként atlétika. A hétvégén rendezik a 131. országos bajnokságot a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A királyszámot, a 100 méteres síkfutást Ilovszki Dominik távollétében U20-as országos csúccsal Kalics Krisztián nyerte, a nőknél Takács Boglárka igazolta a papírformát. Somogyi Zsófia kérdezte őket.
2: Bogi, gratulálok az újabb országos bajnoki címhez, a 11-27, mi mindent árul el neked önmagad teljesítményéről, most mennyire tudsz elégedett lenni?
3: Elsődleges célom a bajnoki cím megvédése volt a mai napon, emellett pedig szerettem a szezonbeszet futni, úgyhogy nyilván, hogyha így értékeljük, akkor az időeredményben ez nem sikerült. De az előfutam után nagyon bizakodó voltam, mert már ugyancsak 37 lett, de tavaly ilyenkor 39-et futottam az előfutamon, akkor nagyobb hátszerre most nem beszél el, úgyhogy nagyon viszem benne, hogy a tavalyi formát vagy, amit ott akkor egy órán belül a 39-08-et tudtam csinálni, azt most is, ha nem is pont ugyanaz, de legalább megközelítem. Ez most nagyon-nagyon nem sikerült. Technikai azt mondom, hogy ez sokkal rosszabb futás volt, mint az előző. Talán ennek az utolsó 10 méter az, ami számomra értékelt, és ott indult el a lábam. Nem tudom, hogy ennek pontosan szakmailag milyen okai vannak. Szerintem a rajt sem jött el jó szögbe, és utána a felgyorsulásom sem volt az a kicsit nehézkes és darabos volt, nem olyan volt, mint ahogyan szerettem volna. Úgyhogy nyilván az időeredménnyel nem vagyok maximálisan elégedett, de jó visszajelzés volt, jó pályán. Normál ideális körülmények között ezt tudom most, úgyhogy megvan, hogy mind kell, majd még dolgozunk a következő két héten.
2: Akkor még egy dolog, csak nyilván azért, mert ugye az embereket elkényezteted, a szurkolókat is úgymond azzal, hogy sokszor ugye azért a szezonban egy új országos csúcsot döntötted a sajátjaidat is, és akkor nyilván az ember látja, hogy mennyire szépen jól fejlődsz, és nyilván amikor most mondtad, hogy de ez nem egy rossz szezon, nem rossz ez az eredmény, akkor az úgy azért megnyugtató, tehát akkor csak így zárásként, akkor alapvetően azért rendben van ez a szezon is, és az Európa-bajnokságban bízol, hogy ott azon a napon azért az a munka, ami jó munka, akkor az majd kifizetődik. Tehát alapvetően az út az út, amit a gyárni akarsz.
3: Szerintem igen. Hogyha most sportszakmailag nézzük, akkor ez a szezon egyelőre egész jó, stabil, és ebből szokták azt mondani, hogy egy stabil jó eredményből jön ki majd egy extra. Főleg, hogyha adott versenyző jó versenytípus, és szerintem én jó versenytípus vagyok, úgyhogy amikor nagyon kell, akkor eddig mindig tudtam magam hozni. Nagyon remélem, hogy idén is majd így lesz. Ha a saját mérsem szerint nézzük, akkor én azt mondom, inkább egy közepes szezon, ahol nem rossz, hasonló átlagot hozok, de én ennél jobbat szerettem volna, szóval eddig ez az azonnal nem vagyok maximális elégedett. De amit érzek magammal, meg amit az időeredmények mutattak az edzéseken, amit az edzéseken produkáltam az egész felkészülés időszakban, az úgy gondolom, hogy maximálisan az volt, amit szerettünk volna, és amit terveztünk, úgyhogy ennek valahol ki kell jönnie, és egyelőre még nem jött ki, úgyhogy az meg nem lehet, hogy benne marad, szóval emiatt is nagyon várom, hogy akkor az EB-n. De ha esetleg véletlenül nem ott, bár ilyen opció nem számolunk, akkor még utána is van, és tart a szezon. Úgyhogy még azért így elég korai szezont értékelni július közepén végén, de ez egy részállomás volt, és innen kezdődik az izgalmasabb része.
2: Gratulálok a magyar bajnoki címhez, a boldogság ott volt az arcodon, és nyilván az ünnepség is, ez egy igazi rang. Neked mit jelent, kezdjük azzal, ugye ez egy új U20-as országos csúcs is, szóval mi minden van most benne?
4: Köszönöm szépen a gratulációt, tehát el se hiszem, nem gondoltam volna még szezon elején, amikor felkészülés volt, hogy sikerülni fog. Az országos csúcs egész szezonban ezt üldöztem, és végre meglett, úgyhogy igazából nagyon büszke vagyok magamra. Felszabadultan versenyeztem, és nagyon magabiztosan, és hát meg is lett a gyümölcse.
2: Ugye 10:33 ez a győztes idő, meg ez az új U20-as országos csúcs. Picit akkor erről a mondat, hogy ezt üldözted ebbe a szezonba, szóval mi minden áll most itt össze, mert azért ez egy nagyon figyelemre méltó eredmény. Szóval hogy érzed, hogy most így milyen ez a szezon eddig?
4: Jobbat akartam, mindig jobbat akar az ember egyébként, de így fiatalabbként, első éves U20-asként még bármi lehet, tehát tovább javíthatom bőven. Most a következő verseny az U20-as oregoni világbajnokság lesz. Ott is ez a cél, illetve egy döntőt futni, hogy tovább javítsam az országos csúcsomat.
2: Mennyiben befolyásolta a futtesetlen, hogyan érintett téged, ugye Ilovszky Dominika a címvédője, ennek a számnak nem volt ott, ettől függetlenül nyilván az a te futásodat nem befolyásolhatta, de talán akár segíthetett volna egy jobb időt is kihozni, hogy egyáltalán hogyan tekintettél te erre?
4: Igazából abszolút csak magamra koncentráltam, senki másra, tehát itt mindig csak saját magamra, és igazából lehet, hogy húzott volna egy picit az eredményemen, ha mellettem fut, de szerintem így is elégedett lehetek magammal, és ez egy nagyszerű eredmény, úgyhogy én büszke vagyok rá.
2: Szerintem mindenki büszke. Még egy utolsó kérdés, említetted ezt, ugye, ezt a világbajnokságot, az U20-as világbajnokságot. Mi minden ott neked a célod? Tehát most ez a 10:33, ez most mire hivatott egy ilyen komoly mezőnyben, egy korosztályodban?
4: Itt egy elődöntő mindenképp, de legfőbb célom az a döntő lenne, és hogy tovább javítsam természetesen a csúcsomat, oda szerintem kelleni fog. Illetve ugyanígy magabiztosan, felszabadultan, nagy akarattal élvezni szeretném az egész versenyt, úgyhogy már nagyon izgatott vagyok, és várom a versenyzést, úgyhogy ennyi.
1: Férfi 400 méteren a fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila távollétében és a volt országos csúcstartó Ennyingi Patrik kizárása után Plisz Balázs győzött, a nőknél ugyanezen a távon Molnár Janka diadalmaskodott. A női ugrószámok az esélyesek győzelmét hozták, a magasugrás Bátori Lilianna, a rúdugrás Kleckner Hanga, míg a távolugrás Báhédi Farkas Petra sikerével zárult. Utóbbiak ismét csak Somogyi Zsófiának nyilatkoztak.
2: Hanga, egyfelől gratulálok a bajnoki címhez, de volt ott három kísérlet a 461 cm-re, ugye ez egy 1 cm-es országos csúcsjavítás lett volna, de mi az, ami most hiányzott?
3: Igazából már az 51-nél is a rúd, amivel ugrattam, azért már eléggé kipuhult, és akkor ott kellett egy kis apró változtatás, hogy jó legyen, és amúgy harmadjára sikerült is, szóval annak úgy nagyon örültem, viszont utána már át kellett fognom egy olyan rúdra, amivel még életemben nem ugrottam, és igen, ma valahogy az ijesztő volt, hogy egy teljesen laborból jött zsírúj rúddal, de még életemben nem ugorjak, amúgy a pályám tökéletes volt. Igazából a hangulat is adott volt. Jöttek itt a kérészek, de annyira jó, nyilván zavaró volt, de hogy amúgy nem ezen múlott. És amúgy nagyon szuper itt ment a stadionba is versenyezni, szóval inkább kicsit ez a magabiztosság hiányzott még a végén, ami az elején amúgy tök jól megvolt. És most hosszabb a nekifutásom, 18 lépés, és akkor ezt még úgy próbáltuk magabiztossá tenni, de azért még amikor ilyen váltásokat kell a végén csinálni, akkor ez még úgy nem állt annyira össze. De hát azt beszéltük meg az edzőmmel is, hogy az LB a cél, hogy az LB-n döntőbe kerüljek, és hogy addigra fel tudjuk ezt építeni, szóval nyilván ez egy nagyon szuper lépés volt a felé, hogy ott is akár sejtezőből 50-et vagy 60-at ugorjak, ami döntőt éressen, szóval ezzel kapcsolatban elégedett vagyok, de a három átfutással 61-en nem.
2: De akkor most mi az, ami mondjuk ezt az újfajta dimenziót, ha lehet ezt mondani, az odavaló megérkezés kell, hogy segítse, ez csak időkérdése, lehet ezt mondani, meg gyakorlás? hogy megszogd ezt a rudat, amit említettél?
5: Igazából igen, mivel valószínűleg, szóval ezzel a rúddal csak akkor fogok ugrani, hogyha hasonlóan, valami hasonló magasságban leszek. Nyilván ez az is kell, hogy a kisebb rudakkal is, meg a nekifutásra is magabiztosabb legyek, és igen, ezt szépen fel lehessen építeni, hogy akkor is, amikor... Mert nyilván ez más közel, ott vannak amúgy a lányok bent ültek, és akkor szurkoltak, szóval nyilván az nagyon hasonló, meg nyilván egy országos csúcsra mindig úgymond jó élmény ugrani, de hogy szerencsére, mivel már úgymond sokat ugrottam, ugye az 56-58-60, hogy szerencsére nem így az az érzés, hogy te, hogy most uramisten, mi lesz a 61-jel, meg hogy ez milyen magasság, hanem inkább így igen, így a maga, így a rúdba vagy a nekifutásomban nem voltam olyan magabiztos, de ezt nyilván hasonlóan jó versenyzések elő tudják segíteni, vagy egy kis szájmasszázs.
2: Petra, gratulálok, a 635 cm végül is így az utolsó kísérletre összeállt, vagy összejött, vagy nem tudom, hogy összességében mennyire vagy elégedett, de azért sikerült egy jó 20 cm-vel nagyobbat ugrani az előző, addigi legjobbadnál.
3: Igen, nagyon érdekes verseny volt. Elsőre próbáltam egy biztonságot ugrani, hogy mindenképpen legyen egy érvényesem, és utána tényleg úgymond kockáztatni. Nem voltak annyira könnyű a körülmények, elég erős volt az ellenszél. Ezt egy kicsit fejben át kellett billentenem magam, hogy abban ne igazán foglalkozzak. És az utolsó három ugrásra, hogy felpörgött a verseny, ott éreztem, hogy ráakadtam arra a nekifutásra, amiből nagyot lehet ugrani. Ugye kétszer beléptem, azok már bíztató ugrások voltak, és mi voltam, hogy akkor kell a bűvös hatodik lesz, ami lesz, mondom, nem lehet 15-tel befejezni ezt a versenyt. Nyilván csalódott vagyok, hogy csak 35 lett, mert forma alapján ebben jóval több van, de bízom benne, ami most bennem halad, az majd az EB-n kijön.
2: Ugrottál egy hatalmasat a szezonban, ez a 678, ez egy új egyéni legjobbad is, és tényleg egy hatalmas formajavulás ebben a szezonban, ennek ugye több okai vannak, ezt már azért interjúban elmondtad. Akkor most hogy érzed, hogy EB fókuszában mennyire lehet egy hasonlóan jó, szép eredményt most kihozni?
3: Én nagyon bízom abban, hogy ki lehet, már a gyulai is voltak nagyon biztató ugrásaim, ugye ott csak egy érvényesen lett egy 59, de ott is sok nagyon pici belépéssel voltak, de tényleg voltak 70 feletti ugrások, ott nagyon jól össze voltál van neki futás. Most kicsit a fókusz az nem volt annyira az elején a helyén, viszont nagyon jól tudom, hogy kell visszazökkentenem magam, ezért pont azért bízom abban, hogy az EB-n ez majd tényleg ki fog jönni.
1: Kedves hallgatóink, ezzel búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágúi Gergely. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalunkon. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
6: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
8: Az idézet így hangzik, a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztja minden edzőnek a szakmai csúcsot jelenti, én pedig maximalista vagyok, természetesen igent mondanék egy ilyen felkérésre. Nos, megtörtént a felkérés, sőt, mi több, megvolt már a bejelentés is, immáron hivatalos, hogy Mátor Soltonyi László irányítja a magyar férfi kézilabda válogatott munkáját, aki most itt van velünk a stúdióban, szeretettel köszöntelek.
9: Köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
8: Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és tényleg frissiben, melegiben fogunk most ennek a bejelentésnek nyilván a velejéről beszélgetni, mert azért ez nem titok, hogy az elmúlt napokban azért ez már így, hát mondjuk így szakmai berkekben szinte egyértelmű volt, illetve ugye amikor az ember így próbálta tesztelgetni, hogy nagyjából milyen lehetőségek vannak, akkor szinte mindenhonnan a te neved jött fel. Értelemszerűen az U20-as válogatottal történt történelmi eredmény, ugye az Európa bajnoki aranyérem nyilván nagyot lökött ezen, de szerinted volt a kettőnek köze egymáshoz?
9: Hát szerintem a kettőt külön kell választani, és hát ugye azzal kezdeném, hogy amivel a bevezetőt elkezdted, hogy ez tényleg a szakmának a csúcsa, és én nagyon örülök ennek, nagyon köszönöm ezt a bizalmat. Viszont nagyon fontos, amit említette, hogy mindenhonnan ezt hallottad, és ezt viszont én tényleg érzem. Egyrészt a szakmai oldalról, tehát szakmai részről nagyon erősen érezni ezt a támogatást, és hát nyilván az embernek a barátai, a családja az elfogult vele szemben mindig, nem ez dönt, de...
8: De azért az is számít, gondolom,
9: igen,
8: ugye?
9: De azért azt gondolom, hogy nem egy vagy két éve edzősködöm, hanem nagyon régóta, és most van az, hogy úgy érzem tényleg ettől a Európa bajnoki aranytól függetlenül már előtte is úgy éreztem, hogy megvan az a tudás, tapasztalat, azt gondolom, hogy sok minden kell hozzá, ami azt eredményezze, hogy ezt el tudjam vállalni, elmerjem vállalni, és hát, ahogy említetted, maximalista vagyok, ezt nyilván szeretném jól is csinálni, úgyhogy ez csak az első lépés, hogy ezt elvállalom, és ebbe belekezdek, de nyilván a neheze az most jön, ez más kávéhez, ezzel tökéletesen tisztában vagyok.
8: Abszolút, és hát nekem a mostani órának az is a célja, hogy egy picikét ezt a más kávéházat kivesézzük, hogy egyáltalán mit jelent valóban az a tapasztalás, amit az utánpótlás korosztállyal hoztál, hiszen azért 2023-ban ugye volt világbajnoki ezüstérem is, tehát nem csak arról van szó, hogy most valami kiugrót produkáltatok a közelmúltban, hanem arról van szó, hogy itt nyilván hosszú-hosszú évek építkezése van, illetve azért kezdjük talán onnan, és szerintem ez nem lényegtelen, ugye, hogy egy 190-szeres magyar válogatott irányítóról beszélünk személyedben, értelemszerűen fantasztikus nemzetközi tapasztalattal, olimpiai, világ és Európa bajnoki jeles szereplésekkel, ugye a Veszprém kézilabda csapatában 5-szörös magyar bajnok voltál. Tehát nyilván van, ott kezdődik, hogy van az embernek egy múltja, egy személyes szakmai múltja, de az még mindig egy érdekes kérdés, hogy mikor fogalmazódik meg valakiben az, hogy mindaz, amit évtizedek alatt összegyűjtött, azt ő szeretné átfordítani az edzői munkába. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokféle példát láttunk, és előre is elnézést kérek, ha néhány analógiát majd a közelmúltban véget ért labdarúgó világbajnokság kapcsán is hozok, az edzői munka, a siker, a kapcsolódás, a csapatépítés, meg az egyéb filozófiák vonatkozása. Tudom, hogy ti is néztétek a döntőt, mert olvastam, hogy nyilván amennyire lehetett azért a saját munkától közepette is. De szerintem ez egy érdekes dolog, hogy az ember mikor érzi azt, hogy neki az útja a személyes karrier után az edzői pálya felé kell, hogy forduljon.
9: Nálam ez már nagyon korán kialakult, én úgy gondolom. Nekem édesapám volt az első edző, és talán lehet, hogy innen eredt ez a dolog, ha már hozzáteszem, hogy ő mellett nagyon sok mindennel foglalkozott, de talán innen indult, és amikor játszottam aktívan, már akkor is lementem 5.-6. osztályosokhoz, illetve még Zaragozában is, amikor játszottam kín, akkor is lementem ilyen utánpótlás csapatokhoz egy-egy edzésre, a gyerekekkel foglalkozni. Én nem nagyon gondolkoztam másba, tehát vannak, akik a bizniszbe jók, nekem soha nem volt így vénám a bizniszhez, és én mindig is azon voltam, hogy próbáljak valami értéket teremteni, próbáljak egy olyan közösséget összehozni, ahol tényleg megvannak a normák, megvannak a szabályok, és ez azt teszi majd lehetővé, hogy mindenki fejlődjön ebben a környezetben. Tehát ez nagyon fontos volt. És még egy kiegészítés itt eszembe jutott, hogy én nem csak utánpótlás edző voltam, hiszen én egy kicsit fordítva ment az én karrierem, hiszen én a felnőtt csapatoknál kezdtem edzősködni, és egész sokáig edzősködtem NB1-es csapatoknál. Ugye szereztem többször is bronzérmet a csapataimmal. Magyar kupában is jól szerepeltünk, hát ugye mindig a nagyok mögött, a Veszprémet, a Szegedet nem sikerült soha.
8: De utána harmadiknak lenni szerintem az gyakorlatilag az első leghamarabb elfoglalható pozíció.
9: Igen, sajnos itt az első két hely nagyon be van betonozva, és ebből az utóbbi, ha jól tudom, akkor 7 évet töltöttem az utánpótlásban, mint ugye félig meddig az NB1-ben is, annak a csapatával, mint edző, ott is azért nagy részt utánpótláskorú játékosokkal volt szerencsém dolgozni, és talán 2000-től a junior válogatott mellett vagyok, és hát ez gyakorlatilag ez elég sok tapasztalatot
8: abszolút
9: adott, és
8: ezek szerint generációkon átívelően hozod a tapasztalataidat, ami nagyon fontos.
9: Abszolút, tehát ez egy nagyon divatos téma, az a generáció kutatás most, és abszolút ezt lehet érezni, és lehet látni, hogy mennyit változnak már két évente a gyerekek, és mindig meg kell találni azt az utat, hogy elérje az ember őket, hogy motiválni tudjuk őket, hogy befogadók legyenek. Hát azt gondolom, hogy most eltaláltuk.
8: Igen, igen, szerényen mondod ezt, de nagyon is eltaláltatok, azért ez történelmi siker, ami született a közelmúltban, és egy kicsit még engedd meg, hogy bontogassam ezt a dolgot, amit mondtál akár a zaragozai időkre visszamenőleg, hogy lementél ezekhez a fiatalokhoz őket nézni, illetve nyilvánvalóan akkor ezek szerint könnyen létesítettél fiatal generációval kapcsolatot, mindig megvolt ez a fajta mondjuk kommunikációs híd, úgyhogy én egy picit így a karakteredet boncolgatnám, tehát az, hogyha valaki egy csapatban irányító, az már önmagában feltételezze valami olyasmit, hogy egészen más szemlélettel tekint a feladatokra, hiszen neki nem csak a saját pozícióját kell értelemszerűen a lehető legmagasabb színvonalon ellátni, hanem úgy kell látni a pályán, hogy gyakorlatilag az egész csapatnak az együtt mozgását, a belső dinamikáját kell kézbe vennie és irányítania, hogy a kifejezés megengedi.
9: Igen, és az irányító karakter, illetve az a személyiség, az szerintem mindenkinél más. Tehát biztos, hogy van szüksége egy karakterre, egy ilyen vezető szerepre, még hogyha valaki nem is a társaság középpontja, és ez pont, amikor kimentem Spanyolországba, akkor volt nagyon éles. Egyébként korábban is megcsináltam, de ott egy kicsit olyan visszafogott voltam az elején, hiszen Mihail Jakimovics, egy olimpiai aranyérmes volt, a balátlövőm, egy spanyol válogatottak voltak mellettem, egy svéd világbajnok kapusunk volt, és már második héten mondta az edző, hogy László nagyon hangosan mond be a figurát, hogy mindenki értse, és mindenki tudja, hogy mit kell játszani.
8: Volt egy kis visszafogottság akkor még, mert hogy az ember azért...
9: Igen, egy új helyzetben. Tehát azt gondolom, hogy a személyiségemből fakad, hogy az új helyzetekben azért én nem úgy megyek bele, de viszont amikor már megvan a biztonság, akkor viszont törekszem arra, hogy azt maximálisan jól csináljam, és az irányító dolog, talán az irányító véna ez ott kezdődött, és... Hát szerintem az nagyon fontos, tehát én nem akarok megbántani senkit tényleg, de a sportban úgy olyan nagyon nagy demokrácia nem jó, hogyha van egy csapatban, mert akkor véletlenül olyanok fogják meg a vezérfonalat, akiknek nem kéne, viszont tényleg mindenkinek meg kell találni a helyét, és szükség van egy vezetőre, akit elfogadnak, és aki után mennek.
8: Igen, ez nagyon igaz, és örülök, hogy ezt te mondtad ki, mert ugye ezek... Különösképpen manapság, amikor azért látjuk, hogy nagyon sokféle hatás éri a sportolókat, nincs könnyű dolga az edzőknek, a nevelőedzőknek, nyilvánvalóan ugye szakmai irányítóknak, amikor egyrészt motivációt kell találni, amikor a mérhetetlen mennyiségű külső zajt meg kell próbálni kizárni, és ugye megtartani a fókuszt, és nagyon sok érdekes gondolatra figyeltem föl a közelmúltban, ugye a junior válogatottal elért sikeretek kapcsán, ami a mentális felkészítés illeti, úgyhogy ezt majd mindenképpen mélységben ki fogjuk vesézni, de talán még egy kicsit beszéljünk arról, amit ugye említett, hogy meg kell találni minden generációhoz a motiváció. Te érted a generációs nyelveket? Tehát, hogy egyáltalán kell-e másképp fogalmazni egy ifinek, egy juniornak és egy felnőttnek, hiszen te azért minden generációval dolgoztál?
9: Szerintem, hogyha szakmáról van szó, akkor nem. Tehát itt nagyon fontos, hogy itt van egy struktúránk, és hogyha nyilván ezt majd bontogatjuk a junior eredményt, nagyon nagy szerepe van, hogy ez a struktúra, amiből áll, milyen részekből, és ez viszont azt gondolom, hogy a taktikát azt minden korosztálynak értenie kell. Tehát, hogyha nincs játékértés, vagy nem tudják a játékosok, hogy mit miért csinálnak, akkor azt szerintem legalábbis az én olvasatomban az egy nagyon nehéz kiinduló helyzet. Tehát ilyen szempontból én nem látok különbséget.
8: És a játékértést, illetve azt, hogy valaki... úgy végezzel az edzés munkát tulajdonképpen már a 10-es évei elején, hogy érti, hogy mi a végcél, tehát nem azért kell ebből ennyit csinálni, mert azt mondta az edző, nem azért kell tényleg unalomig gyakorolni, mert azt mondta az edző, hanem azért, mert ennek majd az lesz az eredménye. Ez szerinted egészen kicsikorban el lehet kezdeni felépíteni, tehát a mi értekre való valós válaszoknak a megadását kell, mert szerintem ebben is nagyon-nagyon sokat változott a világunk, mondjuk ahhoz a korszakhoz képest, amikor mi voltunk aktívak, és van nyilvánvalóan sokkal több kérdésre kell tudnia szerintem egy szakmai vezetőnek válaszolni.
9: Nagyon-nagyon specializálódik minden szerintem a világban.
8: Maximálisan egyetértek
9: ezzel. És ezt nem lehet elég korán elkezdeni. Nagyon, én azt látom az utánpótlásban, hogy szerintem van mit javítani. Egyrészt a kiválasztásunkban is van mit javítani, illetve az alapképzésben, ebben az alapjátékban, és nem kell nagy dolgokra gondolni, és tényleg nem nagyon akarok így belemenni a szakmába, de...
8: Egy pár dolgot azért villancs fel, mert szerintem az egyik legnagyobb kérdés valóban az, hogy miből építkezünk, miből fogunk tudni építkezni. Nyilván most ez egy nagy ígéret, hogy van egy ilyen generáció, amelyik képes Európa tetején végezni, vagy pár évvel ezelőtt akár világbajnoki ezüstérmet szerezni. Majd az beszélgetésünk egy későbbi részében persze fontos elem lesz, hogy ebből mi konvertálható át ugye a felnőtt csapatokba, illetve mekkora az a különbség, amit ilyen akkor mondjuk az U35 és az U20 között be kell járni, hiszen amikor ezek a játékosok felnőttek lesznek, akkor tényleg velük fognak találkozni. De ez, amit mondasz, szerintem ez kifejezetten érdekes erre a generációs felkészítésre vonatkozóan. Folytasd kérlek.
9: Hát talán ott tartottam, hogy egy példát szerettem volna mondani, hogy annak idején mi azzal nyertünk úttörő olimpiát, hogy nagyon jól cselesztünk, ugye említettem, hogy édesapám volt az edző, és nagyon jól cselesztünk, hát mindenki tudott 2-3 féle cselt, uh-huh. és unalomig ezt gyakoroltuk, illetve az alaptechnikában mindenki rendben volt, mindenki tudott dobni rendesen, és egyetlen dolgot tudtunk csinálni ebből a cselezésből, a húzást. Tehát magyarul, amikor a labda nélküli ember már két ember közé támad, tehát nem a védőre támadunk, uh-huh. És ez egy nagyon, azt gondolom, hogy ez szerintem egy laikus számára is érthető példa, és nagyon sokszor találkozom most junior felnőtt játékosokkal is, akik ezt az alapi információt nem kapták meg, és hogy neki megy a védőnek, egy sokkal erősebb védőnek nála, tehát gyakorlatilag esélytelen.
8: Eleve egy vesztett helyzetbe belemegy.
9: Esélytelen, hogy megverje, és ezt szerintem el kell kezdeni időben. A másik, hogy például annyi része van ennek, hogy valaki ilyen sportoló, a pihenés, a táplálkozás, most már az új generációk bejött a telefonpörgetés, a social media, és látjuk, hogy ezt a sikert is tudják-e majd kezelni, a kudarcot, a kritikákat tudja, minden felfokozottabban ér el hozzájuk. Táplálkozás, nem tudom, hogy mondtam.
8: Mondtad, és nagyon örülök, hogy ezeket a részleteiben ki fogjuk beszélni, mert végre hallok egy olyan összetett megközelítést, amit régóta azt gondolom, hogy ma élsportolót nevelni bármilyen sportágban, az egy multidisziplináris tudomány. Tehát egyszerűen össze kell rakni minden résztudománynak a maximumát ahhoz, hogy a végén kijöjjön a csúcs teljesítmény, és nem mindenhol láttam azt, hogy ezeknek a résztudományoknak a fontosságát bizonyos szinten komolyan vették volna. Én azt gondolom, hogy nem kiválthatóak az, hogy legyen sportpszichológus, hogy mentáltréner, hogy táplálkozással foglalkozó valaki, erőléti edző, és persze a szakember, ugye, aki megtanítja az adott sportágot, meg kitalálja a taktikát. Tehát szerintem ezek nélkülözhetetlen alapelemek, és olyan örülök, hogy te ezeknek a részelemeknek a fontosságát itt kihangsúlyoztad. De még egy valamire engedd meg, hogy visszautaljak, a kiválasztást mondtad, hogy abban is kell fejlődni. Ugye az ember azt gondolná, hogy azért az akadémiai rendszer, és egyébként lehet, hogy erre ennek a jó példa, nem ismerem a mélységeket, pont ezt teremteni meg. De az ember azt gondolná, hogy ma, amikor ennyire tudjuk, hogy mit akarunk, vagy hogy kiket keresünk, vagy hogy ki lesz esetleg alkalmas, vagy ideális egy adott sportágban magasra jusson a képességei alapján. Azt hinném, hogy ebben már mindent tudunk. Mi a hiányosság a kiválasztásban, ha van?
9: Az akadémiai kiválasztás az 14 éves korban történik.
8: Az tehát már késő.
9: Én egy kicsit korábbra visszamennék, tehát aha. Én azt gondolom, az a véleményem, hogy olyan 10 éves kor körül lenne ideális, és az még ideálisabb lenne, hogyha mint ahogy annak idején, tudom, hogy régen volt, nálunk az volt, hogy mi fociztunk folyamatosan a kinti pályán, kosaraztunk, fogóztunk, tornáztunk, tehát a lehető legtöbb sportágat próbáltuk beintegrálni, atletizáltunk, folyamatosan futóiskolák voltak a testnevelés órákon. Nem lenne baj, hogyha 10-11 éves korig több sportágat is kipróbálna valaki, viszont Magyarországon ezt beszélgettünk erről sokszor a kollégáimmal, nagyon nehéz megvalósítani, hiszen tehetségeket próbálja mindenki minél hamarabb beintegrálni a rendszerébe, megvan a focinak, hogy már nagyon korán elkezdik, bejön a szivacskézabda, és az összes sportág gyakorlatilag erre törekszik, hogy lestoppolja magának. Igen. Az úgymond azt a...
8: Azon a szinten, az a kevés gyerekállományból valaki magának megszerezi.
9: Igen, és aki a tehetséges, az gyakorlatilag a többibe is tehetséges, és ugye ezt kéne figyelembe venni, de hogyha ez nincs, akkor itt 10 év körül, tehát nekünk szükségünk lenne bizonyos pozíciókban nagy darab srácokra, akik 10 évesen nem biztos, hogy olyan ügyesek. Uh-huh. És 10-től 14 évig megadni azokat a kondicionális erőléti alapokat, azokat a technikai alapokat, hogy majd később tényleg nekünk egy nagyon nagy darab beálló játékosunk legyen, aki a mai kézlabdában megkerülhetetlen. Tehát volt nekem is alacsony beállósom, és imádom, és dolgozik, és tényleg, de nemzetközi szinten sajnos olyan kell, aki hármas védő, belső védő, és támadásban pedig
8: igen, de most olyan dolgot említettél, ami nem feltétlenül befolyásolható, ugye a genetika az genetika, akkor most csak egy gyors kitérő, nekünk magyaroknak megvan ez a genetikánk, tehát az ember látja, hogy például északon azért sok a magas ember, sok a nagy darab, bár persze, hogyha a Balkára megyek, ott is találunk, tehát az se kérdés, tehát... És az accelerált generációnak a ugye, fejlődés történetét is látjuk, hogy azért a gyerekek többnyire mindig nagyobbak lesznek, mint a szüleik. Van erre azért valamilyen ugye, antropometriai igazság. De nálunk megszületnek ezek a gyerekek, vagy elviszik őket kosárlabdázni, vagy vízilabdázni, vagy...
9: Biztos, hogy megszületnek.
8: Tehát tudnak 2 méter fölötti szép nagy fiúk születni, csak itt ugye hol vannak?
9: Szerintem van rá példa, aha, több is. De az, hogy én nem látom a 10 év körül a kiválasztásnak a menetét, hogy, uh-huh, hogy indul el ez a dolog. Annak idején az úgy volt az általános iskolában, hogyha volt egy nagy darab srác, akkor azonnal szóltak neki, hogy gyere már le kézizni, mit csinálsz? Hát nem csinálok semmit, hát akkor gyere le azonnal a pár edzésre, és akkor hát nyilván vagy ott ragadt, vagy nem, De
8: ez ma nincs, tehát ez szerinted ez hiányzik, ez a kapocs, az, hogy gyere már lekézilabdázni, tehát nincs ott valaki, aki ezt megmondja, vagy aki szólja?
9: Én ezt nem tudom ebben, én nem látok bele, azt látom, hogy sokkal több olyan faktor van, ami elviheti ezt a figyelmet, ezt a fókusz más irányba. Szerintem a mai gyerekeknek nagyon fontos, hogy minél hamarabb sikerélményük legyen, és szerintem ezt a legnehezebb átvinni, hogy itt pedig befektetett munka kell, itt azért szenvedés nélkül nem nagyon van siker, úgyhogy vannak nehézségek, és szerintem most ez az egyik ilyen kritikus pont mostani generációknál, hogy nem csak minden szép, és nem csak napos az ég, hanem vannak nehezebb időszakok, és ezt is át kell vészelni, és bele kell tenni a munkát, hogy végül elérkezzenek oda a csúcsra.
8: Kif is fogjuk bontani ezeknek az elemeit, illetve te hogy képzeled ezt nyilvánvalóan a férfi kézlabda válogatott új szövetségi kapitányaként, de most egy nagyot ugrunk, mert azért nyilván, amikor ezt a felkérést megkaptad és elfogadtad, akkor gondolom meg is fogalmaztak valamilyen fajta, akár rövid vagy közép távú célt, amit vállalnod kell. Ugye tudjuk, Ölcsem a Rodriguez távozásában sok minden szerepet játszhatott, de nyilván nagyon sokakat fájdalmasan érintett a tény, ugye, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, ami az olimpiai kvalifikációt feltételezné, illetve tudjuk, hogy van még egy Európa bajnoki lehetőség. Azt nagyon röviden kérlek, a hírek előtt foglalt nekem össze, hogy rövid távon neked van-e olyan vállalásod, ami nyilvánvalóan megméri majd azt, hogy végzed a munkádat, illetve azért tudjuk jól, hogy a csapat sportágainkban mindig az olimpiai kijutás az egyik nagy fokmérő, és nagyon közel van Los Angeles, nem mondom, hogy elveszett a lehetőség, de nem könnyű.
9: Abszolút. A csapatnak szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy handicap, hogy a világbajnokságon nincs. Mégpedig azért nagy, mert ez 3 hetet jelent, tétmérkőzésekkel, krízishelyzetekkel, együtt van a csapat gyakorlatilag egy hónapot januárba, és tud fejlődni, előrelépni. Most a következő, ugye ősztől ez úgy néz ki, hogy lesz 3 válogatott hét, ahol van 6 darab EB-selejtező, és novemberben el fogom kezdeni a munkát hétfőn a csapattal, tudunk hétfőn, kedden dolgozni, szerdán selejtezőt játszunk, csütörtök, pénteken, amit lehet, nyilván az ember próbál valamit csinálni, és szombat vagy vasárnap selejtezőt játszunk. Lesz 3 ilyen hetünk, és lesz januárban 10 napunk, amikor tudunk készülni, és lesz Franciaországban egy nemzetközi torna, ahova meghívtak minket, az egy színvonalas torna lesz, nyilván a franciák készülnek a világbajnokságra, de ezzel a 10 nappal nekünk lezárul a január, a játékosoknak vissza kell menniük a klubjukba, tehát ez azt jelenti, hogy 1 hónapot tudunk készülni, és ez alatt az 1 hónap alatt ki kell harcolni az Európa-bajnokságon való részvételt. Azt tudjuk, hogy az Európa-bajnokságról még van kvóta az olimpiára, viszont az elképesztően nehéz, de nyilván amíg esély van, azt gondolom, hogy kötelező úgy neki menni, hogy megpróbálni azt a kvótát megszerezni.
8: Hiszed, hogy ez sikerülhet?
9: Én, mint vezetőedző, én mindig optimista vagyok, és mindig hiszek a csapatomba, úgyhogy ezúttal se lesz máshogyan, még hogyha nagyon nehéznek tűnik is a misszió vagy a küldetés. A nagyon nagy része a csapatnak egy 2002-ben születettek, akik ugye junior világbajnokságon ezüstérmesek lettek, és hát pont azt számolgattam, hogyha nekik kimarad ez az olimpia, akkor legközelebb már úgy 30 év körül van esélyük, hogy újra szerepeljenek.
8: Úgyhogy miattuk is ez nagyon fontos lenne.
9: És nagyon fontos lenne, és nekem volt, sajnos csak egyszer volt szerencsém az olimpián részt venni Barcelonában, még nagyon fiatal voltam, nem sokat játszottam, meg is sérültem, viszont utána ez egy marha nagy fájdalom volt nekem, hogy nem tudtam több olimpián részt venni, és én azt szeretném, hogy ezek a srácok, illetve a csapat legyen ott, mert ez egy nagyon jó dolog.
8: Folytatjuk a beszélgetést Soltonyi Lászlóval, a magyar férfi kézilabda válogatott frissen kinevezett új szövetségi kapitányával, és ugye azzal kezdtük ezt a mai beszélgetést, hogy nyilván a kolozsvári siker, ugye az U20-as Európa-bajnoki aranyérem egy nagy nyomaték lehetett ugye ennek a döntésnek a végén, mondjuk talán a pont az ín, de hát azért ezt egy nagyon, nagyon masszív előélet és korábbi egyébként utánpótlás sikerek is, akár az U23-as ugye a világbajnoki ezüstérem 2023-ból is megalapozhatta, de oly sok minden más, és ugye ott hagytuk az imént abba, hogy nyilván van egy nagy feladatod, amiben lehet egy személyes motiváltság is, hiszen aki járt olimpián tudja, hogy az egy egészen más kávéház, és szeretnéd, hogy akár ez a generáció, aki most mondjuk Los Angelesre korban odaérhet, lehetőség szerint ne legyen megfosztva ettől, de azért ez egy igazán nagy feladat. Menjünk vissza a részletekbe, Laci, ha szabad kérne, mert hogy nagyon számomra rendkívül szimpatikus volt, ahogy elkezdted mondani, hogy mennyi apró résztudományból tevődik össze a csúcs teljesítmény, és akkor engedd meg, hogy idehozzam egy picit ezt a kolozsvári sikereteket, amiben egészen elképesztő dolgok voltak. Tehát például azzal a svéd csapattal való kétszeri találkozás, ahol egyszer kikaptatok tőlük 16 góllal, majd utána a döntőben gyakorlatilag persze hosszabbításban, de legyőztétek őket, és akkor azt mondtad, hogy az, ami hiányzott adott esetben képességekben, vagy erőnlétben, vagy taktikában, azt mentális munkával pótoltuk. Na most ezt kérlek, hogy magyarázd meg. Ekkora erőtartalék van a mentális felkészítésben, és ha ekkora van, akkor hol volt ez eddig?
9: Igen, tehát azt gondolom, hogy az a sok az apró összetevőből az egyik, és nagyon fontos. Tehát, hogyha lehetne kategorizálni, akkor az edzői munkában ugye van ami nagyon fontos egy világversenyen, a kondicionális rész, hogy bírjuk végig, a taktikai rész és az a mentális rész. Természetesen mellé jön a regeneráció, táplálkozás, stb. Minden. Viszont azt gondolom, hogy a taktikában nem volt remaradásunk, egy kicsit helyesbítelek, és...
8: Sőt, hát végül is valószínűleg a taktika volt az,
9: taktikában azt gondolom, hogy többiek előtt voltunk, technikailag és főleg fizikailag van egy markáns lemaradásunk.
8: De miért? Mert az ember azt gondolná, hogy na ez az a dolog, amit a világon bárhol meg lehet oldani. Tehát ha nem értjük a kézilabda, és most bármilyen sportágat említenék, taktikáját, vagy nincsenek olyan kitűnő edzőink, vagy valahogy ebben a szakmai részben lemaradásunk van, akkor egy dolgot mindenki meg tud csinálni, az erőnléti felkészítést. Mert hogy azt gyakorlatilag nyilván specifikusan meg lehet tanulni, ki kell úgymond idézőbe taposni a gyerekekből, el kell menni a csúcsig, ki kell próbálni, hogy mennyi az, amit még a szívük, meg a tényleg a vérnyomásuk bír. De miért vagyunk akkor ebben lemaradva?
9: Ezt nehéz megmondani. A jelenlegi csapatból két emberrel dolgoztam együtt napi szinten, a Nekán, a Gazsó Petivel és a Mészáros Mátéval, és nálunk heti 4-5 erőfejlesztő edzés van, tehát amikor a konditeremben nagy súlyokkal dolgoznak, és függetlenül attól, hogy most tétmérkőzésünk van a hétvégén, vagy csak egy úgymond idézőjeles sima bajnoki, ezt a munkát bele kell tenni.
8: Nem, Gazsó nem. Egyébként a legjobb dobó lett ezen a döntőjelentkezésen, tehát biztos, hogy van jelentősége.
9: Nagyon-nagyon nincs még benne a köztudatban, nem tudom megfogalmazni, hogy még tartanak ettől, vagy edzők, kollégák, vagy hogy mi lesz, de ebben nagyon sürgősen szemléletváltozásra van szükség, hiszen azt látjuk, hogy az északi játékosok napi szinten vannak a konditeremben, és erősítésben, erőfejlesztésben teljesen a topon vannak.
8: És bocsáss meg, akkor te ezt, mint most a szakma csúcsán álló ember, te ezt kvázi kezdeményezheted, úgymond megüzenheted a klubokban dolgozó szakmai vezetőknek, hogy ebben változtatni kell, hiszen olyan játékosokat akarok kapni, akik ebben előrébb járnak?
9: Mivel egy hónapunk van egy évben, kulcskérdés, hogy a válogatott játékosok mi az, amit a klubjukban, mi az a munka, amit elvégeznek, mennyi játékpercet kapnak, és azt milyen szinten kapják, illetve milyen helyzetben kapják a mérkőzésen. Én megszabni nem tudom a klubok munkáját, én nekem egyik feladatom, amit kitűztem magamnak, hogy egy jó kapcsolatot ápoljak a klubokkal, ahol a válogatott játékosok vannak, és egy folyamatos kommunikációt szeretnék fenntartani a klubbal, a vezetőedzővel, hogy az adott játékosnak esetleg hol lehet olyan előrelépési pontja, olyan előrelépési lehetőség, ami a válogatott szempontjából lényeges.
8: És akkor ez azt jelenti, hogy azért nyilván valamilyen irányt kell, hogy szabjál annak, hogy végül is, ha nem is mondhatod meg, hogy ott mi történjen, de az, hogy milyen módon fejlődő játékosokat szeretné a kezed közé kapni, abban azért kell, hogy legyen szabad, nem? Mert hát hiszen neked kell velük dolgozni, és nagyon, ahogy te is fogalmaztál, rövid a rendelkezésre álló idő, amikor már nincs arra idő, hogy ott az ember elkezdjen erőt fejleszteni.
9: Hát igen, de az, hogy szavam van, de nem szólhatok bele egy klubnak a belügyeibe. Tehát én nagyon szívesen beszélgetek mindenkivel.
8: Kicsit húsba kötött helyzet, nem könnyű.
9: És tanács, nagyon szívesen megosztom a gondolataimat, meg tudok javaslatot tenni, de beleszólni nem, tehát itt nagyon élesen külön kéne választani a klub munkát és a válogatott munkát minden szinten, és ezt a gondolatot szerettem is volna elmondani, hogy a klubban a játékosok fizetésért meg úgymond megcsinálják a munkájukat. És
8: amikor, ott professzionális munkát végeznek.
9: Nekem a válogatott szempontjából mondjuk a horvátok mondjuk egy példa, ahol úgymond a játékosok a klubban mutatott teljesítményüknek a két-háromszorosát mutatják egy-egy világversenyen, mert azért a válogatott bejön egy olyan emocionális, olyan...
8: De akkor ez szív kérdése?
9: Igen, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni egy szóra, akkor igen. És ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy a válogatott milyen arcát mutatja majd a jövőben, maga mellé állítja-e majd az embereket, mint ahogy számomra egy kicsit pozitív, meglepő módon a junior válogatott, hogy olyan emberek jeleztek vissza, és olyan visszajelzéseket kaptam, ahonnan nem is számítottam, akik nem is nagyon néznek mérkőzést. És
8: mondhatsz egyet-kettőt? Tehát kézilabda szakmán kívülről?
9: Abszolút kívülről, tehát az ügyvéd barátom mondja, hogy tudják, hogy hogy ismerjük egymást, és neki mondják a kollégái, hogy ez milyen jó volt, és milyen szép volt. Tehát valamilyen szinten az embereknek ezek a srácok szimpatikusak voltak, és elnyerték a támogatásukat. Ez nagyon fontos egy válogatottnál szerintem, hogy meglegyen a támogatása egy válogatottnak, hogy valamilyen szinten azért szerethető legyen egy csapat, és nyilván akkor lesz szerethető egy csapat, hogyha eredmények vannak, az illúzióim nincsenek, az a válogatott, aki mindenkitől kikap, az nem lesz szerethető. De ez egy ilyen.
8: Abszolút. Nem ebben az irányba akartam hallani, de nagyon fontosnak tartom itt a szerethetőségről, meg a szívről, meg ugye a válogatottnak a presztízséről mondtál valójában, mert itt kicsit erről van szó, és ugye lehetett érzékelni, hogy azért a Csemad Rodriguez és a férfi válogatott között nagyon sokáig egészen elképesztően jól működött a kémia. Tehát tényleg volt egy szerethetőség ennek a csapatnak így együtt, azt érzékeltük, hogy tűzbe mennek Csemáira játékosok, miközben a végére ezt megint csak külső szemlélőként azt is éreztük, hogy elfáradt ez a házasság, tehát hogy volt benne valami törés, valami, amitől már most nem akarok a szakmába feltétlenül belemenni, de inkább azt mondom, hogy ez a fajta kommunikációs együttműködés egy kicsit megrepett. Na most visszatérve arra, amit a te jelenléted mutat most, szerinted van annak jelentőség, hogy magyar szövetségi kapitánya van most a magyar férfi kézlabda válogatottnak?
9: Nem tudom, hogy a játékosok szempontjából, közlemény szempontból. Azt talán említettem, hogy egy nagyon erős szakmai támogatás az érződik, tehát azt én érzem magam mögött. Én azt gondolom, hogy volt egy ilyen igény. Uh-huh.
8: Elérkeztünk tulajdonképpen egy pontra, ugye, ahol ez megfogalmazódott.
9: Igen, ez az igény, ez felmerült, és azért én azt gondolom, hogy én nagyon jó viszonyban vagyok a Csemával. Ő szakmailag rengeteget tud ebből a játékból, és azt gondolom, hogy megsüvegelendő az ő hozzáadott értéke a magyar kézlabdához ezek alatt az évek alatt, tehát én abszolút nem semmiféle negatív dolgot nem szeretnék vele kapcsolatban elmondani, és nem is kell nekem.
8: A játékosok megszólításában akkor annak lesz a jelentősége. Most lehet, hogy persze butaság, amit az ember mond, de hogy egy téthelyzetben anyanyelvükön beszélsz velük, hogy azt tudod mondani, hogy úgy tudod. Tehát most, ha visszagondolsz akár erre a junior Európa bajnokságra, az U20-as Európa bajnokságra, van-e jelentőség egyáltalán annak, hogy az ember az anyanyelvén buzdítja, vagy paprikázza fel a játékosait?
9: Hát ez lehet, hogy egy kicsit úgy ez egy illúzió, de én azt gondolom, hogy azért magyarok vagyunk, és annak ellenére, hogy beszél valaki, mindenki angolul, de nem lehet úgy átadni.
8: Tehát én is ezt gondolom.
9: Nem tudja olyan mélységig, vagy olyan finomságokkal átadni adott esetben azt a gondolatot. Szerintem a szakmai anyagot azt át lehet adni, a szakmai részt, mert az elég egyértelmű.
8: És az nemzetközi?
9: Igen, azt nem lehet cifrázni. Viszont vannak olyan egyéb részek, ahol ennek úgy mondom, rész, sokkal inkább be lehet menni a részletekbe, és sokkal több információt át lehet adni.
8: Akkor most a szív után beszéljünk a fejről, mert ugye ezt nagyon fontos dolognak tartod és tartjuk, és ez a mostani 20-as Európa-bajnokság is ugye eklatás példája volt annak. Olyan hangokat is hallottam, képzeld, de ez lehet, hogy teljesen távoli a valóságtól, hogy azon a bizonyos mérkőzésen a svédek ellen elaltattátok őket, tehát hogy ez egy hogy nem teljesen a véletlen műve volt ez a 16 gólos vereség, de hát nyilván valami nagyon mással kellett előrukkolni a döntőben, független attól persze nyilván ők is hát nem úgy készültek rátok, tehát lehet, hogy lett bennük egy könnyelműség azok után, ugye, hogy 16 góllal nyertek ellenetek, nem tudom, de minden esetre szóval mi az, amit te most abban a fajta mentális munkában hozzá tudtál tenni ennek a csapatnak az önbizalmához és oly sok mindenhez, ami ezek szerint a te megfogalmazásodban jóval fontosabb, mint hogy ezt eddig kezelték egyesek?
9: Igen. Számomra ez mindig is fontos volt, és akkor onnét kezdem, hogy a munkánkat ezúttal is segítette ugye egy mentális táb, akit ugye Palencsár Miklós és Kevin Vermillon vezet, és ők segítettek nekünk a 2003-as csapatnál is, uh-huh. amikor VB ezüstöt szereztünk.
8: 2023-as.
9: Igen, 2023-as, bocsánat. És nekünk nagyon fontos volt az, hogy ugye megvolt a taktikánk, de volt egy mentális elemzés az ellenfélnek, tehát a személyiség összetétel, az éppen a buktató pontja, és a saját magunkét is fel volt térképezve.
8: Egyénileg is?
9: Egyénileg is, csapatszinten is, tehát aha. Megvolt az, hogy krízis helyzetben, ugye a hétköznapi embernek a krízis helyzet nem sokszor jön el az életében, viszont a sportban minden héten, vagy minden mérkőzésen krízis helyzetek vannak, és ugye főleg a végjátékban egy-egy döntésnek, egy-egy tiszta helyzetnek éppen a belövése, vagy a kihagyás, az látjuk, hogy milyen következményekkel jár. És ezekre a buktató pontokra próbáltuk felkészíteni egyrészt a mi csapatunkat, másrészt pedig mindig ugye az ellenfelet próbáltuk betámadni, és a taktikán keresztül, tehát ez a kettő, ez ügyse, én igyekeztem ezt úgy összefogni, és azt a részt átvinni a taktikába, ami nekünk segít. Tehát most felhoztad a svéd példát, egyébként nem adtuk oda a svéd meccset, hanem ott az volt a taktika, hogy a svédeket elemeztük, és hogy a svédek a mérkőzés elején nem tudjuk őket megfogni, akkor ők beindulnak, aha, akkor ők egy gépezet, és akkor megállíthatatlanok, hiszen nem véletlen, hogy az All-Star-ban 5 svéd volt, és egyénileg elképesztően nagyok és erősek, és hihetetlen mekkorát lőnek. Tehát óriási különbség volt a két csapat között, hogyha egyénileg megnézzük a játékosokat.
8: Akkor pláne elképesztő, hogy mégis ott
9: igen, és de azért nyilván őket. Az első mérkőzés, amikor elment, ott már én elkezdtem próbálgatni taktikai variációkat, embereket, de az egy olyan nap volt, hogy mindig van egy világversenyen, jó esetben egy jó csapatnak van egy Lukas meccse. Hát ott mi mondtam is a srácoknak, hogyha két hétig játszunk, akkor sem nyerünk, mert az nekünk egy Lukas meccs volt. Viszont le kellett szűrni a tanulságokat, és a döntőre például egy külön mentális taktikával készültünk a svédek ellen, aminek az volt a lényege, hogy benn kell őket a ködbe tartani. Ez volt egy kis film, szenzációs volt, és hogy ebből a ködből ne tudjanak kijönni, hogy bizonytalanítsuk el őket, főleg a kulcsjátékosokat, aki az Európa-bajnokságnak az MVP-je lett, és hogy ne tudják, hogy mi jön a következő pillanatban. És azért volt az, hogy ugye folyamatosan változtattuk a védekezéseket, és egy védekezésen is belül folyamatosan változtattuk a kilépő embereknek a személyét, illetve hát nyilván összefügg minden, ugye a taktika is ezzel összefüggött, a védekezés támadás, illetve összefüggött azzal, hogy a kondicionálisan, hogy én mindig forgattam a csapatot, és hogy van egy struktúránk, de volt volt a cél, hogy
8: kialakul. Eljutottuk a struktúra szóig, mert gondoltam, hogy ez is majd szóba kell, hogy kerüljön.
9: Igen, abszolút, én ebben hiszek, és az volt, hogy ezt alakítsuk ki, ezt a struktúrát, amiben kompatibilisek a lehető legjobban a játékosok, és amikor nekünk cserélnünk kell, akkor ne az legyen, hogy visszaesik a teljesítmény, hanem legalább hozzon egy átlagot, aki bejön. Most olyan cseréink voltak, hogy hozzátettek még, tehát nagyon-nagyon jó cseréink voltak, hozzá tudtak tenni a játékosok, és gyakorlatilag nem egy sorra kellett játszanunk, és hallottam már olyat is, hogy valaki itt a rendszer meg a struktúra ellen van, mert hogy az egyéniségek. Igen, csak az egyéniségek, hogyha rossz napjuk van, akkor azt gondolom, hogy akkor elmúlt a varázs, vagy elmúlik a varázs nagyon gyorsan. Én abban hiszek, hogy ezen a struktúrán belül, mint hogy a döntő mutatja, hogy a döntőben a Gazsó Peti, de korábban volt, hogy az Eknemovics Márko, a Fazekas Máté, a Pintér Koppány, és sorolhatnám így egymás után a Gáncs Pető Máté, a kapusok. Mindig volt valaki, aki a rendszeren belül az adott időszakban nekünk tudott segíteni. Tehát én ebben a filozófiában hiszek.
8: És ez azt jelenti, hogy akkor sok játékost is tudsz tűzben tartani, mert lehet arra tervezniük, meg számítaniuk, hogy bármikor nekik úgy kell belépni, hogy ott minőséget kell hozni?
9: Igen, már amikor átvettük a srácokat, már akkor hangsúlyoztam, hogy nem tudjuk lejátszani az EB-t 6-7 emberrel, hogy mindenki úgy készüljön, és ebből volt is probléma, tehát volt ebből a cserélésből, ugye általában ugye nálunk gondolkozni is kell, és amikor valaki gondolkozik, nem csak fut meg dob, akkor sokkal hamarabb elfárad.
8: Aha. De valahol mégis az a titok, nem? Tehát, hogy dolgozás nélkül
9: igen,
8: nem nagyon
9: megy. És ugye, hogy kérdezzük, hogy miért? Hát azért cserélünk, mert látszik rajta, hogy jár az agya, és fut közben, és elfárad, 10-15 percig bírják ezt az emberek, és utána vagyunk kénytelenek cserélni. És az elején nagyon nehéz volt megértetni azt a játékosokkal, hogy ott ülsz 10-15 percig a padon, hogy bemenj, és akkor nagyon nagy teljesítménycsökkenés volt mindig. Úgyhogy erre rámentek mérkőzéseink, és azért is elég hullámzó volt a felkészülési meccsek, de én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy jó, hát felkészülési meccs, de amikor élesbe fordul a dolog, akkor ezekből kell tanulni.
8: Ugye ebben, amit most elmondtál, hogy ugye jelezted nekik, hogy nem lehet 6-7 játékosra lejátszani, tehát mindenkire számítasz. Ez persze azt is jelenti, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbját tűzben kell tartani, készen kell állni. Ez azt abszolút is jelenti, hogy a te filozófiádban, ha jól értem, nagyon-nagyon benne van az, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbjának a kiteljesítésével kapcsolatban van felelőssége. Gondolok itt, amit mondasz, a táplálkozás, a pihenés, a koncentráltság, a minél kevesebb digitális ártalom, stb. Stb. Erre van valami fajta, hogy mondjam, most idézőben mondom, direktíva, hogy mi az elvárás, vagy ezt neki ki kell tapasztalniuk egyénileg, hogy ahhoz, hogy azt a teljesítményt, amit elvársz tőlük, tudják hozni, ahhoz ezeket hogyan kell részleteiben összerakni.
9: Igen, azért külön kell választani az utánpótlásra felnőttkorú játékost, és az utánpótlásban mi mindig próbáljuk rávezetni a játékosokat, és mindig próbálunk ajánlásokat adni.
8: Tehát mert nekik mi kell, hiszen még ők azért befolyásolhatók vagyunk.
9: Igen, tehát nagyon az már nem működik, hogy na most tedd le a telefont, na most akkor az működik, hogy a kajánál nem szabad telefonozni, meg a megbeszélések alatt nyilván, de kell egy szabadságot adni, például a meccs előtt mindig volt erőfejlesztés, de ott is, hogy van, akinek lehetett választani 4-5 program közül, van, akinek ezt lehetett csinálni, a más

0: vagy a magánéletükről
1: követik
0: is.
1: Követik ezt szerinted? Tehát,
0: én bízom benne, tehát van, akinek mondjuk a Cristiano Ronaldo a kedvenc, és látja, hogy a Cristiano Ronaldo hogy étkezik, hogy mekkora...
1: És ez sporták független, ez inkább a személyiség, abszolút, meg a viszonya
0: műfajhoz, ugye? Hogy mennyire profi játékos, ez arról szól, és hát én azt gondolom, hogy egy válogatott játékos ez hozzátartozik egy ilyen sportolóhoz, az életéhez, ez hozzátartozik. Ez egy nagyon, nagyon szép dolog, és szerintem a profizmus az megsüvegelendő, és arra van szükség, mert anélkül nagyon nehéz eredményt.
1: Hát meg a maximalizmus, ugye, amit veled kapcsolatban már az első mondatban idéztem tőled, hogy te maximalista vagy, és ha jól értem, akkor pontosan ezeknek a résztudományoknak a legjobbjait igyekszel beintegrálni a munkádba.
0: Igen, én a maximálisan megbízom a stábomban mindig, és igyekszem olyan szakemberekkel körülvenni magam, akik az adott területen a legjobbak.
1: Hogy fog ez a stáb kinézni most, hogy a felnőtt szövetségi kapitány vagy?
0: Még nincs végleges formában, tehát még nem tudok neveket mondani, okay. de az biztos, hogy szakmailag, amit említettem, és nagyon fontos, hogy emberileg is olyan gárda legyen, akik tudnak együtt dolgozni. Most nagyon jó példa erre a junior válogatott, ahol hihetetlenül jó stábunk volt, nagyon jól éreztük magunkat, és nem arról van szó, hogy nem lehet nekem ellent mondani, sőt éppen ellenkezőleg, tehát hozzá minden információ befutott, mindent megbeszéltünk, de abszolút megvolt a visszakérdezésem is sokszor, hogy na most ez hogy legyen, na most ez hogy csináljuk, szerinted mi legyen a legjobb, mert én azt nem akartam meghatározni, amiben én nem vagyok jó. Tehát én a taktikát szerettem volna meghatározni, azt, hogy a játékosok a legjobbjukat nyújtsák, de egy stábnak nagyon fontos, hogy emberileg fogadjuk el egymást, bízzunk egymásban, jó hangulat legyen, erről nem szabad elfeledkezni, mert egy kicsit egyébként ez, amit az elején említettél, hogy az Európa-bajnokság csak rá erősített, most így utólag nem árulok el az a titkot, hogy a tárgyalások már megkezdődtek az Európa-bajnokság előtt
1: is. Hallottuk.
0: Szinte pont került a végére, csak én nem akartam ezzel foglalkozni. Persze. Az Európa-bajnokság alatt, de amit kezdtem
1: a hangulatot, mondani. A hangulatot, hogy ez mennyire fontos, hogy tulajdonképpen egy építő jó hangulat legyen.
0: Igen, igen. Nagyon nagy mert eszembe jut már, öregszem, elfejtettem a lényeget.
1: Sok felé kalandoztunk el, de minden esetre azzal én is egyetértek, hogy egy jó munkahangulat nélkül nyilván nincs fejlődési lehetőség. Viszont akkor engedd meg, hogy én tereljem tovább egy picikét a szót azzal kapcsolatosan, hogy amit elmondtál, én abból azt érzem, hogy neked egy elképesztő integráló erővel kell bírnod, amiben akár a különböző egyéniségű játékosokat, és ugye a különböző szakembereknek a tudását kell tudnod végül is azért a felelősség döntésével tovább vinni és eldönteni, hogy akkor mi lesz ebből. Ez egy szép nagy feladat. Viszont akkor kicsit bontsuk ezt most le a játékosokra. Ugye azért az látható, hogy akár az U23-as világbajnoki ezüstérmes csapat, akár most ez az U20-as EB arany, azt sejteti, vagy abban a reményben tarthat minket, hogy van itt egy nagyon erős felnövő generáció. De ugye a nagy kérdés, és ezt már az előző órában elkezdtük egy kicsikét kibontani, hogy hogyan lehet ezt átkonvertálni az U35-tel való találkozásra, hogy most ezt ide fordítsuk le. Mennyi idő ez, illetve a jelenlegi felnőtt válogatott vonatkozásában kik azok a tartó oszlopok, akik nélkül ez nem megy tovább, kik azok, akikben azt látod, hogy viszonylag hamar integrálhatóak lesznek ebben a generációban, és nyilván össze kell azért ezeket az embereket valamilyen szinten neked gyúrnod egy csapattá. Mennyire nehéz ez? És akár személyekre is lebonthatod.
0: Az utánpótlás világbajnokság, az U20, U21, az mindig egy utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatottság felé vezető úton, de utána még vannak akadályok, tehát nem automatikusan érkezik meg az egész csapat, és vannak nehézségek. Az utána következő hónapok, évek döntik el, hogy ezek a játékosok, akik abszolút tehetségek, hogy eljutnak-e arra a szintre, hogy tényleg egy felnőtt válogatottba lehet őket integrálni. És amit már említettem, hogy érződik egy markáns technikai különbség, egy markáns fizikai különbség, tehát ezek

0: Igen, én pont azt írtam a srácoknak egy elköszönő üzenetben, hogy ezeken dolgozzanak. Tehát ne azt indukálja az Európa-bajnokság, hogy hú, de most tényleg mi vagyunk a világon a legjobbak, és ez így is lesz mindig, hanem ez egy tök jó visszajelzés volt, hogy jól végezték a feladatokat, végrehajtották azt, amiért jöttünk, egy nagyon jó csapat voltak, de viszont még kell tovább menniük. Tehát abszolút nincsenek még olyan szinten, és nagyon óvakodnék egy ilyet kijelenteni, hogy ebből a csapatból X vagy Y most ekkor meg akkor be tud kerülni a válogatottba. A következő időszak eldönti a csapatában mennyit játszik, a csapatában milyen edzés munkát végez, és a csapatában az a játékidő, amit a pályán tölt, az milyen minőségű. Ezen azt értem, hogy krízis helyzetben mennyit van a pályán, mérkőzés végén mennyit van a pályán. Tehát ez fog dönteni. Egyébként pedig egy válogatottat ugye ugyanúgy, mint egy stábot, tehát szakmai és emberi alapon kell felépíteni. Tehát olyan játékosok kellenek, akik szakmailag és emberileg is alkalmasak arra, hogy a legmagasabb szintet képviseljék, Magyarországot képviseljék.
1: Az, hogy minél több komoly európai ország bajnokságában játszanak a mélyeink, vagy éppen itthon, mennyire fontos? Tehát ugye azért azt beszéltük már nyilván a beszélgetésünk legelején is, ugye, hogy a két csúcs csapatba még akár magyar játékosnak sem könnyű bekerülni a Veszprémbe vagy a Szegedbe, hiszen más a klubérdek sok esetben, és azt is látjuk olykor, hogy néha ellentétesen mozog ez a válogatottal átmenetileg, ez azért nem egy könnyen feloldható ellentét. És sokszor nyilván ahhoz, hogy ezek a játékosok megkapják ugye azt a tesztet krízis helyzetben, ahhoz el kell menni egy másik ország bajnokságába. Szóval hogy látod ennek a lényegét, hogy mikor kapsz te igazán tetrekész és krízis tűrő játékosokat?
0: Ugye a jelenlegi magyar válogatottat, hogyha összehasonlítjuk egy élvonalbeli francia, dán, német válogatottal, azt különbözteti meg, hogy hányan játszanak a BL-ben heti szinten, a legmagasabb szinten, vagy a legmagasabb szintű francia vagy német bajnokságban. Most ebből a szempontból már azt gondolom, hogy egy kicsit hátrányban vagyunk, mert a csapatnak egy része tényleg játszik, rendszeresen a BL-ben feladatot is kap, komoly feladatot, viszont a csapat nagy része nem. Tehát az Európa Ligából, a magyar bajnokságból, meg pedig főleg nagyon nehéz ütőképes válogatottat építeni. Én itt látok egy problémát, nyilván ahogy az előbb is említettem, én nem tudok beleszólni a kluboknak az életébe, és nem is akarok, távol álljon tőlem. Viszont a magyar kézlabdának az lenne az érdeke, az teljesen egyértelműen megfogalmazható, hogy a BL-ben játszanak a magyar válogatott játékosok, lehetőleg minél többet, és legyenek a pályán minél többet, és ugye a játékosokat is én mindig arra próbálom terelni a fiatalokat, hogy menjenek, próbálják ki magukat egy külföldi erős bajnokságba, próbálják ki magukat külföldön, hogy jussanak el arra a szintre, hogy egy magyar BL csapat igazolja le őket, úgyhogy tényleg ott nem a kispadon, hanem a pályán játszanak minél többet. És szerintem hogyha lesz ilyen, eljutnak ezek a játékosok ilyen szintre, akkor le is fogják őket igazolni, de ez az kell tényleg, hogy ők mutassanak valamit, és mutassanak olyan teljesítményt, hogy ez megtörténjen.
1: No, hát akkor zárásképpen ugye már az előző fél óra végén azért elmondtad, és nincs is már sok időnk, hogy a személyes élményeid alapján is vágynád azt, és szeretnéd, hogy ez a generáció akár a Los Angeles Olympia élményét megélhesse, és az addig vezető út azért nem könnyű, de akkor közelítsünk onnan, hogy te személyesen válogatott szövetségi kapitányaként a következő akár 1-2-3-4 évben hogy látnád, mi lenne az az út, amivel elégedett lennél a saját munkádat, vagy a csapatod munkáját illetően, ami végül is mondhatni, hogy egy ilyen személyes küldetés, mik lennének azok a fázisok, amivel azt mondod, hogy igen, tulajdonképpen az utánpótlás sikereket szépen lassan át tudom konvertálni felnőtt sikerekké.
0: Hát talán itt meg is fogalmaztad igazából, tehát ez az átkonvertálás, illetve túl ezen egy olyan csapatnak a kialakítása, amelyik ütőképes, amelyik elhiszi magáról, hogy tud versenyképes lenni, és ez tényleg nagyon nehéz, tehát én nem akarok illúziókat kelteni senkiben, ez nem egy egyszerű feladat,
1: nagy a verseny.
0: Nyilván óriási. megvan az elképzelésem, hogy lehet közelíteni, de az elejébe beférni, azt lássuk be, az nagyon-nagyon nehéz, és annak ahhoz nagyon sok faktornak stimmelnie kell. Tehát én szeretnék, én a fejlődésnek vagyok mindig a híve, tehát ugye a kérdésre egy kicsit talán ez is a válasz, hogy én azt szeretném, hogy az a válogatott akkor mérkőzésre fejlődjön, és menjen előre, és akkor majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. De hogyha megtettünk mindent, és ez lejön, a maximumot, a tudásunkat kihozzuk mindenféle szempontból, ami a lehetőségeink, annál többet azt mondom, hogy nem tudok kérni.
1: Akkor én azt kívánom, hogy ezek a faktorok, ezek a részelemek, ezek is adják meg a lehetőséget neked, hogy egy szép folyamatos fejlődési pályára álljon ez a magyar férfi kézilabda válogatott a te vezetéseddel. Szívből gratulálok a kinehezéshez, és nagyon sok sikert kívánok. Soltonyi László volt a vendégünk itt a Hazafutásban.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, aki a sportág, főleg női, meg a strandröplabda vonalnak köszönhetően, és azért mondhatom, hogy ez rendszeresen vendége itt a stúdiónak a rádióban. Szia Gabi, kezdjük mondjuk a strandröplabdásokkal, ha már ezt szóba hoztam, hiszen nemrég ért véget. Nagy sikerrel, teltházas, tévéközvetítéses, talán egyetlen probléma volt, hogy a Kun Stefánia, Villám Lilla kettős, akik szintén sokat szerepelnek itt az eredmények miatt, illetve a férfiak is, hogy leginkább, hogy Lilláék nem jutottak be Stefivel a legjobb nyolc közé, pedig két győzelem után nagyon közel álltak hozzá. Hogyan értékeled, és egyáltalán a rengeteg nemzetközi sikeres visszajelzés után most hova helyezed ezt a strandröplabda nemzetek kupája városligeti? Hát sót, mert az négy napig kereszt Től azt mutatta, hogy erre szükség van, és ez jól mutat. Hát ugye jó volt nézni a televízióban is a képeket.
3: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, valóban a Nations Cup Final, aminek most vasárnap lett vége, egy, én azt gondolom, hogy mindenki számára meglepően sikeres rendezvénynek tudható be. Számítottunk rá, hogy nagy lesz az érdeklődés, de hogy az utolsó nap, amikor magyar érdekeltség nem volt, akkor is teltház legyen. Ráadásul úgy, hogy a végén már az időjárás kezdett elfordulni tőlünk, és fújt a szél, elkezdett esni az eső, és ott volt, amikor szakadt az eső, és senki meg nem mozdult a helyéről, nehogy elfoglalják a székét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jelzi azt, hogy a közönség befogadó, a közönségnek van igénye a strandröplabdára, és meg lehet itthon is csinálni egy nagyon szuper eseményt. Sportszakmai szempontból ugye az a nehézsége ennek a lebonyolításnak, hogy itt nem egy páros teljesítményen múlik a továbbmenetel, hanem egy csapat.
2: És tehát két páros, hogy hallgatok és értsék, két páros alkot egy országot, egy csapatot, és
3: van.
2: Igazából, ha az egyik például nem sikeres, a másik sikeres, akkor még csak döntetlenen tartunk, és hát ebbe a csapdába esett a magyar csapat.
3: Így
2: is
3: van, és ugye Honti Majoros Kier az utolsó pillanatban ugrott be egy sérülés okán, és azért ott lehetett látni az összeszokatlanságot, kicsit bizonytalanabbul tudtak együtt mozogni, és hiába sikerült Lilának és Steffinek két bravúros 2-1-es győzelmet aratni, tényleg az egyik a meccslabdáról fordították meg, és ez egy ilyen igazi közönség hergelő mérkőzés volt, tehát nagyon jó volt a hangulat, de nem tudtunk tovább menni.
2: Négy meccslabdáról 27-25-re nyerték meg, ha jól emlékszem, azt a játszmát, még az első meccsen.
3: Így van, és ugye strandröplabdánál tudni kell, hogy ott 21-ig tart egy szett, tehát ez a szépsége, hogy nem is 25-ig, mint a teremben. Úgyhogy azt lehetett látni, hogy azért a Lilla, Steffi nagyon magabiztosan mozgott ebben a közegben, megjegyezve azt, hogy azért ez a mezőny, ez nekik is egy nagyon erős mezőny volt. Tehát a hölgyeknél tényleg Európa-bajnok, olimpiai érmes, a fiúknál is Beach Pro Tour győztes, olimpiai bronzérmes, EB győztes, tehát mindenféle eredményeket magának tudó sportolók voltak itt. Nagyon kemény volt a mezőny, de én azt gondolom, hogy nagyon felvették a ritmust. De a fiúk meg kifejezetten élvezték, tehát a velük készült interjúkban is lehetett látni, de ahogy a pályára is fölmentek, hogy őket elképesztően felpörgette az, hogy tele van a lelátó. Meglepődtek ők is, hogy ennyien kijöttek, és ennyien szurkoltak, és konkrétan szombaton, amikor délben kicsit csúszással kezdtük a meccset, akkor már nem tudtunk beengedni több embert, mert hogy mindenhol is álltak, és szurkoltak nekik. Elképesztően jó volt a hangulat.
2: Megállás viszont nincsen, de még azért egy picit helyezd el, légy szíves, a hallgatóknak azt is, hogy ha már mondtad, hogy ez a Beach Pro Tour sorozat van, Future sorozat, szóval hogy pontosan talán három sorozaton úgy rémlik itt a strandröplabdában, hogy ez most mennyire volt erős, hát a neveket elmondtad, illetve az országokat, meg az erősségét, de hogy akkor ez melyik a 1-es, 2-es, 3-as?
3: Úgy lehet bekategorizálni, hogy alapvetően ugye az Európa bajnokság az mindenki számára egy olyan esemény, amivel az országát képviseli, és az a legerősebb európai versenysorozat. A Nations Cup Final olyasmi, mint mondjuk a teniszben a Davis Kupa sorozat, csapatok játszanak, de itt is a hazájukat képviselik. Ezzel a rendezvényel, aki megnyerte, a szabadkártyát kapott az Európa-bajnokságra. Tehát így az ukránok, Az ukránok, így az a páros így van, aki még nem kvalifikált, kaphatott szabadkártyát.
2: Pont ami tőlük nekünk, kaptunk ki egyébként, mert mint a nőknél a Kunstefi Villámlilla kettős.
3: Így van, ami nekünk fontos, hogy ezzel a rendezéssel mi is az egyik párosunkat el tudjuk küldeni az Európa-bajnokságra, ami egy óriási lépés a strandszakág életében, hiszen nem volt még felnőtt Európa-bajnokságon magyar strandröplabdázó, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sportág történeti siker, amit szoktunk mondani, és hát ezt a wildcardot, ezt most kellett leadni, ezt még titokban tartjuk,
2: látom,
3: hogy kikapta.
2: Nem szoktál, nem szoktam,
3: nem vagyok bizonytalan, én tudom, hogy kikapta, de ezt majd
2: rá, most
3: nem fogom elmondani, de egy-két napon belül ezt természetesen mindenki meg fogja tudni, de a lényeg az, hogy nagyon hasznos volt a fiatalok számára, beszélgettem a sportolókkal, ők is úgy élték meg, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy előre tudjanak lépni, fejlődni tudjanak, és hogyha elmennek utána egy Beach Pro Tour elit versenyre, akkor ott már sokkal magabiztosabban fognak kiállni a homokra, hiszen van bennük némi rutin most már a kezükben, lábukban.
2: Azt mondtam, hogy nincs megállás, mert időközben beszélgetésünk pillanatában már Kínában vannak, például Kunstefi, Villámlilla is, aztán Hajós Artúrék, sőt a Dóci Vereskettős és a fiúknál. Amit mondtál, azt jelenti, hogy egy darab női páros ott lesz az EB-n, a legjobb hány között a felnőtteknél? 32-es, 64-es?
3: Az, úgy emlékszem, hogy 32-es
2: mezőnyben így van. 32-esre emlékszem, és ez még eddig sosem sikerült.
3: Nem,
2: jó, hát neked nem kell kimondani, akkor majd mondom én, hogy szerintem azért a Kunstefi Villámlilla kettős komoly eséllyel bír, de itt három pont, nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, de aki figyelte akárcsak ezt a városligeti eseményt, a korábbi tornákat, az azért ezt úgy össze tudja rakni, ebben olyan nagy meglepetés szerintem, hogy hókuszpók nincs.
3: Hókuszpók nem lesz, igen.
2: Strandröplabdában te, aki ugye liberóként játszottál, ez mindig elmondjuk, a megkülönböztető mezes teremröplabdázó, aki nem kell, hogy magas legyen, tehát akár te, akár én, akár mást, ha szóba hozok. Ez itt a strandröplabdában, ahol csak a homokban ketten vannak, és elképesztően nehéz lehet, hogy fennmaradni, és nem, hogy ott vetődni meg labdamenetekben.
3: Meg felállni a homokból egy elesés hát, után, az elképesztő.
2: És utána még ugye át ütni a labdát a blokkoló kéz fölött, szóval itt a termet a homokban az mennyit segít, mennyire előny.
3: A utánpótláskorban azt szoktuk mondani, hogy a terem és a strand az nagyon jól ki tudja egymást egészíteni. A strand az ugye inkább a labdaérintések számában, hiszen ketten vagytok a pályán, de a fizikai alapot is meg tudja adni. Egy idő után már azért lehet mondani, hogy a termes edzők haragszanak, hogyha strandra kijön valaki, mert hogy megváltozik a technika, de az biztos, hogy nagyon jól kiegészíti egymást a sportág. Totál más egyébként, tehát például a kosárérintésben, aki termes, az nem is tud úgy érinteni, ahogy a strandon kell, mert kicsit másképp kell, meg kell fogni a labdát, de a lényeg, hogy amit a strandon
2: az
3: nagyon...
2: Az már szabálytalan a teremben.
3: Így van, az szabálytalan a teremben. Ami a strandon nagyon fontos, hogy a játékosoknak elképesztő a képessége, hogy olvassanak, hogy mi fog történni. És hogyha valaki mondjuk a hétvégén kint volt és figyelt, akkor elképesztően feltűnő, hogy még az ellenfél hozzá sem ért a labdához, a védekező játékos már elmozdult abba az irányba, ami után már odaütötte tényleg a labdát. Tehát olyan taktikai csaták, olyan észjáték kell ehhez az egészhez, hogy ez a legnagyobb különbség a strand és a terem között, hogy azért ez, hogy ketten vannak a pályán,
2: és nem hatan,
3: ez azért ezt nagyon megnehezíti.
2: Az más kérdés, hogy ugye, ha ez nem jön be, akkor aztán semmi esély. Ilyet is látott ez így az van, ember, tehát, hogy elindulsz balra, mint egy 11-es sugásnál a kapus.
3: De ez meg az ütőnek az erőssége, hogy ő
2: is olvassa ezt.
3: Olvassa ezt, próbálja figyelni, ugye közben, miközben nézi azt, hogy hova adja a saját társa a labdát, azt is kell, hogy figyelje, hogy a másik oldalon hogy mozognak, hogy mozog a blokk, hogy mozog a védekező játékos. Tehát nagyon komoly térlátás, nagyon komoly koordináció kell ahhoz, hogy ezt ilyen magas szinten lehessen űzni.
2: Ha már magas szint, itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy a Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke a vendégünk. Strandröplabdában mondjuk 2032 Brisbane magyar csapat, ez mennyire reális? Mi a szövetség, mi a te célkitűzésed? Mert a fiúktól és a nőktől is szoktam ezt kérdezni, és azért ők
3: óvatosak.
2: Óvatosak, de optimisták is.
3: A mi célkitűzésünk már 2028-ra kitűzte azt, hogy sikerüljön kiküldenünk oda párost. Természetesen a legjobb az lenne, ha egy férfi, egy női legalább kvalifikálna, de azért a Brisbane az egy óvatosabb és magabiztosabb becslés. Ami nehéz például a férfi szakákban, hogy a top játékosok életkora az elképesztő széles skárán mozog. Tehát a 20 éves játékostól itt például lehetett látni a lett bajnok csapatban 41 éves volt az egyik tag, tehát az 21 évetől el fel. 21 évig valaki a toppon van, tehát lehet azt mondani, hogy akik a toppon vannak, az egy viszonylag állandó réteg. És oda bekerülni, és ott eredményt elérni, az egy nagy kihívás. Ugye a hölgyeknél azért van egy kicsit könnyebb helyzet, mert nagyobb a fluktuáció, hiszen családalapítás miatt azért hamarabb kiesnek a rendszerből, de nagyon-nagyon nagy a verseny, és amit tapasztalunk világszinten, hogy a strandöplabda egyre népszerűbb, rengeteg játékos van, és azért a top elitbe bejutni nagyon nehéz. Nagyon sok versenyre kell ahhoz elutazni, hogy annyi pontszámot tudjon szerezni valaki, hogy az elegendő legyen egy EB kvalifikációhoz, egy VB kvalifikációhoz, és utána egy olimpiához is. Tehát sok a feladat, optimális esetben megvalósítható, úgyhogy mi úgy készülünk, hogy 28, tehát azt tűztük ki elsődleges célnak. Ebben mindkét szövetségi kapitány maximálisan partner nekünk, tehát abban, hogy segítenek összerakni úgy a programot, hogy mi kell ahhoz, hogy oda el tudjunk jutni. És hát aztán meglátjuk, hogyha 28 nem sikerül, akkor megyünk tovább. Ami nekünk pozitívum lehet, hogy egyre több magyarországi strandröplabdázó is van. Egyre népszerűbb a sportág, és most már nem csak a hobbi szinten űzik sokan, mert azt elképesztő mennyiségű sportoló, illetve nem csak sportolom, bárki űzi, de egyre több olyan fiatal van, aki azt mondja, hogy ő strandröplabdázó szeretne lenni, és jönnek, és egyre nagyobb a verseny itthon is szerencsére.
2: Mesélj egy kicsit a szövetségkapitányokról, mert ők is külföldiek, tehát mindig látjuk Kunstefi és Villám Illa mellett is ott van a, jól emlékszem, brazil szakember.
3: Így van, a hölgyeknél brazil, a fiúknál pedig olasz szakember segíti a munkát. Ami jó, hogy a világszövetség, az FIVB biztosít lehetőséget arra, hogy mi erre támogatást kérjünk, tehát mindkét szövetségkapitány úgy dolgozik nálunk, hogy az FIVB-től pályáztunk támogatásra, tehát magyar az ő fizetésüket az általuk biztosított pénzből kapjuk. Én szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezése a világszövetségnek.
2: Ezt mert meg se kell kérdeznem, mert mindenki ezt kérdezte volna, hogy honnan van rá pénz.
3: Igen, és ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy próbálják tényleg így fejleszteni a strandszakágat, hogy a kifejezetten az edzők bérére lehet pályázni. Mindkét szövetségi kapitány ilyen feltételek mellett van itt. Nyilván, mivel egy fiatal sportágról beszélünk idehaza, tehát ezért a strandröplabda ilyen magas versenyszinten nem tud olyan régi múltat felmutatni, ezért a szakemberek létszámában nagyon sokat kell még fejlődni. Itt is ugyanúgy, ahogy a teremben, itt is nagy lépéseket teszünk afelé, hogy legyen egységes edzőképzési rendszer a strand edzőknek is, és éppen ezért fontos, hogy viszont tudunk mihez nyúlni, tehát külföldről lehet behozni olyan know-how-t, olyan tudást, ami aztán a hazai strandröplabdázást is tudja fejleszteni.
2: És akkor azt mondod, hogy a férfiaknál egy
3: Foszkó, így van.
2: Egy olasz
3: így van.
2: Kapitány van.
3: Jó, és a termes és strandos is volt, így van, és a hölgyeknél pedig Leul, pedig brazil.
2: És hát végig kell utazni a világot némi túlzással, mert említettem most már kétszer is, hogy ismét meg Kínába kellett menni. Tavasszal is volt ilyen túra, tehát nincs nagyon megállás, de van eredmény, mert akkor csak a strandröplabdájában is ott lesz egy női magyar páros végre, és hát ha valami, akkor ez az első lépcsőfok, hogy olimpiáról is beszélhessünk.
3: Abszolút, az a lengyelországi kontinens példa nagyon fontos ebből a szempontból. Egyrészt tapasztalatszerzés, azért az Európa-bajnokságon több pontot lehet szerezni, tehát hogyha a lilláékot csípnek el meglepetés eredményt, meglepetés mérkőzést, akkor az mindenképpen egy nagyon-nagyon
2: nagy fegyvertény. Mert hogy az olimpiára majd végül ranglista pontokról lehet
3: kijutni. Így van, ranglista pontokról
2: lehet. Gyűjtögetni kell. Gyűjtögetni kell. A korábban említett 1-2-3, milyen erősségű versenyen, mennyi pontot szerez, és a ranglistán hol tart.
3: Ugye az erősséggel határozza meg, hogy mennyi pontot tud valaki gyűjteni, és
2: mint
3: ezért fontos. Is
2: így van. Nagyjából, hogy egy egyszerű hasonlatot mondjak. Oké, akkor ennyi strandröplabda után folytassuk, Gabi, azzal, hogy női röplabda, mert ugye erről mindig sokat szoktunk beszélni. Egyébként eszembe jutott az, hogy pont a női válogatott 28 év szünet után, amikor ott lehetett a 87-es EB után 2025-ben, akarom mondani 2015-ben, az mekkora lökés volt, és hogy milyen jó, hogy arról beszélünk, hogy ma azt is tudjuk, hogy 2028-ban is ott lesz a női válogatott.
3: Így van.
2: A férfinál még ugye várni kell 2001 óta, az egy külön történet, arról azért beszélünk kevesebbet, nem könnyű, ott Nagy Péter ugye a szövetségi kapitányunk, szóval, hogy a összehasonlítva, hogy tulajdonképpen a strandröplabdázóknál is ez mekkora fontossággal bír, hogy végre egy EB-n ott lehetünk. Hát ha egy EB-n nincs ott a magyar strandröplabdázó, akkor
3: hogyan álmodnánk olimpiáról?
2: Nem, akkor így teljesen van. Lépcsőfokokat.
3: Így van, a lépcsőfokokat így végig kell haladni és menni. Az Európai Szövetség megváltoztatta ugye a lebonyolítást, és így az az érdekesség, furcsaság állhat elő, hogy már most tudjuk, hogy 28-ban EB résztvevők leszünk, holott a 26-os EB még meg sem történt, mert az ugye most augusztus második felében lesz a
2: már
3: mi csoportunk
2: fontos pontokat
3: Isztambulban.
2: Kell ott is szerezni.
3: Így van.
2: Vagy lehet
3: így
2: és
3: van.
2: Kell a jövő évi VB miatt. Na, ez hol tart? Most ugye megnéztem én is a ranglistát. Most jól állunk ott a 26-27.
3: helyen. 26. helyen vagyunk jelenleg, 32-es a világbajnoki mezőny. Ugye az az érdekessége, és ezt jeleztem is, de ezt a nemzetközi, tehát a többi szövetségi elnök is tudja, hogy az FIVB rendszere olyan szempontból nem jó, vagy még az európai rendszert kell fejleszteni, hogy nekünk például az, hogy bejutottunk az Európa Liga Final Four-ba,
2: négyes
3: döntőbe, és ott kétszer kikaptunk Svédországtól, ez nem jött jókor, hiszen a két vesztes mérkőzés miatt ott pontokat veszítettünk, voltunk a 23. helyen is, de elveszítettük, tehát majdnem amit összeszedegettünk itt a folyamatos küzdelmek alatt, ott visszacsúsztunk
2: tehát
3: és
2: mennyire
3: elbuktuk.
2: Sokat ért volna az a 3-2-es győzelem.
3: Az a 3-2-es az rengeteget, mert akkor az úgy körülbelül ki nullázta volna mondjuk az eredményt, de még mindig jól állunk, ugye itt is számít az, hogy milyen erősségű, akivel játszol, milyen mérkőzést játszol. Sajnos vagy szerencsétlenségünkre nem tudom, elképesztően erős csoportba kerültünk, tehát a világ top 10 csapatából 2,5-3 mondjuk ott lesz, hiszen
2: a törökök
3: hazai pályán vélhetően teltház előtt fogunk 12 ezer ember előtt játszani a törökök ellen, mert ott a női röplabda a torony magasan a legnépszerűbb sportág, szóval a törököket hazai pályán kéne megszorongatni, a lengyelek is ott vannak a 4.-5. helyen, illetve a német válogatott, aki ott a 10. hely környékén helyezkedik el, egyik sem lesz könnyű, és emellé kaptunk egy olyan szlovén válogatottat, aki most egy 20. nagyon erős feljövő ágban van, és egy lett válogatottat, aki mondjuk mögöttünk van a világranglistán.
2: Ez becsapós. Tehát, egyébként, mert az elmúlt években a lettek ellen pont nem nagyon sikerült nyerni.
3: Igen, ez nagyon becsapós, és hát ugye itt az egymáshoz viszonyított pontszám és ranglista helyezés is számít, tehát ami nekünk a legfájdalmasabb lenne, hogyha a szlovénokkal és a lettekkel nem tudnánk egy jó mérkőzést játszani. Mondhatni így élesen fogalmazva, hogy ez a két mérkőzése lesz a kulcsa annak, hogy tudunk-e kvalifikálni vagy sem. Mert most borítékolhatóan sajnos a törököket nem fogjuk tudni megszorongatni, de mivel rettentően sok pontjuk van, ezért tőlük nem fogunk annyi pontot veszíteni a vereség kapcsán. Na ez a szlovén és a lett mérkőzés kapcsán már nem így lesz, úgyhogy ezért azt a két meccset azt nagyon-nagyon éles. Tehát az gyakorlatilag a döntő, hogy fog alakulni, és az Európa-bajnokságot követően, amikor már minden kontinentális mérkőzést lezárult, tehát a többi kontinensen sincs már semmi, akkor zárják a világranglista, vagy a világbajnokság szereplőinek a rangsorát, a listát, és ezt mi úgy kalkuláltuk, hogy ez az EB után közvetlen, hiszen már nincsen máshol kontinens.
2: Közepére ez pontosan kiderül.
3: Szeptember közepére vélhetően igen, illetve hát ugye azt kell majd figyelni, hiszen nekünk ami éppen ezért jelentős az, hogy a többi európai csapat hogyan szerepel ezen az Európa bajnokságon, tehát a nagy konkurencia Románia, Spanyolország, Görögország, ahol ezek közül kettő például egy csoportban van, ami akár jó is lehet, hiszen egymástól tudják elvenni a pontokat. Szóval a többieknek az eredményei is számítanak. Most ilyen igazi jó magyaros stílusban fogunk ezen az EB-n szerintem mi követni, vagy fogjuk követni, hogy számolgatunk azt. Tudjuk, hogy a magyar sportban a számolgatás az évek óta nagyon bevett, nem feltétlen jó, de bevett módszer. Na most sajnos nekünk ahhoz, hogy a világbajnoki szereplést azt be tudjuk biztosítani, nekünk most számolgatni kell.
2: Jó, én azért ezt hozzáteszem még, vagy ehhez hozzáteszem, hogy számolgatni kell, de alapvetően, ahogy te mondtad, tehát ha megverjük akár három vereség ellenére, vagy mellett és után, vagy közben épp a szlovéneket megverjük, az kézzel fogható, abból olyan nagy baj nem lehet. Az más kérdés, hogy valóban a letteket is utána meg kell verni, vagy ha kikapsz 3-2-re Szlovéniától, és van előtte még három vereséged is, tehát nem dől össze a világ, de a letteket minden körülmények között hát meg kell
3: és
2: verni.
3: Ha
2: és
3: jól
2: ez a férfi
3: emlékszem...
2: jégkorong, ami nagy kedvenc sportágam még, tehát meg kell tanulni azt, hogy egy adott meccsen, ha azt hozod, akkor igenis, te kiosztod a maximumot.
3: Ha jól emlékszem, akkor először fogunk találkozni a lettekkel, és a legutolsó mérkőzés lesz nekünk a csoport mérkőzések között a szlovén. Úgyhogy ha úgymond a kötelezőt tudjuk hozni, na utána jön a mindent eldöntő, döntőnek számunkra döntő mérkőzés. Majd meglátjuk, hogy a lányok ezt a terhet hogy fogják bírni. Érdekessége
2: nem
3: lesz annak a...
2: Nem kell túlgörcsölni, de azért mindenki... Ott van Kiepin, egy olasz szövetségkapitány, rutinos, a csapat roppant fiatal, ez jött be az Európa Ligán is, hogy itt 16-17-18 éves lányok.
3: Abszolút, nagyon jól forgatta a Kiepini mester a csapatot, jókor hozta be a fiatalokat, és a fiatalok elképesztően magabiztosan játszottak, ami utána a saját korosztályukban az U18-as EB-n meg is mutatkozott, hogy gyakorlatilag az a három játékos, aki a felnőtt keretben már idén szerepelt, az megnyert egy bronzérmet.
2: Így van, hiszen itt a Nemzeti Sportrádióban most Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke a vendégünk, és ez a bizonyos U18-as EB egy egészen elképesztő sorozat volt, mert 7 csoportmeccs után még 2 meccs az éremért, és meglett a franciák legyőzése után, és ott például a legfontosabb meccset nájuk, Zsombók Eszter, Zsombók Anna, mert ugye a nevekkel tartozom, még Spampu Gréta.
3: Így van.
2: És ugye ketten Eszter és Anna itt voltak szintén a stúdióban velünk, a Nemzeti Sportrádióban, tehát hogy meg tudták nyerni, sőt, ők azt csinálták, pont ilyen jó példa, fordított példa, hogy a felnőtt válogatottnak még a nehezebb is, meg más kávéház, nem lehet összehasonlítani, de 3-2-es vereség, úgyhogy 0-2-ről felálltak. Aztán 3-2-es győzelem, aztán egy váratlan németek elleni, vagy nagyon magabiztos 3-0. A bolgárokat mindenképp meg kellett venni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem volt rajtuk teher.
3: Ami nagyon szerintem ennek az Európa-bajnokságnak a nagyon nagy emléke, élménye. Én szerintem egy játékos életében egy olyan adódik, amikor ilyen helyzetből tud mérkőzést nyerni. Most nem, tehát engedjük el azt, hogy ez egy Európa-bajnokság volt, de azt a bolgárok elleni ominózus mérkőzést, ez a csapat úgy nyerte meg, hogy 2-0-ra vezettek a bolgárok, a harmadik szedben végig vezettek a bolgárok, onnan felálltak a lányok. Egyenlítettek, 2-2 lett, és az ötödik szedben 14-12 volt a bolgár válogatottnak. 14-12-ről megfordítani egy mérkőzést a női röplabdában, az egy olyan teljesítmény, ami szerintem egy sportoló életében egyszer, hogyha adódik, tehát hogyha ők lányok itt abba hagyják, akkor már mondhatni a csúcson hagyják abba, és hozzáteszem büszkén, hogy Zsombók Anna bekerült az EB Dream Teamjébe, legjobb ugye, mint center. Legjobb center, Zsombók Eszti lett a legtöbb pontot szerző játékos, tehát igenis büszkék lehetünk magunkra, és a Pampu Gréti pedig a bronzmérkőzésen olyan stabilan hozta, amit hoznia kellett, hogy az ő hármuk teljesítménye gyakorlatilag megkoronázta az elmúlt hónapok, sőt mondhatni az elmúlt évek munkáját.
2: Na akkor kicsit a női lélektanról mesélj, hogy tényleg hogy lehet ezt úgy átültetni, mert ez egy, ahogy mondod, az életük egy meghatározója, ha már nem csinálnak semmit, de hát azért csináljanak még sokat, mert most jön az igazi próbatétel a felnőtteknél, és az Európa Ligában azt láthattuk, amit már mondtam, hogy ez ott is átjött, tehát vagy kis lila, aki egy picit idősebb. De hogy...
3: A lila se idősebb, mert a 20-at hát
2: nem 18,
3: pigálja.
2: Hanem így van, 20.
3: Bocsánat, akkor...
2: Igen. Tehát, hogy ilyenekről beszélünk, hogy nem 16 vagy 17, hanem majd
3: ha 16, már legyen 20.
2: Már, igen, veteránnak számít a 20 évével. Na, de hogy ő is ott az Európa Ligában, az adott meccsen megcsinálta, amit megkövetelt a haza.
3: Ami ennek a...
2: Mert nem jó, ha csak német Anetre számítunk, ugye ilyeneket láttunk
3: nem
2: régebben,
3: jó, igen.
2: Szakmári Grétánál, hogyha egy oldalas támadójáték, abból nem nagyon lehet megélni.
3: Én azt gondolom, hogy mind az Európa Liga sorozatnak, mindennek az U18-as EB-nek egy közös konklúziója van, én legalábbis, mint a szövetség elnöke, saját magamban ezt mondtam le. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy akár a Lillát emeljük ki, akár a Zsombók lányokat, vagy a Pampu Grétát. Ezek a játékosok a tavalyi szezont végigjátszották a felnőtt bajnokságban,
2: Extraligában.
3: Ugye a Vasasnál a Fiók csapat, mi csak Kisvasasnak hívjuk, a Fiók csapat az Extraligában végignyomta a bajnokságot. Ott a Zsombók tesók, és tényleg a Kis Lilla, Kis Nóri, aki feladóként nagyon jókor szállt be, és mindig ki tudta a csapatot hozni a nehezebb helyzetből. Tehát az a fajta stabilitás, amit ők most itt mutattak, az egyértelműen annak köszönhető, hogy volt lehetőségük játszani. Úgyhogy én mindenféleképpen minden sportvezetőt arra buzdítanék, hogy bátran használjuk a fiatalokat, mert ez meg fog térülni. Ez a magyar röplabdázás szempontjából, de ez minden sportágban így van. Tehát bízni kell bennük, és adni nekik lehetőséget, mert látjuk, most ez a mi esetünkben elképesztően jól kijött mind a felnőtt válogatott, mind az utánpótlás válogatott eredményei kapcsán.
2: Ez egy régi dilemma, tehát a fociban szoktuk ezt hallani, hogy ígéretes tehetség, és már 21 éves, és hát olyan nincsen most, vagy tud, vagy nem tud, tehát hogy be kell dobni. A röplabda, megint elfogultak vagyunk, hát a női röplabdában emlékszem, hogy Fésűs Erzsébet a fehérvári röpisekkel, a lányával, Tála Zsuzsiékkal, kit akartam gyorsan mondani, majdnem a te nevedet mondtam.
3: Vacsi Evelin.
2: Vacsi Evelint akartam mondani.
3: Igen, Fésűs Irén, nem az Erzsébet, ő másik Fésűs volt, de a lényeg az,
2: Fésűs Irén, bocsánat, köszönöm, hogy javítottál és segítettél. Igen, tehát Fésűs Irénnél is annak idején 10 évvel ezelőtt ez bebizonyosodott, hogy a tinédzser lányokat be kell tenni az NB1-be, mert csak kifizetődik. Tehát nagy veszteség nincs, ha kikapnak, semmi meglepetés nincs benne, ha meg szerzik a tapasztalatot, akkor az később jól jön.
3: Abszolút. A legnagyobb különbség, ugye, ami miatt sok klubvezető fél attól, hogy fiatalok játszanak, az, hogy a nemzetközi és a hazai mezőny közötti különbség. Egyértelmű, a Vasasnak szüksége lesz ahhoz rutinos játékosokra, hogy például most a Bajnokok Ligája sorsolást már ismerjük. Fenerbahce, Verovole, Milano két top csapat került az ő csoportukba, vagy ők olyan csoportba kerültek, ahol ez a két top csapat is szerepel.
2: És a francia lóvállóval sem egy sétagalop.
3: Így van, tehát azért őket oda nem lehet felküldeni 16-17 éves gyerekeket, mert hát fizikai különbség lesz, van, igen. Így van. De az biztos, hogy ahol ez a fajta nemzetközi nyomást nincsen, ott bátran próbálkozni kell, mert hogyha ha például egy szülő elmegy egy utánpótlás röplabda mérkőzésre, 16 éves gyerekeknél olyan elképesztő izgalmas meccseket lehet látni, hogy tényleg az a szülő, aki előtte nem kötődött semmilyen sportákhoz, úgy jön ki, hogy hú, hát tök jó, hogy a gyerekem ezt sportolja, mert elképesztően jó a hangulat. Tehát, hogy lehet nagyon izgalmas a mérkőzéseket játszani, mert nagyon fiatalon. És szerintem az fontos, hogy a lehetőséget adjuk meg nekik, tanuljanak. És ami nagyon fontos, hogy azért a mostani generációval már másként kell bánni, tehát arra is meg kell próbálni odafigyelni, hogy ne toljuk túl, ne tegyünk rájuk túl nagy terhet, hogy ne az úgynevezett nagyon népszerű kifejezéssel, a kiégéssel, hogy ne találkozzanak nagyon korán ezek a fiatalok. De azért szerintem, hogyha egy sportolónak van sikerélménye, és pozitív visszacsatolásokat is megkapja kellő mennyiségben, akkor az, amit mondjuk fizikailag vagy mentálisan kiégésnek lehet nevezni, azt azért nagyon erősen lehet kompenzálni a másik oldalon.
2: Kijelenthetjük zárásul, hogy akkor a nőktől, a válogatottól, az EB-n, Isztambulban mindenképpen azt várjuk, hogy minimum egy, de inkább két győzelem a csoportban, mert mindenki ezt a jövő évi VB-t számolgatja, és ahhoz tényleg kellenek a pontok.
3: Abszolút, igen.
2: Oké, zárásul akkor azért beszélj egy kicsit, és kérdezlek, a férfi röplabda válogatott hol tart? Örökké ugye, hogy ez a 2001-es Európa-bajnokság az osztravai szóba kerül, ott mi kellene, hogy egy picit még nagyobb reflektorfénybe kerülhessenek, tehát hogy tényleg jöjjenek úgy az eredmények. Most idén a Mevzával egész jól álltunk.
3: Nagyon jól jött a fiúknak ez a Mevza, a Közép-Európai Ligának ez az új sorozata, hogy ők is tudtak már az Európa Liga előtt 4-5 olyan mérkőzést játszani, ami gyakorlatilag majdnem egy szinten volt az összes válogatott, és azon nevettünk ott a harmadik napon, minden meccs 3-2-es volt, tehát az összes meccs, nem csak a miénk, az összes többi, tehát az mutatta, hogy nagyon egy szinten vannak, jó, még valószínűleg azért, mert a felkészülés elején jártak. Viszont utána, amikor az Európa Ligában összekerültünk már a komoly éles ellenfelekkel, akkor én azt éreztem, hogy a fiúk sokkal magabiztosabban mentek föl a pályára, és igen, volt idén nagy kap, amit senki nem gondolt. Tehát az, hogy mi Portugáliát elverjük, aki, hogyha a világranglistát megnézzük, jóval előrébb van nálunk.
2: Az egy
3: olyan volt, amit nekem is még megjegyeztek a vendégek most itt a Nations Cup-on, amikor külföldi szövetségek elnökei jöttek, hogy hát látjuk, hogy a magyar röplabda az úgy tényleg most már így bontogatja szárnyait, és meglepetés. Igen, a másik a Norvégia, hát a tényleg, tehát hogy a csehek ellen ott egy kicsit kijött az, hogy túl sokat gondoltunk, hiszen oké, VB negyedik helyezett csapat ellen játszunk.
2: Mondani, VB elődöntős ellenfél ellen, hogy mi
3: nagyon nehéz volt játszani, de mondjuk aki látta azt a meccset, az is egy abszolút élvezhető volt. Ott a fiúk egy kicsit jobban túlizgulták, mint kellett volna, de az összes többi meccs, amit lejátszottak, én azt gondolom, és ezt a szövetségkapitány akkor meg is erősítette, hogy elégedett azzal, amit a fiúk mutatnak, és ez a elkaptunk meglepetés csapatot, meg hoztuk azt is, ami kötelező volt. Ezek azok, amik mutatják, hogy fejlődnek a srácok is. Ahogy beszélgettem velük, a 14-es keretből 10-11 játékos külföldön folytatja. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagy lépés.
2: Van érdeklődés iránt, abszolút pedig fiatalok. Van.
3: És bízom benne, hogy az ő helyükre pedig a magyar bajnokságban jönnek fel újabb olyan fiatalok, akikben aztán van potenciál, és ki lehet őket nevelni a következő generációnak, ami még mindig ez a társaság lesz, hiszen itt is ugyanaz, mint a hölgyeknél, nagyon fiatalok.
2: Cél, hogy kijussanak a 2028-as EB-re, ugye?
3: Abszolút, igen, szeretnénk, hogy kijussanak.
2: Ehhez majd akkor most ugye EB-selejtező nincs, hanem marad az Európa Liga sorozat.
3: A következő Európa Liga sorozat
2: egy év, sokat számít, így van.
3: A mostani is beszámított. A fiúknál is ugyanúgy van, hogy ha az 1-4-be vagy, akkor automatikusan kijutsz az Európa bajnokságra,
2: és
3: ahogy a nők tették, így van, de ugye ezt a mindkét év 1-4 az kijut. Aki már kim van, az annak a pontszámaival nem foglalkoznak, és utána itt is az európai ranglista alapján lehet menni. Tehát minden győztes szetnek, minden győztes meccsnek értéke van és jelentősége. Én azt gondolom, hogy ez a fajta lebonyolítás, ez akár nekünk kedvezhet is, de nagyon sokat kell ahhoz dolgozni, hogy összejöjjön, mert a férfi röplabda, a mezőnye az elképesztő erős.
2: Köszönöm szépen
3: a meghívást.
2: Botai Gabriellát, a Magyar Röplabda Szövetség elnökét hallották az elmúlt szűk fél órában. Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Az idézet így hangzik: a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztja minden edzőnek a szakmai csúcsot jelenti, én pedig maximalista vagyok, természetesen igent mondanék egy ilyen felkérésre. Nos, megtörtént a felkérés, sőt, mi több, megvolt már a bejelentés is, immáron hivatalos, hogy Mátor Soltonyi László irányítja a magyar férfi kézilabda válogatott munkáját, aki most itt van velünk a stúdióban, szeretettel köszöntelek.
3: Köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és tényleg frissiben, melegiben fogunk most ennek a bejelentésnek nyilván a velejéről beszélgetni, mert azért ez nem titok, hogy az elmúlt napokban azért ez már így, hát mondjuk így szakmai berkekben szinte egyértelmű volt, illetve ugye amikor az ember így próbálta tesztelgetni, hogy nagyjából milyen lehetőségek vannak, akkor szinte mindenhonnan a te neved jött fel. Értelemszerűen az U20-as válogatottal történt történelmi eredmény, ugye az Európa-bajnoki aranyére nyilván nagyot lökött ezen, de szerinted volt-e a kettőnek köze egymáshoz?
3: Hát szerintem a kettőt külön kell választani, és hát ugye azzal kezdeném, hogy amivel a bevezetőt elkezdted, hogy ez tényleg a szakmának a csúcsa, és én nagyon örülök ennek, nagyon köszönöm ezt a bizalmat. Viszont nagyon fontos, amit említette, hogy mindenhonnan ezt hallottad, és ezt viszont én tényleg érzem, egyrészt a szakmai oldalról, tehát szakmai részről nagyon erősen érezni ezt a támogatást, és hát nyilván az embernek a barátai, a családja, az elfogult vele szemben mindig, nem ez dönt, de...
2: De azért az is számít, gondolom,
3: igen,
2: ugye?
3: De azért azt gondolom, hogy nem egy vagy két éve edzősködöm, hanem nagyon régóta, és most van az, hogy úgy érzem tényleg ettől az Európa-bajnoki aranytól függetlenül már előtte is úgy éreztem, hogy megvan az a tudás, tapasztalat, azt gondolom, hogy sok minden kell hozzá, ami azt eredményezze, hogy ezt el tudjam vállalni, elmerjem vállalni, és hát, ahogy említetted, maximalista vagyok, ezt nyilván szeretném jól is csinálni. Úgyhogy ez csak az első lépés, hogy ezt elvállalom, és ebbe belekezdek, de nyilván a neheze az most jön, ez más kávé, ezzel tökéletesen tisztában vagyok.
2: Abszolút, és hát a mostani órának az is a célja, hogy egy picikét ezt a más kávéházat kivesézzük, hogy egyáltalán mit jelent valóban az a tapasztalás, amit az utánpótlás korosztállyal hoztál, hiszen azért 2023-ban ugye volt világbajnoki ezüstérem, és tehát nem csak arról van szó, hogy most valami kiugrott produkáltatok a közelmúltban, hanem arról van szó, hogy itt nyilván hosszú-hosszú évek építkezése van, illetve azért kezdjük talán onnan, és szerintem ez nem lényegtelen, ugye, hogy egy 190-szeres magyar válogatott irányítóról beszélünk személyedben, értelemszerűen fantasztikus nemzetközi tapasztalattal, olimpiai, világ és Európa bajnoki jeles szereplésekkel, ugye a Veszprém kézilabda csapatával 5-szörös magyar bajnok voltál. Tehát nyilván van, ott kezdődik, hogy van az embernek egy múltja, egy személyes szakmai múltja, de az még mindig egy érdekes kérdés, hogy mikor fogalmazódik meg valakiben az, hogy mindaz, amit évtizedek alatt összegyűjtött, azt szeretné átfordítani az edzői munkába. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokféle példát láttunk, és előre is elnézést kérek, ha néhány analógiát majd a közelmúltban véget ért labdarúgó világbajnokság kapcsán is hozok, az edzői munka, a siker, a kapcsolódás, a csapatépítés, meg az egyéb filozófiák vonatkozása. Tudom, hogy ti is néztétek a döntőt, mert olvastam, hogy nyilván amennyire lehetett azért a saját munkától közepette is. De szerintem ez egy érdekes dolog, hogy az ember mikor érzi azt, hogy neki az útja a személyes karrier után az edzői pálya felé kell, hogy forduljon.
3: Nálam ez már nagyon korán kialakult, én úgy gondolom. Nekem édesapám volt az első edző, és talán lehet, hogy innen eredt ez a dolog, már hozzáteszem, hogy ő mellett nagyon sok mindennel foglalkozott, de talán innen indult, és amikor játszottam aktívan, már akkor is lementem 5.-6. osztályosokhoz, illetve még Zaragozában is, amikor játszottam kint, akkor is lementem ilyen utánpótlás csapatokhoz egy-egy edzésre, a gyerekekkel foglalkozni. Én nem nagyon gondolkoztam másba, tehát vannak, akik a bizniszbe jók, nekem soha nem volt ügyvénám a bizniszhez, és én mindig is azon voltam, hogy próbáljak valami értéket teremteni, próbáljak egy olyan közösséget összehozni, ahol tényleg megvannak a normák, megvannak a szabályok, és ez azt teszi majd lehetővé, hogy mindenki fejlődjön ebben a környezetben. Tehát ez nagyon fontos volt. És még egy kiegészítés itt eszembe jutott, hogy én nem csak utánpótlás edző voltam, hiszen én egy kicsit fordítva ment az én karrierem, hiszen én a felnőtt csapatoknál kezdtem edzősködni, és egész sokáig edzősködtem NB1-es csapatoknál. Ugye szereztem többször is bronzérmet a csapataimmal. Magyar kupában is jól szerepeltünk, hát ugye mindig a nagyok mögött, a Veszprémet, a Szegedet nem sikerült soha.
2: De utána harmadiknak lenni szerintem az gyakorlatilag az első leghamarabb elfoglalható pozíció.
3: Igen, sajnos itt az első két hely nagyon be van betonozva, és ebből az utóbbi, ha jól tudom, akkor 7 évet töltöttem az utánpótlásban, mint ugye félig meddig az NB1-ben is, annak a csapatával, mint edző, ott is azért nagy részt utánpótláskorú játékosokkal volt szerencsém dolgozni, és talán 2000-től a junior válogatott mellett vagyok, és hát ez gyakorlatilag ez elég sok tapasztalatot
2: abszolút
3: adott. És
2: ezek szerint generációkon átívelően hozod a tapasztalataidat, ami nagyon fontos.
3: Abszolút, tehát ez egy nagyon divatos téma, az a generáció kutatás most, és abszolút ezt lehet érezni, és lehet látni, hogy mennyit változnak már 2 évente a gyerekek, és mindig meg kell találni azt az utat, hogy eléri az ember őket, hogy motiválni tudjuk őket, hogy befogadók legyenek. Hát azt gondolom, hogy most eltaláltuk.
2: Igen, szerényen mondod ezt, de nagyon is eltaláltatok, azért ez történelmi siker, ami született a közelmúltban, és egy kicsit még engedd meg, hogy bontogassam ezt a dolgot, amit mondtál akár a zaragozai időkre visszamenőleg, hogy lementél ezekhez a fiatalokhoz őket nézni, illetve nyilvánvalóan akkor ezek szerint könnyen létesítettél fiatal generációval kapcsolatot, mindig megvolt ez a fajta mondjuk kommunikációs híd, úgyhogy én egy picit így a karakteredet boncolgatnám, tehát az, hogyha valaki egy csapatban irányító, az már önmagában feltételezze valami olyasmit, hogy egészen más szemlélettel tekint a feladatokra, hiszen neki nem csak a saját pozícióját kell értelemszerűen a lehető legmagasabb színvonalon ellátni, hanem úgy kell látni a pályán, hogy gyakorlatilag az egész csapatnak az együttmozgását, a belső dinamikáját kell kézbe vennie, és irányítania, hogy a kifejezés megengedi.
3: Igen, és az irányító karakter, illetve az a személyiség, az szerintem mindenkinél más. Tehát biztos, hogy van szüksége egy karakterre, egy ilyen vezető szerepre, még hogyha valaki nem is a társaság középpontja, és ez pont, amikor kimentem Spanyolországba, akkor volt nagyon éles. Egyébként korábban is megcsináltam, de ott egy kicsit olyan visszafogott voltam az elején, hiszen Mihail Jakimovics, egy olimpiai aranyérmes volt, a balátlövőm, egy spanyol válogatottak voltak mellettem, egy svéd világbajnok kapusunk volt, és már második héten mondta az edző, hogy László nagyon hangosan mond be a figurát, hogy mindenki értse, és mindenki tudja, hogy mit kell játszani.
2: Volt egy kis visszafogottság akkor még, mert hogy az ember azért...
3: Igen, egy új helyzetben. Tehát azt gondolom, hogy a személyiségemből fakad, hogy az új helyzetekben azért én nem úgy megyek bele, de viszont amikor már megvan a biztonság, akkor viszont törekszem arra, hogy azt maximálisan jól csináljam, és az irányító dolog, talán az irányító véna ez ott kezdődött, és... Hát szerintem az nagyon fontos. Tehát én nem akarok megbántani senkit tényleg, de a sportban úgy olyan nagyon nagy demokrácia nem jó, hogyha van egy csapatban, mert akkor véletlenül olyanok fogják meg a vezérfonalat, akiknek nem kéne. Viszont tényleg mindenkinek meg kell találni a helyét, és szükség van egy vezetőre, akit elfogadnak, és aki után mennek.
2: Igen, ez nagyon igaz, és örülök, hogy ezt te mondtad ki, mert ugye ezek... Különösképpen manapság, amikor azért látjuk, hogy nagyon sokféle hatás éri a sportolókat, nincs könnyű dolga az edzőknek, a nevelőedzőknek, nyilvánvalóan ugye szakmai irányítóknak, amikor egyrészt motivációt kell találni, amikor a mérhetetlen mennyiségű külső zajt meg kell próbálni kizárni, és ugye megtartani a fókuszt, és nagyon sok érdekes gondolatra figyeltem fel a közelmúltban, ugye a junior válogatottal elért sikeretek kapcsán, ami a mentális felkészítés illeti, úgyhogy ezt majd mindenképpen mélységben ki fogjuk vesézni, de talán még egy kicsit beszéljünk arról, amit ugye említett, hogy meg kell találni minden generációhoz a motivációt. Te érted a generációs nyelveket? Tehát, hogy egyáltalán kell-e másképp fogalmazni egy ifinek, egy juniornak és egy felnőttnek, hiszen te azért minden generációval dolgoztál.
3: Szerintem, hogyha szakmáról van szó, akkor nem. Uh-huh. Tehát itt nagyon fontos, hogy itt van egy struktúránk, és hogyha nyilván ezt majd bontogatjuk a junior eredményt, nagyon nagy szerepe van, hogy ez a struktúra, amiből áll, milyen részekből, és ez viszont azt gondolom, hogy a taktikát azt minden korosztálynak értenie kell. Tehát, hogyha nincs játékértés, vagy nem tudják a játékosok, hogy mit miért csinálnak, akkor azt szerintem legalábbis az én olvasatomban az egy nagyon nehéz kiinduló helyzet. Tehát ilyen szempontból én nem látok különbséget.
2: És a játékértést, illetve azt, hogy valaki úgy végezzel az edzés munkát tulajdonképpen már a 10-es évei elején, hogy érti, hogy mi a végcél, tehát nem azért kell ebből ennyit csinálni, mert azt mondta az edző, nem azért kell tényleg unalomig gyakorolni, mert azt mondta az edző, hanem azért, mert ennek majd az lesz az eredménye. Ezt szerinted egészen kicsikorban el lehet kezdeni felépíteni? Tehát a mi értekre való valós válaszoknak a megadását kell? Mert szerintem ebben is nagyon-nagyon sokat változott a világunk, mondjuk ahhoz a korszakhoz képest, amikor mi voltunk aktívak, és van nyilvánvaló sokkal több kérdésre kell tudnia szerintem egy szakmai vezetőnek válaszolni.
3: Nagyon-nagyon specializálódik minden szerintem a világban.
2: Ezt maximálisan egyetértek.
3: És ezt nem lehet elég korán elkezdeni. Én azt látom az utánpótlásban, hogy szerintem van mit javítani. Egyrészt a kiválasztásunkban is van mit javítani, illetve az alapképzésben, ebben az alapjáték, és nem kell nagy dolgokra gondolni, és tényleg nem nagyon akarok így belemenni a szakmába, de...
2: Egy pár dolgot azért villancs fel, mert szerintem az egyik legnagyobb kérdés valóban az, hogy miből építkezünk, miből fogunk tudni építkezni. Nyilván most ez egy nagy ígéret, hogy van egy ilyen generáció, amelyik képes Európa tetején végezni, vagy pár évvel ezelőtt akár világbajnoki ezüstérmet szerezni. Majd az beszélgetésünk egy későbbi részében persze fontos elem lesz, hogy ebből mi konvertálható át ugye a felnőtt csapatokba, illetve mekkora az a különbség, amit ilyenkor mondjuk az U35 és az U20 között be kell járni, hiszen amikor ezek a játékosok felnőttek lesznek, akkor tényleg velük fognak találkozni. De ez, amit mondasz, szerintem ez kifejezetten érdekes erre a generációs felkészítésre vonatkozóan. Folytasd kérlek.
3: Hát talán ott tartottam, hogy egy példát szerettem volna mondani, hogy annak idején mi azzal nyertünk úttörő olimpiát, hogy nagyon jól cseleztünk, ugye említettem, hogy édesapám volt az edző, és nagyon jól cseleztünk, hát mindenki tudott két-háromféle cselt, uh-huh. és unalomig ezt gyakoroltuk, illetve az alaptechnikában mindenki rendben volt, mindenki tudott dobni rendesen, és egyetlen dolgot tudtunk csinálni ebből a cselezésből, a húzást. Tehát magyarul, amikor a labda nélküli ember már két ember közé támad, tehát nem a védőre támadunk, uh-huh. És ez egy nagyon, azt gondolom, hogy ez szerintem egy laikus számára is érthető példa, és nagyon sokszor találkozom most junior felnőtt játékosokkal is, akik ezt az alapi információt nem kapták meg, és hogy neki megy a védőnek, egy sokkal erősebb védőnek nála, tehát gyakorlatilag esélytelen.
2: Egy vesztett helyzetbe belemegy.
3: Esélytelen, hogy megverje, és ezt szerintem el kell kezdeni időben. A másik, hogy például annyi része van ennek, hogy valaki ilyen sportoló, a pihenés, a táplálkozás, most már az új generációk bejött a telefonpörgetés, a social media, és látjuk, hogy ezt a sikert is tudják-e majd kezelni, a kudarcot, a kritikákat tudja, minden felfokozottabban ér el hozzájuk. Táplálkozás, nem tudom, hogy mondtam.
2: Mondtad, és nagyon örülök, hogy ezeket részleteiben ki fogjuk beszélni, mert végre hallok egy olyan összetett megközelítést, amit régóta azt gondolom, hogy ma élsportolót nevelni, bármilyen sportágban, az egy multidisziplináris tudomány. Tehát egyszerűen össze kell rakni minden résztudománynak a maximumát ahhoz, hogy a végén kijöjjön a csúcs teljesítmény, és nem mindenhol láttam azt, hogy ezeknek a résztudományoknak a fontosságát bizonyos szinten komolyan vették volna. Én azt gondolom, hogy nem kiváltható az, hogy legyen sportpszichológus, hogy mentáltréner, hogy táplálkozással foglalkozó valaki, erőléti edző, és persze a szakember, ugye, aki megtanítja az adott sportágot, meg kitalálja a taktikát. Tehát szerintem ezek nélkülözhetetlen alapelemek, és olyan örülök, hogy te ezeknek a részelemeknek a fontosságát itt kihangsúlyoztad, de még egy valamire engedd meg, hogy visszautaljak, a kiválasztást mondtad, hogy abban is kell fejlődni. Ugye az ember azt gondolná, hogy azért az akadémiai rendszer, és egyébként lehet, hogy erre ennek a jó példa, nem ismerem a mélységeket, pont ezt teremteni meg. De az ember azt gondolná, hogy ma, amikor ennyire tudjuk, hogy mit akarunk, vagy hogy kiket keresünk, vagy hogy ki lesz esetleg alkalmas, vagy ideális egy adott sportágban magasra jusson a képességei alapján. Azt hinném, hogy ebben már mindent tudunk. Mi a hiányosság a kiválasztásban, ha van?
3: Az akadémiai kiválasztás az 14 éves korban történik.
2: Az tehát már késő.
3: Én egy kicsit korábbra visszamennék. Tehát én azt gondolom, az a véleményem, hogy olyan 10 éves kor körül lenne ideális, és az még ideálisabb lenne, hogyha, mint ahogy annak idején, tudom, hogy régen volt, nálunk az volt, hogy mi fociztunk folyamatosan a kinti pályán, kosaraztunk, fogóztunk, tornáztunk, tehát a lehető legtöbb sportágat próbáltuk beintegrálni, atletizáltunk, folyamatosan futóiskolák voltak a testnevelés órákon. Nem lenne baj, hogyha 10-11 éves korig több sportágat is kipróbálna valaki, viszont Magyarországon ezt beszélgettünk erről sokszor a kollégáimmal, nagyon nehéz megvalósítani, hiszen tehetségeket próbálja mindenki minél hamarabb beintegrálni a rendszerébe, megvan a focinak, hogy már nagyon korán elkezdik, bejön a szivacskézabda, és az összes sportág gyakorlatilag erre törekszik, hogy lestoppolja magának. Igen. Az úgymond azt a...
2: Azon a szinten, az a kevés gyerekállományból valaki magának megszerezi.
3: Igen, és aki a tehetséges, az gyakorlatilag a többibe is tehetséges, és hogy ezt kéne figyelembe venni, de hogyha ez nincs, akkor itt 10 év körül. Tehát nekünk szükségünk lenne bizonyos pozíciókban nagy darab srácokra, akik 10 évesen nem biztos, hogy olyan ügyesek. Uh-huh. És 10-től 14 évig megadni azokat a kondicionális erőléti alapokat, azokat a technikai alapokat, hogy majd később tényleg nekünk egy nagyon nagy darab beálló játékosunk legyen, aki a mai kézlabdában megkerülhetetlen. Tehát volt nekem is alacsony beállós, és imádom, és dolgozik, és tényleg, de nemzetközi szinten sajnos olyan kell, aki hármas védő, belső védő, és támadásban pedig
2: igen, de most olyan dolgot említettél, ami nem feltétlenül befolyásolható, ugye a genetika az genetika, akkor most csak egy gyors kitérő, nekünk magyaroknak megvan ez a genetikánk, tehát az ember látja, hogy például északon azért sokan magas ember, sokan nagy darab, bár persze, hogyha a Balkánra megyek, ott is találunk, tehát az se kérdés, tehát... És az accelerált generációnak a ugye, fejlődés történetét is látjuk, hogy azért a gyerekek többnyire mindig nagyobbak lesznek, mint a szüleik. Van erre azért valamilyen ugye, antropometriai igazság. De nálunk megszületnek ezek a gyerekek, vagy elviszik őket kosárlabdázni, vagy vízilabdázni, vagy...
3: Biztos, hogy megszületnek.
2: Tehát tudnak 2 méter fölötti szép nagy fiúk születni, csak itt ugye hol vannak?
3: Szerintem van rá példa, aha, több is. De az, hogy én nem látom a 10 év körül a kiválasztásnak a menetét, hogy, uh-huh, hogy indul el ez a dolog. Annak idején az úgy volt az általános iskolában, hogyha volt egy nagy darab srác, akkor azonnal szóltak neki, hogy gyere már le kézizni, mit csinálsz? Hát nem csinálok semmit, hát akkor gyere le azonnal a pár edzésre, és akkor hát nyilván vagy ott ragadt, vagy nem, De
2: ez ma nincs, tehát ez szerinted ez hiányzik, ez a kapocs, az, hogy gyere már le kézilabdázni, tehát nincs ott valaki, aki ezt megmondja, vagy aki szóljon?
3: Én ezt nem tudom, ebben én nem látok bele, azt látom, hogy sokkal több olyan faktor van, ami elviheti ezt a figyelmet, ezt a fókuszt más irányba. Szerintem a mai gyerekeknek nagyon fontos, hogy minél hamarabb sikerélményük legyen, és szerintem ezt a legnehezebb átvinni, hogy itt pedig befektetett munka kell, itt azért szenvedés nélkül nem nagyon van siker, úgyhogy vannak nehézségek, És szerintem most ez az egyik ilyen kritikus pont mostani generációknál, hogy nem csak minden szép, és nem csak napos az ég, hanem vannak nehezebb időszakok, és ezt is át kell vészelni, és bele kell tenni a munkát, hogy végül elérkezzenek oda a csúcsra.
2: Kif is fogjuk bontani ezeknek az elemeit, illetve hogy te hogy képzeled ezt nyilvánvalóan a férfi kézlabda válogatott új szövetségi kapitányaként. De most egy nagyot ugrunk, mert azért nyilván, amikor ezt a felkérést megkaptad és elfogadtad, akkor gondolom meg is fogalmaztak valamilyen fajta, akár rövid vagy közép távú célt, amit vállalnak. Ott kell. Ugye tudjuk, Ölcsem a Rodriguez távozásában sok minden szerepet játszhatott, de nyilván nagyon sokakat fájdalmasan érintett a tény, ugye, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, ami az olimpiai kvalifikációt feltételezné, illetve tudjuk, hogy van még egy Európa-bajnoki lehetőség. Azt nagyon röviden kérlek, a hírek előtt foglalt nekem össze, hogy rövid távon neked van-e olyan vállalásod, ami nyilvánvalóan megméri majd azt, hogy végzed a munkádat, illetve azért tudjuk jól, hogy a csapatsportágainkban mindig az olimpiai kijutás az egyik nagy fokmérő, és nagyon közel van Los Angeles. Nem mondom, hogy elveszett a lehetőség, de nem könnyű.
3: Abszolút. A csapatnak szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy handicap, hogy a világbajnokságon nincs. Mégpedig azért nagy, mert ez 3 hetet jelent, tétmérkőzésekkel, krízishelyzetekkel, együtt van a csapat gyakorlatilag egy hónapot januárba, és tud fejlődni, előrelépni. Most a következő, ugye ősztől ez úgy néz ki, hogy lesz 3 válogatott hét, ahol van 6 darab EB-selejtező, és novemberben el fogom kezdeni a munkát hétfőn a csapattal, tudunk hétfőn, kedden dolgozni, szerdán selejtezőt játszunk, csütörtök, pénteken, amit lehet, nyilván az ember próbál valamit csinálni, és szombat vagy vasárnap selejtezőt játszunk. Lesz 3 ilyen hetünk, és lesz januárban 10 napunk, amikor tudunk készülni, és lesz Franciaországban egy nemzetközi torna, ahova meghívtak minket. Ez egy színvonalas torna lesz, nyilván a franciák készülnek a világbajnokságra, de ezzel a 10 nappal nekünk lezárul a január, a játékosoknak vissza kell menniük a klubjukba, tehát ez azt jelenti, hogy 1 hónapot tudunk készülni, és ez alatt az 1 hónap alatt ki kell harcolni az Európa-bajnokságon való részvételt. Azt tudjuk, hogy az Európa-bajnokságról még van kvóta az olimpiára, viszont az elképesztően nehéz, de nyilván amíg esély van, azt gondolom, hogy kötelező úgy neki menni, hogy megpróbálni azt a kvótát megszerezni.
2: Hiszed, hogy ez sikerülhet?
3: Én, mint vezetőedző, én mindig optimista vagyok, és mindig hiszek a csapatomba, úgyhogy ezúttal se lesz máshogyan, még hogyha nagyon nehéznek tűnik is a misszió vagy a küldetés. A nagyon nagy része a csapatnak egy 2002-ben születettek, akik ugye junior világbajnokságon ezüstérmesek lettek, és hát pont azt számolgattam, hogyha nekik kimarad ez az olimpia, akkor legközelebb már úgy 30 év körül van esélyük, hogy újra szerepeljenek.
2: És úgyhogy miattuk is ez nagyon fontos lenne.
3: És nagyon fontos lenne, és nekem volt, sajnos csak egyszer volt szerencsém az olimpián részt venni Barcelonában, még nagyon fiatal voltam, nem sokat játszottam, meg is sérültem, viszont utána ez egy marha nagy fájdalom volt nekem, hogy nem tudtam több olimpián részt venni, és én azt szeretném, hogy ezek a srácok, illetve a csapat legyen ott, mert ez egy nagyon jó dolog.
2: Folytatjuk a beszélgetést Soltonyi Lászlóval, a magyar férfi kézilabda válogatott frissen kinevezett új szövetségi kapitányával, és ugye azzal kezdtük ezt a mai beszélgetést, hogy nyilván a kolozsvári siker, ugye az U20-as Európa-bajnoki aranyérem egy nagy nyomaték lehetett ugye ennek a döntésnek a végén, mondjuk talán a pont az ín, de hát azért ezt egy nagyon, nagyon masszív előélet és korábbi egyébként utánpótlás sikerek is, akár az U23-as ugye világbajnoki ezüstérem 2023-ból is megalapozható, de oly sok minden más, és ugye ott hagytuk az imént abba, hogy nyilván van egy nagy feladatod, amiben lehet egy személyes motiváltság is, hiszen aki járt olimpián tudja, hogy az egy egészen más kávéház, és szeretnéd, hogy akár ez a generáció, aki most mondjuk Los Angelesre korban odaérhet, lehetőség szerint ne legyen megfosztva ettől, de azért ez egy igazán nagy feladat. Menjünk vissza a részletekbe, Laci, ha szabad kérne, mert hogy nagyon számomra rendkívül szimpatikus volt, ahogy elkezdted mondani, hogy mennyi apró résztudományból tevődik össze a csúcs teljesítmény, és akkor engedd meg, hogy idehozzam egy picit ezt a kolozsvári sikereteket, amiben egészen elképesztő dolgok voltak. Tehát például azzal a svéd csapattal való kétszeri találkozás, ahol egyszer kikaptatok tőlük 16 góllal, majd utána a döntőben gyakorlatilag persze hosszabbításban, de legyőztétek őket, és akkor azt mondtad, hogy az, ami hiányzott adott esetben képességekben, vagy erőnlétben, vagy taktikában, azt mentális munkával pótoltuk. Na most ezt kérlek, hogy magyarázd meg. Ekkora erőtartalék van a mentális felkészítésben, és ha ekkora van, akkor hol volt ez eddig?
3: Igen, tehát azt gondolom, hogy az a sok az apró összetevőből az egyik, és nagyon fontos. Tehát, hogyha lehetne kategorizálni, akkor az edzői munkában ugye van ami nagyon fontos egy világversenyen, a kondicionális rész, hogy bírjuk végig, a taktikai rész és az a mentális rész. Természetesen mellé jön a regeneráció, táplálkozás, stb. Minden. Viszont azt gondolom, hogy a taktikában nem volt remaradásunk, egy kicsit helyesbítelek, és...
2: Sőt, hát végül is valószínűleg a taktika volt az,
3: taktikában azt gondolom, hogy többiek előtt voltunk, technikailag és főleg fizikailag van egy markáns lemaradásunk.
2: De miért?
3: Most.
2: Mert az ember azt gondolná, hogy na ez az a dolog, amit a világon bárhol meg lehet oldani. Tehát ha nem értjük a kézilabda, és most bármilyen sportágat említenék, taktikáját, vagy nincsenek olyan kitűnő edzőink, vagy valahogy ebben a szakmai részben lemaradásunk van, akkor egy dolgot mindenki meg tud csinálni, az erőnléti felkészítést. Mert hogy azt gyakorlatilag nyilván specifikusan meg lehet tanulni, ki kell úgymond idézőbe taposni a gyerekekből, el kell menni a csúcsig, ki kell próbálni, hogy mennyi az, amit még a szívük, meg a tényleg a vérnyomásuk bír. De miért vagyunk akkor ebben lemaradva?
3: Ezt nehéz megmondani. A jelenlegi csapatból két emberrel dolgoztam együtt napi szinten, a Nekán, a Gazsó Petivel és a Mészáros Mátéval, és nálunk heti 4-5 erőfejlesztő edzés van, tehát amikor a konditeremben nagy súlyokkal dolgoznak, és függetlenül attól, hogy most tétmérkőzésünk van a hétvégén, vagy csak egy úgymond idézőjeles sima bajnoki, ezt a munkát bele kell tenni.
2: Nem, Gazsó nem. Egyébként a legjobb dobó lett ezen a döntőjelkézésen, tehát igen, biztos, hogy van jelentősége.
3: Nagyon-nagyon nincs még benne a köztudatban, nem tudom megfogalmazni, hogy még tartanak ettől, vagy edzők, kollégák, vagy hogy mi lesz, de ebben nagyon sürgősen szemléletváltozásra van szükség, hiszen azt látjuk, hogy az északi játékosok napi szinten vannak a konditeremben, és erősítésben, erőfejlesztésben teljesen a topon vannak.
2: És most is meg akkor te ezt, mint most a szakma csúcsán álló ember, te ezt kvázi kezdeményezheted, úgymond megüzenheted a klubokban dolgozó szakmai vezetőknek, hogy ebben változtatni kell, hiszen olyan játékosokat akarok kapni, akik ebben előrébb járnak?
3: Mivel egy hónapunk van egy évben, kulcskérdés, hogy a válogatott játékosok mi az, amit a klubjukban, mi az a munka, amit elvégeznek, mennyi játékpercet kapnak, és azt milyen szinten kapják, illetve milyen helyzetben kapják a mérkőzésen. Én megszabni nem tudom a klubok munkáját, én nekem egyik feladatom, amit kitűztem magamnak, hogy egy jó kapcsolatot ápoljak a klubokkal, ahol a válogatott játékosok vannak, és egy folyamatos kommunikációt szeretnék fenntartani a klubbal, a vezetőedzővel, hogy az adott játékosnak esetleg hol lehet olyan előrelépési pontja, olyan előrelépési lehetőség, ami a válogatott szempontjából lényeges.
2: És akkor ez azt jelenti, hogy azért nyilván valamilyen irányt kell, hogy szabjál annak, hogy végül is, ha nem is mondhatod meg, hogy ott mi történjen, de az, hogy milyen módon fejlődő játékosokat szeretnél a kezed közé kapni, abban azért kell, hogy legyen szabad, nem? Mert hát hiszen neked kell velük dolgozni, és nagyon, ahogy te is fogalmaztál, rövid a rendelkezésre álló idő, amikor már nincs arra idő, hogy ott az ember elkezdjen erőt fejleszteni.
3: Hát igen, de az, hogy szavam van, de nem szólhatok bele egy klubnak a belügyeibe. Tehát én nagyon szívesen beszélgetek mindenkivel.
2: Kicsit húsba kötött helyzet, nem könnyű.
3: És tanács, nagyon szívesen megosztom a gondolataimat, meg tudok javaslatot tenni, de beleszólni nem, tehát itt nagyon élesen külön kéne választani a klub munkát és a válogatott munkát minden szinten, és ezt a gondolatot szerettem is volna elmondani, uh-huh. hogy a klubban a játékosok fizetésért meg úgymond megcsinálják a munkájukat. És amikor,
2: ott professzionális munkát végeznek.
3: Nekem a válogatott szempontjából mondjuk a horvátok mondjuk egy példa, ahol úgymond a játékosok a klubban mutatott teljesítményüknek a két-háromszorosát mutatják egy-egy világversenyen, mert azért a válogatott bejön egy olyan emocionális, olyan...
2: De akkor ez szív kérdése?
3: Igen, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni egy szóra, akkor igen. És ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy a válogatott milyen arcát mutatja majd a jövőben, maga mellé állítja-e majd az embereket, mint ahogy számomra egy kicsit pozitív, meglepő módon a junior válogatott, hogy olyan emberek jeleztek vissza, és olyan visszajelzéseket kaptam, ahonnan nem is számítottam, akik nem is nagyon néznek mérkőzést. És
2: mondhatsz egyet-kettőt? Tehát kézilabda szakmán kívülről?
3: Abszolút kívülről, tehát az ügyvéd barátom mondja, hogy tudják, hogy ismerjük egymást, és neki mondják a kollégái, hogy ez milyen jó volt, és milyen szép volt. Tehát valamilyen szinten az embereknek ezek a srácok szimpatikusak voltak, és elnyerték a támogatásukat. Ez nagyon fontos egy válogatottnál szerintem, hogy meglegyen a támogatása egy válogatottnak, hogy valamilyen szinten azért szerethető legyen egy csapat, és nyilván akkor lesz szerethető egy csapat, hogyha eredmények vannak, az illúzióm nincsenek, az a válogatott, aki mindenkitől kikap, az nem lesz szerethető. De ez egy ilyen
2: abszolút. Nem ebben az irányba akartam hallani, de nagyon fontosnak tartom itt a szerethetőségről, meg a szívről, meg ugye a válogatottnak a presztízséről mondtál valójában, mert itt kicsit erről van szó, és ugye lehetett érzékelni, hogy azért a Csemad Rodriguez és a férfi válogatott között nagyon sokáig egészen elképesztően jól működött a kémia. Tehát tényleg volt egy szerethetőség ennek a csapatnak így együtt, azt érzékeltük, hogy tűzbe mennek Csemáira játékosok, miközben a végére megint csak külső szemlélőként azt is éreztük, hogy elfáradt ez a házasság, tehát hogy volt benne valami törés, valami, amitől már, most nem akarok a szakmába feltétlenül belemenni, de inkább azt mondom, hogy ez a fajta kommunikációs együttműködés egy kicsit megrepett. Na most visszatérve arra, amit a te jelenléted mutat most, szerinted van annak jelentőség, hogy magyar szövetségi kapitánya van most a magyar férfi kézilabda válogatottnak?
3: Nem tudom, hogy a játékosok szempontjából, közlemény szempontjából. Azt talán említettem, hogy egy nagyon erős szakmai támogatás az érződik, tehát azt én érzem magam mögött. Én azt gondolom, hogy volt egy ilyen igény. Uh-huh.
2: Elérkeztünk tulajdonképpen egy pontra, ugye, ahol ez megfogalmazódott.
3: Igen, ez az igény, ez felmerült, és azért én azt gondolom, hogy én nagyon jó viszonyban vagyok a Csemával. Ő szakmailag rengeteget tud ebből a játékból, és azt gondolom, hogy megsüvegelendő az ő hozzáadott értéke a magyar kézlabdához ezek alatt az évek alatt, tehát én abszolút nem semmiféle negatív dolgot nem szeretnék vele kapcsolatban elmondani, és nem is kell nekem.
2: A játékosok megszólításában akkor annak lesz jelentősége. Most lehet, hogy persze butaság, amit az ember mond, de hogy egy téthelyzetben anyanyelvükön beszélsz velük, hogy azt tudod mondani, hogy úgy tudod, tehát most, ha visszagondolsz akár erre a junior Európa bajnokságra, az U20-as Európa bajnokságra, van-e jelentőség egyáltalán annak, hogy az ember az anyanyelvén buzdítja, vagy paprikázza fel a játékosait?
3: Hát ez lehet, hogy egy kicsit úgy. Ez egy illúzió, de én azt gondolom, hogy azért magyarok vagyunk, és annak ellenére, hogy beszél valaki, mindenki angolul, de nem lehet úgy átadni.
2: Tehát én is ezt gondolom.
3: Nem tudja olyan mélységig, vagy olyan finomságokkal átadni adott esetben azt a gondolatot. Szerintem a szakmai anyagot azt át lehet adni, a szakmai részt, mert az elég egyértelmű. És
2: meg az nem, nemzetközi?
3: Igen, azt nem lehet cifrázni. Viszont vannak olyan egyéb részek, ahol ennek úgy mondom, rész, sokkal inkább be lehet menni a részletekbe, és sokkal több információt át lehet adni.
2: Akkor most a szív után beszéljünk a fejről, mert ugye ezt nagyon fontos dolognak tartod és tartjuk, és ez a mostani 20-as Európa-bajnokság is ugye eklatás példája volt annak. Olyan hangokat is hallottam, képzeld, de ez lehet, hogy teljesen, távoli a valóságtól, hogy azon a bizonyos mérkőzésen a svédek ellen elaltattátok őket, tehát, hogy ez egy hogy nem teljesen a véletlen műve volt ez a 16 gólos vereség, de hát nyilván valami nagyon mással kellett előrukkolni a döntőben, független attól persze nyilván ők is hát nem úgy készültek rátok, tehát lehet, hogy lett bennük egy könnyelműség azok után, ugye, hogy 16 góllal nyertek ellenetek, nem tudom, de minden esetre szóval mi az, amit te most abban a fajta mentális munkában hozzá tudtál tenni ennek a csapatnak az önbizalmához és oly sok mindenhez, ami ezek szerint a te megfogalmazásodban jóval fontosabb, mint hogy ezt eddig kezelték egyesek?
3: Igen. Számomra ez mindig is fontos volt, és akkor onnét kezdem, hogy a munkánkat ezúttal is segítette ugye egy mentális táb, akit ugye Palencsár Miklós és Kevin Vermillon vezet, és ők segítettek nekünk a 2003-as csapatnál is, uh-huh. amikor VB ezüstöt szereztünk.
2: 2023-as.
3: Igen, 2023-as, bocsánat. És nekünk nagyon fontos volt az, hogy ugye megvolt a taktikánk, de volt egy mentális elemzés az ellenfélnek, tehát a személyiség összetétel, az éppen a buktató pontjai, és a saját magunké is fel volt
2: térképezve. Egyénileg is
3: csapatszinten is, tehát meg volt az, hogy krízis helyzetben, ugye a hétköznapi embernek a krízis helyzet nem sokszor jön el az életében, viszont a sportban minden héten vagy minden mérkőzésen krízis helyzetek vannak, és ugye főleg a végjátékban egy-egy döntésnek, egy-egy tiszta helyzetnek éppen a belövése vagy a kihagyás, az látjuk, hogy milyen következményekkel jár. És ezekre a buktató pontokra próbáltuk felkészíteni egyrészt a mi csapatunkat, másrészt pedig mindig ugye az ellenfelet próbáltuk betámadni, és a taktikán keresztül, tehát, tehát ez a kettő, ez így, én igyekeztem ezt úgy összefogni, és azt a részt átvinni a taktikában, ami nekünk segít. Tehát most felhoztad a svéd példát, egyébként nem adtuk oda a svéd meccset, hanem ott az volt a taktika, hogy a svédeket elemeztük, és hogy a svédek a mérkőzés elején nem tudjuk őket megfogni, akkor ők beindulnak, akkor ők egy gépezet, és akkor megállíthatatlanok, hiszen nem véletlen, hogy az All-Star-ban 5 svéd volt, és egyénileg elképesztően nagyok és erősek, és hihetetlen mekkorát lőnek. Tehát óriási különbség volt a két csapat között, hogyha egyénileg megnézzük a játékosokat.
2: Akkor pláne elképesztő, hogy mégis
3: döntőben legyőzték őket. Igen, és azért nyilván az első mérkőzés, amikor elment, ott már én elkezdtem próbálgatni taktikai variációkat, embereket, de az egy olyan nap volt, hogy mindig van egy világversenyen, jó esetben egy jó csapatnak van egy Lukas meccse. Hát ott mi mondtam is a srácoknak, hogyha két hétig játszunk, akkor sem nyerünk, mert az nekünk egy Lukas meccs volt. Viszont le kellett szűrni a tanulságokat, és a döntőre például egy külön mentális taktikával készültünk a svédek ellen, aminek az volt a lényege, hogy benn kell őket a ködbe tartani. Ez volt egy kis film, szenzációs volt, és hogy ebből a ködből ne tudjanak kijönni, hogy bizonytalanítsuk el őket, főleg a kulcsjátékosokat, aki az Európa-bajnokságnak az MVP-je lett, és hogy ne tudják, hogy milyen a következő pillanatban. És ezért volt az, hogy ugye folyamatosan változtattuk a védekezéseket, és egy védekezésen is belül folyamatosan változtattuk a kilépő embereknek a személyét, illetve hát nyilván összefügg minden, ugye a taktika is ezzel összefüggött, a védekezés támadás, illetve összefüggött azzal, hogy a kondicionálisan, hogy én mindig forgattam a csapatot, és hogy van egy struktúránk, de volt az volt a cél, hogy
2: kialakul. Eljutottuk a struktúra szóig, mert gondoltam, hogy ez is majd szóba kell, hogy kerüljön.
3: Igen, abszolút, én ebben hiszek, és az volt, hogy ezt alakítsuk ki, ezt a struktúrát, amiben kompatibilisek a lehető legjobban a játékosok, és amikor nekünk cserélnünk kell, akkor ne az legyen, hogy visszaesik a teljesítmény, hanem legalább hozzon egy átlagot, aki bejön. Most olyan cseréink voltak, hogy hozzátettek még. Tehát nagyon-nagyon jó cseréink voltak, hozzá tudtak tenni a játékosok, és gyakorlatilag nem egy sorra kellett játszanunk. És hallottam már olyat is, hogy valaki itt a rendszer meg a struktúra ellen van, mert hogy az egyéniségek. Igen, csak az egyéniségek, hogyha rossz napjuk van, akkor azt gondolom, hogy akkor elmúlt a varázs, vagy elmúlik a varázs nagyon gyorsan. Én abban hiszek, hogy ezen a struktúrán belül, mint hogy a döntő mutatja, hogy a döntőben a Gazsó Peti, de korábban volt, hogy az Eknamovics Márko, a Fazekas Máté, a Pintér Koppány is sorolhatnám így egymás után, a Gáncs Pető Máté, a Kapusok. Mindig volt valaki, aki a rendszeren belül az adott időszakban nekünk tudott segíteni. Tehát én ebben a filozófiában hiszek.
2: És ez azt jelenti, hogy akkor sok játékost is tudsz tűzben tartani, mert lehet arra tervezniük, meg számítaniuk, hogy bármikor nekik úgy kell belépni, hogy ott minőséget kell hozni?
3: Igen, már amikor átvettük a srácokat, már akkor hangsúlyoztam, hogy nem tudjuk lejátszani az EB-t 6-7 emberrel, hogy mindenki úgy készüljön, és ebből volt is probléma. Tehát volt ebből a cserélésből, hogy általában ugye nálunk gondolkozni is kell, és amikor valaki gondolkozik, nem csak fut meg dob, akkor sokkal hamarabb elfárad.
2: Aha. De valahol mégis ez a titok, nem? Tehát, hogy dolgozás nélkül
3: igen,
2: nem nagyon
3: és,
2: megy.
3: És ugye úgy kérdezzük, hogy miért? Hát azért cserélünk, mert látszik rajta, hogy jár az agya, és fut közben, és elfárad, 10-15 percig bírják ezt az emberek, és utána vagyunk kénytelenek cserélni. És az elején nagyon nehéz volt megértetni azt a játékosokkal, hogy ott ülsz 10-15 percig a padon, hogy bemenj, és akkor nagyon nagy teljesítménycsökkenés volt mindig. Úgyhogy erre rámentek mérkőzéseink, és azért is elég hullámzó volt a felkészülési meccsek, de én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy jó, hát felkészülési meccs, de amikor élesbe fordul a dolog, akkor ezekből kell tanulni.
2: Ugye ebben, amit most elmondtál, hogy ugye jelezted nekik, hogy nem lehet 6-7 játékosra lejátszani, tehát mindenkire számítasz. Ez persze azt is jelenti, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbját tűzben kell tartani, készen kell állni. Ez azt abszolút is jelenti, hogy a te filozófiádban, ha jól értem, nagyon-nagyon benne van az, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbjának a kiteljesítésével kapcsolatban van felelőssége. Gondolok itt, amit mondasz, a táplálkozás, a pihenés, a koncentráltság, a minél kevesebb digitális ártalom, stb. Erre van valami fajta, hogy mondjam, most idézőben mondom, direktíva, hogy mi az elvárás, vagy ezt neki ki kell tapasztalniuk egyénileg, hogy ahhoz, hogy azt a teljesítményt, amit elvársz tőlük, tudják hozni, ahhoz ezeket hogyan kell részleteiben összerakni.
3: Igen, azért külön kell választani az utánpótlásra felnőttkori játékost, és az utánpótlásban mi mindig próbáljuk rávezetni a játékosokat, és mindig próbálunk ajánlásokat adni.
2: Tehát mert nekik mi kell, hiszen még igen, ők azért befolyásolhatók.
3: Igen, tehát nagyon az már nem működik, hogy na most tedd le a telefont, na most akkor az működik, hogy a kajánál nem szabad telefonozni, meg a megbeszélések alatt nyilván, de kell egy szabadságot adni, például a meccs előtt mindig volt erőfejlesztés, de ott is, hogy van, akinek lehetett választani 4-5 program közül, van, akinek ezt lehetett csinálni, a másik, amit akart, az, hogy neki az volt a jó, a harmadik, amaszt. Tehát kell kezükbe adni fogódzókat, és kell folyamatosan ajánlásokat adni a táplálkozásra, mindenre is. Hogyha ők, már pedig abból indulunk ki, hogy egy válogatott játékos, profi játékos, akkor mire odaérkezik, neki ezt tudni kell.
2: Neki egy kész játékosnak kell lenni, kész embernek, aki igen, bármikor tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy a legoptimálisabban tudjak teljesíteni.
3: És szerencsére, hogy ennyire ugye most már mindenhol információkat lehet kapni az igazán nagy sztároknak, úgymond a napi rutinjukról, vagy a magánéletükről
2: követik
3: is.
2: Követik ezt szerinted? Tehát,
3: én bízom benne, tehát van, akinek mondjuk a Cristiano Ronaldo a kedvenc, és látja, hogy a Cristiano Ronaldo hogy étkezik, hogy mekkora...
2: És ez sporták független, ez inkább a személyiség, abszolút, meg a viszonya
3: műfajhoz, ugye? Igen, hogy mennyire profi játékos, aha, ez arról szól, és hát én azt gondolom, hogy egy válogatott játékos ez hozzátartozik egy ilyen sportolóhoz, az életéhez, ez hozzátartozik. Ez egy nagyon, nagyon szép dolog, és szerintem a profizmus az megsüvegelendő, és arra van szükség, mert anélkül nagyon nehéz eredményt.
2: Hát meg a maximalizmus, ugye, amit veled kapcsolatban már az első mondatban idéztem tőled, hogy te maximalista vagy, és ha jól értem, akkor pontosan ezeknek a résztudományoknak a legjobbjait igyekszel beintegrálni a munkádba.
3: Igen, Én a maximálisan megbízom a stábomba mindig, és igyekszem olyan szakemberekkel körülvenni magam, akik az adott területen a legjobbak.
2: Hogy fog ez a stáb kinézni most, hogy a felnőtt szövetségi kapitány vagy?
3: Még nincs végleges formában, tehát még nem tudok neveket mondani, okay. de az biztos, hogy szakmailag, amit említettem, és nagyon fontos, hogy emberileg is olyan gárda legyen, akik tudnak együtt dolgozni. Most nagyon jó példa erre a junior válogatott, ahol hihetetlenül jó stábunk volt, nagyon jól éreztük magunkat, és nem arról van szó, hogy nem lehet nekem ellent mondani, sőt, éppen ellenkezőleg, tehát hozzá minden információ befutott, mindent megbeszéltünk, de abszolút megvolt a visszakérdezésem is sokszor, hogy na most ez hogy legyen, na most ez hogy csináljuk, szerinted mi legyen a legjobb, mert én azt nem akartam meghatározni, amiben én nem vagyok jó. Tehát én a taktikát szerettem volna meghatározni, azt, hogy a játékosok a legjobbjukat nyújtsák, de egy stábnak nagyon fontos, hogy emberileg fogadjuk el egymást, bízzunk egymásban, jó hangulat legyen, erről nem szabad elfeledkezni, mert egy kicsit egyébként ez amit az elején említettél, hogy az Európa-bajnokság csak rá erősített, most így utólag nem árulok el az a titkot, hogy a tárgyalások már megkezdődtek az Európa-bajnokság előtt
2: is. Hallottuk.
3: Szinte pont került a végére, csak én nem akartam ezzel foglalkozni. Persze. Az Európa-bajnokság alatt, de amit kezdtem
2: a hangulatot, mondani. A hangulatot, hogy ez mennyire fontos, hogy tulajdonképpen egy építő jó hangulat legyen.
3: Igen. Na mindegy, mert eszembe jut már, öregszem, elfejtettem a lényeget.
2: Sok felé kalandoztunk el, de minden esetre azzal én is egyetértek, hogy egy jó munkahangulat nélkül nyilván nincs fejlődési lehetőség. Viszont akkor engedd meg, hogy én tereljem tovább egy picikét a szót azzal kapcsolatosan, hogy amit elmondtál, én abból azt érzem, hogy neked egy elképesztő integráló erővel kell bírnod, amiben akár a különböző egyéniségű játékosokat, és ugye a különböző szakembereknek a tudását kell tudnod végül is azért a felelősség döntésével továbbvinni és eldönteni, hogy akkor mi lesz ebből. Ez egy szép nagy feladat. Viszont akkor kicsit bontsuk ezt most le a játékosokra. Ugye azért az látható, hogy akár az U23-as világbajnoki ezüstérmes csapat, akár most ez az U20-as EB arany, azt sejteti, vagy abban a reményben tarthat minket, hogy van itt egy nagyon erős felnövő generáció. De ugye a nagy kérdés, és ezt már az előző órában elkezdtük egy kicsikét kibontani, hogy hogyan lehet ezt átkonvertálni az U35-tel való találkozásra, hogy most ezt ide fordítsuk le. Mennyi idő ez, illetve a jelenlegi felnőtt válogatott vonatkozásában kik azok a tartó oszlopok, akik nélkül ez nem megy tovább, kik azok, akikben azt látod, hogy viszonylag hamar integrál lesznek ebben a generációban, és nyilván össze kell azért ezeket az embereket valamilyen szinten neked gyúrnod egy csapattá. Mennyire nehéz ez? És akár személyekre is lebonthatod.
3: Az utánpótlás világbajnokság, az U20, U21, az mindig egy utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatottság felé vezető úton, de utána még vannak akadályok, tehát nem automatikusan érkezik meg az egész csapat, és vannak nehézségek. Az utána következő hónapok, évek döntik el, hogy ezek a játékosok, akik abszolút tehetségek, hogy eljutnak-e arra a szintre, hogy tényleg egy felnőtt válogatottba lehet őket integrálni. És amit már említettem, hogy érződik egy markáns technikai különbség, egy markáns fizikai különbség, tehát ezeken én pont azt írtam a srácoknak én elköszönő üzenetben, hogy ezeken dolgozzanak. Tehát ne azt indukálja az Európa-bajnokság, hogy hú, de most tényleg mi vagyunk a világon a legjobbak, és ez így is lesz mindig, hanem ez egy tök jó visszajelzés volt, hogy jó végezték a feladatokat, végrehajtották azt, amiért jöttünk, egy nagyon jó csapat voltak, de viszont még kell tovább menniük. Tehát abszolút nincsenek még olyan szinten, és nagyon óvakodnék egy ilyet kijelenteni, hogy ebből a csapatból X vagy Y most ekkor meg akkor be tud kerülni a válogatottba. A következő időszak eldönti a csapatában, mennyit játszik, a csapatában milyen edzés munkát végez, és a csapatában az a játékidő, amit a pályán tölt, az milyen minőségű. Ezen azt értem, hogy krízis helyzetben mennyit van a pályán, mérkőzés végén mennyit van a pályán. Tehát ez fog dönteni. Egyébként pedig egy válogatottat ugye ugyanúgy, mint egy stábot, tehát szakmai és emberi alapon kell felépíteni. Tehát olyan játékosok kellenek, akik szakmailag és emberileg is alkalmasak arra, hogy a legmagasabb szintet képviseljék, Magyarországot képviseljék.
2: Az, hogy minél több komoly európai ország bajnokságában játszanak a mélyeink, vagy éppen itthon, mennyire fontos? Tehát ugye azért azt beszéltük már nyilván a beszélgetésünk legelején is, ugye, hogy a két csúcs csapatba még akár magyar játékosnak sem könnyű bekerülni a Veszprémbe vagy a Szegedbe, hiszen más a klubérdek sok esetben, és azt is látjuk olykor, hogy néha ellentétesen mozog ez a válogatottal átmenetileg, ez azért nem egy könnyen feloldható ellentét. És sokszor nyilván ahhoz, hogy ezek a játékosok megkapják ugye azt a tesztet krízis helyzetben, ahhoz el kell menni egy másik ország bajnokságába. Szóval hogy látod ennek a lényegét, hogy mikor kapsz te igazán tetrekész és krízis tűrő játékosokat?
3: Ugye a jelenlegi magyar válogatottat, hogyha összehasonlítjuk egy élvonalbeli francia, dán, német válogatottal, azt különbözteti meg, hogy hányan játszanak a BL-ben heti szinten, a legmagasabb szinten, vagy a legmagasabb szintű francia vagy német bajnokságban. Most ebből a szempontból már azt gondolom, hogy egy kicsit hátrányban vagyunk, mert a csapatnak egy része tényleg játszik, rendszeresen a BL-ben feladatot is kap, komoly feladatot, viszont a csapat nagy része nem. Tehát az Európa Ligából, a magyar bajnokságból, meg pedig főleg nagyon nehéz ütőképes válogatottat építeni. Én itt látok egy problémát, nyilván ahogy az előbb is említettem, én nem tudok beleszólni a kluboknak az életébe, és nem is akarok, távol álljon tőlem. Viszont a magyar kézlabdának az lenne az érdeke, az teljesen egyértelműen megfogalmazható, hogy a BL-ben játszanak a magyar válogatott játékosok, lehetőleg minél többet, és legyenek a pályán minél többet, és ugye a játékosokat is én mindig arra próbálom terelni a fiatalokat, hogy menjenek, próbálják ki magukat egy külföldi erős bajnokságba, próbálják ki magukat külföldön, hogy jussanak el arra a szintre, hogy egy magyar BL csapat igazolja le őket, úgyhogy tényleg ott nem a kispadon, hanem a pályán játszanak minél többet. És szerintem hogyha lesz ilyen, eljutnak ezek a játékosok ilyen szintre, akkor le is fogják őket igazolni, de ez az kell tényleg, hogy ők mutassanak valamit, és mutassanak olyan teljesítményt, hogy ez megtörténjen.
2: No, hát akkor zárásképpen ugye már az előző fél óra végén azért elmondtad, és nincs is már sok időnk, hogy a személyes élményeid alapján is vágynád azt, és szeretnéd, hogy ez a generáció akár a Los Angeles Olympia élményét megélhesse, és az addig vezető út azért nem könnyű, de akkor közelítsünk onnan, hogy te személyesen válogatott szövetségi kapitányaként a következő akár 1-2-3-4 évben hogy látnád, mi lenne az az út, amivel elégedett lennél a saját munkádat, vagy a csapatod munkáját illetően, ami végül is mondhatni, hogy egy ilyen személyes küldetés. Mik lennének azok a fázisok, amivel azt mondod, hogy igen, tulajdonképpen az utánpótlás sikereket szépen lassan át tudod.

0: nehéz, és annak ahhoz nagyon sok faktornak stimmelnie kell. Tehát én szeretnék, én a fejlődésnek vagyok mindig a híve, tehát ugye a kérdésre egy kicsit talán ez is a válasz, hogy én azt szeretném, hogy ez a válogatott akkor mérkőzésre fejlődjön, és menjen előre, és akkor majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. De hogyha megtettünk mindent, és ez lejön, a maximumot, a tudásunkat kihozzuk mindenféle szempontból, ami a lehetőségeink, annál többet azt gondolom, hogy nem tudok kérni.
1: Akkor én azt kívánom, hogy ezek a faktorok, ezek a részelemek, ezek is adják meg a lehetőséget neked, hogy egy szép folyamatos fejlődési pályára álljon ez a magyar férfi kézilabda válogatott a te vezetéseddel. Szívből gratulálok a kinehezéshez, és nagyon sok sikert kívánok.
0: Köszönöm.
1: Soltonyi László volt a vendégünk itt a Hazafutásban.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!